Az egyenetlen meg nem egyenesíthető, és a fogyatkozás meg nem számlálható. Na, mindjárt nézzünk egy ki nem mondott kérdést ebben. Ugye talán a csúcspont itt a 9., illetve a 8. vers, hogy minden dolgok mind fáradoznak, senki ki nem mondhatja. Nem elégednék meg a szem látván sem, be nem teljesednék hallásával a fül. Ugye is ott van mögötte a kérdés, na de mire jó ez? Van ennek valami végcélja? Hiszen úgy tűnik, hogy ez egy örök körforgás. Aztán az utolsó ige, amit idéztünk, hogy az egyenetlen meg nem egyenesíthető, és a fogyatkozás meg nem számlálható, arra utal, hogy a tökéletesnek, az eszményinek, meg az egyenetlenségnek, meg a fogyatkozásnak valami furcsa egybelege, ami itt van, és hát megteheti-e az ember, hogy lefolytja magát, lefékezi magát, és nem kérdez rá a végső kérdésekre. Tehát ennyit mondjuk az első álláspontról. Menjünk tovább a második választási lehetőséghez. Ha az ember azt mondja, hogy ő egy tudományos választ keres az élet végső kérdéseire. Ugye azért mondtam, hogy itt egy kérdőjelet azért tettünk a táblán is, ezután a lehetőség után, mert ha valóban a legszorosabb értelme vesszük például, hogy természettudományos ismeret, tehát ez azt jelenti, hogy megfogható tapasztalati ismeret, kísérletileg ellenőrzött ismeret, akkor tulajdonképpen a végső kérdésekre nincsen válasz. Hallunk sokféle úgynevezett tudományos világmagyarázatot, de itt mindig átlépik már a határ, a feltételezés, bizonyos filozófikus végkövetkeztetések irányába. Ami pedig a filozófiát illeti, ugye régen még léteztek a nagy filozófiai rendszerek, ugye az ókortól fogva, még a középkorban is, amelyek megkísérelték az egész valóságot megmagyarázni és a végső kérdésekre választ találni. Ma a filozófia lemond erről, szóval nem is vállalkozik erre, hogy ilyen átfogó magyarázatot vagy rendszert adjon. Tehát tulajdonképpen ez sincs adva, hogy az emberi észnek a logikai erőfeszítéseivel és a logikai következtetéseivel valahol megtaláljuk a végső kérdésekre az egységes, a hézagmentes, az ellentmondásmentes választ. Szeretnék idézni néhány sort. Az egyiket idézném Viktor Weisskopftól. Viktor Weisskopf sokáig az Amerikai Egyesült Államok Tudományos Akadémiájának az elnöke volt. Ő a következőképpen összegezi, hogy mit lehet várni a természettudománytól, és mit nem. Amikor eltűnődünk a természet jelenségein, óhatatlanul felmerül a kérdés, hogyan keletkezett mindez. Adható-e valamilyen tudományos válasz ezekre a kérdésekre? Mint a tudományban mindig, a válasz csak részleges lehet. Számos jelenség van, amit nem értünk. Ezért, amikor megkíséreljük a természet állapotát meghatározni jóval a mai helyzet előtt vagy után, következtetéseink szükségszerűen eléggé bizonytalanok lesznek. Tudásunk hiányossága ilyenkor felnagyítva jelenik meg. A tudomány tudatosítja bennünk jelenlegi tudásunk határait. Például semmit sem tudunk a természet valóságos kezdeteiről, ha egyáltalán lehet ilyenről beszélni. Tehát, hogy azt mondja, azt se tudjuk, hogy tényleg van-e kezdet, és a tényleges kezdetről, így mondja, semmit sem tudunk a természet valóságos kezdeteiről. Ugye a haladó vagy a legmodernebb tudomány, vagy a tudományos elitnek tényleg az agnoszticizmus az álláspontja, például ilyen végső kérdést illetően is, hogy az eredet, akár a világmindenség eredete, akár az ember eredete. Vagy idéznék egy másik könyvből, Paul Davis Isten gondolatai című könyvéből, ez egy nevezetes Templeton díjas mű, a szerző természettudós és a következőket írja. Egyetemi hallgatóként nem győztem gyönyörködni abban, hogy a tudomány lélegzet elállító válaszokkal szolgál a világra vonatkozó kérdéseinkre. Megvilágító ereje olyan káprázatos, hogy készségesen elhittem, a tudományos haladás egy napon a világmindenség összes titkát megfejti. Mi rejlik a magyarázatok pompás építményének a mélyén? Mi tartja fenn az egészet? Létezik egy végső szint, és ha igen, honnan származik? Megelégedhetünk-e az így van és készféle magyarázattal?
Azután azt írja, mindig is szerettem volna hinni abban, hogy a tudomány mindent megmagyaráz, legalábbis elméletben. Azután így folytatja. Ám ha ki is zárjuk a természet feletti erőket, még korán sem kézenfekvő, hogy a fizikai valóságban a tudomány mindenre magyarázattal szolgálhat. Ismét a régi problémába ütközünk. Hol ér véget a magyarázatok láncolata? Előbb-utóbb magától értetődőnek kell elfogadnunk valamit. Legyen az Isten, a logika, egy sor törvény vagy világmagyarázat. Így módon a végső kérdések mindig kívül maradnak az empirikus, a tapasztalati tudomány, ahogy többnyire emlegetik, hatókörén. Azt jelenti ez, hogy a lét legmélyebb kérdései megválaszolhatatlanok? Aztán ír arról, hogy sok tudós vallásos, sok nem vallásos. Azt írja, magam a tudósoknak ahhoz a csoportjához tartozom, akik ha nem is osztják a hagyományos vallástanait, mindazonáltal tagadják, hogy a világegyetem a vakvéletlen céltalan terméke. Tudományos munkásságom során mindinkább arra a felismerésre jutottam, hogy a fizikai valóság oly bámulatos találékonysággal épül fel, amelyet nem tudok puszta tényként elfogadni. Kell lennie nékem, úgy tetszik, valamilyen mélyebb magyarázatnak. De ugye ugyanakkor azt is kimondja, hogy ezt a mélyebb magyarázatot nem várhatjuk a természettudománytól. Tehát többen hallották vagy olvasták Tellerede számos nyilatkozatát, amely megjelent újságokban vagy elhangzott rádióban. Ezekben ő mindig azt hangsúlyozta, hogy a tudomány minden hatósága, mitoszának már ideje lenne megszűnni, és hát például a tudomány mondta, sose fogja megoldani a halhatatlanság kérdését, és ilyen megjegyzést, de én nem tudom, mi az élet. Szóval ez nem olyan egyszerű dolog, hogy ha a tudományt fölruházzuk a mindenhatóság vagy a mindentudás mitoszával, és azt gondoljuk, az élet végső kérdéseire megkaphatjuk a választ. Lépjünk innét is tovább. Más világvallásoknál mi a helyzet? Említettem, hogy tulajdonképpen végül is hinduizmusra, buddhizmusra szűkül szinte a kör, hogy valami átfogó világmagyarázatban alternatív lehetőséget kínáljon. De itt feltétlenül el kell gondolkoznunk két dolgon. Egyrészt, hogy ugye a valláshoz azért fordul az ember, ha a kereszténységhez, más világvalláshoz, mert azt mondja, hogy tapasztalati úton, tudományos úton nem tudunk válaszhoz jutni, valamilyen isteni kinyilatkoztatást keresek. Tehát akkor most az első kérdés az, hogy mi a kinyilatkoztatás tana egy-egy vallásnak. Megjegyzem, hogy elég sajnálatos tény, hogy sok vallástörténeti munka jelenik meg, de ezek a vallástörténeti művek többnyire ilyen enciklopédiák, hatalmas adathalmazok, hivatkoznak némely összefüggésekre is, de a közönséges halandó sokszor nem lesz okosabb, mire leteszi a könyvet, mert eléggé hiányzik az olyan nagyon-nagyon kisarkított, összehasonlító vallástudomány, amely például így egymás mellé tenné a különböző világvallások kinyilatkoztatástanát. Egész pontosan, egészen végére járva a dologra, hogy mivel indokolja, mivel magyarázza azt, hogy isteni kinyilatkoztatás. Az követhető emberi értelemmel is, és ha maradnak is benne titkok, de valamilyen racionalitással elfogadható-e, hogy itt valóban isteni kinyilatkoztatásról van szó. Aztán a másik nagy kérdés, ami összefügg az előbbivel, hogy ennek az isteni kinyilatkoztatásnak vallott rendszernek mi a tartalma. Tehát olyan ez a tartalom, hogy amit vall a kinyilatkoztatás tanában, hogy ez jön a természet feletti világból, jön ide kinyilatkoztatásként az emberhez, ez hitelesíthető-e, vagy valószínűsíthető-e legalábbis az ember részéről a tartalom alapján. Tehát itt megint csak nagyon sok kérdés merül fel. Én szeretnék néhány gondolatot idézni Pascaltól, aki ezzel a kérdéssel sokat foglalkozik a gondolatokban, és többek között például ilyen megjegyzéseket tesz. Arról, hogy a keresztény vallás nem egyetlen. Ezt mondja, korán sem ok rá, hogy ennek alapján ne tartsuk igazinak, ellenkezőleg éppen ebből tetszik ki, hogy az, legalábbis az ő számára. Ugye az ő meggyőződésével ezt vallotta, hogy azt, hogy több világvallás létezik, ő becsülettel próbálja végig gondolni, átellenőrizni, őt nem oda vezető, a kereszténység nem az igazi, hiszen hát mennyi van, és kérdés, hogy melyik az igazi, hanem azt mondja, ha ezeket megismerjük és összehasonlítjuk, azt mondja, éppen ebből tetszik ki, hogy az. Azután szeretnék idézni egy
másik részletet, ezt mondja a kereszténység tartalmáról. Az egyetlen az emberek józan belátásával és természetével ellentétes tudomány az egyetlen, amely mindenkor fennmaradt az emberek között. Tehát azt mondja, itt egy kettős titok van a kereszténységnél, más világvallásokhoz képest, mondja ő. Az egyik az, hogy olyan a tartalma, amely az ember józan belátásával és természetével ellenkezik. Tehát nem a mi kívánságainknak vagy elképzeléseinknek megfelelő, hanem azokkal szemben áll, azokkal ellentétes. A másik titok pedig az, hogy fennmaradt az emberek között ennek ellenére. Ugye mindegyik titok, mert ugye ezt ismerjük biztos azt a hagyományos vallástörténeti elméletet, hogy az ember gyárt magának isteneket és vallást, és ez nagyon sokszor így is van. De ott fölmerül a kérdés, hogy gyárt-e az ember olyan vallást magának, amely ellentétes a természetével, és nagyon sok mindenben megítéli őt és szembefordítja magával. Tehát ez az egyik különös a kereszténységnél, hogy ilyen a tartalma, a másik különös, hogy ennek ellenére fennmaradt. Igaz, hogy nem küzdelem nélkül, bőven volt körülötte háborúság meg üldözés, de mégiscsak fennmaradt. Ez a másik kérdés. Tehát ilyen gondolatokat vet föl. Még egy kis részletet olvasok. Persze ezzel nem azt akarom mondani, hogy elintézett ez a kérdés bárki számára, vagy valaki fogadja el azt, amit Pascal mondott. Ezt csak pusztán gondolat ébresztésül olvasom. Ezt a kérdést mindenkinek magának kell megvizsgálni, hogy más világvallások kinyilatkoztatástanát és tartalmát igazán precízen szemügyre véve úgy gondolja-e, hogy ez számára egy jó választás lehet, egy hiteles út lehet az élet végső kérdéseinek a megválaszolásához. Tehát a következőt írja még Pascal. Temérdek vallást látok a világ különböző országaiban és minden időkben, de egyikük sem mondhat magáénak olyan erkölcsöt, amely kedvemre való, sem olyan benső bizonyítékokat, amelyek végleg meggyőznének. Érdekes kifejezést használsz, mondja, olyan benső bizonyítékokat, amelyek végleg meggyőznének. Ezt állítja fel mérceként. Azt mondja, ezért egyaránt elutasítom őket, mert sem az egyik, sem a másik nem rendelkezik az igazság elegendő jegyével. Ez megint egy érdekes fogalom Pascalnál. Tehát ez, mi igazságelemek vannak, sokféle igazságelemet találunk, de ez is egy mérce, hogy az igazság elegendő jegyével rendelkezik-e. Attól, hogy vannak igazság, töredékek, részletek, még ott van a kérdés, hogy van-e valami olyan, ami olyan benső bizonyíték, amely végleg meggyőző, rendelkezik az igazság elegendő jegyével, és ugye ő még itt tagadó formában mondja, sem bármi olyasmivel, ami szükségszerűen döntő. Ez a harmadik kifejezés, ez szükségszerűen döntő. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon teli találat megfogalmazások, és érdemes mindenkinek megjegyezni, hogy amikor a világvallások világában szétnéz, akkor ilyen mércéket alkalmazzunk, hogy találok-e olyan benső bizonyítékokat, amelyek végleg meggyőznek. Nem csak azt kérdezem, hogy van-e benne igazság, hanem azt, hogy rendelkezik-e az igazság elegendő jegyével, és van-e olyan, ami szükségszerűen döntő. Ugye ezekkel a fogalmakkal próbálja megközelíteni a kérdést. Menjünk tovább. Egy következő lehetőség, ugye a New Age-nek az irányzata. Tulajdonképpen mi a New Age? Ugye tudjuk, a maga kifejezés azt jelenti, hogy új korszak. Szeretnék néhány sort olvasni Gál Péter a New Age keresztény szemmel című könyvéből, de nem keresztény véleményt róla, hanem csak egy tény megállapítást, hogy tulajdonképpen maga annak a kifejezésnek a hátterében mi van, tehát mire utal a New Age meghatározás. Tehát olvasom. A tavaszpont az állatövben az a pont, ahol a nap március 21-én áll. Ez a pont a Föld tengely rotációja mozgása következtében 2140 év alatt egy csillagképpel tovább tolódik. Az asztrológusok ezeknek a csillagképeknek olyan erőket tulajdonítanak, amelyek befolyásolják a Föld és az ember sorsát. Tehát ezek szerint, az állítások szerint, és ezek képezik az egész New Age mozgalom alapját, a keresztény halak korszaka, tehát az előző csillagképből most történik az átmozdulás a vízöntő csillagképben, tehát az előző halak kora, amely időszámításunkkor kezdődött, ugye majdnem megvan a 2140 év, már lejárt. A hal a korai kereszténység görög szimbóluma volt,
Az asztrológia Jézus Krisztust, Isten fiát, a megváltót azonosítja a halak csillagképével. Csak röviden utalok rá, hogy miért, mert a hal szó az görögül ichthys. És ennek a görög szónak a betűjében felfedezhető az a keresztény hitvallás, hogy Jézus Krisztus szótér hűjöszteú, tehát hogy Jézus Krisztus Isten fia és megváltó. Tehát ezért a hal szimbóluma, ami a kezdő betűjben hordozza ugye a görög szó, a keresztény hitvallás, ezért lett a kereszténység szimbóluma. Tehát akkor olvasom tovább. Azt mondja, a halak korszakában az ember Istenben bízott, a most induló vízöntő korszakban azonban az ember maga lesz Istenné, mivel lényének eddig nem sejtett erőit fedezte fel és meríti ki. A vízöntő, a maga szellemi öntudat tágító áradatát kiönti a földre. Ugye az a felfogás, hogy ezek az asztrológiai jelenség befolyásolják a földi életet és történelmet. Allen asztrológus írja, Isten halott, az isteni jelenik meg most viszont mindenben. A vízöntő korszakban élik át a közvetlen kapcsolatot az emberek az én és a világegyetem, vagy a kozmikus energia között. Tehát akkor megértjük azt a meghatározást, amit az előbb mondtam, hogy bizonyos értelemben minden a New Age-nek ugye ezer arca van, akármelyik irányzatát nézzük, az bizonyos értelemben agyvallás, ugye a tudattágítás van az alapeszméjében, és hogy az ember az értelmével keresi a kapcsolatot a transzcendens és a természet feletti erőkkel, és az értelmével hajtja az uralma alá, és állítja maga szolgálatával maga javára. Tehát ne felejtsük el, vízöntő tudattágítás, tehát a New Age mögött a tudattágítás korszaka áll, tehát az ész a szellemi erőre építés, és ugyanakkor a transzcendenssel, az irracionálissal való kapcsolatnak a szorgalmas keresése, ennek az értékelése. Ezért mondtam azt, hogy a modern embernek nagyon megfelelő és nagyon vonzó, mert egyik lábával még ott van, hogy a racionalizmus, a felvilágosodás utáni racionalizmus, ugye, tehát hogy az ész, meg a tudomány, a másik lábával meg egy új korszakban van, ahol az ember a rengeteg megoldatlan problémája miatt mohón vágyakozik, és nagy kíváncsisággal fordul az ismeretlen, az irracionális, a transzcendens felé. Menjünk tovább, akkor utána következik ugye a kereszténység, lenne egy újabb választási lehetőség, ahol mondtam, ismét kétfelé ágazik az út. És itt most már nem részletezném, mert a részben az előző előadásokon megérthettük, részben most is röviden utaltam rá, hogy a keresztény tradíció és az Isten beszédére épített kereszténység, ez két különböző út. Most igazából itt az a kérdés, hogyha a keresztény tradíciót választja valaki, és azt mondja, hogy ő itt keresi az élet végső kérdéseire a választ, hogy tulajdonképpen a keresztény tradíciót mi alakítja ki? Bizonyos történelmi tényezők és a mindenkori korszellem. Ugye ez egyszerűen racionalitás, és egyfajta misztikus hitet lehet ehhez kapcsolni, hogy a keresztény közösség, mint olyan isteni, ugye idéztem itt a II. Vatikáni zsinat dokumentumaiból, hogy az egyház Krisztus teste és ennek bizonyos misztikus értelem tulajdonítatik, hogy ez önmagában isteni, az egyház úgy, ahogy van. És sokszor emberek abban, hogy annyi történelmi koron keresztül fennáll, és mindig megújul, és mindig hatalmas, ebben a bizonyos misztikus hitnek egyfajta igazolását is érzi. Tehát itt végül is arról van szó, hogy egy olyan tradíciót fogadunk el az igazság forrásának, amit egyrészt bizonyos történelmi tényezők, másrészt korszellem határoz meg, és amelyben van bizonyos változás. De ha ehhez egyfajta misztikus hitet kapcsolunk, akkor végül is, tehát magában a közösségben hiszünk, vagy ebben a történelmi jelenségben hiszünk, ami ugye a kereszténységben fennáll, akkor ezeket a változásokat egyfajta spirituális vagy szellemi evolúciónak értelmezzük, és akkor az ember ezt egy végső forrásnak tekinti a végső kérdések megválaszolásához. A másik pedig ugye a Biblia. Na most tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ne szűkül igazából a kör. Mi az előbb jó néhány lehetőséget soroltunk föl, és aztán tekintettünk végig egyenként, de ha még jobban le akarjuk szűkíteni, akkor azt mondjuk, hogy igazából háromra szűkül le a dolog. Mert az egyik az, hogy elutasítom, nem foglalkozom a végső kérdésekkel, ezért vagy azért,
A második lehetőség az, hogy valamilyen emberi választ keresek, mert ugye az előbb rámutattunk, hogy ha a tudományos választ keresünk, ha válaszol a végső kérdésekre, akkor azok már nem szigorúan tapasztalati vagy kísérleti alapon állnak, hanem valahol átmegy a feltételezések, vagy egy emberi világmagyarázat irányába. Ugye mondtuk, hogy már a filozófia is sem vállalkozik erre, de ha vállalkoznék is rá, az is alapvetően az emberi ész, az emberi logika erőfeszítései. Akkor elmondtuk azt, hogy más a kereszténységen kívüli világvallásoknál ugye meg kell néznünk a kinyilatkoztatástanát, és ha a kinyilatkoztatástanát megnézem, akkor azt látom, hogy isteni kinyilatkoztatásnak vallja magát, de ezt az isteni kinyilatkoztatást úgy értelmezi, hogy ez egyfajta illuminációjuk volt, tehát megvilágosodásuk a nagy tanítóknak vagy a nagy mestereknek. Tehát végül is arról van szó, hogy embereknek tulajdonítunk valamiféle olyan szellemi erőt, ami már-már isteni megvilágosítás szintjén van. De azt az utat, hogy valamennyire is racionálisan követhető lenne, hogy az Isten gondolatától, vagy az Isten szándékától az emberig eljut az Isten beszéde, ezt nem tudjuk követni a különböző világvallások kinyilatkoztatás tanában. Tehát ezért mondom, hogy ha itt is van egy bizonyos misztikus hit, hogy isteni kinyilatkoztatást nyertek a vallás alapítók, vagy ugye a tanoknak a felvázolói, vagy akik választottak a végső kérdésekre, alapvetően mégis ez is emberi válasz. És hogyha a kereszténységnek azt az oldalát, azt a részét nézzük, amit ugye így jellemeztünk, hogy a keresztény tradíció, alapvetően ez is emberi. Akár melyik oldalról nézzük, alapvetően emberi, de ehhez is hozzá kapcsolunk egy misztikus hitet, hogy a valóságban ez több, mint emberi, és ebben isteni erők működnek. És akkor marad egy harmadik lehetőségnek az, hogy isteni kinyilatkoztatás. Hogy van ilyen, de most ezt akkor a szó legkomolyabb értelmében vegyük, hogy racionálisan lehet követni egy utat az Isten gondolatától vagy szándékától le az emberig. És az ember a végső kérdésekre, ami fekete-fehér, hogy tapasztalati úton vagy szigorúan vett tudományos úton nem tudja elérni, azt most megtudja a felsőbb rendű lénytől, az Istentől, aki direkt módon, követhető úton, szándékosan, világosan, érthetően megmondja neki a választ. Valahonnét a maga magasságából egy megszabott úton eljuttatja az emberhez. Na tehát végül is a kiéleződik a kérdés oda, hogy létezik-e ilyen isteni kinyilatkoztatás. Ez önmagában kérdés, hogy a Biblia az-e. Mert ugye most mi azt mondtuk, hogy akkor, tehát ugye még egyszer mondom, van az, hogy nincs válasz, vagy nem keressük a választ. A második az, hogy alapvetően végül is emberi, bizonyos misztikus hittel, misztikus bizonyossággal felruházott emberi válaszokat keresünk, vagy fogadunk el erre a kérdésre. És a harmadik, ha van a szószoros értelme vett kinyilatkoztatás, és ha a Biblia az. Ugye a Biblia ennek vallja magát, ez nem kétséges, ez nyilvánvaló, de erre megint mindenkinek utána kell, hogy nézzen, mindenki maga kell, hogy meggyőződésre jusson, hogy vajon tényleg el tudja ezt fogadni, komolyan szóba tud-e állni azzal, hogy a Biblia ennyire a szó komoly értelemében vett isteni kinyilatkoztatás, és mint ilyen egy harmadik lehetőségként jelentkezik az ember számára, hogy az élet végső kérdéseire választ találjon. Most itt szeretnék arra utalni, hogy a Biblia esetében is ezt a kettőt kell megfigyelni, mégpedig egymással való összefüggésben, hogy szól a Biblia kinyilatkoztatás tana. Mit mond el a Biblia arról, hogy az Isten gondolatától, szándékától, az egyes ember világos megértéséig mi az út, és követhető-e ez az út racionálisan, és ha maradnak is benne titkok, legalábbis valószínűsíthető-e, vagy elképzelhető az ember részéről, hogy tényleg isteni kinyilatkoztatás jut el hozzá, megismerhetően, pontosan, torzulásmentesen. A másik szempont pedig, hogy ennek a kinyilatkoztatásnak, vagyis most már akkor ugye a Bibliának, mert ez val egyedül ilyen radikális kinyilatkoztatástan, a Bibliának a tartalmát vizsgáljuk meg, és hogy vajon ez a tartalom, ezt a radikális és nagyon határozott kinyilatkoztatástant hitelesíti-e, vagy valószínűsíti-e annak az igazságát. De itt megint Pascalt idézném egy pillanatra, aki Pascal egy nagyon tömör mondatot mondott a kereszténység tartalmáról, megint csak összehasonlítva más világvallásoknak a,
a mondani valójával. Ő ebben látta az egyedül valóságát a közelről, ugye a Bibliának, a Bibliában foglalt tanításnak. Azt mondta, egyetlen más vallás sem figyelmeztetett rá, hogy az önszeretet bűn, sem arra, hogy ebben születtünk, hogy kötelesek vagyunk ellene szegülni, és egyiknek sem volt rá gondja, hogy megadja nekünk a gyógyítás eszközeit. Most saját szavaimmal hadd foglaljam ezt így össze, hogy olyan diagnózist mond az emberi problémáról, és olyan terápiát ajánl, ami nem hasonlítható össze a többivel. Most persze kérdés, hogy azon túl, hogy nem hasonlítható össze a többivel, az ember mérlegelje, hogy ezt reálisnak, valóságosnak, vagy olyasminek találja-e, ami tulajdonképpen roppant egyszerű és roppant kézenfekvő, de valahol a dolgoknak a veleje, és bámulatos módon az ember mégse jön rá magától. Tehát ezeken kell az embernek elgondolkodnia. Szeretnék még néhány bibliai igére is hivatkozni, nem úgy, hogy most részleteiben elmerüljünk ebben a kérdésben, csak például egy-egy kifejezésre irányítanám a figyelmet. Ez a nagyon jól ismert ige, amit Jézus mondott, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. Ugye Máté Evangélium a 4. fejezet 4. verse. Kérném, hogy ezt a kifejezést figyeljük meg, hogy Isten szájából származik. Ugye, tehát Jézus azt állította, hogy olyan beszédek hozzáférhetőek az ember számára ezen a földön, amelyek Isten szájából származnak. Megkérdezem, nem dobogtatja meg a szívünket? Tulajdonképpen, ha ez igaz, akkor hihetetlenül nagy dolog. Hát hol van az Isten? Nem látjuk. Fantasztikus, elérhetetlen, távol van. És mégis elérhetőek számomra olyan beszédek, amelyek megbízhatóan az ő szájából származnak. Ugye, tehát ez egy óriási kérdés. Tehát Jézus a nagyon egyszerű megfogalmazással mégis egy hatalmas dolgot mondott, hogy Isten szájából származó beszédek léteznek ezen a földön, amelyekkel, ha él az ember, akkor lesz igazán ember. Ugye? Akkor talál magára. Azután említeném, hogy például Jézus egyik meghatározása, ezt idéztük is, amikor az egyházról beszéltünk, Lukács evangélium a 8. fejezetének 21. versében ezt mondja Jézus, hogy azok az én fitestvérem, nőtestvérem, apám és anyám, akik az Isten beszédét hallgatják és megtartják. Tehát Jézus itt is ezt a kifejezést használja, hogy Isten beszéde. Így határozottan és komolyan. Hozzátenném még ehhez, hogy például az a megszorítás, amivel már az Ószövetségben találkozunk, Mózes 5. könyve 4. fejezetében, vagy példabeszédek könyvében, amikor azt mondja, hozzá ne tégy az ő beszédéhez, el se végy. Példabeszédek könyve ezt ilyen hangsúllyal mondja, hogy felettébb tiszta az Isten beszéde, tehát tiszta az Isten beszéde, és hozzá ne tégy, hogy hazuggá ne légy. Tehát ez rögtön hazugság velegyedik a dologba, ha az ember valamit hozzá akar ehhez tenni. Most gondoljuk meg, hogy ennek a szigorú megszorításnak, vagy amit még Jézus mondott ugyanebbe a kategóriába tartozóan, ezt pedig János evangélium a 10. fejezet 35. versében találjuk, hogy az írás felrebbontható. Ugye ennek akkor van értelme, ha azok a beszédek tényleg Isten szájából származnak, ha a szó szoros értelmében az Isten beszéde. Akkor áll fenn az, hogyha ez egy annyira zárt isteni kinyilatkoztatás, egy annyira védett isteni kinyilatkoztatás, hogy hozzá kapcsolódik a felszólítás, hogy ne tégy hozzá, el se végy, és az írás fel nem bontható. Ezeknek a felszólításoknak nincsen értelmük, ha az írásban valamilyen emberi hagyománynak, vagy emberi gondolatoknak a közegében, annak a közvetítésével valamiképpen felhígítva, vagy csak áttételesen jut el hozzánk az Isten beszéd, akkor nem volna értelme ennek. Tehát, hogyha ez egy nagyon zárt értelemben az Isten beszéde, és ez nagyon védett ez az isteni beszéd itt az emberek között, hogy valahol hazugság ne legyen bele, valahogy hazuggá ne legyen, akkor van csak értelme ennek, hogy hozzá ne tégy, el ne végy, hogy ennek a feletté való tisztaságát el ne ronsd, és kárt ne okozz vele, és hogy az írás fel nem bontható. Tehát, ugye így jutottunk el akkor ahhoz a kérdéshez, hogy akkor az isteni kinyilatkoztatásra is van lehetőségünk, hogy itt keressük tényleg az Isten beszédében
Ugye az Isten szájából származó beszédekben a választ az élet végső kérdéseire, ha a Biblia tényleg Isten kinyilatkoztatásának bizonyul, és ez egy hallatlan lehetőség. De ha ezt az ember elfogadja, szóval utána jár meggyőződéseit is elfogadja, akkor újabb, rendkívül kínos és nehéz kérdésekkel találkozik. Hát melyek ezek a kérdések? Akkor azt mondja az ember, hát tényleg az Isten szólt, Isten szájából származó beszédek, valósággal isteni beszédek hozzáférhetőek ezen a földön. Hát akkor hogy lehet az, hogy az emberek ezt nem ismerték fel, ezt nem erre építették az életüket, akkor hogy lehetséges, hogy létezik a roppant emberi tudomány, létezik a roppant vallási tudomány, de az mégis valahol magában áll, és mégis mindig csak kevesen vannak, akik abszolút elfogadják vagy követik. Értjük, akkor ez egy rettenetes nehéz kérdés. Akkor az ember azt mondja, hogy hát akkor az élet végső kérdésére, ha van ilyen, hogy Isten szájából származó beszédek, a szószoros értelme vett isteni kinyilatkoztatás, akkor ez a biztos válasz az élet végső kérdéseire. És akkor ez egy óriási kiváltság. Na de hát akkor ma, törülbelül ilyet kell az embernek kimondani, akkor tévelyek az a roppant vallástudomány, amely kívül van, vagy ellentétben van ezzel az Isten beszédével. Akkor tévelyek az a roppant emberi tudomány, akár természetes tudományos, akár gondolati, amely ahol ellentétben, ismétlem nem egészében, de ahol, amiben ellentétben van, és szóval más utakon jár, mint ez a kinyilatkoztatás. Ezek nagyon nehéz kérdések. Szóval, hogy így mondjam, az embert alázatra, meg megdöbbenésre készítető kérdések, és most kérdés, hogy az ember ezekkel szóbá le, vagy meg tud-e birkózni vele. Megint csak szeretnék egy-két bibliai igét idézni. A következő igéket, ugye tehát nem kell bizonyítanom azt, hogy a Bibliát így, mint következetes isteni kinyilatkoztatást, és hogy az életét is hozzászabja, és abszolút komolyan veszi, mindig csak az emberiségnek egy töredéke követte. Ugye a Krisztus előtti időkben Izraelnek is egy töredéke, csak Izrael, és annak is csak egy hívő maradéka. A Krisztus utáni időben, a kereszténységen belül mindig csak egy kisebbség, egy komoly kisebbség, amely egyáltalán nem mondhatjuk, hogy karakterisztikusan a kereszténységnek az élén volt. Akkor most hogy is áll végül is ez a dolog? Ezen a háttéren érthetjük, amit mond János evangéliuma első fejezetében, egy híres János prológusában. Így olvasom. János evangéliuma első fejezetében a 9. verstől olvasom a 12-ig. Az igazi világosság eljött már a világba, mely megvilágosít minden embert, ugye egy közelebbről Krisztus személyére utal. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. A valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, akik az ő nevében hisznek. Akkor mi következnék ebből? Akkor ez az igazi ember tragédiája? Szóval tényleg létezik ilyen ember tragédiája, hogy az igazi világosság, hogy a Biblia igéi, már az Ószövetség igék által, azután, amikor Krisztus teljessé teszi ezt a kinyilatkoztatást, itt fénylik a világban, a világosság fénylik a sötétségben, az igazi világosság már eljött a világba, de a világ nem ismerte meg, nem fogadta el. És a bizonysága annak, hogy ez mégis isteni kinyilatkoztatás, most mindössze annyiban ismerhető fel, hogy akik befogadták, azok az Isten fiaivá lesznek, azok a lényükben, a jellemükben, a gondolkozásukban, a gyakorlati életükben valami nagyon nagy átalakuláson mennek át. De egyébként itt száfolhatatlan bizonyítéként nem jelenik meg. Lehet elfogadni és lehet elvetni. Tehát létezik, hogy így volna, hogy az igazi világosságot nem ismerte meg, és nem fogadta el az emberiség annyi időn át, noha itt van közöttünk, és itt fénylik közöttünk. És az Isten szájából származó beszédek nem találtak igazán érdeklődésre, megbecsülésre és követésre az emberek között. Hát akkor ezzel a ténnyel kell szembesülnünk. Szeretnék idézni Jézus tanításaiból, ez egyik példázatában mondta Jézus, a gonosz szőlőmunkások példázatában, hivatkozott egy ószövetségi messiási jövendőlésre, ez a Máté evangélium a 21. fejezetéből kiírt ige. Azt mondta Jézus, sohasem olvastátok az írásokban, amelyik követ az építők megvetettek.
végül mégis az lett a szeglet fejévé. Tehát akkor úgy kellene tekintenünk nem csak Krisztus személyét magát, hanem az egész isteni kinyilatkoztatást, hogy ez egy olyan szegletkő, ez egy olyan fundamentum, amit a világ építő.

Tovább megyünk, olvassuk egy pillanatra talán a római levélből és a korintusiakhoz írt levélből még a bibliai megállapításokat. A római levélben Pál apostol azt a fájdalmas megállapítást teszi, a római levél első fejezete 21. versének a második részében, hogy az emberek okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Rettenetes súlyú szavak, hogy az ember okoskodásaiban elmerült, de ezekben balgataggá lett, és balgatag szívük megsötétedett. A korintusiakhoz írt első levélben pedig a következőt olvashatjuk a harmadik fejezetben. Ezt olvasom a 18. verstől. Senki se csalja meg magát. Ha valaki azt hiszi, hogy bölcs, ti köztetek-e világon, bolond legyen, hogy bölcsé lehessen. Mert a világ bölcsessége bolondság az Isten előtt. Mert megvan írva, megfogja a bölcseket az ő csalátságukban. És ismét, ismeri az Úr a bölcsek gondolatait, hogy hiába valók. Persze rögtön szeretném hozzátenni, nem azt jelenti, hogy nincs értékes, vagy valódi emberi tudomány, vagy valódi ismeret. Ugye érezzük, hogy ez egy általánosító, csak a dolgok leglényegére egyszerűsítő megfogalmazás, de figyeljük meg, hogy mit mond, hogy az embernek először el kell ismerni, meg kell alászkodni, hogy bölcsé lehessen, hogy sok minden bolondság van az ember gondolataiban, vagy az ember tudományában, ahhoz, hogy bölcsé tudjon lenni. Lehetséges, hogy a világ bölcsessége, mondjam így nagy részt, vagy legnagyobb részt bolondság az Isten előtt? Lehetséges ez? Nem, ugye sokszor úgy elmeditál, hogy na most, ha az Isten megjelenik X konferenciákon, vagy hogy az ezer és millió oldal, amely leíratik, és fejtegetés, és kiváló lábjegyzetek, és kifogástalan tudományossága metodikában, de vajon ami a tartalmát illeti, vajon szóval az Isten az égből letekintve mit mond erre? Ugye ez nagyon kemény szó, hogy ha világ bölcsessége, bolondság az Isten előtt, és ő sok minden csalárdságot meg tudna fogni, és ki tudna mutatni dolgokban. Tehát még egyszer mondom, hogy ezek bizony egyáltalán nem könnyű kérdések. Most még ehhez hozzájárul az, hogy a Biblia határozottan bizonyságot tesz arról, hogy az ember nem úgy csak egyszerűen önmagában tévelyeg, mert hiányzik belőle a kellő alázat, mert mindenütt azt találjuk a Bibliában, hogy a baj ott kezdődik, hogy az embernek ugye van ez a bizonyos szellemi elbizakodottsága, meg elfogultsága az önzés miatt, szóval végül is az önzés okozza ezt az egészet, ez a bizonyos emberi bűn, az ős bűn, ami nem csak a bírvágyban jelenik meg, hanem például megjelenik a szellemi gőgben, megjelenik az önmagunk iránti elfogultságban, hogy az igazságot is szívesen hajlítjuk önmagunkhoz, és ez a beállítottsága az embernek elég ahhoz, hogy ami csillogó bölcsességnek látszik, és metodikájában kifogástalan, tartalmában még meg lehetne fogni benne a családság pontjait, és végül az egész valahova egészen máshova fut, mint ami az igazi világosság, mint ami a valóság, ami a tényleges igazság. A Biblia azt mondja, tehát az ember nem csak így önmagában tévelyeg, ugye a bűn miatt, ez a titokzatos, mélyen fekvő, alapvető belső beállítottság miatt, hanem még létezik egy nagy hitető is, aki jócskán belejátszik a dologban, mert így mondja a Jelenések könyve 12. fejezetének a 9. versében, hogy ama régi kígyó, aki neveztetik ördögnek és sátánnak, aki mind az egész föld kerekségét elhiteti. Tehát más előadáson is említettem, hogy mindig megborzongok, mikor ezt az igét olvasom, hogy lehetséges, hogy valami hamis szellemi nagyhatalom úgy játszik az emberiséggel, mint a macska az egérrel, hogy mind az egész föld kerekségét elhiteti, hogy olyan kiváló pszichikával tudja, hogy melyik zsáknak milyen foltra van szüksége, és hogy ezer variációban tudja gyártani a tévedéseket és a hitető elméleteket. Szóval ezek nagyon-nagyon súlyos kérdések. De jussunk hamarosan most már a befejezéshez. Vajon kötelező-e, hogy az ember eltévedjék? És tényleg mi múlik az, hogy ez a nagy hitető, ahogy a Biblia sokszor fogalmaz, zsákmányt tud-e vetni bennünk üres csalás által? Ez nagyon érdekes bibliai kifejezés, hogy a nagy hitető zsákmányt vet az emberben üres csalás által. Mi múlik ez? Szeretném idézni a Tesszalonika beliekhez írt második levélből az igét, tehát a Tesszalonika beliekhez írt második levélből.
A második fejezetből

0: néhány nagyon elgondolkoztató sort, hogy egy beszél éppen ennek a bizonyos nagy hitetőnek a tevékenységéről, különösen az emberi történelem végidejében, és azt mondja róla a 9. versben, hogy a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával működni fog, és olvasom tovább a 10. verstől, a gonoszságnak minden családságával azok között, akik elvesznek, mivel, hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. Azért bocsátja rájuk Isten a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak. Megemlíteném, hogy az eredeti szöveg szerint kiszolgáltatja őket a téveigés erejének, hogy higgyenek a hazugságnak. Hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságban, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Megrázó kifejezés. Lehet gyönyörködni az igazságtalanságban? Hát ennyire tévelyeghet az ember, hogy gyönyörködik az igazságtalanságban. Szívbe markoló kifejezés, de igaz. Emberek tudnak elragadtatva lenni önmaguktól és másoktól. Emberek tudnak gyönyörködni az igazságtalanságban is. És meggyőződéssel vallani. De hogy kerülheti ki ezt az ember ezt a csapdát? Úgy mondja akkor, ha az ember befogadja az igazság szeretetét az üdvösségére. Milyen érdekes kifejezés. Nem azt mondja az igazság ismeretét, nagy különbség, az igazság szeretetét. Szeretném megkérdezni, hogy mi a különbség az igazság ismerete és az igazság szeretete között? Tudnánk rá egy hirtelen választ adni? Lehet, hogy egy embernek nagyon kevés ismerete van az igazságról, de mégis szereti az igazságot. Van egy belső iránytűje. Egyszerűen neki ez a fontos, hogy az igazságos, becsületes, az valóság vagy nem valóság. Az ismerete lehet, hogy nagyon kevés, de szereti az igazságot. Lehet, hogy a másik embernek rengeteg az ismerete, kész, két lábon járó lexikon, de nem szereti az igazságot. Mert nem az érdekli, hogy valóság-e, nem az érdekli, hogy igazságos-e, nem az érdekli, hogy ez tényleg megbízhatóan az emberi élet alapja-e, hanem a szellemi csillogás érdekli, egyfajta önmagáért való gyönyörködés, ugye az elmélkedésekben mások véleménye érdekli a dologról, mások ítélete érdekli, de nem az igazság. De még egyszer szeretném mondani, hogy óriási különbség van az igazság ismerete és az igazság szeretete között. És ez a Biblia vers azt mondja, hogy azok vannak kiszolgáltatva a tévelygés erejének, azokon nem tud az Isten segíteni, kénytelen kiszolgáltatni őket a tévelygés erejének, ott nem szeretik az igazságot. Nincs bennük ez a belső nehézkedési törvény. Ezek aztán gyönyörködhetnek az igazságtalanságban. És el vannak ragadtatva önmagukkal és másokkal, és az Isten nem tud hozzájuk férkőzni, és nem tud segíteni rajtuk. És akkor tulajdonképpen tehát mi is itt végül is a tét még egyszer, még a Timóteushoz írt második levélből is szeretnék idézni, a 4. fejezetből, ahol azt mondja Pál apostol, hogy lesz idő, mikor az emberek az egészséges tudományt el nem szenvedik, és az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak, mert viszket a fülük. Ugye kicsit kemény kifejezés, az apostol kicsit élesen fogalmaz, de értjük, hogy mi ez, amit viszket a füle. Hát ha valakinek viszket a füle, annak nem egészséges a hallása, nem? Az csak azt szereti hallani, ami neki jó, ami neki kellemes, ami az ő kívánságaival, elképzeléseivel megegyezik. És milyen döbbenet, elfordul az ember az igazságtól, de a mesékhez odafordul. És Jézus szavát idézném még, János evangélium a 18. fejezet, a 37. versét, a Pilátussal való beszélgetésnek ez a nevezetes részlete. Jézus ünnepélyesen mondja, hogy én azért születtem és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És hozzátesz egy sorsdöntő, egy nagyon fontos kis megjegyzést. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Hát mit jelent ez a titokzatos mondat, hogy mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra? Ugyanazt, amit az előbb mondtunk, akikben megvan az igazság szeretete. Lehet az ismeretük nagyon kicsi, nagyon fontos, de megvan az igazság szeretete. Valóságot keresnek, az élet igazi alapját keresik, becsületesek, igazságos, a tisztát keresnek. Ha kell önmaguk ellenében, ha kell mások véleménye ellenében, nem befolyásolják őket ezek a szempontok, hogy most ettől mások hogy fognak rám nézni, hogy mások ehhez mit szólnak, hogy most az én pillanatnyi gondolataimban, vagy pillanatnyi kívánságom ez egyezik-e, vagy nem. Még egyszer mondom, tisztát keresnek, valóságot keresnek, igazat keresnek. Na ezekre mondja azt Jézus, aki az igazságból való. És milyen biztató, azt mondja, hallgat az én szóm, annak mind olyan iránytűje van, hogy az biztosan fel fogja ismerni. Az meg fogja látni. Az nem fogja ezt a szegletkövet megvetni. Az ezt a szegletkőben felfedezi az igazi fundamentumot. Tehát akkor, ha valamivel le kell zárnunk, ugye, és lezárni szeretnénk valamilyen alkalmas módon ezt az egész elmélkedést, akkor én idéznék egy igét János evangélium a 6. fejezetéből. Természetesen megint csak azt mondom, hogy ezt a vallomást már csak az az ember tudja elmondani, aki tényleg utána járt annak, hogy a Biblia lehet-e Isten szájából származó beszéd, és meggyőződött róla, hogy az. Az az ember tudja azonosítani magát azzal, amit itt olvasunk. Tehát János evangélium a 6. fejezetéből olvasom a 67. verstől a 69-ig. Ha az ember eljutott erre a meggyőződésre, amit mondtam, akkor a válasza arra a kérdésre, hogy a Biblia vagy valami más, ugye, ami az egész előadásunk címe volt, hogy a Biblia vagy valami más, akkor körülbelül ugyanazt fogja válaszolni erre a kérdésre, amit Jézus tanítványai mondtak egy alkalommal. Így olvasom János evangélium a 6. fejezetéből, a 67. verstől a 69-ig. Mondta azért Jézus a 12-nek, vajon ti is el akartok menni? Ugye ez akkor történt, amikor sokan megütköztek az ő beszédei, mert nem egyezett az emberi kívánságokkal és az önző emberi elképzelésekkel, és elfordultak, és nem jártak többet vele. Jézus válasz után állított a tanítványait, kifejezte, hogy szabadok ők is. Azt kérdezte, vajon ti is el akartok menni? Mintha hozzátette volna, szóval én nem akarlak érzelmileg magamhoz kötni, szóval ezt fél szívvel tenni vagy követni nem lehet. Megkérdezte, ti is el akartok menni? Erre felelt néki Simon Péter. Ugye látjuk majd többes számban, tehát a többiek nevében is. Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Ugye, tehát a Biblia vagy valami más. Aki idáig eljutott, az azt mondja, hova mehetnénk? Na, hova mehetnénk? Körülnézünk, mindent megnézünk, hova mehetnénk? De oda jutottunk, örök életnek beszéde van, és itt van, és csak itt van az örök életnek beszéde. És folytatja tovább, és mi elhittük és megismertük. Figyelj, nem azt mondja, hogy elhittük, vagy valamilyen érzelmi alapon elhittük és megismertük, meggyőződtünk. Utána jártunk, megvizsgáltuk, elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Vagyis, amit te mondasz, amit te képviselsz, amit te hitelesítesz, az isteni kinyilatkoztatás. Amit te mondasz, amit te hitelesítesz, azok tényleg az Isten szájából származó beszédek. Tehát én ezzel nek a bibliai igének az idézésével fejezném be az előadásunkat. Köszönöm a figyelmet, kicsit túlléptük az időt néhány perccel, és most egy kis szünet után, ahogyan máskor is ez lenni szokott, még egy rövid beszélgetésre van lehetőség. A viszontlátásra mindenkinek. Áll ez a sorrend. Akkor azt kell megértenünk, hogy mi itt a logika ebben, hogy előbb mondja azt, hogy elhittük, és utána azt mondja, hogy megismertük. Most ehhez hozzátenném még azt is, hogy az elhittük szóval vigyázzunk. Mert inkább így lehetne ezt, szóval magyarul rosszul hangzik, hogy ezt így lenne inkább visszajutni, hogy hitre jutottunk, vagy hitben elfogadtuk. Ugyanis mindig ott kísért az a fogalom, hogy elhinni valamit az egy hiszékenység. Ugye, biztos hallottuk ezt a meghatározást, hogy a hit az az észvész kijárata. Ugye, szóval amit én nem tudok értelemmel átlátni vagy követni, azt elhiszem. Van ilyen fajta hiszékenység, létezik, sajnos létezik, de amikor a Biblia hitről beszél, vagy hogy hitre jutottam, akkor ez ugye itt azért mondom, a magyar fordítás rosszul csenghet a fülünkben, az eredeti fogalomnak abszolút nincs ilyen pejoratív értelme, tehát inkább így kéne visszaadni, hogy hitre jutottunk, hitben elfogadtuk, akkor másról van szó. A Bibliában a hitnek mindig alapja egy értelmes meggyőződés. De rögtön hozzátenném, hogy ez az értelmes meggyőződés, ez nem azt jelenti, hogy átolt szettig arról a dologról mindent tudunk, és sehol egy kérdőjel nem maradt, hanem pontosan azt jelenti, mert a hitnek, a hitnek fordított szó, pontosan szó szerint visszaadva az újszövetségi szót, bizalom. Ez körülbelül arról a logikáról van szó, és ez szoros kapcsolatban van azzal, hogy az igazság szeretete, meg aki az igazságból való hallgat az én szómra, Most hadd éljek Pascal szavaival, hogy az ember találkozik az igazság elegendő jegyével, vagy valamivel, ami szükségszerűen döntő, ami az ő igazság szeretete beállított füle ennek hallja, akkor az ember ezt nagyon megvizsgálja, nagyon megnézi, mert a lelkiismeretesség is hozzátartozik az igazság szeretetéhez, de amikor azt látja, hogy tényleg itt van az igazság elegendő jegye, ez nem csalás, ez nem álmítás, van itt valami, ami szükségszerűen döntő, akkor azt mondja az ember, hogy most még lehet itt nekem 3-4-5 kérdőjel, ennyi és ennyi homályos részlet, én mivel szeretem az igazságot, és boldogan ragadom meg a valódi igazságnak a legelső csillanását, én ezt bizalom alapján már is elfogadom, és már is magamévá teszem. De ezzel nem ért véget a dolog. Folytatódik tovább a megismerés. Megvan az a bizalmam, hogy mivel én csak is azért fogadtam el, mert ez a szükségszerűen meggyőzőt találtam benne, akkor abszolút nem félek tovább kutatni és az ismereteket bővíteni, mert meg vagyok róla győződve, hogyha igazság, akkor itt minden további ismeretek és minden további vizsgálódásnak ezt kell megerősíteni. Tehát akkor most szeretném összefoglalni. Tehát a Biblia nem támogatja az olyan fajta elhívést, ami mögött semmiféle értelmi tevékenység, semmiféle vizsgálódás és semmiféle meggyőződés nincs. Nem véletlenül mondta azt Jézus, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes elmédből, ugye, és teljes szívedből és minden erődből. Tehát ez a teljes elme dolga is. De viszont, vagy például egy másik szép igét még mielőtt tovább mennék, ezt is idézném, azt mondja a Timóteushoz írt 2. levél 1. fejezetében írja Pál Timóteusnak, hogy nem félelemnek lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. És amit józanságnak fordít, ott az eredeti szöveg így adható vissza pontosan tiszta gondolkozásnak a lelkét. Figyeljük meg ezt a fogalmat így együtt. Erő, szeretet és tiszta gondolkozás. Az igazi kereszténységhez a tiszta gondolkozás, a teljes elméből való meggyőződés mindig hozzátartozik. De ebből nem az következik, hogy mivel a hit erre épül, azért hinni az ember csak akkor kezd, vagyis bizalommal magáévá tenni és követni, amikor a világon minden kérdőjel eltűnt, és minden részlet világos. Hanem nem akarom ismételni, amit az előbb mondtam, amikor neki elegendő alapja van a bizalomra, akkor boldog bizalommal megragadja és követi, és utána folytatódik a vizsgálódás, a megismerés és a megszilárdulás, mert ő tudja, hogy ez igazság. Tehát ezért van így a Bibliában, hogy elhittük és megismertük. Hitben elfogadtuk, bizalmat, bizalomra méltónak találtuk, és utána megismertük, és még jobban megismertük, és egyre jobban megismertük, és egyre nőtt a bizonyosság. Ugye, hadd említsem Pál vallomását a Filippi beliekhez írt levél 3. fejezetében. Azt mondja, hogy mikor ő Krisztust, a Krisztus evangéliumát, az ő egész tanítását megismerte, azt mondta, hogy mindent kárba veszni hagytam, így megint csak egy kicsit pontosítom a fordítást, így mondja, a Krisztus ismeretének a minden felül haladó gazdagsága miatt. Hát ugye ez már a Filippi levelet más jóval, ugye a szolgálata megkezdés, már a szolgálata vége felé írja, már a római fogságból írja, és visszatekintve a hosszú munkásságára, pályafutására azt mondja Pál, sőt annak felette most is ugyanígy gondolom, most is mindent kárnak ítélek ehhez képest. Tehát na ez az, hogy elhittük, hittel, bizalommal elindultunk, de utána megismertük, és mindig jobban megismertük, és azt mondom, hogy ennek a mindent felülhaladó gazdagsága nem gyengült a meggyőződésem, hanem erősödött, mindig jobban megvizsgáltuk, és mindig jobban megismertük, és mindig szilárdabb lett ez a fundamentum. Hát ennyit erről, jó? Most a másik kérdés az volt, hogy honnan ismerhetjük meg, hogy valami csak emberi elmélkedés, vagy bölcselkedés, vagy az Isten szava, és hogy esetleg nem éppen a sátánéje ugye csatlakozott ehhez. Tehát hadd induljak el a végéről, a hozzá csatlakozó kérdéstől, hogy itt legelőször is azt mondanánk, hogy a sátán nem reklámozza magát. A Biblia azt mondja, hogy mindig álcázza magát. Szóval pontosabban ezt akarom mondani, nem nyíltan reklámozza magát, tehát nem nyíltan bemutatkozik. Tehát ezért ez a kérdés nagyon indokolt, mert így mondja a Korintusiakhoz írt 2. levél 11. fejezetében Pál apostol, hogy Sátán beöltözik világosság angyalának, és az ő szolgái is beöltöznek világosság angyalának. Tehát ugye ez a mind az egész föld kerekségét elhiteti, ez nem csekély tehetséggel történik. Szóval nem azt akarjuk mondani, hogy az emberiség primitív és könnyű becsapni, hanem azt akarjuk mondani, hogy az emberiségnek van egy lelki betegsége, az én felé hajlás, ezért fogékony a tévedésre, és létezik egy zseniális hitető. Ugye? Tehát ezért kerül az ember a tévedés hátterébe be az igazság szeretetét, az üdvösségére. Ez nem kell se butának, se primitívnek, se rossz akaratúnak lenni. Ez az egyenes útja az embernek, ha csak az igazság szeretete meg nem oltalmazza. Tehát igenis, sok minden mögött lehet az a bizonyos nagy ellenség, ami ragyogóan van álcázva, ami világosság angyalának tűnik. Tényleg szinte megráz egy kicsit az embert, az emberek mennyire jóhiszeműek, mennyire indokolatlanul jóhiszeműek. Például én hallottam valakitől, beszélgettünk arról az ígéről, hogy ugye a hegyi beszéd végén van, hogy Jézus azt mondta, hogy majd ama napon sokan jönnek az én nevemben, és azt mondják, hogy nem a te nevedben profétáltunk-e, nem cselekedtünk-e sok nagy és hatalmas dolgot, és majd Jézus azt mondja nékik, hogy távozzatok tőlem, sohasem ismertelek titeket. És nem is tudnám megmondani, hányszor hallottam ezt az ártatlan megjegyzést, na de hát Jézus nevében, csak nem tesz valaki olyat, ami nem Jézus nevéhez tartozik. Ugye? Tehát ezért mondom, szinte egyrészt megható, de másrészt megrendítő jó hiszemiség, de nem indokolt ebben az életben. Ugye? Hiszen utána Jézus világosan kimondja, hogy nem cáfolja, hogy tettek sok nagy és hatalmas dolgot az ő nevében. Nem csak hivatkoztak rá, de tettek nagy és hatalmas dolgot a nevében, és utána kimondja Jézus, hogy sohasem ismerte őket. Őhozzá egy percig nem volt közük. Tehát ugye, hogy így mondjam, ne legyünk ártatlanul, de ugyanakkor indokolatlanul jó hiszeműek, mert szóval itt valóban a megkülönböztetés egy végtelenül fontos kérdés. Most tehát akkor miről lehet megismerni, hogy az csak emberi bölcselkedés, vagy netalán sátán hangja, vagy az Isten beszéde? Itt rögtön azt mondanám, hogy tulajdonképpen benne van a felelet abban, amiről ma este szó volt, hogy az igazság szeretetét befogadni. És az igazság szeretete maga után vonja az igazság éhezését, szomjúházását és az igazság ismeretére való szomjúhozást és abban való előrehaladást. Tehát a Bibliát, a vérünké, a gondolkozásmódunká kell lenni. A bibliai igéket, ha személyesen megértjük, akkor figyeljük meg, soha többet nem felejtjük el. Szóval nem arról van szó, hogy be kéne magolni sok-sok bibliai igét, és akkor ez engem megóv a tévedésektől, hanem minél inkább értelemmel kell olvasni az igét, és tényleg az isteni lélek segítségét kérve, mert amihez nekem valami személyes megértés fűződik, azt minden különösebb erőfeszítés nélkül elraktározódik, örökre bevésődik az ember emlékezetében. Jobban, mint bármi más. Hadd tegyem hozzá, jobban, mint bármi más. Miért? Mert a Biblia igéi azok tényleg olyan, mint a mag, azok olyan igazságtartalmat hordoznak, hogyha egyszer megértettem, soha többet nem felejtem el. Tehát így mondanám, hogy az a jó, hogyha ami benne van a Bibliában, az ilyen személyes megértéssel, ilyen, amihez mindenhez valami élmény fűződik, egyre jobban raktározódik, szóval megy át az emlékezetünknek a csarnokaiba, és ott sok leüllepszik, sok-sok ige és sok-sok bibliai gondolat, amelyek azért maradtak meg az emlékezetünkben, mert valahol megvilágosodtak, és valahol egy tapasztalatunk fűződik hozzá, és az ilyenfajta növekedés az ige ismeretében, ez egy páncél, ez páncél és pajzs a tévedés ellen. Ez olyan hallást, olyan szellemi és lelki hallást élesít ki, hogy ez meg tud óvni a tévedésektől. De azért szeretnék azoknak is bátorítót és vigasztalót mondani, akik még úgy gondolják, hogy hát mikor szerzek én annyit, mert mikor lesz az én fejemben ilyen raktár, és hát akkor most mit csinálják, mikor én még kezdő vagyok? Hát akkor én minden rossz utcára be fogok szaladni, vagy mindenféle tévedésnek először zsákmányul esek. Jézus mondott egyszer egy példázatot, és ez a példázat is nagyon sokat mondó. Azt mondta, hogy én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyém, és engem is ismernek az enyém, és követnek engem, idegent pedig nem követnek, mert nem ismerik az idegenek hangját. Most ezt szeretném kiemelni, hogy mert az idegen hangját nem ismerik. Ez nagy különbség, nem azt mondja, hogy a tartalmát, a hangját nem ismerik. Észrevettük-e, hogy minden embere karakterisztikusan jellemző, nem csak az arcvonásai, a hangja is. Lehet itt is, hogy két ember arca hasonlít, két ember hangja hasonlít, de jobban megfigyeljük, szóval az az ő hangja. Bámulatos, nem? Hogy az emberi hang is ennyiféle árnyalatú tud lenni. Na Jézus ezt a hasonlatot ragadta meg. Most ugye gondolom mindenki hallotta már ezt a kis régi gyerekmesét, ugye a kecske Gida meg a farkas mama, ugye, hát azzal próbálja megtéveszteni őket, hogy szó szerint ugyanazt mondja, amit a saját anyjuk mond, csak hogy a hangja nem tudja utánozni, a hangja más. És ugye a okos kis Gidák azt mondják, hogy hát ez nem az anyukánknak hangja. Amit mond tartalmilag stimmel, csak nem a hangja. Nos, tehát akkor már talán közelebb hoztuk, hogy Jézus mit is mond, hogy idegentől elfutnak, mert nem ismerik az idegennek a hangját. Tehát igényelhet bizonyos időt és tapasztalatot, hogy az ember a Biblia tartalmát annyira megismeri, és az átmenjen a saját tapasztalatába, a saját fejébe, a saját emlékezetébe, de a hangot sokkal hamarabb meg lehet ismerni. És a hangról hamarabb meg lehet különböztetni, mint hogy az ember már tartalmilag is ismerné. Na, ne legyen ez már misztikus, hogy van ez a hang. Tehát, hogyha például valaki még egész kezdő is, de, hogy így mondjam, ezzel a bizonyos igazság szeretetével, vagy az igazság keresésének a vágyával rendszeresen olvassa a Bibliát. Nagyon szép, ha más könyveket olvasunk, nagyon szép, ha előadásokat hallgatunk, de semmi nem pótolja, hogy így mondjam, natúr eredetiben magának a Bibliának az olvasását. Elnézést kérek, ha valakinek már sokszor mondtam, és itt is már elhangzott, de én mindenkinek azt kell, mindig olvasson egy bibliai könyvet folyamatosan. Az mindig programon legyen, hogy egy könyvet olvassuk, mégpedig elejétől végéig, figyelmesen. Egy szakasz, kis szakasz, nem nagy szakasz, de többször is. De én állandóan haladok előre a Biblia személyes olvasásában, és összefüggésében olvasom, nem csak itt-ott egy-egy valamit kikapva. Nos, tehát ha valaki így kezdi olvasni a Bibliát, akármilyen kezdő is, egy-kettőre megismer egy hangot. Megmondom, például mondok egy pár ilyen közvetlen dolgot. Például azt látja, hogy a Biblia beszédére olyan szempontból is igaz, hogy felettébb tiszta, hogy abban nem talál semmiféle érzelgőséget. Abban nem talál semmiféle reklámstílust. Abban nem talál bőbeszédűséget. Abban nem talál rideg keménységet, hogy az ember fejére zúdít valamit annélkül, hogy mindjárt megmutatna valami kiutat is, vagy valami tanácsot is mondana. Szóval, hogy a Biblia mondja, hogy az Isten megsebez, de be is kötöz. Ha jól megfed, abban a következő mondatban már a tanácsot, meg a vigasztalást mondja, meg a kiutat mondja. És ugyanakkor sohasem hízeleg az embernek, mindig reális. Szóval értjük, ez az a bizonyos hang. Ez ahogyan a Biblia megközelít dolgokat, kérdéseket, ahogyan azokról beszél. És ha az ember ez saját magának, ezért mondom, hogy pótolhatatlan, hogy magát a Bibliát olvassuk, mégpedig összefüggésében is rendszeresen. Tulajdonképpen nem sokáig folytatja valaki ezt a gyakorlatot, de tényleg ezzel az igazság szeretetével, az igazságkeresés nyíltságával olvassa, mint a normál áhang belemegy a fülébe. És akkor hall valamit, például egy beszédet, és azt mondja, hogy hát nem tudok tartalmilag semmi kifogást találni belőle. Szóval én nem vagyok ahhoz még elég okos. Lehet, hogy igaza van, lehet, hogy nincs. De valami a hangban nem tetszik. Szóval ez a hang nem az. Ez nem az, amit a Bibliában olvastam. Például mondjuk rájön, hogy az illető rettenetes maga mutogató, mondjuk. Na hát szóval valahogy annyira én, vagy azt látja, hogy ilyen nagy pszichikai fogásokat alkalmaz, szóval valahol földagasztja a mondani valóját ilyen hozzátétekkel, ilyen fogásokkal. Hát az ilyen hang a Bibliában nincs, hát szóval ez idegen, én ettől elfutok. Ugye például ezekre rögtön rájön, vagy valaki mennydörög és nagy, szigorú, erkölcs tanító, és összeroppannak a hallgatók előtte. Ez sem az, mert ebből valahol az Isten szeretete hiányzik, vagy az Isten irgalmasság, az útmutatás. Máskor hall valami olyat, ami csupa reménység, optimizmus, szuperoptimizmus, mint egy optimista klubban lennék. Ó, hát akkor valami így sem, mert szóval az Isten azért lálép az ember rábújára, meg hát szóval azért reális, meg szembesít, szóval nem azért szól hozzánk, hogy mindenben jóvá hagyjon. Na, nem részletezem tovább, de értjük, mi az, hogy hang. Tehát merem állítani, hogyha valaki olvassa, a hangról érzi, az vagy idegen, meg tudja különböztetni. És lehet, hogy nem tudja megmagyarázni, de elfut tőle. De olyan idegen a lelkének, és olyan visszataszító, hogy nem akar vele foglalkozni. És ha pedig tovább növekszik ez a bizonyos ismeret, amit mondtam, ez a ilyen belső ismeret, és az aktárban mindig több és több gyűlik, akkor már tartalmilag is röntgen szemmel ránéz, és így kiszúrja egy pillanat alatt, hogy hol van a hiba, meg tudja fogni a csalárdságokat. Akár milyen árnyaltak, és akár milyen burkoltak, észreveszi, itt is csalárdság, itt is, ez itt nem stimmel. Hát nem tudom, ki elégíti a válasz. Igen. És hát én azt hiszem, hogy be is kell fejeznünk, mert itt van az idő. Nekem is itt van az idő. Igen. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ma
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves táborozók, még egyszer nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Úgy terveztem a mai előadásom, hogy egy képanyagot szeretnék levetíteni nektek, de hát amint látom, sajnos az időjárás ehhez, bár nagyon örülök, hogy jó idő van és napfény van, de nem teszi lehetővé, hogy nagyon élesben lássátok ezeket a képeket. Lesznek, amiket majd fogtok tudni látni, de szóban mindent fogok nektek mondani. Tehát a mai alkalommal arról szeretnék szólni, hogy hogyan győzhetjük le a depressziót. Szeretném rögtön leszögezni, hogy lelkész vagyok, nem orvos. Nyilván, hogyha egy orvost meghívtunk volna, akkor a maga oldaláról beszélt volna erről a nagyon súlyos mentális megbetegedésről. Én a mai alkalommal kizárólag arról szeretnék szólni, arról az oldalról megközelíteni, hogy mit mond erről, mit tanít számunkra erről a témakörről a Szentírás. Példabeszédek könyve 17. fejezetének a 22. verséről már tegnap este is hallhattunk. Én a mai előadásomat e köré, a Biblia vers köré szeretném csoportosítani. És ugye ez így szól, hogy a vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszárítja a csontokat. Körülbelül 3000 évvel ezelőtt íródott le ez a Biblia vers, és döbbenetesen elénk tárja azokat a gondolatokat, amelyeket tulajdonképpen a mai modern orvostudomány így fogalmazott meg, hogy ezek a pszichoszomatikus megbetegedések, vagyis a testi-lelki megbetegedésről szól ez a Biblia vers. Szerintem mindannyian tapasztaltuk már az életünk során, hogy ha lelkileg mélyponton voltunk, akkor fizikailag sem éreztük jól magunkat, és ez természetesen fordított esetben is így van. Azon túl, hogy ez a depresszió egy nagyon súlyos mentális betegség, arról beszél Bölcs Salamon, ennek a Biblia versnek a megírója, hogy a szomorú lélek pedig megszárítja a csontokat, vagyis ennek a betegségnek minden esetben sajnos fizikai tünetei is vannak. Én utána néztem ennek, hogy a mai modern orvostudomány 10 pontban határozza meg, hogy a depressziónak milyen súlyos fizikai tünetei vannak. Azt mondják, hogy megváltoztatja az agy kémiáját, pusztítja az agysejteket, zsugorítja az agyat, kikapcsolja az immunrendszert, a szervezet öngyógyító képességét, súlyosan károsítja a szívet, átalakítja az anyagcserénket, elhízásra hajlamosít. Kedves férfi társaim, a pocakolás is tulajdonképpen ennek köszönhető, szóval ez egy döbbenetes megállapítás. Aztán azt mondják, a magas vérnyomás, magas koleszterin szintet ad a depresszió, és tulajdonképpen, ami nagyon-nagyon megdöbbentő dolog, a szervezet öregedési folyamatát drámaian felgyorsítja. Tehát látjátok, 3000 évvel ezelőtt leíródott egy Biblia vers, hogy a szomorú lélek megszárítja a csontokat, viszont a vidám elme jó orvosságul szolgál. Tehát a mai alkalommal erről szeretnék szólni. De engedjétek meg, hogy hagyj meséljek el egy történetet egy kisfiúról. Ez egy igaz történet. Ez a történet arról szól, hogy néhány évvel ezelőtt egy fiatal házaspárnak született egy kisfia. És az apuka meg az anyuka elhatározta, hogy ezt a kisfiút a Jóisten szellemében fogja nevelni, mindent megtesznek majd annak érdekében, hogy ahogy a kisfiú növekszik, mind jobban és jobban megismerje a Jóistent. Az apuka meg az anyuka azt tanította neki, hogy ebben az életben egyedüli jó barátja, és akiben kizárólagosan bízhat, az majd a Jóisten lesz. Tehát a kisfiút megtanították, mit jelent a bizalom a Jóisten irányába. És a kisfiú így nőtt. És amikor 5 éves volt, akkor egy nagyon szomorú dolog történt. Hirtelen meghalt az apukája. Már csak ketten maradtak. Akkor az anyuka odament hozzá, és azt mondta, most már csak ketten maradtunk, nincsenek rokonaink, kisfiam, ha esetleg velem valami történik, akkor neked ebben az életben csak a Jóisten marad, senki más. A kisfiú azt mondta, értettem anyukám, tudom, hogy a Jóistenben mindig bízhatok. Nem sokkal később meghalt az anyukája is. 5 évesen egyedül maradt, senkije nem volt. Ez a kisfiú kiment az utcára, és órákig nézte az eget. Semmi más nem csinál, csak órákig nézte az eget. Az emberek jöttek, az emberek mentek, nem is foglalkoztak azzal, hogy 5 éves kisgyerek mit csinál az utcán.
Szegényként már didergett, egy szál kis polló volt rajta, és nézte órákig az eget, mert az apa meg az anya azt tanította, hogy neki kizárólagosan csak a Jóisten maradt, és benne kell bízni. Jött egy idős úr, elkezdte nézni ezt a kisfiút. Hát mit csinál ez a gyerek? Hát hol vannak a szülei? Nézte, a gyerek le nem vette a tekintetét az égről. És egyszer csak megszólította őt. Kisfiam, te mit csinálsz itt? Hol vannak a szüleid? És akkor a kisfiú azt mondta, tudod bácsi, nekem meghalt az apukám is, meg meghalt az anyukám is, és nekem azt tanították, hogy nekem már csak a Jóisten maradt, csak ő benne bízhatok, senki másba. Ezért felfele nézek, mert tudom, hogy a Jóisten meg fog engem segíteni. Bácsi félrevonult, és nagyon elkezdett sírni. Most mit csináljon ezzel a kisfiúval? Oda ment hozzá, és azt mondta, gyere, hazaviszlek. És akkor azt mondta a kisfiú, bácsi, téged küldött a Jóisten? Te fogsz rajtam segíteni? És akkor a gyerekek milyenek, még hozzátett egy mondatot, de ha téged küldött a Jóisten, miért nem jöttél előbb, már úgy fáztam? Jézus Krisztus erről beszél, hogy olyan hitetek legyen, olyan bizalmatok legyen ebben az életben én bennem, mint a kisgyerekeknek. Tudjátok, azért van szükség, hogy mi elsajátítsuk a Jóisten irányába a bizalmat, mert egy nagy gondolkodó, Arthur Schopenhauer egy alkalommal így fogalmazta meg, hogy mi is az emberi élet, azt mondta, hogy a hétköznapi életünk olyan, mint egy inga, melynek két végében az unalom és a szenvedés áll, középen található a boldogság, de ott az inga mindig könyörtelenül átlendül. Soha nem találjuk meg a boldogságot, mert ott az inga mindig átlendül. Vagy az unalom, vagy a fájdalom, de nincs boldogság. És akkor azt mondja Schopenhauer, hogyha nem találjuk meg a boldogságot, akkor ennek következtében a mi világunk elgyötört, megfélemlített lények nyüzsgésének a színterévé vált. Szeretném megkérdezni, egyetértetek ezzel? A mi világunk elgyötört, megfélemlített lények nyüzsgésének a színterévé vált. Hát ezért nagyon fontos, hogy a bizalmat megtanuljuk a Jóisten irányába. Néhány évvel ezelőtt megjelent egy könyv, ennek a könyvnek az a címe, hogy merre tart a világ 50 tény, ami megrengethetné a világot, egy angol újságírónő írta, és ebben külön fejezetet szentel a depressziónak. És olyan megdöbbentő ebből a könyvből néhány sort szeretnék idézni számotokra, azt írja, hogy évről évre többen halnak meg önkezüktől, mint a világ fegyveres konfliktusaiban együttvéve. Tehát ma olyan sok ember eldobja magától az életet, olyan sok ember nem tudja feldolgozni az életének a problémáit, a fájdalmait, a reménytelenségeit, a kilátástalanságait, hogy nagyon sok ember úgy gondolja, hogy inkább kilép az életből, és olyan félelmetes dolgokat ír le, idézi az egészségügyi világszervezet, a WHO-nak az egyik gondolatát, és ez így szól, hogy 2000-ben 1 millióan haltak meg önkezüktől, és 10-szer vagy 20-szor ennyien kíséreltek meg öngyilkosságot. Azt mondja, ez ma a 15-34 éves korosztályban világszerte a harmadik leggyakoribb halálok, több embert veszítünk miatta, mint a világ fegyveres konfliktusaiban együttvéve. Vajon miért dönt ilyen sok ember úgy, hogy elbúcsúzik az élettől? Hogyan jut el valaki odáig, hogy nem bírja elviselni a saját létezését? Bár az öngyilkosság bonyolult kérdés, amely sok társadalmi és kulturális tényezőt érint, számos tanulmány kapcsolatba hozza a súlyos depresszióval. Az önkezű halált választók körülbelül 2/3 depressziós a halálakor, és noha a legtöbb kutató tartózkodik a kijelentéstől, hogy a depresszió tulajdonképpen öngyilkossághoz vezet, a kettő szorosan összefügg. A kutatások arra utalnak, hogy depressziót válthatnak ki az ember életének idegrendszerileg megterhelő mozzanatai, és akkor sorolja, egészségügyi vészhelyzet, például agyvérzés, szívinfarktus, vagy rák depressziós időszakot okozhat, ugyanaz érvényes a magánéleti tragédiákra, a megrázkodtatásokra, gyászesemény, egy párkapcsolat befejeződése, anyagi nehézségek,
akár fellép a depresszió, akár nem, válságos pillanatokban nagyobb valószínűséggel fordul elő öngyilkosság. A társadalom, amelyben a fiatalok élnek, oly mértékben megváltozott, hogy számos dolog, amely megóvhatta a fiatal embereket az öngyilkosságtól, ma kevésbé van jelen, és azt mondja, ilyen a biztos munkahely, vagy a szilárd házasság. Most megállnék itt egy pillanatra. Két dolog nincs ma meg az emberek életében, a szilárd munkahely és a biztos házasság, vagyis az emberek nem érzik magukat anyagi biztonságban, és nincs mögöttük egy érzelmi háttér. Most gondoljátok el, hogy hány ember ilyen mélyre jut, nincs pénze. Ha vannak gyerekeik, miből tartsák el őket, és a házasságuk nem működik, nincs érzelmi háttér, és nagyon sok ember úgy gondolja ilyenkor, hogy inkább kilép az életből, és az Egészségügyi Világszervezet előre jelzett, ez egy megdöbbentő dolog, hogy 2020-ig, tehát 11 éven belül azt írják, hogy a depresszió jelenti majd a globális betegségterhelés második legnagyobb összetevőjét, addigra várhatóan évente 1,5 millió öngyilkosság jut egy évre. Ezen nagyon megdöbbentem. Azt írja az Egészségügyi Világszervezet, hogy minden évben majd 1,5 millió ember el fogja magától dobni az életet, mert nem tudják feldolgozni a depressziót. Hát ezért nagyon fontos, hogy mi megtanuljuk, hogy hogy is kell ezt kezelni. Néhány hónappal ezelőtt olvastam egy megdöbbentő dolgot, amelyben azt fogalmazták meg, hogy az Európai Uniót átkeresztelték. Utána néztem, az Európai Unióban, jelen pillanatban az Európai Uniónak 492 millió állampolgára van, beleértve Magyarországot is, de átkeresztelték depressziósok uniójának. Európában is hihetetlenül sok ember szenved ebben a mentális betegségben, és egy orvos professzor azt fogalmazta meg, hogy a betegségeinknek a 60%-a lelki eredetű. És hogy kedves táborozók, ezen mindannyian gondolkodjunk el, a betegségeknek a magas vérnyomás, a koleszterin, a szív- és érrendszeri betegségek, a rák, és még sorolhatnám, 60%-a visszavezethető arra, hogy lelkileg nem tudjuk feldolgozni a problémákat, és szintén az Egészségügyi Világszervezet azt fogalmazta meg, hogy a depressziót ma már fölvették a rokkantsági megbetegedéseknek a listájára. Ennél mindig elmondom, hogy mennyire naív vagyok. Sokáig azt gondoltam, hogy kizárólag

látjátok, egy millió emberre tehető azoknak az embereknek a száma, akik a depressziónak már a súlyosabb változatában szenvednek. Én most szeretném megfogalmazni előttetek azt, hogy mi is a depresszió, hogy lehetne definiálni ezt a kifejezést. A depresszió valódi lényünket rabolja el, attól foszt meg, amik igazán vagyunk, megrabolja az agyunkat a tevékenységétől, a kreativitásától, a teljesítő képességétől, és megfoszt bennünket az örömtől és a boldogság érzésétől. Most képzeljétek el úgy élni az életet, hogy nem tudsz működni, nem tudsz dolgozni, nem tudsz semmit csinálni, az ágyból nem tudsz kikelni, nem tudsz örülni, nem vagy boldog, mert ez a betegség fogva tart téged. Néhány tényt szeretnék elmondani nektek magáról a depresszióról. Az orvosok azt fogalmazzák meg, hogy tulajdonképpen ez a legközönségesebb hangulati rendellenesség, és ami nagyon megdöbbentő, hogy nem ismer sem kulturális, sem szociális, sem gazdasági korlátokat. Tehát sokáig azt gondoltam, vagy azt gondolhatnánk, hogy azok az emberek, akik a társadalomnak a magasabb fokán élik az életüket, azok mentesek ettől a betegségtől. Hát nem így van. Te erre mondja az a magyar közmondás, hogy a pénz nem boldogít. Tehát hiába van valakinek, hiába áll anyagilag jól, ugyanúgy beleeshet ebbe a betegségbe, tehát bárki elkaphatja, ezért mondtam, hogy olyan, mint egy fertőző betegség. És ami megdöbbentő dolog, és ezt szeretném, hogyha megjegyeznétek, Példabeszédek könyve 4. fejezetének a 23. versében azt mondja a Szentírás, tulajdonképpen az egyik kedves, legkedvesebb Biblia versem, szó szerint ezt olvashatjuk, hogy minden, de minden az agyból indul ki. Minden. Minden innen indul ki. Az emberi agyból indul ki. Vagyis ha most megfigyeljük ezt a betegséget, akkor azt láthatjuk, hogy mondja a Biblia vers, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, így is lehetne fordítani, jobban őrizd meg az elmédet, mert innen indul ki minden élet. Vagyis az agyunkból indul ki minden. Nem tudom, tudtátok-e, hogy a test teljes súlyának csupán 2%-át teszi ki az agyunk. 2%-ot az egész testünkhöz képest. Költője kérdésem, mi lenne, ha nem lenne agyunk? Nem működnénk, nem is léteznénk. 2%. Az agyunk 100 milliárd idegsejtet, vagyis neuron tartalmaz, és ez egy rendkívül fontos dolog, a későbbiekben erre szeretnék majd kitérni. Na most, ami nagyon fontos, vannak az úgynevezett neurotranszmitterek, ez ingerület átvívő anyagok. Hármat szeretnék most említeni, ami rendkívül fontos, hogy meglegyen bennünk magas szinten, mert ha ez nincs, akkor jön a depresszió. A szerotonin, a noradrenalin és a dopamin. Ez három rendkívül fontos dolog, néhány rövid gondolatot hagy szóljak ezekről röviden megfogalmazva. Tehát miért van szükség a szerotoninra? A szerotonin rendkívül fontos szerepet játszik az emberi szervezetben, tulajdonképpen a hangulat kialakításáért felelős hormon. Ha alacsony bennünk, akkor bizony nagyon nagy esélyünk van arra, hogy kialakuljon bennünk a depresszió. Utána néztem, állítólagosan a gyomor bélrendszere állítja elő, és tudjátok, hogy mivel lehet ezt a szerotonint felvinni, de ez nem tanács, úgyhogy felejtsétek is el. Csokoládé. De ezt felejtsétek el ebbe az életmódtáborba, ezt nem reklámozom. A csokoládé felviszi, de becsap bennünket. Becsap bennünket, senkinek nem ajánlom. Senkinek nem ajánlom, mert ez olyan, hogy ideig, óráig örömet ad, de tulajdonképpen ez csak egy tüneti kezelés. Aztán ott van a másik, a noradrenalin. Tulajdonképpen ez a hormon az agynak azt a részét érinti, amely a figyelmet és a válaszreakciót ellenőrzi. Azt mondják, hogy ez egy idegi hormon, és szintén a hangulat kialakításáért felelős, ha kevés van belőle, szintén kialakul a depresszió. És hát legutoljára szeretném említeni a dopamint. A dopamin az egy rendkívül fontos hormon, szintén az agy öröm központjával hozzák összefüggésbe. Azt mondják, hogy örömöt stimulál, és ez a testben termelődő vegyület. Figyelj!

Értsétek meg ezt az ábrát, hogy ahol teljesen normális az ingerület átvívő anyagoknak a dolga, ott a dopamin termelés nagy. De például egy beteg embernél, mondjuk, aki Parkinson korban szenved, nézzétek meg, rendkívül kevés. Tehát gyakorlatilag a betegségek, vagy a mentális, vagy a fizikai betegség lecsökkenti a dopamin szintet, és nagyon könnyen kialakul a depresszió. Szeretnék elmondani egy történetet az egerekről. Kutatók egereknek hosszú ideig egy nagyon szép és lelkileg felemelő, komoly zenei művet játszottak le órákig. Az egerek hallgatták. Hát nem is tudtak volna más tenni. Aztán az egereket megfogták, és beletették egy ilyen nagy üvegtartályba, és ebbe az üvegtartályba vizet engedtek. Az egerek elkezdtek, ugye bennük volt az élet ösztön, elkezdtek körbe-körbe úszni. És amikor volt egy idő, hogy már feladták a küzdelmet, és azt mondták, hogy vége, látták, hogy már az egerek elkezdenek fuldokolni, gyorsan bejátszották ezt a komoly zenei művet, amit órákig azelőtt játszottak nekik, és tudjátok, mit csináltak az egerek? Újból elkezdtek úszni. A dopamin szintjüket, mondták, megállapították a tudósok, fölemelte ez a komoly zenei mű. Tehát nagyon fontos, rendkívül fontos az, hogy ez a hormon ott legyen az életünkben. Aztán nézzük meg a súlyos depressziónak a tüneteit. Az orvosok 9 pontban határozták ezt meg. Tehát röviden, ha olvassam fel, azt mondja, az első a mély szomorúság vagy üresség érzése, második apátia, harmadik izgatottság vagy nyugtalanság, negyedik alvászavarok, ötödik testsúly vagy étvágyzavarok, hatodik összpontosítás hiánya, hetedik túlzott bűntudat vagy értéktelenség érzése, nyolcadik öngyilkossági gondolatok és kilencedik kimerültség. Azt mondják az orvosok, ha ebből a 9-ből 5 tartósan 4-5 hétig megvan egy ember életében, akkor már a depresszióban szenved. De ha ebből a 9 pontból 2 vagy 4, 2-3 hétig van meg, akkor az orvosok erre használnak egy szakkifejezést, ez az úgynevezett szubszindrómális depresszió, ami magyarra lefordítva ennyit jelent, hogy tünetszegény. Tehát rövid ideig van bent, az ember összeszedte magát valamilyen úton, módon, és nem engedte, hogy a depresszió sajnos nagyon mélyre levigye, és hetekig, hónapokig vagy évekig szenvedjen ebben a betegségben. De hát nézzétek meg, a szomorúság, az apátia, az izgatottság, alvászavarok. Hány ember elmondta azt, hogy tudod, egész éjjel nem aludtam, levert a víz, csak forgolódtam az ágyban. Ott vannak a testsúly problémák, étvágyzavarok, vannak, akik nagyon elhíznak. Mert tudjátok, akik benne vannak ebben a betegségben, és sokat esznek, azok azért esznek sokat, mert örömöt akarnak szerezni önmaguk számára, lásd édesség, vagy pedig nem tudnak enni, és akkor súlyosan lefogynak. Ott van az összpontosítás hiánya, nagyon sok ember elveszítette a munkáját, mert egyszerűen nem tudott a munkájára figyelni, annyira uralta a gondolatvilágát ez a betegség, az értéktelenség érzése, én senkinek nem kellek, én semmire nem vagyok jó, engem senki nem szeret, nem akarom sorolni, szóval nagyon szomorú dolgok. Aztán nagyon sok ember azt mondja, hogy inkább öngyilkos lesz, és a kimerültségnek az érzése. Azt is vizsgáljuk meg, hogy azt mondják a kutatók, hogy az agy az állandóan változik. Én erre nem is gondoltam, azt gondoltam, hogy az agyunk az szépen statikusan megvan, és az nem változik, de sajnos az alkohol, különböző betegségek, a stressz megölhetik a neuronokat, vagyis ezeket az idegsejteket, ezért a táplálkozás nagyon fontos. A mindennapi döntéseink jó vagy rossz irányba meg tudják változtatni az agyunknak a szerkezetét. Tehát nagyon nem mindegy, hogy mit eszünk, mit iszunk, hogy gondolkodunk, mert meg tudják ezek változtatni az agyunk szerkezetét. Szintén Példabeszédek könyve 23. fejezetének a 7. versében azt mondja a Szentírás, hogy ahogy az ember gondolkodik, olyanná válik. Ezt szerintem tapasztaljuk mindannyian. Amin egy ember gondolkodik hosszú ideig, egy idő után a gondolkodás módja meg fog jelenni a cselekedeteiben. Ugye akkor nagyon nem mindegy, hogy gondolkodunk.
ezt már a Biblia írói is felfedezték. Tehát nagyon fontos, hogy ezt is megvizsgáljuk. Na most melyek azok a problémák, részben már említettem nektek, amelyek normális esetben is nyomasztó érzéseket keltenek bennünk. Most képzeljétek el olyan embertársainak az életét, akik hajlamosak arra, hogy mentálisan megbetegedjenek, elcsüggedjenek, könnyebben feladják az életben a küzdelmet, könnyebben feladják a harcot, hát az állás elvesztése. Ugye ez egy nagyon súlyos probléma. Főként azoknak az embereknek az életében súlyos probléma, akiknek családjuk van. Mert a számlák azok jönnek, igaz? Azokat be kell fizetni, a gyerekeket el kell tartani. Vagy vannak olyanok is, akik egyedül élnek, és nincs állásuk, erre mit fogalmaznak meg önmaguknak, hogy senkinek nem kellek, semmire nem vagyok jó? Válás. Ez egy nagyon szomorú dolog. Ebbe belegondoltam, már csak az egy szomorú dolog, amikor fiatalok szétválnak. Tudjátok, egy szerelmi csalódásnál, és majd említem ezt is, összekötve a válással, mindig az a legfájdalmasabb, hogy az egyik fél mindig sérül. És méghozzá nagyon-nagyon sérül. Azon gondolkodtam, hogy milyen fájdalmas dolog az, amikor két ember megismerkedik egymással, két ember nagyon kedves egymáshoz, a jót mutatják egymásnak, eltelik néhány hónap vagy néhány év. És a legnagyobb ellenségeikké válnak egymás számára. És nagyon sok ember ezt nagyon nehezen tudja feldolgozni, és aztán mindannyian ismerjük szerintem a rossz kedvű hétfőt. Ismerjük? Hát erre szoktuk megfogalmazni azt, hogy bal lábbal keltem. Erre ezt megfogalmazzuk, és hogyha eleve engedjük, hogy lent tartson bennünket ez a nagyon nyomasztó hangulati állapot, akkor sajnos ez az egész hetünkre ki fog hatni. Ha nem készítjük fel magunkat tudatosan arra, hogy rácsodálkozzunk a körülöttünk lévő dolgokra, és örüljünk nekik, akkor abban leszünk igazán jók, hogy miként éljük meg a stresszt, a fájdalmat, a dühöt, az aggodalmat és a félelmet. A gyerekek naponta 300-400 alkalommal nevetnek. Milyen jó nekik. És a felnőttek körülbelül 15-ször. Körülbelül 15-ször. Úgy éljük az életünket, mintha jelképes értelemben egy ilyen jégkunyhóban lennénk. Gyerekek tudják, mit jelent élni. A gyerekek ösztönösen tudják azt, hogy a vidám elme jó orvosságul szolgál. Mi nem tudjuk. Dr. David Hawkins az Erő kontra erőfeszítés című könyvében vizsgálta az emberi érzelmeknek az energia szintjét. Tudnélik azt vizsgálta, hogy az érzelmeinknek van energia szintje, ő 1-től 1000-ig határozta meg, és azt mondta, hogy ha 200 alatt, hangsúlyozom, 200 alatt vannak az energia szintjeink, akkor destruktív módon szétrombolnak bennünket, testileg is és lelkileg is. Hát melyek ezek a problémák? Azt mondja a szégyen, 20. Bűntudat, 30. Még egyszer mondom, 200 alatt rombolnak. Apátia, 50. Bánat, 75. Félelem, 100. Vágy, 125. Düh, 150. El se érjük a 200-at. Büszkeség, 175. Most szeretnék mutatni nektek egy újkori felfedezést, és én ebből a filmből most néhány gondolatot szeretnék idézni. 9 órakor legyetek szívesek itt lenni, akit érdekel. A film címe az, hogy a stressz egy gyilkos portréja. Egy zseni ösztöndíjas 30 éve foglalkozik a stresszel, 58 percen keresztül megmutatja, hogy a stressz jó vagy rossz irányba, ha nem kezeljük, hogy hat ránk. És felfedezték, hogy az emberi szervezetben van egy gén, ez egy genetikai szerkezet, ez a telomerák. Ezt így láthatjuk. Tulajdonképpen azt mondják erre az orvosok, hogy a kromoszómáinknak a végét óvják a kirojtosodástól. Ez azért nagyon fontos, mert az öregedés révén, hogyha gyorsan öregszünk, akkor ezek elkezdenek rövidülni. És a stressz, a stressz hormonok, az állandó
hangulati változások felgyorsítják a teloméráknak a megrövidülését. És azok az embertársaink, akik fürödnek a stresszben naponta nagyon súlyos hangulatváltozásokon mennek keresztül, drámai mértékben csökken a teloméra szint. Az emberi szervezetben 46 kromoszoma van, 23 pár, és mindegyiknek az elejét és a végét védik a telomérák. Megvizsgálták a tudósok olyan embereknek a teloméra szintjét, akik nagyon hajlamosak voltak hangulatváltozásra a hétköznapok során, és akik ténylegesen fürödtek a stresszben, és tudjátok, mit állapítottak meg? Hogy ezeknek az embereknek az életében a teloméra drámai módon, engedjétek meg, hogy így fejezzem ki magam, elfogyott. Elfogyott. És amikor elfogyott, akkor a teloméra kirojtosodott. És amikor kirojtosodott, akkor ennek van egy megdöbbentő hatása. Ennek hatására ezeknél az embereknél a létfenntartási tartalékaik kimerültek. Mi történt ezeknek az embereknek az életében? Nagyon gyorsan meghaltak. Nagyon-nagyon gyorsan meghaltak, mert csökkent ennek az enzimnek, ennek a telomérának az aktivitása. Minden évben a sejtjeik 6 évet öregedtek. Minden innen indul ki. De David Hawkins azt is megfogalmazta, hogy mi történik akkor, hogyha pozitívan kezdünk el gondolkodni, és nem engedjük, hogy a teloméráink drámai módon lecsökkenjenek. Azt mondja, hogy a hajlandóság az emberi szervezetben már 200 fölött van, ez már 310, tehát épít bennünket. Észszerűség, észszerű gondolkodás már 400, a szeretet már 500, az öröm 540, békesség 600, másokért élés 700-tól 1000-ig. Tehát ezeket a gyakorlatban elkezdjük gyakorolni, akkor ezek nem destruktív módon rombolják majd a szervezetünket, hanem építő jelleggel ott lesznek, és van egy másik enzim, a telomeráz, ami tulajdonképpen megvédi a telomérák rövidülését. Most fedezték fel, de tudjátok, hogy? Azt mondják az orvosok, hogy a telomeráz az tulajdonképpen regenerálja a sejtjeinket, és megfiatalít. Na de minek hatására jön létre az emberi szervezetben a telomeráz, ami megvéd bennünket, megvédi ezt az enzimet, a telomerákot, hogy ne rövidüljön meg, a sejtjeink ne rojtosodjanak ki, és ne halljunk meg gyorsan. Tudjátok mi? Vidám elme, jó orvosságú szolgál. 3000 évvel ezelőtt leírodott a Bibliában, és az orvostudomány ezt most felhasználja. Azt mondják, a mosoly. Nem erőltetett mosoly, természetes mosoly. Megvédenek bennünket a másokért élés kapcsán is. Példabeszédek könyve 11. fejezetének a 25. verse, ha a gyakorlatba átültetjük, létrehozza bennünk ezt az enzimet. Aki mást felüdít, hogy szól? Az maga is felüdül. Látjátok, hogy amit ma az orvostudomány felfedez, egy teljesen új felfedezés, ez több ezer évvel ezelőtt leíródott a Szentírásban. Tehát a gyakorlatba ezeket át tudjuk ültetni. Vidám elme, jó orvosságú szolgál, és most szeretnék 2 kérdést föltenni nektek. Nekem az előadásaim során mindig föltették. Mit tegyen egy keresztény a depresszió ellen? Ha valaki keresztény gondolkodású ember, eshet-e depresszióba? Mit gondoltok? Vannak keresztények, akik depressziósok? Sajnos igen. Én ezt gondolkodási fegyelmezetlenségnek tartom. Majd szeretnék erre kitérni, hogy miért. Helyes-e a depresszió elleni gyógyszerek használata? Nagy kérdés. Felhívtam egy pszichiáter ismerősömet, megkérdeztem.
Én nem mondom azt, hogy az ember nem juthat olyan mélyre, amikor már szükséges a gyógyszer. Nem mondom ki, és nem zárom ki. De ez a tábor most erről szól, és a következő előadások ezt szeretnék hangsúlyozni, hogy vannak olyan természetes gyógymódok, amelyek segítenek. Nem biztos, hogy kell gyógyszer, amivel tovább mérgezzük magunkat. Nem biztos, hogy kell. Vannak már természetes gyógymódok, vagyis Ellen Gould White, ez a keresztény írónő a 19. században a Nagyorvos lábnyomán című könyvének a 169. oldalán a következőt fogalmazta meg. Aki az ember agyát teremtette, tudja, mire van szüksége az agynak. Isten az egyedüli gyógyító, a testi-lelki beteg lássa meg Krisztusban a helyreállítót. Én nagyon szeretem ezt a mondatot. Megállnék egy pillanatra. Ha hiszünk abban, hogy nem a majomtól származunk. Ha hiszünk abban, hogy nem a véletlen következményeként jöttünk létre. Ha hiszünk abban, hogy volt egy értelmes lény, aki megteremtett bennünket a saját képére és hasonlatosságára. Ha ebben hiszünk, akkor ennek a mondatnak ülnie kell az életünkben, hogy aki az ember agyát teremtette, az pontosan tudja, mire van szüksége az agynak ahhoz, hogy meggyógyuljunk, hogy örömünk legyen. A testileg, lelkileg beteg ember Krisztusban lássa meg a gyógyítót, bízzon benne, mint az az 5 éves kisgyerek, és a Bibliában rengeteg olyan természetes gyógymód van, ami segíthet nekünk ebből a súlyos mentális betegségből kijönni, ha benne vagyunk. A Biblia személyei szenvedtek mentális problémákban. Például Dávid azt írja a 6. Zsoltár 7.-8. versében, ezt azért említem, mert sokszor azt mondták nekem, hogy jó, hát a Biblia szerzői, hát azok szuper lények voltak. Hát azokkal biztos nem történt rossz dolog. Ők biztos nem követtek el gondolkodási fegyelmezetlenséget. Hát elkövettek. Én ezért szeretem a Bibliát. A Biblia, bocsánat a kifejezésére, egy kedves tanárom egyszer ezt mondta, hogy nem egy nacionalista könyv. Ugye a zsidó népet csak a jó oldaláról mutatja be, és a rossz oldalát elfelejti. Nem. Bemutatja a negatívumokat is azért, hogy tanuljunk belőle. Mit mondott Dávid? Elfáradtam sóhajtozásomban, egész éjjel áztattam ágyamat, könyhullatással öntöztem nyoszolyámat, szemem a bánattól elbágyadt. Szeretném megkérdezni, szomorú lelki állapotban volt? Ismerős? Ismerősek ezek a gondolatok? Átéltük már az életünk során? Na de akkor mi a megoldás? Mert a Biblia nem hagy bennünket ezen a ponton, hanem a megoldást is szeretné megadni, hogy egész életünkben ne öntözzük könnyünkkel a párnát, ne sóhajtozzunk, ne panaszkodjunk fűnek, fának, hogy mi vagyunk a legszerencsétlenebb emberek a Földön, hogy nekünk soha nem jött össze ebben az életben semmi, minket senki nem szeret, én vagyok a legtehetségtelenebb, stb. Szomorú lélek megszárítja a csontokat. Pilinszky János egy alkalommal megfogalmazta ő is, hogy miért fontos a gondolkodási fegyelem, hogy ne engedjem, hogy levigyen mélypontra ez az állapot. Azt mondja Pilinszky, hogy milyen is a depresszió, hogy mit is érez át egy ember, mit érezhettek át a Biblia szerzői? Múlt és jövő nélkül a puszta kín és a kiüresedett pillanat tengelye körül forog a lelki fájdalmában tengődő ember. Megdöbbentő ez a megállapítás. Múlt és jövő nélkül csak a jelenben forgolódik önmaga körül, önmaga sebeit nyalogatja, ez az önsajnálat. Az önsajnálat soha nem fog egyről a kettőre vinni bennünket. És akkor a Biblia szerzői elkezdik most sorolni, és én most szeretném sorolni, hogy mit is mond a Biblia, hogy tudjuk a gondolkodási fegyelmet elültetni az életünkben, hogy a depresszió, ha már benne is vagyunk, vagy hajlamosak vagyunk a csüggedésre, vagy olyan élethelyzetben vagyunk jelen pillanatban, ami testileg és lelkileg nagyon fáj, hogy tudunk a jó Istenhez közel kerülni? Csak néhány Biblia vers kedvenceimet szeretném most egy csokorba elmondani nektek. Jeremiás prófétának azt mondta a Jóisten az első fejezetének az 5. versében, hogy amikor az anyamében formálódtál, én már akkor ismertelek téged.
Én már akkor tudtam rólad. Én akartam, hogy erre a világra szülessél. És ha akartam, hogy erre a világra szülessél, és te nem engeded el az én kezem, én se fogom elengedni a te kezedet. Nem a véletlen következményeként születtél meg erre a világra. Hány olyan gyerek van, aki azt mondja, apám meg anyám nem nagyon akarta, hogy a világra szülessek, csak úgy jöttem. Na de a Jóisten meg nem ilyen. A Jóisten nagyon akarta. Azt mondja Dávid, Uram, a te szemeid már látták az én alaktalan testemet, amikor anyám méhében formálódtam. És a Jóisten nagyon-nagyon szeret bennünket, és gondot visel rólunk. Aztán azt mondja a Máté evangélium a 28. fejezetének a 20. versében a Szentírás, azt mondja Jézus Krisztus, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Soha nem hagylak el benneteket. Egyszer valaki azt mondta nekem, hogy te figyelj, hogy fog engem a Jóisten megáldani, mert engem nem áld meg soha az Isten, soha. Én soha nem tapasztalom az Istennek az áldását. Neked olyan jó, biztos megáld téged az Isten, de engem soha. Mondtam neki valamit, most próbálj 2-3 percig ne venni levegőt. Na, mi történne? Hát fulladoznál. Minden levegő vételben megáld téged a Jóisten. Ezt mindig mondjuk el, minden pillanatban megállt bennünket. Mert ha lelkét és lehellését visszavonná, nem léteznénk. Aztán azt is mondtam ennek a kedves ismerősömnek, hogy tedd a szívedhez a kezed, dobog? Hát azt mondja, dobog. Mondom, örülök neki. Mert ha nem dobogna, akkor nem élnél. Az Isten dobogtatja a szívedet. Minden napon veletek vagyok a világ végezetéig. Soha egy pillanatra sem hagylak el benneteket. Minden lélegzett vételetekben ott vagyok. Aztán azt mondja Dávid a 139. Zsoltár első 4 versében, hogy Uram, vizsgálj meg engem, mert te ismersz engem. Én nem ismerem magam. Te mindent tudsz rólam. Ismered a felkelésemet, ismered a lefekvésemet, mindent tudsz rólam. Uram, te olyan vagy, mint a legjóságosabb szülő, aki nagyon szereti a gyerekét, mindig fogod a kezem, mindig, mindig. Tessék mondani, ha ezeket komolyan vesszük, szabad elcsüggednünk? Szabad elcsüggednünk? A csüggedés, ami elvezet a depresszióba, gondolkodási fegyelmezetlenség. Hogy úgy csinálok, mintha az Isten nem létezne, és az Isten nem adna nekem semmilyen ígéretet. Máté 11. fejezetének 28. versétől az egyik kedves Biblia versem. Mit mond nekünk Jézus Krisztus? Nem is mondja, kérlel. Jöjjetek én hozzám mindannyian, akik megvagytok fáradva, és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok a ti lelketeknek. Szeretném megkérdezni tőletek, Jézus Krisztus 21. századi problémát érint? Megfáradás és megterheltség. Ismerjük? Nem szükséges ilyenkor önmagunk körül forgolódnunk. Maga a Teremtő Isten kérlel bennünket, hogy menjünk ő hozzá. Ő segítségünkre lesz nekünk. Megnyugtat bennünket testileg és lelkileg. Zsoltárok könyve 119. fejezetének a 67. és a 71. verse azért nagyon kedves számomra, mert az első között volt, amikor én 20 évvel ezelőtt életemben először kezembe vettem a Szentírást. Ez a két Biblia vers arról szól, Dávid király azt fogalmazza meg, köszönöm néked, Uram, hogy megaláztál, köszönöm néked, Uram, hogy megpróbáltatást engedtél meg az életemben, mert máskülönben nem kerültem volna közelebb te hozzád. A Jóisten sokszor megengedi döntéseink vagy cselekedeteink következményének a beérlelődését. Soha ne csapjuk be magunkat, minden döntésünknek lesz következménye, vagy pozitív, vagy negatív. Ha negatív, és érezzük, hogy ez nagyon fáj testileg és lelkileg, és nem engedjük el az Isten kezét, később meg fogjuk neki ezt köszönni. Köszönöm néked, Ura, mert nem biztos, hogy közel kerültem volna te hozzád. Lehet, hogy soha meg se fordultál volna a fejembe. Köszönöm, hogy néha megengeded, Uram, a mélységet. De ezt nem azért teszed, mert nem szeretsz engem. Azért, mert így akarod felhívni a figyelmemet, hogy valami nincs rendben az életemben. Tudjátok, most tudom, hogy itt ülnek jó néhányan, akik most jelentkeznének, és azt mondanák, hogy ez így van. Hogy ők azért kerültek közelebb a Jóistenhez, mert megengedett az életükbe egy megpróbáltatást, de a megpróbáltatásban nem az Isten ellen fordultak, nem lázadoztak az Isten ellen, hanem megköszönték.
a depresszió kezelésnek egyik legfontosabb megnyilvánulása, alapja, hogy ilyenkor nem jobban belekeseredek az életbe, hanem azt mondom, Uram, már csak Te vagy nekem, és köszönöm, mert tudom, hogy Te meg tudsz majd ebből engem gyógyítani. Mikiás könyve 7. fejezetének 8. verse. Azt mondja a Mikiás próféta, ha elestem is, tudjátok, hogy folytatódik? Ha elestem is, de felkelek, mert az Úr az én segítségem. Sokszor elesünk az életben? Sokszor elesünk, nem fizikailag beszélek most, lelkileg? Azt mondja a próféta, igen, elesek, van ilyen, de nem engedem, hogy ott maradjak lent. Nem engedem, hogy ez a betegség hetekig, hónapokig, évekig fogságba tartson engem, hogy megrontsa az emberi kapcsolataimat, tönkretegye a családom életét, tönkretegye a gyerekeimmel való kapcsolatomat, tönkretegyen mindent. Nem engedem meg, mert van valaki, aki ezt, ha fordulok, akit ha nem tagadok meg, aki ellen, ha nem lázadozok, fel fog emelni engem, és itt helyre lak mindent. Dávid azt mondja, hogy sőt, bevallom bűneimet, bánkódom vétkeim miatt. Tudjátok, miért szokott még depresszió előfordulni? Amikor egy embert nyomaszt a bűntudat. Van bennünk valami, amit nem akarunk elmondani, nem akarunk kimondani, és hordozzuk magunkban, és ez emészti a szervezetünket. Felmorzsolja az idegrendszerünket. Dávid azt mondja, hogy nem akarom hordani. Elmegyek az Istenhez, és elmondom, Uram, vétkeztem ellened. Uram, vétkeztem ebben az életben. Sokszor vétkeztem. Elmondom, nem tartom magamban. Voltatok már úgy, hogy valami nagyon nyomasztott benneteket? Örlődtetek belül, és nem mondtátok ki? Dávid nem engedte meg magának ezt, mert tudta, hogy ez felörli az idegrendszerét. Bevallotta, és nem bánkódott többet a vétkei, mert nagyon sok ember ezért teszik depresszióba, mert nem mondja ki, hanem hordozza magába ezeket a súlyos dolgokat. Azt mondja a Zsoltár szerző, váram voltál az én nyomorúságomban, váram. Az én nyomorúságomban nem voltam egyedül, soha. Olyan voltál, Istenem, nekem, mint a vár. Tudjátok, miért mutatom meg ezeket a Biblia verseket? Mert a szerzők ugyanolyan emberek voltak, mint mi. Csak egy valamit tudtak. Nagyon tudtak. Nem is azt mondom, hogy tudtak. Esélyt adtak önmaguknak. Esélyt adtak a Jóistennek. Uram, váram voltál az én nyomorúságomban, nem kezdtem el nyalogatni a sebeimet, nem rohangáltam fűhöz, fához, nem kerestem vétkeseket, hogy emiatt, meg az miatt, meg nem tudom ki miatt lettem én boldogtalan ebben az életben. Nem, mert ez sehova nem vezet. Váram vagy nekem, Uram, és tudom, hogy Te segítesz rajtam. Zsoltárok könyve 73. fejezetének 23. verse. Azt mondja Aszáf, Uram, Te mindenkor fogod az én jobb kezemet. Mindenkor. Mindenkor. Hogyha én azzal a tudattal élem az életemet, reggel fölkelek, lehet, hogy elborítanak a problémák, mert van ilyen. De azt mondom, Uram, Te fogod az én jobb kezemet, akkor a vidám elme mit fog okozni? Jó orvosságú szolgál. Uram, Te mindenkor fogod az én jobb kezemet. Lehet, hogy azt mondják rólam, hogy Te vagy a legszerencsétlenebb ember ezen a földön. Lehet, hogy azt mondják is, sokan. Nekem is sokszor mondták, hogy mikor nősz már fel, Bibliával foglalkozni, mai korba? Hát ez gyerekkor, hát soha nem fogsz felnőni. Hát hagy mondják. De engem vígaszt, nem vígasztal, nekem örömmel tölt el egy tudat, hogy az én Istenem azt mondja nekem, hogy ő mindenkor fogja az én jobb kezemet. És ha elestem is, a fegyelmezetlenségem következtében, és ilyenkor nem elfordulok tőle, mert amikor elestem, Sátán, tudjátok, mit szokott mondani? Nehogy ilyenkor az Istenhez menj, nem szégyeled magad? Így akarsz az Istenhez menni? Hát nagyon sok ember mit csinál ilyenkor? Szélvész gyorsaságú tempót fog, és rohan az Istentől el. Ha én beteg vagyok, és nagyon fáj a fogam, tessék mondani, akkor elrohanok a fogorvostól? Szerintem alig várom, hogy ott legyek, igaz, és meggyógyítson. Ne engedjünk Sátánnak. Sátán be akar csapni bennünket. Azt mondja, Isten nem fogja a jobb kezed. Bűnös vagy, soha ne menj hozzá. Ő meg azt mondja, gyere. Ellen Gould, akit idéztem, azt mondta, hogy egy bűnösnek akkor van a legnagyobb szüksége Istenre, amikor a legnagyobb vétket követi el. Akkor van a legnagyobb szükségünk, hogy itt
helyre tegyen bennünket a Jóisten. Római Levél 8. fejezetének 28. verse, életemben ez volt az első Biblia verse, amit megismertem 20 évvel ezelőtt. Nem a legjobb lelkiállapotban voltam, a fegyelmezetlenségem következtében, és akkor egy nagyon kedves barátom azt mondta nekem, emlékszem, mondta, hogy Róma 8.28, otthon keresd meg, nem ismertem még a Bibliát, elkezdtem az első lapról keresgélni. Hát tudjátok, a római levél hol van, sok-sok könyvvel arrébb, úgyhogy órákig keresem, de nincs is benne ez. Hogy szól ez a Biblia vers? Nagyon szeretem. Akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. De ne feledkezzünk el a vers elejéről. Akik az Istent szeretik, azoknak minden, a minden szóban benne vannak a fájdalmak is, de benne vannak az örömök is. Ha szeretjük a Jóisten, ő minden, de mindent a javunkra tud fordítani. Vagyis a Jóisten a reménytelennek látszó élethelyzeteket mindig a javunkra tudja fordítani. Tudjuk miért? Mert fogja a jobb kezünket, és mindent a javunkra tud fordítani. Egy keresztény gondolkodású embernek az életében nincs ilyen, hogy reménytelenség. Szeretném, hogyha valamit kitörölnénk a gondolkodásmódunkból egyszer és mindenkorra. Nekem egyszer azt mondta egy idős hölgy, egy bibliai előadás végén a beszélgetésekkor, hogy kedves fiatalember, a sors eszmérte rám. Mondtam, akkor most hagyj kérdezzek vissza, de mondom, ne tessék megsértődni. Ki ez a sors? Ki ez a sors? Ez a sors egy személy? Vagy egy személytelen valaki? Mert a sors eszmérte rám. Nem tudok mit kezdeni a sorssal. Meg az emberek azt szokták mondani, a véletlen következményeként. Mi az, hogy véletlen? Vagy azt szokták mondani, hogy szerencsétlenség. Én azt szoktam mondani, most jelképes értem, a mérlegnek van két serpenyője. Ebbe helyezzük, a jobb oldalibe helyezzük bele a Jóisten személyét, ebbe azt, hogy sors, véletlen, szerencsétlenség. Kettő nincs együtt. Ha nincs Isten, akkor van sors. Én inkább az Istenben hiszek, nem a sorsban. Sors nincs, ezeket töröljük. Isten van, mindent a javunkra tud fordítani. Vannak olyan emberek, akik azért esnek bele ebbe a súlyos mentális problémákban, hát gazdasági világválság van. És nagyon sok embert érint. Nagyon sok embert érint. Vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy hát anyagilag tönkre mentem, anyagilag nem olyan az életem, ahogy kell, és nem bírom feldolgozni. Főleg azok, akik egyszer azért jólétben élték az életüket, és aztán egy pillanatról pillanatra lecsökkent az életükben az a jólét, amihez hozzá voltak szokva. Vagy van, akinek egyáltalán is elküldik a munkahelyéről, de valamit elmond a Dávid a 37. Zsoltár 25. versébe, ha esetleg szenvedtek ilyen problémákba, kérlek jegyezzétek meg, azt mondja Dávid, hogy én sok mindent megéltem az életemben, nagyon sok mindent, fájdalmakat is, örömöket is, de azt nem, hogy az igaz, az Istenben hívő kenyérkéregetővé vált volna. Azt Isten nem engedi meg, mert akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Ha esetleg ilyen problémáitok vannak, és nagyon hisztek a Jóistenben, fogjuk szaván a Jóistent, de szeressük, és higgyünk benne, és bizalmunk legyen benne. Ez a feltétele. Nem leszünk kenyér kéregetőek, ezt az Isten megígéri nekünk. Még akkor is, ha körülményeink azt mutatják, hogy most tényleg olyanok vagyunk, mintha kenyér kéregetővé válnánk. 1 Korintus 10.13, ezt is nagyon szeretem, ebbe is sokszor belekapaszkodom. Hogy szól ez, mit mond Pál apostol? Nem hagy bennünket a Jóisten feljebb kísérteni, csak annyit enged meg, amennyit el tudunk hordozni. Mert ki teremtett meg bennünket? Ő. Ezért ő pontosan ismer bennünket, nem enged az életünkben sem nagyon-nagyon rosszat, mert tudja, hogy nem tudjuk elviselni. Sem nagyon-nagyon jót, mert tudja, hogy jót sem nagyon tudjuk elviselni. Csak annyit enged meg, csak annyit, amennyit el tudunk hordozni, mert a fejünkön, a hajunk szálai számon vannak tartva nála, ennyire ismer bennünket. Ezért csak annyit, amennyit én el tudok hordozni testileg és lelkileg, nem többet, ha belekapaszkodok, a dopamin termelésem, a szerotonin termelésem, a noradrenalin termelésem nem csökken. És a telomerák nem csökken. Mert belekapaszkodok az Isten ígéretébe. Ellen Gould White, ez a keresztény írónő egy alkalommal ezt fogalmazta meg, ezt a gondolatát is nagyon szeretem, így szól,
mennyei atyánk kiszab és lemér minden próbát, mielőtt megengedné, hogy a hívőre következzen. Tehát előre leszabja azt, tudja, hogy többet nem tudunk elviselni, ezért pont annyit enged meg, amennyit el tudunk. Figyelembe veszi a körülményeket, meg azok erejét, akik próbája alatt állnak, és sohasem engedi, hogy a fájdalmak súlyosabbak legyenek, mint amit el tudunk viselni. Reménykeltő ez a gondolat? Figyelembe veszi a körülményeket. Kiszab és lemér mindent, mert tudja, ha kicsivel többet engedné meg, azt már tényleg nem tudnánk elhordozni. Mi az a másik, amit nekünk nagyon-nagyon komolyan kell gondolnunk? A gyerekek komolyan gondolják, a gyerekek ezt élik. A gyerekek nem csak, hát azokkal, sajnos azokkal a gyerekekkel tényleg probléma van, sajnos, akik önmagukban akarnak élni. A gyerekek társas lények, és nevetnek 300-400 alkalommal egy nap. Mi az egyik másik, vagyis a további legfontosabb dolog a depresszió kezelésénél, hogy aki mást felüdít, az maga is felüdül. Ennek a törvényszerűségéről csak egy mondat, kedves táborozók. Egy depressziós ember hajlamos önmagával foglalkozni. Hát annál pusztítóbb dolog aztán nincs. De egy ember, amíg elkezd másoknak segíteni, másokért élni, tudjátok ebben mi a törvényszerűség? Addig se gondol önmagára. Addig se gondol önmagára. Egyszerűen nem gondol a próbáira, mert az agya mivel van elfoglalva, hogy mást felüdítsen, de ha mást felüdít, az a gyógyszer, mert az vissza fog hatni rá. Vagyis helyezzük a Jóisten kezébe a reménytelen élethelyzetünket, ahogy egy kisbaba mindig belehelyezi az apukájának, meg az anyukájának a kezébe az életét. Legyetek olyanok, mint a gyerekek, mondta Jézus Krisztus. Azzal a hittel és azzal a bizalommal éljük az életünket, és a legreménytelenebb élethelyzetekben segít nekünk. Istennél van remény a reménytelenségünkben, minden egyes alkalommal van remény. Szintén Ellen Goldwhite azt fogalmazta meg, ha időt és szavakat találunk az imára, és nem önmagunkkal foglalkozzunk, hanem valakinek adjuk a bizalmunkat, akkor Isten is talál időt és szavakat a válaszra. Idő és szó az Istennek. És Isten azonnal válaszol. Ha időnket és szavainkat a Jóistennek adjuk, ő válaszolni fog. William Blake a Mások bánata című versében olyan szépen megfogalmaz néhány sort, hogy s ne hidd, míg száll sóhajod, hogy teremtőd nincsen ott. S ne hidd, ha könnyezel, hogy teremtőd nincs közel. Belénk oltja örömét, hogy bajunk ő zúzza szét, s míg meg nem enyhülünk, mellénk ül és sír velünk. A gyakorlatban nekünk egy ilyen Istenünk van, hogy mellénk ül és sír velünk, soha nem hagy el bennünket. Hát ezért szoktam ezt mondani, hogy vagy a jó Istenben bízunk és meggyógyulunk, de az ateizmus, az Isten tagadás, az Isten nélküli élet semmit nem ad. Az ateizmus nem fog nekünk nyugalmat adni. Ha én azt mondom, hogy nekem nem kell Isten, az ateizmus soha nem ad lelki nyugalmat. Legalábbis most nem akarom elviccelni, de nekem az nem ad lelki nyugalmat, hogy arra gondolok, hogy nekem valahol valamikor egy majom volt az ősöm. Hát ez nekem nem ad lelki nyugalmat. Soha nem ad. De az, hogy abban belekapaszkodni, hogy van egy Istenem, aki nagyon szeret, és aki mellém ül és sír velem, akkor is a problémám van, az nyugalmat ad. Az ateizmust így fogalmazták meg, nem mást ad, mint egy puha fejlővést ad nekünk. Tönkreteszi az idegrendszerünket. Évelején, március környékén Londonban voltam, és Londonban a londoni evolúciós társaság London 200 buszára a következő feliratot tette ki, Isten valószínűleg nem létezik. London utcáin ezek a buszok járnak, nincs Isten, ez teszi az életet oly boldoggá. Tessék mondani, ha az emberek ebben hisznek Londonban, és a buszokon ez a felirat megy, és 12 millióan élnek Londonban, és ha mentális problémáik vannak, akkor mi történik, ha nincs Isten? És ez teszi az életet oly boldoggá. Azt teszi az életet oly boldoggá, hogy nincs Isten? Elmentem a Madame Tussauds-ba, és ott volt Darwin. És csak olyan, azért mutatom meg, hogy kicsit oldjam a feszültséget, és így odaálltam mellé. Hát az csak egy szobor.
De ha élt volna, akkor olyan szívesen megkérdeztem volna tőle. Tessék mondani, kedves Darwin úr, az önevolúciós elmélete mit adott a világnak? Mert hogy nem léptünk ezzel előre, egyről kettőre, az is biztos. Az is biztos. Mit adott a világnak ezzel, hogy nincs Isten, és valami alacsonyabb rendű sejtből fokozatosan kialakultunk, aztán majmok lettünk, aztán azok lettünk, amik. Mit adott? Semmi. De a Jóisten mit adott a világnak? Mennyei atyánk 1000 kiutat tud mutatni ott, ahol mi egyet sem látunk. Tudjátok, a depressziónak mi a legfájdalmasabb része? Hogy csőlátást ad. Egy ilyen látást ad. Se térbe, se időbe nem tudok gondolkodni. Csak az adott problémát látom, és azt mondjuk, sokszor azt mondjuk, itt a vég. Mindennek vége, feladom az életet. De Isten azt mondja, hogy gyermekem, ahol te egyet nem látsz, én ott nem tizet tudok mutatni neked, meg nem százat, sőt nem is ezret. Tízezret, meg százezret is. Magyar költő így fogalmazta meg, hogy mi történik a depressziónál, azt mondja, hogy jéggé fagyasztjuk agyvelőnkben az isteni gondolatot. Olyan a depresszió, hiába tudunk mondjuk a Bibliáról, megfagy az agyunkban. Mert a depresszió megfagyasztja, de Isten ezret tud mutatni, 1000 kiutat, ahol mi egyetlen egyet sem látunk. Vagyis határozott kötelességünk, hogy leküzdjük a búskomorságot, az elégedetlen gondolatokat és az érzéseket, mert van Isten, aki a segítségünkre van. Az előadás végén szeretnék néhány rövid gondolatot még szólni. Babits Mihálynak van egy csodálatos verse, sok csodálatos verse van, de ezt különösen szeretem, Zsoltár férfi hangra. Babits tulajdonképpen azt fogalmazza meg, hogy az életben nincsenek véletlenek, és Isten csak annyit enged meg, amennyit el tudunk hordozni. Tudod, hogy érted történnek mindenek? Mit búsulsz? Érted van minden dolog a te bűnös lelkedért. Madárka tolla se hull ki, ég se zeng, föld se remeg, hogy az Isten rád ne gondolna. Eleve elosztott számodra szépen derűt és borút, sorsot és véletlent. Világnyomorát, inséget, háborút, mindent a lelkedre mért, öltöngyanánt. Tudjátok, mit jelent ez, hogy öltöngyanánt? Hát ez az öltöny jó rám, nem kicsi, meg nem nagy. Rám van szabva. A Jóisten a megpróbáltatásokkal mit csinál? Ránk szabja. Azt mondja Babits, öltöngyanánt, ránk szabja. Ha én ebbe belekapaszkodok, amikor anyagi válság van, lelki válság, házassági válság, szerelmi csalódás, gyermekeim betegsége, gyermeknevelési problémák, hitbeli problémák, egészségügyi gondok, sorolhatnám. De azt mondom, Uram, tudom, hogy vagy, tudom, hogy létezel, és rám szabad öltöngyanánt. És ha szeretlek, akkor mindent, de mindent. Minden, de mindent a javamra tudsz fordítani, és később azt fogom neked mondani, köszönöm néked, mert így kerültem közelebb te hozzád. És most szeretnék elmondani egy verset. Ezt a verset nagyon szeretem, de egy zenei aláfestéssel szeretném elmondani nektek. Ennek a versnek az a címe, hogy Lábnyomok. Turmezei Erzsébet fordította ezt a verset, egy ismeretlen szerzőnek a műve, de ugyanezt fogalmazza meg, hogy sokszor azt gondoljuk az életben, hogy egyedül járunk, és hol van az Isten. Ez a vers azt mondja, hogy soha nem jársz egyedül, mindig ott vagyok melletted. Hát hallgassuk meg ezt a verset a zenei aláfestéssel.

Álmomban mesteremmel tengerparton jártam, és az életem nyomai rajzolódtak ki mögöttünk. Két pár lábnyom a parti homokon, ahogy ő mindig ott járt velem. De ahogy az út végén visszanéztem, itt-amott, csak egy pár lábnyoma látszott, éppen ahol az életem próbás, nehéz volt, sorsom mostoha. Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz. Amikor életem kezedbe tettem, és követődnek szegődtem, Mesterem, azt ígérted, soha nem hagysz el engem, minden nap ott leszel velem. És most visszanézve, a legnehezebb úton, legkínosabb napokon át, mégsem látom szent lábad nyomát. Csak egy pár lábnyoma látszik ott az ösvényen, elhagytál a legnagyobb ünnepségben. Az Úr kézen fogott, s szemembe nézett. Gyermekem, sose hagytalak el téged. Azokon a nehéz napokon át, azért látod csak egy pár lábnyomát. Mert a legsúlyosabb próbák alatt téged

Vagyis mit mondott ez a szerzőnő? Hogy mindig, de mindig, amikor azt gondoljuk, hogy egyedül járjuk az élet ösvényét, amikor azt gondoljuk, hogy senkink és semmink nincs, akkor ezek a lábnyomok nem a mi lábnyomaink. Ezek a Jóisten lábnyomai, mert mi már rég a vállán ülünk. Mert mellénk ül és sír velünk. Ne aggodalmaskodjunk soha, hogy mi lesz majd a holnap, mert ő minden pillanatban ott van velünk, és fogja a mi kezünket. És majd lezárásképpen szeretném összefoglalni, hogy melyek azok a dolgok, amelyeket nekünk meg kell tennünk, hogy a vidám elménk jó orvosságul szolgáljanak. Kerüljük a szükségtelen érzelmi feszültségeket. Tanuljuk meg kezelni a stressz helyzeteket. Ne reagálj dühösen azonnal a problémákra. Kerüld a romboló gondolatok és érzelmek felgyülemlését. Pihenj nagyon sokat. Hozzáteszem, mozogj nagyon-nagyon sokat. Táplálkozz egészségesen. Vedd észre naponta azokat a jó dolgokat, amik történnek veled, mert minden nap történik velünk valami jó. Vegyük észre. A jelenben éljünk, soha ne a múltba, és soha ne a jövőbe. Fejezd ki az érzelmeidet. Ezt a férfi társaimnak mondom, nyugodtan sírhatunk is, hogyha kell, nem szégyen. Nyugodtan mi is kifejezhetjük az érzelmeinket. Egy férfi nem attól férfi, hogy nem fejezi ki az érzelmeit, sokkal inkább attól, hogy meri vállalni. Úgyhogy ha kell, akkor sírjunk is, ha kell, akkor örüljünk is. Fejezzük ki az érzelmeinket, soha ne tartsuk magunkba. És vedd figyelembe a saját érdekeidet is, mert van olyan is. Nyugodtan te is gondolkodhat, nyugodtan te is lehetsz boldog, vedd figyelembe ezeket is. És Pál apostol azt mondja, hogy továbbá, atyám fia, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény, ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Csak a jó dolgokon gondolkodjunk, mert a romboló gondolatok tönkretesznek bennünket. Istenben élünk, mozgunk és vagyunk, ezt soha ne felejtsük el. Ne nyugtalankodjék a mi szívünk, hanem higgyünk Istenben, és higgyünk Jézus Krisztusban, és akkor a vidám elme jó orvosságul fog szolgálni a mi életünkben. Köszönöm szépen a figyelmeteket, a mai előadásom eddig tartott.

Mai látomások című sorozatunkban ma az utolsó előtti előadáshoz érkeztünk el. A témánk Jelenések könyve látomása az ökumenizmusról. Mindannyian, akik a mai világban élünk, érzékeljük a világvallásoknak és azokon belül is az egyes egyházaknak a nagy megélénkülését, tevékenységük, befolyásuk megerősödését. Kevesen tudják azonban, hogy a Bibliában

0: Bibliában erről egy nagyszabású és egy igen megrendítő látomás található. A Jelenések könyve negyedik utolsó vázlat proféciájában, amely egészen a hét csapásig ér el, és a földi történelem drámai befejeződéséig, csak fejezetek szerint mondom, aki utána akar olvasni, hogy a bevezető látomás a hét csapáshoz, ez a 15. fejezet, tehát ez a bevezető látomás a hét csapáshoz, 15. fejezet. Maga a hét csapás, az Jelenések 16. fejezete, tehát a hét csapás Jelenések 16. fejezete, már a hatodik csapásnál jelzést kap, hogy Jézus érkezik, mint fölmentő, mint szabadító, és a hetedik csapásnál lezárul a földi történelem Jézus angyalserege kíséretében, mint megváltó, mint a teljes megváltás véghez vívője beavatkozik a földi eseményekbe, és ezután a 17. és 18. fejezet, ez a bizonyos visszatekintő kinagyítás a vallások egyesüléséről, a maga a 17. fejezet, amelyet fel is fogok olvasni, a bevezető látomása ennek a fejezetnek, maga ennek a világméretű valláspolitikai egységnek az ábrázolása, és a 18. fejezet ennek a világegységnek az egész világot maga alá temető nagy összeroppanása. Tehát még egyszer mondom, a 17. fejezet a világegységnek, az ökumenikus egységnek a bemutatása, és a 18. fejezet pedig egy drámai folytatás, hogy ez az egész összeroppan, elveszíti a tömegbázisát, emberek előtt lelepleződik a hazug jellege, szembefordulnak vele, de ekkor már késő, a földet kezelhetetlen állapotok jellemzik, és Jézus megjelenése szükségszerű és elkerülhetetlen. Mivel olyan témáról szól az előadás, amelynek a címében idegen kifejezés van, ugye két héttel ezelőtt a globalizmussal is így voltunk, ma az ökumenizmussal is így vagyunk, hát akinek nincs még meg ez a kis füzet, nagyon ajánlom, hogy szerezze be, annál is inkább, mert ez 1991-ben jelent meg ilyen formájában, szamizdat formájában a 80-as évek közepén. A füzet jellegzetessége az, hogy tisztázza magát a kifejezést, a mozgalmat és a hat alapeszméjét. Ezt ilyen formában senki nem tette sajnos meg. Először is a fogalom. Az oikumeni görög kifejezés, amelynek a latinosított változata szerepel a táblán, hogy ökumenizmus, ez annyit jelent, hogy az egész lakott föld. Az oikumeni annyit jelent, hogy az egész lakott föld, tehát az egész lakott föld valamennyi vallását egyesítő törekvésről van itt szó. Tehát vigyázzat, az ökumenizmus nem annyit jelent, hogy keresztény egyházakat egyesíteni, minden vallást egyesíteni. Azon belül természetesen a keresztény vallásokat is. Nagyon sokan nem ismerik ennek az idegen szónak a valódi jelentését. Az ökumenikus mozgalom tehát minden vallást közös nevezőre kíván hozni, és szervezetileg is egyesíteni akar. Ennek az ökumenikus mozgalomnak 1948 óta, amikor ez Amsterdamban konkrét formát öltött, a legfőbb csúcsszerve az Egyházak Világtanácsa, rövidítése EVT. Az ökumenikus mozgalomnak tehát van egy csúcsszerve, az Egyházak Világtanácsa, amelybe eredetileg protestáns egyházak, az összes protestáns egyház, anglikán egyház és az ortodox egyház kapott szerepet, tehát léptek be ebbe, tehát a római katolikus egyház nem volt ennek az Egyházak Világtanácsának a tagja, ma sem tagja, de lényegileg az egész ökumenikus mozgalomnak a vezető erejévé a 80-as évektől fogva a római egyház vált. Ehhez hoztam egy könyvet, csak néhány példányban tudtam elhozni, de II. János Pál pápának talán a leghíresebb könyve van a kezemben, és ami a leginkább el is terjedt, tehát szédületes nagy példányszámban jelent meg világszerte Magyarországon, például a volt Omega együttes egyik tagja adta ki, aki azóta könyvkiadással foglalkozik, Joseph Laux könyvkiadó címén, tehát Laux József. Vittorio Messori, tehát egy olasz újságíró különböző kérdéseket tesz fel a pápának, a pápa válaszol, és a könyvé rendezett cím Átlépni a remény küszöbén. Ha valaki antikvárokban meg tudja szerezni, javaslom, hogy szerezze be, mert első kézből nyer felvilágosítást arra nézve, hogy például a római pápa, egyáltalán a pápaság intézménye hogyan is képzeli el az ökumenizmust, hogyan is képzeli el a vallásoknak az egyesülését. Itt szinte minden vallásra és a kereszténységen belül minden felekezetre kitér a pápa, hogy hol áll most az egység törekvés. Azt is el kell, hogy mondjuk, még az idegen szónál maradva, hogy az ökumenikus mozgalom 1948 óta nagyon sok világgyűlés szervezett. A leghíresebb az 1961-ben Új Delhiben megtartott harmadik nagygyűlése, amelyben elfogadták a bázis formulájukat, majd a Nairobiban, Kenyában folytatott világgyűlés, ezekről is tárgyszerűen felvilágosítást ad ez a kis könyvecske. És ami pedig a hat alapeszméjét illeti ennek az ökumenikus mozgalomnak, a tartalomjegyzékben is fel van tüntetve mindegyik alapeszme után röviden, hogy miről is szól a kifejtés. Ezt a hat alapeszmét érdemes megjegyezni, mert ezt maga az ökumenikus mozgalom hozta így nyilvánosságra, és mind a mai napig is ehhez tartja magát. Az első alapeszméje ennek az ökumenikus mozgalomnak, hogy senki ne gondolja azt, hogy bárhol is léteznék az igazság a maga teljességében, minden vallás és minden egyház csak egy-egy részt tartalmaz az igazságból. Veszélyes fellengzőség azt állítani bárki részéről, hogy nála van a teljes igazság. Tehát ezt az első alapeszmét így hívjuk, hogy az igazság pluralizmusa. Az igazság pluralizmusa annyit jelent, hogy az ökumenikus mozgalom kimondja, hogy mindenhol, minden vallásban és egyházban van valamilyen igazság, de nem a teljes igazság. Azért is kell egyesíteni a vallásokat és az egyházakat, hogy megkapjuk a teljes igazságot. A második alapeszme az, hogy ebből következőleg minden vallás és minden egyház hiteles, tehát valahogyan Istentől származik. Minden vallás és minden egyház számot vett Isten lényével, a szeretet törvényét hirdeti, hogy különböző más törvények kapcsolódnak ehhez, ezek másodlagos dolgok. Egyik egyháznak sincs joga a másikra azt mondani, hogy nem valamiféleképpen az Istentől származik. Ebből következik egy harmadik alapeszme, hogy az ökumenikus mozgalom elítéli a prozelitizmust. Mi a prozelitizmus? A prozelitizmus az az egyik vallásból a másik vallásba való átlépés. Tehát azt mondják, hogy nincs szükség arra, hogy egy vallásfelekezetben élő ember, ha megismer, vagy ő úgy gondolja, hogy megismer egy nálánál nagyobb igazságot, egy másik vallást vagy egy másik egyházat válasszon, mindenki maradjon a saját vallásában és egyházában, mert ott részesül az igazságnak egy-egy fénysugarából, hogy a többi fénysugár máshol ragyog, hát majd az egyesítéssel mindenkire fog ragyogni, tehát főleg a 80-as évektől fogva mélyen elítélték a prozelitizmust, vagyis az egyik egyházból a másik egyházba való átlépést. A negyedik alapeszme, és itt most már nagyon konkrét szervezeti és politikai egységtörekvések szólalnak meg. A negyedik alapeszme szerint az ökumenikus mozgalom azért jött létre, hogy ne csak eszmeileg verjen hidat vallások és felekezetek között, hanem szervezeteket is egyesítsen. Tehát egyház szervezeteket is egyesítsen, vagyis egy közös nagy szervezeti keretet hozzon létre minden vallás és minden felekezet számára. Természetesen mindegyik alapeszmét megpróbálják a Bibliából levezetni, itt ennél a negyedik alapeszménél különösen sokat idézik János evangélium a 10. fejezet 16. versét, amelyben Jézus azt mondja, hogy majd lesz egy akol és egy pásztor. Ez a mi fordításunk, a Károlyi fordítás is, hogy lesz egy akol és egy pásztor. Tehát Jézus ilyen jövendőlést adott, hogy majd lesz egy apor és egy pásztor. Megdöbbentő dolog, de egy ilyen világméretű mozgalom, ahelyett, hogy visszanyúlna az eredeti görög eredetihez, tehát a Biblia eredeti szövegéhez, amelyben nem ez áll, hogy lesz egy akol és egy pásztor, hanem szó szerint ez áll, hogy lesz egy nyáj és egy pásztor. Ehelyett az aklok egyesítését tűzi ki célul. Óriási különbség van ugyanis aközött, ha én azt mondom, hogy lesz egy akol és egy pásztor, mert ha valóban Jézus aklot mondott volna, akkor ez szervezetek egyesítését jelentette volna. De Jézus nem aklot mondott, Jézus azt mondta, éppen az ellentétét mondta, hogy ő majd különböző aklokból ki kell, hogy szólítson embereket, mert az aklok a történelem előre haladtával lényegileg hasznavehetetlenné válnak, és az aklokból kiszólított emberekből lesz egy nyáj és egy pásztor. Az ötödik alapeszméje ennek a mozgalomnak, hogy az emberiség súlyos erkölcsi válságban van, de a Földet meg lehet menteni, az emberi történelem pozitív módon haladhat tovább, ha egyesítjük az erőinket, hát ezért is maga ez az egész mozgalom, ez egy nagy világegyesítő mozgalom, vallás, felekezet, és mint látjuk majd a felolvasandó proféciából egy világegyesítő mozgalom. Ebből a hatodik alapeszme is nagyon gyorsan következik, hogy az ökumenikus mozgalomban résztvevő egyházak és vallások kivétel nélkül minden egyes tagjukat aktív társadalmi politikai részvételre bíztatnak. Ugye a jelszavakat mi is nagyon sokat hallhattuk az elmúlt hónapokban és egyáltalán az elmúlt évtizedben, hogy egy keresztény ember nem másodrangú állampolgár, egy keresztény embernek ugyanúgy bele kell szólni az ország politikai dolgaiba, a választásokba, a pártokra való szavazatokra. Tehát az ökumenikus mozgalom ezt nem is tagadja, sőt nyíltan hirdeti, hogy az egyház és az állam kettéválasztását nem tudja elfogadni, és az egyház tagoknak nagyon aktív részvételt kell tanúsítaniuk bizonyos politikai küzdelmekben. Tehát még egyszer ez a hat alapeszme az igazság pluralizmusa, minden felekezet hiteles egyház, a prozelitizmus elfogadhatatlan, egyház szervezeteket, karámokat kell egyesíteni, az emberiség jövője forog kockán, és ezért a vallásos embereknek nem szabad visszariadni a politikai szerepvállalástól sem. Ennyi röviden magáról a fogalomról és a fogalom mögött megbújó tartalomról, de természetesen bennünket elsősorban az érdekel, hogy a Biblia tud-e erről a jelenségről, tud-e a vallások egyesülési törekvéseiről, ezt milyen előjellel látja el, és egyáltalán mi fog majd ebből következni. Mielőtt felolvasnám Jelenések könyve jelzett 17. fejezetében az alapvető látomásunkat, amiről előre is mondom, hogy az egyik legborzasztóbb látomás, ami csak található a Bibliában. Ugyan tele van jelképekkel, de a jelképek nagyon könnyen azonosíthatók, de rendkívül megrendítő és letaglózó ez a látomás. Maga János apostol is a hatalma alá került, és azt olvassuk a 17. fejezet 6. versében, hogy János apostol, amikor látta ezt a látomást, nagy csodálkozással csodálkozott, nagyon meg volt döbbenve, mert hát János apostol ismerte a jelképek többségét, ismerte, hogy minek a jelképe a sok víz, a tenger, ismerte, hogy minek a jelképe a fenevad, ismerte, hogy minek a jelképe a paráznasszony vagy nagy prostituált, ismerte, hogy minek a jelképei a parázna lányok. Ugye ezek eléggé magukért beszélő jelképek persze, de ne felejtsük el, hogy János apostol az Ószövetséget jól ismerte, és ezek a jelképek Hósás könyvében, Jeremiás könyvében egytől egyig megtalálhatók. Mielőtt felolvasnám a látomást, azt is szeretném hangsúlyozni, hogy olyan emberek is meg tudták fejteni ezt a látomást, akiknek később, már a kereszténység időszakaiban sajnos nem lehetett kezükben a teljes Biblia. Mielőtt felolvastam a látomást, hadd hangozzék fel egy híres részlet, Dante Alighierinek az Isteni színjátékából, annak az első részéből. Ugye tudjuk jól, hogy a Dante a 13. 14. század fordulóján a pokolba helyezte azokat az egyházi főhatalmasságokat, és egyáltalán azokat az egyházi tisztségviselőket, akik elárulták Krisztus ügyét, ugye a legmélyebbre a pápákat helyezte a pokol legmélyebb bugyraiba, és miközben megszólítja ezeket az egyházi főhatalmasságokat, a pokol 19. énekében, ami legjobb fordításunk szerint, tehát Babis Mihály fordításában a következőket mondja. Akinek van otthon Dante kötete, kérem, hogy vegye kezébe a pokol 19. énekét, olvass el az egész részletet, mi a legfontosabb részt emeljük ki belőle.
1: Dante Alighieri, isteni színjáték. Részlet a pokol 19. énekéből. Babits Mihály fordítása. Mert kapzsiságtok rontja a világot, jókat tiporva, rosszakat kímélve. Már gondolt az evangélista rátok, mikor egy nőt vizek fölött csücsülve a királyokkal szajhálkodni látott, akinek e világra fölkerülve hét feje volt, s 10 szar védte, ha küzdött, de férje megrontá bűnbe merülve. Istenné tettetek aranyt, ezüstöt, nálatok bálványimádó se rosszabb, egyet imád az, százakat a püspök. Aj, Konstantinus! Látod, mennyi rosszat szült nem megtérésed, de adományod, mellyel először lett egy pápa gazdag.
0: Ezt írta Dante, tehát a középkor kellős közepén, nagyon pontosan megállapítva, hogy miről van szó, amikor azt mondta, hogy a pogány vallásoknál is rosszabb az a vallás, hogy a pogány vallásokban egy bálványt imádnak az emberek, de abban a vallásban, ami minden más vallást egyesít, százakat imád a püspök, mondja Dante, és a Konstantinuszra tett utalás annyit jelent, hogy ezt már az egész középkor tudta, hogy a kereszténység nagy eltorzulása a 4. század elejére megy vissza, amikor Nagy Konstantin császár a római birodalom kebelén belül elkezdte a vallás felekezetek összeolvasztását, és létrehozott egy egyetemes, vagyis katholikos vallást. A katholikos annyit jelent görögül, hogy egyetemes. Tehát egyetemesen mindenkinek igaza van, aki ennek a vallásnak a kebelére kerül. Mindenféle más vallás, római, görög, perzsa, egyiptomi vallások kultuszai és tárgyai jelképei bevonultak ebbe a középkori hatalmi kereszténység szinkretizmusába. Tehát Dante már a középkori vallás egyesítést is ezzel azonosította, Jelenések könyve 17. fejezetével, és ezért hallottuk így, hogy így nyilatkozott, hogy már gondolt az evangélista rátok, amikor nagy vizek fölött csücsülve a királyokkal szajhálkodni látott. Tudnék, hogy látjuk majd a látomásban, egy nagyon fontos összetevője ennek a látomásnak, a parázna lányoknak és a királyoknak, tehát az egyház felekezeteknek és a politikai erőknek az összeszövődése. Jelenések könyve 17. fejezetében, tehát így olvasom az első 7 verset, a következőképpen hangzik. És jött egy a 7 angyal közül, akinél a 7 pohár volt, és szólt velem, mondván nékem. Jöjj és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, aki a sok vizen ül. Akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészegettek a föld lakosai. És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy vörös fenevadon, amely teljes volt káromlásnak neveivel, amelynek 7 feje és 10 szarva volt. Öltözött pedig az asszony bíborba és karlátba, és megékesítetett arannyal és drágakővel és gyöngyökkel, kezében egy aranypohár volt, tele utálatosságokkal és az ő paráznaságának tisztátalanságával. És az ő homlokára egy név volt írva, titok, a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. És láttam, hogy az asszony részeg volt a szentek vérétől, és a Jézus bizonságtevőinek vérétől, és nagy csodálkozással csodálkoztam, mikor láttam őt. És mondta nékem az angyal, miért csodálkozol? Én megmondom neked ez asszonynak titkát, és a fenevadét, mely őt hordozza, amelynek 7 feje és 10 szarva van. És ezután következik az angyalnak a magyarázata, ami az egész 17. fejezetet kitölti, és amiben majd mi is bele fogunk tekinteni. Hogy mennyire ismerték ezt a látomást, ugye a látomásnak, amikor kikerekedik a kép János apostol előtt, ugye mi is kerekedik ki, hogy nagy vizeket lát, tehát tenger, hatalmas tengert lát maga előtt, a tengeren egy fenevad ül, és a fenevad hátán, tehát a vadállat hátán pedig egy parázna asszony foglal helyet. Parázna asszonynak nagyon szép a ruházata, bíborba, skarlátba van öltözve, a jobb kezében egy aranyserleget tart, ami kívül ragyogó, csodálatos, mindenkit elbűvölő, de belül viszont tele van utálatossággal, de ezzel az aranyserleggel lerészegíti a föld lakosait, és paráználkodik a föld királyaival, ő is, meg a parázna lányai is. Ez talán a magyar fordításból első olvasásra talán nem annyira derült ki, de amikor többes számban olvastam az 5. versben, amikor mondja a jelkép azonosítását, hogy ez az egész látomás, amit te látsz János apostol, ez a nagy Babilon, a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. Itt a többes számban álló paráznák az eredetiben nőnemű kifejezést. Tehát ezt így kellene lefordítani talán pontosan, hogy ez a parázna lányoknak és a föld utálatosságainak az anyja. Tehát kikről is van szó ebben a látomásban? Van szó egyrészt egy parázna asszonyról, hogy úgy mondjam, ez a fő parázna. Ennek a fő parázna asszonynak vannak parázna lányai, akik a föld politikai hatalmasságaival, ugye a királyok mindig politikai erőket jelentenek, paráználkodnak, és a föld lakosait pedig lerészegítik, és közben pedig még egy másik részegségre is felfigyel János apostol. Láttam, hogy az asszony részeg volt a szentek vérétől, és a Jézus bizonságtevőinek vérétől, tehát itt nem babra megy a játék, itt életre megy a játék. Itt ez a hatalom a Krisztushoz valóban ragaszkodó embereknek az életére tör. Ezt majd meglátjuk, hogy hogyan is kell elképzelni. És ahogy ez az egész látomás kikerekedik János apostol előtt, egy nevet is ad ennek a látomásnak, a nagy Babilon. Na most a Babilon kifejezés a Bibliában, ugye a Bábel vagy Babilon kifejezés, erről már a múlt alkalommal is beszéltünk, ez mindig a pogányságnak és a pogányság különböző szervezeteinek, összeszövődéseinek a jelképe, abból kiindulva, hogy az ókori Babilonban is rendkívül szorosra fűzték egymáshoz kapcsolataikat a politikai erők és a vallási erők. Ugye ez az ókori Babilonnak a jellegzetessége, hogy a babiloni papok és a babiloni császárok, uralkodók rendkívüli módon egyesítették a politikai és vallási hatalmat, és ettől a pillanattól fogva ezt a fajta világkormányzást Nagy Sándor is átvette, átvette az ókori pogány Róma is, tehát hogy a politikai hatalom az egyben a legfelsőbb egyházi hatalom is, és az egyházi hatalmak pedig részt kérnek a politikai kiváltságokból és előnyökből. Tehát ezt már Nagy Sándor is így tette, és legfőképpen Róma emelte tökére. Ugye az a pogány császári Róma, ahol a császár egy személyben volt a Pontifex Maximus, vagyis a legfőbb főpap, a legfőbb hídőrző, a politikai és a vallási erők egyesültek. Hogy ezt később sem tudták félreérteni, mi Petrarkát, ugye, mint a szerelmi költészet nagy dalnokát tartjuk számon, hallgassunk bele Petrarka dalos könyvének 138. szonettjébe, amelynek mindjárt az első verszakában ott van az azonosítás, amikor is Rómát Babilonnal azonosítja. Ehhez egyébként Petrarkának egyetlen egy bibliai könyvet kellett elolvasni, ez Péter első levele, Péter első levele 5. fejezetében van ez a híres bibliai azonosítás, amelyben az apostol Babilonból küldi üdvözletét, a valóságban Rómából írta a levelét. Rómát tehát már Péter apostol is Babilonnak tartotta. Természetesen Petrarka 13 évszázaddal élt Péter apostol után, de szó szerint jóvá hagyja ezt a minősítést. Következik tehát Petrarka szonetje.
1: Francesco Petrarca, fájdalomkútja, dühödés szállása. A Daloskönyv 138. szonetje. Rónai Mihály András fordítása. Fájdalom kútja, dühödés szállása, bűni iskolája, bősz, eretnek oltár, hamis, rossz Bábel vagy, ki Róma voltál. Sóhajnak, könynek nincs itt megállása, álság kohója, börtön szörnyű mása, hol nő a gaz, s hol minden jó kiholt már, élőknek pokla. Krisztus Urunk hol jár? Csoda, hogy vár még büntető csapása. Atyáid ellen hol veszed a merszet, ki egykor szűzi szegénységből lettél, orcátlan ringyó? És mi a reményed? Paráznaságodtán, vagy ebből szerzett kincsed? Konstantin pedig vissza nem tér, de reng a föld, mely hátán tűr ma téged.
0: És hallgatók, ennyit tehát 13. 14. századi itáliai költőknek a látomáshoz közvetlenül vagy közvetve fűzött lírai megnyilvánulásaiból. Mi azonban most kerekedjünk föl, és próbáljuk azonosítani a jelképeket egyiket a másik után. Lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy vörös fenevadon, mely teljes volt káromlásnak neveivel, melynek 7 feje és 10 szarva volt. És ahogy látja ezt János apostol, mindezt, ahogy az első versben mondja, a sok vizen ülve látja ezt a bizonyos asszonyt, ezt a bizonyos fenevadat és rajta az asszonyt. A jelképeket, mondom, egyiket a másik után azonosítsuk. Ez annál is inkább megfelelő itt, mert a 17. fejezet 15. verse az első jelképet itt ebben a fejezetben azonosítja szó szerint. Nem mindig van ez így, de most így van, hogy a 17. fejezet 15. verse azonosítja a vizek jelképét. És mondtanékem, a vizek, melyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok, sokaságok, nemzetek és nyelvek. Ugye a Bibliának Dániel könyve 7. fejezetétől fogva feltűnő jelkép ez a sok víz vagy tenger. Nagyon híres jelkép lesz ez, de bármennyire is magától értetődő egy jelkép, a Biblia mindig azonosítja a jelképeket, tehát itt a sok víz, amiket láttál, népek azok, sokaságok, nemzetek és nyelvek. Tehát ez a sok víz, amin ül a fenevad és a parázna asszony, a föld összes nemzetét jelölik. Tehát ezt a látomást sehova máshova nem tehetjük, mint hogy a Jelenések könyvének is a végén van, ugye? De ha nem lenne a végén, akkor se tehetnénk időrendben másra, és nem azonosíthatnánk másra, mint a mai világra. A világ egység, az egységesülő világ, amikor a történelemben eljutunk egy olyan pontig, hogy az emberiség egy teljes egységet akar létrehozni, nem csak Európában, nem csak Eurázsiában, hanem az egész világon, egy globális, tényleg egy teljes egységet akar létrehozni, ezért látja János apostol a fenevadat és a parázna asszonyt sok vizen ülni. Második jelkép, hogy mi ez a fenevad. Ennek a fenevadnak az előfordulása egybeesik a sok vízzel, mert Dániel könyve 7. fejezetében találkozunk először ezzel a fenevaddal is, amikor a történelem nagy hatalmait mutatja be, a profécia, az oroszlánt, a medvét, a párducot, és a párduc után jön fel a fenevad, és Ezt a jelképet tulajdonképpen Dániel könyve 7. fejezetétől fogva a Bibliának számtalan fejezetében viszont látjuk. A fenevadat nevezi máskor pusztító utálatosságnak is, Dániel könyve 9. fejezete, 12. fejezete, maga Jézus Krisztus is Máté evangélium a 24. fejezetében, és Jelenések könyve 13. fejezetében újra feltűnik ez a fenevad, és ezt hadd olvassam fel, hogy ezelőtt a 17. fejezet előtt nem sokkal, a 13. fejezet első versében a versétől a következőt olvashatjuk. És láttam egy fenevadat feljönni a tengerből, amelynek 7 feje és 10 szarva volt, és az ő szarvain 10 korona, és az ő fejein a káromlásnak neve. És e fenevad, melyet láttam, hasonló volt a párduchoz, és az ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája, és a sárkány adta az ő erejét annak, és az ő királyi székét és nagy hatalmat. És láttam, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebbel megsebesítetett, de az ő halálos sebe meggyógyítatott, és csodálván az egész föld követte a fenevadat. És imádták a sárkányt, aki hatalmat adott a fenevadnak, és imádták a fenevadat ezt mondván, kicsoda hasonló-e fenevadhoz, kicsoda viaskodhatik ő vele. És adatott néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája, és adatott néki hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig. Megnyitotta azért az ő száját Isten ellen való káromlásra, hogy szidalmazza az ő nevét és az ő sátorát, és azokat, akik a mennyben laknak. És adatott néki, hogy a szentek ellen hadakozzék, és őket legyőzze, és adatott néki hatalom minden nemzetségen, nyelven és népen. Annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, mely a bárányé, aki megöletett a világ alapítása óta. Akinek van füle, hallja. Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szenteknek békességes tűrése és hite. Jelenések könyve 13. fejezetének elején ez a tengerből feljő fenevadról nagyon megrázó látomás, és a 9. vers nem véletlenül mondja a látomás után, hogy ha van füle, valakinek hallja. Ezt mindannyian tudjuk, hogy Jézus Krisztus szokta a tanításai végén ezt mondani, hogy ha van füle, valakinek a hallásra hallja. Tehát ez ugyanúgy egy Jézustól származó kijelentés, hát hiszen az egész Jelenések könyve az, és maga Jézus Krisztus nyomatékkal figyelmeztet arra, hogy ennek a fenevadnak a kiléte egy percig se legyen bizonytalan előttünk. A múlt alkalommal adós maradtam egyébként a 13. fejezet 18. versének a magyarázatával, már fel is volt írva a táblára, csak nem húztam fel a táblát, meg kiszaladtunk az időből. Egy nagyon rövid magyarázattal maradtam adós, mert hogy ebből a tengerből feljő fenevadról olyan sok mindent megtudunk. A 13.18-ban azt mondja Jézus, hogy itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666. Tehát nem kisebb azonosítással, mint egy szám, biztos, ugye a számokat ugye akkor mond a Biblia, amikor valami nagyon biztos dolgot akar kimondani, egy szám azonosításával jelöli, hogy ha valaki talán eddig bizonytalanságot árult el, hogy mi lehet ez a fenevad, mi lehet ez a tengerből feljövő fenevad, akkor azt mondja Jézus, hogy itt van a bölcsesség, akinek értelme van, számlálja meg, tehát adja össze a fenevad számát, mert annak száma emberi szám, és annak száma 666. Már a reformáció kora előtt sokan érintették ezt a kérdést, hogy ez valóban mit jelenthet. Maga Luther és Calvin egyöntetűen hivatkozott arra, hogy a tengerből feljövő fenevad a római pápaság, és ez nem is lehet más, mert Dániel könyve 7. fejezet 25. versétől fogva még a teljhatalmának az idejét is megadja 7 alkalommal. Ez a bizonyos 42 hónap, vagy 1260 nap, vagyis 1260 év a bibliai proféciák szerint, ez a 13 évszázad a középkornak egy kezdő és végpontját jelöli, tehát egy nagyon hosszú történelmi időszak. De figyeljünk most csak erre az azonosító számra, hogy ebben az azonosító számban hogyan van jelen az, amit a reformátorok már megsejtettek, azért mondom, hogy megsejtettek, mert sem Luther, sem Calvin, sem Zwingli, ez pontosan azért nem vezette le, de 1612-ben egy berlini főiskolai tanár, az akkori berlini protestáns főiskolának a rektora, egy bizonyos Andreas Helwig nevű Európa szerte ismert humanista és protestáns tudós, tehát 1612-ben megjelentette Bellarminus francia püspök és bíboros egyik könyvére válaszul, tehát még egyszer mondom, 1612-ben csaknem 400 évvel ezelőtti ez a könyv, az Antichristus Romanus című könyvét, Antichristus Romanus, ami magyarra fordítva talán látjuk is, nem kell nagy fordítói tudomány hozzá, a római Antichristus. A római Antichristus című könyvében Andreas Helwig arra hivatkozik, hogy ez a 666, ahogy a Biblia megadja a kulcsot ennek a hatalomnak a tengerből fenevad azonosításához, a következő képpen végezhető el ez az azonosítás. Ennek a hatalomnak, tehát ennek a tengerből feljövő fenevadnak önmegjelölése kell, hogy legyen, amit mond önmagáról, ez a szám. Tehát ez egy olyan hatalom kell, hogy legyen, amelyik magát valaminek nevezi, nem mások nevezik annak, ami, hanem önmaga saját elnevezése, és ugye a régi nyelvekben, a héberben, a görögben és a latinban az elnevezéseknek, illetve hát a betűknek számértékük is volt, és ennek a 666-nak egy nagyon egyszerű kulcsa kell, hogy legyen, mondja Andreas Helwig, az első dolog tehát az, hogy saját magát Róma hogyan nevezi. Tehát a római pápasság saját magát hogyan nevezi. A második azonosító kulcs, hogy ezt az elnevezést a saját nyelvén kell, hogy kimondja, tehát ez nem lehet héber elnevezés, nem lehet görög elnevezés, nem lehet német vagy angol. Ha az ő hivatalos nyelve a latin, akkor ezt latinul kell, hogy ezt az elnevezést hordozza és önmagára vonatkoztassa. És a harmadik magyarázati kulcs, amit Andreas Helwig fölállított, hogy ennek az elnevezésnek, amit tehát nem gúnynévként akasztanak rá, hanem a saját maga nyelvén adott önmeghatározása, ennek az elnevezésnek az egyszerű, a betűk számértékének az egyszerű összeadásából kell, hogy összejön a 666. Na most a római pápaság mind a mai napig a saját maga nyelvén Isten fia helytartójának nevezi magát. Tehát a római pápa azt mondja magáról, hogy ő Isten fia, tehát Jézus Krisztus földi helytartója. Ezt a címet mind a mai napig fenntartja magának, és igényeli, hogy a kereszténységen belül elsőnek tartsák, hiszen a saját maga magyarázata szerint Jézus Krisztus egy apostolra bízta a főhatalmat, Péter apostolra, és Péter apostol utódai képezik a pápáknak a sorozatát, és mindegyik pápa Jézus Krisztusnak a helytartója. Ez latin nyelven a vicarius, ez a helytartó, vicarius filii, ez a fia birtokos esete, dei, deus ugye az Isten, ez is birtokos esetben áll, tehát a vicarius filii dei. Tudjuk jól azt, hogy a klasszikus latin nyelv csak nagybetűket ismer, a kisbetűk használata későbbi fejlemény, Nagy Károlynak a kancellária minisztere, bizonyos Alcuinus vezette be 800 után a kisbetűk használatát. A nagybetűkben az U és a V az ugyanaz a betű. Tehát az U és a V. Ezért is írtam már így, hogy vicarius, az U és a V az ugyanaz. Tehát például Marcus Aurelius is, hogyha leírta a nevét, az Marcus Aureliusnak írta le, mert az U és a V a klasszikus latinban egy és ugyanaz a betű. A V az ötöt jelent, az I az egyet jelent, a C az százat, Amely betűnek nincs számértéke, azzal nem kell foglalkoznunk, hiszen az A-nak, az R-nek nincs számértéke. Az I az újra egyet jelent, az U az B az egy ötöt, az S-nek nincs számértéke, az F-nek nincs számértéke, az I az egyet jelent, az L az ötvenet jelent, az I az egyet jelent, a másik I az egyet jelent, a D ugye az 500-at jelent, az E-nek nincs számértéke, az I az egyet jelent. Tehát, hogyha így elvégezzük a betűknek a számmá való alakítását, vagyis azoknak a betűknek, amelyeknek számértéke van, mondta Andreas Helwig, hogy Jézus Krisztus arra hivatkozik, akinek értelme van, az adja össze, tehát egyszerű összeadással adja össze a fenevad számát, mert annak száma 666, akkor van egyszer egy 500-unk, van egyszer egy 100-unk, az 600 fejben össze lehet adni, egy 50-ünk, az 650, van akkor 2, 5, 5 és 5, az 660, és van 1, 2, 3, 4, 5, 6, ez 666. Amikor megjelentette ezt a könyvét, tehát ezt az Antikrisztus Románuszt, amelyben kifejti ezeket az alapelveket, és így tulajdonképpen magából a szövegből, Jelenések könyve 13. fejezet 18. verséből azonosította a fenevadnak a számát, amit mondom, hogy a Biblia nem először ad meg, már vagy 20 dolgot elmondott erről a tengerből feljő fenevadról, de ahogy szokták mondani, hogy az íre rátesszük a pontot, hogy itt teljesen nyilvánvaló legyen a dolog, tehát itt nincs mellébeszélés, nincs félrebeszélés, ezért is olyan határozott a kijelentés, hogy itt van a bölcsesség, meg akinek értelme van. Az egyszerű összeadással adja össze a fenevad számát, mert emberi szám, és annak száma 666. Tehát ekkor már a 13. fejezet 18. versében előttünk teljesen világos az, hogy ez a tengerből feljövő fenevad Rómát jelképezi, és a Rómát egészen pontosabban és közelebbről nem mint ókori Rómát, mert ugye a fenevad önmagában az ókori Rómának is a jelképe, de itt a tengerből feljövő fenevadnak most már egy parázna asszony is van a hátán, tehát ez már nem az ókori Róma, ez már a középkori Róma, ez már az egyházi Róma, amely igényei szerint az egész föld ura akar lenni, csak hogy az egész föld feletti hatalmat nagyon bölcsen, nagyon visszafogottan és szinte ember szemek számára láthatatlanul akarja átvenni és érvényesíteni. Tehát ezért nagyon sok ember nem tételez fel ilyesmit, hogy ez a hatalom valóban világhatalomra törne, de hát ez a Bibliának az azonosítása és ennek a látomásnak is az azonosítása, hogy itt a sok víz fölött ül ez a fenevad, és egy parázna asszony tart a hátán. Nézzük most a harmadik jelképet, a fenevad után a parázna asszony jelképét. Ugye Jelenések könyvében az egymást váltó proféciák során többféle asszonnyal találkoztunk, nevezetesen kétfélével. A 12. fejezet első verse, és ennek a 17. fejezetnek a jelképi ellentét párja teljesen nyilvánvaló. A 12. fejezet első versétől olvashatunk a napba öltözött asszonyról, ami az igazi egyháznak, a Krisztushoz hűséges egyháznak a jelképe. Az asszony napba van öltözve, a lábai alatt a holtsarló és a fején 12 csillagból való korona, jelzi az ószövetségi egyházat és az újszövetségi tiszta igaz egyházat is, aki a vőregényhez, Jézus Krisztushoz ragaszkodik. A parázna asszony teljesen egyértelmű jelkép, Hósás könyvében, Zakariás próféta könyvében, Jeremiás próféta könyvében már az ókori próféták is a más népekkel és más hatalmakkal paráználkodó Izraelt a parázna asszonyhoz hasonlították. Tehát a tiszta asszony a Krisztushoz hűséges egyház jelképe, a parázna asszony a Krisztus nevét valló, de valójában a Krisztushoz hűtlen egyház jelképe. Miben hűtlen? Tanításaiban? Minden tanításában? Vagy csak néhány tanításában? Biblia nagyon rövidre zárja a kört, és itt jön a negyedik jelkép, amely azt mondja itt ebben a látomásban, hogy ez az asszony a föld királyaival paráználkodott. A király kifejezés a Bibliában mindig a politikai erők, politikai vezető erőknek a jelképe. Tehát a Biblia nagyon egyszerűen mondja, hogy mi, hogyan lehet megkülönböztetni a tiszta egyházat és a nem tiszta egyházat. A Krisztushoz hűséges egyházat és a Krisztushoz nem hűséges egyházat. Mindig egy dolgot lássunk magunk előtt. Nem kell az egész tanítási rendszert áttanulmányozni, bár nyilván az is szemléletes és meggyőző erejű, hogy a tiszta egyház a soha nem igényel politikai erőktől segítséget és alátámasztást. A tiszta egyház, amely Jézust követi, Jézus tanításait hirdeti, a tiszta egyház elismeri az Istentől való függőségét, és nem kíván politikai hatalmat, nem kíván beleszólást a társadalom hatalmi harcaiba. A tiszta egyház az evangéliumot hirdeti, becsüli ugyan a politikai hatalmat, de független tőle. Ez az egyetlen egy dolog, amit meg kell figyelnünk a történelem során, és hogyha ezt megfigyeljük, mindjárt látni fogjuk, hogy hol lehet keresni a tiszta egyházakat, és hol lehet keresni a parázna egyházakat. Az az egyház parázna, ami a maga tevékenységéhez, hatásához igényli a politikai erő közreműködését, és ami ezzel jár. A politikai erők hatalmának igényléshez elsősorban mondjuk pénzigénylés, másodszorban befolyás, hatalom, lelki hatalom igénylése az emberek fölött. Tehát ez egy meghatározott csomag, hogy úgy mondjam, a hamis egyházak mindig alá akarják támasztani a hatásukat, a befolyásukat valami földi eszközzel, valami emberi eszközzel, pénzzel, testi hatalommal, főleg lelki hatalommal, mert ugye az embereket lelkileg nagyon könnyű megfélemlíteni. Például, hogyha az emberek előtt arról példálódzunk, hogy ha nem ide tartozol, el fogsz kárhozni, vagy hogyha meghalsz, akkor nem fogsz üdvözülni, és a többi, és a többi. Ezek sokkal alkalmasabb fegyverek az emberek kézben tartására, mint a szuronyok és a puskák. Tehát a hamis, a parázna asszony, itt azért hamis és parázna, mert ki is mondja, hogy ül a veres fenevadon, és külsőleg nagyon szép, mert öltözik bíborba és karlátba, felékesítetik aranyjal és drágakővel és gyöngyökkel, és kezében egy aranypohár van, tele utálatosságokkal, de ez az asszony, ez paráználkodik a föld királyaival, és a paráznaságának borával megrészegíti a föld lakosait. Most a következő jelkép, amit azonosítanunk kell ezután, hogy mi ez az aranypohár, ami kívül szép, belül viszont telve van utálatosságokkal, és alkalmas arra, hogy lerészegítsen. Nem csak hatalmakat részegítsen le, hanem főleg tömegeket részegítsen le. Ez a bódító ital kifejezés Ézsaiás könyve 24. fejezetétől fogva ismert a Bibliában. Itt adja hírül először a Biblia azt, hogy a paráznaságot bizonyos lelki-szellemi tanításokkal alapozzák meg. Tehát itt nem egy szó szerinti lerészegítésről van szó, nem annyit jelent, hogy most, mint a kortárs hadjáratok idején, ugye poharat nyomnak az emberek kezébe, és abba bort és pálinkát mérnek, hanem olyan tanításokat hirdetnek, amelyek az embereket elbűvölik, elkábítják, és az emberek odaadják mindenüket ennek a hatalomnak, vagyis bibliai szóval imádják ezt a hatalmat, teljes mértékben alárendelik magukat ennek a hatalomnak. A parázna bódító ital, és hogy ennek a hatalomnak mindig is ez volt a jellegzetessége, hogy lelkileg tudta először megnyerni az embereket. És az embereket meg tudta nyerni a saját céljainak. Dániel könyve 7. fejezetétől fogva ismert, amikor ezt a hatalmat annyira pontosan bemutatja ott a látomás, hogy a fenevad fejéből kijön a 10 szarv, ugye erről már beszéltem a múlt alkalommal, hogy a fenevad fejéből kinövő 10 szarv az európai államoknak a jelképe, tehát Róma, az ókori Róma bukása után az európai államok viszik tovább Róma örökségét, de ami a legfőbb ott a látomásban, a 10 szarv közül észrevétlenül lassan, lépésről lépésre kis szarv emelkedik ki, méghozzá úgy, hogy 3 más szarvat kiszakít, És még nem is ez a lényeges, hanem az a lényeges, hogy a kis szarban okos szemek vannak, és nagyokat szóló száj. Tehát ennek a hatalomnak valami óriási szellemi ereje van. Meg tudja győzni az embereket, el tudja hitetni az embereket a maga céljainak a kiválóságáról, elsősorban a gondolkodásával, a nagyon magasrendű bölcsességével, teológiájával, filozófiájával, és a nagyon magasrendű beszédével is, mert ugye a retorika mindig is hozzátartozott ahhoz, hogy egy eszmét nagy tömegek számára hihetővé tegyenek és elfogadhatóvá tegyenek. Tehát tulajdonképpen ennek a világegységnek a kimunkálásában a parázna asszony játssza a fő szerepet a maga kezében levő serleggel, hogy a föld királyait és a föld népességét olyan állapotba helyezze, hogy kívánják az egységet. Ugye a mai egységtörekvésekben megfigyelhetjük azt, kedves hallgatók, hogy ezek nem olyan egységtörekvések, mint mondjuk a középkor elején voltak. A középkor elején az emberekre rákényszerítették az egységet. Fölülről a népekre, nemzetekre rákényszerítették az egységet. Ma fordított a dolog, ma a legkisebb embert is meg akarják nyerni arra, hogy egyezzék bele, tartsa kívánatosnak ezt az egységet. Tehát úgy tüntessék fel, mintha ez egy alulról jövő kívánság lenne. Ezért félelmetes, mert hogyha valaki el tud hitetni tömegeket, hogy ő kívánja ezt az egységet, és ez létre is jön, és utána ez az egység majd recsegve, ropogva fog szétmenni, akkor a szerencsétlen emberek mit mondjanak arra, amit ők akartak? Mert arra, amit az emberekre rákényszerítenek, ott az emberek mindig valami feszültségben vannak azokkal a tervekkel. De arra, amit az embereket megnyerik, leitatják, elbódítják, és az emberek szinte maguk kívánják azt, amit maguk se tudnak persze, hogy mit kívánnak, de maguk kívánják, abból hogyan kászálódjanak majd ki. Ebből érthető, ebből a leitatásból érthető az egész 18. fejezet, hogy akkor, amikor ez a nagy világegység összeomlik, ugye a Jelenések 18. fejezete ezt mondja, amikor összeomlik ez a nagy összetákolt világegység, akkor az emberek persze a fenevad ellen és a parázna asszony ellen fordulnak, a maguk dühében és tehetetlenségében, de mit tudnak már csinálni? Ez olyan, mintha ha embereket elhitetnek, nem tudom én egy elnézést a mai példáira, de egy brókerház vagy egy bank bizonyos dolgokba belevisz embereket, és aztán utána csődöt jelent, és ugye a nagy százalékért beadta mindenki a pénzét, mert sokat fog nyerni, és amikor jön az összeomlás, akkor ugye hányszor láttunk már ilyen felvételeket, hogy körülveszik a bankot vagy a brókerházat ezek a tehetetlen emberek, és hát ott állnak, tüntetnek, és a legszívesebben megölnék azokat, akik őket becsapták. De hát most már mit csinálnak? A pénznek már nyoma veszett. Körülbelül így gondoljuk el ezt, de nem kicsiben, hanem nagyban ezt az egész dolgot. No de a jelképek sorából ne felejtkezzünk el, ha már az eredeti görög szöveghez visszamentünk, az 5. versben a paráznákról. Mert hiszen itt két szövetség van. Van egy egyházi szövetség, és van egy politikai szövetség. A politikai szövetséget jelképezik a királyok, de az egyházi szövetségben nem csak a nagy parázna van, hanem azt mondja, hogy a nagy Babilon a paráznáknak, tehát a parázna lányoknak és a föld utálatosságainak anyja. Ugye a parázna lányok kifejezés egyértelműen utal arra, hogy itt minden egyház benne van, itt több egyház benne van ebben a dologban. Itt nem csak Róma vezeti a világot a politikai erőkkel való összeszövetkezésre, hanem itt minden keresztény felekezet benne van. Ne tessenek elfelejteni, hogy kik vannak benne az ökumenikus mozgalomban. Az ökumenikus mozgalomban, tehát az egyházak világtanácsában benne van az összes protestáns felekezet, benne van az anglikán egyház, és benne van az ortodox, tehát a keleti kereszténység. Ezek a paráznák, a többes számban írott paráznák, miközben van egy fő hatalom, ami vezeti őket, ez Róma. Tehát Róma és az összes protestáns egyház, és az anglikán egyház, és az ortodox egyház. Ezért ajánlottam a II. János Pál pápa könyvének az elolvasását, mert itt nagyon becsületesen a riporter végig kérdezi a pápát, hogy tulajdonképpen kikkel hozható ma létre a világegység. Rákérdez egyházakra is, rákérdez például arra, hogy mi van az ortodox egyházzal, és azt mondja, az ortodox egyházzal, ha vannak is feszültségek, de lényegileg csak liturgikus különbségek vannak, egyazon eszméket hirdetünk. Mi van a protestáns egyházakkal? Hát a protestáns egyházakkal is ugye megkötöttük, és azóta még inkább megszülettek az egyességek, például az evangélikus egyházzal legkiváltképpen, amely tulajdonképpen visszavonta a luteri tételeket 3 évvel.

Hatunk tőle az öt alapeszméjéből, az imádságból, meditációból és egyéb más dolgokból. Hát mi van a buddhizmussal, a hinduizmussal? Hát azoknak még személyes istenük sincsen, hát ővelük is lehet egységet kötni. Semmi probléma, mondja a pápa, mennyire meditálnak, mennyire nyugodt emberek, őtőlük is lehet tanulni, nem a különbözőségeket kell nézni, hanem azt kell nézni, ami összeköt bennünket. Na de mi van a törzsi vallásokkal? Akik tüzet gyújtanak és körbetáncolják a tüzet és az őseik szellemét idézik meg, hát talán ővelük is lehet egység, hát hogyne, hát mi is azt tesszük, mi is az őseink szelleméhez fordulunk, a vértanúk szentek közbenjárását kérjük csak más formában. És így lépésről lépésre, fejezetről fejezetre kifejti a pápa, hogy lényegileg ma ennek a világ egységnek, ami először az egyházi tömbön belül fog létrejönni, utána a politikai erőkkel való szövetség fog majd egy egy és oszthatatlan tömböt alkotni, egyetlen egy kerékkötője van ennek a világegységnek, ez így van pontosan meghatározva, a Bibliához hű protestánsok. Igen, a Biblia mindig botránykő. Ha valaki a Bibliához ragaszkodik, ha Krisztus tanításaihoz ragaszkodik, az mindig kiváltja az ellenkezést, és az soha nem egyezik azzal, amit az emberek akarnak létrehozni. A Biblia szerint ez a világegység meg fog születni. Lépésről lépésre ez a világegység meg fog születni, de hogy ennek mi az igazi célja, és mi az igazi jellege, ez csak a látomás utolsó mondata mondja ki. És a látomás utolsó mondata az a hatodik versben, hogy láttam. Mit látott itt János apostol? Láttam, hogy az asszony, mármint ez a parázna asszony, részeg volt a szentek vérétől és a Jézus bizonságtevőinek vérétől. Hát itt a végén, mint hogy kábulatból ocsudnánk, hogy miről van itt szó. Ugye önmagában az egység, az szinte minden ember előtt valami pozitív töltetet hordoz. Ugye egységbe fogni. Ma az egységet az emberiség nem azért hajhássza, nem öncélúan hajhássza. Adjuk meg ezt a bizalmat a mai döntéshozóknak, hogy ma az egységről azért beszél mindenki, mert úgy gondolják, hogy az egység fogja megoldani ennek a széttagolt világnak a problémáit. A világ a szélrózsa minden irányába fut, gondolkodásban, főleg erkölcsben. A népek, nemzetek összetarthatatlanok, gazdasági kiegyenlítetlenségek vannak, társadalmi feszültségek, kulturális különbözőségek, a vallások között is nagyon nagy szakadékok tátonganak, de ha a vallások egységre jutnak, ha lesz valami erkölcsi minimum, ami egy közös nevező, amire az emberiség egységre jut, talán megmenthető az emberiségnek egyébként katasztrofálisnak látható jövője. Ma az egységet őszintén vágyják és kívánják azok az emberek, akik ebben fáradoznak. De talán senki nem látja, hogy mi ennek a vége. Mert kedves hallgatók, volt itt Európában is egység, bár az csak európai egység volt a középkorban, de mire futott ki az az európai egység? Arra, hogy a középkorban megoldották a gazdasági egyenlőtlenségeket? Arra, hogy a társadalmi feszültségeket eltüntették? Arra ment ki az az egység, hogy kulturálisan, vallásilag valami egyöntetűség kezdett Európában uralkodni, dehogy is. Az egész középkor tele van a Krisztus bizonságtevőinek üldözésével. Akik nem fogadták el a kereszténységnek azt az eltorzítását, hogy a kereszténység politikai célokat kövessen, akik nem fogadták el a Biblia meghamisítását, nem fogadták el azt sem, hogy a Bibliát félretegyék az útból, azokat a középkorban eretnekeknek minősítették, üldözték őket, megölték őket. Az egész középkori egység az üldözéstől liheg. Hát aki nem vesz ebben részt, vagy nem fogadja el, vagy az uralkodó vallással szemben más felfogást támaszt, hát ne felejtkezzünk el Husz János mágiájáról. Ne felejtkezzünk el arról, hogy meg akarták ölni Luthert is, hogy Calvin 20 évig kellett, hogy rejtegesse a reformált felfogását, az életével fizetett mindenki azért, hogyha nem tartozott a vallási politikai egységbe, és ez lényegileg ma is előrevetíti a sötét árnyékát, hogy ahogy a középkorban részeg volt a nagy középkori valláspolitikai egyesülés a szentek vérétől és a Jézus bizonságtevőinek vérétől,
azok a Bibliához hű protestánsok, akik nem akarnak részt venni ebben az

0: egységben, és a világ problémáit nem ilyen egységgel akarják megoldani, hanem mással, azok üldözött emberek lesznek. Mivel lehetne megoldani a világ problémáit? Van alternatíva? Egységgel lehet megoldani, összefogással, vagy valami mással? A Biblia szerint a világ problémáit, a világ összes problémájára egy szóval válaszol a Biblia, hogy mivel lehet megoldani. Megtéréssel. Ha valaki Istenhez tér, az nem fogja gyűlölni a másik embert, nem fogja gyűlölni a másik vallású embert, nem fogja gyűlölni az életet, és nem fogja gyűlölni önmagát. Ha valaki igazán megtér, az Istentől adott megoldás az egyéni életre nézve is, és a közösségi életre nézve is a megtérés. De ha valaki nem tér meg, ha valaki nem fogadja el Isten szavát és Isten parancsolatait, sőt, a Biblia nevében távolodik el a Bibliától, Krisztus nevében távolodik el Krisztustól, és egy olyan egységet hoz létre, amiről a Biblia soha nem szól, akkor ez nem a világ problémáinak megoldását fogja eredményezni, hanem csak egy látszat megoldást, amivel tele van a történelmünk. Legutóbb 5 éves tervnek hívták, mondjuk gazdaságilag. Mindent kimutattak, mindent bizonyítottak, hogy meg fogja oldani a problémákat. Recsegve, ropogva össze huppant az egész keleti rendszer. Ugyanígy lesz a valláspolitikai rendszerrel is. Itt a 17. fejezetben, ahogy említettem önöknek, néhány dolgot a magyarázatból hadd olvassak fel. Nem csak a 666 itt a fő azonosítás Rómáról, ez mondjuk már a 13-18-ban ott van, hanem itt a 17. fejezetben a 7 hegy is. A fenevad a 7 hegynek a birtokosa, ugye Róma épült 7 hegyre, és itt is egy nagyon kézenfekvő és biztos támpontot ad, de hogyha valaki egy nagyon egyszerű azonosítást meghallgat itt a 17. fejezetből, a 12. verstől azt mondja, hogy a 10 szarv pedig, melyet láttál, 10 király, tehát 10 uralkodó, 10 hatalom, olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok 1 óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Ezek a bárány ellen viaskodnak, de a bárány legyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és az ővele való elhívottak, választottak és hívek is. Tehát a fenevadnak, Rómának a legfőbb szövetségese a 10 király, tehát az európai hatalmak. A fenevadat, Rómát nagyjá az európai hatalmak teszik. Mivel? Az, hogy Európa szellemi atyának, lelki vezetőjének a római pápasságot tartják, és Európának az egységét lényegileg a római pápasság fogja szavatolni, és így kerül sor majd a másik világhatalommal, akiről a múlt alkalommal is azelőtt beszéltünk, az Amerikai Egyesült Államokkal való egységre. Tehát itt ez óriási egységtörekvések zajlanak a szemünk láttára. A Biblia azt mondja, hogy az európai egységtörekvésben újra főszerepet kap a római pápasság, tehát a vallás és a politikának az összekapcsolódása. A 10 királynak egy a szándéka, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Az a rendkívül egyszerű dolog, hogy minden európai megválasztott kormányfő Rómába megy, és a római pápától veszi el tulajdonképpen az iránymutatást, ez önmagáért beszél. Ezek Európában így fognak egyesülni, és ami a legmegdöbbentőbb, a 14. vers, amelyben a Biblia kerek perec kimondja, hogy ezek, tehát a fenevad meg a 10 szarv a bárány ellen viaskodnak. Tehát itt nem akármi fog bekövetkezni, itt egy Krisztus ellenes, egy Krisztus és Isten szándékaival ellentétes egységtörekvés megy végbe, a megtérésre való evangéliumi felhívás, a valódi kereszténységre való törekvés helyett. Mert ez a két választás áll ma a világ előtt. Vagy a politikai kereszténységnek az iránymutatása, vagy a lelki kereszténységnek az iránymutatása. A politikai kereszténység politikai erőkkel való minél szorosabb kapcsolatot szorgalmaz, és azt ígéri, hogy a világot ki lehet vezetni ebből a bődületes, óriási probléma halmazból. A lelki kereszténység azt hirdet, hogy a világot ezzel nem lehet kivezetni, soha nem is lehetett kivezetni. Ennek a vége az lesz, hogy a világ össze fog roppanni, és ez az egység maga alá temeti nem csak önmagát, hanem a világot. Ezek a bárány ellen viaskodnak. Azt is mondja itt a 14. vers, hogy a bárány fogja legyőzni őket. Nincs ma a földön hatalom, amely ezzel a hatalommal, a Jelenések könyve 17. fejezetében megjövendőlt hatalommal, a politikai ökumenizmussal újat merne húzni. Ez világot elsöprő hatalom. Tehát itt senki ne képzelje magát, és semmilyen szervezet vagy intézmény nem tud létrejönni ezzel szembe. Itt egyedül Isten hatalmára van szükség, a bárányra van szükség, aki ellen hadakozik ez a világegység, de a bárány el fog jönni, Jézus el fog jönni, és az ő eljövetelével fogja legyőzni. Itt egy nagyon fontos és szinte szó szerint ehhez kapcsolódó proféciát is hadd olvassak fel. A 2. Tesszalonikai levél 2. fejezetében olvasható, talán egy kicsit részletesebben, a következő proféciában ez a mozzanat, hogy csak a bárány eljövetele oldja meg ezt a problémát, tehát innen nézve is szükségszerű Jézus Krisztus 2. eljövetele. Azt mondja itt a 2. Tesszalonikai levél 2. fejezetében a 7. verstől, hogy működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, és megjelenik majd az a hatalom, amely önmagát Istennek nevezi, és fölébe is emeli magát Istennek, mondja a 4. verstől már, sőt mindannak, ami Isten tiszteletre méltónak mondatik, és amikor leírja ennek az egész gépezetnek a működését, ami persze már évszázadokra visszatekinthet, most, hogy úgy mondjam, csak reaktiválódik ez az egész, újra hatékonnyá válik ez az egész gépezet, akkor a 8. versben azt mondja Pál apostol, és akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével, akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja rájuk Isten a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Nem tudom, első hallásra is feltűnnek ezek a súlyos kifejezések, hogy egy másik profécia azt mondja, hogy ennek az egész hatalmi összeszövetkezésnek a lényege az igazságtalanság, a hazugság, és a hazugságnak minden hatalmával és jeleivel és csodáival fog eljönni, tehát ez a hatalom óriási csodákat fog produkálni az egész földön, ahogy már az Egyesült Államokról is olvastuk Jelenések könyve 13. fejezetében, hogy szintén óriási jeleket és csodákat fog tenni, mert azok az emberek, akik nem gondolkoznak és mértékül nem az Isten szavát választják, azok a szemüknek fognak hinni, és rendkívül megtéveszthető ma az emberiség, és rendkívül becsapható. És mondja, hogy aki majd pontot tesz ennek az egész hazugság halmaznak a végére, ez az Úr lesz, aki az ő feltűnésével, megjelenésének feltűnésével és szájának lehelletével fogja megoldani ezt a kérdést. A Jelenések könyve 18. fejezetét, ha otthon eltetszenek olvasni, az leírja, hogy az egész világ egy lesz. Az egész világ gazdaságilag, kereskedésben, összeköttetésekben egy lesz. Valóban egy világháló képe rajzolódik ki előttünk szó szerinti értelmében, és ez a világ mindennel kereskedik, legfőképpen az emberek lelkeivel is, mondja a 18.13, ez egy félelmetes vers, hogy adnak, vesznek mindent emberek lelkeit is, tehát a lelkek fölötti, a tömegmanipuláció, az emberek megnyerése az egységnek. És hadd vessem fel önöknek a kérdést, aki csak egy minimális vallástörténeti ismeretekkel rendelkezik. A kereszténységben ez az alternatíva mindig így állt fenn, hogy vagy az igazságnak van alávetve az egység, ez a bibliai kereszténység álláspontja, vagy az egységnek van alávetve az igazság, ez a politikai kereszténység álláspontja. Ez mindig is így volt, csak most kicsúcsosodik, csak most tényleg merev összeütközésbe kerül a két dolog egymással, és hogy ez mit fog eredményezni, és a napok gyakorlatában, és a keresztény embereket milyen választás elé fogja állítani, ezzel kell folytatnunk, és egyben majd be is fejeznünk a jövő alkalommal a sorozatunkat. A folytatása következik előtt, azonban hallgassuk meg a harmadik nagy művészt, aki a rajz, a freskó, a szoborkészítés művészete mellett, Michelangelo, szintén hatalmas nagy verseket, szonetteket is írt, és az egyik legnagyobb szonetje nem sokkal marad el Dante és Petrarca azonosítása után, a szonetnek a végére is odaírja, a keltezésnek is fontosságot tulajdonítva, kelt Rómában, a pogányság hazájában. Ezt már nagyon sokan látták, tudták a középkorban is, hogy Róma csak látszatra vallásos. Róma csak látszatra a kereszténységnek a zászlóvivője. Róma azzal, hogy minden vallást önmagába ömlesztett, és a vallást politikai célokra alakította át, lényegileg, és itt az utolsó jelkép, amiről ne felejtkezzünk el, lényegileg a vallástörténet legnagyobb szabású utálatosságát hozta létre. Nem feltűnt sokszor a kifejezés, hogy a serleg kívül szép, de belül tele utálatosságokkal. A Bibliában az utálatosság kifejezés is jelkép. Az utálatosság annak a jelképe, amikor pogány vallásokat összehoznak, közös nevezőre hoznak, és összezagyválnak. Már az Ószövetségben ugyanis a 96. Zsoltár 5. verse azt állítja, hogy vallásokat azért nem lehet közös nevezőre hozni. Tehát még egyszer mondom, vallásokat azért nem lehet közös nevezőre hozni, mert a történelemben van egy igaz hit és igaz vallás, amit az Isten adott. De a többi vallás, bármennyire tele legyen is az igazságnak a részleteivel, de a pogányok minden istene bálvány. Az összes vallás bálványimádó vallás. Nem az Isten bocsátotta az emberiségre ezt a sok vallást. Az Isten adott önmagáról kinyilatkoztatást, adott önmagáról hírt, és ami vallások és felekezetek vannak a Földön, ezek nem az Istentől származnak. Az Isten nem akarja összekeverni az embereket ezzel a sok vallással. Ezért mondja Pál apostol az 1. Korintus levél 10. fejezet 20. versében, hogy akik a bálványoknak áldoznak, az ördögöknek áldoznak. Hát fellebbenti a fájtlat a Biblia nagyon határozottan, hogy a vallások mesteri alkotásai magának annak a sárkánynak, akit itt emleget a sok profécia, aki Isten ellen ilyen eszközökkel küzd. Tehát Sátán legfőbb fegyvere Istennel szemben és az igazi kereszténységgel szemben a hamis vallások és a hamis felekezetek felvonultatása. Ezért ajánlottam mind a két füzetet, tehát a Siposete Álmos által írt kis könyvecskét, és hogyha van a másikból, az is, csak most lehet, hogy abból nincsen. Ezek nagyon világosan leírják, hogy a vallások azok nem Istentől származnak. A vallások megtévesztő jellegükkel alkalmas eszközök Isten ellenségének a kezében, hogy az embereket félre lehessen vezetni. Tudom, hogy ez nagyon keményen hangzik, nagyon erőteljesen hangzik, de van itt egy könyvünk, amit mindenkinek ajánlunk, a Korszakok nyomában című könyv, ahol az a halhatatlan mondat áll, hogy Sátán óriási intelligencia nagyon jól tudja, hogy a hazugságaiba mennyi igazságot szabad beengedni, belecsempészni, hogy az emberek előtt ezekkel az igazságokkal a hazugság is elfogadható legyen. Az az ember, aki nem ismeri a tiszta igazságot, az Istentől jövő igazságot, vagy aki még vacilál, még habozik, hogy most tényleg van ilyen, van egy biztos mérték, van egy Istentől jövő biztos híradás, a Biblia valóban ez, szóval aki a Bibliát nem úgy tartja a kezében, mint Isten kinyilatkoztatását, mint a biztos mértéket, az biztos, hogy tévedésből tévedésbe esik, mert minden vallásban lehet jót találni, én azt nem tagadom, minden vallásban vannak megnyerő és vannak igaz mozzanatok, de ezért veszélyesek, mert csak részleteikben igazak a vallások, egészükben az igazságnak és hamisságnak mesteri keverékét, elegyét képezik. Látták ezt már a középkorban, akkor is, amikor nem volt felszabadulás, és nem jött még el a reformáció, de Michelangelótól azért már, ő már megérte a reformációt, és nagyon érdekes, hogy ezekről a nagy művészekről is mi minden derül ki. Ugye pár évvel ezelőtt restaurálták a római Sixtus kápolnának az utolsó ítéletét, és rájöttek arra, hogy Michelangelo freskójáról mi mindent vakartak le, és tüntettek el, és festettek át. Nagyon világosan láttak művészek, gondolkodók, Leonardo da Vinci is Michelangelohoz hasonlóan, akik masszívan egyház ellenesek voltak, nem Isten ellenesek voltak, egyház ellenesek voltak, mert látták a nagy különbséget Isten és kívánalmai, és a fennálló, eltorzult, politikaivá vált egyház és kívánalmai között, és ezért örökítették meg az erre valló meglátásaikat. Ezekből hallgassuk meg most befejezésül Michelangelónak egyik szonettjét.
1: Michelangelo Buonarroti, levél második Gyula pápa Rómájából, Majtényi Zoltán fordítása. Kardá, sisakká kovácsolva kejhe, vérét osztják mocskos kufármarokba, keresztje pajzs lesz itt, tövise kopja, és mégis tart még Krisztus Úr türelme. De többé már nem merje járni erre. Átdöfnék, vére egekig zubogna, a bőrét rőfre mérné maga Róma, hol minden jónak útja elrekesztve. Bár vágytam kincsre, stelt is némi munka két kezemtől, ím condra födi testem, s úgy szenvedek, mint morföldön medúza. S bár szegénység kedves is a mennyben, hogy kárpótol az ég, ha összezúzza hitünket e baljós jel menthetetlen. Kelt Rómában, a pogányság honában.
0: Kedves hallgatóink, a következő előadás elé egy zárszó és egy bevezető szó. Nagyon jól jegyezzük meg a jelképek azonosítását. Soha nem mondtam, soha nem mondtuk azt, hogy a római katolikus emberekre mondaná a Biblia ezt a jelképet. Még egészen pontosan az sem mondható, hogy az egyházra. Itt egy hatalomra használja ezt a jelképet, aki a főhatalmat, az egyházak, a keresztény felekezetek, és ezáltal az összes vallás fölött akarja gyakorolni, tehát a 666 egészen nyilvánvaló és világos a római pápaság azonosítása és jelképe a Bibliában. De hogy a gyakorlatban ez mit jelent? Mit jelent valóban katolikusnak lenni a szónak a bibliai értelmében, hogy egyetemesen a Bibliát elfogadni, ez a lelki ökumenizmusnak az álláspontja, és mit jelent katolikusnak lenni a szónak politikai értelmében, ami a politikai kereszténység álláspontja, ennek a szembesítését fogjuk elvégezni majd két hét múlva. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!

Kedves gyülekezet, talán többünk megtapasztalata most ezekben a napokban, hogy beszélgetéseinkben, ismerősi körben, családi körben, munkahelyen előkerülnek a világban zajló folyamatok, a világban zajló változások, és nem egyszer szomorú eseményeknek a témái, beszélgetései. Ugye bennünket keresztény emberként nem csak az események szomorúsága, ami érinthet és amelyek kérdéseket vetetnek föl bennünk, hanem az a gondolat is, hogy mindezeket, amiket látunk, amiket tapasztalunk, azok milyen gondolatokat, milyen terveket, milyen célokat fogalmazhatnak meg bennünk. Hadd kezdjem személyes élménnyel ezt a ma délelőtti Isten tiszteletet. Néhány évvel ezelőtt egy rokonunk jóvoltából volt szerencsénk elutazni Colorado-ba, és ott az egyik szombatnapunkat, ott egy szép kis városban, a Szikláshegység lábánál, egy szép kis városban töltöttük el. De ami miatt mégis emlékezetes maradt számomra ez a város, az, és ami miatt most az elmúlt napokban, hogy többször eszembe jut, az inkább a városnak a szépsége, és a szépségéből fakadó, hát úgymond veszélyessége is. Ugye ez a kisváros a Szikláshegység lábánál fekszik, Szikláshegység lábánál terül el, és ez egy szép festői környezetet ad neki ugyan, de a lezúduló esőzések, a lezúduló csapadék viszont nem egyszer tragikus helyzetet teremt. Ugye ma már azt mondjuk, hogy ez a helyzet, ez az esemény itt a mi országunkban sem szokatlan, itt is megtörténhet. És nem egyszer kerülnek itt a lakosok olyan helyzetben, amikor váratlan dolgok elé néznek, és azt mondják, hogy ezt a helyzetet, a helyzetnek a veszélyességét, amikor a lezúduló csapadék kilép a medréből, fokozza azt, hogy ennek a veszélyességét fokozza azt, hogy az emberek nem hiszik el, hogy velük is megtörténhet, hogy valami nehéz, valami szomorú helyzetbe, veszélyes helyzetbe sodródhatnak. És a másik dolog, ami miatt még szintén ez a veszély fönnállhat, azt mondják az, amikor az ember látva, tapasztalva ezt a veszélyes helyzetet, az már nem változtat a tervein. Folytatja az útját ugyanúgy, el szeretne jutni oda, ahová tervezte, hogy eljut, vagy pedig éppen rossz döntést hoz, és azt mondja, elindul a különben biztonságban lévő szerettéhez. És ez azt mondják, hogy nem egyszer veszélyes helyzeteket, szomorú helyzeteket, tragikus helyzeteket teremt ebbe a kisvárosban. És ez a gondolat, ez az élmény jutott eszembe, ez a beszélgetés jutott eszembe, a minap, amikor ugye ezeket a szomorú eseményeket is látja az ember, ugyan távol tőlünk, de ugye látja a földrengésnek, a japán földrengésnek a következményeit. És a híradásban ugyan láttam egy jelenetet, ami ugyanebből a szempontból gondolkodtatott el, amikor a óceán melletti úton megy egy busz, és tudható az, hogy jön majd a szökőár, és ez a busz viszont ugye a szökőár útjába kerül, és szomorú következménye van. Az ember azt mondja, hogy nem jó döntés, nem jó választást hozott ebben a helyzetben. Ha fölteszem azt a kérdést ma, hogy melyik az a szó, amellyel a legtöbbet találkozunk a beszélgetéseink kapcsán, munkahelyen, ismerős körünkben, barátainkkal, akkor bizonyára az első között van az, hogy válság. Ugye nagyon sokszor halljuk ezt, már fogalomként is ismerjük ezt, válság a gazdaságban, válság a pénzügyekben, válság a klímában, és lehetne még sorolni, milyen fogalmak alakultak már ki ennek kapcsán. És a Biblia ugye egyértelműen szól arról, hogy a világtörténelemnek az utolsó időszakában milyen is lesz ennek a bolygónak, ennek a teremtett földnek a helyzete. A politika azt mondja, hogy egy új világra kell készülnünk, hogy a világunk már nem lesz soha többé olyan, mint eddig volt. Ugye a tudománynak egyes képviselői viszont azt mondják, hogy nem az a kérdés, hogy milyen lesz az elkövetkező világunk, hanem hogy az emberiség képes lesz-e megbirkózni azokkal a kihívásokkal, azokkal a problémákkal, azokkal a helyzetekkel, amelyek most előtte vannak, amelyek közül egy is bőven elég lenne ahhoz, hogy aggodalomra adjon okot. Ugye a Biblia jövendőlése egyértelműen szól ezekről a jelekről, és mindannyian választ adunk
Mindannyian választ adunk az előttünk lévő jelekre. Mindannyian választ adunk azokra a válságos kihívásokra, amelyel szembenézünk. Gazdasági válság, pénzügyi válság, klímaválság. Ugye vannak, akik energia takarékossági szempontból, vannak pénzügyi szempontból, és vannak életmód oldalról is döntések. De számunkra, keresztények számára ugye nem csak ezek a praktikus megoldások jelentenek lehetőséget, hanem kérdésként vetődhet fel számunkra az is, hogy most, amikor a világnak ugye ebben a helyzetében élünk, mi lehet a legfontosabb, vagy mi lehet az életcélunk, vagy mi lehet a tervünk az elkövetkező időszakra? Nem hiszem, hogy ez egy olyan kérdés, amivel most találkoztok először, és ennek az eldöntésre váró kérdésnek a fontosságával, de mindannyiunk életében azért ez valamilyen szinten jelen van. Csak a praktikus megoldásokban keressük el, amely különben hasznos megoldások a megoldásra jövőre vonatkozólag, egyáltalán keresztény emberként hogyan gondolkodhatunk, mi az, amit most legfőbb célnak tekinthetünk ebben az időben. Idefelé jövet az autóban, ugye egy réges-régi kazettát vettem elő, és úgy gondoltam, hogy amíg ide érek, ez egy jó lehetőség lesz majd arra, hogy a gondolataimat egy kicsit a forgalomtól, amennyire nyilván, amennyire egészséges és helyes elterelje. És az réges-régi kazettában egy történet fogott meg, egy mindannyiunk számára ismert történet, amely nagyon jól kiegészíti a már bevezetőben említett két példát, és ez pedig Eszternek a története. Ugye ismerős számunkra ez a történet. Ugye ez valamikor a perzsa birodalomban játszódik, és a perzsa birodalomnak az uralkodója, az Ahasvérus király egy új királynőt keres, új királynőt szeretne magának, hiszen a régi alkalmatlan volt, alkalmatlan lett a királynő címének a viselésére. És hát ki az, aki illik a királyhoz, ugye a tartománynak a legszebb hölgye, és ezt egy származásában ugyan a udvar előtt, a királyi udvar előtt nem ismert, de egy zsidó származású Eszter nevű lány nyerte meg, ugye ő nyerte meg ezt a szépségversenyt, és nem csak, hogy ő volt a legszebb, hanem a király, ugye az uralkodó, ennek a perzsa birodalomnak az uralkodója, őt választotta, a megnyerő modorak kapcsán őt választotta királynőnek, a birodalomnak a királynőjévé. És úgy tűnhet ebből a történetből, hogy ennek a lánynak az élete egyenesbe került. Ugye, bekerül a királyi palotába, és gondolhatja azt, hogy minden rendben van körülötte. De aztán, mintha az Isten azt mondaná, hogy Eszter, te nem azért kerültél ide ebbe a palotába, hogy a saját kényelmedet szolgáld, vagy a saját kényelmed véget kerültél ide a palotába, hanem azért, mert nekem és az én népemnek van rád szüksége. És Eszter életében a körülmények elkezdtek megváltozni. De talán, ha van kedvetek, fel is lapozhatjuk ezt a történetet. Eszter könyvének a negyedik fejezetéből idéznék egy néhány szöveget. Eszter könyvének a negyedik fejezetéből, és így olvasom majd. A nyolcadik vers végét fogom olvasni. Ugye a körülmények változtak, Márdokeus az Eszternek a nevelő apja, ment Eszterhez és üzent neki, hogy, és a következőképpen olvasom, azt üzeni Eszternek, hogy menjen a királyhoz, és könyörögjön néki, és esedezzen előtte az ő nemzetségéért. Szóval Márdokeus ugye meghallotta azt, hogy Ahasvérus király rendeletet adott ki, amely arról szólt, hogy az évnek egy bizonyos napján minden következmény nélkül, büntetés nélkül meg lehet gyilkolni a zsidókat, meg lehet ölni a zsidókat, el lehet venni a vagyonukat. És Márdokeus ugye üzen Eszternek, hogy mint királynő menjen a királyhoz és könyörögjön az ő népe életéért. Ugye változtak a körülmények. Ugye nem gazdasági válsággal néz szembe még ez a birodalom, de a körülmények hasonlóan, mint ott is megváltoztak. És a 11. verstől olvasom, Eszter így üzen vissza az ő nevelő apjának. A király minden szolgája és a király tartományainak minden népe tudja, hogy minden férfinak és asszonynak, aki bemegy a királyhoz a belső udvarba, hivatlanul egy a törvénye, hogy megölettessék.
kivéve akire az, a király aranypálcáját kinyújtja az él. Én pedig nem hívattam, hogy a királyhoz bemenjek már 30 napja. 12. vers. És mondák Márdokeusnak Eszter szavait. És mondta Márdokeus visszaüzenve Eszternek, ne gondold magadba, hogy te a király házában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. Mert ha mostani időben te hallgatsz, máshonnan lészen könnyebbségük és szabadulásuk a zsidóknak. Te pedig és atyád háza elvesztek. És ki tudja, talán a mostani időért jutottál királyságra. Ugye ez a történet is valami hasonló helyzetet szemléltet, mint most a világban tapasztalunk, látunk, hogy megváltoztak a körülmények. És megváltoztak a körülmények, és ennek a fiatal lánynak el kellett döntenie azt, hogy mit tekint életcélnak, hogyan rendezi be tovább az életét. Kockára teszi a karrierjét, és ugye az életét úgy olvassuk, és bemegy a királyhoz. Vagy azt mondja, hogy hagyja veszni a zsidó népet, és történjen vele az, amit a király rendeletbe kiadott. Ugye megváltoztak a körülmények. Ugye a kérdés az volt számára, hogy ő is változtat-e? Változtat-e a céljain, változtat-e a tervein, és változtat-e a gondolkodásán? A mai alapszöveget, amiköré a gondolatomat és a mondandómat szerettem volna építeni, azt Jelenések könyve 3. fejezetéből idézném. Jelenések könyve 3. fejezetéből idézem, és ott a 20. verset fogom olvasni. Így szól ez a vers. Imi az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Kedves gyülekezet, ahogy elnézlek titeket, én úgy gondolom, hogy többen vagyunk itt olyanok, akik számára ismerős ez a vers. Akik ismerjük, hallottunk már róla. És bár a kivetítőn nyilván nem látható ez, de aki a Bibliával követi figyelemmel ezt az ígét, az egy néhány verssel följebb az elolvashatja, hogy honnét is idéztem ezt az ígét. A Jelenések könyvének a 2. és a 3. fejezete ugye 7 levelet tartalmaz. 7 levelet tartalmaz, amely ott Kis-Ázsiában 7 városnak a gyülekezetéhez szól. Ugye sorrendben úgy olvashatjuk, hogy efézusi gyülekezethez levél, Szmirnához, pergámumi levél, tiatírai, szárdiszi, filadelfiai, és amiből idéztem ezt a szöveget, az gondolom felismerős volt és felismertétek, az a Laodícia városában élő gyülekezethez szólt. Ugye ez a gyülekezethez íródott ez. És maga, ugye ez a gyülekezet is ahhoz a gyülekezetekhez tartozott itt a 7 gyülekezetek közül, és talán ezen a gyülekezeten még jobban meglátszódott az, hogy magán viselte ennek a városnak, ennek a Laodícia városnak a jellegzetességeit. Ugye ez egy kereskedő város volt ennél fogva, mint általában a kereskedő városok a gazdagabbak közzé tartoztak. Jobb módúak közzé tartoztak. Olvashatunk róla a Laodícia üzenetben. Ugye olvashatunk arról, hogy volt a városban egy városon kívül egy forrás, egy melegvízű forrás, ma talán úgy mondanánk egy artézi kút, ami a várost elérve már langyossá vált. És olvashatunk arról is egy szemgyógyító írról, kenőcsről, ugye, ami a városnak egyik terméke, egyik jellegzetessége volt, hiszen volt itt egy orvosi iskola, és a város erről volt híres. Tehát körülbelül a városnak egy ilyen hangulata, egy ilyen arculata volt, és talán még, hogy még jobban érthető legyen a Laodícia levél, a várost és egy kicsit az aktualitását is adja, hogy Krisztus születése után 60-ban egy földrengés által elpusztult ez a város. És ami különlegessége, hogy nem fogadott el segítséget újjáépítéséhez, nem fogadott el segítséget a rómaiak részéről felajánlott segítséget a város újjáépítéséhez. Ez egy keresztény gyülekezet volt, hasonlóan, mint mi itt. Egy keresztény gyülekezet volt, és azt mondja itt Jézus ennek a keresztény gyülekezetnek, ugye az alapszövegünk szerint, hogy itt ugyan minden rólam szól. Itt ugyan rólam hangzanak el Isten tiszteletek, hasonlóan, mint mi nálunk itt szombat délelőttönként. De azt mondja, hogy mégis van ennek a gyülekezetnek egy különlegessége, hogy én nem vagyok bent ebben a gyülekezetben.
Nem, azért az igazán egy különlegesség egy keresztény gyülekezetnek. Egyikünk sem hiszem, hogy szeretne egy olyan gyülekezetben tartozni, egy keresztény gyülekezetbe, amelynek azt mondja Jézus, hogy én az ajtó előtt állok és kopogok. Szeretnék bejönni, de nem vagyok bent. Nem vagyok bent ebbe a gyülekezetbe, és nem vagyok bent ennek a gyülekezet tagjainak a szívében. Ugye nem szeretnénk egy ilyen gyülekezethez tartozni. És azt mondja itt Jézus, hogy én az ajtó előtt állok és zörgetek, és szeretnék bemenni. Talán ha fogalmat szeretnénk hozzá mondani, talán két szóval úgy fejezhetnénk ki, hogy Krisztus nélküli kereszténység. Ugye, vagy kereszténység Krisztus nélkül. Ez volt a jellemző ugye ennek a kisvárosnak a gyülekezetére. Kereszténység Krisztus nélkül. Kedves gyülekezet, nem új dolog a történelemben. Nem új dolog a történelemben, és nem csak ennek a kisvárosnak a gyülekezetére volt ez jellemző. Nem csak ennek a kisvárosnak a gyülekezetére volt ez jellemző. A Jézus Élete című könyvnek az első lapjain, az első oldalain találkozunk egy megdöbbentő mondattal, amikor először kezembe vettem ezt a könyvet és olvastam. Az első között volt ez a mondat, amire úgy felfigyeltem, és ugye mai napig megmaradt bennem. És ez a mondat arról szól, hogy amikor Jézus megszületett itt erre a világra, akkor a pap ugyanúgy, mint korábban, ugyanúgy bement a templomba, bemutatta a reggeli és az esti áldozatot, amely Krisztusról szólt, amely az Isten bárányára mutatott. És azt mondja, hogy ezek az áldozatok zajlottak, de nem ismerték föl. Nem ismerték föl a megváltót. Nem ismerték föl, akire az áldozat mutatott, akiről szólt ez az egész. Azt mondja, Krisztus nélküli kereszténység. És a Jász könyvében úgy olvashatunk arról, ugye már több száz évvel azelőtt Isten a profétán keresztül ugye figyelmeztette az ő népét, hogy az ökör ismeri az ő gazdáját. Ugye, még az állatvilágnak is jellemzője az, hogy az állat megismeri az ő gazdáját. De azt mondja, hogy az én népem, azt mondja, ez a zsidó nép, akit én kiválasztottam, nem ismer engem. Nem ismer engem. Pedig Izrael azt hitte, hogy minden, amit bemutatnak az áldozatot, ugye minden, ami a templomban történik, az Istent mutatja be. És mégsem ismerték föl, mégsem fogadták be, amikor megszületett. Másik helyen azt mondja a Szentírás, ugye Jeremiáson keresztül mondta a zsidó népnek, hogy ne bízzatok abba, hogy templomotok van Jeruzsálembe. Ugye azt mondták, hogy igen, nekünk templomunk van Jeruzsálembe. Azt mondja Jeremiás, hogy ne bízzatok hazug beszédekbe, ez hazug beszéd, ez nem igaz. Azt mondja, az én követésem nem erről szól. Nem arról szól, hogy ti áldozatokat mutattok be a templomba. Nem arról szól, hogy templomotok van Jeruzsálembe. Azt mondja, hogy ez hazug beszéd. Ez hazug beszéd. És Ésaiás könyvének az első fejezetében egy megdöbbentő ikeszakaszt olvashatunk erről a népről. Ugye Krisztus születése előtt már 700 évvel, Krisztus születése előtt 700 évvel ír róla a Szentírás, és az Ésaiás könyvének az első fejezetében. A 11. verstől idézek egy néhány gondolatot, egy néhány ige verset. Azt mondja ennek a népnek, mire való nékem véres áldozataitoknak sokasága? Ezt mondja az Úr. Megelégeltem a kosok egészének égő áldozatait, és a hizlalt barmok kövérét, és a tulkok, bárányok és bakkok vérében nem gyönyörködöm. Ha eljöttök, hogy színem előtt megjelenjetek, ki kívánja azt tőletek, hogy pitvaraimat tapossátok? Ne hozzatok többé hazug étel áldozatot. Jó illattétel utálat előttem, újholt, szombat és ünnepre felhívás, bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Újholdaitokat és ünnepeiteket gyűlöli lelkem. Terhemre vannak, elfáradtam viselni. És ha kiterjesztitek kezeiteket, elrejtem szemeimet előletek. Sőt, ha megsokasítjátok is az imádságot, én meg nem hallom. Vérrel rakván kezeitek, mosódjatok, tisztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cselekedeteitek gonoszságát. Szűnjetek meg gonosz cselekedni. Tanuljatok jót tenni. Törekedjetek igazságra, vezessétek jóra az erőszakoskodót. Pártoljátok az árvák és az özvegyek ügyét. Mondhatjuk ugye, hogy megdöbbentő szavak egy népről, amely Isten kiválasztott magának, hogy őt mutassa be ennek a világban. Isten nekik adta ugye a ceremoniális törvényeket, az áldozati rendszert.
De azt mondja itt az ige, hogy számukra ez lett a központ. Ez lett az Isten tiszteleteiteknek a központja. És ugye, ugye kiolvassuk az igékből, hogy az Isten, Jézus eltűnt ennek a népnek a szívéből. Krisztus nélküli kereszténység, vagy Krisztus nélküli zsidó nép, ugye felhasználva az előbbi fogalmat. És kedves gyülekezet, ugye azt olvastuk erről a gyülekezetről, a Laodícia városában lévő gyülekezetről, hogy ez a veszély számukra is fönt állt. Ez a veszély ennek a gyülekezetre is fönn állt. És ugye nem az advent mozgalom fedezte föl, de már az advent mozgalom kialakulása, megalakulása előtt is felfedezték a Szentírásból, hogy ez a hét levél, ez a hét gyülekezetnek szóló levél, ez a kereszténységnek egy-egy korszakát jelképezi. Ugye, ismerős mindannyiunk számára. És azt mondja, ennek a korszaknak ugye az utolsó gyülekezet volt a Laodícia, és azt mondja a földi történelem végén élő keresztényeknek, hogy ugyanez lehet jellemző, mint amit a Laodícia gyülekezetnek, ennek a városnak a gyülekezetére volt a jellemző, és mint amely a zsidó népre volt jellemző. Nem gondolnánk, hiszen hétről hétre újból és újból megnyitva a Szentírás, tanuljuk ezt a történelmet. És megdöbbenünk rajta, hogy ez a nép hogyan is téveszthette szem elől, hogyan is történhetett meg, hogy mindaz, amiért az Isten őket elhívta, és mindaz, amit rájuk bízott, egyszerűen szem elől tévesztették, elvesztették, eltűnt az ő szívükből Jézus. Szóval az ajtón kívül maradt, És kedves gyülekezet, látva ezeket az eseményeket, a bennünket körülvevő világnak az eseményeit, ugye én úgy gondolom, hogy ez a nagy kérdés a mai advent mozgalom számára is. Ez a nagy kérdés a mai advent mozgalom számára is a világban, hogy Jézus beköltözik-e a gyülekezeteinkben, és beköltözik-e a mi szívünkbe. Ez a nagy kérdés az egész világban az advent mozgalom számára, ez a kérdés itt Magyarországon, a mi közösségünk, hadd mondjam így, a mi közösségeink számára, és ez a kérdés ugye itt a Széchenyi Egyi Gyülekezet számára is, és mindannyiunk számára, akik ma itt vagyunk, és itt élünk, és ebben a világban élünk, hogy Jézus beköltözött-e, vagy beköltözik-e a mi szívünkben. Mert megnyitni az ajtót annyit jelent, mint az életünké tenni Jézust. Azt mondja itt ez a szöveg, hogy vigyázz, megtörténhet az, hogy ez nem válik életeddé. A Laodícia gyülekezet nem tudott arról, hogy Jézus kint van. Azt mondja a szöveg, hogy Jézus kopogtat az ajtón. Szeretne bejönni, de ők biztosak abban, azt mondják, hogy mi a gyülekezetünkben rendben van minden. Ugye magukon viselik a város jegyeit, meggazdagodtak, nincs szükségünk máshoz. Szóval nem tudják azt, keresztény gyülekezet, úgy gondolják, minden rendben van. Azt mondja ennek a népnek, hogy vigyázz, ez veled is megtörténhet. Ugyanaz, ami azzal a gyülekezettel és ami a zsidó néppel történt, ez veled is megtörténhet. Kedves gyülekezet, ma nincsenek áldozati szertartások. Ugye nincsenek ceremoniális törvények. De van teológia, a kedvenc témák, van egészséges életmód, és még lehetne sorolni, hogy mik azok a kérdések, mik azok a témák, amely a mi életünkben is ott lehetnek, amely biztonságot adhatnak, amely nyugalmat adhatnak. És azt mondja, hogy vigyázz, de a szívedben nincs ott Jézus. Kedves gyülekezet, mint ahogy a zsidó nép életében a ceremoniális törvénynek, az áldozati rendszernek az volt a szerepe, hogy Jézushoz vezesse azt a népet, Jézusra mutasson, ugyanúgy a mi tanításainknak, a mi teológiánknak is az a szerepe, hogy Jézusra mutasson. És kedves gyülekezet, mi azzal a probléma, hogyha mi kereszténységünk megrakad ezen a szinten? Mi azzal a probléma, hogyha mi kereszténységünk nem több, mint a teológia, az ismereteink kereszténysége? Ugye az Ésaiás könyvéből olvastam ezt a hosszabb ige szakaszt, és az első fejezetének a 17. verse

nem tanultak meg vigasztalni. Ugye erről tanultunk az elmúlt órában. Ugye nem segítettek, nem voltak barátságosak, nem hoztak áldozatot, ugye nem voltak alázatosak, és még lehetne sorolni, hogy mi az, amit okozott az ő életükben az, hogy a ceremoniális törvények váltak az ő Isten tiszteleteik központjává. És én úgy gondolom, hogy a mai kereszténységet nagyon is fenyegeti ez a veszély, hogy ez velünk is megtörténhet. Hogy mindez velünk is megtörténhet, hogy a mi életünk nem változik meg. Hogy a mi életünk nem változik meg, a szokásaink ugyanazok, amik régen. Velünk is megtörténik, hogy nem vagyunk barátságosak, nem vagyunk segítőkészek, nem vagyunk alázatosak. Ugye? És lehetne még sorolni mindazokat a jellemtulajdonságokat, amely ugye abból fakad, a megváltozott életből fakad. Azt mondja az ige, hogy én az ajtón kívül állok és zörgetek. Jézus azt mondja, hogy én szeretném az én életet, szeretném egy belsőséges kapcsolatban kerülni veled. Egy belsőséges kapcsolatba kerülni veled, amelynek a következménye az, hogy a te életed is olyan lesz, mint az én életem volt. Kedves gyülekezet, Laodíciai, ennek a városnak a gyülekezetével nem találkozunk máshol a Szentírásban, illetve még egy helyen. Nem olvasunk róla, egyetlen egy helyen idéz még a Szentírás, mégpedig Pál apostoltól a Kolossé beliekhez írt levélből. Ugye nem tudjuk, hogy mi lett ezzel a gyülekezettel, hogyan alakult az élete, hogyan alakult a sorsa. Ugye itt olvasunk jellemzést róla, olvasunk tanácsot. Még a Kolossé, Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írt leveléből olvashatunk még erről a gyülekezetről. Úgy olvasom itt a negyedik fejezetnek, Kolossé Pálnak a Kolossé beliekhez írt levél a negyedik fejezetének a 16. versét. Azt mondja itt Pál apostol, úgy ír ennek a gyülekezetnek. És mikor felolvastatik nálatok e levél, cselekedjétek meg, hogy a Laodíciák gyülekezetében is felolvastassék, és hogy a Laodíciából átvehendő levelet ti is felolvassátok. Itt találkozunk még egyszer ezzel a gyülekezetnek a megemlítésével. Azt mondja Pál, hogy ennek a gyülekezetnek, a Kolossé gyülekezetnek, hogy én írtam nektek ezt a levelet, de gondoskodjatok arról, hogy ezt a levelet Laodíciába is eljuttassák, és hogy ott is felolvastassék. És itt olvashatunk arról, hogy Pál írt egy levelet a Laodíciai gyülekezetnek is, ez ugyan nem maradt meg, nem tudunk erről, de hogy ezt is olvassák fel majd a Kolossé gyülekezetbe. Itt olvasunk még erről, itt hallunk még, itt tudunk még erről a gyülekezetről. Elolvasták ott ezt a Kolossé beliekhez írt levelet. És ha elolvassátok ezt a gyülekezetet, a Kolossé beliekhez írt levelet, olyan kifejezéseket, olyan igeverseket találunk, ami Pál a saját életéből írt. A saját életéből, a saját megtapasztalásából írt. Úgy olvasom itt a Kolossé beliekhez írt levél 3. fejezetének a 4. verse. Azt mondja, mikor Krisztus a mi életünk megjelen, akkor majd ti is ővel együtt megjelentek dicsőségben. Ugye azt írja Pál ennek a Kolossé gyülekezetnek, és amely aztán ugye a Laodíciában és a Laodíciai gyülekezetben is felolvasták, hogy Krisztus a mi életünk megjelenik. Nem? Ez olyan szép kifejezés. Ugye Krisztus a mi életünk. Ugye Pál Krisztus tette az életének a központjává. Ugye ez a fiatal ember, aki annak idején ugye egy Gamália iskolába járt, és nagyon is jól tudta, hogy mik azok a törvények, mik azok a ceremoniális törvények, mik azok a dogmák, mi az a teológia. Azt mondja, hogy amikor megismertem Krisztust, amikor találkoztam vele, akkor én megértettem azt, hogy ő az életemmé kell, hogy váljon, hogy ő az életemmé kell, hogy legyen. Azt mondja itt, hogy amikor Krisztus a mi életünk megjelenik. Ugye azt mondja itt ennek a gyülekezetnek, amelyről úgy ír a Szentírás, hogy én az ajtó előtt állok, mondja Krisztus, és zörgetek. Szóval mikor Krisztus a mi életünk megjelenik. És mit okozott, mit hozott ez Pál életében? Ugye nem tudunk arról, hogy más levelet is felolvastak volna ebbe a gyülekezetbe. Nem tudunk arról, de Pál olyan szépen él arról, hogy mit okozott, mit hozott az ő életében, amikor Krisztus tette életének a központjává. A Filippi beli gyülekezetnek ír erről, a Filippiekhez írt levél 3. fejezetének a 7. és a 8. verse. Azt mondja, de amelyek nékem egykor nyereségek voltak, azokat Krisztusért kárnak ítéltem. Sőt, annak felette most is kárnak ítélek mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt,

akiért mindent kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek, hogy Krisztust megnyerjem. Kedves gyülekezet, Pál nem a Gamáliel iskolára gondol vissza. Nem arra gondol vissza, nem azokra az évekre, nem arra, amit ott tanul. Nyilván megvolt a jelentősége, de azt mondja, hogy amikor az életemmé vált, amikor Krisztus az életemmé vált, azt mondja, hogy én akkor mindent ennek rendeltem alá, megváltoztattam a tervemet, más döntést hoztam, másra alapoztam az életemet. Körülbelül egy évvel ezelőtt történt meg, hogy egy kórházban egyik testvérünket látogattam meg, és ott beszélgettünk egy szombat délután, és hát mivel beteg volt már, ugye elfáradt a beszélgetésbe. Ugye egy kis szünetet tartottunk, és egy kis idő múlva intett a kezével, hogy húzódja közelebb, még szeretne beszélgetni. És mondja, hogy ugye jól ismertem már, éveken, évtizedeken át ismertem ezt a testvérünket, és mondja, hogy nagyon sok felesleges dologgal foglalkoztam az életben. Ugye, ez ugye megcsavarta a szívemet, hogy és erre az ember most jön rá, ilyenkor jön rá. Ugye, mennyivel jobb volt Pálnak, ugye, ő még élete derekán mondta azt, hogy számomra az élet Krisztus, azt mondja, és érte mindent kárba veszni hagytam, én mindent elnyertem, azt mondja, foglalkozhattam volna más dolgokkal is, megtörténhetett volna, tarthattam volna az életemben más dolgokat is fontosnak. Azt mondja, hogy én nem foglalkoztam felesleges dolgokkal. Nem foglalkoztam felesleges dolgokkal. És kedves gyülekezet, ez Pál életében mi az, amit hozott még? Mi az, amiről írhat még? Mi az, amiről olvashatunk még? Ugye a Korintusbeliekhez írt második levélből idéznék egyik szakaszt, a 6. fejezetnek, Korintusbeliekhez írt második levél, 6. fejezetnek a 4. és 5. versét idézném, vagy a 4. versétől olvasném. Azt mondja, hogy Pál a Krisztus tette az életévé. Azt mondja, mindent ennek rendelt alá. De aztán nézzük csak, hogyan alakult az élete, miről is ír itt. Azt mondja, hanem ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái, sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, vereségben, tömlőcben, háborúságban, küszködésben, virasztásban, bőtölésben. És aztán itt olvassuk tovább, tisztaságban, tudományban, hosszú tűrésben, szívességben, Szentlélek tettetés nélkül való szeretetben, és aztán sorolja itt tovább. Nem különös ez a felsorolás. Azt mondja Pál, amikor én az életem még Krisztust tettem, amikor én eldöntöttem, én ennek rendeltem alá minden. Azt mondja, már szembe tudtam nézni ezekkel is, amiket itt olvasunk, amikről itt ír a korintusiaknak. Kedves gyülekezet, Jézus életében is ezt látjuk. Jézus életében is ott látjuk a lemondást, a tűrést, a hosszú tűrést, a szeretetnek a megnyilatkozását, a szívességet. Ugye ott látjuk ezeket a tulajdonságokat is. A kérdés az, hogy szeretnénk-e így élni? Szeretnénk-e így élni? Készek vagyunk-e ezzel is szembenézni? Azt mondja Jézus, hogy én az ajtó előtt állok és zörgetek, és én szeretnék bemenni. Én szeretnék a te életed része lenni. De azt mondja, hogy ebben a világban, és különösen a mai világban, ugye együtt jár ezzel is. A kérdés az, hogy szeretnénk, életünké tettük-e Krisztust, és szeretnénk-e így, adott esetben így is élni, adott esetben ezt is vállalni az Istenért, Krisztusért, mert ő is vállalta. És ez nem olyan egyértelmű kérdés, ez nem olyan egyértelmű erre a válasz, hiszen Jézus, ez volt az, ami Jézusnak a 70 tanítványa, és arra késztette, hogy elhagyják Jézust. Ugye ismeritek a történetet? Ugye egyik alkalommal, ugye, amikor látta a tömeg, ugye látták az emberek azt, hogy Jézus csodákat tesz, kenyeret szaporít, és betegeket gyógyít, és jöttek és követték. És Jézus azt mondja, hogy nem ez az én követésem. Szóval nem ez az én követésem. Azt mondja Jézus, hogy aki issza az én véremet, és eszi az én testemet. És azt mondja ez a 70 tanítvány, hogy mit jelent ez? Azt mondja, hogy mi nem akarunk így élni. Azt mondja, nem akarjuk, hogy ezt a tulajdonságot, ugye ezt a személyiséget, ezeket a jegyeket is magunkon viseljük. Kedves gyülekezet, nem olyan egyértelmű Krisztus követése ebben a mai világban sem.
Azt mondja Jézus, hogy én az ajtón előtt állok és zörgetek. Szeretnék az életed része lenni. Szeretnék egy bensőséges kapcsolatban kerülni veled. Szeretném, hogyha ugyanazok a tulajdonságok látszanának rajtad is, mint amelyek rajtam, mint amelyeken rajtam látszottak, és amelyek Pál apostol életén is megfigyeljük. És miért nagy kérdés ez a mai élő kereszténység számára? Miért nagy kérdés ez mi számunkra? Mert kedves gyülekezet, látjuk a világnak a változását, látjuk az idők jeleit. És tőlünk nem azt várja el a világ, hogy praktikus válaszokat adjunk erre a kérdésre. Nem azt várja el a világ, hogy mi is tudományos válaszokat adjunk erre a kérdésre, amikkel szembe találkozunk, amelyeket megélünk, amelyeket tapasztalunk most. És kedves gyülekezet, hiába tudjuk mi a hitelveket, hiába tudjuk mi a szombatot, hiába tudjuk mi a hallottak állapotát, és lehetne még sorolni mindazokat a hitpontokat, hogyha ez nem társul az Isten jellemével. Azt mondja, ez nem lesz vonzó, ez nem lesz kívánatos, ez nem lesz érdekes, ez nem lesz megoldás a világ, a bennünket körülvevő világ számára. Ugye most már túl vagyunk a télen, és bár ma szomorkás az idő, de visszavonhatatlanul jön a tavasz. De ugye ez a tél, ez elég hosszú volt mindannyiunk számára, és hát nem csak a hideg, de hanem ennek az évszaknak a szürkesége is talán sokakat megviselt. És én úgy próbáltam egy kicsit ezen túl lenni, hogy reggelente a fiammal kimentünk és elmentünk, kocogtunk egyet. Ugye ott nem messze van tőlünk egy sportpálya, és futottunk. És ez egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy közösen beszélgessünk, egy kicsit úgy közelebb kerüljünk egymáshoz, jobban megismerjük egymást. De nem voltak mindig kellemesek ezek az alkalmak. Ugye szürkeségben futni, hidegben futni nem egy igazán kellemes dolog. Nem kívántam. Neketek se ajánlanám, nem bátorítanálak erre benneteket. Ugye, és az egyik reggel, ahogy így kocogtunk, egyszer csak ugye a felhők fölül egy picit úgy előbukkant a nap. Picit úgy előbukkant a nap, és olyan különleges színekké kezdett válni a táj. Ugye annak a síknak, annak a havas résznek, ugye annak a síkság úgy kezdett úgy különösen csillogni, olyan különösen érdekessé válni. És én úgy gondoltam, hogy ez nagyszerű alkalom arra, hogy a fiamnak szemléltessem azt, hogy milyen is az igazi kereszténység. Ugye az igazi kereszténység, a kereszténység azt mondja, az olyan, amikor Krisztusnak ez a jelleme, amikor az életünkbe bekerül, amikor meglátszik rajta a mi életünk, amikor az ő életünk, az ő nyomait viseljük a mi természetünkön, amikor meglátszik rajtunk, azt mondja, ez különösen szép és vonzó és érdekes lehet. Nem? Ez egy kicsit távoli példa, de olyan nagyszerűen adta vissza azt, hogy vajon milyennek is kellene lennünk keresztényeknek. A kereszténységünk Krisztus nélkül szürke és nem igazán vonzó. Nem válik érdekessé, nem akarják követni, hiszen a probléma, ami őket körülveszi, és amivel szembenéznek, az máshonnét fakad. A kérdésünk ma az, hogy látva ezeket az eseményeket, amelyek a világban körülvesznek bennünket, látva ezeket az eseményeket, milyen válaszokat adunk rá? Azt mondja itt a Laudícia üzenet, hogy én az ajtó előtt állok és zörgetek. Azt mondja, én szeretnék a te életed részévé válni. Szeretném, ha te úgy élnél, ahogy én is éltem, ha úgy gondolkodnál, ahogy én is gondolkodtam, ha úgy látnál, ahogy én is láttam. És ez az a kérdés, amely mindannyiunk számára most fontossá válik. Beengedtük-e, vagy beengedjük-e Jézust a mi életünkben? Az életünké válik-e Jézus? Kedves gyülekezet, én kívánom, hogy ezek a gondolatok, és ez az alapszöveg a Jelenések könyvének a 3. fejezetének a 20. verse mindannyiunk szívébe ott legyen. Elolvasom még egyszer Jelenések könyve 3. fejezetének a 20. verse, így szól. Ime az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Kívánom, hogy Istennek, Jézusnak ez az ígérete mindannyiunk életében megvalósuljon. Amen.

0: Kedves gyerekek, megint a tiétek az elsőbség. Nem készültem bibliaverssel, vagy valami egészen különleges történettel, hanem sokkal inkább a saját életemből, vagy a mi családunk életéből szeretnék egy-két mozaikot úgy feleleveníteni előttetek, ami reménységem szerint segít nektek is, és a szüleiteknek is, hogy igazán maradandó értékeket alakítsanak ki a családi életben. Emlékszem én magam is, hogy hát viszonylag szegény családból származtam, és nem voltak igazán tárgyaim, tehát nem voltak játékaim. Volt egy macim, amit állítok 3 éves koromban kaptam, de azon már több volt a folt, én vartam ezeket rá természetesen. És amikor összecsomósodott a cérna, akkor az olyan csomós formájában maradt ott, és hát összetartotta ott, ahol felfes lett, szóval körülbelül ennyi volt az összes játékom. Még egyre emlékszem, hogy kaptam egy ilyen pléből sajtolt kis autót, és hát azt tologattam a paplan redői között, mert az volt a hegy meg a völgy és az utak. De ami az én gyerekkoromból igazán élményként megmaradt, az nem a tárgyakkal kapcsolatos, hanem amikor az én szüleimmel lehettem. Nem felejtem el, hogy édesanyámmal voltunk együtt, egy ilyen furcsa udvarban laktunk, ahol mindent láttunk, mert földszintes ház volt, és egy körudvar jellege volt az épületnek, és magának az udvarnak. Emlékszem, esett a hó hatalmas pelyhekben, mi lekapcsoltuk bent a villanyt, és csak a tűz a sparhelt résein kiszűrődő fényével világított, és ennyi volt a világítás. A tetején ennek a bizonyos tűzhelynek egy leborított lábos alatt gesztenyesült. Szóval rendkívül hangulatos volt, és ezek olyan élményként maradtak meg bennem, hogy milyen jó volt az én édesanyámmal együtt beszélni. Nem is sokat beszélgetünk, ilyen nagyokat hallgattunk, csak együtt voltunk. És látjátok, hogy milyen mély nyomot hagyott bennem, hogy ennek bizonyára van legalább 51 néhány éve, és megmaradt bennem. Vagy amikor az édesapámmal elmentem kirándulni, és amikor én magam is családot alapítottam, és gyermekünk született, akkor úgy gondoltam, hogy a gyermekünknek azzal adjuk a legtöbb jót, hogyha eféle élményekkel gazdagítjuk az életüket. Emlékszem, amikor a mi gyermekünk olyan 3-4 éves volt, és mondtuk, hogy már elég nagy, jobb, ha külön szobába költözik, ugye lakótelepen a külön szoba se olyan nagy dolog, mert hogy kicsi a lakás, tehát nem nagy távolságra kellett menni. Egyszer csak éjszaka megjelent a szobánkban, hálózsákban, és lábtó bebújt. Szóval, mert hogy hiányoztunk neki, persze nekünk is hiányzott. Persze, hogy nem hessegettük el, széttárta a karjait, mi kiszorultunk az ágy két szélére, és úgy aludtunk, de ott volt velünk. Szóval ezek úgy megmaradtak bennünk, és ezek, látjátok, hogy nem felejthető élmények. Aztán, amikor elmentem bele kirándulni, vagy biciklit vettem csak azért, mert ő szeretett biciklizni, és elmentünk valószínűleg hosszú utakra, Bózsvára is például, csak azért, hogy együtt legyünk. És ezeket az én fiam a későbbiekben azért igen-igen komolyan meghálálta, és amikor iskolába járt, és már nagyobb fiú volt, akkor is igényt tartotta arra, hogy minden este elmenjünk sétálni, és akkor úgy felfakadt belőle minden mondani, valamit különben sosem mondott volna el, de ott volt valaki, aki iránt bizalmat táplált, aki előtt megnyilhatott, aki nem korholta csak azért, hogy korholja, hanem megbeszéltünk dolgokat, és én úgy gondolom, hogy ezek azok az élmények, amelyek egy gyerek életét meghatározzák és elkísérik. Egy egész konkrét dolgot is hadd említsek. Elmentünk török koppányba biciklivel. Persze kerülő úton, hogy minél hosszabb távon együtt legyünk. Elindultunk valamikor este, amikor én a tanítást befejeztem a szólán. A 4-re értem haza, és elindultunk este már. Komáromban, gondoljátok, hogy mekkora távolságra van, este már Komáromban aludtunk, és másnap úgy gondoltuk, hogy elmegyünk Győrnek, és aztán ott Sopron, Kőszeg és megkerülve egy nagy utat bejárva, így megyünk vissza a Balaton déli részéhez, és majd Törökoppányban véget ér ez a vállalkozás. Igen, ám de nem mehetünk arra, mert ott nem volt szabad biciklivel utazni, és elindultunk pápa felé. Pápán voltam katona, megint egy jó beszélgetés téma, elmeséltem neki, hogy mi volt ott, hogy volt, megnéztük a laktanyát, stb. És sátrat vertünk persze, mert egy napot ekkora távot nem lehet megtenni. Együtt sátoroztunk, és éjszaka egyszer csak érzem, hogy valaki puszilgatja a kezemet. Hát az én fiam volt, aki már ugye éppenséggel nem az elérzékenyüléséről volt híres, és valahogy a háláját, a ragaszkodását más eszköze nem lévén így fejezte ki. De csak azért adom most ki őt, remélem nem mondjátok soha vissza neki, azért adom ki őt, mert ő maga is értékelte ezt a kapcsolatot. Amikor elmegyünk kirándulni, be nem áll a szájunk, különben nem egy szószátyár gyerek, de amikor együtt vagyunk, és a körülmények és a környezet is alkalmas erre, akkor megnyílik, akkor beszél gondjairól, nehézségeiről, örömeiről, feladatairól. Szóval ezek azok, amelyek a családot igazán kiformálják. És én úgy gondolom, hogy ha a szüleitek erre nem tesznek kezdeményező lépéseket, akkor menjetek oda hozzájuk, és mondjátok meg, kapaszkodjatok bele a szoknyájába anyunak, vagy apunak a nadrágjába, és mondjátok el, hogy el szeretnék veled menni sétálni, szeretnék veled beszélgetni, vagy oda ülök melléd, és most csak melletted szeretnék lenni. Nem kérek semmit, játékot se, semmit, csak szeretnék ott lenni. Higgyétek el, hogy ezek a jövőben, amikor már nagyok lesztek, akkor is maradandó élményként élnek bennetek. Vagy amikor én gyerek voltam, és anyámnak, aki beteg volt, segíteni kellett. Elmentem 3 villamos megállóra, és hoztam haza 30 kiló fát 10 évesen. Azt hittem, hogy sose érek haza, mert a fa csak úgy tört a csontos vállamat. Nem mertem letenni, mert nehéz lett volna újra felvenni, de anyukámért megtettem. Szóval nem magamat akarom fényezni, csak ezek a dolgok, anyukám is értékelte ezeket. Nem volt ennek semmilyen tárgyas következmény, nem kaptam játékot, nem kaptam ünnepi vacsorát érte semmit. Egyszerűen az összetartozás, az egymásra utaltság, az egymás iránti szeretet kifejezése volt, és ezek azok, amelyek igazán családdá formálják a szülő és a gyermek kapcsolatát, és én azt kívánom nektek, hogy erről ne feledkezzetek el, és minél több ilyen tapasztalatban és élményben van részetek, annál gazdagabbak lesztek. Lehet, hogy van sok játékotok otthon, és már rászoktatok a számítógépre. Higgyétek el, hogy a számítógépes játékoknál egy séta az erdőn apuval vagy anyuval sokkal értékesebb és maradandóbb. Amikor együtt juttok élményhez, amikor együtt néztek meg egy patakot, vagy hallgatjátok a madarak énekét, vagy hallgatjátok a fák között a szél suhogását, és együtt egymás felé az élményeteket kifejezésre juttatjátok, és azt mondjátok, hogy hű, te nézed csak azt meg azt, és nem tudtok betelni a látnivalóval, meg azzal, hogy valamit együtt éltek meg a szüleitekkel, ez mindennél értékesebb. A számítógépes játékok állandóan változnak, és nem nyújtanak élményt, mert egy öngerjesztő folyamat van bennük, mindig újat és újat akartok, és kiszorul a kezetekből mindaz a lehetőség, amit a szülőkkel az otthonban közös élmények szintjén szerezhetnétek. Ne felejtsétek el. És most átadnám neked, Robitám, a szót, jelezted, hogy szívesen szólnál a gyülekezethez néhány keresetlen mondatot.
1: Kedves testvéreknek a figyelmét, én Krisztusra szeretném fölhívni. Helyezzétek a tekinteteket Krisztusra, arra Krisztusra, aki a bűneinket a porba írta, és nem vádolt meg. Helyezzétek a tekinteteket Krisztusra, a tekinteteteket, aki azt mondotta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok az élet kenyere. Én vagyok az ajtó. Helyezzétek tekinteteteket Krisztusra, aki lenyúlt a magasból, és kiemelt minket, és megragadott. Csak ő rá nézzetek, aki én helyettem is elvállalta azt az áldozatot, tehát azt a halált, amire én lennék méltó. Magára maradt az én bűnömmel a kereszten, és még az atya is elfordult tőle. Ő rá nézzetek, arra, aki egyedüli közbenjáró, egyedüli szószóló az atyánál, aki egyedül szabadító. És benne bízzatok. És hálát adok a mindenható Istennek, és mi úrunk Jézus Krisztusnak, hogy minket ezen az úton idáig elvezetett, és akar részesíteni minket az ő életében, az ő életének a teljességében, ingyen, kegyelemből. Az ő igazságába akar felöltöztetni minket. Mert minden mi igazságunk, mint a megfertőztetett ruha. Testvérek, ránk ne nézzetek, csak Krisztusra. Ő a mi szabadítunk. És köszönöm szépen a gyülekezetben a testvéreknek a szeretetét, amelyet az elmúlt két év során megtapasztalhattunk.
0: Kedves testvéreim, ugyan holnap lesz a keresztség Isten tisztelet, és nem igazán akarom a keresztség Isten tiszteleten az ígét hirdető testvér helyét és szerepét átvenni, mert akkor lett volna lehetőségem, hogy bekéreckedjek. Sokkal inkább kedves Robinak és feleségének szeretnék segítséget nyújtani azzal, hogy most az Efézusi levélből idézek egy ígét. Azért, mert nagyon sok olyan emberrel beszéltem, akik amikor megkeresztelkedtek, a keresztség a maga ünnepélyes mi voltában sem nyújtott nekik túl sokat, és utólag egyfajta csalódás érzéssel tekintettek vissza erre az alkalomra, annál is inkább, mert hogy úgy érezték, hogy nem tudták ott abban a forgatagban igazán átgondolni, hogy most ott velük mi történik. Amikor valaki bizottsági meghallgatásban részesül, és mondjuk ez a bizonyos meghallgatás jóval a keresztség előtt történik, akkor én rendre azt kérem a jelendő testvérektől, hogy különítsenek el az életükből a keresztség előtt legalább 2-3 napot, hogy tudjanak saját magukkal foglalkozni, és tudatosuljon bennük mindaz, ami majd velük történik. Annál is inkább, hogy ne éljék meg csalódásként ezt az alkalmat, amiatt, hogy ott már nem tudnak sem az ige hirdetésre figyelni, se semmire, mert annyira újszerű és annyira különleges, és ők vannak ott az érdeklődés középpontjában, és ez mindenképpen zavaró tényező is lehet sokaknál. Tehát a keresztségre előzetesen kell ráhangolódni, és én ezt a mai alkalmat szeretném arra szánni, hogy néhány dolgot a keresztséggel összefüggésben kötösen átgondoljunk. Azt mondja az Efézusi levél második fejezetében a Szentírás, titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. A negyedik verset idézném, tehát még a harmadik versből ennyit, hogy a természet szerint haragnak fiai voltatok, mint egyebek is, de az Isten gazdag lévén irgalmasságban az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett, minket, kik megvoltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg. És együtt feltámasztott, és együtt ültetett a mennyben Krisztus Jézusban. Hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát, hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban. Mert kegyelemből tartattatok meg, hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Ebben az ige szakaszban három alapvető tényező ott sorakozik egymás mellett, de ennek megelőzéseként a Biblia, ami korábbi státuszunkat akarja nyilvánvalóvá tenni. Azt mondja, így olvasom az igéket, érdemes a kifejezéseket megjegyezni, holtak voltatok, haragnak fiai voltatok, megvoltunk halva a vétkek miatt. Én örültem volna például, hogyha abban az időben, amikor én keresztelkedem, akkor ezt úgy tudatosítják bennem. Elméletileg persze tudtam, én is nagyon jól elmondtam a leckét, csak az ember fiatalon nem tud mit kezdeni a halál fogalmával és a halál tényével, nem gondol az elmúlása, nem gondol arra, hogy ez az állapot mit jelent és mit nem jelent. Szoktuk ugyan mondani, hogy a keresztség az hullámsír, tehát egyfajta eltemetkezés, és kifejezésre juttatja azt, hogy azok, akik mi voltunk, azok a harag fiai voltak. Hogy azok meg voltak halva a vétkek miatt, és a keresztség ezt akarja tudatosítani. Életre képtelen, életre alkalmatlan állapot az, amit egy önző életforma követéseként az ember gyakorol, és amiben él. A keresztség egy megváltozott státuszt feltételez. Holtak voltunk, de Krisztussal együtt feltámadtunk új életre. És ez az új státusz nem jelképes, hanem nagyon is valóságos. Azt mondja a Biblia, más igékből is idézek az idő rövidségre való tekintettel, csak így fejből, távolvalók voltunk, és aztán közelvalók lettünk. Elveszettek, és megtaláltatottak. A tékozó fiú példázatában azt is mondja az Isten ígéje, hogy az én fiam meghalt. Én sajnálatos módon úgy kellett tekintsek az elveszettre, mint aki számomra és az örökkévalóság számára halott. Ugye az idézett ígében is visszaköszönnek ezek a kifejezések, meg voltunk halva a vétkek miatt. A vétkek útján járó, az önzés útján járó ember a menny szempontjából halott. Életre képtelen és életre alkalmatlan. Aztán ez a megváltozott státusz, amit én szeretnék minden egyes részletében tudatosítani bennetek, és magunkban is, ez mi mindent jelent? Azt mondja a Biblia, és ez szerves egységben van, úgy a maga teljességében a keresztség gondolatával, mert ugye van benne egy eltemetkezés, de van benne egy Krisztussal együtt feltámadás. És a feltámadás a Krisztussal együtt új életre kell, és nem ér véget ebben a gesztusban, ebben a jelképes cselekményben, és a mögötte meghozódó valóságos tartalomban, hogy bennünket kiemelnek a hullámsírból, hanem a státuszunk megváltozik, és azt jelenti, hogy bennünket az Isten együtt ültet a Krisztussal. Tehát mi a menny várományosai vagyunk. Bennünk az Isten országa valósággá válik. És fiak vagyunk a szónak abban a nagyon is valóságos értelmében, hogy mi osztozhatunk Krisztussal, mint elsőszülöttel e föld uralmában. Olyan sokáig érthetetlen volt számomra, hogy miért beszél a Biblia maga dogmatikus megközelítésében arról, hogy Krisztus az Isten egyszülött fia. Nyilván ezzel azt akarja érzékeltetni, hogy Isten nem kedvezett a maga egyetlen egyének, hanem őt mindannyiunkért odaadta, és vele együtt kész minden nékünk ajándékozni. De amikor velünk összefüggésben említi Krisztus nevét, akkor már nem egyszülött, hanem elsőszülött. Mert a mi fiúságunkat is legalább ennyire komolyan gondolja az Isten. És mi osztozhatunk, mint fiak, a mi elsőszülött idősebb testvérünkkel, e föld uralmában. Mert az Isten annyira komolyan gondolja, hogy bennünket ismét önmaga képmására helyreállítva uralkodóvá tesz. A Szentírás így fogalmaz, királyokká és papokká tesz bennünket, és uralkodunk a földön. Tehát a keresztség nem csak azt fejezi ki, hogy mi meghalunk, és nem csak azt fejezi ki, hogy új életre támadunk, Krisztussal együtt, bár az esetek többségében ez sem annyira hangsúlyos. Már úgy értem, hogy a mi fogalmaink szintjén és a gyakorlat területén. Inkább csak a meghalás, hogy most lemosták a mi bűneinket, hogy a Biblia efféle kifejezéseket is használ, lemostad a te bűneidet, mi megrekedünk itt. Holott a keresztségben az együttámadás, a Krisztussal együttes feltámadás is hangsúlyos. Hogy Krisztus feltámadott, ilyen valóságos, ami életre kelésünk a hullámsírból, és ennyire valóságosan élhetünk Isten akarata szerint életet Krisztussal együtt, mert az a valaki, akivel együtt támadtunk fel, majd szövetséges társként ott él mellettünk és velünk közösségben, és nagyobb az, aki velünk van és aki bennünk van, mint aki a világban van, mondja János evangélista. És amit a keresztséggel együtt nem mindig szoktunk alkalmazni, és ritka esetben kerül meghirdetésre. Az apostol cselekedete könyve a keresztséggel együtt azt is elmondja, hogy amikor valaki megkeresztelkedik, akkor ebben a gesztusban, hogy a menny értékrendjével közösséget vállalva elfogadja a menny értékítéletét, és a maga részéről is egyetért azzal, hogy az, aki ő volt, az az életre alkalmatlan, de ahhoz, hogy ő új életet éljen, ehhez segítségül kell hívni az Úr nevét. És a keresztség tehát, ahogy az apostoli megnyilatkozás megfogalmazza, ezt is jelenti. Igaz, Krisztussal együtt új életet álmodunk, de ez nem egy végleges állapot. Létrejön egy szövetség, amit percről percre tudatosan kell igényelnünk, segítségül hívva az Úr nevét. És azt mondja a Szentírás, ugyancsak az Efézusi levélből idéznék, a 4. fejezetből, így fogalmaz a 22. verstől, hogy levetkezzétek a ma régi élet szerint való embert, amely meg volt romolva a csalárdság kívánságai miatt, megújuljatok pedig a ti elméteknek lelke szerint, és felöltözzétek am az új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Megint csak egy olyan jelkép, rendszer, ami a keresztséggel összefüggésben nagyon is kifejező. Azt mondja, a keresztség levetkőzés. Nem elpalástolása és eltakarása a réginek. Elhatárolom magam attól, aki voltam. Levetkőzés. Leveszem a szennyes ruhát, illetőleg hagyom, hogy Krisztus levegye a szennyes ruhát, és hagyom, hogy mint szövetséges társam és mennyei segítségem tiszta és ragyogó feje gyorsba öltöztessen. Levetkőzöm a régi életeim való embert, és felöltözöm Krisztust. Felöltözöm azt a valakit, aki azon túl, hogy példaképem, szövetséges társam és segítségem is. És segítségül hívom az Úr nevét, mert ennek a bizalmi hátterét az Isten a maga szeretetteljes lényével és magával a megváltás csodájával megteremtette. Jones, az 1888-as üzenet egyik képviselője, az egyik írásában, vagy negyedett prédikációjában azt is megfogalmazza, hogy meg kell halnunk mindenképpen. Lehet egyedül is, de lehet Krisztussal. És a kettő között óriási különbség van. És ha vele együtt halunk meg, akkor majd vele együtt támadunk új életre. És vele együtt ülünk. És amit igazán szeretnék kihangsúlyozni és kiemelni, az a Krisztus keresztségekor elhangzott mennyei jóváhagyás hangja. Minden keresztségre érvényes. Minden olyan megnyilatkozáskor hangsúlyossá válik, amikor mi készen az Isten akarata iránti készséget kinyilvánítva engedünk, ahogy Krisztus engedett. Ennek nyomán a mennyei hang azt mondja mindenkinek, akit a hullámsírból kiemelnek, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Újra előkerül a fiúság, mégpedig rendkívül hangsúlyos módon, fiam, gyönyörködöm benne. Gyönyörködöm, mert nem csak azt látom, amilyen állapotban most van, hanem az előlegezett bizalom jegyében én már azt is látom, amilyenné válhat a szeretet hatalma alatt. Hogy nem csak egyfajta deklaráció jegyében válik fiúvá, hanem fiú lesz a szó legvalóságosabb értelmében, akiben lehet gyönyörködni, akiben az Isten kedvét lelheti. És összegzésként az Efézusi levélből idéznék néhány gondolatot. Azt mondja itt a 13. verset, a második fejezet 13. versétől. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki egyétette mind a kettőt, és lerontotta a közbevetett választófalat. Az ellenségeskedést adő testében a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén, hogy a kettőt egy új emberré teremtse ő magában, békességet szerezvén. És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. A Biblia arról beszél ebben az ige szakaszban, hogy a mi szívünkben az Isten iránti távolságtartása való készséget, a menekülés vágyát, az Istentől való függetlenülni akarás vágyát az Isten a maga szeretetével ettel és mindenkorra megszüntette. És ezért én, aki távolvaló voltam, nem azért, mert az Isten szándéka ez volt, hanem én éreztem jól magam úgy a bőrömben, hogy az Istenhez semmi közöm, most az Isten szeretete, bizalmat ébresztő szeretete közelvalóvá tett. És olyan közelivé, amilyenné egy apa és fiú kapcsolata csak lehetőséget nyújt erre. Tehát én azt kérném tőletek, hogy gondoljátok át, és Robi és kedves Rita, nektek pedig azt kívánnám, hogy készüljetek lélekben erre a szövetségkötésre úgy, hogy tudatosul bennetek mindaz, ami akkor is ott történik. Akik ti voltatok, az ott marad a hullámsírban, és ez tudatosuljon bennetek. Ellen White fogalmaz így, hogy nagyon sokan élve temetkeznek el, ami azt jelenti, hogy ugyanaz a valaki emelkedett ki a hullámsírból, akit oda belehelyeztek. Ami azt jelenti, hogy vagy nem volt tudatos bennük mindaz, hogy nekik most hátat kell fordítani a régi életüknek, vagy egyszerűen nem éreztek erre készséget. Ongrácz Róbert felesége meghalnak. Azt mondja Pál, hogy ez annyira valóságos, hogy én ti közületek te szerint többé senkit nem ismerek. Mert lehet, hogy ennek a korábbi életnek még lesznek megnyilatkozásai, de a keresztségkor hozott döntés annyira konzekvens és egy egész eljövendő életre kiható, hogy ti az óember egyetlen megnyilatkozásával sem fogtok közösséget vállalni. Mert az már nem ti vagytok. Róma 7-ben fogalmazza meg Pál apostol, hogy amit cselekszem, azt nem ismerem, és nem is akarom, és nem is akarok közösséget vállalni azzal, ami az én természetemből spontán módon feltör. Nem én vagyok. Én az a valaki vagyok, aki Krisztussal együtt a szeretet elkötelezettjeként új életet támadt. Én az atyai ház örököse vagyok, én fiú vagyok, én az atyához tartozom. És tudom, hogy ezzel a megnyilatkozásommal most ismét szégyent hoztam az Isten nevére, de nem maradok fekve, és nem hagyom ezt ennyiben. Én segítségül az Úr nevét, és beléfogódzok, mert én élni akarok, én az új életben akarok járni, hogy ezt Pál apostol nem egyszer megfogalmazza. És én azt kívánom nektek is, és magunknak is, hogy vajha a Jóisten kegyelméből mindannyian új életben járhatnánk. Ez át kell gondolni azt, és tudatossá kell váljon bennünk mindaz, ami a keresztségkor történt. Nem élhetünk a mi természetünk ösztönzései, vágyai, törekvései szerint. Mi a szeretet elkötelezettjeiként, a Krisztus példáját követve, fiakként kell megnyilatkoznunk. Azt mondja Pál apostol, hogy így fogalmaz az Efézusi levélben, talán ezt még felidézném. Az Efézusi levélben mondja azt, ha onnan idéztünk, akkor ezt az egy ígét még szeretném onnan kiemelni. Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek. És járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket, aki adta önmagát mi érettünk ajándékul és áldozatul az Istennek kedves jó illatul. Nagyon szép kifejezés találhat itt az eredetében, azt mondja, legyetek annak okáért követői helyett, hasonlítsatok annak okáért az Istenre, mint szeretett gyermekek. Ez a megkeresztelkedett ember életprogramja. Hasonlíthatunk az Istenre. Az Isten erkölcsi lénye visszatükröződhet belőlünk a kegyelem gyógyító hatalma alatt. És a keresztség ennek az új útnak és ennek a fejlődési folyamatnak az első és lényeges állomása. Valami megszűnt, és valami új kezdetét vette. Az új teremtés. A régiek elmúlnak, újjá lesz minden, és mindez Krisztustól van, aki önmagával békélteti a világot. Testvéreim, vajha most keresztségre felkészült testvéreink életpéldája

az Istentől. Éljünk fiakként. Abban a bizonyosságban és azzal a jól értelemben vett öntudattal, hogy mi fiak vagyunk. Mi osztozunk majd a világ mindenség trónján Krisztussal. Nem azért, mert alkalmasak vagyunk rá, és nem azért, mert jogunk van ehhez, hanem azért, mert Krisztus képessé tett rá, életre keltett. A szeretet elkötelező, életet nyújtó hatalmával belünk más embert faragott. És milyen jó lenne, hogyha ez a szeretet újraéledne bennünk, és a maga hatékony hatalmával felgyorsítaná mindannyiunkban az új teremtés kiteljesedését. Amen.

Istenünk, édesatyánk, hálás szívvel köszönjük néked, hogy nem hagytál bennünket magunkra. Köszönjük, hogy kerestél, mint az elveszettet keresik. Kerestél, míg nem megtaláltál. És köszönjük, hogy nem fordultál felénk ellenségesen, hanem a szeretet jótékony áldott balzsamával köteleztél el magad mellett. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy nagy a Te hűséged és szereteted, és köszönjük, hogy megtaláltad a mi gyógyulásunk egyetlen útját. Köszönjük, Istenünk, Krisztus áldozatát, akiben van a mi életünk és reménységünk a jövő iránt. Segíts, Urunk Istenünk, hogy vajha a mi szívünkben új és eleven erejű vágyak kelnének arra, hogy ne a magunk útját járjuk, hanem a szeretet elkötelezettjeiként, veled közösségben, veled szövetségben, a te nevedet segítségül hívva járjuk az élet útját, semmi másról nem akarva tudni, csak rólad, mint értünk áldozatot hozó Istenünkről. Urunk Istenünk, segíts kedves Prongrász testvéreknek, hogy a keresztségkor, vagy ha egészen tudatossá válna bennük mindaz, ami ott történik, vagy ha tudatos lenne a szembefordulás, és tudatos lenne annak a készségnek a kinyilvánítása is, hogy ők most csak veled, és nálad nélkül semmit. Urunk Istenünk, vaj ha lelkük mélyén ott hallanák azt a bátorító, biztató, és felfoghatatlan boldogságot jelentő mennyei jóváhagyást, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Urunk Istenünk, mi, akik már fiak vagyunk, akik szövetségre léptünk veled, vagy a bennünk is tudatosulna mindaz a sok-sok kiváltság, hogy nekünk bejárásunk van a kegyelemhez, hogy mi veled közösségben és szövetségben élhetünk, és mi nap mint nap segítségül hívhatjuk, percről percre hozzád fordulva segítségül hívhatjuk a te nevedet, beléd fogódzhatunk, és olyan bizalommal járulhatunk hozzád, amilyen bizalommal a gyermek járul a szüleihez. Urunk, add, hogy ebben a szeretett közösségben megerőtelenüljön mindannyiunkban a bűnnek teste,

és hogy ne tudjunk és ne akarjunk az önzés útján járni, hanem a megkezdett jó célba vive mindannyiunk életében, vagy ha alkalmassá tennél bennünket az örök életre, és együtt ültethetnél majd a valóságban is Krisztussal a menny trónjára. Urunk, köszönjük, hogy nagy a te hűséged, és felfoghatatlan a te nagy lelkűséged. Vagy ez lenne mindannyiunk életében az éltető erő. Amen.

Nyolcadik vers, azoknak pedig, akik versengők, és akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak búsulással és haraggal. Figyeljük meg, hogy Pál apostol egyrészt arra mutat rá, hogy az ember, amikor elutasít, akkor versengővé válik. Az ember nem tudja magyarázat nélkül hagyni, hogy miért utasítja el a jót, amiről a lelke mélyén, a lelki ismeretében tudja, hogy ez a jó. Ehhez hozzá fog járulni egy olyan lelkület, amit Prédikátor könyve így fogalmaz meg, hogy láttam én azt, hogy az ember még a jó cselekedeteit is a fele barátja iránti irítségből rendeli. Az emberi lélek mélyén olyan indítékok jelennek meg, ahol felfedezhetjük az önigazolást, a versengést, az én felmagasztalásának a vágyát. Az igazság elutasítása, a jó késztetésekkel való szembeszegülés és az önigazolás, az én felmagasztalásának a vágya, ez együtt jár. Ez, hogy így mondjam, ez nem választási lehetőség. Ezek összekapcsolódnak. Aki úgy dönt, hogy ellenáll, az a saját önzésének a csapdájában fogja találni magát, és újra azzal kell szembesüljön, hogy az éne verseng mások énjével, hogy önmagát kívánja felmagasztalni. Mert minden embernek szüksége van megbecsülésre. Kérdés, hogy kinek a megbecsülését, kinek az értékelését keresi az ember. A másik, amit szeretnék kiemelni, akik nem engednek az igazságnak. Figyeljük meg, hogy a kárhoztatás oka újra és újra visszatér ez a gondolat. Nem az, hogy valaki önmagában rossz. Nem enged az igazságnak. Az ember nem fogadja el az isteni késztetést, nem enged az igazságnak, hanem enged a hamisságnak. Nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre, ezért az Isten átadta a tévejgés lelkének őket, hogy higgyenek a tévejgésnek és a hazugságnak. Ez megint csak kapcsol dolog. Aki úgy dönt, hogy nem enged az igazságnak, az nem tudja magát megvédeni a hazugságtól. Ott előbb-utóbb az önigazolás miatt hazugságok jelennek meg az ember életében. Összekeveredik az emberi gondolkozás. Akik nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamisságnak, nekik az Isten búsulással és haraggal fog válaszolni. Az ő fájdalmát, az ő bűnnel szembeni haragját fogja kimutatni. Ez a hosszú távú következmény, vagy így mondhatnám, ez a végeredmény. Valaki vagy befogadja az igazság szeretetét, és álhatatos ebben a magatartásában, és ennek eredménye az örök élet lesz törvényszerűen. Mert az Isten munkálkodik érte. Vagy pedig újra és újra ellenáll az isteni késztetéseknek, egyre nagyobb késztetésekkel keresi meg az Isten, ezért egyre nagyobb ellenállást tanúsít az ember, míg végül az Isten azt mondja, nem tudok mit tenni. Szeretem még mindig, értéknek tartom még mindig, de ő döntött úgy, akkor most kóstolja meg a választásának a gyümölcsét. Szembesülnie kell az embernek a választásával. Azonban ez a végeredmény. De van azonnali következménye is a választásunknak. Erre mutat rá a 9-től 11. versekben az apostol. Nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének, zsidónak először meg görögnek. Dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden jó cselekvőnek, zsidónak először meg görögnek, mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Annak a választásnak, hogy az ember mi mellett dönt, elfogadja az Istentől jövő késztetést, vagy elutasítja, azonnali következménye is van. Egyszer évekkel ezelőtt beszélgettem valakivel, és azt mondta, hogy nem jó üzlet az, amit én ajánlok neki. Mert most kell fizetnie, és majd egyszer valamikor a távoli jövőben jön a teljesítés. Ez nem jó üzlet. A Biblia nem ezt mondja. A Biblia azt mondja, hogy az ember most dönt, és a döntésének van egy hosszú távú következménye, vagy mondhatnám, hogy nem egy döntésének, hanem a döntései összességének van egy hosszú távú következménye, és a döntésének van egy azonnali következménye, és minden egyes döntésnek van azonnali következménye. Ez a következmény pedig így hangzik, nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének, zsidónak először megörögnek. Dicsőség, tisztesség és békesség minden jó cselekvőnek, zsidónak először megörögnek, mert nincs az Isten előtt személyválogatás. Nincsen különbség ember és ember között a következmény tekintetében.
Amikor a gazdag ifjú Jézus után szaladt, mint egy megalázva magát, a méltóságát, mert valami olyat érzett Jézus életében, amit sehol máshol nem tapasztalt még. Azt a gyöngét szeretetet, ahogyan Jézus lehajolt a gyerekekhez, az a gyöngét szeretet megérintette az ő farizeusi lelkét, aki a vallásosságban, hogy így mondjam, az előírt törvényekhez hűséges volt, valamit megérzett, hogy neki szüksége van erre. Utána szaladt Jézusnak, megszólította, azt mondta, hogy jó mester, mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Most nem szeretném végigvenni a történetet, keressük meg és olvassuk el. Mikor Jézus rámutat arra a pontra, ami a gyökér, rámutat arra, hogy az anyagi javakhoz való kötődése olyan mértékű, hogy az előrébb van a lelkében, mint az Istenhez való kötődés. És a gazdag ifjú számára nyilvánvalóvá vált, hogy milyen árat kellene hozni ahhoz, hogy az üdvösséget elnyerhesse. Akkor azt olvassuk, hogy a gazdag ifjú megszomorodva ment el. Figyeljünk fel erre a kis jelzőre. Nem egyszerűen elment. Nem egyszerűen elment és élte tovább boldogan a maga gazdag életét. Megszomorodva ment el. Ez egy törvényszerű következmény. Az ember rossz döntésének azonnali hatása van a lelkének, nyomorúság és inség minden ember lelkének, minden gonosz cselekvő ember lelkének, zsidónak először meg görögnek. De ugyanígy elmondhatjuk azt is, hogy az a jó érzés, az a megelégedettség, az az önbecsülés, ami megszületik egy emberben akkor, amikor egy döntési helyzetben a hűség mellett dönt, az engedelmesség mellett dönt, az igazság követése mellett dönt. Ez pedig valami hihetetlen forrása az emberi tartásnak, az ember életének. Olyan békességet, olyan megelégedettséget érezhet az ember, még akkor is, ha a kárt szenved, még akkor is, hogyha emiatt megvetik, amit az életben semmi mással nem lehet pótolni. Enélkül, a megelégedettség nélkül nem tud az ember élni. Ezért próbál vagy elmenekülni a hiányérzete elől, vagy megmagyarázni, hogy nem rossz az az út, amelyen jár. Mert a rossz választásnak nyomorúság az eredménye az ember lelki életében, nyomorultnak fogja érezni magát, kiégni fog, kiüresedni fog, a jó döntésnek pedig pozitív hatása, megerősítő, bátorító hatása van az emberre. Dicsőség, tisztesség és békesség minden jó cselekvőnek, zsidónak először meg görögnek, mert nincsen Isten előtt személyválogatás. Ez egy olyan törvényszerűség, amely, hogy így mondjam, nincs tekintettel arra, hogy ki vallásos, ki nem vallásos, ki mekkora ismerettel rendelkezik, ki rendelkezik kisebb ismerettel, ki rendelkezik nagyobb ismerettel. Minden ember azon a szinten, ahol döntést hoz, átéli ezeket a következményeket. A lelkiismeret furdalást, a vádolást, a bűntudatnak az elemésztő, életerőt megfojtó voltát, vagy pedig a jó cselekedetből következő lelkiismereti békességet, önbecsülést és vidámságot. A jó és rossz választásának nem csak végső következménye van. Meghatározza a mi mostani földi életünknek a minőségét is. Meghatározza azt, hogy megelégedettséggel, békességben, nyugalomban élhetünk, vagy pedig lelkiismeret furdalás között, gyötrő gondolatok között, felborult idegrendszerrel, önváddal éljük le az életünket. Tegyük mérlegre, melyik éri meg. Tegyük érlegre, hogy melyik az, ami értékes élet, amelyiket szívesen élne az ember. Ezek a törvényszerűségek nem változtathatóak meg. Ezek nem befolyásolhatóak emberi okoskodással, vagy nem tudunk mit tenni. Ez működik. A döntés következménnyel jár. Vagy jó, vagy rossz következménnyel. Mert nincsen Isten előtt személyválogatás, mert akik törvény nélkül vétkeztek, törvény nélkül vesznek el. És akik a törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg azon a napon, amelyen az Isten megítéli az emberek titkait az én evangélium szerint a Jézus Krisztus által. Pál apostol arra mutat rá, hogy az Isten méltányos az ítéletben. Az Isten nem kér számon olyat az embertől, amivel nem rendelkezhetett, amit nem ismerhetett meg. Akik
pogányok voltak, tehát az írott kinyilatkoztatást nem ismerhették meg, azoktól nem az írott kinyilatkoztatásnak való engedelmességet kéri számon. Akik viszont a törvényt megismerték, akik az Isten beszédéből az igazság ismeretének egy magasabb világosságával, magasabb fokával rendelkezhettek, azokat ez alapján fogja megítélni az Isten. Én úgy gondolom, hogy ha ezt a tényt végig gondoljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy ez méltányos. Akinek sokat adtak, attól többet várnak el. Akinek kevesebbet adtak, attól kevesebbet kérnek számon. Ez igazságos és méltányos eljárás az Isten ítéletében. Olyan jó lenne, hogyha az Istennel szembeni gyanakvás úgy eloszlana az ember lelkéből. És egyrészt az ember nem gondolkozna azon, hogy az Isten igazságtalan az ítéletben, mert miért kér tőlem számot olyat, amiről én nem tehetek, nem fog ilyet tenni az Isten. Az Isten csak azt fogja megvizsgálni, amit megismerhettem, amit megérthettem, amiről meggyőződésre juthattam, de azt számon fogja kérni, azt meg fogja vizsgálni, hogy ahhoz hogyan viszonyultam. Másrészt úgy gondolom, hogy nem is ez a legnagyobb kérdés, hogy az Isten méltányos-e az ítéletben. Hanem, hogyha az ember megérti azt, hogy az Isten a jó és a rossz közötti választást fogja megvizsgálni, méghozzá félreérthetetlen bizonyossággal a cselekedetekből kimutatva, akkor úgy gondolom, hogy a legnagyobb kérdésünk az, hogy hogyan lehet az üdvösségre jutni. Hogyan lehet a jó választásával élni folyamatosan? Hogyan lehet ennek nyomán megváltozni és eljutni az üdvösségre? A 13. vers, mint egy kiegészítő magyarázat a 13-tól a 15. vers, ehhez a részhez, amit az előbb olvastunk, hogy az Isten az ítéletben méltányosan ítéli meg az embereket, figyelembe fogja venni, hogy mekkora világossággal rendelkeztek, a törvény ismeretét nem fogja számon kérni azokon, akik a törvényt nem ismerték meg, de az nem azt jelenti, hogy nem megítélhető az életük, nem azt jelenti, hogy akik nem ismerték meg a törvényt, azok előnyben vannak, mert tőlük az Isten nem fog számon kérni semmit, hanem azt jelenti, hogy más pontokat talál az Isten, ahol az igazság és a hamisság kérdésében az állásfoglalásuk napvilágra jön. Akkor nem a törvény fényében nézi meg, hanem mást a törvény nélkül fogja megítélni, ezt fogja leírni, hogy hogyan, még annyira hadd tényleg ki, hogy azon a napon, amelyen az Isten megítéli az emberek titkait az én evangéliumom szerint a Jézus Krisztus által. Az ítéletnek van egy napja a Biblia szerint. Ez egy következetes tanítás a Bibliában. Jelenések könyve 14. fejezete tartalmaz egy üzenetet, amely egyenesen ezt fogalmazza meg, hogy féljétek az Istent, neki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének az órája. Van egy pont a történelemben, amikor az Isten elkezdi az ítéletet, megvizsgálja az emberi életeket, és amikor ezt elvégezte, akkor végrehajtja az ítéletet. Ebben az ítéletben az embereknek a titkait fogja az Isten megítélni. Az, hogy a Biblia azt mondja, hogy az emberek titkait ítéli meg, az teljesen összhangban van Jézusnak azzal a felhívásával, hogy ne ítélkezzünk egymás felett. Egyikünk sincs abban a helyzetben, hogy a másik ember életéről reális képet alkosson. Mi nem látjuk azt, hogy egy ember szívében milyen küzdelem dúl. Nem látjuk azt, hogy honnan jön. Nem látjuk azt, hogy milyen eseményeken ment keresztül. Nem látjuk azt, hogy milyen adottságokkal született meg. Nem látjuk azt, hogy mennyit értett meg abból a világosságból, amely eljutott hozzá. Mi pillanatnyi cselekedeteket látunk egymás életében, amelyekről elmondhatjuk, hogy ez jó vagy rossz, de azt megítélni, hogy egy ember az örök élet szempontjából, az üdvösség szempontjából hogyan foglalt állást, nem vagyunk abban a helyzetben. Nem látjuk azt sem, hogy közben Sátán hogyan támad egy embert, hogyan próbálja jó útról letéríteni és megnyerni a maga manipulációjával a rossznak. Ezért az Isten az ítéletben az emberek titkait ítéli meg, és az Isten óvja attól az embert, hogy mások élete fölött az ítélő bíró szerepét gyakorolja. Nem tudjuk megítélni, nem tudjuk reálisan megítélni senki életét. Ezt csak az Isten tudja, aki ismeri a szívnek a titkait, ismeri a belső tanácsokat, a gondolatokat, és aki ennek fényében tévedhetetlenül tudja kimondani egy cselekedetről, hogy ez a cselekedet, ez arról tesz bizonyságot, hogy valaki engedett az igazságnak,
vagy arról tesz bizonyságot, hogy ez az ember, ez nem engedett az igazságnak, hanem önigazoló maradt, önző maradt, és magát dicsőíti továbbra is. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ezt megítéljük. Az Isten az emberek titkait fogja megítélni a Jézus Krisztus által. Jézus Krisztus lesz az ítélő bíró. Az Isten, az Atya Krisztusnak adta az ítélethozatalnak a jogát. Krisztusra bízta az ítéletet, mert ő embernek fia. Mert ő meghozta az áldozatot értünk. Amikor kimondja a döntést egy emberről, akkor ezt ennek a hátterén teszi. Minden emberi élet felől az a lény dönt, akinek a szeretetében nem lehet kételkedni, mert a legnagyobbat tette az emberért, az életét is odaadta érte. Ez mondjuk azért bizalomra ébresztheti az embert az ítélő bíró iránt. Hogy így mondjam, mindenkinek elfogult az ítélője. Pozitívan elfogult. Másrészt pedig azért bízta rá az ítéletet, mert ő embernek fia. Mert ő átélte mindazt a megpróbáltatást, mindazt a küzdelmet, ismeri belülről az emberi természetnek az erejét, ismeri belülről Sátán kísértéseinek az erejét, és tudja azt, hogy hogyan lehet ellenállni. És tudja azt, hogy lehet választani a jót, a rosszal el szemben is. Ezért Jézus fog ítéletet mondani minden emberi élet felett. És hogy mi alapján és hogyan juthat el oda valaki, hogy felmentő ítélet születhessen, ezt a 13. verstől így olvassuk. Mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Mert amikor a pogányok, akiknek törvényük nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők törvényük nem lévén önmaguknak törvényük, mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, együtt bizonyságot téve arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják, vagy mentegetik. A 13. vers egy nagyon fontos gondolatot hordoz, vagy két nagyon fontos gondolatot. Egyrészt a magukat vallásos embernek tartó embereket szólítja meg, mert nem azok igazak Isten előtt, akik a törvényt hallgatják. Hatalmas késztetés jelenik meg minden ember életében, amikor az Isten beszédével találkozik, az Isten törvényével találkozik, hogy jobbnak gondolja magát azért, mert ő most már rendelkezik egy mércével, amellyel különbséget tud tenni a jó és a rossz között. És ez egy borzasztó megtévesztő dolog. Tudni arról, hogy mi a helyes, az egy dolog, és engedelmeskedni annak, ami helyes, az egy másik dolog. E kettő összekapcsolódik egymással, mert hogyan tudnám követni azt, ami helyes, hogyha nem ismerem, hogy mi a helyes. De adott esetben szétválasztható a kettő. Mi emberek képesek vagyunk arra, hogy azt mondjuk, hogy igen, és úgy folytassuk, hogy de. Hogy tudom, hogy ezt kellene tennem, de. És elmegyünk a másik irányba. Mi erre képesek vagyunk. Elég skizofrén dolog, ezt el kell ismernünk, mégis képesek vagyunk rá. Képesek vagyunk arra, hogy van egy elméleti tudásunk, és van egy egészen másféle életünk. Ez a helyzet, ez különösképpen megjelenik veszélyként azok esetében, akik hallgatják az Isten beszédét. Soha ne felejtsük el, hogy az Isten beszédének a hallgatása még nem bizonyíték arra, hogy mi ezt befogadtuk és követőjévé váltunk. Erre egyetlen egy bizonyíték van, a gyakorlati döntéseink, amik a cselekedeteinkben mutatkoznak meg. Mondhatunk bármit, érezhetünk bárhogy, nincs bizonyítéka annak, hogy a jó mellett döntöttünk addig, amíg ez a cselekedeteink szintjén meg nem mutatkozik. Az igazság befogadása és az igazság elméleti ismerete egymást hoz tartozó dolgok, de külön választható dolgok. A másik, amit, és itt hadd idézem be Jézus szavait, példázatát, amikor arról beszélt, hogy sokan vannak, akik azt fogják mondani, Uram, Uram, hát nem a te nevedben prédikáltunk? Hát nem a te nevedben tettünk sok nagy hatalmas dolgot? Hát nem a mi utcáinkon tanítottál? És Jézus azt kell, hogy mondja nekik, távozzatok tőlem, ti gonoszt cselekvők. Sohasem ismertelek titeket.
Istent ismerni és az Istenről tudni, ez a Bibliában nem azonos fogalmak, nem azonos gondolat. Amikor a Biblia arról beszél, hogy valaki megismerte az Istent, akkor ez azt jelenti, hogy közösségre lépett az Istennel. Nem csak tud róla, hogy van, hanem közösségben van vele. Az Istenről hallani és az Istent megismerni, ez két különböző lépés az ember életében. Nem azok az igazak az Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Miért olyan fontos ez az Isten számára? Miért olyan fontos, hogy az ő törvényét betöltsék az emberek? Az Isten törvényéről Jézus azt mondta, hogy én tudom, hogy az ő parancsolata az örök élet. Én tudom, hogy az ő parancsolata az örök élet. Az Isten törvénye az az élet törvénye. Az Isten lényege a szeretet. Az Új Szövetség, illetve a Biblia tanítása szerint a törvény lényege a szeretet. Az Isten és az ő törvénye ezen a ponton megegyezik egymással. A törvény az nem más, mint az Isten lényének, gondolatainak, az Isten által alkotott világ rendszerezésének a megfogalmazása, kifejezése. Lehet-e élni, miközben az élet törvényét áthágjuk? Én úgy gondolom, hogy logikailag válaszolni lehet rá. Nem. Erre nagyon más választ nem tud adni az ember. Hát ha valami az élet törvénye, és azt hágja át, akkor kívül kerül az életen. Ez pedig a halál. Ezért nem teheti meg az Isten, hogy úgy adjon örök életet, hogy közben valaki a törvényt nem tölti be. Mert a törvény betöltése az az élet törvényével való összhangot jelenti. Azt jelenti, hogy valaki alkalmas örök életet élni, mert összhangban van az élet törvényével. Nem fogja felemészteni az életet az áthágással. Ezért az Isten ítéletében azok nyernek örök életet, akik összhangra jutottak az élet törvényével. Nem azok, akik hallgatták, nem azok, akik látványosan igent mondtak rá, hanem azok, akik de facto összhangra jutottak vele. Mindegy, hogy mennyit hallottak belőle, de összhangra jutottak azzal, amit megértettek és megismertek. Mert amikor a pogányok, akiknek törvényük nincsen, természettől a törvény dolgait cselekszik, akkor ők törvényük nem lévén önmaguknak törvényük, mint akik megmutatják, hogy a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe. Együtt bizonyságot tévén arról az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. Nincsenek kizárva az üdvösségből azok, akik az írott kinyilatkoztatást nem ismerhették meg. Az Isten nem ezen a mérlegen fogja megmérni az ő életüket, hanem azon a mérlegen, amely minden ember életében megvan, aki nem ismeri az írott kinyilatkoztatást, annak az életében is megvan, hogy tulajdonképpen a törvény cselekedete, a törvénynek megfelelő gyakorlati magatartás, jó, be van írva az ő szívükbe, és erről az emberek a gyakorlati életükkel tesznek bizonyságot. És valóban így van ez, hogyha megvizsgáljuk a filozófiákat, vallási világot, akkor elmondhatjuk azt, hogy nagyon sok ponton nagyon nagy különbségek vannak. De van mégis egy közös erkölcsi mondani való, aminek a lényege az, hogy az ember ne tegye meg a másikkal azt, ami nem esne neki jól, vagy megfogalmazva másképpen tegye meg a másikkal azt, ami a másik helyzetébe képzelve önmagát neki jól esne. Ezt az erkölcsi hozzáállást, ezt a gondolkozást, ezt szinte mindenütt felfedezhetjük a világon. Ennek a gyakorlati magatartására pedig nagyon sok ember eljutott. Az Isten törvénye megfogalmazza ezt, ez a törvény lényege, amit akartok, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, ti azt cselekedjétek ővelük, mert ez a törvény és a proféták. Az Isten törvénye, amikor megszólal, nem tesz mást, mint megerősíti azt a szívbeírt törvényt, amely minden emberben ott van. Valamilyen szintig, valamilyen mélységben, de megtalálható.
Az ember hogyan juthat el akkor az üdvösségre? Pál apostol így fogalmazza meg, hogy a pogányok a saját életükben állítják fel azt a törvényt, azt az erkölcsi mércét, ami alapján az Isten megítélheti őket, mert a törvény cselekedete be van írva az ő szívükbe, amelyről együtt tesz bizonyságot az ő lelkiismeretük és gondolataik, amelyek egymást kölcsönösen vádolják vagy mentegetik. És itt az előadás befejezéseként én nagyon röviden szeretném ez alapján összefoglalni, hogy mi a legdöntőbb az ember életében. Arról beszélt tehát az apostol, hogy az üdvösség azon fordul meg, hogy az igazságot befogadja egy ember, vagy elutasítja. Hogy amikor a jóra való késztetés megjelenik a szívében, megjelenik a gondolataiban, akkor ideológiát gyárt azzal szemben, vagy meghajtja magát az előtt. Mi következik ebből? Ahhoz, hogy az ember élete megváltozhasson, két dologra van szüksége. Az egyik, amire szüksége van, az a gondolkozás. Méghozzá az egyenes, becsületes, következetes gondolkozás. Jézus Krisztus azt mondta a főpapi imájában, János evangélium a 17. fejezetében, szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság. A Bibliában, amint említettem az egyik előző előadáson, az igazságra két szó van. Van az igazság, mint igazságos magatartás, és van az igazság, mint valóságismeret, mint valami, ami tiszta, igaz, nemes. Most itt ez utóbbi van. Ezen a helyen, ahol Jézus azt mondja, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal, a te igéd igazság, itt a tiszta, igaz, valaminek az igaz, mi volt a, az eszmeileg igaz dolog áll. Ahhoz, hogy megváltozhasson az életünk, ahhoz nekünk először is tudnunk kell különbséget tenni a jó és a rossz között. Ekkor van lehetőségünk valódi változásra. A gondolkozásban szükség van arra, hogy az igazságos gondolkozást, az elvekhez szabott, egyenes gondolkozást magunkévá tegyük. Mi van ezzel szemben alternatívaként? A magyarázkodás. Az, hogy az ember megpróbálja megindokolni, hogy miért nem jár egy úton, miért gondolkozik másképpen. És én egy döbbenetes dolgot figyeltem meg, azt figyeltem meg, hogy valóban az emberi életben, a döntésekben alapvető nem csak az, hogy az ember szóba áll-e az igazsággal, ez is egy fontos dolog. De hogy amikor szóba állt valamivel, amikor valamiről a lelke mélyén tudja, hogy ez a helyes, és ezt el is tudja mondani, akkor az önmaga iránti becsületes gondolkozásnak hatalmas szerepe van. Mert lehet olyan, hogy valaki azt mondja, hogy én tudom, hogy ez a helyes, de minden idegszálam, minden érzelmem azt mondja, hogy én nekem ez nem jó, én ezt nem tudom követni. Akkor két lehetőség van. Vagy az érzelmeit vizsgálja felül, vagy a gondolkozását vizsgálja felül. És gyakorlatban én azt látom, hogy azok az emberek, akik a gondolkodásukat vizsgálják felül, magyarul elkezdenek okoskodni, magyarázatokat gyártani. Azt mondják, hogy jaj, olyan összezavarodott vagyok, nem is tudom, hogy mi lenne a jó. Borzasztó nehéz helyzetben vannak. Azért, mert az embert a gondolkodása nyomán tudja döntés elé állítani az Isten. És amikor ezt a döntést, ezt össze akarja kavarni, hogy tulajdonképpen miben is szeretne, kellene neki dönteni, akkor nagyon nehéz jó döntést hozni. Mondhatnám úgy is, hogy lehetetlen. A másik dolog, amire az apostol rámutatott a gondolkodás mellett, a lelkiismeret. A lelkiismeret, amely hat a gondolkodásra, de amelyre hat a gondolkodás. És ezek oda-vissza egymást kölcsönösen vádolják, vagy mentegetik. A lelkiismeret kérdéséről is hadd szóljak egy kicsit. Nagyon fontos számomra az, hogy a lelkiismeret az nem abszolút mérce, de nem is teljesen esetleges. A Biblia azt mondja a lelkiismeretről, hogy az Úrtól való szövétnek az ember lelke. Olyan lámpás, amely megvilágítja az ember szívének a rejtekeit. Egyrésztről tehát
minden emberben van lelkiismeret, és minden emberben munkálkodik a lelkiismeret, és minden emberi lelkiismeretért munkálkodik az Isten szent lelke. A lelkiismeretet, tehát az Isten lelke gerjeszti, ösztönzi, munkálkodik érte. Ez az egyik tényező. Viszont a lelkiismeretre hat a neveltetés, ez teljesen egyértelmű. Hat az ember gondolkodásmódja, és hatnak az ismeretei. A lelkiismeretünk úgy működik, hogy amit mi a gondolkodásunkban mércének fogadunk el, amiről mi a gondolkodásunkban kimondjuk, hogy ez igazság, a lelkiismeret megpróbál ehhez alkalmazkodni, és ehhez a mércéhez képest fog jelezni. A lelkiismeret az egy jelzőrendszer. Azt jelzi, hogy ha átléptem azokat a határokat, amiket a neveltetés, az ismeretek és a Szentlélek munkája felállított bennem. Ezért nem mindegy az, hogy az ember hogyan gondolkozik. Úgy gondolkozik, hogy van az igazságnak mércéje, és ennek az igazságnak mint egy alárendeli a lelkiismeretét, vagy, hogy így mondjam, gyógyeszközként használja fel az igazságot a lelkiismeret gyógyítására. Hogy élesebben, érzékenyebben tudjon jelezni és működni a lelkiismeret. Vagy pedig fölé emeli a lelkiismeretét az igazságnak, és azt mondja, hogy én nem érzek lelkiismeret furdalást. Nagyon sokszor találkozom ezzel. Emberek elmondják azt, hogy tudom, hogy a Biblia elítéli ezt a magatartást. De én nem érzek lelkiismeret furdalást. Bocsánat, na és akkor mi van? Akkor csak annyi történt, hogy az ember nem alárendelte a lelkiismeretét az Isten beszédének, hanem fölé emelte magát az Isten beszédének. Semmi más nem történt. Mert a lelkiismeret ahhoz szabottan tud működni, ahogyan az ember az igazsághoz viszonyul. Amit elfogad az igazság mércéjeként, azt a lelkiismeret magáévá teszi és jelezni fog ahhoz viszonyítva. És ezért van súlyos hatása annak, amikor egy ember okoskodik. Amikor egy ember magyarázkodik. Mert ezt a mércét, ezt el lehet bizonytalanítani, el lehet halványítani. Előfordulhat, hogy egy ember fél év után nem érez lelkiismeret furdalást azért, amiért fél évvel korábban még lelkiismeret furdalást érzett. Mert működő elv az, hogy az ember vagy úgy él, ahogyan gondolkodik, vagy rövidesen úgy fog gondolkodni, ahogyan él. És a lelkiismerete ehhez a gondolkodáshoz fog hasonulni. A lelkiismeretben vannak olyan megnyilatkozások, amelyek általánosan jellemzőek. És ez az a pont, ahol az Isten különbséget tud tenni a törvény ismeretével rendelkezők és a törvény ismeretével nem rendelkezők között. Minden ember az emberi viszonyaiban rendelkezik egy jelzőrendszerrel, hogy mi az, ami túl sok, mi az, ami már bántás, mi az, ami már kárt okoz. De nem biztos, hogy rendelkezik helyes bibliai ismeretekkel. Hogy mennyire ismerethez szabottan működik a lelkiismeret, gondoljuk csak végig, hogy mondjuk egy muzulmán gyermeket arra fognak tanítani, hogy pénteken ünnepelnie kell. Egy zsidó gyermeket, vagy egy szombatünneplő keresztény embert, gyermeket arra tanítanak, hogy a szombat az Úrnak szent napja. Egy vasárnap ünneplő keresztény családban felnővő gyermeket pedig arra fognak tanítani, hogy a vasárnap az Úrnak szent napja. Mikor fog lelkiismeret furdalást érezni? Mindegyik attól fog lelkiismeret furdalást érezni, hogyha azt hágja át, amit neki tanítottak. És ebben változás csak akkor történik, ha valami ráveszi az embert, hogy felülvizsgálja a mércét, és mást tegyen a helyére. Az ember lelkiismerete el tud torzulni. Hogyha az ember sokat magyaráz a lelkiismeretének, hogy az a rossz, amiért ő jelez, az nem rossz, akkor a lelkiismeret egy idő után nem fog már jelezni. Elhalkul, de nem tűnik el. A lelkiismeretünk elől el lehet menekülni, bele lehet menekülni tevékenységbe. Fel lehet pörögni. Körülvehetjük magunkat zajjal. De egyszer majd szembesülnünk kell vele.
És ez a szembesülés nem máskor van, illetve az esélye megvan, hogy máskor legyen. De ha valaki végig kitart a menekülésben, ezt is megteheti. De lesz egy nap, amikor nem teheti meg. Ez pedig az Isten ítéletének a napja. Amikor minden ember kénytelen lesz a saját lelki ismeretének a vágyait meghallgatni. Hogy hallgatott rá, vagy nem hallgatott rá, és miért nem hallgatott rá. Nem az Isten fogja vádolni az embereket. Az Isten jelenlétében a lelki ismeret felélénkül. Ha mi az Isten jelenléte elől elmenekülünk, egészen addig menekülhetünk, míg már tovább nem lehet menekülni. Ott akkor nem lesz menekülési lehetőség senkinek. Ma eldönthetjük, hogy akarunk az Isten jelenlétében maradni, amikor felelevenedik a lelkiismeretünk, és ez fáj. Ezt ismerjük be, hogy ez borzasztó kényelmetlen dolog. Mert vádakat fogalmaz meg, mert lelkiismeret furdalásunk lesz. De ha mi ott maradunk az Isten jelenlétében, és ha se a gondolkozásunkat nem zavarjuk össze, se a lelkiismeretünket nem zavarjuk össze, akkor kiváltságunk jó döntést hozni. Amit a lelkiismeretünk jó lelkiismerettel fog megerősíteni, és amit a gondolkozásunk önbecsüléssel, értékeléssel fog megerősíteni. Röviden megfogalmazva én azt gondolom, azt állítom, hogy az az ember fog üdvözülni, és itt most már teljesen függetlenülhetünk attól, hogy ki mekkora ismerettel rendelkezett, az az ember fog üdvözülni, aki a rendelkezésére álló ismereteket befogadta, feldolgozta, aki a gondolkozásában következetes volt, egyenes volt, becsületes volt önmagához, aki nem engedte meg, hogy az önigazolás tönkretegye az elfű gondolkozást az életében, és aki a lelkiismeretét alárendelte az igazságnak, és nem fölé emelte az igazságnak. A Zsoltárok könyve azt mondja, 119. Zsoltár 11. verse, szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Ez az egyik lépés. Befogadni az Isten gondolkozásmódját, az Isten mércéjét. 119. Zsoltár 11. verse. Az apostolok cselekedete 24. fejezetének a 16. verse. Így fogalmazza meg Pál apostol keresztény életének a lényegét. Ezt mondta az ő vallási életéről. Ebben gyakorlom magamat, hogy botránkozás nélkül való lelkiismeretem legyen az Isten és az emberek előtt mindenkor. Ő így kereste az üdvösséget az életében. Abban gyakorlom magam, hogy jó lelkiismeretem, botránkozás nélküli lelkiismeretem legyen az Isten előtt és az emberek előtt, az emberek iránt mindenkor. Itt meg kell említenem azt, hogy a Biblia beszél arról, hogy van erőtlenül működő lelkiismeret. És ezt sem szeretném kihagyni a felsorolásból. Az erőtlenül működő lelkiismeretnek a tipikus jelensége az, hogy bejelez olyan dolgokra, amikre nem kellene bejelezni, amiknél nyugodt lelkiismerettel tehetne valamit. Én a gyakorlatban senkinek nem tudom azt javasolni, hogy mondja azt, hogy rosszul működik a lelkiismeretem, nem hallgatok rá. Mert a lelkiismeretnek tökéletesen mindegy, hogy jól jelzett vagy rosszul jelzett, ha nem hallgatok rá, kárt okozok neki. Erre egy megoldás van, az igazság mércéjét kell helyreállítani, és amikor az igazság mércéje helyreállt, akkor a lelkiismeret működése is javulni kezd. Krisztus ismerete, Krisztus áldozatának a megismerése megtisztítja az embert a holt cselekedetektől, az önmagában a lelkiismeretet megnyugtatgató cselekedetektől. És végül egy utolsó gondolatot hadd olvassak fel a Timóteushoz írt első levél első fejezet 19. versét, ahol Pál apostol azt fogalmazza meg, hogy megtartván a hitet és jó lelkiismeretet, amelyet némelyek elvetvén a hit dolgában hajótörést szenvedtek. A hitet és a lelkiismeretet megtartva, amelyből, hogyha a jó lelkiismeretet elveti az ember, akkor a hit dolgában fog hajótörést szenvedni. És itt van a titka annak, hogy miért merem azt állítani, hogy azok az emberek fognak üdvösségre jutni, akik következetesen gondolkoznak, egyenesek, becsületesek,
és akik a lelki ismeretükre hallgatnak, és ebben kitartóak. Mert ezeket az embereket az Isten el fogja vezetni oda, hogy bízhassanak benne, és erőt meríthessenek belőle. És így végül nem cselekedetek által üdvözül egy ember, de a cselekedetei megmutatják, hogy alkalmassá vált az örök életre. Az üdvösség forrása más, erről majd fog szólni a levélben az apostol, a 3. fejezet 20. versétől kezdve. De az üdvösségre nem csak jogot kell szerezni, hanem alkalmassá kell válni egy embernek. Alkalmassá pedig csak az az ember tud válni, aki a jó lelki ismeretet megbecsüli. Az az ember tudja jó lelki ismerettel élni az életét, aki a következetes gondolkodást megbecsüli, és az igazságos gondolkodáshoz szabja a lelki ismerete működését, jelzőrendszerét. Az Isten ez alapján fogja megítélni az emberiséget. Mondhatnám így, hogy nem tesz mást, mint hogy minden embert az ő tulajdon lelki ismerete alapján fog megítélni, és ha a lelki ismerete nem vádolja következetlen engedetlenséggel, ha a lelki ismerete bizonyságot tesz amellett egy embernek, hogy hűséges volt és engedett a késztetéseknek, akkor ez azt is jelenti, hogy alkalmassá vált az örök életre. Amikor valakit a lelki ismerete vádol, ott az ítéletben, akkor nem az Isten fog vádolni. Minden ember saját maga felett fogja kimondani az ítéletet. A Biblia azt mondja még Sátánról is, hogy bensődből tüzet hoztam elő, és az emésztett meg téged. Ezen a ponton még Sátán is el fogja ismerni az isteni ítéletnek a jogosságát, és nem fog tovább magyarázkodni, nem fog tovább hazudozni és menekülni. Záró gondolatként azt az egyet hadd emeljem ki. Valamikor mindannyiunknak szembe kell néznünk a lelkiismeretünkkel. A választási lehetőség mindegyikünk kezében ott van. Ma, vagy pedig csak az ítéletkor. Ezen fordul meg mindegyikünk sorsa. Nem azon, hogy mekkora ismerettel rendelkezünk, hanem azon, hogy az igazsághoz hogyan viszonyulunk. Ma hallgatunk rá, és ezért megváltozhat az életünk, vagy ma megkeményítjük a szívünket, és esetleg előkészítettük azt, hogy holnap is meg fogjuk keményíteni a szívünket. Mert ezzel begyakorolja magát az ember a választásokkal. Végösszegben pedig az Isten így ítéli meg az emberi életeket. Mindenkinek az életéből megvizsgálja azt, megkeményítette, vagy meglágyította. Ellenállt az igazságnak, vagy befogadta. Ez méltányos és igazságos ítélet. Mert nem az Isten dönti el, hogy ki fog üdvözülni. Az Isten csak szentesíti az ember döntését, amellyel ellenállt, vagy amellyel befogadta. Én mindenkinek jó gondolkozást kívánok erről.

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és akik még esetleg nem ismernek bennünket, szeretnék bemutatkozni. Gángon és Simon Jolna vagyok, Balázsra férjemmel jöttünk Fehérvár Csurgóról, ilyen hétvégi ige hirdető. És most az első pár percekben a gyerekeknek és a fiataloknak szeretnék egy pár gondolatot szólni. A háláról lenne szó. Azt hiszem mindannyian ismerjük a Bibliából a 10 leprásnak a történetét, amikor Jézus Krisztus Galileából, Samárián át indul lefele Jeruzsálembe, és egy faluba találkozik a 10 leprással. Találkozik a 10 leprással, és meggyógyítja őket. Tulajdonképpen úgy gyógyítja meg őket, hogy azt mondja nekik, hogy menjetek el a papokhoz, mutassátok meg magatokat. Nem mondja nekik azt, hogy már meg vagytok gyógyulva, csak egy feladatot tűz ki eléjük, és azt mondja nekik, hogy ha ezt megteszitek, tulajdonképpen a feladat megnevezésében az van, hogyha ezt így megteszitek, megmutatjátok magatokat a papoknak, akkor majd ők eldöntik, hogy mi történt veletek az úton. És elgondolkodtató, hogy ez a 10 ember megfogadja Jézus tanácsát. Először is hisz benne, hisznek Jézusban, hogy ő tud valamit tenni, ő tud megoldást tenni, mert ugye mindannyian tudjuk, hogy a lepra, a gyermekek, ti is tudjátok, az egy gyógyíthatatlan, halálos betegség volt, még a mai napig is az. De ők elindulnak hittel Jézus felé, utána szót fogadnak, engedelmesek mindarra, amit Jézus mond nekik, és elindulnak a papokhoz Jeruzsálembe, hogy megmutassák magukat, és az úton, míg teljesítik a feladatot, addig meggyógyulnak. Meggyógyul mind a 10, de abból a 10-ből csak egy megy vissza megköszönni, a 9 nem megy vissza, a 9 ember nem köszöni meg. És most ebből a Jézus életéből szóló, gyermekeknek szóló tanulmányból, tegnap, ahogy nézegettem, itt van egy érdekes gondolat, lehet, hogy lesztek már többen, akik ismeritek. Egy interjút készített a szerző ezzel a 10 bélpoklossal, hogy miért nem mentek vissza, és azzal az eggyel, hogy ő meg miért ment vissza. Ebből olvasnák fel egy pár gondolatot. Megpróbálok egy kicsit hangosabban beszélni, hogy ott hátul is lehessen érteni. Azt mondja, hogy megkérdeztem azt a 9 férfit, akik azelőtt bélpoklosak voltak, miért nem mentetek vissza Jézushoz megköszönni, hogy meggyógyított benneteket. Egy pár választ olvasnék fel belőle, nem mindet. Nem vagyok hálátlan természetű, de először a családomnak és ismerőseimnek akartam megmutatni, hogy egészséges vagyok. Azután meg akartam köszönni Jézusnak, ő azonban már tovább ment. Szándékom volt megköszönni Jézusnak, amikor megmutattam magamat a papoknak, gyógyult voltam, de nem tudtam, hogy tartós lesz-e. Most, hogy már tudom, Jézus nincs itt többé. Majdnem visszamentem a samaritánussal, hogy hálát adjak Jézusnak, azonban sokan voltak körülötte, és akkor azok előtt kellett volna mondanom, bélpoklos voltam, te meggyógyítottál. Ezt szégyeltem, és nem mentem vissza. Sok bélpoklos van a világon. Bizonyára becsületes, erkölcsös életem indította Jézust arra, hogy éppen engem gyógyítson meg. Egy másik válasz. Igazán meg akartam köszönni, azonban a többség nem ment vissza, és én mindig a többséggel tartok. Megkérdeztem a samaritánust is, azt, aki meggyógyult, aki hálát adott, te miért adtál hálát? Így válaszolt, lélegzés nélkül nem tudok élni. Nem tudtam addig hazamenni, míg hálát nem adtam Jézusnak. Azt mondta a 10., aki ráadásul samaritánus volt, nem izraelita volt, a 9 izraelita volt, azt mondta ez a samaritánus, hogy lélegzés nélkül nem tudok élni. Az Isten azt szeretné velünk megértetni, hogy ha mi megtanulunk hálásak lenni, a gyermekek is, a kamaszodók, a felnőttek és az idősek is, mert ez annyira nem a lényünk része. Mi annyira úgy vagyunk berendezkedve ebben a világban, hogy a rosszat veszük észre, a hírek is mindig erről szólnak. Az Isten pedig azt szeretné, hogyha mi hálásak leszünk. Vajon miért? Miért jó hálásnak lenni? Azért, amiért jó levegőt venni, nem? Azért veszünk levegőt, hogy nem is veszük észre, amíg rendbe mennek a dolgok, nem veszük észre, hogy levegőt veszünk. Ha már észre kell venni, hogy levegőt veszünk, ott már baj van.
Az Isten azt szeretné, hogyha ilyen hálásak lennék, mert a hálás ember milyen ember? A hálás ember az türelmes, nyugodt, higgadt. Ugye a hálás ember az nem igen zsörtölődik, nem igazán kiabál, nem igazán veszekszik. És igazából mi milyen emberek társaságában szeretünk lenni? A nyugodt, higgadt, kiszámítható, kiegyensúlyozott emberek társaságában jó lenni. A gyermekek is azt szeretik. A gyermek is azt szereti, hogyha a szülő olyan, hogyha kiszámítható, hogy az a szülő hogyan reagál a dolgokra, mert ismerem őt, mert bízom benne. De Jóisten ezt szeretné bennünk is elvégezni, amit elvégzett, amit el tudott végezni abba az egy leprásba. Mert hiszen mind a tizet meggyógyította e földi életre, de igazán a mennyei hazára a tízből csak egy készült el. Hát ezt a gondolatot próbáltam a gyermekekkel megosztani, de azt hiszem, hogy a felnőtteknek is, nekünk is nagyon fontos, hogy megtanuljunk megköszönni dolgokat. Nekem egyre inkább terelődik mostanában erre a figyelmem arra, hogy bizony jó pár évtizedet megéltem már, és nagyon sokszor nem, egyszerűen nem vettem észre, hogy hálásnak kell lenni valahogy. Megszoktuk, hogy a jó az a lényünk része, hogyha baj történik velünk, arra kapjuk fel a tekintetünket, arra kapjuk fel a figyelmünket. És az Isten pedig azt szeretné, hogyha egy gondolatbeli változás állna be itt is nálunk, hogy ember, a jó az nem természetes, az valakitől van. Tanulj meg érte hálás lenni, tanulj meg megköszönni dolgokat, észrevenni egyáltalán dolgokat, amik körülötted történnek a hétköznapokban. De Jóisten segítse meg a gyermekeket is, és a felnőtteket is, hogy ilyenekké tudjunk válni, hogy jó legyen a társaságunkban lenni, és jó legyen egymás társaságában lenni. Most pedig rátérnénk a felnőtteknek szóló igetanulmányozásra. Kérem, hogy nyissuk meg a Bibliánkat a Jelenések 14. fejezeténél. A Jelenések 14. fejezeténél egy igét szeretnék felolvasni. A 14. fejezetének, a Jelenések könyve 14. fejezetének a 12. versét. Mindannyian jól ismerjük ezt az igét, így szól: itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Különös ez az ige, azt mondja, hogy itt van a szentek békességes tűrése, mintha azt nyomatékosítaná ezzel, hogy van, létezik, megvan, létrejött. Létrejött a szenteknek a békességes tűrése. Az újfordítású Biblia pedig így adja vissza ezt az igét: itt van a helye a szentek álhatatosságának, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Azt mondja, hogy akik meg akarják tartani az Isten parancsolatait, és a Jézus hitével akarják megtartani, azoknak tűrőknek, álhatatosoknak kell lenniük. Különben lehetetlen lesz megtartani az Isten parancsolatát és a Jézus hitével. És amikor az ember igyekszik, törekedik arra, hogy az Isten parancsolatát megtartsa, betöltse, a Krisztus hitével rendelkezzen, ez alatt a folyamat alatt is szükségszerűen kicsiszolódik benne az, hogy türelmes, tűrő és álhatatossá fog válni. Miért fontos ez? Miért nyomatékosítja itt a 14. fejezetben az ige ilyen határozottan, hogy itt van, itt kell, hogy legyen a szentekben tűrés és álhatatosság? Hogyha szétnézünk napjaink világában, azt hiszem mindannyian egyre inkább érezzük azt, hogy egy türelmetlen, agresszív, másokat letaposó világban élünk. Valahogy annyira nem része már ennek a világnak az, hogy türelmes tud lenni, hogy álhatatos tud lenni, hogy kitartó tud lenni. Egyre inkább az jellemzi ezt a világot a hétköznapjainkban is, hogy türelmetlen a világ. Akkor vajon miért kéri azt az Isten, hogy mi legyünk türelmesek? És a Jelenések könyvének a 14. fejezet, tudjuk, hogy a 13. fejezet után következik, és ismerjük a 13. fejezetet is, amely arról beszél, hogy újra megismétlődik az, ami már a középkorban egyszer fent volt, méghozzá nagyon sokáig volt fent, a trón és az oltár szövetsége. És tudjuk, hogy a trón és az oltár szövetségéből mindig a türelmetlenség született meg, és a türelmetlenségből pedig mindig az üldözés vált valóra. És ilyen háttéren, amely előttünk áll, hiszen a hírekből is halljuk, hogy mennyire épül ez a világ, mennyire épül az, amikor az egyház és az állam újra majd összeszövetkezni fog.
És nézzük meg itt a Jelenések könyve 13. fejezetének a 15., 16. és a 17. verséből, hogy milyen lesz ez a világ. Mindannyian ismerjük jól ezeket a verseket, ugye semmi újat nem mondok, csak azt hiszem jó ezt újra így felidézni. Azt mondja a 15. vers, 11. vers, és elhiteti a Földnek lakosait a jelekkel, amelyek adatának néki, hogy cselekedje a fenevad előtt, azt mondván a Föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesítetett, de megelevenedett, nyomatékosítja, hogy ez a hatalom életre fog kelni. 15. vers pedig azt mondja, hogy adaték neki, hogy a fenevad képébe lelket adjon, hogy a fenevad képe szóljon, és azt művelje, hogy mindazok, akik nem imádják a fenevad képét, megölessenek. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek, és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Azt hiszem, nagyon sok illúziónk nem lehet. Az ige nagyon nyomatékosan és határozottan kimondja azt, hogy az a hatalom, amely felnövekszik, amely most a szemünk látára növekszik fel, ez egy nagyon türelmetlen hatalom lesz. Ez a hatalom kényszeríteni fog bennünket. Kényszeríteni fog bennünket arra, nem arra, hogy teljesen úgy gondolkodjunk, ahogyan ő szeretné, mert ő neki ez nem fontos. Persze az lesz a tökéletes, hogyha a homlokunkon, a gondolkodásunkon is ott lehet az ő bélyege, de ő neki untig elég az, hogyha a kezünkön ott lehet az ő bélyege. Tehát, hogyha máshogyan gondolkodunk, tehát itt a cselekedeteinkkel az ő elképzeléseit valósítjuk meg. Ez a hatalom, ez egy kényszerítő, erőszakos hatalom. És ezen a háttéren fog felhangozni a Jelenések könyvéből a jól ismert hármas angyali üzenet. Amikor az Isten, mint egy utolsó mentőkötelet dobja az emberiségnek a nagy evangélium hirdetés keretén belül az ő üzenetét, amikor arra szólítja fel az embereket, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a vizet, a tengert és a vizek forrásait. Az Isten felhívja az emberiség figyelmét, hogy engem imádjatok, mert a teremtettség jogán nekem jogom van tőled azt kérni, ember, hogy fordulj oda hozzám, és engemet imádjál. És utána az Isten még tovább hirdeti az emberiségnek azt, hogy Babilon részegítő itala, amely lekábította az emberiségeket, Isten előtt ez a hatalmas, látható, kényszerítő hatalom, ez már nem áll meg, nem létezik, nincsen, leomlott, elveszett. És utána az Isten még nyomatékosítja, hogy azok, akik viszont nem fogadják el az Isten felhívását, az Isten üzenetét, azoknak mi lesz a sorsa? Elmondja az ége, hogy az Isten mit, hogy az Isten hogyan engedi meg, hogy elvegyék mindazt, amit választottak. És itt a lényeg. Itt a lényeg, hogy mind a kettő hatalom elmondja, hogy engem kövess, én rám hallgass, én nyújtom neked a megoldást, és mi a különbség mégis a kettő hatalom között. Az Isten is elmondja, hogy ember mit tegyél, csak míg a Babilon, a nagyhatalom, a látható, a földön felépült nagyhatalom, az azonnal kényszerít, azonnal szankciót alkalmaz, és ugye az ígéből, az ige versekből megértettük, hogy nem számíthatunk semmiféle kíméletre, addig az Istennél ugyanaz az elv érvényesül mindvégig, amely már a kezdet kezdetén megvolt, amikor Mózes által az Isten azt mondta az ő népének, hogy bizonságul hívom ellenetek ma a mennyet és a földet, hogy az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot, válaszd azért az életet, hogy élhess, mint te, mind a te magod. Az Isten elmondja, hogy mit kell tennie az embernek, elmondja azt is, hogy mi lesz a következménye annak, hogyha azt teszi, amit ő kér. Az Isten föltárja azt is, hogy mi lesz a következménye annak, ember, hogyha nem teszed azt, amit én kérek, és utána azt mondja, válaszd azért az életet, hogy élhess. A másik hatalom ezt soha nem teszi meg. A másik hatalom soha nem engedi meg azt, hogy te ember választhass. A másik hatalom az mindig kényszerít. És miért kell erről most beszélnünk? És miért mondta Pál azt a korintosi gyülekezetnek, hogy egy kivált képpen való utat tárok elétek? És utána néven nevezi a szeretetet,
És a szeretet első megjelölése az, hogy a szeretet hosszú tűrő. A szeretet az mindig türelmes. A szeretet, az igazi szeretet, az soha nem türelmetlen. És ez olyan egyértelmű lenne a számunkra, nem, hogy a keresztény embernek ilyennek kell lennie. Azonban ez egyáltalán nem így volt, és egy kicsikét visszatekintenénk a múltra, hogy milyen nehezen értették meg, még azok az emberek is, akik az üldözések elől menekültek, hogy számukra kötelező a türelem. És a korszakok nyomából olvasnánk fel egy pár gondolatot a zarándok atyák történetéből. Tudták már a zarándok atyák, ugye, akik a 17. században Angliából menekültek át Hollandiába, hiszen Angliában is a létrejött anglikán egyház egy türelmetlen egyház volt, nem viselte el, nem tűrte el a másságot, és üldözte azokat, akik máshogyan gondolkodtak, és nem voltak hajlandó azon a módon tisztelni az Istent, ahogy az anglikán egyház azt megkövetelte. Hollandiába menekültek, majd Hollandiából is menekülniük kellett tovább, csak az Isten mutatott nekik utat Amerika partjai felé. És ebből a fejezetből szeretnék egy pár gondolatot most olvasni. Tudták, hogy zarándokok-e földön, de nem nagyon törődtek vele, hanem az égre, szeretett honukra emelték szemüket, és lelkük megnyugodott. A számüzetés és a nehézségek közepette szeretetük és hitük egyre erősödött. Bíztak az Úr ígéreteiben, és ő nem hagyta el őket a szükség idején. Ez is szinte egy tökéletes jellemzés, nem? Az üldözések előtt tovább menekültek, tudták, hogy az Isten segíteni fogja őket, félték az Istent, türelemmel elviseltek nehézséget, próbát, bíztak az Úr ígéretébe, tudták, hogy a szükség esetén az Isten nem fogja elhagyni őket, így indultak el. A lelkiismereti szabadság utáni vágy sarkalta a zarándokokat arra, hogy bátran szembenézzenek a hosszú tengeri út veszélyeivel, hogy elviseljék a pusztaság nehézségeit és veszedelmeit, és Isten áldásával Amerika partjain lerakják egy hatalmas nemzet alapjait. A zarándokok becsületes és istenfélő emberek voltak, de még nem értették a vallásszabadság nagy elvét. Abban a szabadságban, amelynek megszerzéséért oly sokat áldoztak, nem voltak készek ugyanúgy másokat is részesíteni. Azt mondja Ellen White, nem értették a vallásszabadság nagy elvét. Ők, akik menekültek, ők, akiket üldöztek, nem értették, és nem értették meg azt, hogy ugyanúgy szükséges nekik másokat is abban részesíteni. Az a tanítás, amely szerint Isten az egyháznak adta a lelkiismeret irányításának, valamint az eretnekség meghatározásának és megbüntetésének jogát, az egyik legmélyebben gyökerező pápai tévedés. A reformátorok megtagadták ugyan Róma hitvallását, de a türelmetlenségtől nem szabadultak meg teljesen. Megtagadták Róma hitvallását, de a türelmetlenségtől nem szabadultak meg teljesen. És hogy ebből mi lett döbbenetes? A Massachusetts-i öbölben levő kolónia egyik vezető lelkésze ezt mondta, ez már Amerika partjain vagyunk, ott már a menekült keresztények, a türelem tette a világot keresztényiek lenni, és az egyháznak soha nem ártott az eretnekek megbüntetése. Döbbenetes gondolat, nem? Ami elől menekültek, ami miatt az életüket is kockáztották, eljutottak az új földre, ők már türelem közepette élhettek, és utána eljuttak oda, hogy ugyanazt vallják, mint ami elől menekültek. Már nem érzik ennek a fonák helyzetét, hanem azt mondják, hogy a türelem tette a világot keresztényért lenni. Nem értik meg azt, hogy a szeretet az hosszú tűrő kell, hogy legyen. Ez az Isten jellemének az egyik legcsodálatosabb valamilyen, hogy így fogalmazzam meg, hogy hosszan tűr érettünk, hiszen mióta tűr, mióta hordoz bennünket. Személy szerint is, de úgy együtt az emberiséget is. És azt hiszem, ezen a háttéren érdemes elgondolkodni ezen a felhíváson, amely így szól, hogy itt van a szenteknek békességes tűrése. És a Jelenések könyve 13. fejezetének a 9. és a 10. verse is foglalkozik ezzel. Bizonyára nem véletlen, hogy a Jóisten annyira a figyelmünket erre akarja terelni,
Mert a 13. fejezet 9. 10. verse pedig így szól, ha van füle valakinek, hallja. Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. Itt van a szentek békességes tűrése és hite. Mit jelent az, hogy ha van füle valakinek, hallja? Lehet, hogy nem teljesen jól értelmeztem, de tovább olvasva a Zarándokatyák című fejezetet, van benne egy érdekes gondolat, amit én úgy értettem meg, hogy talán ehhez a 9. vershez igazából megadja, jól passzoltál, megadja rá a magyarázatot. A lelkiismereti szabadságot nem lehet elidegeníteni. Ennek az igazságnak a megalapozásához nincs szükség érvelésre. Ezt a lelkünkkel fogjuk fel. Azt mondja az ige, ha van füle valakinek, hallja. Ellen White pedig azt írja, ezt a lelkünkkel fogjuk fel. Ehhez belső hallás kell. Ez nem kell érvelés, ez minden embernek az elidegeníthetetlen joga. És utána azt mondja, ez az elv az ember vérében van, amit semmi sem szüntethet meg. Nincs az a hatalom, amely megszüntetheti azt. Az ember vérébe beleírta a Jóisten a lelkiismereti szabadság elidegeníthetetlen jogát. És ha azt mondja az ige, hogy ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy, akkor ezzel az Isten mintha figyelmeztetne bennünket, hogy ember, ha nem adod meg az embernek, a másik embernek a szabad választás jogát, ha nem biztosítod a számára, hanem bármilyen ponton, az élet legkisebb pontján is megpróbálod őt kényszeríteni, megpróbálsz hatalomhoz nyúlni, vigyázz, megteheted, fogság, de ne felejtsd el, hogy ha te őt fogságba viszed, ha te őt kényszeríted, akkor te vele együtt mész abba a fogságba, és te is ott vagy vele. És már csak idő kérdése, hogy mikor lesz abból ölés. Hát látjuk, hogy Amerika partjain is milyen gyorsan eljutott oda, hogy pont azt vallotta, és már gondolkodásban is ugyanazt vallotta, mint ami elől menekült, mint amit megtagadott. Vajon ezen a háttéren ettől szeretne bennünket a Jóisten megmenekíteni, megszabadítani? Ennyire a vallásos embernek a lénye még mindig a türelmetlenség? Hányszor vettük észre, én ezzel akkor döbbentem, mert először megmondom nektek őszintén, ugye már felnőtt gyerekeink vannak, és a középső fiam Balázs egyszer úgy pusztán anyai elhivatottságomban, nem is tudom, hogyan magyarázni, próbáltam úgy a jóra késztetni, úgy megmagyarázni neki dolgokat, úgy elmondani, hogy miért kellene, hogy ezt így csináld, és egyszer nagyon csendesen, de nagyon határozottan csak ennyit mondott, hogy anyu, ne akarj az élő lelkiismeretem lenni. És akkor ledöbbentem. Azóta foglalkoztat ez a gondolat, hogy igen, mint szülő is, ha már felnőnek a gyerekeink, meddig avatkozhatunk be az életükbe. És hányszor, de hányszor vagyunk mi egymásnak, mi hívők is, testvéreknek, nem? Hányszor megmondjuk a másiknak, hogy mit, hogyan csinálj, hogyan étkezzél, mi a jó, mi megismertük. Én is úgy voltam, megismertem az étkezési elvetet, és úgy próbáltam volna a családnak is. És mikor az ember olvas Ellen White-nál, hogy Ellen White pedig föltállalta az asztalra mindazt, ami ugye Isten előtt elfogadható volt, de hát senkit nem kényszerítette, hogy ki hogyan éljen belőle, nem? Hogy mennyire adjuk mi meg a másik embernek azt, hogy te szabadon dönthetsz, szabadon választhatsz, mert hiszen az embernek a belső lelki világa egy olyan titok, mi ezt nem tudjuk, hogy az Isten mikor mozdít el benne valamit, mikor tud valamit úgy megérinteni az emberben, hogy ő már önként fogja választani az Isten útját. Ha mi ebbe erővel és hatalommal próbálunk belenyúlni, biztos, hogy mindig hibát követünk el. Odaállunk az ember, és odaállunk az Isten közé. És mi magunk is, ugye azt mondja az ige, hogy mi magunk is fogságba viszünk, mi visszük magunkkal a másikat. Miért fontos még mindig az a gondolat, hogy erről beszélni? Mert a végidő Babilonja szerintem attól lesz félelmetes, legalábbis úgy értettem meg az igéből, nem tudom, hogy segítsetek itt a 11. verset így együtt megfejteni, ebből azt látom, hogy azért lesz félelmetes, mert olyan lesz, mintha a bárány lenne. Mert azt mondja a Jelenés 13.11. verse, hogy azután láttam más fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva volt, a bárányéhoz hasonló, de úgy szólt, mint a sárkány. Mint hogyha azt mondaná, hogy ember vigyázz, mert az utolsó idők Babilonja,
ez a megelevenedett nagyhatalom, ez a türelem címszó alatt, a másság kötelező elhordozása mellett, úgymond, iszonyúan türelmetlen hatalommá fog felnövekedni. És a múlt két hete a testvérek a kezembe adtak Obamának, a most megválasztott amerikai elnöknek, lehet, hogy többen is olvastátok már, egy nyilatkozatát, amiben szerepel egy mondat, ami úgy nagyon elgondolkodtató, mint hogyha már is ezt mutatná, hogy igen, ez a hatalom, ez már nagyon növekszik. Obama szerint az amerikai társadalomban újra meg kell vitatni a vallás helyét és szerepét, és a hívő embereknek saját hitük tanításait mindenki számára elfogadható egyetemes értékek nyelvén kell megfogalmaznia, hogy a különböző hitvallások ne bomlaszthassák az amerikai társadalmat. Olyan szépen hangzik, nem? Azt mondja, hogy mindenki számára elfogadható egyetemes értéket nyelvén kell megfogalmazni. A türelem, nem? Fogadjuk el a másikat. Érték van benne. És azt mondja, hogyha valaki nem ezt teszi. Szerintem a hármas angyali üzenet, ha fel fog hangozni hatalmas erővel és hatalommal, az nekünk, ugye embereknek kell hirdetnünk, az nem fog ebbe az egységbe beletagadódni, nem? Az bomlasztó üzenet lesz. Nagyon bomlasztó üzenet kell, hogy legyen, különben nem lesz neki ereje, már pedig annak ereje lesz. Az ige erről beszél. Mire számíthatunk akkor? Arra számíthatunk, hogy a türelem címszó mellett, a türelemet, ugye ezt úgy fogalmazza meg Ellen White, hogy állítólagosan a menny mellett elkötelezett vallási hatóságok a bárány jellegzetességére tartva igényt, cselekedeteikkel azt fogják bizonyítani, hogy sárkány szív dobott bennük. És én azt hiszem, hogy igazán ezen a háttéren értjük meg azt, hogy nem véletlenül nyomatékos itt a 13. és a 14. fejezet kétszer is arra, hogy itt van a szentek békességes tűrése. Meg kell, hogy legyen, hogy a hívő ember abszolút türelmes a másság, ami nem azt jelenti, hogy elfogadja azt. Egy percig nem fogadja el. Hiszen elvi alapokon kell, hogy álljon, hiszen azt mondja az ige, itt akik megtartják az Isten parancsolatát és a Jézus hitét. Nincs megalkuvás, de van elhordozás, van türelem. Most az a kérdésünk, hogy mitől leszünk ilyenek? Jó lenne ilyennek lenni, ugye? És ilyenek is kell, hogy váljunk. Hogyan segít bennünket az Isten, hogy mi ilyenekké váljunk? Olyan elgondolkodtató a Laodicea üzenet, olyan nagyon sokszor halljuk sokszor az embernek, mert úgy elege is volt belőle, hogy mindig azt mondják, hogy Laodicea, na ebből aztán nem fogok megváltozni, és az ember örökké ütik, verik hátul, hogy te ilyen meg olyan vagy. Egy idő után elfogadja egy ilyen olyan, mint a gyerek is, és akkor már nem is akar megváltozni. Azért a Laodiceában van egy csodálatos, amikor Jézus Krisztus föltálja a helyzetet, megmondja, hogy milyen vagy, és utána azt mondja, hogy azt tanácsolom neked. Olyan szépséges ez az egy gondolat, nem? Ebben ott van az isteni türelem, hogy ember, én annyira szerettek, én partnernak tekintelek, én felkínálom előtted a megoldást, felkínálom a helyzetedet, felkínálom a megoldást, és én tanácsolok. Tanácsolok neked, hogy védj tőlem, gyere hozzám, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. És mi ez a tűzben megpróbált arany? Ugye mindannyian tudjuk. Azt mondja az ige, hogy a ti kipróbált hitetek, ezt Péter mondja, ami sokkal becseti a veszendő, de tűz által megpróbált aranynál. Jézus Krisztus azt mondja, ezt tőlem vedd el, gyere én hozzám, én ezt tanácsolom neked. És hogyan lesz a lényünk része ez a tűzben megpróbált arany? Úgyhogy az Isten megengedi, hogy nehéz helyzetekbe kerüljünk. Ha kinyitjuk a Bibliánkat a római levélnél, a római levél 5. fejezetéhez, ha odalapozunk, itt találjuk a megoldást. Hogy az Isten ezt miért is így találta ki? Mert így kellett, hogy kitalálja, mert máshogyan nem mozdulunk el. Azt mondja a római levél 5. fejezetének a 3. verse, a háborúság békességes tűrést nemz. Azt mondja, ember, hogyha belekerülsz egy próbába, egy nehéz helyzetbe, ami háborúság, de hogyha ott maradsz a teher alatt, nem akarsz belőle emberi erővel kiszállni, hanem megvárod azt, amíg én az Isten cselekszek az életedbe.
ott maradsz a próbában, akkor te ettől békességes tűrést fogsz. Ez békességes tűrést fog benned kifejleszteni. Megtanulsz türelmes, tűrő ember lenni. A békességes tűrés pedig próbatételt, kipróbált hited lesz. Az egész menny előtt láttatni fog, az egész menny látni fogja azt, hogy te valóban engem szeretsz. Nem csak a jólétben, hanem már a nehézségekben, a próbákban is. Amikor úgy tűnt, hogy elhagytalak, akkor is ott maradtál, nem akartál emberi megoldást. Ezáltal a jellemed, az egész lényed csiszolódott, fejlődött, változott. Türelmesebb lettél. És utána azt mondja, a reménység pedig, a próbatétel pedig reménységet szül, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünk. Azt hiszem, Pál is megértette azt, és mi mindannyian megértjük azt, ha őszinték vagyunk, hogy az Isten nem tud máshogyan bennünket alakítani, formálni, csak a nehézségek által. Mert azért veszélyes az, hogyha csak az eszünkkel értünk meg dolgokat. Mert az eszünkkel megértett dolgok csak arra vezetnek bennünket, hogy sokszor türelmetlenek vagyunk. Hogy én már ezt megértettem, a másik miért nem érti már meg, miért nem fogadja már el. De hogyha az ember megél bizonyos dolgot, hogy az ember küszködik, szenved, vívódik, akkor azáltal türelmesebb lesz, elnézőbb lesz, együttérzőbb lesz, és már nem akarja a másik ember problémáját ő megoldani. Mert hiszen az Isten miért hívott el bennünket? Mert azért ott van az igében az isteni megbízatás, hogy az Isten azt kéri tőlünk, hogy számomra mindig félelmetes volt ez az ige, hogy vezessétek jóra az erőszakoskodót. Hát az Isten azt kívánja, hogy nem elég az, hogy az ember távol tartja magát a rossztól, hogy az ember tud türelmes igat lenni, akkor még én vezessem jóra az erőszakoskodót. De az Isten ezt kéri tőlünk? Az Isten bizony ezt kéri tőlünk. Na de hogyan? Hát csak úgy, hogyha ott maradunk ez alatt a próbateher, nehézség alatt, csak úgy, hogyha az Isten csiszolni tudja a mi lényünket, a mi jellemünket, és akkor valóra válhat az a megbízatás, amit Isten így üzent nekünk az Ézsaiás 58. fejezetének a 6. versében. Hát nem azé a bőjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek. Na ez jelenti azt, hogy vezessétek jóra az erőszakoskodót. Az Isten azért hívott el bennünket erre a szolgálatra, azért szólított meg bennünket. Azt mondja, hogy az a bőt, az az igaz Isten tisztelet, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak a bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottat, hogy minden igát széttépjetek. Lehet, hogy az otthonunkban. Lehet, hogy a legközelebb állók között. Amikor a fiam nekem ezt mondta, utána kezdtem el gondolkodni, hogy akkor tulajdonképpen hogy is vagyok én most ezzel. Mikor az ember úgy belemegy olyan dolgokba, amiben nem mehet bele, akkor tulajdonképpen azt mondja az Isten, akkor te most megkötözted őt. És én nem erre hívtalak el. Én arra hívtalak el ember, hogy megold. Hogy az az ember ne félelemből, ne rettegésből, hanem megérezze annak a józét, amiről már szombatiskolán is beszéltünk, hogy önként odaszánja magát, és érezze, hogy mit jelent most szabadnak lenni, felszabadulni a félelemtől, a gyötrődéstől, a meg kell tenni, sokszor így hangzott a missziónk, a bármi, hogy tenni kell. Az Isten nem arra hívott el bennünket, hogy tenni kell, hanem lehet tenni, védj tőlem. Érezd meg annak a józét, mit jelent szabadnak lenni. És én azért hívtalak el ember, hogy a másik ember lelkében is ezt munkált ki. Hogy ő szabad ember legyen. Hogy a megkötözöttségeket, a bilincseket szét tudja tépni. Ehhez bizony Istenre való odafigyelés kell. Ez csak akkor működik, és a Jóisten ezért szólított meg így bennünket, és ezért szólít így meg bennünket a jelenések könyvében a 13. és a 14. fejezetben, hogy egy olyan körülmények között, amikor egyre inkább ellehetetlenül minden, a másik oldalon viszont ott fog csillogni a megváltottak, az igaz embereknek a lényéből azt, hogy ők türelmesek, hosszú tűrők, szentek, igazak, megtartják az Isten parancsolatait a Jézus Krisztus hitével, és ezáltal terjedhet a hármas angyali üzenet, hogy futó tűzként
Hát ezek az emberek hitelesek. A Jóisten segítsen meg bennünket, hogy ilyenekké tudjunk válni. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy Te azt kéred mi tőlünk az ének szavaink keresztül is, hogy várj ember szíve készen. Urunk, segíts, hogy megértsük, mit jelent várni Tégedet, türelemmel, hosszú tűréssel, hogy mi valóban olyanok legyünk, amilyennek Te szeretnél bennünket látni, hogy már nem megkötözünk embereket, hanem segítünk nekik, hogy az önmaguk tépjék szét az ígét, az igát, és Te benne tudjanak szabadok lenni. És akkor tudják tenni mindazt, amit Te kérsz az embertől. Urunk, áldjál meg így bennünket, hogy az otthonunkban, a hozzánk legközelebb állókban, és mindazokkal, akikkel a hétköznapi életünkben találkozunk, ezt tudjuk elősegíteni. Segíts, hogy türelmesek, megfontoltak, benned hívő, benned bízó emberekké tudjunk válni. És Urunk, a nehézségekben, a próbákban Te adj nékünk erőt, ott maradni a teher alatt, és elhinni azt, hogy ebből tűrés és kipróbáltság fog kialakulni, és a Te szerelmed, a Te szereteted, ami szívünkbe fog töltetni, és ez a szeretet, ez mindenkor hosszú tűrő és türelmes. Urunk, olyan nehezen értették meg ezt, hívő emberek, olyan sokszor voltak türelmetlenek, és a türelmetlenségből mindig üldözés lett. Urunk, könyörülj rajtunk, hogy mi ne ilyenek legyünk. Kérünk, hallgass meg a mi kérésünket, a Te végtelen kegyelmedből.

0: Köszöntök az apostolok cselekedeteiről szóló sorozatunkban, amelynek ez a címe az apostolok cselekedetei egykor és ma, és szeretettel köszöntöm mai előadásunkon Bánffy György szín- és előadóművészt. Az elmúlt alkalommal kezdtünk bele az apostolok cselekedeteibe, és akkor a pünkösdhöz vezető utat tárgyaltuk, vagyis azt, hogy hogyan történt meg az apostolok életében, hogy 10 nap alatt többet változtak lelkileg, mint azelőtt 3,5 év alatt Jézus mellett, Jézus életében. A pünkösdi csodához vezető úton kidomborítottuk, hogy az apostolok mennyire mélyen kutatták a Szentírást, és tulajdonképpen, amit mondtak az embereknek, az nem saját élmény volt, vagy nem elsősorban a saját élmény volt, hanem hivatkoztunk konkrét zsoltárokra, amelyekből ők megértették, hogy Jézusnak miért kellett eljönnie, miért kellett meghalni, és mely zsoltár beszélt a feltámadásáról is. Csak emlékeztetőül szeretném mondani, hogy a 69. zsoltár, a 109. zsoltár, a 16. és a 110. zsoltár nyomán állították az emberek elé Isten megváltási tervét. Arra is kitértünk az előadás második részében, hogy Péter pünkösdi prédikációja miben volt mintaszerű, hogy milyen volt ennek a prédikációnak a fölépítése, és hogyan tette visszautasíthatatlanná az evangéliumot azzal, hogy Joel könyvére a 16. és a 110. zsoltárra hivatkozott, tehát Dávid király műveire, amelyek a zsidók előtt osztatlan tekintének örventek. Azt mondhatjuk összefoglalásként, a visszatekintés összefoglalásaként, hogy az apostolok valóban eljutottak arra a szintre, amely szinten ők képesek voltak az evangélium továbbadására, betölthették Jézus nagy missziós parancsolatát, amelynek szövegét Máté evangélium a 28. fejezet 19. és 20. versében olvashatjuk, ugye a híres szavak, hogy menjetek el széles e világra, tegyetek tanítványokká minden népet, és kereszteljétek meg őket az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Azok az emberek tudnak másokat tanítvánnyá tenni, akik az életükben mind mélyebben vágyakoznak a tanítványságra, mind mélyebben tudják megalázni magukat értelmes alázattal, és ezt a Biblia más néven lelki szegénységnek is nevezi. Talán tetszenek rá emlékezni, hogy Jézus is ezzel kezdte a hegyi beszédet, a boldog mondások között ez volt az első, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. A lelki szegénység hatalmas dolog, amikor egy ember eljut oda, hogy mennyire gyenge, mennyire erőtelen, és mennyire teljesen az Istenre kell támaszkodnia, akkor tud az Isten nagy dolgokat cselekedni vele. Ezért a mai előadást kezdjük mindjárt a visszatekintés végén összegzéseként egy verssel. A magyar irodalomban van a lelki szegénységről egy költemény, egy 20. századi költőnek a verse, erdélyi költőnek, akit az akkori költőfejedelem Babits Mihály a legnagyobbnak tartott a külhoni költőink között. Reményik Sándor a vers szerzője, és ahogy a táblánkon szerepel, 1924-ben írta ezt a versét, amely egy 20. századi embernek, keresztényé, igazi keresztényé válni akaró embernek a hitvallása a lelki szegénységről.
1: Hálát adok, hogy a világból olyan keveset ismerek. Hálát, hogy Párizst sose láttam, és nem vonzanak a tengerek. Hogy nem jártam a Rivierán, és járni már alig fogok. Hogy becsukódtak én előttem idejében a távolok. Ó, láttam, így is. Éltem, így is. Így is kínlódtam eleget. A benyomások szerte vitték, és vissza nem hozták lelkemet. Ugyan mit értem volna véle, ha még több darabra török, és előle milliónyi részlet födi el azt, ami örök. Egy kutat ástam önmagamba, titokzatos, komor kutat. Sötét vize pár rokon árnyat, s pár testvércsillagot mutat. Fölé akkora ég borul csak, amekkora tükrébe fér. Sok lelki nábok kincse nem kell cserébe szegénységemért. Testvércsillagot, rokon árnyat vágyom ringatva tartani. Nem kellenek új emberarcok, sem új világok partjai. Elég nehéz tükrözni úgy is tisztán, amit az ég mutat, s felásni. Isten tudja hányszor a mindig beomló kutat. Erdély ege, parányi égbolt, tündöklő testvércsillagok, szegénységem kútperemére ragyogva ráhajoljatok. Akármerre futnék el innen, nap áldozat, nap támadat nem látna mást, mint csügget szárnyú halálos fáradtságomat. Új világok üzenetével, Uram, ne kísérts engemet. Én láttam így is, éltem így is küszködtem eleget. A képek vadzivatarából a lelkemet már menteném. Besok minden záporozott rám, s milyen kevés lett az enyém. E kevesed, add átölelnem, és benne átfognom magam, s halálom elfelednem benne, s az életből mi hátra van. Hagyd haldokló lángokba kapni kék hegyeink lélegzetét, s hagyd látnom egy harangvirágban, szent szegénységben, gazdagságban a mindenségnek végzetét.

12. fejezetben Jakabnak, a másik mártír apostolnak a halálával folytatódnak. A 12. fejezet elején Péter ismét börtönbe kerül, erről olvashatunk, de az egész apostolok cselekedeteit végig szegélyezik ezek a börtön beszámolók, hiszen a 16. fejezet 22. és 40. verse között Pál apostol Filippi börtönbeli fogságát is leírja Lukács, a könyvnek a szerzője. Tehát látjuk azt, hogy a kora kereszténység hatalmas támadásoknak volt kitéve. A támadások természetét, a keresztények magatartását szeretnénk megvizsgálni, és azt, hogy vajon előfordulhatnak még ilyen események földünk történetében. A 4. fejezetben, ahogy említettem, olvasnám először az első 12 verset, amelyben szót szól Lukács arról, hogy hogyan is kezdődtek ezek az üldözések. Míg ők azonban a néphez szólottak, odaléptek hozzájuk a papok és a templom felügyelője és a sadduceusok, neheztelve amiatt, hogy ők a népet tanítják és hirdetik a Jézusban a halálból való feltámadást. És rájuk vetették kezüket, és vetették őket őrizet alá másnapig, mert már este volt. Sokan pedig azok közül, akik hallgatták az igét, hittek, és lőn a férfiak száma mintegy 5000. Lőn pedig, hogy másnapra egybegyűltek azoknak fejei, vénei és az írástudói Jeruzsálembe, és Annás a főpap, és Kajafás, és János, és Sándor, és akik csak főpapi nemzetségbeliek voltak. És mikor őket a középre állították, tudakozták, micsoda hatalommal, vagy micsoda név által cselekedtétek ti ezt. Akkor Péter Szentlélekkel megtelve mondta nékik: népnek fejedelmei és Izraelnek vénei, ha e mai napon mi egy nyavajás emberrel való jótétemény felől hallgattattunk ki, mi által gyógyult meg ez, legyen tudtotokra minnyájatoknak és az egész Izrael népének, hogy a názáretbeli Jézus Krisztusnak neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott halottaiból, azáltal áll ez ti előttetek épségben. Ez a ma kő, melyet a ti építők megvetettetek, mely lett a szegletnek fejévé. És nincsen senki másban üdvösség, mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk. Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoztak. Meg is ismerték őket, hogy a Jézussal voltak. Mikor azonban látták, hogy amely ember meggyógyult, ővelük együtt ott áll, semmit sem bírtak ellenük szólni. Mikor pedig őket a gyűlésből kiküldötték, tanácskoztak maguk között mondván: mit cselekedjünk ez emberekkel? Mert hogy nyilvánvaló lőn általuk mindazoknak, akik Jeruzsálemben laktak, tudtokra van, és el nem tagadhatjuk. De hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegetéssel fenyegessük meg őket, hogy többé egy embernek se szóljanak ebben a népben. Azért beszólítván őket megparancsolták nékik, hogy teljességgel ne szóljanak és ne tanítsanak a Jézus nevében. Péter és János pedig felelvén mondták nékik: vajon igaz dologé Isten előtt, rátok hallgatnunk inkább, hogy nem Istenre, ítéljétek meg. Mert nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk. Amazok pedig nem találván semmi módot, hogyan büntessék meg őket, még megfenyegetvén elbocsátották őket a nép miatt, mert mindnyájan dicsőítették az Istent azért, ami történt. Mert több volt 40 esztendősnél az az ember, akin a gyógyításnak ez a csodája lett. Felolvastam még egy kicsit tovább is ezt a részletet, mert nagyon tanulságos így egyvégtében látnunk, hogy mi is történt. Tehát az apostolokat előveszik, megfenyegetik, ne beszéljenek, ne szóljanak, nem közönséges fenyegetéseket mondanak nekik, de egyben ugye csodálkoznak, hogy egyszerű emberek, tanulatlan emberek, hát honnan van bennük ilyen erő? Hogyan tudják így fejtegetni az írásokat? Megint csak felhívnám a kedves hallgatók figyelmét, hogy itt közben, miközben Péternek a beszédét olvastam, ő maga is utalt arra, hogy megint csak az Ószövetségnek egy proféciájára hivatkozik. A híres kőről vagy kőszikláról szóló proféciára. A kő, amit az építők megvetettek, tehát odébb dobtak, nem kellett, túl nagy volt, az a kő lett a szegletnek feje. Ugye ez a profécia Ézsaiás könyve 28. fejezetében

0: 118. Zsoltárban és más helyeken is előfordul, például a Dániel könyve második fejezetében. Visszaidézi aztán a fél Biblia Péter apostol első levele, második level, 9. versében, más helyeken is. Maga Jézus is önmagára alkalmazva visszaidézte ezt a kőnek, a kősziklának a jelképét. Máté evangélium a 21. fejezetében, ugye a 42. és 44. versek között. Ugye Krisztus a kőszikla, akire épül az egyház. Krisztus az alap, akire épül az egyház. És Péter ezt idézte fel a zsidóknak, akik ott álltak Annással, Kajafással az élükön, és hát nagyon jól ismerték az Ószövetség írásokat. Megint kivéthetetlenné tették az evangéliumot. Nem is tudtak rá mit felelni. Nem csak az érvelésük volt értelmes és ügyes, hanem a stílusuk is. Ugye, ami a Bibliában mindig összefor, az igazság és az igazság képviselete. A szintiszta logika, és az a kedves mód, az a kedves modor, ahogy az apostolok átadták a szót ezeknek a főembereknek, hogy ítéljétek meg ti, hát hallgathatunk, ha valamit Istentől megtanultunk és megtudtunk. Ezt ítéljétek meg ti, hogy rátok kell hallgatnunk, vagy pedig Istenre kell hallgatnunk. Többször elő fog fordulni ez az apostolok cselekedeteiben, az apostolok többször fogják ezt mondani a zsidó vezetőknek, hogy hát ti magatok ítéljétek meg, hogy Istenre kell inkább hallgatni, vagy emberekre kell inkább hallgatni. Azt látjuk ennél a leírásnál, hogy itt még a zsidók vezetői beérték a fenyegetéssel. Itt még nem volt súlyosabb dolog, nem vetették őket hosszabb ideig börtönbe, nem fenyegetőztek halállal, beérték a fenyegetéssel, elbocsátották őket, és úgy gondolták, hogy az erőteljes fellépés majd meghozza az eredményt. Természetesen rosszul számítottak, de itt is valamire hadd hívjam fel a figyelmet. Következő részben a 4. fejezet 23. és 31. versei között olvashatunk arról, hogy az apostolok nem bízták el magukat. Ők, amikor hazamentek, amikor így kiszabadultak a zsidó vallási vezető kezéből, akkor összegyűltek és imádságra gyűltek össze. Ez az imádság a Bibliának egyik leghíresebb imádsága. Itt található a 4. fejezet 23. és 31. versei között, és hogy jeleztem a táblán, ebből az imádságból két nagy következtetés is adódik. Mielőtt felolvasnám ezt az imádságot, hadd hívjam föl előre a kedves hallgatók figyelmét, hogy úgy tudjunk figyelni már eleve az imádságra. Az egyik nagy következtetés, hogy az apostolok hogyan is imádkoztak. Ugye a kereszténység történetében mind a mai napig érzékeny kérdés például az imaformulák, az imák, az egyéni, de főleg a közösségi imák használata. Én is írtam erről egy kis könyvet a legnagyobb kérések címmel, amelynek az alcíme Jézus Krisztus és a mi atyánk. Idézzem ennek a könyvnek az előszavában Luther Mártont, aki azt mondta, hogy a középkorban annyira elfajult az ima a kereszténységen belül, hogy szinte a templomi közös ima, így mondja Luther ezzel a szóval, bömbölésé vált. Ugye gépiessé vált. Bevezette a középkori egyház, hogy hangosan elrecitálnak, elismételnek egy imát, ez a mi atyánk, teljesen idegen a Bibliától. A Bibliában az apostolok cselekedeteiben sehol nem olvasunk arról, hogy valami gépies imamondással járultak volna Isten elé. A gépies ima, ezt maga Krisztus is mondta Máté 6. fejezetében, a pogány vallásoknak a sajátossága. Ugye a pogány vallásoknak az a sajátosságuk, hogy mennél többet mond az ember, mennél többet ismétel valamit, ugye a mantrázástól, az indiai mantrázástól, egészen a középkori kultuszokig, amelyekbe bejött a pogányság, ugye az emberek azt gondolják, hogy mennél többet ismételnek, annál hathatósabb egy ima. A Biblia nem ezt tanítja az imáról. Jézus eleve mondta is, hogy a mi atyánk nem közösségi ima, hiszen így vezette be Jézus a mi atyánkot, hogy te, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és az atya, aki titkon néz, majd megfizet néked nyilván. Jézus az egyéni ima mintájául mondta el a mi atyánkot, és egyáltalán nem azért, hogy gépiesen ismételjék azt az emberek, hanem azért, hogy annak a gondolati szerkezete legyen ott az ember előtt, a hála, a köszönet, és azok a kérések, amelyek valóban fontos kérések. Nem véletlenül 6 kérés van a mi atyánkban, és az a 6 kérés ugyanolyan, mint a 10 parancsolatban a 10 parancsolat, hogy a 10 parancsolatból nem maradt ki semmi emberi törvény, a 6 kérésből nem maradt ki semmilyen fontos kérés, ami az ember életben nagy kérés lehet. Ez az egyik tanúság. Majd mindjárt felolvasom ezt az imát, rövid ima, megrendítő ima. A másik következmény ebből, és azért írtam ide a Római Levél 8. fejezet 28. versétől a 11. fejezet végéig terjedő szakaszt, mert ebben az imában van egy döbbenetes mondat, amit ha valaki megért, akkor megérti tulajdonképpen a Bibliának egyik legtöbbet vitatott kérdését, és ez a predesztináció kérdése. Ugye a predesztináció kérdése az, amit a kereszténységen belül a 16. századig, sőt a 17. századig a legtöbbet vitattak, még akkor sem tisztázódott ki, csak a 19. század nagy reform mozgalmaival tisztázódott ki a predesztináció kérdése, vagyis az, hogy hogyan is érvényesül egyúttal az Isten előrelátása és az ember szabadsága. Ezt a történetben mindig vagy az egyik oldalra sarkították, vagy a másikra. Vagy azt mondták, hogy az Isten előre lát, és eleve elrendel mindent, és semmit nem tudunk tenni, mert az Isten mindent előre elintézett, ami óriási hiba is a Bibliától megint csak idegen eszme. Vagy a másik oldalra, a másik végletbe csapódtak, hogy az Isten ugyan bölcs és tökéletes lény, de hát az ember annyira szabad, hogy az ember minden pillanatban meghozott döntéseit és azok következményeit, hát maga az Isten sem tudja teljesen uralni és felügyelet alatt tartani. Ez ugye a híres Babits versnek a mondandója is, hogy nem hiszek az elrendelésben, mert van szívemben akarat, stán ha kezem másképp legyintem, a világ más felé halad. Ugye ez a Babits elbocsátott vad című verse, amelyben tagad mindenféle előrelátást és isteni gondviselést, mondván, hogy az ember annyira szabad, hogy ez a szabadság, ez, hogy úgy mondjam, az Isten bölcsességét vagy előrelátását is felülmúlja. Nos, hát ebben az imában fogunk találkozni egyetlen egy mondattal, hogy ezek az egyszerű galileai halászemberek mennyire mélyen megértették, hogy az Istennél az előrelátás és az embereknél a szabadság hogy függ össze. Ez egy olyan ihletett mély ima, ami mutatja az apostoloknak az egyre elmélyülő lelki életét, szellemiekben is egyre magasabbra jutó állapotát, és mutatja azt, hogy az őskereszténységben semmiféle elbizakodottság nem volt, semmiféle büszkeség nem kapott lábra. Amikor ők megszabadultak a zsidó kezéből, nem engedtek utat a kísértésnek, hogy most fennhéjázzanak, vagy az elnyert csodákkal visszaéljenek, hanem ugyanolyan alázatosak voltak, mint maradtak, mint azelőtt voltak. Szeretném felolvasni az imát, amely a negyedik fejezetben a következőképpen hangzik. Olvasom az előző verset is, 23. verstől. Mikor pedig elbocsátattak, mentek az övéikhez, és elbeszélték, amiket a főpapok és a vének mondottak nékik. Ezek pedig, mikor hallották, egy szívvel, lélekkel felemelték szavukat az Istenhez, és mondták. És most jön az ima. Urunk, Te vagy az Isten, aki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és minden azokban levő dolgot, aki Dávidnak, a te szolgádnak szája által ezt mondottad, miért zúgolódtak a pogányok, és gondoltak a népek hiába valókat? Felállottak a földnek királyai, és a fejedelmek egybegyűltek az Úr ellen és az ő Krisztusa ellen, mert bizony egybegyűltek a te szent fiad a Jézus ellen, akit felkentél, Heródes és Poncius Pilátus a pogányokkal és Izrael népével, hogy véghez vigyék, amikről a te kezed és a te tanácsod előre elvégezte volt, hogy megtörténjenek. Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és adjad a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet. A te kezedet kinyújtván gyógyításra, és hogy jelek és csodák történjenek a te szent fiadnak, a Jézusnak neve által. És minek utána könyörögtek, megmozdult a hely, ahol egybegyűltek, és beteltek minnyájan Szentlélekkel, és az Isten beszédét bátorsággal szólták. Kedves hallgatók, rövid ima, de fölvethető a kérdés, hogy ma elhangozhatna egy ilyen ima egy keresztény közösségben. Milyen keresztény közösségnek kellene lenni annak, ahol ma egy ima elhangozhatna? Ilyen ima, ez az ima, ehhez hasonló ima elhangozhatna. Ugye az ima elején az apostolok meghajtják magukat Isten, milyen Isten előtt? Aki teremtette az eget és a földet, a tengert és minden azokban levő dolgot. Sajnos ugye a mai kereszténységből az utóbbi 100-150 év bizonyos ideológiai, eszmei egyezkedései folytán teljesen kivesző félben van a teremtő Istennek a tisztelete. Annak az Istennek, aki 6 napon át teremtett, a 7. napon megnyugodott, és megáldotta a 7. napot, hogy példát adjon az embereknek, hogy hogy éljenek. Annak az Istennek, aki meg tudott volna teremteni egy szempillantás alatt is, meg tudott volna 15 milliárd év alatt is, ahogy ma az evolucionisták mondják, de hát vannak keresztény evolucionisták is, és az evolúció teljes szélességgel betört a keresztény közösségekbe. Az apostolok olyan Istenben hittek, aki személyes teremtő, fenntartó, gondviselő Isten, és akinek a bölcsessége elegendő ahhoz, hogy a Föld összes rossz dolga se tudjon kifogni rajta. Ez az Isten látja előre, hogy az emberek mit akarnak tenni, minden embernek tiszteletben tartja a szabadságát. Azt mondják itt az apostolok, hogy egybegyűltek, mindenki azt tett, amit akart, Heródes, Poncius Pilátus, a népek, az Izrael véneivel. Mindenki úgy gondolja, hogy ő alakítja a történelmet. Ugye úgy gondolták, mint ma is az emberiség, hogy hát mi alakítjuk a történelmet, a mi kezünkben van a történelemnek a menete. Balga emberi felfogás, amikor az emberek úgy gondolják, hogy ők alakítják a történelmet, és csak azt tették meg, amit az Isten az ő kezével és tanácsával előre elvégezett, hogy megtörténjenek. Tehát az Isten szabadon hagy mindenkit, mindenki gondolkodhat, dönthet, cselekedhet, de az Isten azt is látja előre, hogy mi következik ebből, abból, amabból a gondolkodásból, döntésből, cselekedetből. És az Isten jóra tud fordítani rossz dolgokat, és a jó úton levőket, akiket hatalmas támadások érnek, meg tud oltalmazni. Tehát az Istennek a gondviselése, az előrelátása tulajdonképpen garancia arra, hogy minden ember szabadon dönthessen, választasson, és senki ember nem veszhet el amiatt, mert a körülmények nehezek, vagy mert az Isten elfelejtkezett volna róla. Isten senkiről nem felejtkezik el, mindenki számára biztosítja azt, hogy a saját döntése alakítsa olyanná az életét, amilyenné ő szeretné formálni. És itt szeretnék rámutatni egy nagyon szomorú dologra, ami lezárja tulajdonképpen ezt a részt, hogy a külső támadásokkal párhuzamosan a kereszténységen belül megjelentek a belső viszályok, sőt a hatalmas nagy belső bűnök. Erről a mai alkalommal nem beszélünk, a következő előadásra tettük rá a keresztény, korakereszténység történetének arcképeit, az első arckép lesz, 2 hét múlva majd Ananiás és Zafira története. 2 halál következik be, 2 istenítélet rögtön a kora keresztény gyülekezetben, a kapzsiság, a pénzhajhászás miatt. Megdöbbentő azért a világ történelme, mert a legnagyobb isteni csodák után, a pünkösd után, sánta gyógyítása után, csodálatos szabadulás után, a kereszténység sorain belül már is látjuk, hogy belül is dolgozik a gonosz. Ananiás és Zafira olyan cselekedetre ad példát, olyan fösvénységre, olyan hazudozásra, amit Isten nem tűrhetett el. Péter apostol jelenti ki az Isten ítéletet, és mind a ketten ott, miután hazudnak ő előtte is, holtan rogynak össze az apostolok közösségében. Érdemes elgondolni, hogy a kereszténység hatalmas, nagy külső és belső szorítások között indult el, és ehhez is van egy vers, mert egy magyar költő, egy századelei magyar költő az Emberi hitvallás című versében éppen erre utalt, hogy miben lehet hinni, miben lehet reménykedni, és a versnek a csattanója az, amit Pál apostol majd később így mond ki az 1. Timóteusi levél 6. fejezetében, hogy minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Pénz utáni sóvárgás. Mondom, megdöbbentő, hogy egy tiszta mozgalom, egy igazi őskereszténység falain belül már rögtön a kezdetén olyasmit tapasztalunk, ami később aztán sajnos a kereszténység történelmének mind a mai napig egyik rákfenéje, az iszonyatos pénz utáni és ami ezzel egyenlő hatalom utáni sóvárgás, amit persze itt Isten csírájában elfojtott, az apostolok csírájában elfojtottak, de ami később sajnos a történelemben végzetessé vált a kereszténység 4., 5., 6. századbeli eltorzulásának az idején. Úgy gondolom, hogy a magyar költő verse nagyon mélyen ragadja meg ezt a kérdést, az utolsó pillanatig feszültségben tartva az olvasót, hogy mihez ne adjon az ember főhajtást, mihez ne ragaszkodjék az ember, ami tönkre teheti az életét.
1: Juhász Gyula, emberi hitvallás. Hiszem, hogy járt e földön egy szomorú, magányos galileai férfi, ki 33 évvel többet tudott, mint minden Cézár, poéta, mágus, s szelíd szava erősebb, mint minden büszke kételj. Hiszem, hogy az igéje túléli dómok ormát, az aranykupolákat, a mágiát és a kardot. Hiszem, ha sohasem jő, mit hirdetett az ország, hogy az az út, igazság, melyen ő égbe tartott. Remélem, hogy e földön, mely völgye síralomnak, s csillag a küzdelemnek, a dúvadak helyébe szelídebb népek állnak, s rózsásabb lesz a holnap, és nem lesz a bitófán mártír halott a béke. Remélem, hogy a munkás megkapja méltó bérét, és nem lehet henyélni bíborban és sejemben, s a paloták alatt nem támolyog az égség, s ebek harmincadán nem tengődik a szellem. Szeretem a világnak minden gyönyörűségét, és minden bánatát, a napot és esőt, a márciusi zsongást, a decemberi békét, a kelő csillagot és a lepihenőt. Szeretem kisfiúk és lányok forradalmát iskolák udvarán, s a dérvert öregeknek bústopogásait, sírok örök nyugalmát. Csak Mammon, gyilkosunk, csak téged nem szeretlek.
0: Igen, a Mammon, a gyilkos itt is betette a lábát, de a történet e közjáték után, tehát az Ananiás és Zafira közjáték után az 5. fejezetben azzal folytatódik, hogy az apostolok miután hasonló bátorsággal szólták az evangéliumot, most már nem fenyegetésekkel találkoztak, hanem nyílt erőszakkal. És ez az előadásunk döntő témája, amihez megérkeztünk most. Mi történt az apostolokkal akkor, amikor letartóztatták őket, börtönbe vetették őket, és meglebegtették előttük a halál rémét is? Honnan indult ki ez a kegyetlen üldözés? Miért lettek a zsidó vallási vezetők ennyire kegyetlenek? Az 5. fejezet 17. versétől néhány sort olvasok. De felkelvén a főpap és mind akik vele voltak, azaz a sadduceusok felekezete, beteltek irigységgel, és rávetették kezüket az apostolokra, és a közönséges tömlözbe tették őket. Hanem az Úrnak angyala éjszaka megnyitotta a tömlösz ajtaját, és kihozván őket mondta: menjetek el, és felállván hirdessétek a templomban a népnek ez életnek minden beszédét. Kedves hallgatók, a mostani pillanattól fogva az apostolok sokszor találják magukat a börtönben. Csak néhány szót hadd szóljak erről a dologról, mert mi olyan természetesnek vesszük, hogy börtön, meg hát börtön élet. Én is voltam néhány börtönben Magyarországon, például Márianosztrán is tartottam előadást, aztán Aszódon, Kalocsán, Szegeden. Iszonyatos a börtön, sokszor elgondolkoztam azon, hogy tulajdonképpen az emberiség miért találta ki a börtönt. A Biblia ugyanis a maga jogi és igazságszolgáltatási rendszerében teljesen nélkülözi a börtönt. Ha valaki elolvassa az Ószövetséget, ott azt látja, hogy börtön nem volt. Isten nem mondta azt a zsidóknak, hogy építsenek börtöneket. Az igazságszolgáltatás rendkívül egyszerű alapzatokon nyugodott, ilyen egyszerűeken például, hogy törvények voltak, igazságos jó törvények, a törvényekkel párosuló pedagógia, amely nevelte az embereket arra, hogy a másik ember életét, vagyontárgyait tiszteljék. Tehát még egyszer, törvények és jó nevelés, ez volt az első pillér. Az igazságszolgáltatás másik pillére az volt, hogy tisztességes bírói rendszert vezettek be. Nem kellett ügyész meg ügyvéd, csak bíró kellett. És tulajdonképpen az ószövetségi büntető igazságszolgáltatásnak a harmadik pillér volt a legérzékenyebb alapja, és ez pedig a tanúság rendszere volt. Ahhoz, hogy egy embert kihallgassanak, hogy bírósági tárgyalás legyen, ahhoz kellett két vagy három tanú egybehangzó vallomása. Az egész országot, az egész népet ezzel a három pillérrel, a Biblia szerint 1500 éven keresztül, ugye a zsidó nép története 1500 év az Ószövetségben, el lehetett vezetni, és minden ókori népnél tisztább és világosabb volt a zsidók jogrendje. Miért? Azért, mert a törvények és a velük párosuló pedagógia rászoktatta az embereket egy bizonyos fajta gondolkodásra. Például ilyen gondolkodásra, amit Isten adott a mózesi törvényekből, hogy ha valaki ellopott valakitől valamit, a törvények pontosan előírták, hogyha a lopás kicsi volt, vagy nem is lopás volt, nem adta vissza időre a kölcsönként tárgyat, vagy állatot szomszédnak, vagy barátnak, akkor miután visszaadta 20%-kal kellett megtoldania, mint egy a kárát csillapítani az illetőnek. De ha elvette, elorozta, akkor nem 20%-ot kellett neki még plusz fizetnie, hanem 400%-ot. Na már most ezzel mindenki elgondolkozhatott, kicsi gyermekkorától fogva időskoráig, mint hogy ma ilyen gondolkozási feladványt nem adnak nagyon demokratikus államaink ugye az embereknek, hogy tessék csak elgondolni, ellopsz egy autót, jó, tied lehet az autó, de ha letartóztatunk, akkor 4 autónyi árat fizessél ki. Ugye lenne mind gondolkozni. Lenne miért küzdeni és dolgozni pár évig vagy évtizedig, hogy ki tudják fizetni azt a bizonyos dolgot. Nem is beszélve ugye a halálbüntetésről. Ugye a halálbüntetés Izraelben természetes volt, méghozzá 3 esetben is. Az egyik eset az volt, amikor valaki megölt egy másik ember, durván és keresetlenül. A második eset az volt, amikor halálbüntetéssel sújtották a vétkezőt, de erre a történeti feljegyzéseinkben nincsen példa, hogy ezt valaki is elkövette volna a zsidó között, ha valaki megütötte az apját vagy az anyját. Senki nem ütötte meg az apját és az anyját. Senki nem, és aztán most nem mondanám el azokat a variációkat, amelyeket látunk a mostani világban, senki nem csinált ezt, azt, amazt a szüleivel, ezért halálbüntetés járt. A harmadik eset pedig a 2-3 tanú egybehangzó vallomása nyomán a házasság törésért járt, amikor valaki durván megszegve a házassági törvényeket, becsapta az élete párját, megcsalta, elhagyta, tönkretette, a családot tönkretette. Ez volt az a 3 eset, mondom, gyerekkortól fogva nevelték az embereket arra, hogy hát ilyeneket ne csináljatok, hát nem azért vagytok, hogy gyilkoljatok és lopjatok. Ezért a zsidóknál nem kellett börtön. A törvények, a bírói rendszer, a tanúskodás elvégezte azt, amit el kellett végezni. Börtönöket akkor építettek, amikor jött a megszálló római hatalom, vagy amikor az apostoli kereszténység terjedt és a görög-római világba tértek át, ott hát voltak börtönök. Nyilvánvaló, hogy a sadduceusok és a farizeusok, ezek a római mintára kikalapált hatalmi emberek, akik ebben az időben uralkodtak, már építettek börtönt. Egyrészt tehát erről szerettem volna megemlékezni, hogy ez nem is olyan egyszerű a Bibliában, hogy börtön, mert hogyha valaki elkezdi lapozni az Ószövetséget, sehol börtönnel nem találkozik. Milyen jó világ volt, nem kellett börtön. Egyszer nekem Mária Nosztrán azt mondta egy százados, nézze, én 25 éve a pályán dolgozom. Én a magyar börtönökből megjavult embert kimenni nem láttam. Szóval lehet, hogy egy-kettő ilyen van, csak azt látom, hogy mindenki kívánkozik vissza, elvégre itt meleg van, főtételt is kapnak, némi munkát is lehet nekik adni. Én még azt nem láttam, hogy az emberek a börtönben megjavuljanak, azt viszont láttam, hogy a börtönben alakoskodnak, még a nehéz körülmények között is kiátsszák a másik embert, és még nagyobb gonoszságukat tervelnek, hát borzalmas ez a börtön. Ennyit a börtönről. De hadd szóljak egy másik dologról is. Miért vetették őket börtönbe? Egy érdekes kifejezés van itt a 17. versben, fölkelvén a főpap és mind, akik vele voltak, azaz a sadduceusok felekezete, beteltek irigységgel. Hát a börtönnél is rosszabb dolgot említ most a Szentírás, és fel is írtam a másik táblára, hogy valaki ezt fel tudja jegyezni, és otthon utána tudjon nézni ennek. A Biblia szerint az emberi világban a legfélelmetesebb dolog az irigység. És ez annyira félelmetes dolog, és annyira szinte kivéthetetlen dolog, ugyanúgy az irigység nem látszik. Az nem olyan, mint a bosszúállás, az nem olyan, mint a tolvajlás. Az irigység nem, mert megfoghatatlan dolog. De az irigység annyira mélyen dolgozik az emberi világban, nem véletlenül, hogy a 10 parancsolat is, amikor már minden parancsolaton átmegy, az utolsó 10. parancsolatban vetít a legmélyebbre az emberi lélekben, hogy mi van ott az emberi lélek mélyén, azt mondja például Bölcs Salamon a példabeszélek könyvében, hogy borzalmas a harag is, meg borzalmas a búsulás is, azokban is borzalmas jelenségek vannak, de kiállhat meg az irigység előtt. Azt mondja, az irigység a csontok rothadása. Az irigység rothasztja meg az emberi személyiséget. Az irigység kikezdés belül kezd dolgozni alattomosan. Sokszor még az ember is mentegelt van, hogy én irigy. Hát én nem vagyok irigy. Csak belül már úgy rágja magát, és úgy néz az emberekre, és úgy hasonlítgatja magát, és félti a hatalmát, mint itt ezek a vallási vezetők. Féltették azt, hogy mi lenne, ha nem őket követnék az emberek, beteltek irigységgel. Hogy mondja a prédikátor 4.4-ben Salamon? Én azt láttam e földön, hogy az ember minden cselekedetét a másikkal szemben való irigységből teszi. Az emberi cselekedetek legmélyén mindig ott van a versengés, rivalizálás, másiknak a legyőzése, fölénybe kerülés, szóval az irigység. Ezért mondja Jakab 4.5-ben a Szentírás, azt hiszitek, hogy véletlenül mondja az írás, hogy irigységre kívánkozik a lélek? Szóval az emberi életben a legfájdalmasabb bűn az irigység. A legmegfoghatatlanabb, legátláthatatlanabb. Maga a Biblia azt mondja, hogy a bűn is tulajdonképpen itt kezdődött, egy ravasz megnyilvánulásnál egy angyal fejedelem megirigyelte azt, hogy az Isten az Isten. Igazi sátáni lelkület lappang az irigységben, de lappang, nem tör ki, folytott az égése, nem hatalmas tűz, hanem ott emészti belül az ember. Nagyon sok ember, hogy úgy mondjam, az életében nem lesz gyilkos, vagy nem lesz haramia. De az életét tönkre teszi az a belső emésztődés. Mindig másokhoz hasonlítanak az emberek. Mindig lerombolják a kerítést, hogy nagyobbat építsenek. Eladják a kocsit, hogy újat vegyenek. Mondja, kedves gyógyszerész rokonom egy szigetközi faluban, megkérdeztem, amikor betöltötte a 90. életévét, hogy az élete summájának mit tart. Azt mondja, ezt. Hát az emberek állandóan irigykednek. Hát más sem láttam 90 évem alatt, mint mindenki irigykedik a másikra. Nem mutatja persze, meg nagyon jól megmagyarázza. Tehát ott van, hogy ezért élsz, hogy a másik fölébe kerekedjél. Egy közönséges emberi vétek a vallás égisze alatt, a vallás leple alatt aztán még félelmetesebb. A vallási irigység, amikor emberek azt nézik, hogy hát a másik embernek hitelesebb a szava. Az apostolok úgy beszéltek Istenről, hogy a farizeusok és sadduceusok sohase. És ezért az emberek, az egyszerű emberek kezdték az apostolokat hallgatni, kezdték őket követni, ezek meg beteltek irigységgel, tömlöcbe vetették őket. Na azért, hogy mennyire hatalmas nagy ez a téma, még felhívnám a figyelmet, hogy tulajdonképpen Jézust is az irigység feszítette meg. Mit mond Pilátus a Máté 27.18, párhuzamos már 15.10-ben? Pilátus nagyon jól tudta, hogy a főpapok irigykedtek rá. Ezért csinálják ezt az egész borzalmas kihallgatást és minden mást. És az apostolok cselekedeteiben is itt felírtam 4 igét, ami vezérfonalként mutatja, hogy a kereszténység kezdeti idejében azért nyilvánult meg olyan rettenetes dű és gyűlölet a keresztényekkel szemben, nem azért, mert ők a társadalom felforgató emberei voltak, dehogy is. Nem azért, mert rossz emberek voltak, dehogy is. Hát jámbor és nyugodt emberek voltak. Hanem azért, mert látták a zsidó vallási vezetők, hogy ezek az emberek hitelesen tudnak beszélni. Ezek megélték az Istennel való kapcsolatukat, ezek hisznek, ezek meggyőződésből szólnak, ezek nem retorikából és ékesszólásból altatják el az embereket kenetteljes szólamokkal, hanem világosan, egyértelműen mondják azt, amit az Isten tanít. Apostolok cselekedetei 5.17, 7.9, 13, 45, 17, 5. Olvassuk majd otthon el ezeket a verseket, azért írom a táblára, és a vonal alatt még egy sorba leírtam az apostoli levelekből azokat a felhívásokat, amelyek arra figyelmeztetnek, hogy egy igazi keresztény közösségen belül is ott lappang támadásra készen az irigység. Ezért kell igazán, tökéletesen betölteni a 10 parancsolatot, maradéktalanul. Ezért mondja Jakab apostol, hogy ha valaki mind a 9-et betölti, de egyben vétkes, hát akkor mind a többi 9, összesen a 10 is romba dől. Mert önmagában az, hogy nem ölünk, vagy nem lopunk, vagy nem szólunk hamis tanúbizonyságot másokkal szemben, de az életünk nem az az élet, amilyennek lenni kellene, hanem egy vetekedő, versengő, irigykedő élet. Ez megmételyezi a keresztény bizonságtevést. Erről beszél Róma 13.13, 2 Korintus 12.20, Galata 5.21, Filippi 1.15, 1 Timóteus 6.4, és erről beszél már az Ószövetségben is a híres Zsoltár, amit itt is ajánlhatnék mindenkinek, már többször ajánlottam ezt a 37. Zsoltár. Ne irigykedjél a gonosztevőkre, ne bosszankodjál az elvetemült emberekre. Tehát nem csak az az összehasonlítás rossz, amikor jó példához hasonlítunk irigységgel, de az az összehasonlítás is rossz, amikor azt mondjuk, hogy hát, ha ilyen emberek vannak, meg ezt megengedik az emberek, hát akkor ezt én is meg fogom engedni magamnak. Szóval ne irigykedjél, ne bosszankodjál az elvetemültekre és a gonosztevőkre. Kedves hallgatók, a kereszténység történetét végig kíséri az, hogy a keresztényeket mindig is ilyen irigy, tehetetlen gyűlölködéssel gyűlölték.
2: Igen. Tudom, hogy hol van, amit terjesztesz, azt hiszem, János, az az újság, az amire hivatkoztam, és azt hiszem, az a cikk van. Itt van nálad? Addig elég szíves lesz. Ez az érted vagyok. Ebbe olvastam, én beugrott, hogy itt van egy... Második János Pál pápának valami nyilatkozatát idézik, és itt világosan megmondja azt, hogy mire való a lelkiismeret és mire nem. És azt mondja, hogy tévedés a lelkiismeretre hivatkozva szembe menni. Igen, meg is van, hogy olvassam nektek. Tehát azt mondja, hogy meddig terjedt függőségük a Szent Széktől, jól példázza Második János Pálnak egy teológus kongresszuson 1988-ban a Rómában elmondott beszéde, íme egy részlete, amikor az egyház tanítása
0: jelent meg az ókeresztény írók 15. köteteként Küprianus vagy Ciprianus, Szent Ciprianus művei, ugye a Szent István Társulat kiadja az ókeresztény írókat, Ciprián a II.-III. században élt ókori egyházatya volt, és ebben a kötetében több tanulmánya található, egyik szól például az irigységről. Hallgassunk bele, hogy mit mond róla.
3: Sokkal kisebb baj, nem olyan nagy veszély, ha tagjaitokat kard sebzi meg. Könnyebb a gyógyítás ott, ahol a seb látható. Azt a megfelelő orvosság adagolásával jól ki lehet kezelni. A féltékenység által ejtett sebek azonban mélyek és láthatatlanok, és azok lelkiismeretük mélyére zárják a sebet vakfájdalmukban. Ha irigy vagy, rosszindulatú vagy, légy bárki, lásd, mennyire ingerült és gonosz álnok voltál azokkal szemben, akiket gyűlöltél. Semminek nem vagy nagyobb ellensége, mint a saját üdvösségednek. Legyen bárki az, akit féltékenységeddel üldözöl, az megszökhet előled és elkerülhet téged, te azonban nem menekülhetsz önmagad elől. Légy bárhol, ellenséged veled lesz. A kebletben van, az ártalom belülre van zárva, lerázhatatlan láncok köteléke tart fogva és megkötözve. Fogoly vagy, akin a féltékenység az Úr, nincs számodra vigasz. Tartós bűn az Isten által kegyelt ember üldözése, a szerencsés ember gyűlölése, orvosolhatatlan baj.
0: Nagyon érdekes, hogy miután az apostolok újra kiszabadulnak, aztán újra rájuk vetik a kezüket a zsidó vallási vezetők, már-már ott tartunk a kezdet kezdetén, hogy végzetesre fordul a dolog, és így gyilkosságok fognak előfordulni. Ugye a kereszténység történelmében nagyon sokszor megesett dolog ez, majd a vetítésnél látunk egy kis sorozatnak a bemutatását, hogy hányszor és hányszor jutottak a keresztények abba a helyzetbe, hogy az életükkel kellett fizetni a hitükért, a saját, vagy az egyébként magukat vallásosnak mondó emberek részéről. De egy érdekes közbevetés, mondhatnánk így is, egy megdöbbentő csoda menti meg a keresztényeket. Letartóztatják őket, szabadulnak, újra letartóztatják őket, kihallgatják őket, el akarják most már ítélni őket, amikor ebben a magas tanácsban, ebben a zsidó főtanácsban, amelyről kiküldik őket, hogy megbeszélhessék a dolgot, feláll egy ember, egy köztiszteletben álló ember, akire egyébként Pál apostol is később majd utalás lesz, hogy ő is az ő lábainál tanult. Feláll ez az ember, igen, érdemes megjegyezni a nevét is, felírtam a táblára, ez a Gamáliel, és ez a Gamáliel egy tenyeres, talpas, nagyon egyszerű logikával felépített beszédet mond, amelyet az 5. fejezet 34. versétől így olvashatunk. Felkelvén azonban a tanácsban egy farizeus, név szerint Gamáliel, az egész nép előtt tisztelt törvénytudó, parancsolta, hogy egy kis időre vezessék ki az apostolokat. És mondta azoknak, Izrael férfiai, vigyázzatok magatokra ez emberekkel szemben, mit akartok cselekedni? Mert ez időnek előtte felkel Teudás, azt mondván, hogy ő valaki, kihez mintegy 400 embernyi tömeg csatlakozott, ő megöletett, és minnyájan, akik csak követték őt, elosztottak, és semmivé lettek. Ezután felkelt a Galileus Júdás az összeírás idején, és sok népet maga után csábított. Ez is elveszett, és mindazok, akik őt követték, szétszórattak. Mostanra nézve is mondom néktek, álljatok el ez emberektől, és hagyjatok békét nékik, mert ha emberektől van-e tanács, vagy-e dolog, semmivé lesz. Ha pedig Istentől van, ti fel nem bonthatjátok azt, nehogy esetleg Isten ellen harcolóknak is találtassatok. Engedtek azért néki, és miután előszólították az apostolokat, megverettetvén megparancsolták, hogy a Jézus nevében ne szóljanak, és elbocsátották őket. Ők annak okáért örömmel mentek el a tanács elől, hogy méltókká tétettek arra, hogy az ő nevéért gyalázattal illetessenek. És minden nap a templomban és házanként nem szűntek meg tanítani és hirdetni a Jézust, a Krisztust. Kedves hallgatók, valóban milyen egyszerű tanács volt, amit ez a Gamáliel mondott, azt mondta. Hát ha emberektől van valami, akkor minek ellene úgy küzdeni? Az úgyis magától majd szét fog oszolni. Ma is törvényszerűség. Az emberek kitalálnak sok minden dolgot, nagy csinnadrattával kihirdetik, hogy ez lesz, az lesz, ez a csoportosulás, vagy közösség ezt akarja csinálni, nagy felhajtás. Ha nem is egy-két év, de egy-két évtized után már senki sem fogja tudni, hogy kikről is volt szó. Nem kell ez ellen hadakozni, főleg pedig nem a jog és a karhatalom eszközeivel, amit hát most is tapasztalunk Magyarországon. Kell vallási közösségek ellen joggal és karhatalommal fellépni. Inkább eszmeileg kellene fellépni, el kellene mondani, vagy utat kellene nyitni olyan embereknek, akik el tudják mondani, hogy ez magát vallási közösségnek tartja, Bibliára hivatkozik, de ezért, ezért és emezért nem állja meg a helyét a tanítása, mert a Bibliát kisarkítja, egyoldalulag magyarázza, vagy úgyse. Ez szellemi kérdés, egy értelmi kérdés, ez, hogy mondjam, párbeszéd kérdése, felszólalás kérdése. Jogot és karhatalmat ebbe belekeverni, hogy mondjam, csak ahhoz fog vezetni, hogy az egyébként torz közösség még inkább megerősödik. Ez mindig szabályszerűség, amit támadnak, jobban összeszedi magát, még inkább megerősödik. De ami az Istentől van. Ami az Istentől van, azt vagy elhallgathatják, vagy nem is támadnak ellene, vagy ha támadnak ellene, úgyse tudnak rajta segíteni, úgyse tudják eltiporni. Gamáliel nagyon világos tanácsot mondott. Nehogy hadakozzatok, hát ha Istentől van ez a dolog. Ezek az emberek hirdetik Jézus Krisztust, hát ha valóban Istentől van ez a dolog, akkor ti úgyse tudtok velük csinálni semmit sem, sem pedig ez ellen az eszme ellen hadakozni. Milyen egyszerű tanács, és hadd tegyem hozzá, hogy vallási közösségben hangzott el, farizeusi főtanácsban, persze a főtanács nem csak vallási politikai közösség volt, a józan észnek és a gondos mérlegelésnek a szava az mindig világos utat tör, az apostolok is ennek köszönhették későbbi életüket, nyilván bizonyos részben, másfelől pedig az ország is ennek köszönhette a nyugalmát, mert ez bölcs tanács volt. Az apostolokkal szemben azonban nem érvényesítették tovább ezt a bölcs tanácsot. Ezt kérném szépen, hogy mindenki olvassa majd el a Szentírás következő fejezeteiben. Ezután jön már az a történet, amit szintén két hét múlva nagyítunk ki. Istvánt bírósági tárgyalás nélkül megkövezik, tehát agyonkövezik. Döbbenetes jogtalanság és vérmes akarat megnyilvánulása, egy ember kivonszolnak Jeruzsálemen kívül, és mert keresztény diakonus megölik. Utána Jakabnak, az első apostoli nemzedék tagjának a megöléséről van szó, és ekkor a fejedelem Heródes vérszemet kap, látja, hogy az embereknek ez kell, ugye a tömegeknek a vér látványa az mindig nagyon kívánatos, középkorban is nem véletlenül rendeztek autódafékat, kerékbetöréseket, az inkvizíció mágiáit nem egy zugolyában gyújtották meg, hanem nagy tízezres plénumok előtt. Hát a király látja, hogy ez kell a népnek, ezért Pétert újra letartóztatja, ismét börtönbe veti, de ez már egy későbbi fejezet, a 12. fejezet 3-tól a 24. verséig olvashatunk erről. Ezt is kérném szépen, hogy olvassuk el majd a vetítésben, erre még visszatérek. És aztán, ahogy mondtam, a börtön élmények, a börtön rajzok, a cselekedetek 16. fejezetében érnek véget. Igen ám, de hogy így végignézzünk ezen a történeten, óhatatlanul fel kell, hogy vessük ezt a kérdést. Nem csak az őskeresztényeket érték ilyen véres üldözések, hanem az egész kereszténység történelmében egy döbbenetes Biblia vers mind a mai napig teljesedik. Ez a 2 Timóteus 3.12. Ezt érdemes fejből is megjegyezni. 2 Timóteus 3.12, ez azt mondja, akik kegyesen, akik istenfélő módon akarnak élni a Jézus Krisztusban, mindenkor üldöztetni fognak. Egy döbbenetes Biblia vers. Valaki, aki magyarázta ezt a verset, azt mondta, hogy akkor nincsenek üldözések, amikor nincs igazi kereszténység. Amikor igazi kereszténység van, ez annyira só, ez annyira kovász, ez annyira világosság, hogy az irigység nem állhat meg előtte, neki támad. Sátán, a gonoszság fejedelme nem állhatja ki azt, hogy Krisztushoz hasonlítani akarnak emberek, hogy Krisztust akarják követni. Tehát ez az igevers mindvégig igaz, hogy akik istenfélő módon akarnak élni a Krisztusban, mindenkor üldöztetni fognak. Erről beszél a Jelenések könyve 2. fejezetének a szmirnai leve, az üldözések kereszténységét mutatja be tulajdonképpen előre. És azt a bátorítást mondja a 2. fejezet 10. és 11. verseiben, hogy légy hű, mint halálig. Ezért hangzik el ez a híres kijelentés a Bibliában. Légy hű, mint halálig. Akár a halál vállalása árán is legyél hű. mert néked adom az életnek koronáját, és aki győz, annak nem árt a második halál. Az első halál árt, megölnek, de az igazi nagy veszély nem az első halál a Biblia szerint, hanem a második halál. A végleges elveszés. Az első halál az egy közbülső állapot, ami után ítélet jön, Isten mérlegén való megmérettetés. Ami igazán fájdalmas, az a végleges elköszönés az élettől, ez a második halál. Ezért mondja a Jelenések könyve 12. fejezet 11. verse is, hogy az igazi keresztények életüket sohasem kímélték, mint halálig nem kímélték. Nos hát, egy magyar költő végig tekintett ezen a folyamaton, ami az őskeresztényektől, a Waldenseken, Husz Jánoson át, a reformátorokon át, egészen a mai napokig tartott és tart, megáll a reformáció genfi emlékműve előtt. És nagyon provokatívan indul a vers, mert ismét hadd vessem fel a kérdést, amit előbb már felvetettem. Mit használt a kereszténység ügyének a mártíromság? Mit használt az évszázadok során az, hogy sok keresztény ragaszkodott a hitéhez, a meggyőződéséhez, és aztán megölték, és aztán az utódaik, a gyerekeik, unokáik talán már, talán túlozok, azt mondom, hogy talán már nevettek is az apákon meg a nagyapákon. Így kezdődik a vers. Mit használt? Mit használt az, hogy Luther, hogy Calvin, hogy Zwingli, hogy Farel, hogy ragaszkodott ahhoz, hogy a kereszténység az elf kérdése, meggyőződés kérdése, de ebből az elvből mindig gyakorlat is következik. A mai emberiség sem az elvek emberisége. A mai emberiség is a megalkuvásoknak, a kompromisszumoknak az emberisége. 1946-os a vers, tehát egy kicsit azért távolabban tőlünk, még fél lábbal egy olyan világban, ahol az elveket talán komolyabban vették, mint ma. És milyen érdekes, hogy a költő aztán viszi tovább a verset, és én úgy gondolom, hogy arra a meggyőződésre jut, és ez a versnek a végkicsengése, amire egyedül juthatunk, ha ezt a kérdést végig gondoljuk. Tudnék, ezt gondolja végig, mi lett volna, ha nem ragaszkodtak volna a meggyőződéshez? És hol tartana ma a világ, ha nem lettek volna emberek, akik ragaszkodnak a hitükhöz és meggyőződésükhöz, és hol tartana, milyen sötétségben járna a világ, ha ma nem lennének olyan emberek, akik ragaszkodnak a meggyőződéshez. Nem okvetlenül kell fanatizmust emlegetnünk akkor, amikor olyan emberekről beszélünk, akik ragaszkodnak a meggyőződésükhöz. Elvégre az emberi életnek az egyik legnagyobb, legfelemelőbb sajátossága, hogy megismerő, gondolkodó, értelmes lények vagyunk, és amit igazságnak gondolunk, arra az életünket is rá tudjuk tenni. Ha valaki meghazudtolja a felismeréseit, ha valaki hazudik a lelkiismeretének, vagy odébb dobja a meggyőződését, ugyan mitől lesz majd ember, vagy milyen példájú ember lesz belőle? Ezért nagy vers ez a vers, mert eljut tehát oda, hogy azt is gondoljuk végig, hogyha nem ragaszkodtak volna a meggyőződésükhöz, ma még állna-e a világ? Vagy milyen sötét Sodoma és Gomora lenne ma a világ, ha egyáltalán még bírná, hogy mondja Kálnoki László, hátaslovunk a föld, hogy embert hordjon a hátán. A költő néhány éve halott, a magyarságnak a 20. században nem csak nagy költője, hanem nagy néptribuna és zászlóvivője is volt. A Puszták népe alkotója, amely az egyik legnagyobb könyv, amit a 20. században írtak, de úgy gondolom, hogy nem csak prózaíróként, esszéistaként jelentős ő, hanem bizonyos nagy versei a magyar költészet első vonalába tartoznak. Így ez is.
1: Így és Gyula. A reformáció genfi emlékműve előtt. 143-at léptem. Ez a hossza az emlékműnek. Hírnök, ki megölt milliók végső tisztelgését hozza, úgy mentem el a szobor sor előtt. Calvin, Knox, Farel, Béza,
3: s Bikafővel a hadra kelt Hitzort hadnagyai, a Vilmosok, és Colin, és Cromwell, ők néztek rám, s a Szabjás bocskai. Hátrálnom kellett közelükből, mindet nem fogta össze, csak messzibb tekintett. Fölhúzódtam hát a kert felé, a fákig, s lelkemben is hűs tárgyilagosságig. S most, mintha ők álltak volna kaszárnya számadáson az én szemem előtt. Feszesen, katonásan kilépvén éppen akkor a hátterül kapott nagy sziklafalból, és abból a másik, épp oly teli tömbből, a mögéjük kövesedett időből. Addig jöhettek, maguk is meret kövek a napfénybe, hol nem lehet szavuk már. Szavuk immár csak a tett, mely idővel ad magyarázatot. Holtak, vigyázban állók, szóljatok! Vagy előbb én beszélhetek? Kik ott álltatok, nem tehetve másképp, mert ez vagy az, de megalkuvás nincsen, mert a langyosat kiköpi az Isten, kik után tárgyként marad fönn a szándék. Mennyi az igazság még öklötökben? Mely négy százada oly nagy esküt markolt, mely kőbe s öröklétbe görcsösötten tartja ma is a Bibliát s a kardot. Mit adott, melyre fölgerjedt szerelmes dühével törtetek, a cél, ahogy elértétek? Ti kérditek? S ha nem lesz örömötökre meghallanotok, elmondom. Éppen, mert nékem is keserves. Áltatok égve az Úr igazától. Állt szemközt épp oly tűzzel teli tábor. Aztán dönteni kezdett ezred egyszer az ész helyett a fegyver s a láng. Hogy várja örök üdv a lelket, rángtak milliószám kínban a testek, csatamezőn, bitófán, vérpadon, karón, keréken, meg a fájdalomszerzés új mestergépein. Növesztett egymással szemben erdőnyi keresztet Jézus példája végig Európán. Égtek, hogy égjen itt a kép s a bálvány, ott a csalárd könyv. Városok és falvak, hol újra emberhúst faltak a félvad zsoldosok. Eladdig, míg tűz a tűzzel nem állt egymással szemben, bűn a bűnnel. Eladdig, míg nem jött a győzelem, az idő. Okosan, türelmesen és némi humorral. A kétféle had és hit várai szemközt állanak ma is, az én hazámban is. A Zordon fehér falu s aranycifrázt a templom vén tornyai, még ágyúként vitáznak minden beharangozáskor. Vasárnap papjaik bent még ősi mód dörögnek, de kijövet az utcán átköszönnek, s újjon mutatják, hogy hány órakor s kinél lesz ferblikör vagy harcsator, s egy kis ital. Szét. Magam is helyeslem. Ha pap vagyok, magam is így cselekszem, értsük meg egymást. De nem volt nagy ár mégis a 30 évi dökhalál. Dobinyé dühe, Colin halála, Szent Bertalan bosszútlan éjszakája, fél Németország, a ketté törött Európa, s hogy itt volt a török 150 évig, és a mi hazánk. Ez lett a győzelem! Ezt küldte ránk Isten azzal, hogy napként kimutatta, nem érte folyt a harc, hanem miatta. Ilyen volt, mi díjul szánt a jövő. Mert volt-e vajon győztes, kit nem ő rendelt eleve győzni? Győztetek. maga a sátán győzött veletek. Balekok voltatok, mind, hátra arc, nincs jogotok egy lépés sem előre. Törlődjetek be kőbe és időbe, elveszett, eleve a harc, mondtam keményen, mint aki magára támad először is az igazával, majd megbuktatok, a haddal símára törölt

És ha ez se volna, gondolt bennem is, ahogy várható volt, a túlsó torony az innenvalóra. És attól fogva mind a kettő bongott, s kelt ezredszer is, alig finomodva bennem, a két ős ádász szó birokra, a mindig úrhitű tolnai pásztor, s a csupadac sárréti prédikátor. Mert mi szorította kézbe a fegyvert? Nem a rossz ellen támadt, aki felkelt? És ha annyi sem lett volna harc, ha szótlan hal el a hit a római mocsokban, ha arra tart eszme s világ, amerre a tiarás templom kufár vezette, ha nincs, ki a bűnnek ellenszegül, és ha úgy fordul hát reménytelenül, de csak annál szebb önfeláldozáskép, oda vágja, hogy nem tehettem másképp, akkor ma hol vagyunk? Tán elmarad a kín, a vér, akkor nincs áldozat, nincs inkvizíció. Ha, bár hiába, Gusztáv Adolf nem ül harci lovára, és jobbágy iga helyett nem vágynak inkább fegyvert ölteni a tulúzi tiszták, valdeusok, husziták, bocskai írást imád se tudó hajdúi. Hiszed, hogy lett volna béke olyan bár, amelyet az imént lemosolyogtál? S hiszed, hogy volna olyan, amilyen magyarság, ha nincs Kálvin? Nem hiszem. Vagy mást mondok. Szobádban volna villany, ha nem lép Giordano Bruno a tűzbe? Hol kezdődött, hogy atomerő is van, s holnap rakétán repülsz ki az űrbe? Övék az érdem. Kiket sem a mágia nem riaszthatott vissza, sem a gája, sem harcaik bukása, a léptenként fölmeredő hiába. Látták vagy nem a céljuk, azt jól látták, hogy nincs visszafelé út. A múlt, ahogy füst vetve összeomlott, úgy lökte őket, mint lőpor az ólmot, előre, és ők vállalták e sorsot. Mondd hát velem, hogy dicsőségre álljuk. Álltam némán, hírhozó katonájuk, már azt forgatva, hogy én mit kapok, nem is őtőlük magyarázatot, a tettektől, melyek akár a gyermek magukért csak felnőtt sorban felelnek. Végül ezt mondtam önvigasztaláskép. Volt bárkié a szándék, maga az Isten se tudhatta másképp.

Igen, az Isten sem tudhatta másképp, mert a Biblia szerint Isten erőt adott azoknak az embereknek, akik külsőleg borzalmas halállal haltak meg. Így kezdődött a kereszténység története. István meghalt, Jakabot megölték, aztán Péter apostolt is felfeszítették, Pál apostolt lefejezték, Jánost a forró olajjal teli üstbe dobták, és erre mondta Tertullianus, a keresztények vére mégis magvetés lett. A példa, a kitartás, a hit nem volt semmi csökönyösség vagy fanatizmus, csak az emberhez méltó egyenes gerinc. Aki e verseket el akarja olvasni, Reményik Sándor összes verseit elhoztuk erre az előadásra is, az íjés verset pedig beválogattam abba a gyűjteménybe, amelyet már tetszenek ismerni, a Biblia és az Irodalom című kis antológiában 200 vers szerepel a magyar irodalomból, amelyek így vagy úgy kötődnek a Bibliához. Most azonban még pár percünk maradt arra, hogy amiről beszéltünk, ezeknek az eseményeknek a képzőművészeti feldolgozásait, és egy kicsit a jövő

illető feldolgozásait is megnézzük, illetve bemutassuk. Kérném szépen akkor, hogy kezdjük el a vetítést. Ne felejtsük el, az apostolok cselekedeteinek szerzője Lukács El Greco olajfestményét azt tudja azonosítani, aki ismeri, hogy Lukács evangélista beszél a legtöbbet Jézus születéséről, ezért, hogyha egy evangélistát tollal, kitárt Bibliával és a Bibliában egy Mária és Jézussal látunk, az biztos, hogy csak Lukács lehet, akit persze lehetetlenség azonosítani, hiszen az apostolokról nem maradt fenn egykorú leírás, személy leírás. Az elmúlt alkalommal beszéltünk ugye a pünkösdről, Tíciano olajfestménye, a pünkösdi lélek kiárasztása, és a következő képen pedig az előbb látott El Greco-nak hasonló tárgyú műve, az apostolok karéjában Mária, Jézus édesanyja és fiú testvére is ott voltak. A Sánta meggyógyítása Raffaello Santi 16. század elejé festményén Péter és János apostolok az úgynevezett ékes kapuban, a templom egyik kapujában meggyógyítják ezt a, ma már ezt is megtudtuk, 40 éven felüli ember, tehát nem tudták letagadni a csodát, hiszen nem is csak évek, évtizedek óta találkoztak ezzel az emberrel, ahogy ott ült a templom egyik kapujában. Ez az ember most felszökik és dicsőíti az Istent. Következő képeinken Masaccio-nak 14. századi festményeit láthatjuk. Péter, ahogy szétosztogatja a pénzt, a gyülekezetben begyűjtött anyagi javakat a rászorulóknak, kisgyermekes anyák és szegényebb emberek vannak itt a karéban, talán nézzük meg Masaccio festményének kinagyításait is, freskó. Péter apostol jellegzetes ábrázolása az ősz haj, ősz szakál, ősz bajusz, tehát idősebb embernek mutatják, szemben például Jánossal, aki jóval fiatalabb, vagy a kisgyermekes anyának a kinagyítása. Ugye az apostoli vagyonközösségről, vagy állítólagos vagyonközösségről a múlt alkalommal beszéltem. Ugye a kulcsvers az, hogy mindannyiuknak közös volt a vagyonuk, vagyis a rászorulókat segítették meg. Nem volt ez aféle kényszerített vagyonközösség, hanem természetes segítségnyújtás, ami a harmadik és az ötödik fejezetben is újra és újra előjön. De aztán, amiről nem beszéltem, de akik elolvassák majd ezeket a fejezeteket, olvashatnak emberek gyógyulásáról, Masaccio-nak egy másik festményének a részlete, mehetünk tovább. Emberek, akik vágyakoznak Péter közelében lenni, mert akikre csak az árnyéka is rávetődik, meggyógyulnak. Tehát az imában nem említettem, hogy az apostolok csodáért is könyörögtek, és ezek a csodák, ennek a képnek a kinagyításai felől közelítettünk, és most látjuk az egész képet, tehát háttérben Jeruzsálem, Péter az apostolok élén megy. Egyébként hadd jegyezzem meg, hogy feljegyzés van a Bibliában arról is, hogy nem csak Péter tekintetett oszlopul, hanem Jakab, János is, tehát hárman voltak az apostolok között, akik meghatározó személyiségek voltak. Természetesen nem olyan értelemben, hogy bárki is vezető lehetett volna. Péter is azt mondja az első levele 5. fejezetében, hogy ő csak presbiter társ. Nagyon jól megszívlelték Jézusnak a tanítását, hogy ti köztetek, aki első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Péter kiszabadítása a börtönből Raffaello Santinak egy a Vatikánban látható freskóján, hogy az angyal ének idején felkelti a mély álomba merült Pétert, aki majd elmegy a tanítványok közösségéhez, egy házban imádkoznak érte, egy Ródé nevű szolgálólány siet majd ki, felkelti az angyal, és a börtön rácsait legyőzve, a katonákat számon kívül helyezve, tulajdonképpen ugye látjuk itt is alszanak, kivezeti majd Pétert a börtönből.
Ez a börtönbeli kivezetés aztán nagyon sok mesternek a képzeletét foglalkoztatta, például Caravaggio-ét is, aki a 16.-17. század fordulóján festette, az angyal felkölti az alvó Pétert. Péter mély álomban van, ez is mutatja, hogy Péter Istenre bízta az ügyét, ő elfogadta ezt a helyzetet, és mélységes álomba merült. Ekkor érte az angyal szava. Rembrandtnak is van erről egy rajza, hogy az angyal felkelti Pétert, megoldja a láncait, közben a katonák alva maradnak, és Péter visszatér a testvérekhez, a tanítványokhoz. Az üldözéseknek a fellobbanását István megkövezése jelzi, Meriánnak egy 17. századi metszete, ahogy Jeruzsálemen kívülre hozzák Istvánt, és a főpap és környezete ítéletére agyonkövezik, és általában ezeken a festményeken, vagy hát itt rajzokon, metszeteken szerepel egy ember, aki a megkövezők ruháját őrzi, és már itt mély elgondolkodásban van, hiszen megdöbben azon, hogy ezek a kora keresztény vértanúk milyen szelíd magatartást tanúsítanak, nem átkozzák ugye az üldözőiket. Ez a valaki Saulus névre hallgat, most még a főtanácsnak egy ifjú tagja, ezután megy majd Damaszkuszba, ahol majd megtörténik vele a damaszkuszi útbeli eset, amelyet majd egy későbbi előadáson fogunk teljes részletességben tárgyalni. A reneszánsz korában általában ez a megkövezés nagyon díszes ruhák, kavalkádja, felvonulása, szinte nem is vesszük észre, hogy hol van ez az István, noha megnyílik a menny, és látja az Istent és a jobbján Krisztust, vagyis Isten így adott erősítést, lelki erősséget azoknak, akik ezt a halálnemet el kellett, hogy szenvedjék. De aztán az, aki őrizte a ruhákat, pár évtizeddel később az ő feje is lehull. Egy középkori ábrázolás Pál lefejezéséről. Pál római polgár volt, zsidó születésű, de római polgár, ezért erre a viszonylag abban az időben szolidabb halálnemre ítélték. Péter azonban zsidó volt, Pétert felfeszítették, mint ahogy Krisztust is. Ő azonban érezte azt, hogy nem méltó, hogy úgy feszítessék föl, mint az ő mestere, ezért fejjel lefelé kérte, hogy felfeszítsék. Michelangelónak talán nem annyira ismert freskója ez, élete végéről, amelyről majd fogunk külön beszélni, főleg a Péter arcát, tekintetét elemezve. Mindezek Néró császár uralkodása idején 67-ben történtek, tehát a fellobbanó üldözések, amelyek elkezdődtek a 30-as évek elejétől, folytatódnak a század második felében is, ezzel teljesítve be Dániel proféciáját, amelyet a 9. fejezetben mond arról, hogy a zsidó nép akkor lesz elvetett nép, nem akkor, amikor Krisztust megfeszítették, hanem akkor, amikor a saját honfitársaikat, az apostolokat megölték. Egy keleti kereszténységből származó ábrázolás, nagyon ritkák az ilyenek, Jakabról az első, illetve hát István után a második vértanúról. És aztán a század végéig Domicianus császár idején is tartanak az üldözések, Dürer metszetét látjuk, és ekkor vetik bele János apostolt az olajos üstbe, ami alá tüzet raknak, ettől a haláltól megmenekülve száműzik majd Pátmos szigetére. És Jelenések könyve 12. fejezete világosan hirdeti, hogy itt a Földön, és ezt az Isten látta előre a mennyből, és kinyilatkoztatást adott, ugye a német Bibliának, Die Offenbarung a cím oldala, Jelenések könyvének a cím oldala, Lukács Kalanak színes metszete, hogy Sátán, akit a Biblia maga is, mint egy sárkánnyal, óriás kígyóval ábrázol, és az ábrázolások is ezt teszik, a sárkánynak és a napba öltözött asszonynak a küzdelme a történelem. Mert azokat, akik Krisztust akarják követni,
tiszta szüzekhez hasonlítja a Szentírást, hogy a vőlegény a Krisztus jelképe, a Biblia jelképes nyelvezetében a tiszta asszony, a szűz, az igazi keresztények. Az igazi keresztényeket a gonosz részéről mindig támadás éri. Valóban igaz az 2 Timóteus 3.12, akik kegyesen akarnak élni a Krisztusban, mindenkor üldöztetni fognak. Nagyon szépen fejezte ki ezt az összefüggést Hans Memling, 15. század végi németalföldi festő. Előtérben látjuk János apostolt Pátmos szigetén, megelevenednek a jelenések könyvének a látomásai. Én csak egy látomást szeretnék most itt a figyelembe ajánlani, és ez pedig a lovas látomás, a sokszor félreértett lovas látomás, ami így haránt irányban visz végig a festménynek szinte mértani közepén. A fehér lovas jelképezi a tiszta őskereszténységet, a kereszténység győzelmi futással indul, de rögtön utána a vörös lovas már az üldözéseket jelképezi, hogy a fehér szín a tisztaság jelképe, a vörös a vérontásnak, a mártiromságnak a jelképe. Idáig a kereszténység története, ha nehéz is, ha küzdelmes is, de egyenes vonalú történet. Ezután jön a nehéz és a fájdalmas eltorzulás, a fehér és a vörös szín után a fekete. A fekete a gyász, a halál, a bukás jelképe. Az üldözések után, amikor a kereszténység kiegyezik a római államhatalommal Nagy Konstantinus idejében, amikor az egyház szövetségre lép a politikai hatalommal, az egész történetben ez a legnagyobb probléma a Biblia szerint, akkor eltorzul a kereszténység. A fekete után mi jöhet még? Mi a negyedik lovas? Halott sárga lovas, nyomában a halál jár. Ez a középkori jelképe a Bibliában. A fehér lovas az első század, a vörös lovas az elsőtől a negyedik század elejéig, a fekete lovas a negyedik-hatodik század közötti kereszténység, a halott sárga lovas a hatodik század utáni egészen a 18. századig ívelő időszak, hiszen utána már Krisztus második eljöveteléről szól a profécia, amikor az emberek a hegyek hasadékaiba bújnak, el akarnak rejtőzni a megjelenő Krisztus elől. A többi látomás, a trombita szó látomás és a napba öltözött asszony látomása. Azt gondolom, hogy erről a látomásról rendkívül egyszerűen be lehet látni a bibliai történelem szemléletet, talán kinagyítva is hadd mutassam. A bibliai történelem szemlélet Dániel könyvén és jelenések könyvén alapszik, és a kereszténység történetét négy lovas formájában bemutatja, legalábbis a 18. századig. Azután a helyzet még inkább bonyolódik, és a Máté evangélium a 24. fejezete szerint igen, a címünk így volt a mai előadás címe, hogy apostolok a börtönben, létezhetem ez ma is. Jézus jövendőlése szerint igen, mert ha lesz igazi kereszténység, rögtön ki fogja vívni az ellenség gyűlöletét. Egy középkori fali kárpit jelenések könyvének arról a mozzanatáról, amely elmondja, hogy a sárkány adja mindig a jogart, a nagy hatalmat, bármely világi hatalomnak. Itt a nagy vizeken ülő fenevadról van szó, a tengerből feljövő fenevadról, amelynek 7 feje van, és a sárkány adja a hatalmat. Politikai és egyházi hatalmaknak is, ha üldöznek, biztos, hogy a hátterükben a gonosz befolyásolás áll. Isten igazságának nincs szüksége arra, hogy bárkit is üldözzenek, akár más vallásokat, akár ateistákat, nem különben pedig keresztényeket. Történelme egyik legfájóbb sebe, hogy keresztény üldözött keresztényt, és például a 4.-5. századtól már az Alpoknak itteni völgyeibe kellett fölmenniük azoknak a Bibliához hűséges keresztényeknek, akiknek most Torinóból elindulva Torre Pelicén keresztül felfedezhetjük régi lakóhelyeiket. Ilyés is említette a versében a valdeusokat, vagy valdenseket, akik a Kotti Alpok völgyeibe mentek föl, több ezer méter magasságú helyekre, ma festői szépségű turisták számára csodálatos helyek ezek, de meg kell, hogy jegyezzük, hogy a 6. századtól, 5.-6. századtól fogva ezekbe a hegyekbe üldözött keresztények települtek, akiknek a középkorban épített egyszerű házaikat ma is őrzik az emlékek.
még 1655-ben is kegyetlen mészárlásban részesültek, amikor Cromwell is Olaszországba, Itáliába utazott, illetve Cromwell követekén Milton, aki a Piemonti vérengzésre címmel verset is írt a valdensek üldözéséről, és ha valaki bemegy ezekbe a barlangokba, láthatja, hogy hogyan másolták a Bibliát, hogyan őrizték a tiszta a krisztusi kereszténységet ezek a valdensek, akiknek az emlékét ez az emlékoszlop őrzi. Mondom, a 17.-18. században is a legkegyetlenebb üldözéseknek lettek kitéve. Ezért mondja Iés is, hogy a Szent Bertalan éj, bosszulatlan éjszakája 1572-ben, tehát még a 16. század végén is a legkegyetlenebb protestáns üldözések zajlottak. Most a valdensek kis kápolnát emeltek ezen a vidéken, és így jelölték meg a helyet. Középkori ábrázolások nagyon sokszor mutatják be ezt az előbb említett halott sárga lovast úgy, hogy egyszerűen keresztényeken tapos, vagyis a középkor a nagy megtapostatás ideje volt. Kezdődött Angliában John Wycliffe üldözésével. Őt azonban nem tudták megtörni és megölni, de egyik követője, Husz János Csehországban már a mágián végezte, illetve Konstancban, ugye a magyar király Luxemburgi Zsigmond adott szava ellenére 1414-ben égették meg. De aztán Luther, illetve a husziták követői, Luther követői, főleg a spanyol inkvizíció által ugyanazt a halálnemet szenvedték el, mint amit Krisztus szenvedett el. Az inkvizíció áldozatai csak 10, illetve 100 milliókban mérhetők, Amerika felfedezése után pedig ez is kevés számnak bizonyul. Aztán jön a 16. századi nagy reformáció, hogy Iés mondja, itt állok, másképp nem tehetek, tehát Luthert, mint György barátot, mint ágostonrendi barátot is beidézi ebben a nagy versében, de aztán jön a svájci reformáció, Calvinnak az egykorú arcmását láthatjuk. És jön tulajdonképpen mindaz, ami következik, ezután Calvin mellett Farel, és azok, akik a reformáció genfi emlékművén is szerepelnek. Az 1572-es Szent Bertalanéről nagyon sok ábrázolás van, egykorú színes metszet arról, amikor egyetlen egy éjszaka leforgás alatt a harangok megkondulására protestánsok ezreit másfelfogás szerint 10 000-eit, 20-30 ezerre tehető a számuk ölték meg. Ezután érthető az, hogy az európai kereszténység történelmében Amerika felfedezése után a sárkány elől, ahogy ez a Bambergi illusztráció mutatja, a sárkány elől, amely vizet bocsát,

És akkor elkezdenénk a ma esti előadásunkat még egyszer. Minden kedves jelenlevőt szeretettel üdvözlök. Mai alkalommal a Római Levél második fejezet 17. versétől szeretnénk eljutni a harmadik fejezet 20. verséig a Biblia tanulmányozásában. És röviden annyit hadd említsek meg, hogy annál a gondolati egységnél tartunk, amelyről azt mondhatjuk el, hogy Pál apostol mielőtt rátérne az igazi lényegi kérdésekre. Arra a kérdésre, hogy hogyan változhat meg egy ember, mi az alapja a megváltozásnak, hogy mit tanít a hitből való megigazulásról a Szentírás, azelőtt szeretné mindenki előtt világossá tenni, hogy mindenkinek szüksége van a hitre és az Isten igazságára. Ezt három nagy blokkban bizonyítja be, erről szól a három előadásunk, az előző kettő és a mai. Az első előadásban két okra mutatott rá, ami miatt kimondhatja, hogy védhetetlen az Isten ítélő széke előtt az emberi lázadás. Ez a két ok ugye az volt, hogy egyrészt az Istent meg lehet ismerni a teremtett dolgokon keresztül, legalább egy minimális szinten, és el lehet jutni arra a következtetésre, hogy az ember függő lény és keresse az Istent, és hálával tartozik neki. Másrészt pedig minden emberben működik az erkölcsi ítélő képesség, működik a jó és a rossz megkülönböztetésének a képessége, és ezért nem védhető az emberi lázadás, mert ha a másik ember életében meg tudja ítélni, hogy mikor tett jól és mikor tett rosszul, akkor ez azt bizonyítja, hogy a saját életében is különbséget tud tenni a jó és a rossz között. Az elmúlt alkalommal pedig az Isten ítéletének az elveiről, a folyamatáról volt szó. Az isteni ítéletnek az alapelve, hogy ő méltányos és igazságos, ami azt jelenti, hogy figyelembe veszi az ember ismeretét, figyelembe veszi az ember körülményeit, adottságait, az őt ért hatásokat. Ugyanakkor igazságosan megvizsgálja azt, hogy az Istentől jövő késztetésekre egy ember milyen választ adott, és végül az ítélet nem lesz más, mint amit az ember a saját döntéseivel mond ki maga felett, attól függően, hogy megkeményítette a szívét az igazsággal szemben, ellenállt a jóra való késztetésnek, vagy pedig megnyitotta a szívét, befogadta az igazság szeretetét, és ezért az Isten át tudta formálni az életét. A mai alkalommal a kinyilatkoztatást ismerők Isten előtti helyzetéről lesz szó. Így is mondhatnánk, hogy a vallásos emberek, az Istent tisztelő embereknek a helyzetéről mit mondhatunk el azok helyzetéről, akiknek lehetőségük volt az igazságot nem csak a teremtett világon keresztül megismerni, nem csak a lelkiismeret szaván keresztül meghallani, hanem akiknek lehetőségük volt az igazság forrásával, a kinyilatkoztatással kapcsolatba kerülni, és megismerni az Isten beszédét. Milyen helyzetben vannak az Isten előtt azok az emberek, akiknek tehát ez a többlet lehetőség elérhető volt? A második fejezet 17. versétől a harmadik fejezet 20. verséig tart ez a szakasz, és rögtön egy nagyon egyszerű gondolatra hadd mutassak rá összegzésképpen. Az egész szakasznak a logikája nagyon világos. Nem azért beszél harmadik nekifutásban a zsidók, tehát az Isten beszédét ismerők helyzetéről, mert ők kedvezőbb, kivételesebb helyzetben lennének az Isten előtt, mint mások, mert az Isten kivételezne velük. Hanem az a logikája ennek a szakasznak, hogyha azoknak az engedetlenségére nincsen elfogadható mentség, akiknek nem volt a kezében a kinyilatkoztatás, mennyivel inkább mentegetheti magát az az ember, akinek kiváltsága, lehetősége volt arra, hogy egy tiszta forrásból, az igazság közvetlen forrásából merítsen, nem eltorzítva, nem bizonytalanul, hanem teljes világossággal elnyerve a világosságot. Mennyivel kevésbé menthető azok álláspontja, akiknek a kezében van az igazság kerete, ahogy Pál apostol majd ebben a szakaszban fogalmaz. Ezt a hosszú szakaszt is szeretném részekre osztani, mielőtt a részletes magyarázatba belekezdenék. A második fejezet 17. versétől a 24. verséig fog az első szakaszunk tartani. Ebben a szakaszban Pál apostol bemutatja a jellegzetes zsidó gondolkodásmódot, és itt hadd álljak meg, és hadd említsem meg, hogy
Tudom, hogy a zsidó kifejezés önmagában leterhelt, ami világunkban különösképpen az lehet, és az antiszemitizmusnak a gondolatai felvetődnek. Én itt ezen az előadáson semmilyen felhangot nem szeretnék magamnak megengedni, és nem szeretném, ha ilyen felhangok alakulnának ki bárki lelkében. Egészen egyszerűen a római levél megközelítésében a zsidó és a pogány között az a különbség, hogy a zsidók alkotják azt a csoportot, akiknek lehetőségük volt az Istent közelebbről konkrétabban megismerni, mert elnyerték az Isten kinyilatkoztatását, a pogányok alkotják pedig azt a csoportot, akiknek ez a lehetőség nem volt meg. Az egyik és a másik elnevezésben sem szeretnék semmiféle pejoratív felhangot sugalmazni vagy megfogalmazni. Ha én itt a zsidó emberek vagy a zsidóságról negatív értelemben nyilatkozom, akkor azt nyugodtan alkalmazzuk azokra, akiknek lehetőségük volt az Isten beszédét megismerni. Tehát nyugodtan a helyébe gondolhatjuk, fogalmazhatjuk a keresztényeket is, mint ilyen fogalmat, ugyanebben az értelemben használva ezt a fogalmat, azoknak az embereknek a csoportja, akiknek lehetőségük volt az Isten kinyilatkoztatását tisztábban megismerni, mint olyan embereknek, akikhez ez a kinyilatkoztatás nem jutott el. Tehát a 17. verstől, a második fejezet 17. versétől a 24. verséig mondhatnánk így is, hogy a jellegzetes, küldetés tudatos gondolkozást mutatja be az apostol, amikor egy ember nagyon tudatában van annak, vagy egy embercsoport nagyon tudatában van annak, hogy az Isten elhívta, elválasztotta valamilyen feladatra, vagy valami módon magával összekapcsolta. Ebben a szakaszban bemutatja ezt a magatartás gondolkozásmódot, szembesítő kérdéseket fogalmaz meg, és megmutatja azt is, hogy mi a következménye annak, amikor az elhívásnak a tudata, az elhívással való büszkélkedés nem kapcsolódik össze a gyakorlati engedelmességgel. A 17-től 24. versek után a 25. verstől a 29. versig szól a körülmetélkedés kérdéséről, mi értelme van az elhívásnak a külső jegyét hordozni, mi a jelentősége az elhívás külső jegyének, és mikor van értelme ennek a jegynek, és mikor nincs értelme ennek a jegynek, mi az igazi körülmetélkedés. A 3. fejezet első 8 versében egy kitérőt találunk. Pál apostol a gondolatmenetben megáll, nem viszi tovább azt a gondolatmenetet, amelynek során szeretné szembesíteni az embereket azzal, a vallásos embereket azzal, hogy ők is az Isten kegyelmére szorulnak, és semmivel nem különbek, mint az Istent nem ismerő emberek, az Isten kinyilatkoztatását nem ismerő emberek. Itt tesz egy kitérőt, az apostol megszakítja ezt a gondolatmenetet, és fölveti azt a kérdést, hogy ha nem ez volt az elhívás értelme, amiről eddig szól majd, akkor mi értelme van az elhívásnak, mi értelme van annak, hogy az Isten kiválasztott egy népet. Aztán a gondolatmenetben nem áll meg itt, hanem fölteszi azt a kérdést is, hogy na de hát nem válik-e hiába valóvá az Isten munkája, hogyha némelyek hűtlenek az elhíváshoz, és aztán végül még arra is rámutat, hogy az Isten nem lesz, elhívása nem lesz hiába való, hanem ő beteljesíti a terveit. Erre majd ki fogunk térni, tehát ez egy kitérő. A 9. versben egy összegzést találunk, ha valaki eddig a gondolatmenet lényegét nem értette volna meg, a 3. fejezet 9. verse napnál világosabban mondja el, hogy mit akart mondani az apostol. És végül a 10. verstől a 19. 20. versig, mondhatnám így, hogy a 18. versig egy utolsó, perdöntő érvelésre készül az apostol, amivel végleg minden érvet szeretne lesöpörni, vagy minden mentséget szeretne lesöpörni az asztalról, és a 19. 20. versben összegzi és megmutatja az érvelésnek a lényegét, rámutat arra, hogy mennyire nem lehet menteni az embert, a vallásos embert sem az Isten ítélőszéke előtt a vallásosságával. Rátérve akkor ezekre a szakaszokra így egyenként, először olvasnám a 2. fejezet 17. versétől a 24. verséig a levelet. Íme te zsidónak neveztetsz, és a törvényre támaszkodsz, és Istennel dicsekszel. És ismered az ő akaratát, és választást tudsz tenni azok között, amelyek különböznek attól, mivel hogy a törvényből megtarítattál. És azt hiszed magadról, hogy te a vakok vezetője, a sötétségben levők világossága, a balgatagok tanítója, a kiskorúak mestere vagy, bírván a törvényben az ismeret és az igazság formáját. Aki azért más tanítasz, magadat nem tanítod?
Aki azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz-e? Aki azt mondod, ne paráználkodj, paráználkodsz-e? Aki gyűlölöd, utálod a bálványokat, szentségtörő vagy-e? Aki a törvénnyel dicsekszel, a törvény megrontása által az Istent gyalázod-e? Mert az Isten neve miattatok káromoltatik a pogányok között, amint megvan írva. Ez tehát az első szakaszunk. Pál apostol a 17-től 20. versekben bemutatja a jellegzetes zsidó gondolkozásmódot, lelkületet. Íme te zsidónak neveztetsz, a törvényre támaszkodsz, Istennel dicsekszel, ismered az ő akaratát, választást tetsz tenni azok között, amelyek különböznek attól, mivel hogy a törvényből megtanítattál, és azt hiszed magadról, hogy te vagy a vakok vezetője, a sötétségben levők világossága, a balgatagok tanítója, a kiskorúak mestere, bírván a törvényben az ismeret és az igazság formáját. Azt hiszem, hogy vallásos, önelégült lelkülettel mindenki találkozott már az életében. És mindenki ismeri azt a gyakorlatból, hogy mennyire ellenszenvessé tud válni ez a lelkület. Itt Pál apostol a következőkre tér ki, zsidónak neveztetsz. Így is lehetne megfogalmazni ezt a gondolatot, hogy te büszkén viseled a zsidó nevet, vagyis nyíltan kérkedsz azzal, büszkén vallod, hogy te az Isten gyermeke vagy. Nem rejted véka alá, hogy az Isten elhívott téged, hanem vállalod nyíltan örömmel azt, hogy te az Isten gyermeke vagy, az Isten elhívott népéhez tartozol. Íme te zsidónak neveztetsz. Megkülönbözteti minden más nép között, ahogyan az Ószövetség megfogalmaz, nincsen több nép, amely ennyire nyilvánvalóan kapcsolatba kerülhetett volna az Istennel. Ennek a népnek abban a kiváltságban volt része, hogy az Isten 10 parancsolatának a kinyilatkoztatását a saját fülével hallhatta. Nem egy ember kapta a 10 parancsolatot, hanem az Isten a saját szavával hirdette ki az egész zsidó nép hallására, füle hallatára. Hatalmas nagy esemény ez, hogy az Isten elhívott, kiválasztott egy népet, íme te zsidónak neveztetsz. Köszönöm szépen. Köszönöm. A törvényre támaszkodsz. Ez a második kifejezés. Nagyon érdekes az itt szereplő szó. Az itt szereplő görög kifejezésben a gyökér gondolat az az, hogy megpihenni valamiben. A törvényre támaszkodsz, azaz a törvényben találod meg a pihenésedet, a nyugalmadat. Ezt a gondolatot egy kicsit ki szeretnénk fejteni, akkor ez azt jelenti, hogy az emberi élet békességének a kulcsát abban találták meg, hogy a törvény külső előírásait, formai előírásait megtartották. Nekem reménységem van az örök életre való bemenetelre, mert megtartom az Isten törvényét. Ez a gondolkozás, amit megfogalmaz, a törvényben támaszkodás. Tehát az a valami, amikor az ember válsághelyzetbe jut, amikor az ember a reménységéről gondolkodik, és az a valami, amiben békességet, nyugalmat talál a lelke, az az, amire az üdvössége reménységét építi. És erre azt mondja Pál apostol, hogy ez az ő esetükben a törvény megtartás, amire építi az üdvösség reménységét. Ezért van az, hogy aprólékos, aggályos módon ügyelnek arra, hogy nehogy áthágják az Isten törvényét, és a legkisebb dolgokat is szabályozzák, azért, mert ebben a cselekedetben van a nyugalmuk, az üdvösségük reménysége. Ettől a békességtől és ettől a reménységtől fosztaná meg, hogyha valaki leleplezné, hogy ő nem tartja meg a törvényt. És ezért borzasztó nehéz egy ilyen helyzet, amikor egy ember a maga vallási gyakorlatára támaszkodik, amikor abban talál reménységet, hogy ő hívő, akkor nagyon nehéz meggyőzni arról, hogy vétkes az Isten előtt. Mert ezzel a békességének a forrását vennénk el, a szőnyeget húznánk ki a lába alól, és ez nagyon nehéz helyzet az ember életében. Van az Ószövetségben egy kis történet, amelyik megmutatja azt, hogy micsoda válságot tud átélni az ember akkor, amikor kiderül az, hogy amire ráépítette a bizalmát, amit megnyugodott, az hamis. Bírák könyvében találjuk ezt a történetet, önmagában elég borzalmas a történet. Arról szól, hogy van egy ember, aki házi bálványt állít fel.
és a házi bálvány mellé szerződtet egy lévitát, hogy legyen a család papja. És ott éli az életét, gyakorolja a maga által alkotott istentiszteletet, és egyszer csak jön egy nemzetségből egy követség, amely földet keres. És megszállnak ennél a családnál, és reggel ráveszik a papot, a lévitát, hogy fogja a bálványt, és jöjjön el velük. Mert melyik jobb, egy családnak a papjának lenni, vagy egy egész nemzetségnek a papjának lenni? És hát a lévita gondolkozik egy ideig, aztán fogja magát, hóna alá veszi a bálványszobrot, és elindul a törzsel. És egyszer csak észreveszik a családban, hogy eltűnt a bálvány, meg eltűnt a pap, és elkezdenek utánuk menni, és elkezdenek kiabálni. És az a tanulságos, amit ekkor mondanak. Megállnak, és azt kérdezik tőle, hogy miért kiabálsz? Mi van veled? És azt mondja ez az ember, isteneimet vettétek el nékem. Mim van hát nekem egyebem? Ezt éli át egy ember akkor, amikor megfosztják attól a nyugalomtól, amit addig érzett, amire addig támaszkodott. Amikor egy zsidó embernek, egy vallásos embernek azzal kell szembesülnie, hogy az ő törvényre támaszkodása, az ő Isten iránti úgymond engedelmessége semmit nem nyom alatban az ő javára. Ez egy borzasztó válsághelyzet. Azt éli meg, mintha az Istentől fosztották volna meg. Min van hát nekem egyebem? Így folytatja tovább, tehát zsidónak neveztetsz, büszkén viseled az Isten elhívottja nevet, a törvényre támaszkodsz, biztonságérzetet ad neked, hogy te engedelmeskedsz az Isten törvényének, és Istennel dicsekszel. És Istennel dicsekszel. Büszke vagy az Isten ismeretedre, és megítéled azokat, akik másképpen járnak, akik nem rendelkeznek ezzel az ismerettel. Itt szeretnék megint egy kicsit megállni, mert a Biblia maga is beszél arról, hogy az ember azzal dicsekedjen, hogy ismeri az Istent. Szeretném Jeremiás próféta könyvéből idézni ezt a részletet. Jeremiás próféta könyve 9. fejezetében, a 23.-24. versben a következőt olvashatjuk. Ezt mondja az Úr, ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával, hanem azzal dicsekedjék, aki dicsekszik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön, mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr. Vajon miben különbözhet a kétféle magatartás, az a magatartás, amit így jellemzett Pál apostol, hogy Istennel dicsekszel, és az a magatartás, amire az Isten gondolt, amikor azt mondta az embernek, hogy ember, ne dicsekedj a bölcsességével.

a bűnösökkel, és szolgált nekik. A farizeusok büszkélkedtek a törvényismeretükkel, büszkék voltak arra, hogy az Isten igéjének a tanítói, és a magatartásuk azt sugallta, hogy maradj tőlem távol, mert tisztátalanná válok, ha közeledsz hozzám. Jézus erre a magatartásra azt mondta, hogy ez nem az igazi Isten ismeret. Ha ismernék az Istent, ha ismernék az Isten lényét, akkor tudnák, hogy mit jelent az, hogy irgalmasságot kívánok. És az Isten ismeretét inkább. Irgalmasságot kívánok én, és nem áldozatot. Az Istennek ismeretét inkább. Az igazi Isten ismeretből mindig alázat fakad, önismeret fakad, és szolgálat. A hamis Isten ismeretből pedig elvakultság önmagunkkal szemben, büszkeség és lenézés a másikkal szemben, és ítélkezés a másikkal szemben. Ez egy jól megragadható különbség a kétféle magatartás között. Az igazi Isten ismeret, ha valakinek az életében megszületett, akkor ez abban fog megnyilatkozni, hogy egyre mélyebben fogja ismerni a maga elesettségét, ezért nem fog büszkélkedni, nem fog dicsekedni, hanem bízni fog az Istenben, mert megismerte őt, ezért megalázza magát, és a másik emberrel együtt érez és segíteni próbál neki. Ez a különbség a kétféle Isten ismeret között. A 18. versben Pál apostol, a második fejezet 18. versében rámutat a törvény ismeretének a jelentőségére. Ezt mondja itt ugyanis, és ismered az ő akaratát, és választást tudsz tenni azok között, amelyek különböznek attól, mivel hogy a törvényből megtanítattál. Hatalmas nagy dolog. Nem csak a lelkiismeret szava maradt, nem pusztán az emberi logika, az emberi gondolkozásnak a képessége marad az ember számára, hogy megismerje, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem kap egy mércét, kap egy segítséget, hogy megértse, megismerje az Isten akaratát a törvényből. Ennek az eredménye az, hogy különbséget tud tenni, meg tudja különböztetni, hogy mi az, ami megegyezik az Isten akaratával, és mi az, ami különbözik tőle, és ebben nem kell bizonytalannak lennie, hanem határozott és biztos lehet az állásfoglalásában. Mert megtanítattál arról, abból. A 19. 20. versben ezt olvassuk, és azt hiszed magadról, hogy te vagy a vakok vezetője, a sötétségben levők világossága, a balgatagok tanítója, a kiskorúak mestere, bírván a törvényben az ismeret és az igazság formáját. Azt hiszed magadról. Pál apostol a Korintusi első levél 8. fejezet első versében azt mondja, az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Azt hiszed magadról. Figyeljük meg, hogy itt már Pál apostol nem osztja. Amit eddig elmondott, annak valamilyen alapja még akár lehet is az ember életében, hogy az ember igen tudatosan vallja azt, hogy az Isten elhívta őt, hogy az ember az Isten ismeretében növekedjen, és az Istent ezért dicsőítse, dicsérje. Azt már nem merném javasolni senkinek, hogy a törvény megtartására támaszkodjon, és ebben találjon nyugalmat. De amit itt mond, azt már az ember elvakultságát mutatja, ami az előzőkből következik. Azt hiszed magadról. És amik itt vannak, azok kicsit ilyen fellengzős kifejezések. Te vagy a vakok vezetője. A vak vezetője. Fény a sötétségben, így is lehetne fordítani. Fény a sötétségben. Az értelem nélküliek tanítója. A belátás nélküliek tanítója, a kiskorúak pedagógusa, tanítómestere. Bírván a törvényben az ismeret és az igazság formáját. Itt láthatjuk azt, hogy ez a fajta vallásosság, ez büszkeséghez vezet. Ez oda vezet, hogy egy kicsit olyan lesajnálva fordul oda azokhoz, akik nem rendelkeznek ezzel az ismerettel. A felsőbbrendűség tudatával. Pedig mivel rendelkezik az ember? Azt mondja a 20. vers vége, bírván a törvényben az ismeret és az igazság formáját. A törvényben az ismeretnek és az igazságnak csak a kerete van meg, amely nagyon fontos az ember számára, hiszen ez ad alapot az igazi bölcsesség kifejlődéséhez és az engedelmességhez, az igazságos élet kialakulásához. De az ismeret kerete, az ismeret és az igazság kerete nem jelenti magát a bölcsességet és magát

az igazságosságot. Ez, hogy így mondjam, lehetőséget ad arra, hogy egy ember élete megváltozzon, és értelmessé, bölcsé váljon, és engedelmessé, igazságossá váljon. De attól, hogy a kezében van a lehetőség erre, attól még nem olyan. Az Ószövetségben van egy kérdés, amikor fölteszik a kérdést, hogyha valaki szentelt húst visz, akkor szenté lesz-e ő maga ettől a ténytől. És ha valaki tisztátalan, és úgy ér hozzá az Istennek szentelt húshoz, áldozati húshoz, akkor tisztátalanná válik a hús. Attól, hogy valaki szent dolgokkal foglalkozik, attól, hogy valaki kapcsolatba kerül az igazság keretével, ugye hadd használjak itt egy kifejezést, az előző alkalmakon említettem már, hogy az igazságra két szó van a görögben. Van az aléteja, és van a dikájoszüné. Az aléteja a valóság, az igazság, mint ami tiszta, ragyogó, kristálytiszta, világos, és ami segíthet önismeretre jutni, és segíthet abban, hogy megváltozzon az ember, és igazságossá váljon a magatartásában egy ember. Nos, itt az aléteja kifejezés van. Lehetősége van az embernek, hogy kapcsolatba kerüljön a valósággal, és meglássa ennek tükrében önmagát. Lehetősége van, hogy ismereteket szerezzen, amiket, hogyha beépít a maga gondolkozásába, amiket, hogyha elfogad, akkor életbölcsességhez juthat, esetleg úgy is, hogy nem kell átélnie bizonyos dolgokat, mert az ismeretek segítségével bölcsé teheti őt az Isten a döntésekben. De ez csak lehetőség. Ennek csak a kerete van meg, ennek csak a lehetőségét adja meg az Isten. Attól függően valósul ez meg, hogy ki hogyan él a törvénnyel és az ismerettel. Az igazsággal és az ismerettel hogyan él az ember. Láttuk azt, hogy az előzőkben, hogy a zsidó nép, vagy ez a magatartás, amit ők itt most ábrázolnak számunkra, ez nem az a magatartás, amiből következik a bölcsesség és az igazságosság. Következik a büszkeség, az önelégültség, a magabiztosság, a dicsekvő önelégült lelkület, ami azonban nem közelebb visz, hogy igazságossá váljon az ember, hanem távolabb visz, és ezzel szeretné az apostol szembesíteni a folytatásban őket. Hogyha mindez igaz, amit ti magatokról vallotok, hogyha magatokat mások tanítójának tekintitek, aki azért más tanítasz, magadat nem tanítod-e? Aki másnak el tudod mondani, hogy mit kell tenni törvény szerint, magadra is alkalmazod a mércét? Aki másnak azt hirdeted, hogy ne lopj, lopsz-e? Aki azt mondod, ne paráználkodj, paráználkodsz-e? Aki utálod a bálványokat, szentségtörő vagy-e? Aki a törvényben dicsekszel, a törvény megrontása által az Isten gyalázod-e? Úgy gondolom, hogy ezekhez a kérdésekhez nem nagyon kell mit hozzáfűznöm. Annyit jegyeznék csak meg, mindig könnyebb az igazság mércéjét a másik emberre alkalmazni. Mindig könnyebb úgy ülni és hallgatni az Isten törvényét, hogy aha, ezt mondja a szomszédomnak. Jól éreztem tehát. És mindig nehezebb önmagunkkal szembesülni, és önmagunkra venni az igazság mércéjét. Isten, egy kis megjegyzést hadd tegyek, itt aki utálod a bálványokat, szentségtörő vagy-e. Az eredeti szövegben szó szerint valami ilyesmi szerepel, hogy aki gyűlölöd, utálod a bálványokat, kifosztod-e a templomot. Én úgy gondolom, hogy talán Pál apostol nem arra akart utalni, hogy a zsidók között tömegesen fordult elő, hogy pogány templomokat fosztottak ki anyagi javakért. Szerintem nem erről szól itt az ige, hanem talán arról lehet szó, hogy Pál arra az döbbenetes, kiáltó ellentétre szeretné felhívni a figyelmet, hogy az egyik oldalon az Isten ismeretéből fakadóan elutasítjátok a bálványimádást, megbélyegzitek, kárhoztatjátok a bálványimádást. A másik oldalon viszont föl kell tenni a kérdést, hogy az élő Isten tiszteletét a ti formai Isten tiszteletetekkel nem züllesztitek a bálványimádással egy szintre. Az élő Isten tisztelete nem válik-e ugyanolyanná, mint az értelmetlen, lélekölő bálványimádás? Ezt a kérdést viszont joggal teszi fel az apostol a zsidó nép számára.
Jeremiás próféta könyvében olvassuk a kiáltást. Állj oda a templom kapujába, és hirdesd nekik, ne mondogassátok, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma ez. Mert csak ha valóban megjobbítjátok a ti utaitokat, akkor lakozom veletek ezen a helyen. Vagyis miről van szó? Ne bízzatok abban, hogy ez az Isten, az élő Istennek a tisztelete. Mert az élő Isten tisztelete abban különbözik a bálványoktól, hogy az élő Istennel való találkozás nem engedi meg a képmutatást, nem engedi meg a formai vallásosságot, az élő Istent csak élő módon lehet tisztelni. Amibe formai szertartások, szolgaian ismétlődő gondolkozás nélküli szertartások nem férnek bele. Élő lénnyel csak élő kapcsolatban lehet lenni. A bálványok, mivel nem élnek, nem igénylik, hogy az ember gondolkozzon, hitbeli döntéseket hozzon, és meg akarja érteni a tanításukat, és hitből akarjanak engedelmeskedni. Ez az élő Istenhez tartozik, az élő Isten tiszteletéhez tartozik. Amikor egy embernek az Isten tisztelete pusztán szokás lesz, és nem a szokással van baj, a pusztán szokással van baj. Amikor nincs ott az élet, hanem csak a formai van ott, csak a formalizmus van ott, a gondolkozás nélküli vallásosság van ott, akkor bármennyire igazságokat hirdet, én úgy gondolom, hogy ki kell mondani, hogy a bálványimádással tökéletesen egy szinten van. És akkor már jogos feltenni a kérdést. Ha úgy viszonyulsz a bálványimádáshoz, hogy gyűlölöd és elutasítod, akkor vajon mit mondasz a saját Isten tiszteletedről, amely semmivel nem különb, mint a bálványimádás, mint a lélektelen, szolgai vallásosságnak a gyakorlása. Miért fontos és súlyos kérdések ezek? Miért fontos kérdés az, hogy valaki másokra alkalmazza az ige mércéjét, vagy pedig mindenek előtt saját magával fordítja szembe ezt a mércét? Azért, mert így mondja, a törvény megrontása által az Istent gyalázod-e? Mert az Isten neve miattatok káromoltatik a pogányok között, amint megvan írva. Az Istenről az alapján alkotnak képet az emberek, hogy akik az ő nevében fellépnek és az ő nevében beszélnek, azok milyen életet élnek. Erről a nagyon egyszerű törvényszerűségről van szó. Mózes 3. könyve 10. fejezetében így fogalmazta ezt meg Isten egy nagyon tragikus élethelyzetben. Akik hozzám közel állnak, azokban kell nékem megszenteltetnem, és az egész nép előtt megdicsőítetnem. Mózes 3. könyve 10. fejezet 3. verse. A 10 parancsolat 3. parancsolata pedig azt mondja, az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába fel ne vedd. A keresztény szó azt jelenti, hogy krisztusi. Ha valaki kereszténynek vallja magát, akkor krisztusinak, Krisztus követőnek vallja magát. Azt a felelősséget veszi magára az ember, hogy az életén keresztül nem pusztán róla fognak képet alkotni, hanem Krisztusról fognak képet alkotni. És ebben a vonatkozásban két szélsőség létezik, és mind a kettő tragédiához vezet. Ha egy ember, akit az Isten megszólított, elhívott, hogy az ő képviselője legyen, hűtlen az Istenhez, és látják az életét, akkor vagy az történik, hogy azt mondják, hogy amit tanítasz, jó esetben esetleg ezt is mondják, hogy amit tanítasz, az szép. De ahogyan élsz, az alapján nem szeretnék keresztény lenni. Ez a jobbik rossz. A rosszabbik rossz, hogyha valaki azt mondja, csak ennyit jelent, akkor én is keresztény leszek. És elhiteti magával, hogy az Isten követőjévé lett, holott esetleg semmi köze nincs az Istenhez. Hatalmas nagy felelőssége van azoknak ezen a földön, akik az Isten képviselői, akiket az Isten megbízott az ő képviseletével. Ezután tér rá erre a külső jelre, amely, hogy így mondjam, látható módon szól arról, hogy valaki az Isten népéhez tartozik, az Isten képviselője ezen a földön. Így olvassuk a 25. verstől a 29. versig, mert használ ugyan a körülmetélkedés, ha a törvényt megtartod.
De ha a törvényt áthágod, a te körülmetélkedésed körülmetéletlenségé lett. Ha tehát a körülmetéletlen pogány megtartja a törvény parancsolatait, az ő körülmetéletlensége nem körülmetélkedésül tulajdonítatik-e neki? És a természettől fogva körülmetéletlen ember, ha a törvényt megtartja, megítél téged, aki betű és körülmetélkedés mellett is a törvény megrontója vagy. Mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az, sem nem az a körülmetélés, ami a testen külsőképpen van, hanem az a zsidó, aki belsőképpen az, és a szívnek lélekben nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés, amelynek dicsérete nem emberektől, hanem az Istentől van. Az Isten miért adta a körülmetélkedés jelét? Így olvassuk majd később, hogy Ábrahám kapta a körülmetélkedés jegyét, az ő hite pecsétjéül. A hitbeli cselekedeteinek a pecsétjéül kapta a körülmetélkedést. A körülmetélkedés, mint jel, azt fejezi ki, hogy egy ember elkülönített az Isten számára, az Isten követője kíván lenni, az Istennek, hogy így mondjam, előre kifejezve engedelmeskedni akar. Nem eldönti majd az adott helyzetben, hogy akar-e az Istennel járni vagy sem, hanem ő elkötelezte magát, hogy az Isten gyermekeként kíván élni, az Isten gyermeke kíván lenni. Hasznos ugyan a körülmetélkedés. Ebben a vonatkozásban a felelősség tudatosítása szempontjából, a felelősségérzet szempontjából hasznos a körülmetélkedés. Hasznos, hogyha az emberben tudatosul az, hogy az Istenhez tartozik, és az Isten képviselője ezen a földön. De csak akkor hasznos, hogyha nem csak a jel van meg, hanem az a lelkület, az a viszonyulás, amit kifejez ez a külső jegy, az Isten iránti engedelmesség. De hogyha a törvényt áthágod, akkor a te körülmetélkedésed körülmetéletlenségé lett. Hiába van meg a külső jel az Istenhez tartozásban, hogyha az ember nem engedelmeskedik, akkor nem tartozik hozzá, akkor nem az Isten gyermeke. Ha pedig valaki nincsen körülmetélve, hiába nincsen körülmetélve, ha az Istennek engedelmeskedik, akkor az engedelmessége arról tesz bizonyságot, hogy az Istenhez tartozik, még akkor is, hogyha a külső jegy hiányzik az életéből. És ezzel ítéletet mond ki afelett az ember felett, aki a törvény, a betű és a körülmetélkedés mellett is a törvény megrontója. Aki kapta az Isten beszédét, a betűt, a kinyilatkoztatást, és kapta ezt a megerősítő szertartást, hogy mindig emlékezhessen arra, hogy ő az Isten gyermeke, és ez sem elég erős ahhoz, hogy ténylegesen az Isten gyermekeként éljen. Mert a körülmetélkedésből nem az az igazi, ami külsőképpen van, ami külső jegy. A külső jegy csak egy belső magatartást fejez ki jó esetben. Ahol viszont a belső viszonyulás hiányzik, a szív rejtekében megtörtént körülmetélés nincs meg, hiányzik, ott hiába van a külső jegy. Ott nem ér semmit a külső jegy, mert az Isten nem a külsőt nézi, hanem a szívet nézi. Az Isten nem a címkét nézi az emberen, hanem az embert magát nézi. Azt, hogy az ember hogyan viszonyul ő hozzá. Ezért nem az a zsidó, aki külsőképpen az, sem nem az a körülmetélés, ami a testen külsőképpen van, hanem az a zsidó, aki rejtekben is az, a szívnek lélekben nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés, amelynek dicsérete nem emberektől, hanem az Istentől van. Itt vezet be Pál apostol egy újabb fogalmat, hogy így mondjam, a zsidó fogalomnak egy újabb vonatkozását. A római levélben végig meg lehet figyelni ezt a kettősséget. Szerepelhet a zsidó kifejezés úgy, mint etnikum, úgy, mint a zsidó néphez tartozó ember, és szerepel a zsidó úgy, mint a szívében körülmetélt ember, aki az Istenhez tartozik, még akkor is, hogyha lehet, hogy testében nincsen körülmetélve. Mert nem az a zsidó, aki külsőképpen az, sem nem az az igazi körülmetélés, ami a testen külsőképpen van, hanem az a zsidó, aki belsőképpen, a szívében, az Isten iránti elkötelezettség jelent meg a szívében, a szíve van körülmetélve. Ez a gondolat, hogy nem a külső jel az első.
hanem a külső jel csak a belső lényegnek megjelenítése. Ezt a gondolatot már Mózes is megfogalmazta. Mózes 5. könyvében, a 10. fejezetben a következőt olvashatjuk. Mózes 5. könyve, 10. fejezet, 16. versében. Metéljétek azért körül a ti szíveteket, és ne legyetek ezután kemény nyakúak. Metéljétek azért körül a ti szíveteket, és ne legyetek ezután kemény nyakúak. És a 30. fejezetben, ugyanebben a könyvben, a 6. versben pedig egy ígéretet ad, azt mondja, és körülmetéli az Úr a te Istened a te szívedet, és a te magodnak szívét, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élj. Tehát nyilvánvalóvá teszi azt, hogy a betű szerinti körülmetélés az a külső megtartásra ösztönözhet, de nem biztos, hogy ott van a szeretet. Az Isten tudja az ember szívében azt a változást létrehozni, amelynek eredményeképpen egy ember nem azért él úgy, mert a törvény azt mondja, hogy úgy kell élni szárazon, hanem azért él úgy, mert szereti az Istent, és szeretetből követi az Isten akaratát. Hatalmas nagy indítékbeli különbség van a kettő között. Az egyik egy félelemből fakadó engedelmesség is lehet, egy érdekből fakadó engedelmesség lehet, a másiknak az alapja az Isten megismerése és az Isten szeretete. Ez ad alapot a hívő életnek. Az igazi körülmetélkedés, az igazi körülmetélés csak az Isten tudja elvégezni egy ember szívében, egy ember lelki világában, gondolkozásában, érzelemvilágában, aminek a leglényege az, hogy az Istenhez tér meg az ember, és nem ebben vagy abban változtat a vallás gyakorlatán. Jeremiás próféta könyve fogalmazza ezt meg a 4. fejezet 4. versében, amikor elvezeti odáig az Isten Izraelt, hogy lássák be, hogy hűtlenek voltak, vegyék észre, hogy hova jutottak a hűtlenséggel, és amikor megszólal a készség, hogy mi tényleg hiába való a mi bálványisten tiszteletünk, mi visszatérünk az Istenhez, akkor megszólal az Isten, és ezt mondja a 4. fejezet 1. versében. Ha visszatérsz, Izrael, azt mondja az Úr, hozzám térj vissza. A mögötte levő gondolat az, hogy nem ebben vagy abban formailag kell módosítani a vallásos életeden, hanem van egy lényegi szempont. Ez a lényegi szempont, hogy velem élj közösségben, hogy hozzám térj vissza, velem ápolj élő közösséget, én élő Isten vagyok. És 4. versben ezt mondja, metéljétek magatokat körül az Úrnak, és távolítsátok el szívetek előbőreit, hogy fel ne gyulladjon az én haragom a ti cselekedeteitek gonoszsága miatt. Ez a gondolat tehát, hogy az ember ne a külsőben mutassa a vallásosságot, hanem a szívbeli megtéréssel, a szívbeli odafordulással metélje körül az Istennek a szívét, azaz különítse el magát az Isten tiszteletére, legyen ezen a világon az Isten gyermeke, éljen a világon az Isten gyermekeként. Ez nem egy új gondolat, ezt nem az apostol találta ki, ez egy régi tanítás. Az a gondolat tehát, hogy az igazi hívő ember nem az, aki külsőképpen viseli a szövetség jegyét, hanem akinek a szívében ott van a szövetség, aki a szívében elkötelezett az Isten iránt, az az igazi hívő, az az Isten igazi gyermeke. Ezt Pál apostol itt csak feleleveníti, itt csak megmutatja. Nem ő vezeti be ezt a gondolatot, nem ő mutat rá először a történelemben erre a gondolatra. A körülmetélkedésnek csak akkor van értelme, hogyha szívbeli változással jár együtt. Mondhatnánk így, alkalmazva a kereszténységre, hogy a keresztségnek csak akkor van értelme, hogyha az a szív szeretetét jelenti az Isten iránt. Egyébként tökéletesen értelmetlen és külső jegy, ami nem tesz kedvessé az Isten előtt, mert az Isten a szíveket, a szívállapotát vizsgálja. Na de akkor mi értelme van a zsidó nép elhívásának? Ez a gondolatmenet folytatása, hát hogyha ennyire nem személyválogató az Isten, és ennyire nem arra tekint, hogy ki az, aki körül van metélve, ki az, aki nincsen körül metélve, mert nem tesz különbséget, mert minden nemzetben kedves ő előtte az, aki őt féli, és akármennyire körül van metélve valaki, elfogadhatatlan számára, hogyha szembefordul vele és engedetlen iránta,
Ézsaiás próféta egyenesen azt mondta, hogy ne tapossátok az én pitvaraimat. Bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek. Akkor mi értelme van annak, hogy az Isten elhívta a zsidó népet? Mert ez viszont kétség kívül tény, hogy az Isten egy népet a történelemben különleges körülmények között megszólított és elhívott. De mire jó ez? Így olvassuk a harmadik fejezetben a kitérőt, ahol erről a gondolatról szól az apostol. Mi tekintetben különb hát a zsidó? Avagy micsoda haszna van a körülmetélkedésnek? Minden tekintetben sok. Mindenekelőtt, hogy az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. De hát, hogyha némelyek nem hittek, vajon az ő hitetlenségük nem teszi hiába valóvá az Isten hűségét? Távol legyen. Sőt, inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, amint megvan írva, hogy igaznak ítéltesse te beszédeidben, és győzelmes légy, amikor vádolnak téged. Ha pedig a mi igazságtalanságunk az Isten igazságát mutatja meg, mit mondjunk? Vajon igazságtalan az Isten, hogy minket büntet? Emberi módon szólok. Távol legyen. Mert akkor mi módon ítéli meg Isten a világot? Mert ha az Istennek igazsága az én hazugságom által öregbült az ő dicsőségére, miért kárhoztattatom még én is, mint bűnös? Sőt, ne cselekedjük-e inkább a rosszat, hogy abból jó származzék? Amint minket nem rágalmaznak, és amint némelyek mondogatják, hogy mi így beszélünk, akiknek kárhoztatása igazságos. Elég nehezen érthető gondolati szakasz, mert egy különleges érveléssel találkozunk. Az első tehát, ahonnan kiindul az apostol, hogy mi értelme van akkor az elhívásnak. Mi értelme van akkor a körülmetélés szertartásának? Mire jó ez? A körülmetélés, amint láttuk, nem jelent kivételezést. Nem jelenti azt, hogy ha valakin külső jegyként ott van ez a jel, akkor ez ettől a külső jegytől, ettől a ténytől, hogy ott van ez a jel, már ettől kedves az Isten előtt. De ha ez nincs ott, akkor mi van ott? Micsoda haszna van a körülmetélkedésnek? Minden tekintetben sok, mindenek előtt az, hogy az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Mindenek előtt az a haszna, hogy az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Pál apostol nem folytatja itt a felsorolást, hogy még mit lát előnyként abban, hogy az Isten elhív egy népet, elhív egy embert az ő szolgálatára, de rámutat a legfontosabb dologra. A zsidó népet az Isten azért hívta el, és azért választotta ki, mert az az Isten ismeret, amellyel az emberiség rendelkezett az indulásától fogva, az az Isten ismeret kezdett eltorzulni és elhomályosodni. Ez teljesen nyilvánvaló Józsué könyve utolsó fejezetéből, ahol kimondja azt, hogy a már a zsidó népnek az ősatyái is kezdtek a báványimádásba belemerülni, és ezért az Isten szükségesnek tartotta kihozni őket a rokonságukból, hogy ezzel megvédje az Isten igazi ismeretét, és megmaradjon az igaz Isten ismeret a földön. Miért olyan fontos ez? Azért, mert Jézus így mondta, hiába tisztelnek engem, ha oly tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Vagy máshol így fogalmazott, hogy szenteld meg őket a te igéd igazságoddal, a te igéd igazság. Az az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent. A Biblia szerint van jelentőség az Isten ismeretnek. Mert a jó és a rossz közötti különbségtételben az Isten ismerete ad alapot. Az Isten ismerete, az Isten megismerése ad alapot ahhoz, hogy egy ember élete megváltozhasson és átalakulhasson. Ha valakinek nincsen mérce, ha valaki előtt nincsen ott egy cél, egy mérce, akkor ahhoz soha nem fog hasonlóvá válni. Minden ember annyiban fog megváltozni, amilyen mércét tűz maga elé, ahova szeretne eljutni. Senki nem fog följebb jutni annál, mint amilyen mércét maga elé állított, mint ahova el akar jutni. Ez a jelentősége az Isten ismeretnek. És hogyha az Isten ismerete eltorzul, ha az Isten igazsága, az Isten lényének az ismerete eltorzul, akkor ez azt jelenti, hogy a valódi változásnak
az értékes megváltozásnak az alapjai szűnnének meg a Földön. Az igazság ismerete nélkül nem tud az emberi élet gyökeresen átalakulni, megváltozni. Ez volt a jelentősége ennek. Hatalmas ajándékot kaptunk mi azzal, hogy az Isten vállalta a fáradtságot, a nehézséget, hogy azért küzdjön, hogy ne keveredjen össze a jó és a rossz az Isten ismeretében, hanem legyen egy tiszta forrása az Isten megismerésének. Ezzel kapcsolatban esetleg, ha két hét múlva lesznek könyvek, akkor lesznek olyan könyvek, amelyek erről a kérdésről, a kinyilatkoztatás kérdéséről, a Biblia szöveghűségének a kérdéséről szólnak, lehet ezek mentén gondolkozni erről a kérdésről. De most itt szeretnék még egy dologra utalni, mégpedig arra, hogy az Isten nem azért hívta el a zsidó népet, mert hogy ezt az ismeretet csak az ő javukra akarta adni, és hogy azt őrizzék meg maguknak, és ebben büszkélkedjenek, hanem azért hívta el a zsidó népet, hogy az ő életükön keresztül minden emberhez eljuthasson az ő ismerete. Így fogalmazta meg a szövetség kötés előtt az Isten ezt. Most azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép között az enyéim, mert enyém az egész föld. És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Az Istennek ez volt a célja. Az volt a célja, hogy a zsidó nép megismerje az Isten beszédét, megismerje az Isten lényét, szembesüljön a saját szükségletével, forduljon oda az Istenhez segítségért, és az isteni kegyelemnek köszönhetően váljon olyan életűvé, amelyet, hogyha valaki szemlél, akkor azt mondhassa, hogy bizony bölcsek azok a rendelkezések, amelyek szerint ti éltek. Kívánatos az az út, amelyen ti jártok. Tiszteljük mi is azt az Istent, akit ti tiszteltek. Ez volt az Isten terve. Azt szerette volna, hogy a zsidó népnek adott áldáson keresztül minden népre kihasson az áldás, minden nép megismerhesse azt az Istent, aki az élet ura, az élet alapítója, és akinek a törvényei az ember javát szolgálják. Micsoda haszna van tehát a körülmetélkedésnek? Ez. Hogy az Isten elkülönített egy népet, hogy legyen valóságismeret, legyen igazságismeret ezen a földön. Olyan, ahova el lehet menni tudakozódni, hogy kicsoda az Isten, hogy megismerhessük őt, és tisztelhessük őt. Most jön a következő kérdése az apostolnak. Ez a kérdés pedig így hangzik. De hát, hogyha némelyek nem hittek, vajon az ő hitetlenségük nem teszi érvénytelenné, hiába valóvá, hatástalanná az Isten hűségét? Teljesen nyilvánvaló dolog, hogy a zsidó népnek a nagy része nem töltötte be az isteni elhívást. Nem valósult meg az életükön keresztül, hogy szemlélhetővé, láthatóvá váljon az Isten lénye. Na de akkor meghiúsult az Isten terve? Hiába valóvá vált az a küzdelem, amelyet az Isten folytatott az emberért? A zsidó népért? Hogyha némelyek nem hittek, az ő hitetlenségük hiába valóvá teszi az Isten hűségét, az Isten fáradozását? Megakadályozhatja Isten terveinek a teljesedését a választott nép hűtlensége? Ez a kérdés, amit feltesz az apostol. A válasz pedig a következő: távol legyen. Sőt, inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, amint megvan írva, hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és győzedelmessé légy, amikor vádolnak téged. Figyeljük meg, hogy az apostol itt egy különleges érvelési technikát követ. Ugyanis nem kezdi el kifejteni és megmagyarázni erre a kérdésre a Biblia válaszát. Meg fogja ezt tenni a 11. fejezetben. A 11. fejezet fog választ adni arra a kérdésre, hogy vajon némelyek hűtlensége meghiúsítja az Isten terveinek a teljesedését, vagy sem. Most itt egy más nézőpontból válaszol erre a kérdésre, hogy így mondjam, más szempontból rámutat egy olyan bibliai tanításra, gondolatra, aminek a fényében ezzel a kérdéssel neki nem kell most részleteiben foglalkozni. Ez pedig így hangzik, hogy az ítélet meg fogja mutatni, az ítéletkor bizonyossá fog válni,
hogy az Isten igazságát nem akadályozta meg az emberi hamisság, hanem az Isten tervei az emberi hűtlenségek közepette is be tudott teljesedni. Így olvassuk, az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug, amint megvan írva, hogy igaznak ítéltessél a te beszédeidben, és győzelmes légy, amikor vádolnak téged. Az Isten igaznak fog bizonyulni az ítéletben, és ki fog derülni, hogy az ő igazsága megmaradt még akkor is, amikor az emberek megpróbálták ezt megakadályozni, megpróbálták ezt tönkretenni. Gondoljunk ilyen bibliai történetekre, mint a József története. József egészen egyszerűen azt mondja, hogy ti gonoszt gondoltatok ellenem, az Isten meg jóra gondolta azt fordítani. A testvérei gyűlölték, üldözték, szembefordultak vele, de az Isten mégis megvalósította a terveit József életén keresztül. Vagy az apostolok cselekedetében a 4. fejezet 26-tól 28. versek, ahol azt mondja, hogy összegyűltek a fejedelmek, Poncius Pilátus és a zsidó nép vezetői, együtt tanácskoztak, hogy a te szent fiadat megöljék, és nem történt más, mint hogy véghez vitték azt, amit a te kezed előre eltervezett. A korintusi 2. levél 13. fejezet 8. verse ezt egészen egyszerűen így fogalmazza meg, semmit sem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Szeretném Calvin János magyarázatából ezt a kis részletet felidézni, hogy ő hogyan fogalmazza meg ezt a gondolatot. Ha valakinek megvan ez a könyv, az 53. oldalon találhatja. Tehát bármennyire cserben hagyta, és megtaposta is nagyobb részük az Isten szövetségét, azért ez éppen úgy megtartja hatékonyságát és kifejti erejét, ha nem is mindenkiben, de legalább magában a népben. Tehát a legkevésbé sem bizonytalan a mondat értelme, hogy tudnilik az Isten hűsége az ember hitszegése és elpártolása folytán nem csak meg nem dől, hanem még nyilvánvalóbbá válik. Az Istent igaznak mondja, nem csak azért, mert kész az ígéretei mellett hűségesen megállni, hanem azért is, mert tényleg beteljesíti mindazt, amit beszél. Mert úgy szól, hogy parancsa hamarosan tetté is válik. Viszont az ember hazug, nem csak azért, mert adott szavát gyakran megszegi, hanem azért is, mert természeténél fogva a hazugságra törekszik és menekül az igazság elől. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy nem kell belegondolnunk, nem kell aggódnunk azon, hogy a zsidó nép közül, amivel némelyek hűtlenek voltak, vagy sokan hűtlenek voltak, ezért nem fog az Isten akarata teljesedni, nem fognak az Isten tervei teljesülni. Az Isten véghez fogja vinni a maga terveit, és ez az ítéletben lesz napnál világosabb, amikor nyilvánvalóvá válik, hogy minden emberi hűtlenség között is az Isten hűséges maradt, végigvitte a maga tervét, és beteljesítette a maga tervét. Jön egy újabb kérdés. Ez pedig az 5. verstől a 7. versig. Ha a mi igazságtalanságunk az Isten igazságát mutatja meg, akkor mit mondjunk? Ugye ez volt az előző mondatnak az értelme, hogy minél igazságtalanabb egy ember, minél hűtlenebb egy ember, annál dicsőségesebb az Isten igazsága, mert a hűtlenség hátterén is megvalósítja a maga tervét. Hát, hogyha az Isten igazságát, a mi igazságtalanságunk az Isten igazságát mutatja meg, akkor mit mondjunk erre? És itt most emberi módon fog szólni az apostol, előre figyelmeztet, hogy amit most mondok, az emberi logika szerint, az önző, eltorzult emberi gondolkodás szerint hangzik el. Hát nem igazságtalan az Isten, amikor megbüntet minket? Emberi módon szólok. Nem igazságtalan az Isten, hogy én az ő dicsőségét növelem az én hűtlenségemmel, mert minél hűtlenebb vagyok, annál dicsőségesebb az Isten, hogy az ő terveit mégis megvalósítja. Hát nem igazságtalan az Isten, amikor számon kéri rajtam, hogy én miért voltam hűtlen, holott az én hűtlenségem csak őt dicsőítette? Elég sajátos emberi gondolkozás, nem? Én hűtlenné válok, de elvárom az Istentől, hogy ő még ezért meg is dicsérjen engem, hiszen az ő dicsősége növekedett azzal, ahogyan elforgatta az én gonoszságomat, és végül mégis a jót valósította meg. Érdekes kérdés. Kétszeresen fogja feltenni az apostol a kérdést, feltette az 5. versben,
És fel fogja tenni a hetedik versben is, így olvassuk a hetedik verset, mert ha az Istennek igazsága az én hazugságom által öregbült az ő dicsőségére, miért kárhoztattatom még én is, mint bűnös? És milyen választ ad erre az apostol? Két választ fog adni rá, és megint csak egy különleges érvelési móddal találkozunk, ugyanazzal a különleges érvelési móddal, mégpedig azzal, hogy Pál nem áll le vitatkozni, és nem kezdi el bebizonyítani, hogy mennyire elfogadhatatlan a bibliai tanítás szerint ez a gondolkodás, meg fogja tenni ezt a 9. fejezetben. Tehát ennek a kérdésnek a kifejtését, a logikus összefüggő érvelését majd a 9. fejezetben fogjuk olvasni. De itt most máshogyan érvel, és ez az érvelés nagyon hasonlít Jézus érveléséhez, amikor Sátán megkísértette őt. Amikor Sátán második kísértésével megkeresi Jézust, mondván, hogy vesd alá magadat, mert meg van írva, az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe, és idézi a Zsoltárt. Akkor Jézus tehette volna azt, hogy azt mondja, hogy álljunk csak meg. Hogy idézette a Bibliát? Vegyük csak elő azt a Zsoltárt, olvassuk el. És akkor kiderül, hogy ott előtte azt mondja, hogy mivel, hogy az Urat választottad, ezért az Isten azt mondja, hogy megőriz téged. Minden olyan úton, amiben hűséges vagy az Istenhez, áll az Isten ígérete, hogy az Isten megőriz téged. De ez egy zárt logikai rendszer. Azon az úton, amelyet nem ő rendelt, amelyet nem az ő útja, azon nem ígéri meg, hogy megőriz téged. Lehetett volna így érvelni. És jogos lett volna az érvelés, mert Sátán tipikusan az igéből kiragadva, a feltételrendszerből kiragadva idéz. Ezt mind a mai napig csinálja. De Jézus nem ezt tette. Hanem mit mondott Jézus? Viszont meg van írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Bekapcsolt egy másik reflektort, és ez a reflektor az egész élethelyzetet leleplezte. Nem kellett aprólékosan érvelni, nem kellett végigvezetni a logikátlanságot, a helytelen íráshoz való helytelen viszonyulást, bekapcsolt egy reflektort, és láthatóvá vált a hűtlenség. Ugyanezt teszi az apostol is itt. Figyeljük meg a két érvet. Az első érve így hangzik, távol legyen, 6. vers, mert akkor mi módon ítéli meg az Isten a világot? Ezzel az érvel az apostol azt mondja, hogy az Isten az egész föld bírája. Elképzelhető az, hogy az egész föld bírája igazságtalan legyen? Az egész föld bírája. Nem, ez elképzelhetetlen. Tehát itt jön a reflektor. Bekapcsolja azt, mondja, az Isten az egész föld bírája. Ha pedig ő az egész föld bírája, akkor lehetetlen dolog, hogy őt igazságtalansággal vádoljuk meg. Ha ő számon kéri rajtam, hogy én miért voltam hűtlen, még akkor is, amikor mégis megvalósulnak az ő tervei, az én hűtlenségem ellenére, akkor jogos a számon kérés, mert ő az egész föld bírája, aki igazságot szolgáltat mindenkinek. És Jobb könyvében van egy ige, Jobb könyve 34. fejezetének a 17. verse, ez pedig megfordítva teszi fel a kérdést, így mondja a Jobb könyve 34. fejezetének a 17. verse,

Vajon aki gyűlöli az igazságot, kormányozhat-e? Vajon aki gyűlöli az igazságot, kormányozhat-e? Avagy az ellenállhatatlan igazat kárhoztathatod-e? A világtörténelem, az emberi történelemnek a tapasztalata bizonyítja azt, hogy egyetlen hatalom sem képes megállni, fennállni, amely igazságtalan. Lehet, hogy történelmi mércével mérve nagyon hosszú ideig uralkodik. De minden hatalomnak a romlására válik az igazságtalanság. Az Isten uralkodó, örökkévaló uralkodó, ebből logikailag az következik, hogy igazságos uralkodó. Mert az igazságtalan hatalom nem állhat fenn örökre, az megdől. Az Isten hatalma pedig örökkévaló hatalom. Ez tehát az első érv. Az első érve erre a kérdésre, hogy hát nem igazságtalan az Isten, amikor rajtam számon kéri, hogy én miért vagyok hűtlen, amikor az én hűtlenségem csak ő dicsőítette? De az, hogy ácsi ember, az Isten ítélőbíró, az Isten a föld uralkodója, tehát igazságos. Ne kérdőjelezd meg az igazságát, mert különben ő nem lehetne ítélőbíró, és nem uralkodhatna örökké. Ez az első érv. Lehet, hogy nehéz nekünk ezt elfogadni, de ez egy érvelési módszer. Egy más nézőpontból, egy más logika mentén leleplezi a kérdésnek a hiába való voltát. A másik érvelése pedig a következő. Sőt, ne cselekedjük a rosszat, hogy abból jó származzék. A másik érve pedig az apostolnak az, hogy rámutat arra, hogy hova vezet az a gondolkozásmód, amin elindultál. Sokszor az ember elindul egy gondolatmeneten, és látszólag nagyon közel van az igazsághoz. Lehet, hogy az érvelése bizonyos részleteiben megkérdőjelezhetetlen, ahogyan érvel. De hogyha a távlati kifutását megnézzük, akkor világossá válik, hogy az igazság és a hamisság az nem keverhető össze. Ha megnézi az ember, hogy egy dolog mire ösztönzi őt, mire vezeti őt, fölteszi a kérdést, hogy hova vezet, mint ez, akkor könnyebb lesz eldöntenie, hogy jó vagy rossz az a dolog. Hát gondoljuk végig akkor ennek a logikának a mentén. Ha az Isten dicsősége az én engedetlenségem által öregbül, akkor tegyek minél több rosszat, hogy annál nagyobb dicsőséget szerezzek az Istennek. Jó dolog ez? Itt lelepleződik, hogy nem. Akiknek kárhoztatásuk igazságos. Az apostol nem érvel tehát. Nem érvel abban az értelemben, hogy végigvezetne egy zárt gondolatmeneten, hogy ember, értsd meg, hogy neked semmi dicsőséged nincsen abban, hogy az Isten elforgatja a te tanácsodat, mert ez a bibliai érv egyébként. Hogy az embernek semmi köze nincs ahhoz, hogy az Isten képes a gondviselésében úgy összeszervezni az emberi életeket, hogy végül mégis az ő terve valósul meg. És hogy eközben mennyi varga betű meg kerülő út jön, ezt mind ő át tudja látni. Ezt majd ki fogja fejteni a 9. fejezetben és a 11. fejezetben. Itt most szeretné, ha a gondolkozásunkban bizonyos határok lennének. Az egyik határ az, hogy az Isten igazságossága megkérdőjelezhetetlen, hogy az Isten ítélete az mindig igazságos ítélet. A másik, hogy gondoljuk végig, hogy ez a magatartás oda vezetne, hogy tegyünk minél több rosszat. Ez pedig nem lehet jó. És akkor itt elvágta a gondolatmenetet. Visszatér a gondolatmenethez a 3. fejezet 9. versével. Ezt mondja, micsoda tehát, különbek vagyunk? Semmiképpen sem, hiszen az előbb megmutattuk nyilván, hogy zsidók és görögök mindnyájan bűn alatt vannak. Én ezzel kapcsolatban ez egy érthető, teljesen nyilvánvaló érthető mondata az apostolnak. Én csak annyit szeretnék megemlíteni, hogyha páli leveleket olvasunk, akkor érdemes mindig felfigyelni ezekre az összegző megfogalmazásokra. Ha el is vesztettem a gondolatmenet fonalát, ha éppen nem tudom, hogy már hol tart az apostol az érvelésben, de találok egy ilyen mondatot, hogy micsoda tehát, hogy van hát, akkor ott azt fogja elmondani az apostol, ami a lényeg. Úgyhogy ezt érdemes megjegyezni magunknak és felfigyelni rá. Tipikusan ilyen például a korintusi első levél 14. fejezete. Ott is újra és újra találunk ilyen csomópontokat, ahol az apostol azt mondja, hogy hogy van hát? Hogy van ez? És máshol is, a római levélen belül is fogunk ilyennel találkozni. Itt összegzi Pál apostol azt, amit eddig el akart mondani. A mondandójának ez a rövid lényege, semmiképpen nem különb a zsidó ember a pogány embernél. Egy vallásos ember nem különb egy ateista embernél, vagy vallástalan embernél, vagy más vallású embernél.
mert az előbb nyilvánvalóan kimutattuk, hogy mindnyájan bűn alatt vannak, hogy mindenki bűnös. És ha ez most nem volt elég, akkor jön egy felsorolás. Az utolsó érve az apostolnak az ige érve, a Zsoltárok könyvéből és Ézsaiás könyvéből, mindegyik alatt találunk egy kis részletet, hogy melyik Zsoltárból származik az idézet, hoz egy hosszú idézet sort, nézzük, hogy mit mond. Amint megvan írva, hogy nincsen csak egy igaz is, nincs, aki megértse, nincs, aki keresse az Istent, mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká lettek, nincs, aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. Nyitott sír az ő torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak, áspis kígyó mérge van ajkaik alatt, szájuk telve átkozódással és keserűséggel. Lábaik gyorsak a vérontásra, útjaikon romlás és nyomorúság van, és a békességnek útját nem ismerik. Nincs Isten félelem az ő szemeik előtt. Micsoda dagadó kebellel hallgathatta ezt egy zsidó ember? Most jól megmondja az Isten nekik. Csak hogy a 19. versben a következőt mondja az apostol. Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azoknak mondja, akik a törvény alatt vannak. Mint egy azt mondja ezzel, hogy kedves zsidó atyám fiai, ezt nem a pogányokra mondja az Isten. Ezt ránk. Ezt ránk, akik hallgatjuk az Isten beszédét. Akikhez szól az Isten beszéde. Akik a törvény alatt vannak, azoknak mondja ezt az Isten beszéde. Mikor az ember úgy eltelne büszkeséggel, hogy ő mennyivel külön, mint a többiek, akkor így ráfordítja az egészet az apostol. Hogy akkor most szembesülj, légy szíves azzal, hogy ezt rólad mondja az ige. Nem másokról. Ezt te rólad mondja az ige. Mert a törvény azokhoz szól, akik a törvényt hallgatják. Akik a törvénnyel kapcsolatba kerültek. Miért teszi ezt az Isten? Azért, hogy minden száj bedugassék, és az egész világ Isten ítélete alá essék. Annak okáért a törvény cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte, mert a bűnismerete a törvény által van. Ez itt az összegzés, ez itt a végső szembesítés. Azért teszi ezt az Isten, hogy senki oda ne állhasson elé az ítéletben magabiztosan, büszkén, hogy én megérdemlem, hogy nekem örök életet adjál, mert én jó vagyok. Hogy mindenki átérezhesse azt, hogy ha üdvözülni fog, azt nem a jóságának köszöni. Azt az Isten jóságának köszöni. És nem azért fog üdvözülni, mert megérdemli, hanem annak ellenére fog üdvözülni, hogy nem érdemli meg. Mert a törvény cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte, mert a bűn ismerete a törvény által van. Az ember, aki a törvényt ismeri, nem tudja igazzá tenni magát az Isten előtt a törvény által, mert a törvény csak abban segít, hogy meglássa a maga valódi állapotát, rádöbbenjen a maga helyzetére, és szembesíti azzal, hogy ott is bűn van, ahol addig nem gondolta, hogy bűn. Hogy van bűn az életében. A végső összegzésünk tehát ennek az első nagy szakasznak így lehetne pontokba szedni, hogy Pál apostol rámutatott arra, hogy az üdvösség feltétele, az örök élet feltétele, az Isten igazsága, vagy másképpen fogalmazva az Isten törvényének a betöltése. A Római Levél 2. fejezet 13. verse ezt félreérthetetlenül nyilvánvalóvá tette. Azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Nem azok az igazak az Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Az örök élet mércéje, az örök élet feltétele itt van. Azok fognak megigazulni, azok nyernek felmentő ítéletet, akik engedelmeskednek az Isten törvényének. Ez az első állítás az apostolnak ebben a szakaszban. A második, hogy nincsen olyan ember, aki ennek a mércének megfelel. Nincsen olyan ember, aki a törvényt betöltötte, nincsen olyan ember, aki odaállhat az Isten elé, és azt mondhatja, hogy nekem odaadhatod az örök életet, mert én bűntelen vagyok. Az előbb nyilván bemutattuk, hogy zsidók és pogányok mindannyian bűn alatt vannak. Hogy az egész világ az Isten ítélete, kárhoztató ítélete alá essen. A harmadik dolog, hogyha egy ember megismeri is az Isten beszédét, megismeri is az Isten törvényét, akkor sem tud megfelelni, mert az az ember, aki bűnt követett el, az az ember, aki letért az Isten útjáról, annak az embernek a testébe a bűntörvényként van beírva,
Ezt majd a 7. fejezet fogja kifejteni részletesen. De itt ez a kifejezés, hogy a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg ő előtte. Itt a test szó erre a tanításra utal, hogyha egy ember megismeri is a jót, a maga erejéből képtelen legyőzni az emberi gyengeséget, a bűnre való hajlamot, fogékonyságot, és ezért nem jelent reménységet számára a törvény ismerete. A 4. dolog, hogy a törvénynek nem is az a feladata, miután az ember már a bűn hatalma alá került, hogy az embernek azt mondja, hogy ez a jó, tartsd meg és élsz. Ezen az úton nem lehet járni, mert az ember először nem tudja, hogy mi a jó, ezért bűnt követel. Aztán, ha már tudja, hogy mi a jó, sem tudja legyőzni a saját szenvedélyeit a maga erejéből, ezért ezen az úton nincsen reménység az örök életre. A törvényt az Isten nem ezért fogalmazta meg. A törvényt azért fogalmazta meg, hogy megmutassa az embernek, mint egy tükörben, hogy milyen helyzetben van. Ugyanis azt a beteget lehet meggyógyítani, akinél helyes diagnózist állítottak fel. Aki a saját helyzetével nem áll szóba, aki a maga helyzetével nem áll szóba, azon az Isten nem tud segíteni. Ezért az apostolnak bele kellett vinni bennünket ebbe a zsákutcába, ahol föl kell tegyük a kérdést, hogy mi a megoldás. Mi a megoldás ebben a képletben, amit az apostol elénk állított, hogy az örök élet feltétele az Isten törvényének a betöltése, de nincsen ember, aki betöltötte volna, ezért az Isten törvénye halálos ítéletet mond ki minden emberre, de ha valaki megismeri is a törvényt, akkor sem tudja betölteni, mert az emberi gyengeség megakadályozza őt ebben, már pedig a törvény betöltése az örök élet feltétele. Hát akkor mi a megoldás? Kedves hallgatók, mondjuk ki a választ, nincs megoldás. Mondjuk ki a választ nyíltan, mellébeszélés nélkül, nincsen emberi megoldás. Mindaddig, amíg ezzel nem állunk szóba, addig nem fogunk szóba állni az isteni megoldással. Sajnos én most nem folytathatom tovább az előadást. 2 hetet kell várnunk arra, hogy megtudjuk, hogy mi a megoldás. Csak annyit hadd fogalmazzak meg, hogy van megoldás, hiszen folytatódik a levél tovább, és nem ért itt véget. Innentől kezdve az apostol a megoldást fogja kifejteni, de vigyázzunk. Ez a megoldás akkor lesz értékes számunkra, ha előtte engedtük, hogy belemenjünk abba a fájdalomba, abba a sötét zsákutcába, amely kendőzetlenül szembesített minket azzal, hogy nincs emberi megoldás. Hogy mindnyájan menthetetlenül elveszett emberek vagyunk. Ez nagyon fájdalmas, borzasztó, megalázó, de a Biblia ezzel szeretne szembesíteni bennünket. Az az ember fogja megbecsülni az Isten által felkínált megoldást, aki ezzel a pokollal szembesült és elfogadta. Amíg van szerintem emberi megoldás, addig nem fogok egyetlen reménységként az Istenhez fordulni. Próbáljuk ki, illetve ne próbáljuk ki. De ez úgyis így fog történni az életünkben. Amíg úgy gondoljuk, hogy van emberi megoldás a bűn problémájára, addig azt fogjuk próbálgatni. És egészen hosszú időt eltölthetünk vele, és egészen végletes helyzetekbe kerülhetünk, és változás akkor lesz az életünkben, amikor ezzel az ítélettel szóba állunk, hogy nincs emberi megoldás, de van isteni megoldás, erről a reménységről fog szólni a folytatás. Én köszönöm szépen a figyelmet, és remélem, hogy 2 hét múlva mindannyian kíváncsian várjuk majd, hogy mi lesz ez a megoldás az Isten részéről. Egy rövid szünet után beszélgethetünk a ma elhangzott gondolatokról.

0: Akkor a mai plusz második előadásunk témájára térnénk, mindenkit szeretettel üdvözlök. A címet itt látjuk a táblán a fejem fölött. A mai alkalommal arról kell beszélnünk, hogy mit tanít a Biblia a lélek halhatatlanságáról, a lélekvándorlásról, az újra megtestesülésről, vagy nagyon elterjedt nevén a reinkarnációról, és a spiritizmus jelenségeiről. Az előadást azzal szeretném kezdeni, hogy ezek a jelenségek rendkívül elterjedtek néhány év óta a mi hazánkban is. Nagyon sok spiritista összejövetelről hallunk. A spiritizmus, amely Amerikából a múlt század közepén indult ki, és manapság Európában, Németországban van a legtöbb híve médiuma, Magyarországon is nagy teret hódított. Csak úgy, mint a többi ehhez kapcsolódó irányzat, amelyek közül az agykontrollról a mai estén nem szeretnék megemlékezni, két hét múlva azonban ezt is műsorra fogjuk tűzni. Mégis, hogyha szóba kerül ez a kérdéskör, hogy lélekhalhatatlanság, a reinkarnáció, spiritizmus, nagyon sokan helyezkednek arra az álláspontra, hogy tulajdonképpen ezek nem a leglényegesebb kérdések, főleg az elsőről szokott ez elhangozni, ez a megjegyzés, hogy a keresztény hit középpontja mégiscsak a Jézus Krisztusról szóló híradás, és az, hogy mi van az emberrel a halál után, hát arról mi ne beszéljünk sokat, hiszen igaz az, amit a Hamlet monológban olvasunk, hogy onnan nem tért meg utazó. Márpedig, hogyha valamiről az embernek nincsen tapasztalati ismerete, akkor arról jobb, hogyha hallgat. Ha meg a Bibliában oly sok kijelentés van, amelyeket azonban nagyon sokan egymásnak ellentmondóaknak tartanak, vagy nem eléggé világosaknak, akkor erről talán jobb nem is beszélni. Szeretnék önöknek néhány sort felolvasni a tavalyi jó hír, tehát a 92/3-as számból, amelyen egy olvasói levél függelékéből olvasnám fel. A kedves kérdező is itt van a sorunkban, aki a kérdéséhez csatolt egy kis függeléket, egy az elmúlt évtizedekben országosan ismert evangélikus püspök néhány évtizeddel ezelőtt előadást tartott arról, hogy különböző keresztény felekezetek mit is tartanak arról, hogy mi van a halál után. És miután nagyon tárgyilagosan áttekintette azt, hogy a legkülönböző felekezetek erről mit vallanak, a dolgozata végén a következő összegzést teszi. Bárhogyan próbálnak is a különböző emberek, különböző szentírási helyek alapján válaszolni arra a kérdésre, hogy mi lesz a halál után, a fentiek, mármint akiket eddig elemzett, mind egyet értenek a következőkben. Első. A halál után a test elporlik. Második. A halál után egyszer ítélet lesz. Harmadik. Az ítéletnek csak két lehetősége van, üdvösség vagy kárhozat. Negyedik. Az üdvösség csak Jézus váltsághalála által lehet az emberé. A válaszok egy kérdésben különböznek, és ez az, hogy mi van a halál és az ítélet közötti időben. A vitás kérdés tehát az úgynevezett közbelső időszak kérdése. Világos, hogy ez nem üdvdöntő kérdés. Felesleges tehát olyan kérdésekkel szakadékot ásni Isten gyermekei között, melyeket Isten nem tartott szükségesnek nekünk világosan kijelenteni. Mózes 5. könyve 29. fejezet 29. versében ezt olvassuk: a titkok az Úréi, a mi Istenünkéi, a kinyilatkoztatott dolgok pedig mieink, és a mi fiainké mindörökké. Ezzel végződik ez a cikk. Tehát miután, mondom, nagyon tárgyilagosan érdemes elolvasni, egy oldalon összefoglalja, hogy a különböző keresztény felekezetek, hogy milyen tanításokat mondanak ezzel kapcsolatban, hogy mi lesz a halál után, miután négy pontba rögzíti, hogy mindenki egyetért ebben és ebben és ebben, azt mondja, hogy van egy ötödik pont, amiben nincs egyetértés, sőt, a legnagyobb különbözőségek vannak, hogy mi van a halál pillanata, és a között, amit ítéletnek nevezünk, vagy feltámadásnak nevezünk, ami azért az emberiség többségének esetében egy hosszú időszak. Mi van e között? Él az ember? Csak a lelke él? Az egész ember él valahol a világ mindenségben? Tudhat mi rólunk? A szeretteiről? Láthatja őket, és végigkísérheti a sorsukat? Vagy pedig nincs semmi? vagy pedig nem láthatnak bele ebbe a földi drámába és küzdelembe. Szóval ez az a kérdés, amire azt mondja itt, mondom ez az összefoglaló egyházi személy, hogy erről ne vitatkozzunk, mert ezzel csak éket vetünk Isten gyermekei, vagyis hát a keresztények közé. Kedves hallgatók, az előadást azzal kell kezdenem, hogy ez, hogy mi van a halál után, ez nem lényegtelen kérdés. Sőt, mondhatnám azt, hogy ez az egyik kérdések kérdése. Erről nem lehet úgy gondolkozni, hogy mi van a halál után, hogy ezt senki nem látta, meg erről ne okoskodjunk, meg erről túl sok a kijelentés, és nem látunk világosan, hanem, hogy mi következik a halál után, hogy van-e utána valami élet, vagy nincs élet, ez a kérdések kérdése, és mi a Bibliában a kérdések kérdése, teljesen biztosan az, amit előbb is említettem, a Jézus Krisztusról szóló tanítás, mert a megváltás nagy titkával a legszorosabban összefüggő kérdés ez, hogy mi van a halál után. Ugye a Biblia kimondja azt a nagy kijelentést a Római Levél 6. fejezet 23. versében, hogy a bűn zsoldja a halál. Tehát a bűn következtében kell, hogy meghaljunk. És amikor a Biblia kimondja ezt az óriási kijelentést, hogy a bűn fizet, a bűn zsoldja a halál, akkor ugyanakkor hozzáteszi azt, hogy van viszont kegyelem, van viszont örök élet, van a halál legyőzése Krisztus által, de a halál legyőzéséhez tulajdonképpen a bűn legyőzése szükséges. Tehát az, hogy a halál után mi van, vagy egyáltalán a halál után lesz-e felébredés, vagy lesz-e örök élet, ez mindez azon fordul meg, hogy megértjük-e a Bibliának a középponti üzenetét, a megváltást, aminek a lényege a bűn legyőzése. Mert a halál oka a bűn. Ha az okot legyőzzük, akkor az okozat is el fog múlani. De hogyha az okot nem győzzük le, akkor az okozat megmarad, és soha felébredés, soha élet nem fog bekövetkezni semmelyikünk halála után. Tehát említem az előadás elején, hogy erről a kérdéskörről, hogy mi van a halál után, csak úgy lehet gondolkozni, hogy számba vesszük, hogy miért van a halál, ugye a Biblia azt mondja, hogy a bűn miatt van a halál, és hogy lehetséges-e a halál fölötti győzelem, ami egyenlő azzal, hogy lehetséges-e a bűn feletti győzelem, mert aki legyőzi a bűnt, az kaphat az ítéletben Krisztustól örök életet és feloldozást, szabadulást a halál fogságából. Tehát ez a legközéppontibb kérdés. És az, hogy mi van a halál után, ezt tárgyalni és ezt végigkövetni, ez egy nagyon fontos és halaszthatatlan kötelességünk mindannyiunknak, mert mondhatnám azt, hogy a keresztények két csoportba sorakoznak ebből a szempontból. Vannak olyan keresztények, akik azt mondják, hogy a bűnt nem lehet legyőzni itt a földi életben, mégis reménykednek abban, hogy a halál után van valami, vagy az ítéletben lesz felszabadítás, megszabadítás halálfogságából. És vannak olyan keresztények, akik megtanulták azt a Szentírásból, Isten megismeréséből és Krisztus áldozatának elfogadásából, hogy igenis itt a földön lehetséges a bűnt legyőzni valakinek a segítségével, valakinek az erejével, és aki a bűnt legyőzi a Krisztusba vetett bizalom által, az nyugodtan nézhet a halál elé, mert a halál csak egy ideiglenes állapot, ami után egy bizonyos meghatározott rendben és folyamat szerint Isten szabadítása teljességre jut, tehát ez az ember nem lesz mindig a halálnak a fogja. Ez csak előzetes gondolatmenet volt, de nagyon szeretném ezt hangsúlyozni mégis, és felhívni a figyelmüket, hogy amikor bármikor szóba kerül ez a kérdés, vagy kérdeznek bennünket, vagy kialakul társalgásban erről egy bizonyos beszédhelyzet. Ne üssük el ezt azzal, hogy majd meglátjuk, meg úgyse tudunk róla semmit, meg ez nem lényeges kérdés. Ez a megváltáshoz kapcsolódó leglényegesebb kérdés, mert érinti a bűn problematikáját, érinti a hit kérdését, és érinti a megváltás egész kérdéskörét. Ezek után, kedves hallgatók, hadd vessem fel önöknek a kérdést, hogy ha mindez ennyire fontos és középponti dolog. A Bibliában hol van először szó arról, hogy az emberiség történetében megoszlott a tanítás arról, hogy mi van a halál után? Hol van először szó a Bibliában arról, hogy valaki azt mondta, hogy a halál után ez és ez lesz, más valaki viszont mást mondott? Mert hogyha ez ennyire lényeges kérdés, akkor lehetetlen, hogy a Biblia ezt csak úgy kerülgetné, vagy imit-amot ejtené szóba. Ez vagy a Bibliának a legelején kell, hogy jelzés nyerjen, és a Biblia legeleje világossá kell, hogy tegye a dolgot, hogy itt két felfogás van a halál utáni létezésről, és ez a két felfogás egymástól élesen elkülöníthető. Én először azzal a felfogással kezdeném, amire így lehet rákérdezni, hogy kiállította először azt a történelemben, hogy ha az ember bűnt követ el, és az életünkben nem egy, hanem több bűnt is elkövetünk, ennek ellenére mégse halunk meg teljesen. Még egyszer felteszem a kérdést. Ki állította először azt a történelemben, hogy ha mi bűnt és bűnöket elkövetünk, mégsem halunk meg teljesen? Azért kezdeném ezzel a kérdéssel, mert tulajdonképpen a mai emberek többsége ebben hisz. Kereszténységen kívüli világban is, de a kereszténységen belüli világban is ez a legszéltében, hosszában elterjedt nézet, hogy ugyan mi esendő, gyenge, bűnöket egymásra halmozó emberek vagyunk, de a halálunk után valami vár bennünket, valami lesz, ha mással nem is, de a lelkünkkel. Ki állította ezt először? Mózes első könyve, 3. fejezet, 4. és 5. verse a Bibliának egy roppant fontos részlete, amelyet illene komolyabban vennünk, mint általában szoktunk. Ez a paradicsomi megkísértésnek a története. Itt ebben a megkísértésben nem kisebb dologról van szó, mint arról, hogy az ember ragaszkodik-e Isten törvényéhez, a szeretet törvényéhez, vagy pedig a kísértőnek a szavára hallgat, és kipróbálja a bűnt. Tehát még a bűn elkövetés előtt vagyunk. Még a bűn elkövetés előtt valaki azt állítja Évának, aki közel ment ehhez a bizonyos paradicsomi fához, hogy bizony nem haltok meg, ha elkövetitek ezt a bűnt. De hadd olvassam pontosan. Mózes első könyve, 3. fejezet, 4. és 5. versében ez áll. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon enni fogtok abból, mármint a fa gyümölcséből, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Kedves hallgatók, a történelemben ez az első előfordulása annak, hogy valaki azt állította, hogy az ember nyugodtan kipróbálhatja a rosszat, a rossz kipróbálása, a rossz cselekvése után nem fog meghalni. Így kezdte a szavát Sátán Évához ezzel a határozott, nyomatékos kijelentéssel, bizony nem haltok meg. Ugye ez egy nagyon nyomatékos kijelentés, Jézus is ezt a szólásformát használta a földi életében, bizony-bizony mondom néktek, bizony nem haltok meg. Tehát nyugodtan kövessétek el a bűnt, mert a bűn elkövetése után nem fognak a bűn következményei beillelődni, bizony nem haltok meg. Sőt, Sátán hozzátett még bizonyos magyarázatot is, amikor azt mondta, hogy amely napon megkóstoljátok ezt a gyümölcsöt, megnyilatkoznak a ti szemeitek. Tehát, hogyha kipróbáljátok a rosszat, akkor ti okosabbak lesztek, többet fogtok tudni. A rossz kipróbálása az embert egy magasabb szintre juttatja. Tehát kifejezetten ajánlotta, nem hogy nem fogtok meghalni, kifejezetten ajánlotta az embernek, hogy próbálja meg a rosszat. És utána mondott még egy harmadik dolgot is, azt mondja, hogy olyanok lesznek, mint az Isten jónak és gonosznak tudói, vagyis benne volt ebben a kijelentésben az, hogy az Isten rátartiságból, féltékenységből akarja azt, hogy ti ne próbáljatok ki valamit, amit ő nem akar. Tehát az Isten irigyli tőletek azt, hogy ti olyanok lesztek, mint ő. Ezért csak nyugodtan próbáljátok ki, mert hát milyen jó dolog olyannak lenni, mint az Isten. Tehát bizony nem haltok meg, és próbáljátok ezt ki, megnyilatkoznak a ti szemeitek, nagyon nagy tudás birtokába fogtok jutni, és arra a szintre fogtok eljutni, amelyen Isten van. Tehát nyugodtan kimondhatjuk, hogy ez a felfogás, hogy az ember kövessen el bűnt, próbálja ki a rosszat, de ennek ellenére nem fog teljesen meghalni, ez az eszme a Biblia a 3. fejezetében világosan úgy áll előttünk, mint egy sátáni eszme. Sátának az egyik legravaszabb és legkörmönfontabb eszméje, hogy az embert belevigye a bűnbe, és az embert azzal áltassa, hogy a bűnnek nem lesznek olyan drámai következményei, mint amit Isten mondott. Hadd vessem fel önöknek a kérdés, hogy Isten mit mondott. Ez a második kérdésünk, hogy Isten mit mondott arról, amikor figyelmeztette az első emberpárt, hogy megkísértés fogja érni a paradicsomban. Mózes első könyve második fejezetében, aztán a harmadik fejezetében is olvassuk ezt a híres kijelentést. Isten azt mondta, amely napon enni fogtok, abból meghaltok. Ez a kijelentés megint csak egy nagyon velős, nagyon mély kijelentés volt. Ez nem annyit jelentett, hogy amikor szakítanak abból a gyümölcsből, abban a pillanatban, azon a napon meghalnak, hanem Isten egy nagy törvényszerűséget mondott ki. Azért fogalmazott az Úr így, hogy amely napon esztek, abból meghaltok, mert ezzel Isten kifejezte, hogy a bűn magába foglalja a következményét, tehát a megsemmisülést, az életnek a pusztulását. Ugye később mondja ezt Jakab levele első fejezetében majd a Szentírást, hogy a bűn először megfogan az emberben, amikor a kísértés megfogan, akkor megszüli a bűnt, a bűn teljességre jut, és majd teljességre jutva nemz halált. Tehát a bűn rögtön nem mutatja ki a foga fehérét, tehát rögtön nem hal meg az ember, hogyha valami rosszat elkövet, de mégis magában a bűnben egy olyan törvényszerűség dolgozik, ami az élet pusztításának, az élet leépülésének törvényszerűsége, és ha az ember egyszer erre az útra lép, akkor oda fog jutni kivétel nélkül minden ember, hogyha ha kísérletezik a rosszal, egyszer meg fog halni. És amikor bekövetkezett ez a tragédia, hogy Ádám és Éva szembe helyezkedtek az Istennel, és kipróbálták a rosszat, akkor Isten megdöbbentő rövidséggel ezt mondta nekik, hogy te por vagy. Azt mondta Ádámnak és Évának, hogy por vagytok, visszatértek a porba. Nem mondott semmit Isten arról, hogy ami részetek, ami tovább él. Isten azt mondta, hogy ti, az egész lényetek el kell, hogy búcsúzzék az élettől. Tulajdonképpen a bűn zsoldja a halált, tehát az, hogy a bűn végső soron a megsemmisüléshez vezet, itt ebben az egyszerű kijelentésben nagyon markáns jelzés nyer, mert Isten ezt mondja, hogy te, az egész személyiséged visszatér a porba. Kedves hallgatók, amiután látjuk ezt, hogy ez két különböző felfogás. Sátán azt mondja, hogy nyugodtan kövessétek el a bűnt, mert úgyse haltok meg, vagy nem haltok meg teljesen. Mind a kettőt hadd mondjam, mert a bűnnek van egy olyan varázsa az emberi életben, egy olyan ideig, óráig való gyönyörűsége, hogy az ember tényleg megittasodik attól, hogy ő most mit csinál, mit művel, és szinte a halált is semmibe veszi, nem hisz abban, hogy létezik halál. Hány és hány ember mondja már fiatalkorától fogva, hogy ő nem hisz ebben, és nem tudja elfogadni. Ő látja, hogy mellette meghalnak emberek, de hogy ő meghaljon, ezt nem tudja elfogadni. És amikor belemennek a rosszba, a bűnbe, valamilyen megittasultság, valamilyen olyan bódító részegség keríti hatalmukba az embereket, mint hogyha a bűn valamilyen olyan örök életszerűséget jelentene az ember számának, mert hát olyan gyönyörű, meg olyan jó megtenni. Vagy hogyha a másik eset következik be, hogy az emberben elmúlik majd ez a bódulat, akkor is az ember azzal áltatja magát, hogy a testem meghal, de valahogy a lelkem tovább él. Ez a Biblia szerint egyértelműleg a kísértőnek, sátánnak az eszméje, ellentétben azzal az eszmével, amit Isten hirdetett meg, hogy az ember, ha a bűnt elköveti, akkor szükségképpen el kell, hogy váljon az élettől, mert a bűn felemészti az életet, a bűn zsoldja a halál. Kedves hallgatók, hadd vessük fel ezután a kérdést, hogy miután a paradicsomban megtörtént az Édenben megtörtént az, amit tudunk a Bibliából, hol találkozunk azzal, hogy ez a két felfogás, az Isten által adott felfogás és a sátán által adott felfogás kiszélesült, egész vallásokat foglalt magába, egész rendszerekké nőtte ki magát, hol találkozunk ezzel? Ugye a Bibliában, ahogy végigkövetjük a történelmet, azt látjuk, hogy már a hamis vallásosság, az Istentől eltérő vallásosság mindjárt a második nemzedékben kialakult. Ez volt a Kain nemzedéke. Ugye Kain is áldozatot mutatott be az Istennek, csak egészen mást, amit Isten kívánt. Kainnak a leszármazottai sem tagadták az Isten, csak éppen nem úgy viselkedtek és nem úgy szolgálták, hogy azt Isten kívánta. És az özönvízig tartó 10 nemzedékről nagyon vázatosan olvasunk, de érezhetjük azt, hogy ez a két eszme, a sátáni eszme épp úgy, mint az Isten által adott magyarázat, a történelmünk hajnalától fogva jelen volt, fejlődött és erősödött. Amit mi a történeti, tehát a historikus korból ismerünk, az körülbelül az özönvíz utáni időszak, És itt felrajzoltam a táblára, hogy ennek az eszmének, amit így hívunk, hogy a lélek halhatatlansága, vagy így is hívhatunk, hogy majd rátérek erre a lélekvándorlás, reinkarnáció, később a spiritizmus. Tulajdonképpen a történeti korban olyan nagy időszakai voltak, amikor ez a felfogás megerősödött, amikor egész vallásokat hozott létre. Ugye az első vallás, amiről tudjuk azt, hogy szinte a középpontjába állította a túlvilági életet, és az, hogy a halál után mi lesz, és mi kell, hogy bekövetkezzék, ez tulajdonképpen a brahmanizmus, a hinduizmus és a buddhizmus, amelyet nagyon nehéz elhelyezni az idői tengelyen, mert hiszen ezek a legősibb vallások, amelyek ma élnek, és amelyekről ma tudunk. Úgyhogy én a tólig évszámokban egy ilyen nagy időközt írtam fel, hogy az időszámításunk előtti 23. század, ez az özönvizet közvetlenül a özönvíz utáni évszázad, körülbelül a 10. századig, amelyből már vannak brámánista és hinduista iratok, és körülbelül a 6. század, 6.-5. század, amikor a buddhizmus kialakul, ezek a keleti vallások, ezek a mai India területén és környékén kifejlődő vallások voltak azok, amelyek a legnagyobb súllyal a középpontjukba állították azt, hogy az embernek az élete végén, a halála után bizonyos sorsjut osztály részül. Ezek olyan kifejtett rendszerek, amelyek később a történelemben óriási hatást gyakorolnak, és néhány centrumot majd ebben a hatásban szeretnék megmutatni, egészen addig, hogy eljutunk a mi mai korunkig, amely mai korban ezeknek a vallásoknak valóságos reneszánszát, megerősödését és Európában való elterjedésének időszakát is éljük. Egy nagyon rövid összefoglalást szeretnék adni önöknek arról, amit egyébként magyar nyelven is lehet olvasni néhány könyvben, már harmadik kiadását éri meg Helmut von Glasenappnak az Öt világvallás című kötete, de nem tudom, hogy akik elolvasták ezeket a vallástörténeti összefoglalásokat, nem elégedetlenek egy kicsit a vallásoknak a rendszerezésével és összefoglalásával. Nekem például mindig az az érzésem, hogy az ilyen vallástörténeti összefoglalásokban valahogy az erdőtől nem látjuk a fát. Egy sor dolgot megtudunk a vallásokról, bizonyos vallások tanításairól, de vagy a vallásnak a lényegét nem értjük meg, mert szinte a szerzők elvesznek a részletekben. Én most nagyon leegyszerűsítve, de én úgy hiszem mégsem torzítva, szeretném önöknek elmondani, hogy az a felfogás, ami elhangzott ott a paradicsomban, hogy bizony nem haltok meg. Ebből a kis mondatból, hogy bizony nem haltok meg, például ezekben a keleten, tehát a brahmanizmus, hinduizmus, buddhizmusban az egészet egybeveszem, és inkább az egyszerűség kedvéért most már csak mint buddhizmusról beszélek, ami aztán valóban összefoglaló jellegű rendszer is lett India történetében. Szóval, hogy hogyan is fest ez az egész gondolatrendszer, amelyen ez a vallás alapul. Nem szeretném az egész keleti vallásoknak egy ilyen részletes összefoglását adni, mondom, hogy én inkább a fára vagyok kíváncsi, nem annyira az erdőre. Összesen 2-3 alapvető tanítást hadd emeljek ki ezekből a keleti vallásokból. Azért is szeretném önöknek ezt elmondani, egyrészt azért, hogy igenis szóba kell állnunk a vallástörténelemmel, és azzal, hogy a vallásokat meg kell ismerni, legalább fő vonalaikban. Nincs arra időnk semmelyikünknek se, hogy mindegyik világvallásba fejest ugorjunk, és teljes részletességgel kezdjük bogozgatni a szálakat. Nincs erre lehetőségünk sem. De egy valamitre nagyon figyelnünk kell. Minden vallásban vannak igazságok. Meg kell látni a vallásokban az igazságokat is, mert Isten a történelemben mindig egyes embereket és minden egyes embert megkeresett az ő kegyelmével a Szentlélek által. Úgyhogy a világon minden eszmerendszerben van igazság. Én nem találtam olyan eszmerendszert és vallást, amilyen ne lenne igazság, nem is egy. De éppen ez kötelez bennünket fokozott figyelemre, mert az egyes vallásokban az igazságoknak és a hamisságoknak a bámulatos ötvözete az, ami megtévesztette mindig is az embereket és a mai embert legfőképpen. Ha valaki összefoglalja ezeket a keleti vallásokat, én úgy hiszem, hogy az első pont, ahonnan kell kezdeni az összefoglalás, mert nem egyszerű dolog, hogy honnan kell kezdeni egy vallás összefoglalását. Én azt hiszem, az első pont mindjárt egy pozitív tanításuk. Ezek a keleti vallások mindegyike azt mondja, hogy az élet fájdalom és szenvedés. Ez egy olyan tanítása minden keleti vallásnak, hogy olyan mély és annyira következetesen hangoztató tanítás, hogy én csodálkozom, hogy ezt például nem veszik észre ezek a tudós emberek, akik összefoglalják a vallásokat, mert egy vallásrendszert, egy gondolkodási rendszert mindig a leglényegesebb pontjáról és a logikailag első principiumától kell összefoglalni. Nos, hát ezekben ez az alaptétel, hogy az emberi élet és a létezés, az fájdalom és szenvedés. Tele van testi kínokkal, betegségekkel, tele van lelki gyötrelmekkel, de aki mondjuk viszonylag csöndesebb életet tudhat magáénak, tehát nincsenek nagy betegségei, vagy nincsenek olyan környezetben, hogy nagy lelki küzdelmeket kellene, hogy folytasson, amik szenvedéseket szereznek, akkor is ott van mindannyiunk életében micsoda, ami alól semmelyikünk nem vonhatja ki magát, az elmúlás. És nem csak a testi szenvedés, óriási szenvedés, meg a lelki szenvedés, hanem főleg az elmúlásnak az átérzése és tudata, hogy itt vagyunk, és ki tudja, meddig vagyunk itt, és ki tudja, mikor nem leszünk itt. Ki tudja, meddig élünk, ki tudja, mikor kell elválnunk a szeretteinktől, ki tudja, mikor szakad meg az életünknek a fonala. Kedves hallgatók, én úgy gondolom, hogy ez alkalmas arra, ez a kiinduló pont, hogy ebből egy szép gondolkodási rendszer fölépüljön, hogyha valaki ebből indul ki, hogy az élet mindannyiunk számára fájdalom és szenvedés. Tulajdonképpen a Biblia is ezt mondja. A 90. Zsoltárban hogy is hangzik Mózesnek a híres kijelentése az emberi életről, hogy a mi életünk napjai 70 esztendő, vagy ha feljebb 80 esztendő, és a nagyobb részük nyomorúság és fáradtság, és gyorsan tova tűnik, mintha repülnénk. Ugyanazok a tételek megvannak benne. Szenvedés, fáradtság, nyomorúság, és gyorsan tovaillanás, mintha repülnénk. Észre se vesszük, már vége van. Tehát, hogy úgy mondjam, az alaptételben, aki a Biblia alapján gondolkozik, aki komolyan veszi a bibliai kereszténységet, teljesen egyetérthet a keleti vallások kiinduló pontjával. Az első tételben igen. De mi a második tétel? A második tételnél fel kell vessük azt a kérdést, hogy miért van ez így? Nem? Hát ezek annyira logikus dolgok. Igen, kiindultunk valamiből, amit mindannyian átérzünk, amit nem tudunk lehazudni, mert mindannyiunk életében kicsintől a nagyig, az okostól a művelten át a gazdagig, mindenki osztozik ebben a sorsban. Na de miért van ez így? Eleve ilyen a létezés? Vagy mi tettük ilyenné? Ez itt a kérdés. És itt a második pontban válik szét a keleti vallások tanítása és a bibliai kereszténység tanítása. A keleti vallások azt mondják, hogy a létezés azért fájdalom és szenvedés, mert ez eleve ilyen. Ezt nem mi tettük ilyenné. Meghatározott díszletek közé születünk bele, ide pottyanunk ebbe a világba, itt ez fogad bennünket, ezt nem tudjuk mássá tenni, ezért mi nem vagyunk felelősek. Maga a létezés a felelős, vagy az, aki ezt a létezést így formálta, vagy az anyag a felelős, mert az anyag nem annyira magasabb rendű, mint a szellem meg a lélek, és miközben anyagvilágban élünk, eközben ér bennünket ennyi fájdalom és szenvedés. Mindegy, hogy most mire, megint mondom, nem az erdőt szeretném, a fákat felsorolni, én a fát szeretném látni, a fő tengelyét egy vallásnak, és ezek a keleti vallások azt mondják, hogy a lét, a létezés, az élet eleve ilyen. Most hát, kedves hallgatók, itt van a nagy különbség, mert erre mondja azt a Szentírás, hogy a lét, a létezés az eleve nem volt ilyen. Isten nem úgy teremtette meg a Földet, hogy itt nyomorúság legyen, fájdalom és halál, és Isten nem úgy teremtette meg az életet, hogy elmúljék az élet, és hogy távoznunk kelljen ebből az életből. A Biblia világosan bizonyságot tesz arról, hogy van egy személyes gonosz, és volt az ember, és van az ember, aki mindig beengedi és hagyja érvényesülni ezt a személyes gonoszt. Tehát egyrészt egy személyes gonosz miatt van a bűn, a lepusztulás, a fájdalom, a szenvedés. Másrészt az embernek a felelőtlen magatartása miatt van, amivel az ember beengedi és jóvá hagyja ennek a gonosznak a munkáját. Ez már óriási különbség. Ez már óriási különbség, hogy az egyik vallás azt mondja, hogy ez eleve ilyen, a másik pedig azt tanítja, hogy sajnos ennek oka van, hogy ilyen lett. De ha ilyen lett is ez a világ, Istennél ott van a kijelentéseiben, a proféciáiban, hogy Isten helyre akarja állítani az eredeti harmóniát, helyre akarja állítani az örök életet. Tehát itt már azt látjuk, hogy óriási különbség van a keleti vallások és a kereszténység között. De még egy harmadik tételre is legyünk tekintettel. Mit válaszolnak a keleti vallások arra, hogyha az élet, a létezés fájdalom, és ez tőlünk független dolog, hiszen vagy az anyagvilág, vagy maga a létezés szerzi számunkra ezt, akkor mi a megoldás? Tehát még egyszer mondom önöknek, hogy három kérdésből összeállítható egy vallás arculata. Mi az alaptétele, mivel okolja meg az alaptételét, és miben látja a megoldást? Nem nagy dolog a vallásokat áttekinteni, nem kell ehhez különös tanultság és utánajárás, csak következetesen a kérdéseinket fel kell tenni. Mi az alaptétele, minek az oka, hogy ez az alaptétel, és mi a megoldás? Hát itt adják a választ olyképpen, ahogy Sátán is adta a választ a paradicsomban. Ezek a keleti vallások egytől egyig azt mondják, hogy az életnek ebből a fájdalmából, ebből a szenvedéséből ki kell lépni. Az életnek ebből a szenvedéséből ki kell lépni, na de az az ember, aki ragaszkodik az élethez, az nem tud kilépni ebből a körből. Mert az az ember, aki annak ellenére, hogy látja, hogy ilyen az élet, és mégis élni akar, és ez soha nem adja föl az életébe, hogy élni akar, a halála után is újra meg fog testesülni, újra vissza fog jönni ide, először talán nem emberi alakban, hanem állatban, növényben, vagy bármi másban, de aztán az 5.-6. reinkarnációnál talán már újra emberi formában. A lényeg az, hogy az ember, hogyha nem számol le azzal, hogy a létezés jó lenne, mert a létezés rossz, és az ember igenli az életet, és az ember szabad utat hagy az ösztöneinek, a szenvedélynek, a vágyainak, akkor ennek egy jogos következménye lesz, hogy a halála után is újra vissza fog térni, vagyis van egy ilyen szanszára, tehát ez a neve, hogy szanszára, amit különböző magyarításokkal jelölnek. Én legfőképpen nekem azt tetszik, hogy létforgatag. Tehát van egy ilyen körforgás, mint ugye a keleti óriás kerék, egy létforgatag, vagy létforgás, és az ember addig megtestesül, újra visszajön erre az életre, hogy milyen formában, az megint csak másodlagos, ameddig valamelyik újra testesülése során el nem jut addig a meggyőződésig, hogy jobb nem élni, mint élni. Mert az élet fájdalom és szenvedés, miért kellene ehhez ragaszkodnunk? A szanszára köréből akkor megy ki a lélek és jut el a nirvánába, amikor az ember meghozza ezt a döntő elhatározást, hogy nem ragaszkodom az élethez. Kedves hallgatók, itt ennél a harmadik pontnál, mert önmagában nagyon logikus ez a rendszer, nem? Az élet fájdalom és szenvedés. Nem mi miattunk van ez így, mi csak kárvallottjai vagyunk ennek. Az a megoldás, hogy mi egy olyan világba jussunk el, ahol már nincs érzés, nincs gondolkodás, nincs felfogása a fájdalomnak és szenvedésnek, ahol valami tisztaság van, ahol semmi fodrozódás, semmi rezgés nincs, ami tiszta nyugalom és békesség, ez a nirvána. Ez önmagában nagyon logikus, ugye? Csak az a kérdés mindegyik vallásnál, hogy éppen amit felépít egy logika szerint, az igaz-e? Mert a Szentírás azt mondja, hogy valóban az élet fájdalom és szenvedés lett. Az ember, Sátán és az ember miatt lett, és a megoldás nem az, hogy az ember elforduljon az élettől és nem mondjon az életről, hanem hogy az ember keresse a megoldást, hogy hogy lehet legyőzni azt az okot, ami fájdalommá és szenvedéssé változtatta az életünket. Tehát hogy győzheti le az ember a rosszat, a bűnt? Mi az, hogy megváltás? És mi az, hogy együttmunkálkodás az Istennel? Tehát nem aszkézis, ahogy tanítják a keleti vallások, ha most így szavakkal szeretnék játszolni, nem aszkézis, hanem szünergészis. Aszkézis ugye az annyit jelent, hogy teljes lemondás az életvitelben is, a vágyak, a szenvedélyek csituljanak el, és addig gyakorolja ezt az ember, amíg végül el nem jut addig a pontig, hogy minden leáll, és utána a halála után jön a nirvána. A Biblia viszont azt mondja, hogy szünergészis, vagyis együtt munkálkodni a Teremtő Istennel, aki jónak teremtette az életet, bennünket is jónak teremtett. Csak valaki és mi rontottuk el ezt az életet, és tettük ilyenné, de ha visszatalálunk az Istenhez megtérés, megigazulás által, akkor Isten együttmunkálkodás által nem lemondatni akar bennünket a vágyainkról és az életösztönünkről, hanem megnemesíteni akarja ezeket a vágyakat és életösztönöket, hogy a jó irányba terelődjenek, és az életet szolgálják, és ne a bűnt és a halált. Na, kedves hallgatók, ez a keleti vallás, a hinduizmus, brahmanizmus, buddhizmus különböző csatornákon keresztül hatott az évszázadok során. Ez a vallás messze nagyobb és részletesebb volt annál, hogy csak Indiában maradt volna. Már ugye a buddhizmussal és a buddhizmus és a görög civilizáció egymás hatásával már a 6.-5. században Görögországban van ez a felfogás. Csak Görögországban nem úgy hívják, hogy buddhizmus, hanem úgy hívják, hogy orfizmus, pütagoreizmus és platonizmus. Ez az 6.-5. század. Ugye a történelemben ezek a folyamatok és ezek a kapcsolódások sokszor kimutathatók, sokszor nagyon nehezen mutathatók ki, de az is biztos, például nem csak Görögország felé jön ez az eszme, hanem megy Egyiptom felé is. Csak egyetlen egy dologra hadd hívjam fel a figyelmüket, megint csak állandóan visszautalok a Mózes első könyve 3. fejezetére, ugye Sátán azt mondta, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Tudomásom szerint az egyiptomi halott kultuszban van egy ilyen felfogás, amit Kákosi László ír a Réfiai című könyvében, hogy ha meghal egy ember, gondolták az egyiptomiak, akkor pusztán a halála által, ugye az egyiptomi vallás nem volt annyira kidolgozott rendszer, mint a hinduizmus és buddhizmus, tehát nem volt meg ez a nagy szamszára tanítás, hanem az egyiptomi vallás azt mondta, hogy ha meghal az ember, pusztán a halál ténye által, már hasonlóvá válik Istenhez. Ez a következő kép írja le Kákosi László a Réfiai című könyvében a 352. oldalon. A túlvilág hit egyik általánosan elfogadott tanítása az volt, hogy a halál után mindenki részesül Oziris Isten isteni természetéből, hiszen a halál ténye hasonlatossá teszi sorsát az istenséghez. Az elhunytak neve elé az első átmeneti kortól kiteszik az Oziris szót, a szövegekben tehát rendszerint így szerepelnek. Mondjuk, hogyha egy ember meghalt, akkor ezt így adják tudtul, hogy Oziris XY mondjuk az igaz hangú, vagy a jótékony, vagy a bölcs ember meghalt. Tehát már Ozirisnek hívják. Tehát milyen megdöbbentő, egy vallás odáig is eljutott, nyilván ez is a keleti vallások hatására, Egyiptom, amely nem fejlesztett ilyen hatalmas rendszer, de az alapeszme ugyanaz, amit Sátán mond, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Tulajdonképpen a halállal, tehát az, hogy kövesd el a rosszat, a rossz következtében, ha meghalsz is, akkor is olyan leszel, mint az Isten. Megdöbbentő dolog, nem? És ezek a hatások, amelyek mondom, hogy a vallástörténetben, a kultúrtörténetben sokszor kimutatható hatások, másszor nagyon, nagyon oda kell tennünk a kezünket, hogy hol vannak ezek a kapcsolódások. Az időszámításunk előtti 6. és 4. század között jut egy újra egy ilyen gyűjtőmedencébe, és ez a görög kultúra és a görög túlvilághit. A görög túlvilághit, amelynek nagyon sok leírása van, ugye az egész görög mitológia rendelkezésünkre áll. Aztán ott van Homérosznak az Iliásza, amely egy túlvilági utazást ír le. Ott van Platonnak a Phaidon című dialógus, ami egy túlvilági utazásnak a rajza. Nagyon röviden szeretném önöknek megint csak a fát megmutatni, és nem az erdőben elveszni, hogy ez a görög orfikus, pitagóreus, platoni tanítás, mint rendszer, hogyan állítja megint középpontjába a halál utáni életnek a kérdését. Azért érdemes azért ezeket végigkövetni, remélem, hogy nem tartják talán kicsi nehéznek vagy nyomasztónak, mert a történelemben bizonyos összefüggések ismerete elengedhetetlen. Bizonyos rendszereket egy 2-3 tételben azért jó, hogyha az ember ismer. Nos hát, ezt a görög felfogást nagyon könnyen rekonstruálhatjuk nem másból, mint Platon filozófiájából. Platon filozófiájának is a 3 alaptételét hadd emeljem ki önöknek. Platon nem abból indul ki, meg mestere Szókratész, mint a keletiek, hogy az élet fájdalom és szenvedés, hanem hogy úgy mondjam, az érmének a másik oldalából. Tulajdonképp ugyanabból indul ki, csak más megfogalmazásban. Platon a következőt mondja. Honnan van az, hogy mi emberek itt a földi életben a tökéletességre törekszünk? mert mindannyian szeretetre vágyunk, méghozzá tiszta és tökéletes szeretetre. Mindannyian a jóságot szomjúhozzuk, mégpedig a tökéletes jóságot. Mindannyian a tiszta szépnek örülünk, a harmóniának, a rendnek, a nyugalomnak. Az emberi lélekben ott van a tökéletesség iránti vágy. Hát honnan lehet meg ez a vágy bennünk, mondja Platon, ha itt a környező világban fájdalom, szenvedés, tökéletlenség, igazságtalanság, gonoszság, ezek kavarognak. Hát honnan lehet meg az emberben ez a vágy, hogy az ember gyerekkorától fogva a tökéletességre sóvárog? És honnan hozzuk mi ezt az érzést és ezt a vágyat? Ez a kiinduló pontja az egész görög gondolkodásnak. Ne felejtsük el, hogy az egész görög kultúra, hogy egy kicsit úgy magunk elé idézzük, hát nem ebből áll? A rend, a szépség, a harmónia a szobrászatban, a zene művészetükben, az irodalmukban is a tökéletes rend és arányosság. A görög világnak is ez a harmóniára törekvése. Ugye ez a szépségre, megállapodottságra, nyugalomra való törekvés. Az egész görög kultúrát jellemzi. Amikor az európai történelemben újra föl és följött a görög kultúra kora középkorban, a reneszánszban, a felvilágosodás korában, mindig ezt emelték ki belőle, hogy hát a görögök egy olyan nagy kultúrát létrehoztak, amelyben a rend, az arány, a tisztaság, az áttekinthetőség volt a legfontosabb. Mert Platón ebből indul ki, hogy honnan van ez meg bennünk, ha a világon ezt nem látjuk. És erre azt válaszolja, onnan van ez meg bennünk, hogy mi tulajdonképpen ezt hoztuk valahonnan. Nem itt tanuljuk a Földön a tökéletességet, meg a jóságot, meg a szépséget. A lelkünk hozta ezt valahonnan, ezt a tudást, ezt az ismeretet, ezt a sejtelmet. Csak a lélek, amikor belepottyant a testbe, mondja a nagyon kifejező mitosz az orfikusoknak, hogy az istenség, amikor lejtette a lelket, a szikrát, a lángot, ugye az egész európai történelemben és kultúrában, ugye ez a görög jelkép lett a lélek jelképe, a láng, a szikra. Lejtette az istenség, akkor az anyagba esett bele ez a lélek, az anyagvilág összezárult, és így lett a léleknek a test a börtöne. Na, hát ez a görögök nagy felfogása. A test a lélek börtöne. A testi mi voltunk akadályoz meg abban, az, hogy materiális, hogy anyagi mi voltunk, ez a materiális lét az egy lefokozott lét, az nem igazi létforma. Az igazi létforma a lélek, az az igazi, ami voltam a születésem előtt, mert abban vannak meg ezek a tudások és ismeretek, hogy tökéletesség, jóság, szépség, harmónia. A test a lélek börtöne lett. Tehát az első tételből mi a második tétel? Megint csak nem mi vagyunk a felelősek. Hát ilyen a létmódunk. Ez az emberi élet, ezzel nem tudunk változtatni. Testből is állunk, nem csak lélekből. És a lélek itt vergődik, ugye, hogy összezárja az anyagot, pislákol benne ez a lélek, nem engedi kibontakozni, nem engedi teljes világosságra jutni, hogy teljes világosságot árasszon a lélek. Erről jut eszembe. Kedves hallgatók, ebből mi a harmadik tétel? Ebből az a harmadik tétel, hogy tulajdonképpen a földi életünk ugyanúgy nem kívánatos élet, mint hogy azt a buddhizmus tanítja. A földi életünk egy lefokozott élet, az igazi életünk az akkor következik be, amikor a halálunk után újra visszaszáll a lélek a démiurgoszhoz vagy az istenséghez, mert ott találja meg az igazi hazáját. Ezért a terjedt el, itt jelzem a vonalakkal, hogy a buddhizmus először hat ide a görög kultúrára, utána a buddhizmus az európai kultúrára, tulajdonképpen csak a reneszánsz idejétől fog hatni közvetlenül. Közben ugye a buddhizmusról nem nagyon tudnak Európában. A buddhizmus az 14.-15. századnál közvetlenül nem hat az európai kereszténységre és gondolkodása. De a görög kultúrán keresztül a buddhizmus a platonizmuson átszűrve már hat a zsidó gondolkodásra. Jézus korában, már az evangéliumokban látjuk az eltorzult farizeusi gondolkodásban a lélek halhatatlansága tanítását. A
1: XI. Századra, amikor a nagy szinkretizmus kora köszönt, amikor államot és egyházat összefűznek, és bejönnek a szinkretisták, mindenféle vallási tanítások a kereszténységbe, és azután hat majd a reneszánszban, mint görögségkultusz, és később innen a reneszánsztól fogva teljes erővel a felvilágosodáson keresztül a 20. század teljes erővel hatnak ezek a szellemirányzatok. Hát itt is azt látjuk, tehát a platonizmusnál is, hogy ennek is ez az alaptétele. Nem azt mondja, hogy az élet fájdalom, de ezt így fogalmazza meg, miért törekszünk a tökéletességre, amikor ezt soha nem látjuk. Második alaptétel, azért vagyunk milyen helyzetben, mert a test, az anyagi világ húz le bennünket, és harmadik tétel, akkor érünk el az igazi mi voltunkhoz, amikor a lélek újra szabaddá válik. És ezt az egész tanítást, hogy úgy mondjam, nem egy ilyen száraz, csontos gondolatrendszer közvetítette később, mint hogy én most itt elmondom 10-15 perc, így fogalmakkal, meg kijelentésekkel, hanem egyetlen egy nagy személynek, Szokratésznek a magatartása. Mert mit csinált akkor Szokratész, amikor halálra ítélték? Az emberiség történetének egyik legnagyobb, példáját adta Szokratész, hogy a saját filozófiáját az életével is megpecsételte. Ugye Szokratészt azért ítélték halálra, mert azt mondták rá, időszámításunk előtt 399-ben ítélték egyébként halálra, azt mondták rá Athénbe, hogy megrontja az ifjúságot. Mivel lehet megrontani az ifjúságot, akkor is, meg ma is kirontja meg az ifjúságot, aki gondolkodtatni tanítja őket. Ugye Szokratész bement a görög gimnáziumokba, a testgyakorló helyekre, ennyi volt a gimnázium vagy gimnázium szó eredeti jelentése, ahol a perzsa háborúk idején ugye a görögök a fiúknak fizikai képzést adtak, hogy a háborúkra, mint katonák fel tudjanak készülni. Fizikai képzés azonban túltengett, és szellemi-lelki képzést nem kaptak. Tehát az állami iskolák nem tanították a gyerekeket gondolkodni. Gondolkodni mindenki otthon taníthatta a gyerekét, ha fogadott egy magántanárt, az megtanította a Homéroszt olvasni, megtanította filozófiára, megtanította beadványok szerkesztésére, az állami nevelés testnevelés volt. Hát Szokratész ezt el nem tudta viselni, hogy az ifjakat butaságra nevelik. Bement a gimnáziumokba, és elkezdett beszélgetni az ifjak, hogy hát milyen szépek vagytok, milyen izmosak, erősek vagytok, de tudjátok, hogy mi az, hogy igazság? Hát persze, hogy hát az ilyen emberek még hogy ne tudnák, hogy mi az, hogy igazság. Rögtéve mondták neki, hogy mi az igazság. A Szokratész, jaj, hát én nagyon balga ember vagyok, ezt rögtön nem értem meg. Megengedtek még néhány kérdést, és akkor kezdte őket kérdezgetni az igazságról. Ez például a Theaitetos dialógusban van kifejtve, mert Theaitetosszal kezd beszélgetni, és a platoni dialógusoknak mindig az a címe, aki a beszélgető partnere Szokratésznak. És a beszélgetés végére kiderült, hogy az a nagy mellénnyel kimondott válasz, az egy teljes hületlenség volt. Mert ha egyszer az ember elkezd gondolkozni, önmagát cáfolja meg. Na hát, a gyerekek látták azt, hogy az emberben mégiscsak a gondolkodása fontosabb, nem az, hogy mekkora izmai vannak. És kimentek Szokratész után a ligetekbe, az erdőszélekre, és ott leültek, és Szokratész akkor tanította őket, megkérdezte, hogy mi a jóság, mi a szépség. Például a szépség az a Phaidrosz című dialógusnak a tárgya, és így tovább. Platon összes műveit most már kiadták 3 kötetben, mindenki elolvashat egy-egy dialógus, minden dialógusnak tulajdonképpen egy probléma a tárgya. És azt mondja Szokratész a rá jellemző, nagyon aranyos módon, hogy tudjátok, kedves fiaim, az én anyám bába volt. Ő a gyermekeket segítette a világra. Én a gondolatokat segítem a világra. Mert az ember nem ember, hanem gondolkozik. Nagyon nagy dolog volt ezt kimondani. És nagyon nagy dolog ezt mindig kimondani. Mert ma is elmondhatjuk, hogy azok méltók igazán az ember névre, akik keresnek, kutatnak és gondolkoznak. De ezért Szokratészt halálra ítélték. És ezt akarom önöknek kiemelni, mint a harmadik tételt, hogy amikor ott van a börtönben, és hát az ókorban is volt kis kapu, meg protekció, felajánlják Szokratésznek, hogy megmenekülhet. Megmenekülhet. Szokratész azonban azt mondja a tanítványainak, kedves tanítványai, miért meneküljek én meg? Hát sokkal jobb meghalni, mint élni. Hát ti ragaszkodtok ehhez az élethez? Ez a Phaidon című dialógus, amiben a lélek halhatatlanságát fejti ki Szokratész, amelyben kifejti, hogy a halál után sokkal szabadabb, tisztább, igazabb világba jutunk. Miért kellene nekünk ehhez a világhoz ragaszkodnunk? Sőt, hogy megtetézze Szokratész a dolgot, amikor látja, hogy a tanítványai nem akarnak hinni a szavainak, azt mondja nekik, hozzatok elő egy bűrök poharat, méreggel. És fölhajítja a mérget, lefekszik, és ott előttük meghal. Tehát az életével pecsételi meg a tanítását. Ezért lesz egy nagyon nagy hatása a Szókratésznek és a platonizmusnak, a keresztény századokban is, még az ókori egyházatják is azt mondják, hogy tulajdonképpen Szókratész hasonló volt Jézushoz, mert Jézus nem csak tanított, hanem az életét is odaadta, noha őt megfeszítették keresztván, ugye ő nem öngyilkos lett, távolról sem. Na de Szókratész is tanított, az életét rátette a tanítására, és amikor a saját népe, az aténi démosz elítérte, akkor Szókratész azt mondta, hogy jó, én semmi protekciót nem kérek, megyek a sorsom elé, meghalok, mert a halál után sokkal jobb élet fogad. Óriási hatás. Tehát a keleti tanítások megerősödve a platonizmussal, már a kereszténység korai történetében, mint neoplatonizmus, mint szinkretizmus, mint gnoszticizmus, ezek ókori szellemirányzatok voltak, szépen-szépen kezdik lassan áthatni a kereszténységet, és akkor, amikor a kereszténység, ahogy láttuk a Jelenések könyve sorozatunkban, a 4.-6. század között az államhatalommal megcsinálja a nagy alkut, és államvallás akar lenni, nyilván akkor minden embernek kedvezni kell, és minden ember vallási igényét ki kell szolgálni. Más vallásokat nemhogy beenged magába, hanem mohón kapva kap más vallások iránt, és az egész kereszténység az lesz, amit Nietzsche, a német filozófus olyan tökéletesen mondott, amikor azt mondta, ne felejtsük el, Nietzsche luteránus pap fia volt, és maga nagyon hívő vallásos nevelésben részesült, de miután áttanulmányozta a platonizmust, áttanulmányozta a kereszténységet, mármint a középkori és az egyházi kereszténységet, Nietzsche azt mondta, hát mi ez a kereszténység? Nem más, mint vulgarizált platonizmus. Az egész kereszténység nem más, mint a középkorban a platonizmus, ahogy közel vitték a néphez, a kereszténységből nagyon kevés maradt, mert a kereszténységnek az alap eszméit szorították ki ezek a tanítások, amelyek tehát a bűn, a megváltás és a halál utáni életnek a tanításai. Kedves hallgatók, ennyi történelmi áttekintést azért gondoltam adni, mert teljesen nyilvánvaló, hogy az, hogy ma nagyon sok ember úgy gondolkozik, hogy az az igazi keresztény tétel, hogy a halál után van valami, hogy a halál után a lelkünk tovább él, vagy jaj, de jó azoknak, akik már ott fönt vannak, vagy legalábbis középen a purgatóriumban. Az emberek úgy gondolják, hogy ez az igazi keresztény tanítás. Nem lehet megróni az embereket. Mert az emberek, ha nem ismerték meg a Szentírást, akkor valóban ezt a vulgarizált platonizmust vették magukhoz kereszténység címén. Megdöbbentő lenne például az irodalom történetet áttekinteni. Ajánlom figyelmükbe, hogyha van idejük olvasni, végül is versek ezek. Arany Jánosnak van egy nagyszabású költeménye, a Honnan, hová. Ebben a költeményében azt fejtegeti Arany János, hogy a legnagyobb keresztény eszme a lélek halhatatlanságának az eszméje. Arany János, aki mondjuk gondolkozó ember volt. Arról szól a vers, hogy azt mondja Arany, hogy én nem hiszek a materialistáknak, meg a pozitivistáknak, aki azt mondja, hogy a lényem legjobb fele megsemmisül. Hát a lényemnek a rosszabbik fele, a testem, az lehet, hogy megsemmisül, de a lelkem, a szellem, a legértékesebb rész, hát az tovább él. Azt mondja, erről beszéltek az ókori vallások, ezt mondja Arany, erről beszélt a hindu, ezért zengett Sionon a zsoltár. Arany János is úgy gondolta, hogy a lélek halhatatlansága a legtipikusabb keresztény eszme. Pedig Arany János nagyon nagy gondolkodó volt, nem csak nagy költő volt. Hát akkor hogyan beszéljünk azokról az emberekről, akik nem sokat gondolkoznak, csak mint szokást elfogadnak egy-egy tanítást, nem ellenőrzik. Persze ezek az emberek úgy gondolják, hogy ez, hogy a lélek további, ez a legszentebb dolog. Hát csak nem leszek materialista, ateista, hát ezek mondják azt, hogy nincs lélek, meg a halál után nincs élet. Vagy hogyha még van kedvük olvasni, aki a magyar irodalomban és talán az egész világ irodalomban a legtökéletesebben egy versben összefoglalt

műveiben. Vörös Sándor itt döbbenetes erővel szinte 3-4 lapon összefoglalni mindazt, amit az ember órák hosszán át se tudna összefoglalni, mindig csodáltam ezt a verset. Azt mondja Vörös, hogy csupa sejtelem ez a vers, csupa sejtetés, hogy az ember látja a létnek a fájdalmát, és nem a kimondott háborúkra vagy nagy szenvedésekre játszik rá Vörös Sándor, hanem az élet elmúlására, madárkák elmúlására. Madárka sír, madárka örül, ilyen állandó visszatérő refrének. A madarak, a világ, azt mondja, hogy az avar sem nyugszik. Szóval az avar sem tud nyugodni itt ezen a földön, ami már leesett, ami már élettelen. Azt mondja, a mozdulatlan avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhas. A halál után dehogy van mozdulatlanság. Halál után is minden mozgásban van. Létezik ez a nagy szanszára, ez a nagy létforgatag. Itt a földön minden ilyen körforgásban van. És aztán azt mondja a Vörös, hogy néz valahonnan a mennyezetről, a deszkák közül, néz a hatalmas. Ki ez a hatalmas? Isten? Hát ugye személyes Isten nincs a keleti vallásokban. A görög vallásban már mondjuk kezdik pedzegetni, hogy talán az Apolló Isten az igaz Isten, mint személyes Isten, de lényegileg ott is ugye Zeus, meg ezek nem megfelelők egészen Isteneknek. Ez is egy olyan személytelen Isten vallás. Milyen megdöbbentő, hogy Vörös Sándor ezt úgy juttatja érvényre, hogy amikor végig vezeti a verseny, ez a hatalmas, aki néz, ugye a harmadik három nagy része van a szimfóniának, az első részben néz a hatalmas, ugye a mennyezet gerendái közül, hogy minden embert néz valaki, és a végén a versnek azt mondja, hogy nézed te magadat. Szóval nincs Isten. Az ember szinte kívülről nézi magát, a ki tudja hányadik létkörben visszatekint az életeire, hogy még mindig élni akarsz? Nem kellene már abba a tiszta világba ott lenned, ahonnan jöttél? Micsoda döbbenetes kifejezéseket használ, például ezt mondja, az arra a világra, ahonnan jöttél, tehát ahogy a lélek lejön, odafönn villámló kútnál, remegő gyöngy közt aludtál, kikkel egy éjbe jutottál, mindannyival odafutnál. Tessenek figyelni, odafönt villámló kútnál, gyönyörű metaforák és jelképek, odafönt villámló kútnál, a tisztaság, a víz, a forrás, villámló kút, ugye ez a nirvána, odafönt villámló kútnál, vagy a Démiurgosz székhelye, remegő gyöngy közt aludtál. Hát ez az igazi élet, villámló kútnál, remegő gyöngy közt aludtál. Kikkel egy éjbe jutottál, mi ez az egy éj, a földi létezés? Kikkel egy éjbe jutottál, mindannyival odafutnál. Hát egy verszakban benne van. Minden benne van. Ugye csodálhatjuk ezt a verset, és mondom, most nem nincs időm ezt végigkövetni, csak néhány részet még. Például a második részben azt mondja a földi életről, figyeljük meg ezeket a finom jelzőket, hasonlatokat. Mit mond a földi életről? Itt minden örömbe bogárka vész. Itt minden jóban van valami rossz, ami megmérgezi azt a jót. Itt minden örömbe bogárka vész. De benne van az is, hogy nem akar talán a bogárka bejutni, csak úgy beleesett, ugye, mint a kis muslica vagy bogár beleesik egy tálba vagy egy pohár vízbe. Itt minden örömbe bogárka vész, s a fájdalom mélye tiszta méz. Tehát amikor leginkább fáj az élet, és amikor leginkább rádöbbenünk, hogy az élet fájdalom és szenvedés, az a legédesebb pillanat, mert azért vágyakozunk egy másik világba. S a fájdalom mélye tiszta méz. Hét szín mozog itt és hangözön, tehát figyeljük, hét szín mozog itt és hangözön, az egész földi létforgatagot így mondja, hogy színek és hangok váltakoznak, mozognak. Az egész földi élet, ez a nyugtalan ide-oda jövésmenés. Hét szín mozog itt és hangözön, egyetlen aranycsend volt odafönt. Figyelik az ütköztetést, és az ember hogy kívánkozik abba az életbe, itt minden örömbe bogárka vész, s a fájdalom mélye tiszta méz, hét szín mozog itt és hangözön, egyetlen aranycsend volt odafönn. És az egész vers azzal zárul, hogy a létezés az nem más, mint elmúlás, és az embernek egyetlen egy vágya lehet, hogy eljusson egy olyan világba, ahol már nincsen fájdalom, nincs érzés. Ez a Vörös vers harmadik tételében.

A jég. A jég. Szóval ez olyan, mintha valaki lebukna, lezuhanna a jég alá. A jég alatt tisztaság van, fehérség, ott semmi más nincsen, a mélység föllazul, villogó gyöngyhabot ont, és megint elsimul, és minden fekete, holt. Szóval ez a harmadik szimfónia az, amelyben Vörös, aki egyébként két távol-keleti utazást tett, éppen ezért a 30-as években, hogy tanulmányozza a buddhizmust, és aztán utána platonizmust is, a magyar irodalomnak az a költője, aki a legközelebb került ezekhez az eszmékhez, és aki a legtöbbet is fordított ezekből az iratokból, egyetlen egy hatalmas lírai műben összefoglalta azt, ami aztán különböző csatornákon beáramlott a kereszténységbe, áthatotta a kereszténységet, és a kereszténységet tulajdonképpen arra azoknak a vallásoknak a kaptafájára alakította át, amely vallások tehát honnan származnak. Bizony nem haltok meg. Bizony nem haltok meg. Kedves hallgatók, ha így végigtekintjük a vallásokat, a történeti kialakulásukat, csak azt tudjuk meglátni, hogy ennek a paradicsomban elhangzott sátáni eszmének a kiterebélyesedéséről és kiszélesedéséről van szó. Áttekintettem a keleti vallásokat, nagyon röviden a buddhizmust, utána a platonizmust. Na de mi van a kereszténységgel? A tanítás sikján is testet, hogy a halál után van élet, és a halál után van túlvilág. A kereszténység történetében az első-második század. Már az első-második századról azt mondja János apostol első levele, harmadik fejezetében az első három vers, hogy az Antikrisztus már itt van, és majd eljő, és teljes erővel fog hatékonykodni. Már a korai, legkorábbi századokban kimutathatók olyan tanítások a kereszténységen belül, amelyek arra utalnak, hogy átveszik ezeket az idegen vallási tanításokat, de magán a kereszténységen belül is meg tudunk jelölni konkrét tanításokat, amelyek segítenek a túlvilág hitet elterjeszteni. Az első ilyen nagy tanítás a II.-III. századbeli vértanúk kultusza. Vagy hogy akkor nevezték, a halál kívánása. Ugye súlyos keresztény üldözések időszaka volt ez, II.-III.-IV. század, és bizonyos vallási tanítók azt kezdték hirdetni, hogy milyen boldogok azok, akik életüket adják Krisztusért, akik vértanúk. Ez az igazi élet, és ez az életnek a célja, hogy Krisztusért az életünket adjuk, és kifejlődött egy ilyen keresztény eszme, vagy álkeresztény eszme, hogy a vértanúság kívánása. Ez a második, harmadik, negyedik században óriási elterjedésnek örvedett, hogy azok az igazi emberek, akik nem sajnálják az életüket a hitükért, akik szinte dalolva mennek a halálba, és igénylik maguk számára a mártíromságot, ettől már csak egy lépés volt az, hogy ezeknek az embereknek egészen más lesz az elbírálásuk, jutalmat kapnak, ezek az emberek rögtön felébrednek, és tovább élnek a haláluk után. Ezek után a 4.-6. század között különösképpen ott mutatkozott be a pogány vallások átvétele, hogy még egy személyt jelöltek ki arra, hogy a halál után, illetve nem is halt meg, hanem a mennybe vitetett, és ez az egy személy az volt, aki minden pogány vallásban elfoglalta a maga helyét, mert ne feledjék el, hogy az európai, a közel-keleti, egyiptomi és európai pogány vallások a görög mitológiával bezárólag tulajdonképpen az istenséget és az istennő kultuszt is átadták az európai történelemnek. Erről olvashatnak ugyanebben a számban, a Patrona Hungáriae című tanulmányban. Vannak ebben rajzok és ábrák is, amelyek megmutatják, hogy például a babiloni istenanyakultusz, az a főníciai istenanyakultusz, vagy akár a kínai istenanyakultusz hogyan lett egyetemes vallástörténeti tényező. Egy szó, mint száz, a 4.-6. században kezd kialakulni a Mária kultusz. Mária, mint istenanyának a kultusza. Aki Isten szülő, Teotókosz, tehát Krisztus szüli, és ilyen módon bizonyos értelemben fölötte is áll Krisztusnak, mint aki az anyja, mint aki a világra segítette.
Tehát a vértanukultusz, akiknek talán a túlvilágon már gyors jutalmuk van, az Isten anyakultusz, ugye, aki nem halt meg, hanem a mennybe vitetett, bár maga ez egy csaknem 1600 éves dogmafejlődés eredménye majd, 1854-ben és 1952-ben, tehát a két modern Mária dogma, a szeplőtelen fogantatás és a Mária mennybevitel, ez teljesen 19.-20. században kodifikált dogma. Na de, hogyha már vannak a halál után értelmes lények ott azon a túlvilágon, akkor jön a harmadik lépés, és ez a középkorban a 4.-től a 14.-15. századig tartó folyamat, hogy akkor viszont kapcsolatba is lehet kerülni velük. Mert hogyha oda jutottak ők, akkor nem véletlenül jutottak oda, a mi számunkra is haszonnal vannak ott, Mária is szinte egy társ közbenjáróvá növi magát, ugyanúgy, mint hogy a vértanú később, a szentek, a tanítók, tehát tulajdonképpen kialakul ez a Nietzsche szavával, ez a vulgarizált platonizmus, hogyha van túlvilág és ott van élet, akkor mi kapcsolatba tudunk kerülni vele. Kedves hallgatók, hány lépés innen a spiritizmus? A spiritizmus minek köszönheti a létét? Ha van túlvilág, ha kapcsolatba tudunk kerülni a túlvilággal, akkor a spiritizmusig, ami ugye 1848-ban kezdődik az Amerikai Egyesült Államokban, és 1851-ben New York államban már 100 médium létezik, 3 év leforgás alatt, és onnan indul el világhódító útjára. A magyar irodalomban a legnagyobb emléki jeleket a spiritizmusnak Kosztolányi Dezső állította, ami kifejezetten spiritista regénye, az az Aranysárkány, ugye a befejezésében, ami a spiritizmust az egyik középponti helyre teszi, ez például az Édes Anna, ugye a Viziné, aki állandóan jár a spiritista szánszokra, és Móricz Zsigmond, akitől az első riportokat köszönhetjük, a 30-as évekbe köszönhetjük, hát már aki el tudja olvasni ezeket, a spiritista szeánszokról, amelyek rendkívül elterjedtek a két világháború között Magyarországon. Még egyszer hadd vessem fel a kérdést, hány lépés innen a spiritizmus? Egy lépés, egy dolgot kell megoldani. Mert ha van túlvilág, és ott léteznek lények, és kapcsolatba tudunk kerülni velük, akkor ezek szerint minden a túlvilággal létesített kapcsolat, az a természet fölötti világgal létesített kapcsolat, tehát ez az egy lépés, ez egy döntő lépés, és ez bekövetkezik a 18.-19. században, minden, ami természet feletti, az isteni. Így jön létre a spiritizmus. Minden, ami természet feletti jelenség, vagy csodálatos jelenség, az csak Istentől származhat. Kedves hallgatók, a Bibliában az első spiritista összejövetel Sámuel első könyve 28. fejezetében olvasható. Saul király, Izrael királya egy döntő csatája előtt elmegy egy halott idéző asszonyhoz. Ez a halott idéző asszony, akkor ott mindenféle praktikákat csinál, ugye Saul annak az a kérése hozzá, hogy a nemrég elhunyt Sámuelt idézze meg, mert vele akar beszélgetni. Tehát tulajdonképpen a Biblia bemutatja azt önmagán belül, egy történetben, hogy mindaz, ami természet feletti, az nem csak istené. Tehát ami természet feletti, az lehet istené, tehát Isten tud csodát tenni, de az isteni csodáknak a tüneményét, a hasonmását, az utánzatát valaki másik lény is tudja tenni, és ez sátán. A Biblia világos különbséget tesz az isteni csodák és a sátáni csodák között. Például Mózes második könyve 7. fejezetében egymás mellett látunk egy isteni csodát, amit Mózes és Áron tesz, és egy sátáni csodát, ami teljesen ugyanaz, majdnem teljesen ugyanaz, ugye ez a majdnem a nagy kifejezés mindig a történelemben, amit viszont a fáraónak a bölcsei tesznek. Tehát a Biblia tud arról, hogy mi a természet feletti világ, amit tehát mi nem tudunk megmagyarázni, amit így szoktak nevezni, hogy okkult jelenségek, vagy parapszichológiai jelenségek, vagy beazonosíthatatlan, vagy megmagyarázhatatlan jelenségek. A Biblia világosan mondja azt, hogy ezek nem csak Istentől származhatnak. Amit el kellett érni itt az európai kereszténységen, aztán az Amerikába átvándorolt kereszténységen belül is, hiszen ez a Fox család, ahonnan kiindult a spiritizmus, tulajdonképp utána katolizált, tehát belépett a katolikus egyházba. Ugye azt kellett elfogadtatni, hogy minden, ami természet feletti, az csak Istentől jöhet. Tehát ez a bizonyos Fox család, akiről lehet olvasni pár évvel ezelőtt, mi is árusítottuk, azóta kifogyott a svájci Gustav Toblernek ez a Nincs többé halál című könyve,
Ugye ebben lehet elolvasni a legrövidebben, de magyar irodalma is van talán egy-két rövid összefoglaló mű, mi a spiritizmus és a többi megjelent. Elég gyatra dolgok, mert ezek az 50-es meg 60-as évekbeli kiadványok letagadják, hogy létezik ilyen. Hát itt nincs mit letagadni. Ugye ez a család is mit észlelt? Ugye 6 gyermek volt egy családban, 2 lány még otthon volt a szülőkkel, és lefekvéskor kopogtatást észleltek. Nem tudták mire vélni. Aztán megint egy másik este kopogtatást észlelnek. És aztán ugye fel kell az apa, megnézi, hogy ki jár itt, nem jár senki, megint kopogtatás. Hát ugye az egyik lány veszi a lapot, és megy a kopogtatásnak a feltételezett helyéig, és akkor visszakopogtat, és kérdéseket tesz fel, és végül kiderül az, hogy aki kopogtat, az egy néhány éve ebben a házban, amit ők ugye megvásároltak, és így telepedett le itt a család, ebben a házban meggyilkolt utazó, akinek a szelleme visszajár. Hát ez kopogtat, és ez mond el dolgokat. És a lány kérdez. Nagyon megdöbbentő ebben a családi krónikában, hogy a lány belemegy ebbe a dologba, ez a Margit Fox, és akkor kezd kérdezni, és újabb információkat nyer, amelyekről bebizonyosodik, hogy mind igaz. Tehát kérdezi ezt a hangot, hogy ez ki volt, az ki volt, és megkapja a válaszokat. Hát lassanként médiumok lesznek, és összejön a társaság, és híre megy a környéken, és mondom, 3 év alatt már 100 médiumot nevelnek, akik megidézik ugye a szellemeket, és teljesen biztosra veszik azt, hogy a természet fölötti jelenség az csak Istentől származhat. Tehát, hogyha én kopogtatok, és valaki válaszol erre, és aztán utána, hogyha egy besötétített szobába leülünk, és a kezünket az asztalra tesszük, és nyugodtak vagyunk, és ott ugye üvegpoharak vannak, nem nyúlunk hozzá, és mégis elmozdulnak, elkezdenek emelkedni, mi egyéb, Kosztolányi ezt nagyon szépen leírja. Mert ő is volt szeánszon. Ugye ezzel nincs mit csodálkozni. A Biblia szerint van démoni világ. Mert ez az endori jósasszony is, amikor megcsinálja a maga kopogtatását, hogy ő nem kopogtat, ő más dolgokat csinál, akkor egyszerre csak az látszik, hogy a földből feljön egy fehér alak. És még beszél is. Tehát a Biblia azt mondja, hogy a természet feletti jelenségek, amelyeket nem tudunk megmagyarázni emberi ésszel és az értelemmel, ezek nem csak Istentől jöhetnek, hanem van egy óriási hitető, van egy óriási hazugmágus, aki ezeket el tudja fogadtatni az emberekkel. Ez a szerencsétlen Fox család aztán teljes alkoholizmusba merül, mind a 2 lány, aki spiritista médium, tulajdonképpen alkoholizmusban hal meg a múlt század végén, de akkora már elkezdi a világhódító útját ez az egész tanrendszer. Mondom, csak egyetlen egy akadályt kellett kipöckölni. Tudnék azt, hogy a természet feletti világ az egységes világ. Ott nincs ilyen, hogy isteni világ, meg démoni világ, az egységes világ. És kedves hallgatók, ez az, amire döbbenetes erővel ráirányítja a figyelmünket, és ez a befejezés, ami összefoglalónknak Jézus Krisztus, amikor arra a kérdésre ad nekünk választ, hogy miért a történelem végén sokasodnak meg ezek a jelek. Miért a történelem végén veszik a keresztény hit ne továbbjának azt, hogy a lélek tovább él? Miért a történelem végén jön be a reinkarnáció, és beszélnek újra megtestesülésről? Hát én életemben csak egy ilyen emberrel találkoztam, az több mint humoros dolog volt, nem merek általánosítani. Ugye egyik vidéki városban az előadás után jött hozzám egy férfi, hogy ő már legalább 5-ször újra megtestesült, és ő pontosan tudja az előző életeiről, hogy ő hogy élt. Például azt mondja nekem, hogy tudom én, hogy ki volt ő? Ipolyi Arnold. Hát mondom, nagyon jó, mert Ipolyi Arnoldot éppen én magam is ismerem, mert múlt századi történelmet én is kutattam, vallástörténetet tudnék. Ipolyi Arnold írta máig egyetlen nagyszabású munka, a magyar mitológiája. 2 nagy kötet, a magyarok ősvallásáról írta egy nagy művet. Mondom, hát ha ön Ipolyi Arnold, nem tudtam más csinálni hirtelen, mint nevetségre fogni a dolgot, holott szóval ez egy kicsit úgy mondjuk, mint a Saulnak a szőre, egy kicsit fölment az enyém is, hogy ő Ipolyi Arnold. Mondom, nézze, hát én egyetlen egy kérdést szeretnék önnek föltenni, mert mondta, hogy ő már volt pápa is, meg király is, minden, de hát, hogy Ipolyi Arnold volt, az biztos. Mondom, nézze, én sokat nem tudok Ipolyi Arnoldról, de a főművét ismerem. Mondom, meg tudná mondani, hogy mit írt ön, mint főművet? Ezt nem tudja. Mondom, nézze, hogyha mondjuk egy bölcsészt megkérdeznek, hogy ki volt Ipolyi Arnold, mondjuk még azt is tudja, hogy talán kanonok volt. Igen, azt mondja, az voltam. Mondom, ez rendben van. Na de mit írt?
Na de mit írt? Hát ez a főműve, hát egy könyvű szerző volt. Hát ő ezt nem tudja. Hát mondom, nézz a

Akkor ő nem volt Ipoly Arnold, mert Ipoly Arnoldról mondom, minden egyszerű bölcsész tudja azt, hogy ez a magyarok mitológiának a híres szerzője. Hát nem volt összeomolva, mondta, hogy ő még Dalai Láma is volt. Nézzék, szóval a jelenségben mondjuk az a nem nevetséges, hogy az az ember komolyan hisz ebben, ezt hirdeti, és a reinkarnációról nem ő egyedül, aki beszél. És miért ebben a korban van keletje a spiritizmusnak? Állítólag Németországban több százezer médium létezik. Magyarország városait járva hallom, hogy középiskolás diákok járnak állandóan és rendszeresen spiritista szeánszokra. Nem megrendítő dolog? Képzeljék el, hogy egy besötétített szobában tartják ezeket az összejöveteleket, és társalognak hol ezzel, hol azzal, itt is mondhatnék néhány Ipoly Arnoldot, aki megszólal, és beszélgetnek vele. Sőt, nemrég hallottam azt, hogy Kecskemét környékén van egy nagyon ügyes üzleti vállalkozó, aki bizonyos sportékáját népszerűsíti ott a falvakban és a városokban, és miután elmondja a nagy reklám szöveget, utána azt mondja az embereknek, hogy üljenek körbe. És hunyják le a szemüket. És miután lehunyták a szemüket, próbáljanak ellazítani. Ez az, amit már ide nem rajzoltam, az agykontroll. Folytatása következik két hét múlva, az agykontrollról is szeretnék néhány bibliai természetű megjegyzést tenni. Miután az emberek ott ellazultak, ez az ember a körbe áll, és azt mondja, hogy ki lát valakit. Akkor jelentkezzen, aki lát valakit. Jelentkezik 4-5 ember, ön kit lát rá egyik emberre. És azt mondja, ő lát egy csodálatos fényességet, egy asszony alakot, talán Szűz Mária. Igen, Szűz Mária jár közöttük. Ne jegyünk meg, mondja ő, hanem továbbra is hagyjuk hunyva a szemünket, még kit látunk. Gondoljunk arra, hogy a héten milyen bűnöket követtünk el. Bánjuk meg ezeket a bűneinket. Tegyük le az Isten lábához. Hát Mária is itt jár közöttünk, megtisztel bennünket ezzel. Jelentkezzék az, aki majd lát valaki mást. Eltelik néhány perc, ott egy csöndben vannak, mi egyéb bűnbánat. Valaki megszólal, hogy Krisztus is itt jár. Igen, azt mondja, ne jegyünk meg, valóban Jézus Krisztus is megtisztelte, mert ahol bűnbánat van, ott Jézus Krisztus is ott van. Nekem ezt két olyan ember mondta el, aki több éve jár már az előadásokra, hogy ki is budjant belőlem, hogy ennyi következett az előadásokból, hogy menjenek el egy ilyen helyre. Mert egészen tönkrementek, és az egyik epegörcsöt kapott a szeánsz után, a másik pedig így remegett napokig. Mondtam nekik már előtt, hogy nem lehet játszani az ilyen dolgokkal. Hallottam már olyan esetről is, hogy emberek öngyilkosok lettek az átélt hatások alatt, vagy pedig borzalmas bukfenceket csináltak az életben. Igen, azt mondták, ők nem láttak semmit. De többet ilyen helyre nem is akarnak menni, mert azt leírni, amit közben éreztek, azt az iszonyatos feszültséget, rémültséget, amivel őket valaki a kezében tartotta, az leírhatatlan. Miért a 20. században, miért itt a szemünk láttára jönnek elő ezek a jelenségek? Kedves hallgatók, két nagy bibliai válasz van erre. Az egyik válasz Máté Evangélium a 24. fejezet 24. versében van. Engedjék meg, hogy ezt felolvassam, mert Jézus nagy apokaliptikus beszédében az egyik leghangsúlyosabb kijelentés, hogy mi magunk komolyan vegyük ezeket az eseményeket, és habár kívülről nézve sokszor nevetségesek, mulatságosak, de a megdöbbenésünk jusson el olyan mélységig, hogy ezekről lássuk, hogy kitől származnak. Könnyen meg lehet jegyezni, Máté 24-24, Jézus ezt mondja ebben a versben. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Előtte Jézus még azt mondta a tanítványoknak, ha valaki ezt mondja, akkor néktek íme itt a Krisztus, vagy amott, ne higgyétek. Mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Kedves hallgatók, én ettől a két hölgytől megkérdeztem, honnan tudták ők azt, hogy Krisztus nem lehet ott? Hát hiszen azt mondták, azt mondta az a valaki, aki látta, azt mondta a rendezvénynek a felelős, hogy itt van, nem csak Mária jár már körülöttünk, hanem Krisztus. Mondom, honnan lehetett azt tudni, hogy ez biztos, hogy nem Krisztus? Hogy a Biblia

0: Ja, milyen csodálatos hatalom, és mit segít? Hát éppen ebben a városban egy jelenése könyve sorozat folyik, csak nem úgy, mint itt Budapesten, hogy már a befejezése, hanem még a kezdete tart, és a jelenése könyve mivel kezdődik? Azzal, hogy Jézus Krisztus járkel a hét gyertyatartó között, kezében a hét csillag, és szájából két üli éles kard jön ki. Jézus Krisztus nincs itt a földön, csak a második eljövetelekor lesz majd. A levegőjékben, akkor sem a földön, a levegőjékben, hogy magához vegye azokat, akik élni akarnak. Jézus hit által adja az üzeneteit, a tanításait azoknak, akik figyelnek hitben az ő szavára. Jézus nem jelenhet itt meg, mert maga mondja azt, hogy majd eljövök, és helyet készítek néktek, és akkor mindannyian velem lesztek a második eljövetelkor. Amit a jobblator is így mondott, hogy Uram, emlékezzél meg majd én rólam, amikor eljössz a te országodban. Ha a Biblia valamit kimond, hogy Jézus csak a második eljövetelkor jön el a földi emberekért, addig Jézus itt semmilyen formában nem jelenik meg. Akkor ez milyen kategóriába tartozik? És ennek legalább örültem, hogy ezt meglátták. Ez abba a kategóriába tartozik, hogy ha azt mondják, hogy íme itt van a Krisztus, vagy amott ne higgyétek, mert hamis Krisztusok, hamis megváltók, és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek, annyira, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. Kedves hallgatók, ezek nem akármilyen jelenségek. Mert ha a választottakat is el akarja hitetni, akkor mi van azokkal az emberekkel, akik most még tudatlanok, vagy esetleg nem kíváncsiak arra, hogy mit mond az Isten, mit tud ő velük elhitetni, hogyha a választottakat is el akarja hitetni. Azt mondja a jelenések könyve, és ez a második magyarázat, hogy Sátán a földi történelem vége felé haladva tudja, hogy kevés ideje van, mondja a jelenések 12. fejezete, és mivel kevés ideje van, ezért minden erejét összeszedve harcol és küzd az ellen, hogy mennél több ember tudjon a maga pártjára állítani. Ugye az a lény, aki nem képes megváltozni, aki eljátszotta már a megjobbulását, és csak rosszat tud tenni, amikor érzi, hogy kevés ideje van, akkor nem alábbhagy a kísértéseivel, hanem akkor ösztüzet nyit, és akkor mindent latba vet. És kedves hallgatók, még valamit jegyezzünk meg. A jelenések könyve sorozatból remélem megtanultuk azt a bizonyos történelem szemléletet, hogy Sátán azért is tud ilyen hatalmas erővel munkálkodni a mai világban, mert a mi világunk előtt van egy 200 éves olyan civilizáció, amit nyugodtan így nevezhetünk, hogy ateista civilizáció. Az ateista világcivilizációban Sátánról beszélni nevetséges volt. Sátán, természetfölötti világ, ez nem létezik, hát ez babona is, és csak a keresztény dajkamesék kategóriájába szorítható, mondták. És miután az ateizmus kora kezd lejárni, és a materializmusnak vége, most Sátán milyen területet tud felhasználni? Nyilván, hogy nem a párt emelvényeket, ateista, materialista párt emelvényeket és demagóg szövegeket, hogy mit tudom én, lesz majd egy ilyen világ, vagy olyan világ, meg stb. Nem ezeket. Ez már kihűlt, ezt már nem lehet felhasználni. Hanem ő újra felhasználja azt, amit a történelemben egyébként nagy gonddal kiépített. Újra felhasználja a régi kincstárából azokat a vallásokat, azokat az eszméket, és ezeknek a kapcsolt változataikat, amelyek tovább vitték ezeket az eszméket a történelemben, amelyek már oly sok sikert hoztak neki. A földi történelem vége ezért fog befejeződni egy ilyen óriási hitetéssel, amire egy látomásban is láttuk a jelenések 16. fejezetében, hogy azt a megdöbbentő látomás, hogy a sárkány szájából, ugye a sárkány mindig az ördög jelképe, a sárkány szájából, a fenevad szájából, ugye a sárkánynak egyik kivételesen erős intézménye a történelemben, szintén egy régi intézmény, és a hamis próféta szájából láttam tisztátalan lelkeket kijönni, mégpedig békákhoz hasonlókat. Tehát valami egyiptomi sötétség lesz a földi történelem végén. Tisztátalan békákhoz hasonló, miért a szájból jöttek ezek ki? Mert az eszmék, a tanítások lesznek a földi történelem végén a legnagyobb ellenségei az embernek. A földi történelem végén olyan eszmék, olyan tanítások, olyan üdvigéretek, olyan megváltástanok, olyan hamis Krisztusok és hamis megváltások fognak szétrajzani az egész földön, amelyeket egy valamivel lehet csak legyőzni. a következetes Istenhez ragaszkodással, ami más néven következetes Bibliához való ragaszkodás. Más emberek előtt nem is lepleződnek ezek le. Hogy egy orvos mondta nekem nemrég, azt mondja, mi rossz van ebben az agykontrollban? Én elfelejtem az okkult részeit, elfelejtem az időszalagot, elfelejtem a természet fölötti világgal való kapcsolatot az agykontrollból. Én úgy veszem az agykontrollt, mintha én az egyik városból átmentnék a másik városba gyalog, de én nem gyalog megyek, hanem kerékpáron. Ez az agykontroll. Mi rossz van ebben? Eddig nem használtam az alfa állapotot, most használom. Eddig nem törekedtem ilyenre, most tudatosan törekszem, hogy ne csak béta állapotban létezzem, mint most úgy, hogy hallunk, beszélünk, mozgunk, stb. Kicsit ernyedjünk el, kicsit vissza leülni, kicsit meditálni, kicsit alfa állapot, és akkor én sokkal több dolgot elérek, nem gyalogosan kell elmennem 3-4 év alatt megtanulni egy nyelvet, meg lehet ezt tanulni pár hónap alatt is, tehát kerékpárral megyek el oda. Szóval mi rossz van ebben? Kedves hallgatók, milyen megdöbbentő nyilatkozatok ezek. Mert azért gondoltam, hogy egy kicsit megterhelem önöket ezekkel a levezetésekkel, mert arra szerettem volna rámutatni, hogy vallásokban, mitológiákban, eszmékben nagyon sok igazság van, de még több tévedés. És mi emberek nem vagyunk abban a helyzetben, hogy az igazságot és a tévedést külön tudjuk választani, mint a hamupipőke meséjében a galambok, a magokat és a hamut. Nem vagyunk ilyen helyzetben. Miért? Mert az ember örül egy igazságnak, és az igazsággal együtt a tévedést is beveszi. Ez csodálatosan mondja Ellen Gould White az egyik könyvében, aki így fogalmaz, Sátán mindig pontosan tudja, hogy hogy kell keverni a hamisságait igazságokkal. Mert ő pontosan tudja, hogy egy igazsággal 2, 3, 10, 20 tévedést tud bevinni az emberbe. Na hát itt van a jelentősége a Szentírásnak. Életfontosságú ez a jelentőség, és életmentő funkciója van a Szentírásnak. Mert hogyha elment is például az a két hölgy erre a bizonyos összejövetelre, utána lelepleződött előttük az, amit tudtak a Szentírásból, és amit tudtak, hogy igen, az Isten ezt mondja. Annak a fényében lelepleződött előttük az, amire most azt mondják, hogy már százak és ezrek mennek el az ilyen összejövetelekre. Hogy mi lesz ezekkel az emberekkel majd néhány hónap múlva, vagy néhány év múlva. Hogy kikészülnek idegileg, hogy tönkre megy a család életük, hogy esetleg alkoholisták lesznek ugyanúgy, mint a Fox nővérek. Kit érdekel egy olyan világban, amikor az emberek a pénzre mennek, a sikerre mennek, Isten nélkül mire is mehetnének másra a mostani világban, amit a világ nyújt nekik? Kit érdekel? Hogy emberek közben elveszítik önmagukat testileg, lelkileg? János Evangélium a 8. fejezet 44. versében Jézus Krisztusnak az egyik legmegrendítőbb kijelentése ez volt, ti a Sátán atyához vagytok hasonlók, aki embergyilkos volt kezdettől fogva, ő a hazugság atya, ő nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Kedves hallgatók, most látszik meg előttünk, hogy a hazugság, a nem állott meg az igazságban, az most embergyilkosságba fog vinni olyan embereket, akik nem igényelik azt az oltalmat, azt a védelmet, amit az Isten fölajánl. Aki részletesebben érdeklődik tanítások iránt, felhívnám a figyelmét a Mit mond a Biblia című kis kiadványunkra, ami egy szerény kis kiadvány, de amelyben egy külön 10 fejezetből áll, egy külön fejezet van arról, hogy mit is mond a Szentírás a halálról, és arról, hogy mi van a halál után. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

Itt szeretettel köszöntök a Bibliai Proféták és Proféciák című sorozatunk 12. előadásán, Vallások, Egyházok, Egyházak, Felekezetek mai állapota a proféciákban. Újra köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, nagyon fontos, lényeges és kényes témához is érkeztünk, hogy vajon a mai világhelyzetben, amely rendkívül zűrzavaros, nem csak gazdaságilag, politikailag, de minden bizonnyal az vallásilag is, vajon a Biblia milyen fény bocsát a mai világunkra ilyen szempontból, hogyan mutatja be a mai vallásokat, felekezeteket, egyáltalán várható ez a Bibliától, benn van-e a Bibliában ez a minősítés, ez a bemutatás. Mivel hatalmas a témánk, néhány alapvető megadott szempont alapján szeretném elvégezni az áttekintést, úgyhogy az első nagy kérdés, amit egy ilyen témánál fel kell vetni, és ezzel szeretném kezdeni a témát, hogy mi is ez, hogy vallás? Az elmúlt hetekben, hónapokban sok vita folyik erről Magyarországon. Hát a parlament is erről vitázik már, ugye a törvény módosítással kapcsolatosan. Elhangzott sok képviselő részéről, hogy definiálni, meghatározni kellene azt, hogy mit is nevezünk vallásnak. De a parlamenten kívül a hírlapi nyilatkozatokban, a publicisztikában is rendkívül sok cikk lát napvilágot, hogy mi nevezhető vallásnak, mi tarthat jogot, igényt a vallás elnevezése, és mi nem. Nem közömbös kérdés ez, hogy mi a vallás, bár mi itt egy rövid előadás keretében biztos, hogy nem fogunk ennek a mélyére eljutni, de néhány segédfogalmat, vagy néhány fogódzót talán szeretnék nyújtani a kedves hallgatóknak. Először is azzal kezdeném, hogy a vallásnak a kifejezése, a vallásnak a szava a mi európai kultúránkban egy latin szóból származik, ami elterjedt az összes európai nyelvben, tulajdonképpen majd, hogy nem minden európai nyelv, néhány kivétellel köztük a magyar, ugye kivétel, a vallást a latin religió szóból képezi, illetve ennek a szónak a német, francia, angol változatai jelölik azt, hogy vallás. A latin nyelvben nem tudom, hogy ismerjük-e, hogy ezzel a kifejezéssel szó szerint mit jelöltek. A religió szónak a valószínű eredete a latin religere igéből származik. A religere ige annyit jelent, hogy valamihez aggályosan kötődni, ragaszkodni. Tehát vallásnak a rómaiak, és előttük már a görögök is azt nevezték, amihez az emberek, nagy tömegei az embereknek aggályosan kötődnek, ragaszkodnak. Tehát tulajdonképpen ebben a kultúrában, a görög-római kultúrában, a vallás egyenlő volt az ősök hagyományával. Tehát amit az apáink, nagyapáink, ükapáink követtek, mint világfelfogást, mint hiedelemrendszer, mint szokásrendszer, tehát ez a legjobb, tehát szokásrendszer, hagyományrendszer, ezt nevezték vallásnak. Horácius beszél az egyik költeményében arról, hogy a vallás tulajdonképpen egy üzleti kapcsolat. Hogy ki az az istenség, akit mi Jupiter néven tisztelünk, meg a felesége, akit Juno néven tisztelünk, vagy a görögök is Héra néven és Zeus néven tiszteltek, ezt nem bizonyosan tudjuk. De hát mivel az őseink is a Zeus vallást, vagy a Jupiter vallást követték, hát mi is kövessük ezt, koszorozzuk meg ezeknek az isteneknek a szobrait, a templomait mindig hozassuk helyre, hogy ne omladozzanak. Adunk valamit az isteneknek, hogy ők is megsegítsenek bennünket. A görög-római kultúrában ehhez a religió szóhoz egy közmondás is kapcsolódott, a do ut des közmondása. Adok, hogy kapjak. A vallás adok-kapok viszony volt, tehát az istenségnek mi megadunk bizonyos dolgokat, külső formaságokat, fogadalmakat, más egyéb cselekményeket, és ennek fejében az üzleti vállalkozásunkban, a családunk fenntartásában az istenség segítsen bennünket. Ez a vallás felfogás olyannyira mélyen gyökerező, hogy tulajdonképpen az európai kultúrában is
ez a religió felfogás terjedt el, mind a mai napig is, hogyha például Magyarországon bárkivel, mint ismeretlen emberrel beszélünk, és néhány mondat után a vallásra kerül a sor, körülbelül ilyen mondatokat várhatunk, hogy én ebbe a vallásba születtem bele, az őseim ilyen vallást követtek, én ebben születtem, és ebben is szeretnék meghalni, ez is sokszor elhangzik. Szeretném felhívni nyomatékosan a figyelmet arra, hogy a Biblia ezt a vallásfogalmat nem osztja és nem hirdeti. A Bibliában egészen más vallásfogalom található. Felírtam egy bibliai verset, az 1. Korintusi levél 2. fejezet 5. versét. Ugye Pál apostol egy nagy görög városban, Korintusban is gyülekezetet alapított, és oda több levelet is írt, és az 1. levele 2. fejezet 5. versében azt mondja, hogy a ti hitetek, vagy a ti vallásotok ne emberek bölcsességén nyugodjék, hanem az Istennek erején. Tehát itt Pál apostol ebben a rövid kijelentésben külön választ vallást és vallást, azt mondja, hogy van olyan vallás, amelyek emberek bölcsességén alapszanak, és van olyan vallás, amit maga az Isten ad az emberiségnek, amit maga Isten jelent ki önmagáról, a teremtő munkájáról, a fenntartásáról, az emberi élet céljáról és rendeltetéséről. Tulajdonképpen Pál apostolnak ez a kifejezése nem szó szerint, de tartalmilag visszaidézése Jézus Krisztus egy nevezetes tanításának, hiszen Jézusnak is nap-nap után állást kellett foglalnia az igaz vallás ügyében, és felolvasnám a szintén táblán jelzett ige szakaszt, Máté evangélium a 15. fejezetében a 7-től a 9-ig tartó verseket, hogy egy ízben Jézus mit is mondott a vallásról és a hitről, egy olyan világban, amelyben mindenki vallásosnak tartotta magát, a zsidó nép vezetői, szadduceusok, farizeusok, heródes pártiak, de az őt követő tanítványok is pályáztak nyilván arra a címre, hogy ők igaz vallást követnek. Így mondta Jézus, képmutatók, igazán profétált felőletek Ézsaiás mondván, ez a nép szájával közelget engem, és ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem, pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Kedves hallgatók, ebben a két biblia versben két hasonlóság van. Az egyik az, hogy Pál is azt mondja, hogy ne emberek bölcsességén alapuljon a vallásunk. Jézus is azt mondja, hogy ne emberek hagyományán, ne emberek tanításain alapuljon a vallásos meggyőződésünk. A másik dolog pedig az, hogy Jézus egyenesen ki is mondja, hogy aki az életben nem jár utána annak, hogy mi az igazi vallás, és hogyan található meg az igazi vallás, hanem egy ember elgondolja, hogy ő vallásos ember lesz, mondjuk ilyen alapon, hogy az ősei milyen vallást folytattak, ő is ebben a vallásban fogja gyakorolni a hitét. Jézus azt mondja, hogy hiába tisztelnek engem, ha olyan hagyományokat hirdetnek, melyek emberek parancsolatai. Tehát megjelenik Jézus tanításában ez a kifejezés, hogy nagyon sok ember vallásként valami hiába való dolgot űz. Talán mondhatnánk azt is, hogy jobb lenne, ha nem tenné. Mert az olyan vallás, amely nem tudja, hogy mitől származik, hogy mi a mértéke, hogy melyek a fő tanításai, csak egy szokást, egy hagyományt folytató vallás, ez Jézus szemében semmit nem ér. Még akkor sem, ha egyébként egy igaz valláson alapuló hitrendszert követnek az emberek, de gondolkodás nélkül. Tehát azt tudnám önöknek mondani, hogy a Bibliában csak kétféle vallás található. Az életben sokszor az emberek a megzavarodásig vitatkoznak arról, hogy hát annyiféle vallás van. Hogyan tudjak én rendet teremteni ennyi sok vallás között? Vannak ugye a kihalt nagy világvallások, vannak az élő világvallások, most is van ugye legalább 5-6 nagy világvallás, aztán nem is szólva az egyes nagy vallásokon belüli sok-sok felekezetről és felekezeteken belül még külön egyházakról, de a Biblia szerint kétféle vallás van. Az egyik vallás, ami valamilyen módon emberek parancsolatain, emberek hagyományain alapul, tehát ez a religió, ez az emberi vallásosság, a másik fajta vallásosság pedig, ami Istentől származik, és amit Isten adott az emberiségnek, vagyis tulajdonképpen röviden és velősen így mondhatnánk a Biblia vallása.
A Biblia nagyon határozottan azt mondja, hogy kétféle vallás van. A Biblia vallás, amely önmagát Istentől eredőnek tartja, a másik csoportba pedig mindazok a vallások beletartoznak, amelyek ugyan hivatkoznak Istenre, hivatkoznak isteni tanításokra, de nem tudják bizonyítani és igazolni, hogy Istentől származnának. Rögtön ennél az első pontnál hadd hívjam fel az önök figyelmét arra, hogy a bibliai vallásnak van egy nagyon nagy jellegzetessége, amit sokszor elszoktak az emberek felejteni, vagy könnyedén tovasiklanak fölötte. Tudnék, a Biblia azt mondja, hogy az az igazi vallás, amit ellenőrizni lehet, és az embernek ellenőrizni is kell, hogy milyen vallást követ. Ellenőrizni viszont csak azt a vallást lehet, ami ellenőrizhetővé teszi magát. Ma a legtöbb vallást nem lehet ellenőrizni, ezért az emberekben joggal alakul ki az a kép, hogy csak hinni kell, és azt a hitet kell követni, ami hozzáfűz az adott valláshoz. A legtöbb vallást azért nem lehet követni, nem lehet ellenőrizni, mert nem adja meg az ellenőrzési lehetőséget. Mit értünk ezen? Például valaki muzulmán vallású, az iszlámot követi. Az iszlám vallás arra hivatkozik, hogy ő Istentől eredő vallás, időszámításunk szerint a 7. században született, és ez az igazi vallás. Allah az igaz Isten, Mohamed az ő prófétája, és minden ember, ha igaz vallást akar követni, el kell fogadni a muzulmán vallást. Ennek érdekében az iszlám nem riadt vissza, máig sem riad vissza, hogy ezt a vallást erőszakkal terjessze az egész földkerekségen, és bizony ennek a vallásnak a követői, a számuk jócskán több százmillió, ugye állítólag már az 1 milliárdot is meghaladja. Miért mondtam azt, hogy ezt a vallást nem lehet ellenőrizni? Azért mondtam, mert az iszlámnak a szent könyve a Korán, ami a kezünkben lehet, a Koránról el kell, hogy higgyük, hogy létezett egy természet fölötti megjelenés, megnyílt az ég, megjelent Isten küldötte, és Mohamednek különböző tanításokat adott át, Mohamed azonban írástudó nem lévén lediktálta ezeket a tanításokat, és így jött létre a Korán. Tehát egy ember kapott Istentől kinyilatkoztatásokat, egy kiválasztott ember volt a történelemben, se azelőtt, se azután ilyen kiválasztott ember nincsen. Nekem el kell hinnem, hogy amit Mohamed kapott, mint kinyilatkoztatást, az igaz, az Istentől jövő. Ha én ezt nem hiszem el, akkor nem lehetek muzulmán, és nem pályázhatom arra, hogy különböző ígéretek beteljesülése az életemben is beteljesüljön. Na de hogy lehet ezt ellenőrizni? Hogy tudjam én azt ellenőrizni, hogy Mohamednek valóban Isten vagy egy isteni küldött jelent meg, valóban azt írta le, amit hallott, és egyáltalán miért egy embernek jelent meg az Isten a történelem során, és miért a 7. században, mi volt azelőtt, és mi van azután? Ugye az iszlám vallásról mindannyian tudjuk, hogy az egyik gyökere az Ószövetségbe nyúlik, a másik gyökere az Új Szövetségbe, és a harmadik gyökere az arab törzsi vallásokba. Ezek a vallások egymással összeegyeztethetetlenek, tehát a judaizmus, a kereszténység és az arab törzsi vallásokat, ezeket nem lehet közös nevezőre hozni. Tartalmilag is, hogyha elkezdem ellenőrizni ezt a vallást, egy sor ellentmondás fog kiderülni, miközben olvassuk a Koránt, vagy az iszlám hitrendszert tanulmányozzuk. Kedves hallgatók, mennyire más a kereszténység? Ugye a Bibliát 16 évszázadon átírták. 16 évszázadon keresztül több mint 40 ember részesült Istentől álomban, látomásban, gondolatihletésben. Lehet ellenőrizni, hogy amit az egyik mondott, ugyanazt mondja a másik. Amit az egyik megjövendölt, az beteljesedette vagy sem. Tehát erre nagyon szeretném felhívni mindannyiunknak a figyelmét, hogy csak olyan vallást szabad elfogadni, amit ellenőrizni lehet. Ellenőrizni viszont csak azt lehet, ami ellenőrizhetővé teszi magát, még egy lépéssel megtoldom a gondolatmenetet, ellenőrizhetővé pedig az a vallás teszi magát, amelyben proféciák és beteljesedett proféciák vannak. Ilyen beteljesedett proféciák az iszlámban sincsenek, a keleti vallásokban sincsenek, a törzsi vallásokban sincsenek, beteljesedett proféciák csak a Bibliában vannak. Ezért hangzott el Isten részéről, és ezt a Biblia verset is felolvasnám, Mózes 5. könyve 18. fejezetéből, hogy amikor Isten tanította a zsidó népet arra, hogy hogyan éljen Kánaán földjén, elhangzott egy ilyen kijelentés is, hogy hogyan különböztessék meg az igaz vallást és a hamis vallást.

Majd a történelemben jönnek sokan, és vallásokat hirdetnek, és Isten nevében lépnek fel. Hogyan ismerhetjük azt meg, ami nem az Istentől származik? Ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog, ez az a szó, amelyet nem az Úr szólott. Elbizakodottságból mondott azt a próféta, ne félj attól. Tehát rendkívül egyszerű dolgot mondott az Isten a zsidóknak Mózes által. Ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog, ez az a szó, melyet nem az Úr szólott. Tehát a hamis prófétasság az, hogy valaki valamit mond, kijelent, hogy ez és ez a dolog be fog teljesedni, évek, évtizedek, évszázezrek után, és hogyha ez nem teljesedik be, akkor teljesen bizonyos, hogy nem az Isten szólt. Tehát a beteljesületlen proféciákból lehet látni, hogy ezek nem Istentől jövő vallási tanítások. Tehát ez volt a zsidók számára az első és legfontosabb dolog, amit az Isten mintegy kikötött, hogy vizsgálják meg a prófétákat. Azt mindenki mondhatja, hogy az Isten nevében jön. Arra mindenki hivatkozhat, hogy ő az Isten küldötte. Amikor Jeruzsálemet körbevették például a babilóniaiak, és Jeremiás már jó előre közölte, hogy Jeruzsálem el fog esni. És akkor időszámításunk előtt a 7.-6. században vagyunk, fellépett egy Hanániás nevű próféta ugyanitt Jeruzsálemben, és azt mondta, hogy Jeruzsálem nem fog elesni. A zsidó nép az Isten választott népe, Isten megoltalmazza ezt a népet, a babilóniaknak nem fog sikerülni Jeruzsálemet bevenni. És Hanániás még odáig is vetemedett, hogy amikor Jeremiás be akarta mutatni, hogy igenis el fog esni a város, a népet el fogják hurcolni fogságba, de kérlelte az embereket, hogy térjenek meg, fajármot vett magára, és fajárommal járta végig a várost, hogy tudnék, elkerülhetetlen a fogság, de könnyű lehet a fogság, ha az emberek megváltoznak. Akkor Hanániás odament, és összetörte ezt a fajármot, és azt mondta, hogy ez mesebeszéd, gyalázkodni kezdett Jeremiással szemben, ez nem fog beteljesedni. Isten parancsára ugye tudjuk, hogy Jeremiás egy vasjármot vett ezután a nyakába, jelezve, hogy igenis elesik a város, és a fogság is 70 éves lesz, hosszú lesz, kínos, keserves fogság lesz. Mindenki ellenőrizhette, mondom, a 7. század végén vagyunk, 605-ben esett el először Jeruzsálem. Utána a második ostroma 597-ben volt, a harmadik ostroma 586-ban, és akkor a templomot is lerombolták a babilóniaiak. Tehát tulajdonképpen Jeremiás szavát egy fél emberöltön belül mindenki láthatta, hogy beteljesedett, és Hanániás szava nem teljesedett be. Tehát rendkívül egyszerű ez a dolog, a Biblia tel is teli van jövendőlésekkel, nem csak ilyen évekre, évtizedekre menő jövendőlésekkel, a Bibliában több évszázadra előre szóló proféciák is vannak, Jézus első eljöveteléről, a kereszténység történetének is különböző szakaszairól. Ezeket ismerjük meg, és hogyha látjuk, hogy ezek beteljesednek, akkor láthatjuk, hogy a Biblia az igaz vallás könyve, az Istentől jövő könyv, és azok a vallások, amelyek azt mondják önmagukról, hogy isteni az eredetük, és természetesen nem lehet kétségbe vonni, hogy minden vallás tartalmaz igaz elemeket is, de külön fölhívnám a kedves hallgatók figyelmét, hogy olyan vallás nincsen, legalábbis az általunk ismert világszéles vallások között, amelyekben ne lennének igaz tanítások. A dolgot ugye az nehezíti meg, és az bonyolítja, hogy minden vallásban vannak igaz kijelentések. De ebből még nem következik az, hogy minden vallás igaz lenne. Ebből épp az következik, hogy nagyon veszélyesek a vallások, mert egy-két igaz kijelentés tövéből kinőnek aztán a hamis és teljesen félrevezető erkölcsi tanítások. Egy hatalmas keveredést képeznek a vallások. Az ember számára olyan vallásra van szükség, amely szintisztán világosan megmutatja azt, hogy ki az Isten, miért teremtett bennünket, és hogyan kell élnünk. Erről Jézus a hegyi beszédben szólt, tehát a Mózes 5. könyve 18. fejezete után még erre is hadd hivatkozzam, a Máté evangélium a 7. fejezetében, a 15. verstől a 23. tartó részben, a hegyi beszéd végén szólt Jézus arról, hogy majd sokan jönnek az ő nevében, és sok mindent fognak hirdetni,
de

0: Jézus a végső ítéletben azt fogja mondani, hogy soha nem ismertelek titeket. Ezek a hamis proféták nem csak zagyvaságok, vagy nem csak sötét dolgokat hirdetnek, lesznek benne igaz tanítások is, de Jézus mégis azt mondja nekik, hogy soha nem ismertelek titeket. Az igaz és hamis vallás meghatározása különben a Bibliának fő vonulatához tartozik, már az Ószövetségben állandóan azt látjuk, hogy a bálványimádó vallások és az igaz Izraelnek adott vallás közötti különbségtételről van szó, de az Új Szövetségen is végigvonul ez a különbségtétel. Például az egyik leghíresebb a János első levelében a 4. fejezet első 3 verse, amely kifejezetten mondja, hogy van, amiről meg lehet ismerni, hogy ez Istentől jövő tanítás, és elmondja, hogy az Istentől jövő tanítás mit szól a megváltóról, a megváltásról, Krisztusról, és van, aki ugyancsak Krisztusról beszél, de nem úgy beszél Krisztusról, mint testben, mint emberi természetben megjelent Krisztusról, és ez az antikrisztus lelke, amely eljön, de a világban van már. Tehát a Bibliának hatalmas vonulata állítja egymással szembe az igaz vallást és a hamis vallást. Ennyit talán erről a vallásnak, mint fogalomnak a meghatározásról és a Bibliában vett komoly szerepéről, hiszen az nem mindegy, hogy az ember mit követ, milyen eszméket követ, mire teszi fel az életét, és egyáltalán, hogy az ember a maga keresése, kutatása közben milyen vallást fogad el igaznak. Még egyszer mondanám, az a felfogás, hogy bele lehet születni egy vallásba, ez nem bibliai felfogás, illetve a Biblia közli azt, hogy az Isten megmutatta egyszer a történelemben, hogy igen, lehet így is tekinteni a kérdést, mindenki, aki az Ószövetségben zsidónak született, Isten azt mondta rájuk, hogy ti az Isten választott népe vagytok, de a zsidó népnek az 1500 éves története éppen azt mutatja be, hogy a beleszületés általi vallásosság, ez az út nem folytatható. A zsidó népnek a kudarca, az, hogy egy nagy tömeg, egy hatalmas nép nem lett más nép, mint a többi nép, ennek tudható be, hogy beleszületés által nincs megváltozás. Megváltozás felnőttkori döntés, gondolkodás, keresés, személyes választás nyomán van, és a Bibliában ezért mondhatjuk azt, hogy az igazi vallást az ember választhatja, elnyerheti, mindenféleképpen kereséssel, szembesítéssel lehet megnyerni, vagyis innen a nagy felhívás, tehát amit még egyszer mondok, hogy csak olyan vallást kövessenek, amit ellenőrizni lehet. Csak olyan vallást lehet ellenőrizni, ami ellenőrizhető, és egy vallást ellenőrizhetővé azt tesz, hogy benne jövendőlések, proféciák vannak, amelyeket tudunk ellenőrizni, hogy ezek valóban beteljesedtek-e. De kedves hallgatók, azt gondolom, hogy a mi nagyobb kérdésünk itt Európában és Magyarországon az, nem is a nagy világvallásokhoz képest való viszony, bár ez se kis kérdés, mert mindannyian tudjuk, hogy most az egész Földön azért a minden világvallás terjed. Ugye amikor volt a Horthy Miklós újra temetése, és megjelent Horthy Miklós unokája, őróla is megírták, hogy muzulmán vallású lett, tehát hogy az előbbi vallásnál maradjak. Tehát azért a világvallások is nagyon terjednek, Magyarországon is megjelent a Krisna tudatúak, megjelent ugye is bejegyzett vallás, az iszlám vallás is, tehát nagy világvallások is minden országban terjednek. De ettől függetlenül azt hiszem, hogy a nagyobbik kérdésünk az, hogy a kereszténységen belül, a keresztény felekezeteken és egyházakon belül, hát hogyan láthatunk világosan, hát hol vannak azok a keresztény közösségek, amelyek valóban a Bibliának megfelelő közösségek, amelyekre valóban azt lehet mondani, hogy Istentől alapított közösségek? Azt szeretném önöknek mondani, hogy ez a kérdés is rendkívül egyszerűen megválaszolható a Biblia alapján, bár itt tényleg az egész Bibliát kell kézbe vennünk, és keresnünk azt, hogy most mi a 21. század elején hol találhatjuk meg azt az igazi közösséget, amit valóban az Isten alapított, az Isten vezet a történelemben. mindannyian társas lények vagyunk, mindannyian közösségre vágyakozunk, családi közösségre, vagy baráti közösségre, de hát azért hadd mondjam ki, hogy tulajdonképpen azért valamilyen vallási közösségre is mindenki vágyakozik. Nem jó az, hogyha rögtön az ember ezt egy-két nap alatt akarja megoldani, ez nagyon veszélyes dolog, hogy rövid időn belül akar az ember találni vallási közösséget magának, ez bizony egy fáradtságos munka, ez nem egy rögtöni dolog, de maga ez az irányultság, ez a vágy, ez jogosult, hogy szeretnénk hasonló gondolkozású emberek közé kerülni, hasonlóan az Istent tisztelő, de az Istent a saját szava alapján tisztelő emberek közé kerülni. Hol lehet ilyen közösséget találni? E végből szeretnék önöknek egy kis, hát nem akarom elkönnyíteni a témát, nem azt mondom, hogy egy kis játékot ajánlani, de minden esetre egy kis közös gondolkodásba szeretném önöket invitálni. Képzeljék el a következő helyzetet. Mondjuk 3000 évvel ezelőtt élünk. Tegyük fel, élhettünk volna, tehát ez esetleges, ilyen szempontból, hogy mi most születtünk meg. Mondjuk 3000 évvel ezelőtt élünk, időszámításunk előtti 10. század környékén. A kérdés az, hogy ha most akkor összejöttünk volna így néhányan, és föltette volna valaki közöttünk a kérdést, hogy annyi vallás van már a Földön, de hol van az igaz vallás? Tudtunk volna-e válaszolni erre a kérdésre? Akkor is sok vallás volt. Ugye már léteztek a keleti vallások, a főníciai vallások, a közel-keleti, az egyiptomi vallás. Hát nagyon sok vallás volt. Hát ennyi nem, mint most, de azért a két kezünkön nem tudtuk volna megszámolni, annyi sok vallás volt. 10. században, hogyha hozzáférhettünk volna minden vallásnak a tanítási rendszeréhez, kijelentéseihez, el tudtuk volna dönteni, hogy Isten melyik vallásra mutat rá? Tehát maga az Isten vélemény nyilvánított, hogy hol van az ő igazi egyháza, hol van az ő igazi közössége. Én azt hiszem, hogyha 3000 évvel ezelőtt találkoztunk volna, és mindenhez hozzáfértünk volna, 10 perc alatt el tudtuk volna dönteni a kérdést. Tudnilik, a Bibliában Mózes első könyve 12. fejezet első 3 versében ott van a történet, hogy Isten kiválasztja a sémiták közül Ábrahámot, elhívja Úr városából, és ígéreteket ad neki, hogy nagy néppé teszi, majd földet ad neki, és az ő utódai közül származik majd a megváltó, az emberiség messiása, majd megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Ugyancsak Mózes következő második könyvében, a 19. fejezetben, az 5.-6. versben olvashatjuk azt, hogy Isten azt mondta már a nagy néppé lett zsidó népnek, ugye az Ábrahám utáni 5., 4., 5. nemzedékben azt mondta az Isten, hogy ti vagytok nekem papok birodalma, szent nép, ti vagytok az én népem. Tehát, hogyha hozzáférhettünk volna minden vallásnak a dokumentumaihoz, ilyen kijelentést csak egy helyütt olvashattunk volna, hogy az Isten maga ezt a népet, a zsidó népet szent népnek nevezi, önmagáltal kiválasztott, az ősatjától, Ábrahámtól kiválasztott és segített népnek. Tehát én azt gondolom, hogy rövid tanácskozás után eljutottunk volna arra a meggyőződésre, hogy sok vallás van, de csak egy vallásra mutat úgy rá az Isten. Csak egy vallás könyvében olvashatunk arról, hogy maga az Isten jelöli meg, hogy a sok vallás között az én igazi vallásom, az én igazi egyházam ez. Haladjunk tovább ebben a játékban. Ha mondjuk 1970 évvel ezelőtt találkoztunk volna, időszámításunk szerint 31-ben, Jézus halála időpontjában, feltámadása, mennybe menetele az első apostolok időpontjában, amikor szintén sok vallás volt, tetejébe pedig ott volt a zsidóságon belül az addigi tanításokat követő, vagy a farizeusi tanításokat követő vallásosság, és ott volt 12 tanítvány vallásossága, akik a pünkösd napján hirdették az evangéliumot. Ha megint hozzáférhettünk volna az akkori dokumentumokhoz, írásművekhez, nem sokára ezután, néhány évvel ezután, ugye a 30-as, 40-es években született meg például Máté evangéliuma, akkor vajon 1900, kb. 70 évvel ezelőtt eldönthettük volna-e, hogy most a zsidóság az igazi egyháza az Istennek, vagy már egy új közösség indult a történelem országútján, és ez a kereszténység. Máté evangéliuma 21. fejezetében a 42. és 44. vers között olvashatjuk Jézusnak a nevezetes kijelentését, amelyben azt mondta Jézus a zsidóknak, a zsidó vallási vezetőknek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. Tehát Jézus maga mondta világosan, hogy a zsidó népnek, mint egyháznak az ideje lejárt. A zsidó nép abban a pillanatban, amikor sem Krisztust nem fogadta el, sem a róla szóló evangélium hirdetést nem fogadta el, mint nép, mert azután is mind a mai napig minden zsidó ember elfogadhatja Krisztust, de mint nép mind a mai napig nem fogadja el ugye a zsidó nép Jézus Krisztust. Tehát Jézus ezt világosan mondta, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. Tulajdonképpen Jézus itt visszaidézett egy ószövetségi prófétát, Dániel könyve 9. fejezetében, a 24. és 27. versekben olvashatjuk, Idői profécia keretében, ez az úgynevezett híres 490 éves idői profécia, hogy mikor jár le a zsidó népnek a kiválasztottsága. Ezután már nem Isten egyháza a zsidó egyház, a zsidó nép. Ennek következtében olvashatjuk, hogy Péter apostol, amikor pünkösd napján elmondta a beszédét, és az ott összesereglett zsidóknak az apostolok cselekedetei 2. fejezet 40. verse szerint ezt mondta, szakítsátok el azért magatokat ettől a gonosz nemzetségtől. Tehát ezt világosan mondta Péter apostol, hogy igen, az Istennek egy új közössége indul el a történelemben, és fordítsatok hátat azoknak, akik az ígéretekre nem figyeltek, akik nem fogadják el, amit az ószövetségi proféták is megjövendöltek. Tehát azt gondolom, hogy ha 19-20 évszázaddal ezelőtt találkoztunk volna, és hozzáférhettünk volna ezekhez a dokumentumokhoz, akkor napnál világosabban láthattuk volna, hogy ezután már nem a zsidó nép az Isten választott népe, hanem a kereszténység. Természetesen a keresztény közösségeken belül is nagyon sok probléma volt, emberi problémák, gyülekezeti problémák, de ez semmit nem von le annak a tanításnak az érvényességéből, hogy Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Mert kedves hallgatók, a kereszténységről gondolkozva ne tessenek elfelejteni azt, hogy a kereszténységen belül mi nevezhető igaz egyháznak. A kereszténységen belül nem az nevezhető igaz egyháznak, ahol csupa igaz ember találkozik, mert ilyen egyház nem volt, csak egyszer lesz majd a történelem legvégén a bibliai jövendőlések szerint. De igaz egyháznak az nevezhető, amiről a Római Levél 3. fejezetének első 2 versében Pál apostol így nyilatkozik, hogy az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Úgy ott fölteszi a kérdést Pál, hogy a zsidó nép miért volt más, mint a többi nép. Miért a zsidó nép volt az Isten egyháza, miért nem a kínai, miért nem az indiai? Azt mondta, hogy milyen tekintetben különb a zsidó a többi népnél. Szóval egy tekintetben különb. Az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Tehát a zsidó nép nem volt jobb nép, mint a többi nép. Ez egy félreértés, hogy valaki azt mondja, hogy a zsidók, nem tudom, jobb nép voltak, vagy magukat nyilvánították választott népnek. Ilyen nincs a Bibliában. Biblia elmondja, hogy a zsidó nép kis nép volt, voltak nagy népek, voltak híres népek, erős, hatalmas népek. Isten mégis egy kis népre bízta az ő beszédeit. Az egyház, a bibliai egyház fogalmat e felé vigyük tovább. A Biblia szerint az nevezhető Isten egyházának, amely képviseli Isten tanításait. Amely a Bibliából feltárja és az emberek elé állítja az Isten tanításait. Az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Ezt jó megjegyezni. Ezért mondja később ugyanez a Pál apostol az 1. Timóteus levél 3. fejezet 15. versében, hogy az Isten egyháza az igazság oszlopa és erőssége. Tehát megint egy másik egyház meghatározása a Bibliában. Az Isten egyháza az igazság oszlopa és erőssége. Vagyis az Isten egyháza ott keresendő, ahol a Biblia beszédét, mint egy igaz beszédet maradéktalanul az emberek elé állítják, az igazság oszlopa és erőssége lesz a Biblia beszéde, tehát az emberek mértéket kapnak. Aztán ez egy másik kérdés, hogy az emberek ezt hogy fogadják el, és hogyan élik. A Biblia beszél arról, hogy sokszor a zsidó egyház is, a keresztény egyház is maga tette tönkre a maga misszióját. Mivel? Nem úgy élt, ahogy tanította. Sajnos ez az Ószövetségben is ez volt a nagy probléma, de most az elmúlt 2000 évben az Újszövetségi Egyház idejében is ez a nagy probléma, hogy nem úgy él, ahogy tanítja. De azt gondolnám, hogy tehát ha 19-20 évszázaddal ezelőtt találkozunk, megint csak el tudtuk volna dönteni, hogy most már nem a zsidó nép képviseli Isten tanításait. Most már maga Jézus mondta, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. Tehát azért Jézus belefoglalt ebbe a kifejezésbe, hogy azért az egyháznak az kell, hogy legyen a célja, hogy amit tanít, aszerint éljen is. Ugye a gyümölcstermés az mindig a jellemnek a megváltozása, a Krisztushoz hasonló jellemvonások felöltése. Na de most jön a nagy kérdés. Jöjjünk egy kicsit közelebb a mi korunkhoz. Mert talán önök közül is sokan el tudják ezt első hallásra is fogadni, hogy 3000 évvel ezelőtt a zsidók képviselték Isten igazságait, rájuk bízta a beszédeit. 1900 évvel ezelőtt a kereszténység, az ős kereszténység képviselte az Isten beszédeit. Na de hát az elmúlt 2000 évben a kereszténység történetében hát történt egy és más. Az egyik legfájóbb dolog, hogy a kereszténység nagyon sok részre szakadt. Nagyon sok keresztény felekezet van. Hát most, tessék most megválaszolni a kérdést. Nem 1970 évvel ezelőtt vagyunk, kis maroknyi jeruzsálemi gyülekezet, egy terjedő kereszténység idején, hanem hogyha mondjuk előre ugrunk a történelemben akár csak néhány évszázadot, már azt látjuk, hogy a kereszténység nagyon sok felé szakadozik. Hát hol van ezután az igaz egyház, hol van 1500 évvel ezelőtt, hol van 1000 évvel ezelőtt, 500 évvel ezelőtt, aztán jussunk el, hogy ma hol van. Kedves hallgatók, a Biblia világosan feltárja számunkra a kereszténység nagy szakadásait. A bibliai proféciák, amelyek Dániel és Jelenések könyvében foglalnak helyet, és ehhez kapcsolódóan más könyvekben is, például a II. Tesszalonikai levélben, feltárják előttünk, hogy az az egységes kereszténység, ami elindul itt a történelemben, a Krisztus keresztje, halála és feltámadása idejétől, és megy előre a történelemben, ez a kereszténység valóban csak egy bizonyos időpontig volt egységes. Meg is tudjuk pontosan húzni azt a hatalmas, nagy választó vonalat, így két vonallal is hat húzzam itt a táblánkon, amelyre a bibliai jövendőlések rámutatnak, hogy ettől a pillanattól fogva a kereszténység elkezd osztódni. És ez a 4.-6. század közötti rész. A 4. századig a kereszténység egységes, a 4. századtól fogva a kereszténység elkezd egyre több és több részre esni. A nagy kérdés, ami mind a mai napig megosztja a tudósokat, de a felekezeteket is, sőt az egyszerű hétköznapi hívőket is, hogy minek a következtében történt meg a kereszténység első nagy megoszlása. Itt biztos, hogy valami történelmi tudatra szert kell tennünk. Vissza kell mennünk abba az időbe, ahol ez bekövetkezett, rá kell mutatnunk arra, hogy miért következett ez be, ki volt ezért a felelős, és tulajdonképpen hogyan is ragadható ez meg, hogyan lehet ezt megfogalmazni, miben állt ez a megoszlás. Dániel könyve és Jelenések könyve mellett, ahogy említettem, a 2. Tesszalonikai levél foglalkozik ezzel a kérdéssel, egyébként Pál apostol Tesszalonikába eljutva Dániel könyvét magyarázhatta az ottani keresztény közösségnek. A tesszalonikai keresztény közösségről csak annyit hadd mondjak, hogy ott egy különös hiba, vagy egy különös téveszme ütötte fel a fejét, nagyon közelre várták Jézus második eljövetelét, olyannyira, hogy már felhagytak a munkavégzéssel is az ottani keresztények. Hát nem dolgoztak. Azt mondták, hogy ez már olyan közel van Jézus második eljövetele, nem érdemes semmibe se belefogni. Ennek ugye a két levelet írt hozzájuk Pál apostol, egyébként a városban 2-3 hetet töltött, úgy alapította ezt a közösséget, utána írta nyilván a leveleket hozzájuk, és ebben az egyik levélben hangzik el például az a híres kijelentés, éppen azért ebben, mert ez volt a probléma, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Ez a tesszalonikai első levél 5. fejezet 10. versében hangzik, a tesszalonikai második levél 3. fejezet 10. versében hangzik el, ez a, aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. De ahogy elmondta a jövendőléseket Pál apostol a tesszalonika belieknek, ugyanebben a második levélben, a második fejezet 3. versétől a következőt mondta. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az addig, tehát nem jön el Krisztus második eljövetele addig, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek ezeket, mikor még ti nálatok voltam? És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki ezt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével, akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja rájuk Isten a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Ez a Bibliának sorrendben a 6. nagy vázlat proféciája, és ennek az elemzését egy terjedelmes tanulmányban ketten elvégeztük. Ahogy említettem az előadás elején, ez is a mai témánkhoz kapcsolódó tanulmány a Jó Hír 996-os számában jelent meg. Nem tudom most az egész proféciát önök elé tárni, erről itt ezen a helyen különben egy külön előadást tartottam évekkel ezelőtt. Én önöknek csak egyetlen egy szókapcsolatot szeretnék kiemelni, hogy miben ragadható meg a kereszténység első nagy megoszlása, amelyről azt mondja Pál apostol, egy sor dolgot mond, hogy működik a törvényszegés titkos bűne, megjelenik a bűn embere, a veszedelem fia, aki ellene veti, fölébe emeli magát Istennek, és mindannak, ami Isten tiszteletre méltónak mondatik. Ez az egyetlen egy kifejezés, amit szeretnék önöknek a figyelmébe ajánlani, a 3.-4. versben a veszedelem fia kifejezés. Amikor a történelemben, a keresztény egyház történelemben megjelenik a veszedelem fia. A veszedelem fia kifejezés a Bibliában egy valakire van lefoglalva. János evangélium a 17. fejezetében található csak még meg ez a fogalom ezen kívül, ahol Júdást jelenti. Tehát tulajdonképpen ez, hogy veszedelem fia, ez Júdásnak egy másik elnevezése. Tehát a kereszténység történetében egy júdási dolog fog bekövetkezni. Mi a júdási dolog? Az árulás. Valaki elárulja a kereszténységet. Ki csoda? Aki belül van a kereszténységen. Tehát Júdás is belül volt, a körön belül volt, a 12 tanítvány egyike volt. Tehát világosan mondja itt a profécia, hogy a kereszténység első nagy megoszlását az fogja szerezni, hogy a kereszténységen belül kifejlődik egy árulás, megjelenik egy személy és egy intézmény, ami Krisztus helyébe állítja magát, ami elvárja azt a tiszteletet önmaga irányában, amit csak Krisztusnak jár egyedül, és ez a veszedelem fia, a bűn embere, innen indul el a kereszténység első nagy megoszlása. Igen, sajnos ez így történt, a kereszténység megoszlásában nem a római hatalom, a pogány római hatalom játszotta a vezető szerepet. Nem más vallások törték darabokra a kereszténységet. A kereszténység egységes volt az üldözések ellenére is az első 4 évszázadban, de akkor, amikor a 4. század elején Nagy Konstantin császár vallásbékét biztosított a kereszténységnek, de cserébe a kereszténység vezetőitől azt kívánta, hogy vegyenek részt az államhatalom munkájában, magyarul a keresztény vallás vezetői és a politikai vezetők lépjenek egységre, még magyarabbul, még rövidebben, amikor egyház és politika összekapcsolódott, elfogadta a világi hatalmat, még rövidebben a pénzt, elindult a kereszténység nagy megoszlása, és ez a nagy megoszlás tulajdonképpen mind a mai napig tart. Ezért is lehet beszélni konstantinuszi fordulatról, ami bizony tart már csaknem 1700 éve. A kereszténységnek a nagy megoszlását a Biblia nem csak Júdáshoz hasonlítja, a júdási áruláshoz hasonlítja, hanem Jelenések könyve 2. fejezetében a Bálám prófétának és a Jézabel hamis asszonynak, Akháb ízlésségének a tettéhez hasonlítja. Tessenek megfigyelni megint, mennyire következetes a bibliai jelképhasználat. Júdás is a tanítványok között volt. Bálám is igaz proféta volt. Júdás is pénzért árult el Jézust. Bálám is pénzért adta fel a meggyőződését. A moábiták és a midianiták aranyára, ezüstjére bólintva indult el, hogy Izrael ellen átkot szórjon. És ennek a júdási, bálámi hitehagyásnak, ennek az apostáziának a következménye volt a kereszténység máig tartó nagy megoszlása, mert létrejött egy hatalmi kereszténység, röviden mondom, létrejött egy hatalmi kereszténység, ami a politikával és az államhatalommal összeszövődött, és megmaradt egy nem hatalmi, egy a Bibliához és Krisztus tanításaihoz ragaszkodó, tehát sajnos így kell írnom, egy üldözött kereszténység. Létrejött a kereszténységnek a legsúlyosabb megoszlása, ami erkölcsileg is a legsúlyosabb volt, keresztény kezdett üldözni keresztényt. Keresztény kezdte megölni a másik keresztényt, azért, mert az egyik hatalmi pozícióban volt, a másik pedig nem kért ebből a hatalmi pozícióból. Nagyon alattomosan és lassan történt ez. Évszázadok kellettek ahhoz, hogy az egyszerű emberek előtt ez lelepleződjék. Még további évszázadok, hogy önöknek most idézhessünk különböző gondolkodókat, művészeket, akik megírták. Például Dante az isteni színjátékban Konstantinuszra, Nagy Konstantinuszra hivatkozva, hogy igen, Konstantinusz idejétől kezdődik a kereszténység első nagy megoszlása. Ezt a rövid részletet a Pokol 19. énekéből hallgassuk most meg.
1: Dante Alighieri, isteni színjáték. Részlet a Pokol 19. énekéből. Babits Mihály fordítása. Mert kapzsiságtok rontja a világot, jókat tiporva, rosszakat kímélve. Már gondolt az evangélista rátok, mikor egy nőt vizek fölött csücsülve a királyokkal szajhálkodni látott. Akinek e világra fölkerülve 7 feje volt, s 10 szar védte, ha küzdött, de férje megrontá bűnbe merülve. Istenné tettetek aranyt, ezüstöt, nálatok bálványimádó se rosszabb, egyet imád az, százakat a püspök. Aj, Konstantinusz, látod, mennyi rosszat szült, nem megtérésed, de adományod, mellyel először lett egy pápa gazdag.
0: Igen, a 13.-14. században ezt írja Dante, És egy évszázaddal később egy másik nagy, szintén katolikus hitben élő, tehát most csak katolikus szerzőket szeretnénk idézni. Egyébként ez az idézetgyűjtemény van a Jóhír 9/3-as számában. A Rómára vonatkozó proféciák és az idézetek gyűjteménye. Dante után egy évszázaddal Michelangelo. Michelangelo nem csak hatalmas szobrokat készített és óriási freskókat festett, hanem az életművének jelentékeny részét teszi ki a szonettjei. Egy olyan szonett hangzik most fel, második Gyula pápa Rómájából, levél második Gyula pápa Rómájából ez a szonettnek a címe, amelynek van egy utóirata, a szonett végén ez a két sor áll, kelt Rómában, a pogányság honában. Félelmetes, ahogy erre ráérzett Michelangelo is, hogy a kereszténységen belül megszületik a pogányság. Ez első hallásra elképesztő. Azt mondjuk, hogy ezt nem is értjük. De megvan a rövid kulcs, hogyan lehet, hogy a kereszténységen belül megszületik a pogányság. Nagyon egyszerű a magyarázat, ma is szemtanúi vagyunk és leszünk még ennek. Az idők ismétlik önmagukat. Adj hatalmat egy egyháznak, legyen bár keresztény, de adj hatalmat egy egyháznak, és adj pénzt egy egyháznak, és záros időn belül eltorzul, elkorcsosul, és a valaha pogány egyház, valaha keresztény egyház pogány lesz. Júdásból áruló lesz, Bálámból az igaz prófétából az Isten ellensége lesz. Kedves hallgatók, ezért kell komolyan venni Jézus minden tanítását, nevezetesen ebben a tárgykörben azt a tanítását, hogy az én országom nem e világból való. Jézus világosan mondta, hogy neki nem kell hatalom. Mondta Péternek, ahogy elővette a szabját, és ott vagdalkozott a katonával szemben a Getsemáné kertben, na Péter, úgy gondolod, hogy az én atyám nem tudna küldeni 12 légiónyi angyalt, hogy megvédjenek engem, tedd vissza a hüvelyébe kardodat, aki kardot ragadt, kardáltal kell elvesznie. Jézusnak nincs szüksége hatalomra. Istennek nincs szüksége pénzre. Még kevésbé arra, hiszen nem a pénzt nevezi a rossznak a Biblia. Világosan mondja Pál az első Timóteusi levél 6. fejezetében, hogy minden rossznak gyökere, de nem azt mondja, hogy minden rossznak gyökere a pénz, minden rossznak gyökere a pénz szerelme. Júdás szerette a pénzt, ezért szerette elcsenni a tanítványok pénzét. Bálám szerette a pénzt, ezért szerette volna magának gyűjteni. Amikor Isten helyébe a pénzt állítják, és amikor a hatalommal és a pénzzel mindent elérhetőnek vélnek, és sajnos ugye a világban ezt nagyon sokszor láttuk és látjuk, hogy amikor az emberek kezébe hatalom kerül, és pénz kerül, akkor az emberek megittasodnak, azt hiszik, hogy ők az Isten és övék a világ. Nos hát, hogyha a hétköznapi ember is elveszíti az egyensúlyát, sajnos elveszíti ezt egy közösség is. Mondom, a rövid recept így hangzik, mert az ördög egy kaptafára dolgozik, nagyon primitíven, és ezért könnyen lelepezhetően. Adj egy keresztény közösségnek hatalmat és pénzt, rövid időn belül a pogányság virágzik ki benne. Ennek jegyében hallgassák meg Michelangelónak a szonettjét.
1: Michelangelo Buonarroti, levél második Gyula pápa Rómájából, Majtényi Zoltán fordítása. Karddá sisakká kovácsolva kejhe, vérét osztják mocskos kufármarokba, keresztje pajzs lesz itt, tövise kopja, és mégis tart még Krisztus Úr türelme. De többé már nem merjen járni erre. Átdöfnék, vére egekig zubogna, a bőrét rőfre mérné maga Róma, hol minden jónak útja elrekesztve. Bár vágytam kincsre, stelt is némi munka két kezemtől, ím condra födi testem, s úgy szenvedek, mint mórföldön medúza. S bár szegénység kedves is a mennyben, hogy kárpótol az ég, ha összezúzza hitünket e baljós jel menthetetlen. Kelt Rómában, a pogányság honában.
0: Kedves hallgatók, súlyos a témánk, de újra térjünk vissza az eredeti kérdésfelvetéshez, ha mondjuk 1500 évvel ezelőtt találkozunk. Már keresztény időszakot írunk. Vagy 1000 évvel ezelőtt találkozunk, hiszen el akarunk azért jutni a mi napjainkhoz. Önök mit mondanának, hogy hol van Isten igazi egyháza? Ott, ahol emberekre rákényszerítik a vallást, a keresztény vallást, ahol üldözik mindazokat, akik a hatalmi kereszténységgel nem egyeznek, vagy esetleg el kell járnunk Európában néhány országba keresni olyan keresztény közösségeket, ahol ragaszkodnak a Bibliához és Krisztus eredeti tanításaihoz. Én azt mondanám, hogy ebben az időszakban, amikor a 4. század utáni időt nyitjuk meg, én föltétlenül ebben a tartományban keresném az igazi egyházat, az igazi kereszténységet. Lehet is találni. Itt már az 5. században elindul a valdens mozgalom. Már a 10.-12. században Angliában jönnek az előreformációs mozgalmak, amelyek közül a legnagyobb majd a Wycliffe mozgalom lesz a 14. században. Átjut Európába, Csehországba a bibliai tanításoknak a híre, elindul a huszita mozgalom. Husz János írásait tanulmányozza Luther Márton, elindul a reformáció. Én mindenféleképpen itt ebben a tartományban keresném a Krisztus egyházát, vagyis ugyanaz zajlik le, mint az Ószövetségben. Az Ószövetségben volt egy nagy nép, a zsidó nép, de az ószövetségi nagy népben is hol találtuk meg az Isten egyházát? Amíg világ a világ, az egyház mindig ott van, ahol az Istent keresik, szeretik, és a parancsolatai szerint kívánnak élni. Mindig az igazi és hűséges lelkek alkották az egyházat. Ott se a névlegesen az egész zsidó nép volt az egyház. A valóságban, a zsidó népen belül, hogy mondja Ézsaiás próféta, a maradék. Maroknyi csoportok képezték az Isten egyházát. Ugyanez van a kereszténység történelmében is. Kétféle egyházfogalom van mind a mai napig is a kereszténység történelmében. Az egyik egyházfogalom a religió egyházfogalma. Én már több évezredes egyház vagyok. Én 1700 éves keresztény egyház vagyok. Én 500 éves keresztény egyház vagyok. Ez a pogány religió fogalom. A másik fogalom, én ahhoz az egyházhoz szeretnék tartozni, ahol komolyan veszik a Bibliának minden kijelentését. Akkor is, hogyha ezek a közösségek elnyomottak, üldözöttek, akikről azt mondja a 44. Zsoltár, mondom, ugyanaz a közös tapasztalat az Ó és Új Szövetségben, azt mondja a 44. Zsoltár, és ezt idézi vissza Pál a Római Levél 8. fejezetében, olybá tekintenek bennünket, mint vágójuhokat. Olybá tekintenek bennünket, mint vágójuhokat. Ezeket az embereket nem kimérték. A valdenseket a 17. századig üldözték. Husz János ugye a mágián végezte. Luther, Calvin életét nem tudták kioltani, de az egész életük szenvedésteljes harcokban telt el. És hogy haladunk előre a kereszténység történetében, azt láthatjuk, hogy jön egy újabb dolog a 16. században, a nagy reformáció, amelynél talán azt látjuk, hogy na most valami történik a kereszténység történetében. Most talán sikerül visszatérni az eredeti, a krisztusi alapokra, ugye ennyit jelent, hogy reformáció. Visszatérni az eredeti formára, az eredeti alakra. De hogy aztán jövünk tovább a reformáció utáni évszázadokban, 16. és 17. század. Igen, azt mondom, hogy a valdenseknél keressük az igazi egyházat, a lollardoknál, a huszitáknál, a luteránusoknál, a reformátusoknál. Na de hol keressük a 16. század után? Azt látjuk, hogy a kereszténység történetében újra egy félelmetes irányzat nyilvánul meg, hogy ugyanazt fogják tenni, akik hatalomhoz jutnak, például azok a luteránus közösségek, azok a református közösségek, például a skandináv országokban a luteránus közösségek jutnak államvallási szintre. A református egyházban, például Hollandiában teszik államvallással a református egyházat. Ne tessenek elfelejteni az alapvető tételt, ahol hatalmat adnak egy keresztény közösségnek, és pénzt kapnak, adnak, rövid időn belül eltorzult. Eltorzult a luteránus egyház, eltorzult a református egyház, Üldözni kezdték először az anabaptistákat, baptistákat, metodistákat. Újra elkezdődött a mind kisebb és kisebb csoportokra osztódás. A nagy kérdés az, hogy az Isten kit tekint az egyházához tartozónak, és az Isten kinyilvánította a véleményét, hogy a kereszténység történetében mely egyházi közösségeket tekint sajátjának. Ez a Jelenések könyve. Jelenések könyve első három fejezetében olvassuk a hét levelet, aztán a hétpecsétes könyv felnyitását. Két kötetet is kiadtunk, szó szerinti, szóról szóra haladó magyarázat ez a két kötet. Jézus Krisztus apokalipszis ez a második kötet, ami a kezemben van, az első kötet is megjelent. De úgy gondolom, aki nem veszi a kezébe a magyarázatot, hanem magát a Bibliát olvassa el, teljesen világos, hogy Jézus Krisztus kiket tekint igazi egyházainak, azokat, akik az ő szavát kívánják követni, és az ő tanításait akarják képviselni. Tehát, ahogy a középkori katolicizmus történetében is az üldözött közösségek viszik tovább az egyházat, a protestantizmus történetében is azok a közösségek viszik tovább, akik hűségesek Krisztus tanításaihoz, akik most már számíthatnak egy addigi hatalmi egyház támadásaira, egy azutáni hatalmi egyház támadásaira. Félelmetes ez a helyzet, hogy egyre keményebb présbe szorul az igazi kereszténység. De ugyanakkor egyre erősebb is lesz. Egyre tisztább lesz, egyre világosabb lesz. Egyre inkább lehet látni, hogy ez a kereszténység az, ami az idők végéig megőrzi önmaga jellegét, tehát a kis közösségekben, a kis csoportokban, de ez önmagában még nem elég, hogy kis közösség és kis csoport, mert nagyon sok kis közösség és kis csoport van, a kis közösségekben, de az igazi tanításhoz, a teljes bibliai tanításhoz ragaszkodó kereszténység. Nos hát, Jézus Krisztus ezekre mutat rá, hogy említettem Jelenések könyve első három fejezetében, és aztán utána a pecsétlátomásban, és végül is a Jelenések könyve további részeiben is. Ne tessenek azonban azt gondolni, hogy a Jelenések könyve csak a kis közösségekre mutat rá, a Jelenések könyve egyszerre tekinti végig a hatalmi kereszténységnek és az üldözött kereszténységnek a történetét. Ahogy említettem önöknek, a kereszténység nagy megoszlása a IV. Században jött létre. Ha ez nem jött volna létre, ma a kereszténységnek nem ilyen történelme lenne. A kereszténység nagy megoszlása nem 1054-ben volt, amikor a nyugati és a pravoszláv vagy ortodox kereszténység ketté vált. Az egy a hatalmi kereszténységen belüli megoszlás volt. A kereszténységnek a nagy megoszlása tovább állandósult sajnos a reformáció után, mert a reformáció nem vitte tovább következetesen a reformációs igényt, és nem tért vissza a Bibliához. Újra megmerevülni látszottak mind a mai napig a határvonalak. Létrejött a hatalmi kereszténység, még erőteljesebben megszilárdult, és tovább folytatódik a kis közösségeknek a története. Igen ám, de itt fel kell, hogy vessük a kérdést, hogy hát ez a hatalmi kereszténység, ez nem változik meg? Hát keresztények, akik azért hát mindenütt olvassák a Bibliát, mindenütt követni akarják Jézus tanításait, hát ez a hatalmi kereszténység, ez 1600 év óta egy zárt tömböt alkot, és ez nem változik meg. Nem tudom, hogy ki látta a Magyar ATV adásán néhány héttel ezelőtt, Bulányi György, ugye piarista tanár, mondott néhány szót keresetlenül és kicsit humorosan, azt mondta, hogy Nagy Konstantin után már lapozni kellene. Hát akkor 1600 éve nem lapoztak? 1600 éve ugyanez a helyzet? Azt mondja, hogy már lapozni kellene, és le kellene számolni a Ferenc Józsefi nagy kijelentéssel, aki azt mondta, hogy hadsereg és klérus, a többi zérus. Két dolog érdekel, mondta Franz József, a mi császárunk, ugye, azt mondta, az embereket szuronyokkal és az embereket lelki szuronyokkal kell kordában tartani. Ha ez megvan, akkor a hatalom nyugodtan ülhet a trónszékén, hadsereg és klérus, a többi zérus. Úgy sem mernek kiabálni az emberek, úgy sem mernek mit csinálni, hogyha a szuronyok előtűnnek, és hogyha az egyházi diktatúra beígér néhány eretnekre váró elkárhozást, vagy nem tudom én mit, akkor úgyis mindenki majd csöndbe fog maradni. Aztán lapozni kellene már, mert 1600 éven nem lapozott az emberiség. Kedves hallgatók, mondom, 25 részes sorozat szólt itt ezen a helyen Jelenések könyvéről, én itt csak nagyon kiragadva mondhatok önöknek el néhány szót. Felírtam a táblára az utolsó sorban olyan igehelyeket, amelyek azt valószínűsítik, hogy a lapozás soha nem fog bekövetkezni. A hatalom nem mond le a hatalomról. A pénz nem mond le a pénzről. A szokás nem mond le a szokásról. A hagyomány nem mond le a hagyományról. Ha valaki azt mondja például, hogy a középkori egyház hát megváltozott, hát más ez az egyház, mint a középkorban volt. Hát mennyi bocsánatkérést hallhattunk az elmúlt évek során is. Hát aki csak egy kicsit is olvassa a sajtót, hát a pápai bocsánatkérések sorozata szinte, nem is tudom már hány, 31 néhány, már minden Galilei per miatt is, Husz János miatt is, mindenért bocsánatot kért a pápa. Maga a pápa kijelentette, hogy lám-lám, senki nem kér bocsánatot, a reformátusok bezzeg nem kérnek bocsánatot, hogy Hollandiában mit csináltak a katolikusokkal, se a luteránusok nem kérnek bocsánatot, hogy Svédországban mit csináltak a katolikusok. Mi bocsánatot kérünk, tehát mi megváltoztunk, mi már nem vagyunk hatalmi egyház. Kedves hallgatók, amit nagyon meg kell vizsgálni az életben, és a Biblia is erre hívja fel a figyelmünket, amit nagyon meg kell vizsgálni, az valóban a bocsánatkérések. Látszólag Júdás is bocsánatot kért. Hú, de gyönyörűen kért bocsánatot. Hát tessenek meggondolni, Máté evangélium a 27. fejezetében az a júdási bocsánatkérés, ha annál szebbet tud mondani valaki, hát nem is tudom, mit mondjak. Azt mondta Júdás, vétkeztem, mert elárultam az ártatlan vért. Hát ez aztán már tökéletes bocsánatkérés. Beismert, hogy vétkezett, árulást hajtott végre, és az ártatlan vért, tehát Jézust, az igazat, a tisztát árult el. Csak azt a röpke kérdést engedjék meg, hogy utána miért takasztotta fel magát. Ha ez igazi bocsánatkérés lett volna, akkor miért merült volna el a kétségbeesésben, az önsajnálat hínárjában? Miért? Nem, ez nem volt bocsánatkérés, csak úgy tűnt, minthogyha bocsánatot kért volna. Csak a szavak voltak, hogy Jézus mondta, hogy ez a nép ajkával tisztel engem, szíve távol van tőlem. Júdás nem fordult szembe az árulásával, a bűnnel nem fordult szembe, csak rettegett, hogy majd mit mondanak róla, a bűn következményeitől félt. Ezek hamis könnyek voltak, ez hamis bocsánatkérés volt. Én nem akarom önöknek fölidézni a 30 pápai bocsánatkérést, de mivel magyarok vagyunk, és itt is elhangzott a mi hazánk földjén egy bocsánatkérés, engedjék meg, hogy ezt a 3-4 mondatot szó szerint felidézzem önöknek. Egyébként a Jézus Krisztus apokalipszise második kötet 294. 295. lapján van ez a bocsánatkérés. Tudjuk jól, hogy hol hangzott el. 1991-ben a debreceni nagy templom oldalánál, ahol a Gája rabnak elhurcolt református prédikátorok emlékműve áll. Sok ilyen emlékmű van Magyarországon, Sárospatakon is, ha bemegy valaki a nagy kollégiumba, ott vannak domborművek. Hát iszonyatos világot rendezett itt az ellenreformáció, az inkvizíció is, meg az ellenreformáció is. Tessenek megfigyelni, hogy a pápa hogy kért ezért bocsánatot. Szó szerint idézem. Ismerem azoknak a prédikátoroknak szomorú történetét, akiket gája rabságra ítéltek, és akiknek emléke elevenen él ebben a gyülekezetben. Sok ilyen tragikus eseményt idézhet föl emlékezetünk. Manapság az ilyesmi elképzelhetetlen volna. Mostani együttlétünk célja is az, hogy megerősödjünk a kölcsönös megbecsülésben és testvéri szeretetben. Ez a 4 mondat a bocsánatkérés. Tessenek jól figyelni, mert a Róma retorikája mindig nagy volt, már a császárkorban is, később a középkorban is. A hangulat biztos, hogy a bocsánatkérés hangulata. De figyeljük meg a gondolatot. Ismerem azoknak a prédikátoroknak szomorú történetét, akiket gályarabságra ítéltek, és akiknek emléke elevenen él ebben a gyülekezetben. De kik ítéltek gályarabságra? Kik ítéltek gályarabságra? Miért? Hogy mertek keresztény, hogy mert gályarabságra ítélni? Milyen felhatalmazás nyomán? Milyen eszmejegyében? Kik, mikor, miért, hogyan? Hát ezt mondani, hogy ismerem azoknak a prédikátoroknak szomorú történetét, akiket gályarapságra ítél, akiknek emléke elevenen él ebben a gyülekezetben. Ebben semmi bocsánatkérés nincsen. Sok ilyen tragikus eseményt idézhet föl emlékezetünk. Sok ilyen tragikus eseményt. Tényleg? Több száz millió embert esetleg gályarapságra, meg elvittek, meg megégettek, de ki csinálta ezt? És hogy merte ezt csinálni? Egy szó nincs erről. Mi lett volna az igazi bocsánatkérés? Az igazi bocsánatkérés körülbelül így hangzott volna, mondjuk paraszti magyar egyszerűséggel, az egyházam torz tanításai nyomán gályarapságra ítélt évszázadokkal ezelőtt református prédikátorokat. Bánom, ezekkel a tanításokkal leszámolok. Ezeket megváltoztatom. Többet ilyen soha elő nem fordulhat a mi részünkről. Mit jelent ez, hogy manapság az ilyesmi elképzelhetetlen volna? Hol van itt a bocsánatkérés? Persze, hogy elképzelhetetlen manapság. Manapság az állam és az egyház külön van választva, szerencsére. Ha nincs külön választva, akkor egy gomnyomásra az egyházi hatalom azt mondja az államnak, hogy öregem, tartóztasd azt az embert, mert a köz ellensége, és vigyétek el gályarapságra, hogy égessétek meg. Hát persze, hogy manapság ez nem történik meg. Manapság az ilyesmi elképzelhetetlen volna. Hol van itt bocsánatkérés? Kedves hallgatók, itt sehol nincs bocsánatkérés. A középkori egyház egy tanítását nem vonta vissza. 1700 éve egy tanítását nem vonta vissza, olyan tanításokat, amelyek szöges ellentétben vannak a Bibliával. Igazán bocsánatot nem kért sem ekkor, sem a többi 30 esetben. Egyébként 2 évvel ezelőtt hanvazó szerdán a pápa világosan ki is mondta, hogy tulajdonképp nem is az egyház vétkezett. Az egyház méltatlan fiai vétkeztek. Tetszenek érteni? Az egyház méltatlan fiai vétkeztek. Nem maga az egyház, nem Róma vétkezett, nem egy hatalmi egyház vétkezett, nem a tanításaiban van a hiba, az egyház méltatlan fiai vétkeztek. Én azt szoktam erre mondani, hogy ezért nem kellett volna bocsánatot kérni, ezért a méltatlan fiak leszármazottainak kell bocsánatot kérni. De én úgy gondolom, hogy a középkorban nem az egyház méltatlan fiai vétkeztek, az egyházi tanítóhivatal adott parancsot a vérengzésekre, az egyházi tanításokban volt a hiba, abban, hogy az egyházon kívül nincs üdvösség, abban, hogy az eretnekeket meg kell égetni, abban, hogy megmentjük a lelküket, hogyha a testüket a halálba segítjük, és a többi, és a többi. Tehát itt bocsánatkérés nem történt. Ha pedig egyetlen egy tanítás sem változtatott meg ez az egyház, akkor percnyi kérdés, ha újra hatalmat kap, akkor mit fog kezdeni ezzel a hatalommal? Ugyanazt fogja kezdeni. Manapság protestánsok sem tudják elképzelni, nagyon szánandó eset, ők sem tudják elképzelni, hogy újra hatalmat kap az egyház. Hát újra hatalmat kap az egyház, hiszen ha hatalom és pénz közelébe, ilyen közelbe került az egyház, akkor persze, hogy percek kérdése, hogy ezek mikor válnak valóra, és hadd mondjam el azt, hogy nagyon hangtalanul, nagyon fonák módon kap megint hatalmat az egyház. Hiszen a világ ezersebbtől vérzik, az emberek tényleg nem tudják, hogy éljenek, emberek tömegeiben erkölcsi mértékek nincsenek, és ilyenkor kapóra jön az, hogy hát mutasson utat az egyház. Melyik egyház mutasson utat? Ezek a kis közösségek? Vagy azok a kis közösségek, amelyek ma is élnek, és akik nem kérnek a hatalomból, nem kérnek a pénzből, hogyan mondta ezt Bulányi György néhány héttel ezelőtt, mindenki abból éljen meg, amit csinál. Nagyon egyszerű paraszti bölcsesség. Mindenki abból éljen meg, amit csinál. Egy igazi egyháznak nem kell a politikai hatalomtól pénz, mert azért cserébe a politikai hatalommal elvár valamit. Egy igazi egyház azt teszi, amit meg tud tenni emberekért, a legnagyobb értéket pénzzel úgyse lehet kifejezni, az evangélium hirdetést nem lehet pénzzel kifejezni. Tehát tulajdonképpen most, hogy haladunk előre, és látjuk azt a történelemben, hogy a világ erkölcsi megoldások után kapdos, mert nincs erkölcsiség, egyszerűen az élet kerül veszélybe. Egyszerűen az élet lesz olyan, hogy borzalmas helyzetek állnak elő az emberiség történelmében, és mindenki hatalmas várakozásokat fűz az egyházhoz. Melyik egyházhoz? Hát a hatalmi egyházhoz, amit mi is segítünk pénzzel és hatalommal. Ettől az egyháztól viszont erkölcsiség, igazi megoldás és erkölcsiség nem várható. Ezért olvassuk erről az egyházi hatalomról, tehát a középkori egyházi hatalomról, Jelenések könyve 13. fejezet 3. versében, hogy ez a történelemben egyszer halálos sebet fog kapni. A Biblia ezt a halálos sebet 7 proféciájában jövendöli meg előre, tehát erre az időpontra, egy 18. század végi időpontra, tulajdonképpen a pápaság eltüntetésének a kísérletére, ami a franciáktól indult ki 1798-ban, a Biblia 7-szer jövendöli meg, hogy halálos sebet kap ez a középkori hatalmi egyház, de aztán így folytatódik a profécia, hogy a halálos sebe begyógyul. És csodálván az egész föld követi.

sok népet jelképezi, ott ül egy fenevad, és a fenevad tetején, a fenevad hátán ott ül egy parázna asszony. A parázna asszony a Bibliában mindig a hamis egyház és hamis egyházaknak a jelképe. Ugye a tiszta és napba öltözött asszony a Krisztushoz hűséges egyház jelképe, a hamis parázna asszony pedig a világi hatalommal, egyáltalán a hatalommal és a pénzzel szövetséget kötött. Hát így is mondják, hogy a nagy prostituált. És ezt látjuk Jelenések könyve 18. fejezet első 5 verse szerint is. Így mondja a végső történelmi idők, és most érkezünk meg a mi mostani korunkba, itt vagyunk most a történelemben, és ki tudja, hogy a történelmünk mennyit megy még előre, és mennyi ideig tart a bibliai jövendőlések szerint, a történelmünk napjai meglehetősen meg vannak számolva. De a Biblia azt mondja, hogy a folyamat előre halad, és így mondja, hogy a hatalmi egyház eltorzulása nem csak a parázna asszony jelképével írható le, hanem Jelenések könyve 18. fejezete egy másik jelképet is választ. Azt mondja, lesz minden gyűlölséges madárnak tömlött szévé. Tehát az egyházi állapotok iszonyú állapotok lesznek. Az egyházi bűnök, rémtettek közelíteni fognak, sőt meg fogják haladni az egyház középkori rémtetteit. A középkorban a kereszténység iszonyú mélységben volt. Az egyéni életben, a közösségi életben, az egész hatalmi kereszténység életében. A Jelenések könyve 6. fejezet 11. verse azt is hozzáteszi, hogy visszatérnek az üldözések. Ugyanezek az üldözések, amelyek jellemezték a hatalmi és az üldözött egyház szembenállását, a történelem végén fokozottan vissza fognak térni, és újra előfordul az, amit úgy gondoltuk volna, hogy most már végképp kitisztult a történelmünkből, keresztény fog üldözni keresztényt. Ez a világméretű válság hívja létre viszont Jézus második eljövetelét. Jézus második eljövetele szükségszerű akkor, ha az egész világon szeretnék megsemmisíteni az igaz hitet és a hozzá ragaszkodóknak az életét. Ezért több szempontból szükségszerű Jézus Krisztusnak a megjelenése. Én azt tudom önöknek mondani, mondom csak egy rövid bepillantást nyújtva a bibliai proféciák világába, amit a zene nyelvén egy nagy német zeneszerző kifejezett. Johannes Brahms. Johannes Brahmsnak a német rékviemje, ezért indul el a második tételével egy óriási zenei anyaggal, fúgával egyébként afelé, hogy kifejezze azt, hogy minden emberi élet olyan, mint a fű, és minden ékessége az embernek olyan gyenge, mint a fű virága. És ahogy elhull a fű, és megszárad a virág, jönnek az emberi nemzedékek, és hullanak el, és az egész emberi történelem olyan vigasztalan képet nyújt. De ebben a tételben van egy csodálatos felívelés, és a hosszú tételből ezt a részt választottam ki, amikor úgy hullámzik az emberi világ, és látjuk az emberi világnak gyengeségét, esendőségét, de utoljára felhangzik egy nagy szó, de Istenünk beszéde megmarad. Péter apostol első leveléből idézi ezt Brahms, rá is írta egyébként a kottára a Biblia verseket, Péter első levele 21. versétől idézi, hogy elhull a fű, elhervad a virág, de Istenünk beszéde megmarad. Ne felejtsék el, azért teszem most az előadás végére ezt a zeneművet, mert az igazi egyház mindig ott található, ahol az Isten beszéde megszólal. Az Isten beszéde egyre világosabban és erőteljesebben fog megszólalni, ahogy közeledünk a vég felé. És milyen érdekes, hogy az emberek terveket szőnek, hatalmas nagy világösszefogás létesül, óriási elszánások, törekvések indulnak útjukra, és az Isten beszéde, az Isten szava le fogja győzni ezeket. És Jézus második eljövetelével a megpróbáltatás ideje után elérkezik a kitisztázás ideje. Isten Jézus Krisztus ítéletet oszt azoknak, akik az Isten beszédét befogadták, és az Isten beszéde megváltoztathatta az életüket, azoknak örök életet, akik viszont elutasították, és nem akartak más emberekké válni, azoknak elvesztést. Hangozzék fel tehát Brahms német rékviemjének

0: Kedves hallgatók, a vetítés során szerettem volna önöknek megmutatni, hogy hol van ma az igaz egyház. Mivel azonban kicsit az időből kiszaladtam, engedjék meg, hogy 2-3 percben ezt csak szóban foglaljam össze, hogy senki anélkül azért el ne menjen, hogy valamit útmutatást vagy támpontot ne kapott volna. Én azt hiszem, hogy igen, 2-3 percben is elmagyarázható, mert ahogy Isten rámutatott Ábrahám idejében, hogy íme itt van a zsidó néppel indítom útjára az én közösségemet. Hogy 2000 évvel ezelőtt rámutatott újra az Isten Máté evangélium a 21. fejezetében és a hozzá kapcsolódó részekben, hogy ennek a népnek adatik. A Bibliában ugyanolyan világos kijelentés van arról, hogy itt a történelem végén az ember hol találhatja meg. Tehát most hova, vagy amit ide berajzolok, ezt milyen névvel illettethessük, valdensek, lollardok, husziták, luteránusok, reformátusok, baptisták, metodisták, stb. Után, ahol az igazi egyháznak a vörös vonala végighúzódik a történelemben. Ez a fejezet a Bibliában, Jelenések könyve 10. fejezete. Mindannyian kereső emberek vagyunk, én is kerestem az igaz egyházat Jelenések könyve 10. fejezetében. Rátaláltam arra a fejezetre, ami ugyanúgy rámutat, ilyen egyszerűen rámutat arra. A látomásban Jézus áll előttünk, egyik lábával a földet, másik lábával a tengert érintve, megesküszik az égre, hogy több idő nincs, az emberi történelem a végső időszakába ért. Aztán egy nyitott könyvecskét tart a kezében, és azt a nyitott könyvecskét átadja János apostolnak, aki szemléli ezt a látomást, és azt kéri tőle, hogy egye meg ezt a nyitott könyvet. Amikor ezt a könyvtekercset János megeszi a szájában, édes lesz, mint a méz, a gyomrába lekerülve keserűvé válik, és miközben ez a cselekmény zajlik, utána ezt mondja Krisztus, néked profétálnod kell ismét népek, nemzetek, királyok és nyelvek előtt. Aki ezt a látomást megérti, hogy az végső idők igazi keresztény közössége úgy születik meg tulajdonképpen, mint az ős kereszténység Krisztus napjaiban, egy Bibliát kutató mozgalomból és egy csalódás, egy keserű csalódás révén, ami sajátja volt az apostoloknak is, hiszen ők nem azt várták, hogy Krisztust megöljék, Krisztus keresztre feszítsék. Egy hatalmas csalódás után született meg az a kereszténység, amire Jézus előzetesen már rámutatott, hogy néktek adatik az Istennek országa. Maga Krisztus esküszik meg, hogy több idő nincsen, az emberi történelem a végéhez ért. Vajon mi lehet az a kis könyvecske, ami egy megnyílt könyvecske? A Bibliának minden egyes könyve nyitott minden ember számára, de ha valaki a Bibliát részletesen tanulmányozza, látni fogja, hogy egy könyvnél és egy könyvnek a proféciáinál Isten kijelentette, hogy zárd be, pecsételt be e könyvet és a látomást, és ez Dániel könyve. Akik Dániel könyvét megértik, akiknek Dániel könyve megvilágosodik, a dánieli jövendőlések megmutatják azt, hogy mifelé halad a világ, és akik ezeket a jövendőléseket úgy értik meg, hogy először úgy gondolják, hogy megértik, szájukban édes lesz, mint a méz, gyomrukba lekerülve keserűvé válik. Nos hát, önöknek adom át a kutatásnak a fonalát, tessenek a mai korban, az elmúlt 1-2 évszázadban olyan mozgalmat találni, amely különösen Dániel próféta könyvét tanulmányozva egy nagy csalódás révén tisztul ki előtte a végső idők menetrendje, és ennek a közösségnek mondja azt Jézus, hogy neked kell prófétálni nyelvek, királyok, nemzetek előtt. Aki a Jelenések könyve 10. fejezetét megérti, csak úgy, mint az első Mózes 12., Máté evangélium a 21. fejezetét, azt hiszem a kulcs kezében lehet, hogy az Isten mire mutat, annyit jelent, hogy a mai világban is Isten valakikre rábízta a beszédeit. Tökéletes közösség pedig akkor lesz, közvetlenül azelőtt, amikor Krisztus megjelenik. De ez már egy másik történet. Akinek további kérdése van, szívesen válaszolok. Az előadás időnk lejárt, köszönöm a figyelmet. Vetítést be fogom pótolni, 2 hét múlva itt majd viszontlátásra. 10 perc után viszont a kérdésekre térünk rá.
1: már volt itt egy sorozatunk, Korunk vagy-vagyai sorozat, a Hit vagy Hagyomány címen írtam itt, hogy tulajdonképp két vallás van. Van a hiten alapuló bibliai vallás, és van a hagyományon alapuló összes más vallás. Ez a Korunk vagy-vagyai sorozatban jelent meg. Nevezzük általában azokat a tanításokat, amelyek egy egységes tanrendszerrel, hiedelemrendszerrel, szokásrendszerrel rendelkeznek, és átfogó jellegű intézmények. Tehát a vallás az a legátfogóbb nyelvi kategória. Egy valláson belül lehetnek különböző irányzatok vagy felekezetek, lehetnek a muzulmánon belül is, ott vannak a különböző, sőt, hát ugye a muzulmán valláson belül nem csak a síták vannak, vagy más irányzatok, hanem van a muzulmán egyháznak olyan része, ami keleti vallásokkal is fúzionált, vagy a báhái vallás, ami az összes vallással fúzionált. Tehát ez már egy alkérdés, hogy különböző irányzatok vannak bizonyos vallásokon belül, ezeket az irányzatokat nevezzük felekezeteknek, és amely felekezetek testületté is tömörülnek, azokat nevezzük egyházaknak. De én ebben nem akarok belemenni ezekbe a fogalmakba, csak megmaradtam a religiónál, mert például az egyház fogalma is teljesen más a Bibliának. Ugye a világon nagyon sok testület egyháznak mondja magát. Holott a Biblia mérlegén nem több, mint egy politikai egyesülés, vagy egy hatalmi szervezet. A Biblia egyház kifejezése, ugye ez a görög eklészia kifejezés annyit jelent, hogy a kihívottak közössége, tehát akiket az Isten személyes hívással a világból ki tud hívni, vagyis a világ törvényeit felcserélik Isten törvényeivel, tehát az önzés törvényei helyett az Isten törvényeit követik. Ez az eklészia kifejezés, vagy egyház kifejezés.
2: Adventnet Rádió Magyarországról.

A kérdéseinkre a Biblia válaszol című előadás sorozatunk mai alkalmán. A mai alkalommal arról a kérdésről lesz szó, ami az előadás címében így került megfogalmazásra, hogy hogyan segít a Biblia jellemátalakulásban, tehát az ember megváltozásáról, jellemünk átalakulásáról lesz szó. És annak alapján fogjuk ezt áttekinteni, hogy a Biblia ezt milyen módon támogatja, a Biblia hogy segít nekünk abban, hogy mi más emberekké váljunk. Mindenekelőtt azzal szeretném kezdeni, hogy a Biblia a legelső segítséget az ember jellemének a megváltozásában ott adja, hogy bemutatja a Biblia Istent, az ő személyét, az ő lényét, a három isteni személyt, magát Jézus Krisztus és az ő földi életének minden, legalábbis legdöntőbb cselekedeteiben. Tehát a Biblia bemutatja nekünk Istent, hogy milyen az Isten lénye, milyen jellem tulajdonságai vannak az Istennek. És utána a Biblia arról beszél, hogy az ember, amikor megteremtetett, Ádám és Éva, ugyanezeket a jellem tulajdonságokat tükrözte vissza. A Biblia azt mondja, hogy az Isten, amikor megteremtette az embert, akkor az Isten képére és hasonlatosságára teremtette. Az Isten az önmaga képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. És amikor egyáltalán jellem átalakulásról beszélünk, akkor azért nagyon fontos ez a kérdés mindjárt előjáróban, mert a Biblia bemutatja azt, hogy milyen volt az ember a teremtésbeli állapotát, a teremtésbeli állapotában. Tehát milyen állapotból estünk ki, és mi az az eszmény, amit újra el kell érnünk. Milyen módon kell megváltoznunk, mi mindenben kell megváltoznunk, hogy újra Jézus Krisztusnak a képmása ábrázolódjon ki bennünk. Miért említem ezt meg? Azért, mert figyeljük meg a saját életünkben is, hányszor vagyunk úgy egy-egy élethelyzetben, hogy valamiről érezzük, hogy nincs rendben. De nem tudjuk igazából meghatározni, hogy pontosan mi a baj. Hányszor vagyunk úgy az életben, hogy érezzük, hogy nem helyes a magatartásunk. Tudjuk, hogy valamiben helytelenül cselekszünk, de igazából nem tudjuk, hogy milyeneknek kell lennünk. Most itt engedékeny legyek, itt szigorú legyek, itt így viselkedjek, itt úgy viselkedjek. Mihez hasonlítsam magam, vagy mi az, amit igazából cselekednem kell, vagy milyenné kellene válnom. Nagyon sokszor az ember még ezt sem érzi, csak azt érzi, hogy valami nincs rendben. És ezért a Bibliának az első és legnagyobb segítsége az, hogy megmutatja azt, hogy milyeneknek is kell lennünk. Istent mutatja be, Jézus Krisztust mutatja be, és ezáltal elmondja nekünk, hogy nekünk mivé kell válnunk. Tehát ez az első, amiben az Isten segít nekünk a jellem átalakulás területén. Megmutatja azt, hogy mivé kell válnunk. De utána a Biblia végig abban is segítségünkre van, hogy elmondja, hogy a jellem átalakulásnak a folyamata hogy mehet végbe bennünk. Milyen módon tudunk egyáltalán mi megváltozni. Én azt hiszem, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, elmondhatjuk, hogy mindannyian tapasztaltuk, hogy ez a legnehezebb dolog az életben. Hányszor próbáltunk valamin változtatni az életünkben? Arról ne is beszéljünk, hogy az egész életünket megváltoztatni, apró részterületein az életünknek hányszor próbáltunk változást előidézni. Hányszor határoztunk el dolgokat, amikor valamiről tudva tudjuk, hogy nem helyes. És mi az eredmény? Rendre az az eredmény, hogy kudarcot vallunk, mert az ember rájön arra, hogy nem tud igazából megváltozni. És éppen ezért a Biblia a jellem átalakulásban azt az óriási segítséget nyújtja nekünk, hogy felvázolja azokat a lépéseket, amin keresztül az embernek a jelleme megváltozhat, és megmutatja, ki kell, hogy mondjuk, a jellem átalakulásnak az egyedüli útját. Elmondja azt is, hogy minden más út hamis. A Biblia beszél arról, hogy az ember önmagát megváltoztatni nem tudja, önmegváltás nincs, magunkat nem tudjuk jobbá tenni. A Biblia elmondja, hogy csak is milyen módon tudunk mi megváltozni. Hogy tud az ember berögzött rossz jellemtulajdonságoktól megszabadulni, és más életet élni. Igen, a Biblia óriási segítségünkre van ebben, és mindenekelőtt szeretném az első lépésként megemlíteni a személyes életünk átalakulását tekintve,
hogy a Biblia mindenek előtt a jellemátalakulást nézve önismeretre tanít bennünket. Ki kell, hogy mondjuk, hogy addig, amíg nem ismerjük meg igazából önmagunkat, addig nem lehet szó jellemátalakulásról. Ahhoz, hogy meg tudjunk igazából változni, ahhoz nekünk először igazából önismeretre kell eljutnunk. És nézzük meg azt, hogy ismerhetjük meg mi igazából önmagunkat. Erre a kérdésre olyan könnyedén is lehetne válaszolni, úgy mindig a fülembe cseng, amikor erről szó van, vagy úgy erről gondolkodom az utóbbi időben, hogy van egy ismerősöm, aki a Jóisten létét abszolút nem fogadja el, és nagyon-nagyon komolyan harcol ilyen értelemben ellene, és amikor beszélünk valamiről, és azt mondom neki úgy valaminek a kapcsán, hogy nem ismered igazából önmagad, hát hihetetlenül ki kell magából, hogy hát milyen, hát ez egy gyenge ember, aki nem ismeri magát, hát mindenki ismeri önmagát. Hát ha valaki ismeri az embert, akkor az ember az önmaga. Tehát ilyen nincs, hogy nem ismerem magam, hát hogy lehet ilyet mondani egyáltalán? Márpedig a Biblia arról beszél, hogy mi nem ismerjük igazából önmagunkat. A Biblia azt mondja, Jelenések könyve 3. fejezetében, hogy nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szegény, a nyavajás, a vak és a mezítelen. Valamennyit érzékelünk a mi jellemünknek a hiányos voltából, valamennyit felfogunk és tudjuk, hogy bizonyos dolgok nem jók, de igazából, hogy milyen mérvű bennünk a romlás, és hogy igazából alapvetően milyenek vagyunk, ezt igazából nem tudjuk. Jeremiás mondja egyik helyen, és annyira megdöbbentő, amikor elmondja, hogy amikor megismertem önmagam, akkor a combomat vertem, tehát csapkodtam szinte szégyenembe, hogy hát hogy lehetek én ilyen. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy az ember önmagát alapvetően, bizonyos dolgokat ismerünk magunkról, de mélységeiben nem ismerjük a lényünk összetett voltát. És figyeljük meg, hogy amikor egyáltalán erről a kérdésről van szó, és hogyha most megkérdeznénk mindenkit, hogy ki mit tart önmagáról, milyenek vagyunk, akkor mit kezdenénk el számba venni, hogy kiértékeljük magunkat, hogy milyenek vagyunk, mit kezdenénk el számba venni? Ugye elkezdenénk számba venni azt, hogy milyenek a mi cselekedeteink. Ugye végig gondolnánk azt, hogy én általában ilyenkor így szoktam viselkedni, ez van, az van, szóval úgy végig gondolnánk a cselekedeteinket, és ennek alapján megpróbálnánk egy képet alkotni önmagunkról. De álljunk meg itt mindjárt, és tegyük fel azt a kérdést, hogy ez a fajta önvizsgálat eredményre vezet-e. A Biblia arról beszél, hogy nem. A Biblia arról beszél, hogyha mi így próbáljuk önmagunkat kiértékelni, hogy mi milyenek vagyunk, hogy számba vesszük a mi külső cselekedeteinket, akkor ki kell, hogy mondjuk, hogy 1000%-ig biztos, hogy hamis eredményt fogunk kapni. Jézus Krisztus erre vonatkozóan egy példát említ az evangéliumokban, az evangéliumok megörökítenek Jézus szájából egy történetet, ami úgy hangzik, hogy nagyon ismerős a történet, hogy egy farizeus és egy vámszedő elment a templomba imádkozni. És megáll a farizeus, és a farizeus elkezdi mondani az Isten előtt, ugye a képmutató farizeus, elkezdi mondani, hogy hálát adok neked, Uram, hogy nem vagyok olyanok, mint egyebek. Nem vagyok parázna, nem vagyok ilyen, nem vagyok olyan. Dézsmát adok mindenből, hetente kétszer böjtölök, és nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő, ez a szerencsétlen ember itt mellettem. Álljunk meg egy pillanatra, és tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon ez a farizeus hazudott-e, amikor a cselekedeteit számba vette. Én biztos vagyok benne, hogy nem hazudott. Amikor ő azt mondta, hogy hetente kétszer böjtölök, akkor én biztos vagyok benne, hogy ő valóban hetente kétszer is böjtölt. És amikor azt mondta, hogy ő nem parázna és nem csaló, akkor nyilván, hogy nyílt házasság köré törést nem követett el. És valóban megadta a dézsmát, a tizedet mindenből, szóval én ezt ebben biztos vagyok. De mégis ez az ember olyan volt, amilyennek képzelte magát, amilyen végeredményre eljutott önmaga felől a cselekedetei kiértékelése nyomán. Ki kell, hogy mondjuk, hogy nem. Ez az ember nem ilyen volt. Ott volt mellette ugye az a vámszedő, aki a szemeit nem merte az égre emelni, és úgy könyörgött az Istennek, hogy legyen hozzá irgalmas. Igen, micsoda különbség volt a két ember között. Ugye az egyik ember a cselekedetei alapján megpróbálta kiértékelni magát, és hamis eredményt kapott. Éppen ezért a Biblia azt mondja, hogy nekünk az önvizsgálathoz is segítséget kell kérnünk. Miért gondolnánk azt,
hogy amikor a bűn által minden megromlott bennünk, akkor pontosan a véleményalkotásunk nem romlott meg. Akkor pontosan élesen és józanul látjuk a mi jellemünknek a fogyatékosságait. Nem, ezzel is probléma van. És éppen ezért a Biblia arról beszél, hogy nekünk az Isten segítségét kell kérni ahhoz, hogy megismerjük igazából önmagunkat. Egy igét szeretnék olvasni a Szentírásból, a 139. Zsoltárból. A 139. Zsoltár 23 és 24. versét fogom majd elolvasni, de néhány szóval szeretnék a Zsoltárnak az elejére is utalni. Nem szeretnék erről a Zsoltárról most sok szót szólni, hiszen ebben a sorozatban erről a Zsoltárról már volt egyszer részletesen szó. Most csak annyit hadd említsek meg, hogy Dávid így kezdi ezt a Zsoltárt, hogy Uram, te megvizsgáltál engem, és ismersz engem, ismered az én ülésemet, fekvésemet, járásomra te ügyelsz, a gondolataimat messziről is jól érted. Tehát azt mondja a Szentírásban Dávid, azt örökíti meg, hogy igen, aki igazából ismeri az embert, az nem más, mint az Isten. Tehát, hogy igazi önismeretre jussunk, ehhez az Istent kell kérni. De és nézzük meg, hogy mi az igazi önismeret. Mert ugye az előbb azt mondtuk, hogy a cselekedeteink alapján, amit ugye magunk látunk, hogy miket cselekszünk, ennek alapján nem lehet igazából megismerni önmagunkat. De nézzük meg, hogy mit mond a 23 és 24. versben Dávid. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat. És lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Tehát mit kért Dávid? Mire jött rá önmaga és a Szentlélek vezetés által? Hogy az ember nem olyan, amilyen a külső cselekedetei szerint látszik. Ezért mondja az Istennek Dávid, ezért fordul így az Istenhez, hogy próbálj meg engem, ismerd meg az én szívemet, és ismerd meg az én gondolataimat. Azt mondja a Példabeszédek könyvének az egyik igéje, hogy aki amint gondolkodik az ő szívében, olyan ő. Aki amint gondolkodik az ő szívében, olyan ő. A Biblia azt mondja, hogy mi nem azok vagyunk elsősorban, amik a külső cselekedeteink szerint látszunk, hanem amilyen a mi szívünk mélyén vagyunk. Amilyenek a mi cselekedeteink indító okai, mozgató rugói, amilyen érzéseket táplálunk és melengetünk magunkban. Lehet, hogy azok felszínre soha nem jönnek, lehet, hogy csak a szívünk mélyén maradnak, de a Biblia arról beszél, hogy az akkor is romlottság. És hogyha az ember abból próbál kiindulni, hogy mik a külső cselekedeteink, akkor egy hamis torzképet fog kapni magáról. És ezért mondja a Szentírás ezt, hogy az Istent kell kérnünk arra, hogy világítson rá a mi életünkre, a mi jellemünkre, a mi szívünkre, a mi gondolatainkra, hogy igazából milyenek vagyunk. Hogy megismerjük önmagunkat, hogy nehogy egy végzetes öncsalásba kerüljünk. Miért? A Biblia azt mondja, hogy az ember, ha jót is cselekszik, még a legnagyobb jót is cselekszi, és elkönyveli magáról, hogy ő mennyire jó ember az ő cselekedetei alapján, hogyha az nem a szeretet és az önzetlenség tiszta indító okából fakadó cselekedet, akkor az az Isten előtt nem ér semmit, és nemhogy nem ér semmit, de az embert kárhoztatja az Isten előtt az ítéletben. Szeretném felolvasni a Korintusi első levél 13. fejezetének az első 3 versét, Pál apostol a szeretet himnuszát a következőképpen kezdi. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. Tehát azt mondja Pál apostol, hogyha akármilyen hatalmas jót cselekszünk, hogyha a vagyonunkat mind odaadjuk a szegénynek, nagy dolog ez? Hatalmas dolog? Ki az, aki közülünk erre most képes lenne? Azért ugye egy hatalmas dolog az ember vagyonát felosztani a szegények között.
De mit mond Pál apostol? Még ha ez a legnagyobb jótétemény is nem tiszta szeretetből fakad, hanem önző indítékból fakad, és majd rá fogunk térni, hogy mennyi önző indíték van az ember életében sokszor, amit nem is tudunk esetleg önmagunktól, hogy bizonyos cselekedeteinket mi motiválja, hogyha ebből származnak ezek a jó cselekedetek, akkor semmi hasznunk nincs abból, sőt, odáig megy Pál apostol, hogy a testünket is tűzre adhatjuk, az életünket adhatjuk egy ügyért, egy emberért. De ha nem szeretetből cselekesszük, akkor semmi hasznunk nincs abból. Igen, ezért mondja a Szentírás, hogy az igazi önvizsgálat az a szív megvizsgálásánál kezdődik. Az igazi önvizsgálat az ember belső lényének a megvizsgálásánál kezdődik, amire abszolút nem vagyunk alkalmasak. Azt mondja Jeremiás prófétán keresztül az Isten, hogy csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerheti azt? Csalárdabb a szív mindennél, gonosz az, kicsoda ismerheti azt? Miért? Mert az ember mire hajlamos? Az ember hajlamos arra, hogy szépítgesse magának az ő cselekedeteit. Mindent megmagyarázunk magunknak, kifogásokat találunk mindenre. Igen, csalárdabb a szív mindennél, és gonosz az, kicsoda ismerheti azt? És éppen ezért azt mondja Példabeszédek könyve, hogy a szívek vizsgálója egyes egyedül az Úr. Tehát őt kell kérni Dávidhoz hasonlóan, hogy segítsen nekünk igazi önismeretre jutni. És szeretném hangsúlyozni, ha nem látjuk meg igazából a szívünk mélyén meghúzódó rosszat, a szívünk mélyén meghúzódó helytelen indulatokat, ha ezeket nem ismerjük fel, akkor addig nem is lehet jellem átalakulásról beszélni. Hogy beszélhetnénk egy gyökeres változásról, amíg igazából nincs meg a korkép, amíg nincs meg az, hogy milyenek vagyunk, hogy miből kell nekünk alapvetően megváltozni. És ezek után szeretnék rátérni arra, hogy a Biblia hogy segít nekünk ebben a kérdésben, és az Isten hogy segít a Biblián keresztül abban, hogy mi megismerjük önmagunkat, hogy milyenek is vagyunk igazából belülről. Az igéjén keresztül nagyon sokat segít, hatalmas segítséget nyújt, azáltal, hogy bizonyos veszélyekre felhívja a figyelmet. Az önvizsgálathoz támpontot ad az ember életében. És szeretnék néhány ilyet megemlíteni a példa kedvéért, hogy a Bibliát, amikor olvassuk, mi mindenre rámutat, ami a mi belső emberünket, a szívünk, a mi gondolatainkat tükrözi. És nézzünk meg a példabeszédek könyvéből, főleg a példabeszédek könyvéből fogok most olvasni. Nézzük meg, hogy a Biblia mi mindent mond el, hogy az emberben mi minden van alapvetően, és mi mindenre kell odafigyelnünk, ami a külső cselekedeteinkben először még egyáltalán nem látszik. De az Isten előtt mindenképpen bűn. Példabeszédek könyve 23. fejezetének a 17. versét keressük ki, és ott az első részét olvassuk el. Példabeszédek könyve 23. fejezet 17. versének az első része. Ne irigykedjék a te szíved a bűnösökre. Menjünk tovább, itt a 24. fejezetnek az első verse. Ne irigykedjél a gonosztevőkre, se ne kívánj azokkal lenni. 19. vers. Ne gerjedj haragra a gonosztevők ellen, ne irigykedjél az istentelenekre. Úgy próbáltam az igéket összeválogatni, hogy nagyjából egy helyen legyenek, hogy ne kelljen sokat lapoznunk, de és számtalan ilyen ige van a Szentírásban. Mit mond az önismeretre jutás első lépéseként talán? Mit mond a Szentírás? Azt mondja, hogy ne irigykedjél a gonosztevőre. Ki az közülünk, aki egy kis belső irigységet, vagy egy kis rossz indulatot azokkal szemben, ugye, akik, vagy kis féltékenységet ugye, azokkal szemben, akik az életben ugye nem helyes utakon járnak, és mi mindent érnek el maguknak az életben. Ugye azért ki az közülünk, akiben nincs egy kis irigység, vagy egy kis féltékenység, vagy egy kis olyan érzés, hogy hát neki bezeg milyen jól megy. Kívülről ez meglátszik, akár egy cselekedetünkben is. Nem hiszem. De a Biblia azt mondja, hogy ismerjük meg magunkat, gondolkodjunk el, hogy van-e ilyen érzés a mi szívünkben. Azt mondja, hogy ne irigykedjél a gonosztevőre. Hát miért olyan nagy dolog, hogy hát egy kicsit irigykedünk a gonosztevőre, hogy milyen szép háza van, milyen jól megy neki, semmit szinte nem tesz érte, és sorolhatnánk még ezeket a dolgokat.
miért nem maradhatunk meg ezzel a belső érzéssel? Szeretnék egy idézetet olvasni a 73. Zsoltárból. A 73. Zsoltárból a következőt olvasom. A 73. Zsoltár második verse azt mondja. Aszáv Zsoltára ez. Azt mondja, hogy én már-már meghanyatlottak a lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak, mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. És utána mit mond? Mert halálukig nincsenek kínjaik, nincs részük az emberekkel való nyomorúságban, sorolja tovább. De miért idéztem ezt a Biblia verset? Hogyha az ember megtűr ilyet a szívében, irigységet, mondjuk az ilyen emberekre, az ilyen emberek előmenetelére, akkor egy idő után mi következhet be az ember életébe? Mint Aszáf életébe majdnem bekövetkezett, hogy már-már majdnem eliszamodtak az ő léptei. Majdnem az Istenbe vetett hitének a megszűnését eredményezte. Hogy az Isten hogy engedheti ezt meg? Hát nem igazságtalanság ez az Isten részéről, hogy a becsületes jó emberek nyomorognak és el vannak nyomva, és az igazságtalanok, a becstelen emberek pedig mennyire prosperálnak ebben az életben. Szeretném kérdezni, hogy nem egy aktuális tanítása ez a Bibliának? És azt mondja, hogy ha az ember ettől nem szabadul meg, ha nem keresi az Istennek a vezetését az életnek ebben a helyzetében is, akkor eliszamodhat a lépte, tehát a hitében később hajótörést szenvedhet. Tehát a Biblia rámutat, hogy ebből is meg kell változnunk. Ezek a bűnnek a gyökerei az ember életében. És amikor jellem átalakulásról beszélünk, akkor mindig először a belsőt kell megtisztítani. A Biblia soha nem arról beszél, hogy egy jellem átalakulás úgy fog történni, hogy az ember a külső cselekedeteit majd valahogy megváltoztatja, és majd belülről is akkor majd tisztává lesz. A Biblia azt mondja, hogy szerezzetek magatoknak új szívet. Ugye majd rá fogunk térni, hogy ez hogy lehetséges, hogy az ember hogy nyerhet új szívet, de a Biblia arról beszél, hogy belülről kell megváltozni, a szívnek kell megváltozni, az érzéseknek, az indítókoknak kell megváltozni, és ez majd külsőleg is meg fogja teremni a maga gyümölcsét az ember életében. Igen, a Biblia erről beszél, hogy ez egy hatalmas nagy kérdés az ember életében, az irigyekre való, a gonosztevőkre való irigység. És azt mondja, hogy vizsgáljuk meg magunkat, hogy vajon a mi lépteink milyenek ezen a területen. Ugye utána azt mondja, a 73. Zsoltár így fogalmaz, hogy gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben, míg nem bementem az Isten szent helyébe, és megértettem azoknak sorsát. Ugye az ígéből az Isten választ adott neki erre a kérdésre. Most nem erről a kérdésről beszélünk, csak önmagában erről, hogy a Biblia rávilágít, hogy igen, ez is egy olyan jellemtulajdonság az ember életében, ami utána egy idő után, ami azonnal nem is, de sokszor olyan cselekedetekhez vezethet, amik egyértelművé teszik azt, hogy valami nagyon nagy baj van az ember életében. Tehát felhívja erre a belső problémára a figyelmet. Egy másik igét is hadd olvassak. Példabeszédek könyve 24. fejezetének a 17 és 18. verse. Figyeljük meg, milyen belső dolgokra mutat rá a Szentírás. Azt mondja, amikor elesik a te ellenséged, ne örülj. És mikor megütközik, ne vigadjon a te szíved. Hogy az Úr meg ne lássa, és gonosz ne legyen szemeiben, és el ne fordítsa arról az ő haragját, tereád. Szeretném megkérdezni azt, hogy vajon voltunk-e már ilyen élethelyzetben? Vajon ismerős ez az élethelyzet? Hogy mikor elesik a te ellenséged, ne örülj, ugye, mondja a Szentírás, és mikor megütközik, ne vigadjon a te szíved. Volt-e már ilyen velünk, hogy amikor valaki velünk tényleg valami helytelen dolgot cselekszik, és valami bajba kerül, akkor ugye azt szokták mondani, hogy a legszebb öröm a káröröm, ugye ezt szokták mondani. És hogyha nem is nyíltan hahotázunk ezen, de azért a szívünkben legalább egy olyan elégtételt érzünk, hogy hát azért, hát most akkor azért, ez a Jóisten jól megfizetett neki ezért. És mit mond a Szentírás? Mikor elesik a te ellenséged, ne örülj, és mikor megütközik, ne vigadjon a te szívad, hogy az Úr meg ne lássa, és gonosz ne legyen szemeiben, és el ne fordítsa arról az ő haragját, tereád. Amikor ez van a szívünkben, amikor így érzünk a másik emberrel szemben, akkor hadd kérdezzem meg, hogy mi van igazából a mi életünkben. Ott van az igazi szeretet? Távolról nem. Ott van az ellenség iránti szeretet? Nem.
És éppen ezt akarja felfedni, hogy álljunk meg, gondolkodjunk, volt ilyen az életünkben, van ilyen az életünkben? Akkor nagy baj van, akkor igazából az Istenre van szükségünk mindenképpen, de még fokozottabban, mert esetleg a külső cselekedeteinkben még nem látszik, de belülről valami ott van, ami bomlaszt bennünket, ami igazából csak negatív hatást kelt az emberben, amitől szabadulni kell. Vagy nézzük meg Példabeszédek könyve 21. fejezetének a 4. versét. Példabeszédek könyve 21. fejezetének a 4. verse a következőt mondja. A szemnek fennhéjázása és az elmének kevéssége az istentelenek szántása bűn. Csak az első részét szeretném inkább említeni. A szemnek fennhéjázása és az elmének kevéssége. Ugye ez bűn az Isten szemében. Külső cselekedetben ez sokszor nem is látszik meg. Van úgy, hogy valaki már valóban a cselekedeteiből is nyilvánvalóvá teszi az ő gondolatait, hogy mennyire lenéz embereket, és mennyire több, mennyivel többnek tartja magát a másik embernél, de nagyon sok esetben ez az emberben csak rejtetten van ott. De mégiscsak azért érzi, mint az a farizeus érezte, hogy hálát adok neked, Istenem, hogy nem vagyok olyan, mint az a másik ember. Hányszor érezzük magunkat többnek a másik embernél? Hányszor érezzük azt, hogy hát azért én bizonyos szempontból külön vagyok? És a Biblia mit mond? Ez romlottság az ember szívében, az Isten szemében bűn. És hogyha én elkezdek azzal foglalkozni, hogy az én külső cselekedeteim milyenek, persze, fontos azzal is foglalkozni. Most szeretném azt mondani, hogy nem azt jelenti, hogy én külsőleg bármit tehetek, az a lényeg, hogy a szívem állapota rendben legyen. Mert inkább ez úgy van, hogyha ez a szívem belülről rendben lesz, és megtisztulok, akkor ez majd a külső cselekedeteimben is látszani fog. De csak arra szeretnék ezekkel az igékkel utalni, hogyha mi a jellem átalakulást úgy próbáljuk elkezdeni, hogy számba vesszük a cselekedeteimet, hogy én most ezt tettem, akkor ebből meg kell változni, és külső foldozgatást próbálunk a mi életünkben elérni, az biztos, hogy eleve kudarcot fog jelenteni. Mi van belül? Erre akar rámutatni a Szentírás. Igen, az elmének kevéssége bűn. Szeretnék itt megállni, és csak egy gondolatot megemlíteni. Én ezt az igét különösen szeretem Példabeszédek könyvében, amikor a 6. fejezetben arról beszél a Szentírás, hogy van 6 dolog, amit különösen gyűlöl az Úr, és 7 dolog utálat az ő lelkének. És ezt a felsorolást, ami már eleve érdekfeszítő, hogy vajon az Úr előtt mik a legutálatosabb dolgok, akkor nézzük meg, hogy ezt a felsorolást mivel kezdi a Szentírás. Azt mondja, hogy a 6. fejezet 16-tól terjedő verseiben e 6 dolgot gyűlöli az Úr, és 7 dolog útállat az ő lelkének. És kezdi a felsorolást a kevés szemek, a kevésség, a felfuvalkodás. Ugye amikor valaki többnek képzeli magát a másiknál, az első a kevés szemek, és csak utána jön az, hogy a hazug nyelv, az ártatlan vért ontó kezek, az álnok gondolatokat forraló elme, a gonoszra sietséggel futó lábak, a hazugság lehelő hamis tanú, és aki szerez háborúságot az atyafiak között. De mi az első? Az első a kevés szemek. Igen, a Biblia arról beszél, hogy Sátán is itt bukott el, az önfelmagasztalás, a kevésség, a felfuvalkodás volt először, ami úrrá lett az ő életében, és ez vezetett utána mindahhoz, amit most magunk körül látunk, a gyilkos cselekedeteknek a sokaságához, amire embereket késztet és felbuzdít. Igen, itt kezdődik minden az ember életében, belül a szívnél, és éppen ezért a jellem átalakulás is itt kell, hogy belülről kezdődjön, de ehhez először igazából meg kell ismernünk önmagunkat. Szeretnék még egész röviden 2 igét olvasni itt a Példabeszédek könyvéből, és rávilágítani 2 olyan belső indítékra, ami az Isten előtt elfogadhatatlan. Azt mondja Példabeszédek könyve 20. fejezetének a 3. verse, hogy tisztesség az embernek elmaradni a versengéstől. Mennyi mindent cselekszünk mi versengésből. Azt mondja, hogy tisztesség pedig az embernek elmaradni a versengéstől. Igen, nekem is legalább olyan házat kell építeni, mint a szomszédé. Nekem is legalább azt el kell érnem. Legalább ilyennek kell lennem. Miért? Mert mások is ezt teszik. A versengésből való cselekedet mennyiszer jellemző ebben a világunkban. Vagy cselekedni valamit, jót is cselekedni, de milyen indítékból? Hogy az emberek lássanak bennünket. Hogy az emberek előtt tisztességet szerezzek, az emberek megbecsüljenek engem.
amikor a jót nem önmagáért teszem, hanem kimondhatjuk, hogy egy önfelmagasztalásból, az önfelmagasztalásnak a vágyából fakadnak a mi cselekedeteink. Azt mondja a Szentírásban Jézus Krisztus, hogy az ember eljuthat odáig, mint az ő korabeli farizeusok és írástudók, hogy minden ő dolgaikat csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Nem egy szomorú megállapítás, minden ő dolgaikat csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek. Igen, idáig is el lehet jutni. És ezek után egy utolsó gondolatot említsünk még meg így a példabeszédek könyvéből, az önvizsgálat kapcsán, hogy az Isten mi mindenre mutat rá, de szeretném említeni, hogy ez csak egy kis csokor volt, amit most felolvastam, és amiről beszéltünk, ahhoz képest, amit a Szentírás elmond, amilyen veszélyekre felhívja a mi figyelmünket, de nézzük meg a 10.

lakozik. Azt mondja, hogy ez az irítség minden emberben valamilyen szinten ott van. Sátán mindannyiunkat kísért ezzel. El is hesegethetjük magunktól a gondolatot, hogy mi nem vagyunk irigyek. Ugyan már, hát mi egyáltalán nem vagyunk irigyek. De azért gondoljuk végig, miben nyilvánul meg az irítség, milyen érzésekben nyilvánul meg az irítség. Hogy tudjuk leleplezni magunkat, hogy van-e bennünk irítség a másik emberrel szemben. Nyilván nem akkor, amikor látok valakit, aki csodálatos festményeket készít, és elismerem, hogy micsoda szép festményeket készít. Hát én ilyet nem tudnék, hát én egy egyenes vonalat nem tudok megrajzolni. Nyilván nem ebben nyilvánul meg. De gondoljuk végig azt, amikor egy adott szituációban, mind a ketten például mondjuk egyforma munkahelyen dolgozunk, ugyanazt csináljuk, az egyiket dicsérik, az egyiket jobban körülveszik, bennünket nem annyira. Nincs ott egy kis irigység, hogy hát miért őt? Vagy amikor például szülők a gyerekekkel, ugye? A másik gyereke okosabb, szebb. Nincs egy kis irigységféltékenység. Vagy amikor nekem rosszul megy valami, valamilyen élethelyzetbe kerültem, ami negatív élethelyzet, életkörülmény, és ugyanazon a területen a másik embernek sikerei vannak. Mit szólok hozzá? Tudok örülni vele együtt? Azt mondja a Szentírás, hogy örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Én nagyon sokszor végig gondoltam már, hogy sokkal könnyebb sírni a sírókkal. Mennyire könnyű az, amikor ugye valaki szomorúságban van, és akkor vele együtt szomorkodunk. Jó, ez is egy nagy dolog, amikor már valaki együtt érez a másikkal. De örülni az örülővel, örülni annak, amikor a másiknak a családi élete csodálatosan alakul, de az enyém éppen válságban van, és nem irigységet érezni, hanem annak örülni, hogy neki legalább jó, és a Jóisten áldja meg, és adjon neki még többet abból, vagy még többet azon a területen, ahol idáig is megáldotta őt. Van bennünk irigység, vagy nincs bennünk irigység? A Szentírás azt mondja, hogy irigységre kívánkozik bennünk a lélek. Igen, éppen ezért a Szentírás hallatlanul nagy segítséget nyújt a tekintetben, hogy felismerjük igazából azt, hogy milyenek vagyunk, hogy mi van a mi szívünkben, és ki kell, hogy mondjam, hogy el kell odáig jutnunk, hogy fel kell, hogy ismerjük magunkban a rosszat. Fel kell, hogy ismerjük magunkban azt, hogy nem lakik bennünk semmi jó. És szeretném ezt kimondani úgy, hogy tudom azt, hogy ez az egyik legnehezebb dolog az ember életében. Amikor a Bibliának a kijelentéseivel szembesülünk, és látjuk ezeket, amiket a Biblia megfogalmaz, akkor nagyon sokszor lesújt bennünket, hogy hát igen, ez sem jó, az sem jó. De akkor az ember mindig megkapaszkodik valamiben, hogy de hát azért csak van valami jó bennem. Hát azért nem lehet, hogy ennyire rossz lennék. Hát azért nem létezik, hogy ez csak rossz van bennem. Hát azért van valami jó is. Jó, vannak ezek, de hát azért van valami jó is bennem. És szeretnék arra rámutatni, hogy amíg az ember nem jut el odáig, hogy a bűn minden területen áthatott, és én magamtól semmi jóval nem rendelkezem, addig nem lehet jellem átalakulásról beszélni. Nézzük meg, hogy mit mond a Szentírás. Ézsaiás könyve első fejezete, az 5. versnek a végétől a 6. versig a következőt olvassuk. Egy nagyon képies leírás az ember állapotáról, és figyeljük meg, hogy mit mond maga az Isten, hogy milyenek vagyunk mindannyian. Így kezdi az Ézsaiás proféta könyve első fejezet 5. versének a 2. része. Minden fejbeteg, minden. Nem azt mondja, hogy egyeseké, hanem azt mondja, hogy minden fejbeteg és minden szív erőtelen. Tetőtől talpig nincs e testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, amelyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak. Ugye egy eléggé olyan visszataszító kép, hogyha az ember elgondol egy emberi testet, ami tetőtől talpig csupa kelevény és csupa dagadás. Ugye eléggé visszataszító. És azt mondja a Szentírás, hogy ilyenek vagyunk mi, emberek, mindannyian, mert a bűn megrontott bennünket. És hiába próbáljuk szépíteni magunkat, hiába próbáljuk szebbnek beállítani magunkat és megcsalni önmagunkat, az eredmény akkor is csak ugyanaz, de... Mi annak a következménye, ha nem fogadjuk el ezt a korképet, amit az Isten mond rólunk? Mi az eredménye? Hogy nem lehet bennünk igazi jellemátalakulás. Hogy nem tudunk megváltozni. Mert addig, amíg nem érezzük a magunk elesett voltát, a magunk bűnös voltát,

addig igazából nincs is az a vágyódás a teljes átalakulásra, és nincs is az az Istenhez menekülés bennünk. Hát először mindenképpen el kell azt fogadnunk, amit az Isten mutat rólunk, hogy milyenek vagyunk mindannyian emberek. Igen, azt mondja a Szentírás, nincs egy jó ember sem. És azért álljunk meg itt egy pillanatra, mert sokan ezt félreértik, hogy azért az életben mennyi nemes cselekedet van, és magunk is azért ahogy végignézzük az életünket, hát az életben voltak már dolgok, amikor önzetlenül tudtunk cselekedni, de ne feledjük el, igen, vannak az életben jó cselekedetek, önzetlen jó cselekedetek, de az nem magunktól van, az Isten áll azok mögött. Az Isten segít bennünket abban, még azokat az embereket is, akik nem fogadják el az Istent. Az Isten az ő szent lelkével ott van, és segít az embernek, hogy önmagát le tudja győzni, és a rossz helyet a jót tudja választani. De az embernek rá kell döbbennie arra, ha én magam akarok harcolni, ha én magam akarom az egyedül az életemet élni, Isten nélkül nem tudom, mert alapvetően megromlott állapotban vagyok. Igen, felismerni, hogy milyenek vagyunk. Amikor a tükröt a Biblián keresztül az Isten elénk tartja, akkor nem elfordítani a tekintetünket, hanem komolyan venni azt a korképet, amelyet mutat az íráson keresztül az Isten. És utána mi a következő lépés? Jeremiás könyve 13. fejezetének a 23. verse. Amikor az ember rádöbben valóban arra, hogy milyen, és elfogadja az Istentől, hogy igen, én ilyen vagyok, akkor Jeremiás könyve 13. fejezete, 23. verse föltesz egy kérdést, ami az embert elgondolkodtatja a következő lépésen. Így hangzik ez az ige, elváltoztathatja-e a bőrét a szerecsen, és a párduc az ő foltosságát? Milyen kérdés ez Jeremiástól, ugye? Elváltoztathatja-e bőrét a szerecsen? Ugye az a fekete bőrű ember, aki mondjuk Európába jött, és esetleg itt él egy életen keresztül, vagy már itt születik a gyereke, fehér lesz az ő bőre? Nem lesz fehér. Elváltoztathatja a bőrét a szerecsen, vagy a párduc az ő foltosságát? Képtelen rá. Igen, tehát mi a következő lépés, amikor szembesülünk önmagunkkal, elfogadni, hogy ilyenek vagyunk, és a következő lépés az, hogy ne magunk próbáljuk rendbehozni magunkat. Ne magunk próbáljuk a jellem átalakulást elérni az életünkben, mert annyit fogunk elérni, minthogyha egy szerecsen az ő fekete bőrét megpróbálnak kifehéríteni. És azt olvassuk utána az igében, hogy így tudtok ti is jót cselekedni, akik megszoktátok a gonoszt. Tehát ugye ennyire nem megy az embernek a jó cselekedet magától. Ennyire képtelen az ember megváltozni. És ezután szeretnék rátérni arra, hogy a Biblia viszont mit mond, hogy az ember hogy tud megváltozni. A Biblia milyen utat vázol fel, mint a jellem átalakulásnak az egyedüli útját minden ember számára. Szeretnék egy igét olvasni a Római Levél 8. fejezetéből. A Római Levél 8. fejezetének a 2. verséből. A Római Levél 8. fejezetének a 2. verse a következőt mondja. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Azt mondja, hogy minden ember természet szerint születésénél fogva a bűn és a halál törvénye alatt van. Mindannyian ki vagyunk szolgáltatva a rossznak, magunktól nem tudunk jót cselekedni. De ebben a Biblia versben egy hatalmas evangélium van, mert elmondja, hogy ellenben az ember hogy tud ez alól a törvény alól felszabadulni. Egyetlen egy módon. Azt mondja, hogy a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye szabadít meg bennünket ettől. Tehát a Biblia arra világít rá, hogy az ember egyedül győzni nem tud. Azt mondja, hogy Jézus Krisztusban kell élnünk ahhoz, hogy a jellemünkben akármilyen a legapróbb változás is bekövetkezhessen. A Biblia arról beszél, hogy az ember egy kiszolgáltatott lény, önmagában nincs ereje a nálánál erősebbel szemben, a gonosszal szemben megállni. A Biblia arról beszél, hogy egyedül ne is próbálkozzunk. Az ember egyedül az isteni segítség igénybe vételével képes megállni a rosszal szemben. A Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől, mondja Pál apostol. Jézus Krisztus tovább viszi ezt a gondolatot, azaz ugye a jézusi kijelentés előbb volt, de hogyha most ebben az összefüggésben nézzük, Jézus Krisztus elmondja azt, hogy mit jelent
ő benne élni. Jézus egy szemléletes példát mond el, azt mondja, hogy van a szőlőtő és a szőlővesző. Azt mondja, hogy egy szőlőnek az életében a szőlővesző ugye akkor tud gyümölcsöt teremni, akkor lesz rajta gazdag termés, hogyha a szőlőtőkével állandó és élő összeköttetésben marad. Szeretném megemlíteni, hogy a Biblia a gyümölcsöket, a gyümölcstermést azt egyértelműen azonosítja Pál apostol a Galata beliekhez írott levelében, hogy a gyümölcstermés nem más, mint az ember jellemének a megváltozása, azok a jó tulajdonságok és az a megváltozott jellem, amit Isten el akar mindannyiunk életében érni. Azt mondja, hogy a lélek gyümölcsei szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, tehát a megváltozott jellem tulajdonságok, megváltozott élet. És Jézus azt mondja, hogy gyümölcstermés egy ember életében, a szőlővesző életében akkor lehet, hogyha a szőlőtőkével, aki nem más, mint Jézus Krisztus maga mondja, hogy én vagyok az igazi szőlőtő, ha Jézus Krisztussal állandó kapcsolatban van. És utána Jézus Krisztus kimond valamit, azt mondja János evangélium a 15. fejezetének a 4. és 5. versében, hogy nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. Nálam nélkül semmi jót nem tehettek. Tehát az ember jellemének a megváltozása, az, hogy az ember győzzön önmaga felett, ez csak is Jézus Krisztus segítsége és a vele való együtt munkálkodás által lehetséges. Ugye a Biblia ezt nevezi a hitáltali megigazulásnak, amikor az ember igazzá válik az Isten előtt, ugye az ő jellemében is, és olvastam erről egy nagyon érdekes meghatározást, hogy mi is ez a hitáltali megigazulás, tehát az ember hogy változhat meg, hogy lehet igazzá az Isten szemében. És ez a megfogalmazás így hangzik, hogy a hitáltali megigazulás az ember minden dicsőségét porba dönti. Így kezdi, az ember minden dicsőségét porba dönti. Miért? Mert az ember rádöbben arra, hogy Krisztus nélkül, Isten nélkül milyenek vagyunk, és utána így folytatja, és elvégzi az emberért azt, amit önmagában nem áll hatalmában, hogy elvégezzen. Igen, megfed bennünket, minden dicsőségünket, önfelmagasztalásunkat a porba sújtja, de ugyanakkor megcselekszi értünk azt, amit nekünk önmagunkban nem áll módunkban, hogy megcselekedjünk magunkért. Tehát milyen is ez az együttműködés Istennel? Mert ugye a jellem átalakulás egyértelmű, hogy csak az Istennel együtt, Jézus Krisztus által lehetséges. Igen, az ember és az Isten együtt munkálkodása által változhat meg az ember jellemében. De ebben mi az ember része, és mi az Isten része? Az ember úgy gondolná esetleg, annak alapján is, amiről idáig szóltunk, hogy magunktól képtelenek vagyunk megváltozni, ez úgysem lehetséges, Isten az, aki elvégzi bennünk, hogy akkor ettől kezdve az embernek semmi teendője nincs. Mert majd rajtunk kívül az Isten ezt valamilyen módon elvégzi értünk. De nem így van. A Szentírás egyértelműen rávezet bennünket arra, hogy csak is az Istennel együtt tudunk megváltozni, mind a két félnek, hogy úgy mondjam, az Istennek és az embernek is megvan a maga része ebben, de nézzük meg ezek után, hogy mi az ember része, és utána majd rátérünk, hogy az Isten része mi az ember jellemének a megváltozásában. Mindenek előtt ugye csak ismételni szeretném, amiről idáig szóltunk, hogy az ember el kell, hogy fogadja azt a képet, amit az Isten mutat nekünk önmagunkról. De utána nézzük meg, mit mond a Római Levél 6. fejezet 12-től terjedő verseiben a Szentírás. A Római Levél 6. fejezet 12 és 13. majd a 16. verse a következőt mondja. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak, fegyvereiről a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgálkul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek, vagy a bűnnek halálra, vagy az engedelmességnek igazságra. Mit mond Pál apostol? Pál apostol azt mondja, hogy az ember életében a legdöntőbb a választásnak a kérdése, az odaszánásnak a kérdése. Magamtól nem tudok megváltozni.
nem tudom ezt elérni önmagamban. De az Isten nem fogja ezt megtenni az én életemben, hogy megváltozzak a különböző jellemhibáimból addig, amíg én oda nem szánom magam neki. Amíg én el nem döntöttem azt, hogy én nem akarok a régi életemben élni. Én szeretnék megváltozni, én vele együtt szeretnék élni ebben az életben. Oda szánni magunkat Istennek. Igen, ez az első lépés. Az Isten az ember szabad választását soha nem befolyásolja. Ha én nem szánom oda magam neki, ha én nem fejezem ki a szabad döntésemmel, hogy Uram, én magamtól képtelen vagyok, de Te végezd el bennem, amíg én nem szánom oda magam, az Isten semmit nem tud velem tenni. Azt mondja, hogy akinek oda szánjuk magunkat, annak leszünk majd a mi szolgái. Tehát a döntés, a választás minden esetben a miénk. De utána mit mond? Amikor ez a döntés megvan az én életemben, megvan ez az odaszánás, akkor a Szentírás tovább folytatja, és Péter apostoltól és Pál apostoltól szeretnék egy-egy igét olvasni. A Péteri második levélből szeretném az első igét olvasni. A Péteri második levél első fejezetének az 5. versében a következőt olvassuk. Ugyanerre pedig teljes igyekezetet is fordítván, a ti hitetek mellé ragasztatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, nem is olvasom tovább, sorolja tovább a jó és megváltozott jellem tulajdonságokat és cselekedeteket. De amit ki szeretnék hangsúlyozni ebből a következő, vagy amit szeretnék kihangsúlyozni ebből az a következő, hogy ugyanerre pedig teljes igyekezetet kell az embernek fordítani. Azt mondja, hogy nem tehetjük azt, hogy én ott ülök karbatett kézzel, nem igyekszem, nem próbálok megtenni mindent, amit meg kell tennem, és megtehetem, és azt várom, hogy majd az Úr megteszi értem. Azt mondja, hogy álljatok ellene az ördögnek, és majd elfuttoljatok. Tehát az ember részéről szükséges a teljes igyekezet. Szeretnék Pál apostoltól is olvasni egy idézetet. A Filippi levél 3. fejezet 12. versében azt mondja, hogy nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Azt mondja, igyekezem, hogy elérjem, amiért megragadott engem a Jézus Krisztus. De álljunk meg itt egy pillanatra, ez elégséges, hogyha az ember teljes igyekezetével igyekszik megváltozni? Nem, de szükséges. Enélkül az Isten nem tud rajtam segíteni. És ha én teljes igyekezettel azon vagyok, hogy megváltozom, megteszem mindent, ami tőlem telik, az erőm legvégső határáig harcolok ezért, az Isten majd fogja adni utána az ő erejét hozzá, ami viszont elégséges már a győzelemhez. De az én tétlenségem, az én igyekezett nélküliségemet nem tudja megáldani. Együtt kell működni az Istennel ahhoz, hogy az ember meg tudjon változni. Nézzük meg, hogy miben áll ez az együttműködés, ez a tevékenység, az igyekezet, az emberi igyekezet, mire kell, hogy kiterjedjen. Mindenek előtt az állandó és komoly imádságra. Azt mondja a Szentírás, hogy járuljunk hozzá alkalmas időben való segítségül. Amikor hogy fejlesztünk egyáltalán jellemet? Mi az, hogy jellemfejlesztés, meg jellem átalakulás? Ugye van a velünk született rengeteg rossz tulajdonság, ugye ezzel születünk. Utána vannak jó tulajdonságaink, öröklött jó tulajdonságaink is, de van egy csomó rossz is. Sátán az életben, ami rossz természetünkön keresztül kísért bennünket. És amikor a szabad választásunkkal cselekedjük a rosszat, akkor ez egy idő után a jellemünké is válik. Hogy lehet ebből megváltozni? Azokon a pontokon, a rossz természetünk oldaláról jön újra Sátán az ő kísértéseivel, és akkor mit kell tenni? Ellen kell állni a kísértésnek. Egy példa, mondjuk van egy lusta ember, aki nagyon-nagyon lusta. Ugye bejáratodott nála az, hogy a lustaság, ugye minden élethelyzetben. Amikor odaszánja magát az Istennek, rájön arra, hogy ez lehetetlen, hogy így maradjon, akkor jön az újabb kísértés. És akkor természet szerint mit tenne? Újra választaná azt a helytelen utat. De mit mond a Szentírás? Alkalmas időben járulni segítségért, amikor jön a kísértés, hogy megint a könnyebb végét fogja meg a dolognak, megint ne csinálja meg, akkor imádkozni az Istenhez alkalmas időben való segítségül, hogy Istenem segíts, hogy ezt megtegyem, segíts, hogy le tudjam győzni magam. És az Isten segít. Hű és igaz az Isten, hogy nem hagyja cserben azt, aki hozzáfordul. És ha én legyőzöm önmagam, jön a következő kísértés, ugyanazon a ponton újra hozzá kiáltok, legyőzöm önmagam. Egy idő után jellememmé válik az, ami korábban, ugye korábban pont az ellenkezője volt, tehát a jellemem megváltozik azon a ponton. És azt mondja a Szentírás, hogy ezt ima által érhetjük el.
amikor jön a kísértés, amikor jön a rosszra való csábítása a sátánnak, abban a pillanatban forduljunk erőért, hogy ne a rosszat válasszuk, hanem a jót válasszuk. És azt mondja a Szentírás, hogy minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik. Olyan nincs, hogyha én az Istent kérem segítségül, hogy segítsen nekem legyőzni egy rossz tulajdonságot, hogy ebben a kísértésben megint ne bukjak el, ne legyek ingerült, ne csináljam ezt vagy azt. Amikor jönne az emberi természetem elő, de az ember könyörög az Istenhez, az Isten ad erőt ahhoz, hogy az ember le tudja győzni, nem a saját erejével, hanem az ő erejével, a Szentlélek hatalmas erejével, de az Isten és ember együttmunkálkodása szükséges ehhez. Igen, azt mondja a Szentírás, hogy az Isten az ő teremtő havá szavával, hatalmával elvégzi mi érettünk, ha mi ezt imában kérjük, ha odaszánjuk magunkat, ha teljes igyekezetet fordítunk erre. Az Isten az ő teremtő szavával elvégzi azt, amit önmagunkért soha nem tudnánk elvégezni. És az Istennek számtalan ígérete van erre vonatkozóan. 4 igét szeretnék idézni. Tényleg úgy válogatni kell az igék között, mert rengeteg igét lehetne felolvasni. De talán 4 igét szeretnék felolvasni, amik csodálatosan mutatják az Istennek a hatalmát és az ígéretét, hogy ezt emberek sokasága életében fogja megvalósítani, és meg is valósította már idáig. Azt mondja, hogy ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdője által, az ige által, hogy majd önmaga elé állítsa dicsőségben az egyházat úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Tehát Pál apostol azt mondja, hogy Krisztus végbe viszi azokon az embereken a teljes jellem átalakulásnak a munkáját, akik ezt igazából igénylik, akik együttműködnek vele, és a végén az ő népét, mindazokat, akik odaszánták magukat nekik, maga elé fogja állítani úgy, hogy azon nem lesz sem szeplő, sem sömörgőzés. Tehát minden jellemhibából az Istennek van hatalma kimenteni bennünket. Ne feledjük el, az ő szava teremtő hatalom. Isten nem csak a világot teremtette meg 6 nap alatt, és a 7. megnyugodott, nem csak erről beszél a Szentírás, hanem Isten az ő legyen szavával emberi életeket is újjá tud teremteni. A rosszból jót tud előállítani az ember életében, a rosszat elveszi, helyette jót ad. Az Isten szavában teremtő hatalom van. Vagy egy másik ige itt a Filippi levélnél, azt mondja, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi Krisztus Jézusnak napjáig. Aki elkezdte az emberben, aki megszólította az embert, aki valóban az embert maga közelébe vonta, annak az Istennek van hatalma, hogy elvégezze a teljes jellem átalakításnak a munkáját az ember életében. És Ézsaiás könyve arról beszél, hogy a legnagyobb bűnökben élő ember, a legrosszabb jellem tulajdonságokkal élő ember is képes megváltozni az Isten ereje által. Nincs az a rossz jellem tulajdonság, amit az Isten ne tudna bennünk megszüntetni és jót adni helyette. Azt mondja Ézsaiás könyve 1. fejezet 18. verse, hogy no jertek törvénykezzünk, azt mondja az Úr, ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek, és ha vérszínűek, mint a karmazsin, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Olyan szép kép ez. Azt mondja, hogy ha a ti bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek. Ha vérszínűek, olyanok lesznek, mint a karmazsin. Tehát egyszerűen a legszebb, a legnemesebb jellem tulajdonságokat adja Isten az embernek, a rossz a legjobban megfertőztetett helyett. Igen, az Isten teremtő hatalma mindenre képes, és rendelkezésére áll az embernek ezt az erőt és ezt a hatalmat igénybe venni. És a befejező igét ezzel kapcsolatban, az ígéreteknek a befejezését Jeremiás könyve 33. fejezetéből szeretném olvasni. Jeremiás 33. fejezetének a 6. és 8. verse a következőt mondja. Imé én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom őket, és megmutatom nekik a békesség és hűség kincseit, és megtisztítom őket minden bűneiktől, amelyekkel vétkeztek ellenem, és megbocsátom minden bűneiket, amelyekkel vétkeztek ellenem, és amelyekkel gonoszul cselekedtek ellenem. Megtisztít,
megbocsát, és azt mondja, hogy hoz kötést, orvosságot, és meggyógyít. Tehát a jellem tulajdonságaink szintjén, a belső érzéseink, gondolataink szintjén, az Isten a legnagyobb megkötözöttségekből is teljes szabadulást tud hozni. De ez a gyógyszer egyedül nála van, az ember önmagától ezt nem tudja megcselekedni. Ezek az Isten ígéretei a jellem átalakulással kapcsolatban. Szeretném megkérdezni, hogy vajon hiszünk-e az Isten ígéreteiben? Én úgy gondolom, és ezt tapasztaltam az életben, hogy az Isten szavában bizonyos értelemben, ezt nem tudom pontosan jól megfogalmazni, és ez nem is lesz igazi jó megfogalmazás, de mégiscsak valahogy így mondhatnám, könnyebben hiszünk általánosságban véve, amikor arról van szó, hogy az Isten teremtette a Földet. Könnyebben hiszünk abban, amikor egy proféciát olvasunk. És az ilyen elméleti igazságokat sokkal könnyebben elfogadjuk az Isten szavából, mint az Istennek nekünk személyesen tett ígéreteit. Valahogy én azt tapasztalom, hogy ezzel van a legnagyobb bajunk nekünk. Elhisszük azt, hogy igen, az Isten teremtett. Ez van írva, elhisszük. De elhisszük-e, amit mond, hogy ő a tisztátalamból tisztát tud adni? Elhisszük-e azt, hogy az én bűnbetegségembe is tud gyógyulást hozni? Elhisszük-e a nekünk személyesen tett ígéreteit? Én úgy érzem, hogy sokszor ez a mi legnagyobb hibánk, hogy ezeket nem tudjuk komolyan venni, igazából venni ezeket az ígéreteket úgy, amint adattak. Pedig szeretném megkérdezni, hogy valaha az Isten hagyott cserben valakit? Az Isten valaha volt úgy, hogy nem váltotta valóra az ő ígéreteit? Azt mondja a Szentírás, hogy az Isten igazmondó Isten, az Isten hűséges Isten. Amit ő ígért, azt meg is cselekszi. Nem létezik, hogy az Isten megváltozott volna ő tegnap, és ma, és mindörökké ugyanaz. Igen, az ígéretek, vajon úgy vagyunk az ígéretekkel, hogy mi alapvetően az emberi ígéretekből indulunk ki. Hányszor van az emberi életben, hogy ígérnek nekünk valamit, és lehet, hogy az illető már akkor sem gondolta komolyan, amikor mondta, csak úgy érzelmi felbuzdulásban volt. Vagy esetleg megígértek nekünk valamit, de később meg is feledkeztek róla. Vagy megígérte, az illető komolyan is gondolta, de nem állt módjában teljesíteni az ígéretet. Igen, szóval az ígéretek valahogy úgy devalválódtak, úgy nem veszük komolyan az ígéreteket. Mennyi ígéret van az életünkben is, ugye, amit kaptunk emberektől, és valahogy nem teljesült. De ne feledjük el, hogy amit az Isten mondott, az hű és igaz. Az Isten soha nem változtatja meg az ő szavát és az ő ígéreteit, a személyesen minden embernek adott ígéretét is. És Ábrahám ezért volt a hithős, ezért volt a hívők atya. Mert azt olvassuk Ábrahámról, hogy ő az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, azt meg is cselekedheti. És igen, az Istennek a jellem átalakulásra, jellem átalakító munkájára tett ígéretei is teljesen bizonyosak az ember életében, ha az ember igényli az Istennek az erejét és segítségét, és együtt működik vele az általa megmutatott úton. Ennyit szerettem volna elmondani erről a kérdésről.

Szeretett kedves testvérém, kedves gyülekezet, szeretett vendégeink! Úrvacsorai Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írt első levele, 11. fejezete, 26. verséből olvasom. Kikereshetitek, de úgy gondolom mindenki kívülről ismeri ezt az igét, amely így hangzik. Tehát első Korintusi levél 11. fejezet 26. versében, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Egy nagyon jól ismert íge ez, de ez az ige arról tanúskodik, hogy az úrvacsorán minden tekintet Krisztus felé fordul. Az úrvacsorán ott vagyunk mi, a botladozó, erőtlen, bűnökkel megterhelt emberek, de nem ez a döntő ebben, hanem azt olvastuk, hogy valamennyiszer esszük-e kenyeret és isszuk-e pohárt, az Úr halálát hirdessük, mindaddig, amíg ő eljövend. Emlékezzünk vissza az utolsó vacsorára, amikor a tanítványi közösségével úgy vágyakozott Jézus együtt lenni. Nem árt, ha megemlékezünk arról is, hogy ez az ő oldaláról volt csak ilyen erős vágyakozás, hogy kifejezi az egyik evangélium, hogy Jézus így szól, kívánva kívánom veletek elfogyasztani a húsvéti bárányt, mielőtt én szenvednék. Másrészt azt mondja az ige, majd ma is olvassuk, szerette az övéit a világon, ő mindvégig szerette őket. És az élete folyamán, földi élete folyamán most utoljára volt együtt az ő tanítványaival. És az az ellentmondásos helyzet volt, amire az előbb is utaltam már, hogy ő vágyva vágyakozott a tanítványai lelki közösségére. Ők pedig valami egész mással voltak elfoglalva, betöltve. És ezt nagyon szeretném hangsúlyozni, nem azért, hogy bántsuk a tanítványokat, hanem hogy lássuk az emberi gyengeséget. Lássuk azt, hogy lehet Krisztushoz egészen-egészen közel élni, benne mélyen hinni, őt igazán szeretni, és mégis lehet, hogy közöny élhet a mi lelkünkben egyszer s mind. Az Úr Jézus Krisztus előre tekintett, hogy a Biblia fogalmaz a bárány mennyegzőjének nagy vacsorájára is. De majd olvassuk, hogy nem iszom a szőlőtökének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újonnan iszom azt, de veletek, veletek, az én mennyei atyámnak országában. Vágyakozott arra a pillanatra, amikor majd mondhatja övéinek, jöjjetek én atyám áldottai, örököljétek a ti számotokra készített áldott országot. Tehát az úrvacsorán minden tekintet Krisztusra irányul. Az úrvacsorán minden gondolat felé száll. Lélekben őt szeretnénk magunk előtt látni. És ahogy ezt, kedves testvérünk már a hálaadó imádságban is elmondta, szeretnénk, ha meg tudná tenni a mi szívünkben azt, hogy mi olyan állapotba kerüljünk, hogy ő megbocsájthasson nékünk. Szeretnénk, ha olyan állapotba kerülhetnénk mindannyian, hogy ne vinnénk tovább restanciát, terheket, ami személyi lapunkon Isten előtt, hanem győzőkké lehetnénk. Sajnos olyan kevesen tudunk napról napra egészen vele járni. Olyan sok embert agyon terhelnek a hétköznapi gondok, nem tehet az ember róla. Olyan sokan belefáradnak az élet harcaiba, és eljutnak azhoz a majdnem rezignált állapothoz, hogy már nekem olyan minden mindegy, ez az élet olyan nehéz, és úgy el lehet fáradni benne. Jézus itt személyesen van jelen ezen az alkalmon. Ő személyesen akar hozzánk szólni. Mi, akik itt szolgálatot végzünk, csak ilyen bojtárok vagyunk, akik az ő megbízásából végezzük azt, amit ő rendelt el. És itt azt olvastuk az igében, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek. A Biblia túlmegy azon, hogy Krisztus jelen van, ugyanisen azt kéri, hogy az ő halálát hirdessük.
Mit jelent az, hogy Krisztus halálát hirdetni? Azt hiszem, nyilván nem azt, senki nem gondolja úgy, hogy kírjuk, mint lát az ember a városba, itt ott ilyen kírása. Jézus meghalt, érted? Nem ez a Krisztus halálának a hirdetése. Krisztus halálát azzal hirdethetjük, ha az ő halálának a gyümölcse, az eredménye rajtunk meglátszik. De szeretnék majd később visszatérni ehhez a bibliai gondolathoz, hogy ő meghalt a mi bűneinkért, de feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Krisztus halálát hirdetni tehát azt jelenti, hogy átélni azt, hogy nekem ő megbocsájtott, de átélni azt is, hogy ő segít a megigazulásban. Ő segít más emberekké lenni. Nem úgy megyünk el innen, mint ahogy jöttünk ide. Az ő halálát hirdetjük az életünkkel, a megváltozott, a megszentelődött, a győzedelmeskedő életünkkel. Másit így mondta az Úr, hogy aki eszi az én testemet, issza az én véremet. Nagyon félreértették akkor. Nagyon egyértelmű volt, amikor az Úr arról beszélt, aki tehát lélekben táplálkozik azzal, hogy az ő testét értem törték meg, az ő vére értem hullott. Aki elfogadja azt, hogy az ő áldozata ott a Golgotai kereszten az én bűnömért történt. Aki elfogadja lélekben azt, hogy amikor ő felkiált, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, akkor érzi megrendült lelkiismerettel azért, mert meghal a mi bűneinkért, hogy feltámadhasson a mi megigazulásunkért, a mi győzelmünkért, az ő szent tetszése szerint. Mennyire nem illik ehhez a krisztusi magatartáshoz a közöny, a felületesség, az olyan válrángató magatartás, hogy hát ember vagyok, gyenge vagyok, bocsássatok meg, és az Isten is bocsásson meg nekem. Mennyire nem illik ez. És feltenném azt a kérdést is, hogy miért hirdetjük, miért kell hirdetnünk minden úrvacsorán az Úrnak halálát. És azért itt még hadd jegyezzem meg, hogy nincs jogunk mást tenni az úrvacsorákon. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy minden negyed évben, évtizedek óta én ezt hallom. Hát erre csak az a kérdésem, és igen, már megszentelt? Már elsegített a győzelemre? Már neked fölösleges ezt hallani? Ezt ő mondta, valamennyiszer eszitek. És abban az időben, az ő halála után nem is negyed évenként jöttek össze, hanem naponként jöttek össze. És remegő ajakkal beszéltek az ő haláláról, hogy ő a szent, az igaz, értem a szennyesért, a bűnösért, feláldozta az ő életét. Még egyszer felteszem a kérdést, miért kell hirdetnünk minden alkalommal az Úr halálát? Mert az úrvacsorakor jobban, mint máskor. Remélem, hogy máskor is, amikor esténként térdet hajtunk az Isten előtt, és az elmúlt napunkat végig gondoljuk, hogy az elkövetett hibáinkat átgondoljuk, megbánjuk, Istenhez könyörögjünk a megbocsájtásért. Hiszem, hogy ezt megtesszük naponként. De az úrvacsora különleges mértékben, éppen a tartalma miatt, az igehirdetés tartalma, vagy az ige tartalma miatt, arra kell, hogy emlékeztessen bennünket, hogy mi bűnöket követtünk el, de bűnbocsánatot nyerhetünk Istentől. Hogy a mi vele kötött szövetségünket, a Krisztussal kötött szövetségünket, hogy ő velünk fog maradni minden nap a világ végezetéig, hogy ezt a Krisztussal kötött szövetségünket mi meg akarjuk őrizni, mi akarjuk szentelni az életünket. Megújítani a szövetséget. Erre is mekkora szükség van, hogy ne így lássuk, hogy hát a Biblia ezt írja, meg azt írja, ezt kell tennünk, és azt kell tenni, és egy meglehetősen keskeny útat határoz meg, ahogy az Úr Jézus mondta is, hogy szoros a kapu, és keskeny az út. Szóval ne ezt a keskeny, a szoros kaput és a keskeny utat lássuk, hanem hogy előttünk járt valaki. Előttünk járt valaki a menny fejedelme, aki egy igen küzdelmes életet élt, és most mi az ő kegyelméből követhetjük őt. Vele járhatunk. A bűnbocsánatért odafordulhatunk hozzá. Láthatjuk az értünk szenvedő, értünk életét odaáldozó életét. Láthatjuk azt, ahogy könyörök, hogy atyám, ha van más megoldás, múljék el tőlem.
De ha nem, akkor legyen meg a te akaratod, hogy lássuk őt, amint össze esik a Gecsemánéban, vérző homlokkal, megrendülten, és az a mi lelkünket is megrendítse. Mi a bűnbocsánatot az Úr Jézus Krisztusra tekintve nyerhetjük el az ő érdemeiért, mert különben a bűn zsoldja, a halál törvénye szerint az örök megsemmisülés lenne az osztályrészünk. Gondolkozunk ezen. Átjárja a mi lelkünket. És ahogy az előbb említettem, az agyonhajszolt életünkben erre nagyon ritkán jut lehetőség. Én kérve szeretnék kérni mindenkit. Tegyük ezt ma. Ne engedjünk más gondolatokat. Nyilván meglátunk valakit, akivel kapcsolatban van valami elintézni valunk, vagy mondani valunk. Most majd amennyire lehet, tegyük ezeket félre. De gondolkozzunk el ezen. És amikor halljuk az igét, hogy megtöretik, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik, akkor engedjük, hogy az Isten szent lelke munkálkodjék a mi lelkünkben. Ne arra ugyatok, hogy egy nagyon földi dolgot említek, valahova tegnap utaznom kellett, és az úton egyszer csak megállt a menet. Ott álltunk 10 perc, 4 óra, 20 perc, elmentem előre, látom, hogy itt se halad semmi, mi van ott. Hát jó messziről megálltam, egy teljesen tönkre gyilkolt autót láttam ott fejre állva, teteje leszakítva, embereket ott kifektetve már, rajtuk a papír. Szóval egy ilyen élmény is úgy megrázott, semmi közöm nincs hozzá, nem voltam részes benne, sejtelmem nincs, hogy kik vannak ott. Valakinek a gyermekei, valakinek a szülei, a testvérei, olyan megrázó dolog. De ha azt értem meg, hogy értem halt meg valaki, hogy értem önként vállalta valaki azt az iszonyatos szenvedést, akkor azt hiszem, egy kicsit másképp olvassuk az igét, hogy valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Tán semmi nem indíthat meg. Ha van az emberhez, a bűnös emberhez remény a szabadulásra, akkor éppen ez, mert semmi nem indíthatja meg úgy az embert, mint ha néznie kell a maga reális valóságában, hogy értem tette, hogy értem vállalta, hogy a következményeket, amelyeket az én bűneim okoznak, mert a bűn zsoldja a halál, ő magára vállalta, hogy nekem életem, üdvösségem lehessen. Amikor tehát az ő halálát hirdetjük az úrvacsorában, szemléljük úgy az ő áldozatát, mint amit tényleg én okoztam. Nem is csak úgy, hogy mint amit mi okoztunk, mint amit én okoztam. Nos, Isten így akar lélekben a mi bűneinktől elszakítani. Isten nem hallottam már ilyet, hogy zsarol bennünket, érzelmileg zsarol az Isten. Ennek az embernek fogalma nincs, aki így gondolkozik arról, hogy mit akar az Úr elérni. Ő lélekben akar elszakítani. Érezzem, hogy iszonyatos, borzalmas dolog. Én nem akarok neki újból fájdalmat okozni, ahogy a Szentírás fogalmaz, hogy újra megfeszíteni magamnak a Krisztust. Nem, én ezt nem akarom, hanem az ő halálát szemlélve, ami miattunk történt, azt akarjuk, hogy olyan lelki állapotba kerüljünk, mint Péter, mikor látta az ő mesterét, akit ő is csúfosan megtagadott, látta, hogy arcul verik, hogy leköpik, nem bírta tovább, kiment és keservesen sírt. Ez a gyógyító sírás, ez a bűn kötelékeiből feloldozó lelki megalázkodás és szorongás, ez az, amit az Isten elérni szeretne. Még egyszer hadd mondjam, éppen csak azért, hogy gyógyítson, hogy felemeljem, hogy áldást adjon. Mert az Úr Jézus Krisztus halálára tekintve az Istennel való szövetségünk csodálatos voltát lehetőségét mérlegelve válik értékké számunkra az, ami ott történt. Ezért lehet nekem szövetségem a Krisztussal, az Istennel. Ezért léphetem majd át a földi élet küszöbét egy örökkévaló élettel felcserélve, és hadd tegyem gyorsan hozzá, nem ilyen nyomorult élettel. Egy örökkévaló, csodálatos, olyan élettel, mint mindannyian ismerjük jól az igét, amit szem nem látott, amit fül nem hallott,
amit ember elméje meggondolni nem tud, olyat készített a mindenható Isten az őt szeretők számára. És Isten ezt szeretné elérni. És ezért, testvéreim, az Úr halálának a hirdetése egy természetesen gondolkodó, egy nem ellenálló ember számára a hálaadás, az odaadás, az Istenhez való ragaszkodásnak a lelkületét váltja ki az emberből. Ez tehát az első ok, amiért hirdetnünk kell az Úr Jézus Krisztus halálát. A második ok, amiről csak néhány szóban szeretnék szólni, és már idéztem az igét, Róma beliekhez írt levél 4. fejezete 23. vagy 24. verséből, ahol azt mondja a Szentírás, hogy ő meghalt a mi bűneinkért, de feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Ez az ige tehát arról beszél, hogy az úrvacsorával nincs lezárva minden. Az Úr halálát hirdessük, mondja az ige. A mi bűneinkért ez történt, de az ő feltámadása a mi megigazulásunkért megy végbe. Vagyis a másik hatalmas rendeltetése az Úr halála hirdetésének, a győzelembe vetett hitnek a megerősödése. Hogy Krisztus kegyelme által lehet győzni. Milyen sokszor veszítjük el ezt a hitünket. És ez bizonyos értelemben természetes. Nem kell kétségbe esni miatta. Mert amikor magamra tekintek, az egyik szövetséges félre, hogy én mire vagyok kész,

ével meghosszabbítsuk, hogy keresnék fel azt az embert? Mit nem adnának az emberek érte? Egy örök életet akar meghosszabbítani. Meghalt, illetve nem meghosszabbítani, hanem ajándékozni nekünk. Meghalt a mi bűneinkért, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért egy örök életre. Jézus ezt is akarja tenni, és erről is szól az úrvacsorai istentisztelet. Hogy teheti ő ezt meg? Engedjétek meg, hogy megkérdezem tőletek, és ti is visszakérdezhettek rám, hogy akkor hát eddig miért nem? Hát ha az igaz, amit itt az ige mond, akkor miért nincsenek ilyen győző emberek, ilyen megigazult, igazzá vált emberek? Krisztus akar valamit még ajándékozni nekünk az ő áldozata következtében, és ez a valami az ő szent lelke. Az ő szent lelke, az ő áldott, csodálatos szent lelke. És ezzel kapcsolatban azt írja Pál apostol a Róma beliekhez írt levél 8. fejezetet 11. versében, de ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeteket is, hogy szolgáljatok néki. Tehát azt mondja ki a Szentírás, hogyha annak a lelke bennünk lakhat. Ez az istentisztelet nem egy magyarázkodó istentisztelet, tehát itt nem kívánok részletekbe menni. Csak azt szeretném hangsúlyozni, igen, azt mondja a Szentírás, ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Krisztust a halálból. Tehát ez egy állandó folyamat, hogy az Isten szent lelke velem él, velem jár, tőle hozzáfordulok, tőle kérek tanácsot, élethelyzetekben hozzáfordulok segítségért és útbaigazításért. Ha annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Krisztust a halálból. Szeretett testvéreim, nagy kiváltság, végtelen kegyelem, hogy az Isten szent lelke velünk akar lakozni. És ugye mi azt olvashatjuk az igében, ha annak lelke lakik bennetek, akkor jön a megigazulás gyümölcse. Róma beliekhez írt levél 5. fejezetében azt mondja Szentírás, a megigazulván azért hitáltal békességünk van az Istennel. És ott elsorolja tovább a Róma beliekhez írt levél 5. fejezetében, mi minden menetelünk van az Atyához, kegyelmet nyerhetünk tőle időről időre. És az Isten szent lelke töltetik ki a mi szívünkbe, a szeretetnek a lelke, hogy mi áldást nyerjünk, és hogy mi győzedelmeskedjünk az ő ereje, az ő kegyelme, az ő segítsége által. Lakik-e bennünk ez a lélek? Ezt mindenki csak maga tudja megválaszolni ezt a kérdést, sőt, még csak úgy is magunk tudjuk, hogy most éppen lakik-e bennünk. Mert milyen szomorú, hogy sajnos nagyon sokszor, igen, engedjük, hogy bennünk lakozzon, és az olyan csodálatos, amikor ő bennünk él, amikor bűneinkre bocsánatot hoz, amikor készteti a lelkünket, hogy akik ellen vétkeztem az életemben, ahhoz elmenjek és bocsánatot kérjek tőle. Milyen csodálatos az, amikor tényleg az Isten lelke ott él a szívemben, és nem haragszom arra, aki bántott, mert tudom, hogy én egyrészt, mert tudom, hogy én is ember vagyok, nyomorult, esendő, aki annyi fájdalmat okozok másnak, miért ne okoznának nekem is. Másrészt pedig úgy tekintek a másikra, hogy most ő van rosszabb helyzetben, érte kell imádkoznom, hogy az Isten segítsen neki. Mert esetleg keserű irítség, harag, cívódás van a szívében. És testvéreim, itt szeretnék egy pillanatra megállni, és egy nagyon közvetlen emberi szóval odafordulni mindannyiunkhoz, hogy amikor látjuk egymást ilyen állapotban, akkor ne megvessük. És ne menjünk, hogy testvér, most miért vagy ilyen? Ez nem segít. Segített valaha az életünkben a szemrehányás? Nekünk segített, ha nekünk szemrehánytak? És segít, ha én megyek szemrehányni valakinek? Bocsásd meg a mi bűneinket. Hallottuk itt, drága testvérünk, igeolvasásában, amiképpen mi is. És akkor tudok, szinte akkor tudok egyedül megbocsájtani, ha egy értelmileg tudom, hogy ez az ember jó akar lenni. Hát mit keres Isten gyermekei között? Miért olvassa az igét? Miért hoz egy regiment áldozatot? Mert szeretne jó lenni, most nem sikerült neki. Most megbotlott, most erőtlen. Én is segítek.
és amikor másfelől pedig, amikor arra gondolok, és én

hányszor. Hát magunkról mindannyian tudjuk, hogy kik vagyunk. Tudjuk esetleg, hogyha így van, hogy úgy szeretnék a jó Istennek szolgálni, úgy szeretnék előtte kedves lenni. És de sokszor, jaj, de sokszor feljebb akartam lépni, és a lábam lefelé vitt. Hol tehetem meg, hogy én szemrehányást tegyek a most éppen ilyen helyzetben lévő testvéremnek? Tehát ha az Úr halála hirdetésének egy másik fontos, nagyon-nagyon fontos pontja az is, vagy feladata az is, hogy én elnyerjem az ő kegyelméből a megigazulást. És végül a harmadik szempont, amit szeretnék említeni, hogy amikor az ő szent lelke kiárad ránk, akkor az ő lelke azt a lelket hozza, ami ő benne volt. És itt újból hadd idézzem az ő szavait. János 13.1-ben, János evangélium a 13. fejezete első versében azt olvassuk. Ő szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket. Méltók voltak rá? Méltók voltak rá? Hát abszolút nem. Ő szerette őket. És épp ez a szeretet segítette őket ahhoz, hogy győzőkké váljanak. Ő volt az, aki azt mondta az övének, ha én az Úr és a Mester, én lehajoltam előttetek, és megmosom a ti lábaitokat, hogy nektek is ezt kell tennetek. Akkor adom a lelkemet is hozzá. De nem, ezt nem kerülhetitek meg. Vagy még egyszer, utoljára hadd idézem az igét. Bocsásd meg, atyám, az ő vétkeiket, amiképpen ők is megbocsátanak az ellenünk vétkezőknek. Hatalmas dolgok ezek, amelyeket így elméletileg mindannyian jól tudunk. Én szívem mélyéből kívánom, hogy az Isten adjon kegyelmet nekünk, hogy ez ne értelmi ismeret legyen csupán, hanem hogy az előbb említettem már, amikor feltekintünk a szenvedő Krisztusra, akkor kérjük, hogy drága Mesterem, ne legyen hiába való az én értem hozott áldozatod. Segíts, hogy felpakadjon az én lelkemben a hála, a hódolat, a tisztelet és a szeretet az én testvéreim iránt, akik hozzám hasonló esendő, botladozó teremtményeid. Hát, hogy soha megvetés, soha ellenszenv, soha gyűlölet ne legyen a szívemben. Nem kis dolog, testvéreim. Mindannyian tudjátok. Akik küzdenek, azok mindannyian tudják. Nem kis dolog. De ez segítséget akar adni. És el akar oda vezetni, ahogy, amit a Biblia így fogalmaz, hogy a Krisztus szerelme szorongat minket. A Krisztus szeretete szorongat belül a mi szívünkben. Halljuk-e azért a mi lelkünk mélyén, ahogy majd az igéből halljuk az Isten igéjét, hogy értitek-e, mit cselekedtem veletek? Értitek-e, hogy miért jöttem értetek? S ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábaitokat, most hadd fogalmazok én így, az Isten adjon kegyelmet hozzá, hogy ti szívetek mélyéből tudjátok megtenni ezt mások iránt. Valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek. Hirdessétek, hogy ez nem volt hiába való. Hirdessétek, hogy hisztek a győzelemben. És mutassátok be az életetekkel, hogy nem üres, szenteskedő beszéd, amiről az ige szól, hanem lélek, élet, valóság. És így legyünk a reménységnyújtók, a mások felemeléséhez a reménységnek a közvetítői, hogy van győzelem, van erő a Krisztus által. Ha annak lelkel, akik bennünk, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, engem is, akinek tönkrement az életem, fel tud támasztani, akkor könnyebb, sokkal könnyebb egymással szeretetben, békességben élni, egymásnak szívünk legmélyéből megbocsájtani. Segítsen ebben a mindenható Isten, és segítsen abban is, hogy egymással is, akik ellen vétettünk, el tudjuk rendezni azt, amit ellenünk tettünk. Isten segítsen bennünket a győzelemhez az ő kegyelme és ereje által. Amen. Irgalmas Istenünk, szerető édesatyánk, megrendült lélekkel hajtunk térdet előtted. Mi úgy szeretnénk úgy hirdetni a te halálodat, Urunk, hogy ne kelljen mindig újból és újból szégyenkeznünk, hogy bár te meghaltál a mi bűneinkért, és feltámasztottál a mi megigazulásunkért, de ebből olyan kevés látszik rajtunk.
Édesatyánk, könyörülj rajtunk a te végtelen szeretetet folytán. Vonja te közelségedbe. Add, Urunk, hogy te töltsd be a mi egész lényünket. Ne engedd, hogy hétköznapi gondok úgy elnyomjanak bennünk minden igaz, nemes, szent, tiszta érzést, hogy tőled idegen lelkülettel éljük az életünket. Bocsásd meg, amit egymás ellen vétettünk. Bocsásd meg, Urunk, amivel szomorúságot okoztunk egymásnak. Ó, Urunk, add, hogy egymást igazán szívünk mélyéből szeretni tudjuk. És segíts, hogyha bárkit a gonosz kikérne is, add, Urunk, hogy ne viszonozzunk rosszat rosszal, hanem ó, segíts meg, kérünk, nagyon-nagyon kérünk, Istenünk, segíts meg, hogy jóságosak lehessünk egymáshoz. És ami mi gonoszt tettünk egymás ellen, azt is bocsáss meg, és azt, hogy drága testvéreink is meg tudjanak bocsájtani. Ó, légy könyörületes hozzánk, irgalmas Istenünk. Áld meg a te egész népedet is ezen a földön, és kérünk, készíts el arra a csodálatos pillanatra, amikor Jézusunk visszatérsz értünk az ég felhőiben, hogy majd veled lehessünk örökre a te kegyelmedből. Amen.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Biztos, hogy ti is voltatok már úgy, hogy amikor emberekkel találkoztok, és szóba kerül az Isten létezése, akkor az emberek felteszik azt a kérdést, hogyha Isten volna, vagy ha az Isten szeretné az embereket, akkor nem engedné meg, hogy ennyi nyomorúság, ennyi fájdalom, ennyi szörnyűség történne az emberrel. Az ember igyekszik valamilyen választ találni, de hadd kérdezzem meg, hogy ha mi szembesülünk ezekkel a helyzetekkel, ha mi kerülünk nehéz helyzetbe, ha mi kerülünk olyan helyzetbe, amikor súlyos terhek nehezednek ránk, vajon bennünk nem merül fel ez a kérdés, hogy vajon ha az Isten szeretne igazán, vagy ha az Isten figyelne rám, akkor talán ez nem így alakulna. Nagyon sokszor van az, hogyha egy ember ilyen helyzetbe kerül, akkor eljut odáig a keserűségében, hogy szembefordul, hátat fordít az Istennek. Sokat gondolkoztam ezen, és hadd mondjam el, ami elindította bennem ezt a gondolatsort, az egy könyv, amit elém tettek, és ennek ez volt a címe, Hitben maradni, amikor nem értjük az Istent. Gondolom, bennetek is felmerült már az egy-egy helyzetben, hogy én annyit imádkoztam, annyit kértem az Istent, olyan komolyan és hosszan járultam az Isten színe elé, és az Isten mégsem segített, nem hozott megoldást, nem adott kiútat. Hadd ismételjem el, hogy nem választ szeretnék keresni, és nem választ szeretnék adni, és választ találni ezekre a helyzetekre, hanem szeretném bennem is mindannyiótokban erősíteni azt, hogy hitben tudjunk maradni, amikor az adott helyzetet és az adott pillanatot nem értjük. Nem tudom, biztosan emlékeztek arra, hogy az 1000 év mivel is fog eltelni az emberiség számára. Ugye nagyon jól ismerjük ezt a szakaszt, ezt az időszakot. Ugye azt mondja ott az ige, és azt mondják az utalások, Ellen White is ezt fogalmazza meg, hogy a hívők, a megtért hívők, az örök életet elnyert hívők mivel fognak a mennyben foglalkozni? Ugye az ítéletet fogják a gonoszok felett végig tekinteni, de nem csak ezt fogják tenni. Mit fognak még? Tessé?
1: Választ fognak kapni minden kérdésükre.
0: Köszönöm szépen. Igen. Isten egy ígéretet tesz, hogy a miértekre, ami most felmerül az emberben, és amire nem kapunk választ, mert azt is ki kell mondani, hogy nem mindenre kapunk ezen a földön választ. De egyet megígér, hogy a miértekre választ kapunk, és ezt honnét tudjuk. Jelenések könyve 21. fejezetéből a 4. vers mit mond? Az Isten minden könnyet eltöröl az ember szeméről. És ez a minden könnyet eltörlés ígéret arra, hogy nem marad rejtett dolog, nem marad titok az ember számára. Választ kap mindenre, hogy az Isten mit miért, és mit miért nem engedett meg az életében. Az Isten kerek 1000 esztendőt ad arra, hogy mi megértsük az ő akaratát, megértsük azt, hogy az életünkben mit akadályozott meg, bár mi szerettük volna, és mi az, amit megengedett, bár az ember nagyon sokszor a nehézségektől fél, és nehézségektől szorong. Vajon az Isten, amikor nem old meg valamit, akkor azt miért tette, és mire volt jó? Hogyan is bátorít bennünket nagyon sok bibliai történet, és szeretnék veletek egy párat felidézni, ami erősítésül szolgál számunkra. Alapigénket olvassuk Lukács evangéliuma 7. fejezetéből, és ott a 17. verstől a 23. versig olvasnám az ígét. Tehát Lukács evangéliuma 7. fejezet 17. versétől a 23. versig olvasom az ígét. Ugye itt keresztelő Jánosról van szó, és magáról a történet arról szól, hogy Jézus hogyan is üzent a szorongó, a kétségektől gyötrődő keresztelő Jánosnak. És kiméne ő felőle e hír az egész Júdeába és a körülvaló minden tartományban. És Jánosnak mindezeket elmondták a tanítványai, és János az ő tanítványai közül kettőt előszólítván elküldi Jézushoz mondván, te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. Mikor azért azok a férfiak hozzámentek, mondának, keresztelő János küldött minket te hozzád, mondván, te vagy-e az, aki eljövendő, vagy mást várjunk. Azon órában pedig sokakat gyógyítja meg betegségekből, csapásokból, tisztátalan lelkektől, és sok vaknak adá meg szeme világát. És felelvé Jézus mondanékik, elmenvén mondjátok meg Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok, hogy a vakok szemeik világát veszik, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szegényeknek evangélium prédikáltatott, és boldog valaki én bennem meg nem botránkozik. Próbáljuk meg beleképzelni magunkat keresztelő János helyzetében. Ki is volt keresztelő János? Hogyan fogalmazhatjuk meg az ő munkásságát, az ő egész életét a Biblián keresztül? Ki volt ő? Útkészítő, így van. És ő volt az, aki a mennyből hallotta a szózatot, hogy ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Aztán ugye keresztelő János volt az, aki azt mondja a népnek, hogy imi az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, és bemutatja Krisztust a népnek nem egyszer, hanem sokszor, többször is, és ő van most abban a helyzetben, ugye tudjuk jól, hogy börtönbe került. Hadd kérdezzem meg, emlékeztek arra, hogy mi miatt került ő börtönbe? Szeretném, hogyha... Tessék? Megróta, így van. Megróta Heródest, és ugye Heródiást, és ez nem esett jól Heródiásnak. Börtönbe került, és tudjuk jól, hogy nem volt egy könnyű helyzet az ő számára. Mit is olvastunk az ígében? Azt olvastuk, hogy és körülötte, Judában és körülötte, miket hallanak és miket tapasztalnak az emberek? Jézus csodálatos gyógyítását, szabadítását. Tehát keresztelő János látta beírni, és látta azokat a lehetőségeket, amivel Krisztus a szolgálatát megkezdte. Hadd kérdezem meg, ha egy nehéz helyzetben vagyunk, és halljuk ezeket a csodákat, akkor az emberben mi merül fel? Milyen kérdés? Így van. És mit tapasztal keresztelő János? Hallja továbbra is a csodákat, de nem szabadítja ki. Nem véletlenül küldte el keresztelő János a tanítványokat. Bizonyosságra volt szüksége. Bizonyosságra volt szüksége arra, hogy az ő munkássága, azt, amire az életét feltette, ami éltette őt, hogy Krisztus eljön az övéért, hogy ez igaz. Nem véletlenül mondja az ígébe, hogy te vagy-e, akit várunk, vagy valaki mást várjunk. Bizonyosság kellett neki. Ott volt benne az ő lelkében, az ő szívében az értetlenség, a bizonytalanság. Ellen White azt írja a Jézus élete című könyvben, hogy amikor odament ez a két tanítvány keresztelő Jánoshoz, és kezdtek beszámolni arról, hogy milyen csodák történnek Krisztus, miket tesz az emberekért, akkor keresztelő János nem értette, végképp nem értette, hogy őt miért nem szabadítja ki. Őt miért hagyja ebben a helyzetben? Azt is ki kell mondani, hogy nem csak keresztelő János, hanem az akkori korban élő népnek abszolút téves felfogása volt Isten országáról. Hova várták ők az Isten országát? Ugye a földre. Mitől, kitől akartak ők szabadulni? ugye a római elnyomás alól. Valahol téves, nem volt tiszta az ő látásuk, nem volt tiszta fogalmuk Krisztus országáról. De a keresztelő János, aki tudta előzőleg, aki bizonyságát kapta Istentől, hogy Krisztus az, aki eljön, Krisztus az, aki mindazt a szabadítást, ami ígéretként ott volt, az be fogja tölteni. És ebben a helyzetben keresztelő Jánosban felmerültek azok a kérdések, amikor ő börtönben volt, hogy vajon az ő szolgálata az hiába való volt? Vajon az ő munkássága az hiába való volt? Nem volt könnyű számára hitben maradni. Nem volt könnyű számára az ígéretekbe kapaszkodni. De amikor Jézushoz odament a két tanítvány, olyan különös ez a tanítás is, nem próbálta a tanítványokat meggyőzni. Ugye tudjuk a történetből, hogy mit tett, amikor elmentek a tanítványok, hogy keresztelő János küldött, hogy te vagy, akit várjunk. Jézus nem magyarázott, hanem tette a dolgát, gyógyított, segített embereken. És utána mit mondott? Menjetek el, és mondjátok el Jánosnak. És hogyan fejezi be? És boldog valaki én bennem, meg nem botránkozik. Próbáljuk egy kicsit keresztelő János helyzetébe képzelni magunkat. Imádkozunk kitartóan, hosszan valamiért. Imádkozunk a mi helyzetünkért, és azt látjuk és azt halljuk, hogy embereknek megoldódik az élete, embereknek hoz az Isten szabadulást, és mit tapasztalunk? Hogy a mi életünkben nem történik mindez. Ekkor hitben tudunk-e maradni? Tudunk-e hitben maradni akkor, amikor nem értjük az Istent? Tudunk-e hitben maradni akkor, amikor nem jön megoldás? Hisszük-e azt, hogy ez is az Isten tudtával és az Isten engedélyével történik? És tudunk-e kapaszkodni abban, hogy az ígéret ott van, hogy lesz megoldás? Nem tudom, hogy vagytok vele, de amikor egy nehéz helyzetben van az ember, akkor bizony felmerülnek a kérdések. Jönnek a gondolatok, elméleteket gyártunk, jönnek a miértek. De mit üzen Krisztus? Boldog, ha valaki én bennem meg nem botránkozik. Nem magyarázza meg keresztelő Jánosnak, hogy miért kell börtönbe maradni. Hadd kérdezzem meg, ha elmondta volna neki, ha megmondta volna, hogy miért kell börtönbe maradni, mi lett volna Jánossal? Nehéz ilyennel szembesülni, és nehéz elhordozni. Mit tett Jézus? Hitben erősítette keresztelő Jánost. Nagyon sokszor van az, hogy nehéz ezeket a helyzeteket elhordozni, de nagyon sokszor meg kell tanulnunk kapaszkodni az Isten ígéretébe. Kapaszkodni abba, hogy az Isten mindent a mi javunkra enged meg. Kapaszkodni abban, hogy minden az ő tudtával, az ő engedélyével történik a mi életünkben, és mindent, ami javunkra fordít. Mindent, ami javunkra használ fel. Hitben maradni akkor, amikor nem értjük az Istent, ez a legnagyobb, legnagyszerűbb, leghatalmasabb dolog. Ézsaiás könyvében nagyon jól ismerjük, az Ézsaiás könyve 44. fejezetében a 30. verset. Ugye ott az ige elmondja, hogy elfáradnak, meglankadnak, megtántorodnak még a legkülönbek is. És olyan hatalmas dolog, hogy ezt nem bűnként rója fel, ez tény. Tény, hogy elfáradunk. Tény, hogy meglankadunk. És az is tény, hogy megtántorodunk. Ez tény. Emberek vagyunk, tele gyengeséggel, nyomorúsággal, és nem is bűnként rója fel az Isten. És olyan hatalmas az Isten, hogy annak ellenére, hogy ezek megtörténnek, ő mit akar tenni? Ő fel akar emelni. Ő segíteni akar. Ő meg akarja fogni a mi kezünket, és kiemelni ebből a helyzetből. De meg kell tanulnunk hitben maradni, amikor nem látjuk a kiutat. Hitben maradni, amikor nem értjük a helyzetet. Hitben maradni, amikor nem egyértelmű a válasz. Jézus tette keresztelő Jánossal azt, hogy kiemelje ebből a helyzetből, de valamit megkapott keresztelő János, amit mi is megkapunk. Mi az, amit megkap az ember, amikor nem oldódik meg a helyzet? Mi az, amit mindenkinek ad az Isten abban a helyzetben? Tessék? Megerősítést. Így van. Azt mindig megkapjuk, a megerősítést. Nem tudom, hogy vagytok ezzel, de valahogy az Isten azt próbálja megértetni velem, és hiszem, hogy veletek is, hogy az a pillanatnyi rossz, ami történik velünk, az a pillanatnyi helyzet, amiben vagyunk, az az egésznek egy része, amit meg kell élnünk, amit át kell élnünk, amin az Isten át akar segíteni, ami az a bizonyos helyzetben tanulságot levonunk, a javunkra akarja fordítani. De higgyük el, hogy az a pici rossz, az a pici nehézség, ami a mi életünkben van, az az egésznek, a nagy, csodálatos egésznek egy része. Mert az Isten jót akar az emberrel. Mert az Istennek az a célja, hogy az embert hova juttass el? Az igazság ismeretére, és eljutassa, hogy örök élettel ajándékozhassa meg. Nem tudom, hogy gondolkodtatok-e már ezen. Nekem nagyon-nagyon sokat segített ennek a helyzetnek a megértése, amikor Krisztus a kereszten mit is mondott az atyának? Atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet, és nem lehet máshogy elhordozni. Csak így tudjuk elhordozni ezt a helyzetet, ha megtanuljuk letenni a mi életünket az Isten kezében. Nem tudom, hogy hallottatok-e már, lehet, hogy már itt is említettem, a jeruzsálemi aranykapuval kapcsolatban. Az interneten találtam egy megjelölést, és nagyon érdekes dolgok vannak, nem csak a jeruzsálemi aranykapu, hanem ha beütitek ezt a nevet, akkor kijön ilyen, hogy óvoda, borászat, tüzép és más intézmény, amit így hívnak. De én a jeruzsálemi aranykapuval kapcsolatban szeretnék egy-két dolgot megemlíteni. Ugye azt írja ez a kis történet, hogy hol is volt ez az aranykapu, ugye a város keleti felén, helyezkedett el szemben az olajfák hegyével, és a zsidó váradalmak szerint ugye Krisztus, a messiás ezen a kapun fog megérkezni. Amikor 1530-ban ugye a muzulmánok befalaszták ezt az aranykaput egy fontos okból, ugye úgy gondolták, hogy ha befalazzák, akkor nem fog Krisztusot megjelenni, és hogy bebiztosítsák, ugye úgy, mint mi is a lakás ajtaját, hogy nem egy zárat, több zárat teszünk rá, egy temetőt telepítettek a befalazott aranykapu elé, mert ugye a tisztátalanon keresztül nem fog menni a messiás. Mennyire nem értjük mi emberek Krisztusnak az útját, a gondolkodását. Mosolyogni lehet ezen, de feltenném azt a kérdést, amiért ezt megemlítettem. Nincsenek aranykapuink, amit befalasztunk? Hányszor van az, hogy kérjük és várjuk az Isten segítségét, és aztán, amikor nem jön, nem úgy jön, nem az a megoldás jön, amit mi elképzeltünk, akkor mit csinálunk? Miért nem jön ez a segítség? Mert befalasztuk. Mert, bocsánat a kifejezésért, temetőt telepítettünk, bebiztosítottuk. Ha nem úgy történik, ahogy mi szeretnénk, akkor ne is legyen. Olyan döbbenetes az ember gondolkodása. Nem tudjuk elengedni. Nem tudjuk az Istenre bízni. Nem tudunk engedni az Istennek, hogy a legjobbat hozza ki az adott helyzetből. Vannak elképzeléseink, vannak vágyaink, és ha nem úgy sikerül, akkor hátat fordítunk az egésznek, és megkeseredünk. Nem tudom, hogy vagytok vele, nekem hatalmas tanítás volt Pál élete. Mit olvashatunk róla? Melyik szót nem tette fel soha? A miértet. Feltettük már? Hányszor mondjuk az Istennek, hogy Uram, miért velem? Már megint miért nekem, és miért így? És Páltól hatalmas dolgot tanulhatunk. Neki nem volt miértje. Ő el tudta fogadni az adott helyzetet, el tudta fogadni azt, hogy amik történnek az életében. Majd még az ő életével kapcsolatban egy röviden visszatérünk. Nem könnyű hitben maradni, és nem megbotránkozni, ha valami nem úgy alakul az ember életebe. A következő személy, akit szeretnék megemlíteni, Manassé király. Mit tudunk Manasséról? Kinek a gyermeke volt? Kinek a fia volt? Ezékiás, így van. Milyen király volt Ezékiás? Jó király volt, de mit ír róla a Biblia? Milyen király? Reform király, így van. Most, ha egy reform király uralkodik, akkor mit várunk az utódtól? Hogy ugyanazt csinálja, amit az apja. És mit olvasunk Manasséról? 12 éves korában kezdett el uralkodni. Hány évig? 55 évig. És mit ír róla az íge? Bizony, kegyetlen volt. Isten népét írtotta, és mindent, ami velük és az Istennel kapcsolatos. 55 évig. Mit gondoltok, az ott élő hívők nem imádkoztak? Gondoljatok bele, imádkoztak egy évig, imádkoztak 5 évig, 10 évig, 30 évig, és nem történik semmi. Hitben maradni, amikor nem értjük az Istent. Ugye olvasunk ilyet, hogy 2 hónapig uralkodott valaki, és lekerült a trónról. Manassé 55 évig volt a trónon. Persze, ugye, amit az ember nem tudott, amit az Isten tudott, hogy 55 év kellett ahhoz, hogy Manassé megtérjen. És ki is volt még Manassé, még mit tett? Ugye ő volt az, aki Ézsaiást ketté fűrészeltette. De gondoljunk azokra az emberekre, akik imádkoztak ebben a helyzetben 55 évig, hogy változás jöjjön. Hitben maradni, amikor nem értjük az Istent, könnyű? Nem könnyű. Azért legyünk hálásak az Istennek, hogy még nincs felettünk egy Manassé. De azt hiszem, hogy az eseményeket látva nem sok kell ahhoz, hogy mi is nehéz helyzetbe kerüljünk. Hitben maradni ekkor. Szeretnék még egy szemét megemlíteni, ugye nagyon jól ismerjük Illés és Elizeus történetét. Illés Isten prófétája volt, hatalmas dolgokat vitt Isten rajta keresztül véghez, mégis azért olvasunk Illésnek az elbizonytalanodásáról, aztán ahogy az Isten őt erősítette, hogyan ért véget Illés élete? Hogy egy tüzes szekéren elragadtatott, és ennek szemtanúja volt Elizeus. Hadd kérdezzem meg, kisebb próféta volt Elizeus Illésnél? Ugye azt mondja az ige, hogy hatalmas dolgokat vitt rajta keresztül, és az Isten véghez nagyon hosszan feljegyzi a Szentírás, hogy mennyi csoda történt az ő rajta keresztül. És még egy dolgot olvashatunk Elizeusról, hibájáról. Nem tesz feljegyzést a Biblia. Hogyan ér véget Elizeus élete? Mit olvasunk, hogy miben halt ő meg? Ugye azt olvassuk, hogy egy hosszantartó betegségben. Olyan különös, hogy az egyik embernek így ér véget az élete. Ő szemtanúja volt, hogy Illés elragadtatott, és az övé pedig egy hosszantartó betegségnek a vége lett, hogy az élete, tehát hogy meghalt. És nincs magyarázat, hogy miért. Nem a hite gyengült meg, de nem fordult szembe az Istennel. El tudta fogadni a helyzetet, el tudta fogadni, hogy az egyik embernek így alakul az élete, a másik embernek úgy. Nem egyformán kezel bennünket az Isten, mert nem egyforma út vezet hozzá, vezeti hozzánk az Istent, hanem minden embert külön keres, minden embert külön tud megérinteni, minden embernek különböző az elérhetősége, és ezt az Isten nagyon jól tudja, és így keresi meg az embert, hogy üdvösségre tudja juttatni. Tudjuk-e, hogy mi az a cél, ahova az Isten el akar bennünket juttatni? Mi ez a cél, amit az Isten minden ember életében látni szeretne? Ugye, ahogy az előbb is említettem, az Isten azt szeretné, ha mindannyian az igazság ismeretére jutnánk. Hogy ezt milyen úton is tudja elérni, ez rábízatott. A következő történet, amit szeretnék megismerni, nem tudom, hogy figyeltetek-e arra, hogy a Bibliában végigvonul, és nagyon sokszor tették fel, és tehették fel, és tesszük fel mi is azt a kérdést. De Istenem, hol voltál? Hol vagy? Ebben a helyzetben hol voltál? Egy nagyon ismert történetet szeretnék megemlíteni, ugye Márta és Mária története, amikor a testvérük megbetegszik, amikor Lázár halálos beteg lesz, küldenek a mesterért, ugye tudjuk nagyon jól, hogy nagyon szeretett náluk megpihenni, nagyon szeretett ennél a családnál lenni. És amikor Mária és Márta üzen Krisztusnak, akkor mit láthatunk? Azt, hogy Krisztus nem mozdul, végzi a szolgálatát, végzi a feladatát, és egy pár nap múlva azt mondja, hogy elmegyek, és az én barátomat felkeltem, ugye alszik, felkeltem. És akkor a tanítványok mondják neki, de ha alszik, majd felébred. És akkor egyértelműen fogalmaz Jézus, hogy Lázár meghalt, elmegyek, és feltámaszt, felkeltem őt. Mivel fogadja Jézust Mária és Márta? Uram, ha itt lettél volna. Bennünk nem merül ez fel. Uram, ha itt lettél volna, talán máshogy alakul. Hogyan reagál erre Jézus? Nem egyszerű ez a helyzet, mert látszólag elkésve érkezik. Látszólag a mestert érintetlenül hagyja az üzenet, amit kapott. De tesz egy kijelentést, Isten csodáinak nyilvánvalóvá kell válni. És ugye ahhoz, hogy ez nyilvánvalóvá válhasson, ahhoz Lázárnak meg kellett halni. De azért gondoljatok bele, a családtagoknak milyen nehéz volt látni a szerettük szenvedését, és magának Lázárnak megélni ezt a helyzetet. Megérkezik, amikor már 4 napos a halott Lázár, látszólag elkésve, ahogy említettem, nem egyszerű megélni ezeket a helyzeteket. De az Isten csodája így válhatott nyilvánvalóvá. Nem tudom, hogy gondolkoztatok-e azon, látszólagosan hallgat a menny. Látszólagosan úgy érezzük, hogy néma nem válaszol. De mit is ír Malakiás könyve? Tanakodnak az Úrnak tisztelői, és ugye sok minden megfordul, ugye egy egyén, mint a közösség fejében. De mit is ír erről az ige? Van egy történelmi időszak, amikor Isten figyel és hallgat. És mi történik? Egy emlékkönyv iraték. Mit gondoltok miről? Hogy ebben a csendben, ebből a látszólagos csendben, amit úgy érezzük, hogy a menny hallgat, figyelik, hogy tudunk-e hitben maradni, amikor nem értjük a helyzetet, amikor úgy érezzük, hogy nem mozdul semmi, tudok-e hitben maradni. Nem egyszerű dolog. Azért még annyit szeretnék Keresztelő Jánossal kapcsolatban megemlíteni, hogy azért Jézus hatalmas bizonyságot tesz Keresztelő Jánosról. Mit mond? Azt mondja, asszonyoktól nem született nagyobb, mint ő. Elismeri és méltatja Keresztelő Jánosnak az életét, de Keresztelő Jánosnak ezen végig kellett menni. Miért? Miért kellett ezt a halált megélnie Keresztelő Jánosnak? Így van, lesznek követői, és azok is megtanuljanak hitbe kapaszkodni. Nagyon hatalmas dolog ez a bizalom. Hinni, bízni, kapaszkodni az Istenbe, amikor nem értjük a helyzetet. Szeretnék még egy történetet megemlíteni. Nagyon jól ismerjük azt a gadarénusi megszállottakkal kapcsolatban, amikor ugye Jézus megszabadítja ezt a két láncokkal megkötözött embert a démonaiktól. És ugye tudjuk jól, hogy ezek a démonok engedélyt kérnek, hogy a disznónyájba menjenek, és amikor belementek, akkor neki indultak, és a tengerbe rohantak vele. Mi történt az ott élő néppel? Örültek a megszabadult embereknek? Hálásak voltak az Istennek azért, vagyis Krisztusnak azért, mert ezt a két embert, aki rettegésbe tartotta a környéket, meggyógyította? Olyan döbbenetes olvasni, hogy mit kértek tőle? Hagyja el a vidéket. Mi volt számukra a fontos? Az anyagi javak. Pedig Ellen White azt írja ezzel kapcsolatban, kegyelmi intézkedése volt Krisztusnak, az Istennek, hogy ezek a disznók megfulladjanak, hogy végre ne az anyagiakkal, hanem a lelkiekkel törődjenek. De ami csodálatos ebben, és ez hatalmas dolog, ugye, hogy mi is történt, amikor jóval később Krisztus visszatért, akkor milyen embereket talált? Akik nyitottak voltak. És kinek a munkássága volt ez? A két megszállott. Ugye nem mehettek Krisztussal. A 10 városban nekik beszélni kellett erről, és amikor Krisztus arra jött legközelebb, akkor már nyitottan és szívesen fogadták Krisztust. Nem olyan túl régen hallottam egy történetet egy nem látó, nem halló és beszélni nem tudó személyről, aki aztán később megtanult kommunikálni. Biztos, hogy ti is hallottátok már Helen Keller nevét. És én nem tudtam, hogy honnét származik, ismertem azt a mondást, hogy ha becsukódik egy ajtó, vagy ha az Isten becsuk egy ajtót, akkor kinyit egy másikat. Most már tudom, hogy tőle származik. Ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani röviden egy történetet. Volt egy nő, aki nagyon megkeseredett állapotban volt, depressziós állapotban, és úgy döntött, hogy végez az életével, nincs értelme az életének. És egy folyóhoz ment, és a hídról beleugrott a folyóba. Látta ezt egy ember, vagyis egy személy, és utána ugrott. Ami a döbbenetes az egészben, hogy amikor leért a vízbe, akkor döbbent arra rá, hogy ő nem tud úszni. És elkezdett segítségért kiabálni. És ez a nő, aki öngyilkos akart lenni, rádöbbent arra, hogy van egy ember, akinek ha nem segít, miatta meg fog halni. Kimentette, és valamit megértett. Ugye ez a története ennek, hogyha az Isten becsuk egy ajtót, kinyit egy másikat. Ennek az embernek reménytelen volt az élete, de a mellette levő ember segítséget kért, és rájött arra, hogy nincs minden veszve, van értelme az életének. És ezzel kapcsolatban írta ezt Helen Keller, hogy az Isten, ha becsuk egy ajtót, kinyit egy másikat. Mi a gond ezzel? Mi a gond azzal, hogyha becsukódik egy ajtó, és kinyílik egy másik?
1: Nem akarom, de nem nyitottam.
0: Köszönöm szépen. Azt bámuljuk, azon siránkozunk, azon kesergünk, hogy az az ajtó bezárult, pedig már nyitva van, csak be kellene menni, el kellene venni, de mi el vagyunk foglalva, hogy valami nem úgy történt, valami nem úgy alakult, és síratjuk a múltat. Vigyük ezt magunkkal, amit Isten szeretne velünk megértetni. Boldog, ha valaki bennem meg nem botránkozik. Aztán még említhetném Dániel könyve 3. fejezetéből, ugye a 3 ifjú, Sidrák, Misák, Abednégó. Hova is kerültek ők? Ugye nem imádták az állóképet, és mi történt velük? Hova dobták őket? A tüzes kemencébe. És mit mondtak ezek az emberek? Hogyan nyilatkoztak meg? Ami Istenünk ki tud szabadítani. De mi volt a nagy dolog? Ha nem tenné is, akkor is nem tudunk máshogy dönteni. Nagyon sokszor gondolkozom azon, hogy van-e Tehát, hogy el kell jutni ekkora hitre. Hol tartunk? Hol tartok? Van-e ekkora hitem, hogy ki tudom mondani azt, hogy ha én tudom, hogy megteheti, de ha nem tenné is, én hitben tudok maradni? Jelenések könyve 14. fejezet 12. versében azt olvashatjuk, itt van a szentek békességes tűrése, itt, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Ugye Jobb is hogyan fogalmaz? Ha megöl is, bízom ő benne. Vajon én állok-e itt? Vajon mi állunk-e itt? Vajon eljutottunk-e arra a nagy és magas hit szintre, hogy ezt meg tudjuk tenni, hogy ezt ki tudjuk mondani? Aztán még említhetném Dávid esetét, amikor szidalmazza őt Sémei. Ugye Abisai mit mond, hogy elmegy és lefejezi? És hogyan válaszol erre Dávid? Az Isten megengedte neki. Nem teszek semmit. Olyan csodálatos a 119. Zsoltár versei, a 3. és 4. vers mit mond? Szeretetemért ellenkeznek velem. Hogyan folytatódik? Én pedig imádkozom. Hadd kérdezzem meg, abban a helyzetben, amiben Dávid volt, vagy ha belekerülünk egy nehéz helyzetben, és azt érzékeljük, hogy bántanak mindenki, tudom szeretni azokat az embereket? Tudok értük imádkozni? Szeretetemért ellenkeznek velem, én pedig imádkozom. Aztán egy pillanatra visszatérnék Pálhoz. Mit is ír, olvashatunk Pálról? Érdemes az életét újra és újra elolvasni. Leírja, hogy hajótörést szenvedett, hogy megkövezték. Gyakorta való utazásban, veszedelemben, folyóvizeken, veszedelemben, rablók között, veszedelemben, népem között, veszedelemben, pogányok között, veszedelemben, városban, veszedelemben, pusztán, veszedelemben, tengeren, veszedelemben, hamis atyafiak között. És nem volt miértje. Tanult és tudott kapaszkodni az Istenben. Aztán olvassuk róla azt is, hogy háromszor könyörgött a szembetegségéért. És mit mondott neki az Úr? Tudta, hogy miért nem kapja meg a gyógyulást? Tudta. Az ige leírja. Töv is adatott nékem az én testembe. De mi volt számára elég? Az a kijelentés, hogy elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nem döbbenetes, hogy amikor erőtlennek érezzük magunkat, akkor vagyunk a legerősebbek? Miért? Kire épít az az ember, aki erőtlen? A kősziklára, Krisztusra. Így van. Hitben maradni nagy dolog, ez győzelem önmagunk felett, győzelem az önzésünk felett és a kétségbeesésünk felett. Még egyetlen személyt szeretnék megemlíteni, Ellen White, amikor Ausztráliába helyezték őt. Tudjuk jól, hogy nagyon hosszú betegsége volt, és olyan különös, amit leír, hogy 11 hónapon át tartott egy kemény betegsége, és meddig jutott el? Azt írja, a kétségbeesés határáig. És olyan csodálatos, ahogy ő ennek gátat szab. Azt mondja, nem sokáig engedtem meg magamnak azt a fényűzést, hogy sírjak. És itt szeretném felolvasni azt, hogy ezzel kapcsolatban mit is ír ő. Vigaszt nyújt a tudat, hogy bár szüntelenül gyötör a fájdalom, nem hagyott el, belé fektetem bizalmamat, aki túlságosan bölcs ahhoz, hogy hibázzon, és túlságosan jó ahhoz, hogy kárt okozzon nekem. Túlságosan bölcs ahhoz, hogy hibázzon, és túlságosan jó ahhoz, hogy kárt okozzon nekem. Ne felejtsük el, Jeremiás könyve 29. fejezetéből, a 11. versről a 14-ig nem olvasnám föl, de olvassátok el. A lényegét emelném ki. Mit is szeretne az Isten velünk, hogy kívánatos véget adjon nekünk? Segítsen ahhoz az Isten bennünket, és ne felejtsük el, hogy ő nem hagy el. Túlságosan jó ahhoz, és túlságosan bölcs ahhoz, hogy ártson az embernek. Kívánom azt, hogy erről ne felejtkezzünk el, és tudjunk hitben maradni, amikor pillanatnyilag nem értjük az Istent. Higgyétek el, ha voltak is, még lesznek olyan helyzetek, De nem szabad elfelejteni, hogy bár lehet, hogy nem érzékeljük, nem látjuk, de egy biztos, aki az Istenhez megy, aki az Istenre hagyatkozik, aki az Istentől vár, mit mond az ige? Aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem azt. Ne felejtkezzünk erről. Jó Isten segítsen mindannyiunkat ehhez. Amen. Mindenható Atyánk, hálás a mi szívünk azért, hogy bátorítani, erősíteni akarsz bennünket. Köszönjük azt, hogy arra akarod felhívni a figyelmet, hogyha látszólag sötétségben is vagyunk, te nem hagyod magára a te gyermekeidet. Gondod van rá. Megengedsz mélységeket, megengedsz nehézségeket, hogy jobbítani tudj, hogy tanítani tudj. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked ezért. Hálásak vagyunk neked azért, hogy biztosítottál arról, hogy aki tőled várja a megoldást, aki tudja az életét a te kezedbe letenni, aki engedi, hogy vezesd és irányítsd, az az ember nem csalódik. Annak az embernek te megerősíted a hitét, egy olyan hit bizonyosságunk lehet, ami minden nehézségen át segít. Kérünk téged arra, hogy ha a megoldás nem úgy jön, és nem akkor, ahogy mi azt elképzeltük, add, hogy ez ne indulatokat, ne megkeseredést, ne hátatfordítást okozzon bennünk. Istenünk, köszönjük, hogy te adtad azt a bizonyosságát, amit Ellen White is leírt, hogy te túlságosan jó és túlságosan bölcs vagy ahhoz, hogy nekünk árts. Te azt szeretnéd, arra vágysz, hogy az igazság ismeretére eljuttass bennünket, és mindannyiunknak kívánatos véget tudj adni. Mindenható Atyánk, te ismered egyenként a mi életünket. Te ismered a mi győzelmeinket, a mi kudarcainkat. Te ismered a mi nehézségeinket. Te ismered a mi örömünket. Te ismersz teljesen bennünket. Ó, Atyánk, kérünk, kísérd a mi életünket. Segíts nekünk, adj erőt, hogy győzni tudjunk mindenek felett. Adj erőt, hogy ténylegesen rád hagyatkozva, te kezedbe letéve a mi szorongásainkat, a mi félelmeinket, a mi örömünket, hogy tényleg hozzád menve, tőled várva tudjuk a mindennapjainkat élni.

nem veted. Adj el nekünk erőt a küzdelmekhez, és köszönjük, hogy győzelemre akarsz segíteni. Mennyei Atyánk, áld meg számunkra a mai nap további szakaszát, áld meg számunkra az előttünk álló hetet, hónapot, évet, és a küzdelmeinkben, a harcainkban köszönjük, hogy te velünk akarsz lenni. Ó, add, hogy ezért hálásak tudjunk lenni. Add, hogy ne felejtkezzünk el arról, hogy mindig van megoldás nálad. Add, hogy megtanuljuk mindezeket. És add, hogy amikor te eljössz, amikor te visszajössz, mindannyiunkat örök élettel ajándékozhass meg. Istenünk, köszönjük, hogy ez a célod mindannyiunk életével. A Jézus nevében jöttünk hozzád. Amen.

Az ötödik előadáson ismét szeretettel köszöntöm körünkben Szabó András előadó művészt. Kedves hallgatók, a mai alkalommal folytatjuk tovább Jelenések könyvének a tanulmányozását, abból a szempontból, hogy a profétikus tartalmakra is kíváncsiak vagyunk, de főleg az erkölcsi összefüggések, a hitbeli tartalmak lesznek számunkra fontosak. Csak egészen röviden és a táblán gyorsan mutogatva, hogy meddig jutottunk el eddig, Jelenések könyvének az elején egy nagy áttekintést nyújtottunk a proféciák és az evangélium kapcsolatáról, majd a második előadáson rátértünk Jelenések könyve első látomásának, illetve első szakaszának, a hét levéről szóló szakasznak, ez az első három fejezetben van az áttekintésére. Először az első fejezettel foglalkoztunk, ahol egy bevezető látomás van. A harmadik előadáson az első két korszakot, Efézust és Szmirnát vizsgáltuk, amelyek a kis-ázsiai római hadiút mentén feküdtek ilyen sorrendben, Efézus először és utána következett Szmirna. Ez az első két város azonban jelképes értelemben a kereszténység első két korszakát ábrázolta ki előre, úgy, ahogy majd a második látomás sorozatunkon, a hét pecsétről szóló látomásunkban látni is fogjuk, ahol egy fehér lovas jelenik meg, ez az Efézusnak megfelelő jelkép a második látomás sorozatban, szóval az őskereszténység tisztaságát, a kereszténység győzelmi futását érzékelteti az efézusi levél is, és a fehér lovas is az újabb, még eddig át nem tanulmányozott látomásban. Efézus után jön Szmirna, az üldözések kereszténységének szóló levél. Ennek egy tűzvörös lovas fog megfelelni a második látomás sorozatban. Az első század az Efézus korszaka, a másodiktól a negyedik század elejéig tart Szmirna és a tűzvörös korszak. Utána egy nagy törés következik be, amelyet a fekete szín érzékeltet, a pergámumi levélnek megfelelő fekete szín, amely a kereszténység államhatalommá válását és az ezzel kapcsolatos bukást írja le a pergámumi levélben, amikor Bálám hitehagyásához hasonlítja a keresztény vezetők hitehagyását, akik pénzért, érdekért, tisztségekért elárulták a Krisztus evangéliumát, beépültek a római államhatalomba, szövetkeztek vele, és elindul a történelemben az útjára egy olyan kereszténység, amely az üldözéseket ismeri, amely a lelkiismereti kényszert és erőszakot ismeri, amely nem a Biblián alapul, nem is alapulhat azon, mert a Biblia ezeket nem ismeri. És ennek a kereszténységnek, amely két évszázad leforgás alatt formálódik ki a 4.-6. század között, lesz a gyászos következménye az, amelyet mi a történelmi könyvekből középkor címen ismerünk. Megjegyzem, különben ez a középkor elnevezés csak 18. századi, amikor német iskolai tankönyvekben használták először ezt a medium evum kifejezést, az ókori világnak és a felvilágosult újkori világnak a közébe ékelődött sötét korszakot jelölve ezzel. A Biblia a középkorról a tiatírai levélben ad áttekintést, jeleztem is itt a táblán, ez egy hosszú időtartomány, a Biblia szerint a középkornak az időtartama az egy olyan 10-11-13 évszázad, az a két időpont, amelyet pontosan megad a Biblia, az államvallássá torzult kereszténység idejéről az tulajdonképpen 1260 évet ölel át. Ezzel az időponttal fogunk találkozni majd, de akinél ott van a Biblia 10 vázlat proféciája, az láthatja, hogy ez az 1260 év, ez 7 alkalommal fordul elő, és a vázlat proféciáknak egy tetemes részét kitölti az erről szóló ismeret. Na most a kérdésünk az, hogy mi következik a középkor után. Tehát az ős kereszténység, az üldözések egyháza, a kereszténység csodálatos kezdete, után viszont a nagy kereszténység eltorzul, és jön a pergámum tiatíra, vagy a fekete, és szó szerint halott sárga, vagy gennysárga lovas korszak, a rendkívül szemléletes bibliai látomások ezek. Nem győz az ember csodálkozni ezen, hogy lehet a történelmet ilyen egyszerűen a színekkel érzékeltetni, fehér ugye a tisztaság, a tűzvörös, az üldözések színe, a fekete, a halál, az elesés, a bukás, a gyász színe, és utána mi jöhet még ugye a felbomlás, tehát
teljes felbomlása, hogy egy halottból is tetem és föld válik. Ugyanígy lesz eszmeileg és történetileg a kereszténységgel is, de arról értesültünk, hogy minden egyes korszakban volt igazi hűséges maradéka a Krisztus egyházának, tehát nem volt soha olyan keresztény korszak, illetve nem volt soha olyan korszak a történelemben, amikor igazi keresztények ne éltek volna. Éltek a Pergámum időszakában is, akiknek Jézus azt mondta, hogy adok nektek az elrejtett mannából. Ugye az elrejtett manna, a manna, vagy a kenyér, vagy a gabona, az mindig az Isten igéjének, a Bibliának a jelképe, hogy Jézus mondja a Máté 4. fejezet 4. versében, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, mely az Isten szájából származik. És voltak igazi keresztények a középkor hosszú évszázadaiban is, ugye a valdensek, akikről nagyon keveset tudunk, de azért vannak magyarul megjelent történeti munkák is, amelyekben lehet olvasni a valdensekről. Itt is árusítunk egy könyvet, az a cím, hogy Korszakok nyomában, amelynek egy külön fejezete szól a valdensekről, akik a tiszta bibliai tanításhoz ragaszkodtak, vagy pedig, ha valakinek kezébe kerül Kulcsár Zsuzsannának az Eretnek mozgalmak című könyve, 1963-ban adták ki, és valószínűleg nem is fogják már újra kiadni, ott egy külön fejezet szól a valdensekről, ugyanez a fejezet megtalálható Kulcsár Zsuzsannának az Inkvizíció és Boszorkány pörög című később megjelent kötetében is, vagy a második világháború előtt a valdensekről, református részről néhány tanulmány és könyv megjelent. A legújabban megjelent kis tanulmányt egy valdens teológus írta, Paolo Ricca, a pápaság mint ökumenikus probléma, az is kapható itt. Tehát a valdensekről azért 4-5 magyar nyelvű kiadvány is hozzáférhető. A valdensek után jönnek a Wycliffe-ták vagy Lollardok Angliában, 14. században, 15. században a Husziták, 16. században a Reformáció. Szóval mindig voltak a Bibliát kutató, a Biblia tiszta tanításához csatlakozó keresztények ebben a korszakban is. És most már át is térhetünk a mai témánkra, és az első kérdésünk az természetesen adódik, hogy ahogy meg tudtuk határozni ezeknek a korszakoknak a határait, mert az Efézus, mint említettem, az őskeresztény vagy apostoli gyülekezet az első század. Az üldözése kereszténységénél Jézus Krisztus segítségünkre is van, mert a Szmirnai levél végén található egy ilyen profécia, hogy lesz 10 napig való nyomorúságotok, tehát ez a 10 nap, ez a bibliai nap év elv szerint mindig az éveket jelenti, és ez a 10 évig való nyomorúság éppen 303-tól 313-ig tartott, az üldözések legvége dühöngött a legerősebben, de 313-ban nagyot fordult a kocka, mert a milánói türelmi rendelettel Nagy Konstantin nem csak véget vetett az üldözéseknek, hanem teljes vallásbékét, sőt kárpótlást is biztosított a keresztények számára. A szmirnai korszak tehát lezárul 313-ban, tehát itt egészen pontosan évre tudjuk azt, hogy a krisztusi üzenet határa micsoda. A pergámumi korszak a 4.-től a 6. századig tartó időszak, amikor a történelmet vizsgálva azt látjuk, hogy megtörténik a nagy átfordulás, és az evangéliumi krisztusi kereszténységből lesz egy hatalmi kereszténység. Ennek az alapjait a 4. és 6. század között rakják le. A 6. század egy történelmi időpontjára vonatkozik különben az 1260 éves jövendőlés, de ezt még nem merem felírni a táblára, hanem majd akkor, amikor a 10 vázlatprofécia egymás alá kerül, és amikor majd mindegyiket látjuk, akkor fogok erre rátérni. No de meddig tart a Biblia szerint a középkor? Ezt a tiatírai levélben két fontos meghatározásról tudjuk. Ha valaki a tiatírai levelet most visszalapozza a Jelenések könyve 2. fejezetében, ott talál két érdekes kijelentést. Egyrészt a levélnek a végén, a 28. versben azt olvassuk, Jézus ezt mondja, és adom annak a hajnal csillagot. Ugye a hajnal csillag a Bibliában Krisztus jelképe is, de természetes jelképe, ahogy hát a hétköznapi életből vett dolog, hogy hajnalcsillag, valami új dolog pirkadásának is. Krisztus az, akit felfedeznek a reformátorok, a Biblia Krisztusa, a Bibliából megismerhető Krisztus,
És a reformációt már abban az évszázadban nevezték hajnalcsillagnak, sőt Luthert magát is a reformáció hajnalcsillagának. A középkori sötétségen átütő erővel a reformáció hozott fényt. Ugye nem akarom lekicsinyelni a Waldensek mozgalmát, meg a huszitákét, meg a lollardokét, meg a többi előreformációs mozgalmat, de hát azt mindannyian tudjuk talán a történelmi ismereteink szerint, hogy a 16. századi reformáció hozott átütő változást a Bibliához való visszatérés tekintetében. Tehát egyrészt azt mondhatjuk, hogy a reformáció az még benne van a tiatírai levélben. Tehát a tiatírai levélnek a tartalma az, hogy a reformáció utáni időszakig terjed, és amit ma kell vizsgálnunk, a Sárdisznak az időszaka, az a reformáció után következő korszak. Na de melyik korszak? Van egy másik kijelentés is a levélben, a második fejezetben, amikor Jézus azt mondja a 19. versben, tudom a te dolgaidat, szeretetedet, szolgálatodat, hitedet és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél. Ugye mit jelent Jézus részéről ez a különös kifejezés, hogy a te utolsó cselekedeteid többek az elsőknél? Ugye ez is azt jelképezi, hogy ezek az előreformációs mozgalmak egyre erősödtek a történelemben, és az utolsó cselekedetek többek az elsőknél, ez annyit jelent, hogy a Waldenseknél erősebb mozgalom volt a Wycliffita mozgalom, annál még erősebb a huszitizmus, és még erősebb volt a 16. század elejé reformáció mozgalma. Tehát itt is kétségtelen az, hogy a Tiatírában még a reformáció, tehát a 16. század beletartozik. Tehát nagyon érdekes dolog, hogy Jézus Krisztus kiértékelésében a reformáció az a középkornak a vége, és az egyre erősödő előreformációs mozgalmak csúcsa, és utána, ami a reformáció folytatása lett, az egy külön szakasz. Mi következik ebből? Ha ezt így kimondom, már is valahogy arra gyanakodhatunk, hogy a reformáció következményeiben nem volt hűséges a reformációhoz. Ami a reformáció után következett, az nem erősítése volt a reformációnak, az nem továbbvitele volt a reformációnak, hanem sajnos visszahanyatlás volt. És erre rendkívül alkalmas a Sárdiszi levél, hogy a 16. század végétől, a 17. század elejétől elinduló visszahanyatlását a protestantizmusnak ábrázolja. Miért? Mert Sárdisz városa is hasonló volt az ókorban, hasonló természetű város volt, hasonló keresztény gyülekezettel, mint amit előre megjövendölt. Miért? Ez a Sárdisz egy dúsgazdag város volt. Az ókori keletnek, a mai Törökország nyugati területének Lídia vagy Lüdia provinciának a leggazdagabb városa volt. De ez a leggazdagabb város időszámításunk előtt 549-ben az ébersége hiányából következően a perzsák kezébe került. Méghozzá nagyon érdekes módon ezek a szárdisziak telve voltak a maguk gazdagságának a tudatával, nem vigyáztak a városukra, és a Círusz vagy Kűrosz vezette perzsa seregek, hogy megközelítették és ostromgyűrűbe vették a várost, kihasználták a városvédőknek az éberségüknek a hiányát, és egyik éjszaka sikerült bemászniuk a falakon, és egyik pillanatról a másikra ez a város elesett. Na most, ahogy az ókorban Sárdisz gazdag volt, és utána romhalmaz lett, mert aztán utána kifosztották, hogy az ókori keletben ugye szokás volt, egy várost kifosztottak, leromboltak, ahogy dúsgazdag volt, utána koldus szegény lett, és a romokkal lett egyenlővé, na hát ez a jelleg az, ami rendkívül szemléletesen érzékelteti, hogy lett a reformációból a protestantizmus története. A reformáció nagy gazdagságot hozott a 16. században. Megnyitotta az emberek előtt a Szentírást. És emberek előtt feltárult az, hogy ki az Isten, Jézus miért jött a földre, és Jézus milyen hitet akar adni az embernek, hogy az ember maga is tudja követni Jézust a rossz elleni küzdelemben, és az ember járhat a Krisztus nyomdokain, lehet Jézus igazi követője. Ezt hozta a reformáció. Ez volt a hajnalcsillag.
Ez volt az, hogy az utolsó cselekedetei többek az elsőknél. De sajnos a 17. századtól fogva a protestantizmus története nem a reformáció folytatását hozta, hanem a visszahanyatlása következett be a reformációnak. Kedves hallgatók, ez az a levél, mindjárt felolvasom, amelyben nincs egyetlen egy dicséret sem. És milyen érdekes, hogy a 7 gyülekezeti levél között két levélben nincs dicséret. Ez a levél az egyik, az 5. levél a szárdiszi, és az utolsó, a 7. levél, ami a végső idő kereszténységét jelképezi, tehát a laodíceai levél, ebbe egy sor dicsérete Krisztusnak nincsen. Hát már ezért is megrázó lesz ez a levél. Előre is bejelenteném. A levél maga nagyon rövid, mert 16 verset kell ma felolvasnom és magyaráznom, de megdöbbentő dolog, hogy Jézus Krisztus, aki amikor a Földön járt, szinte minden emberben kereste a jót, és minden emberben talált szinte valami jót, kivéve a megáltalkodott, megkeményedett embereket, mint a sorsa végén egy Júdás, vagy mint a főpapok, akik keményen szembefordultak vele a saját lelkiismeretüknek a kioltásával. Tehát Jézus Krisztus a szeretetnek és az igazságosságnak a mestere. Protestáns közösségekre és a protestantizmusra egyetlen egy méltányló szót nem talál. Alig lehet elviselni ezt a levelet, ha nem látnánk, hogy itt is van hűséges maradék, mert a levél azzal fejeződik majd be, hogy de van Szárdiszban egy kevés neved. Van Szárdiszban egy kevés neved. Tehát itt is megmaradt egy nagyon kevés, egy elenyészően kevés kisebbség, egy maroknyi protestáns elszórva a világon, és majd azt is látjuk a következő levélnél, hogy mely országokban is, hogy mutat rá Jézus ezekben a levelekben, hogy hova helyeződik át az igazi protestantizmusnak a székhelye. Itt is volt egy kis maradék, de nem borzasztó dolog, hogy az egész Szárdisz, szóval az egész protestantizmus egy ilyen elmarasztaló ítéletet kap. De figyeljünk persze rá, miközben olvasom ezt a 6 verset, hogy így is mennyire gyengét ez a levél. Így is mennyire próbál Jézus Krisztus segíteni azokon, akik meg akarnak változni, buzdítani azokat, akik ki akarnak emelkedni ebből a helyzetből. A levél, mint említettem, 6 versből áll, és a mai alkalommal követhetném azt a módszert is, amit eddig tettünk, hogy lépésről lépésre, versről versre menjünk, de nem jutna időnk sajnos sok minden dologra. Ez a 6 vers annyira részletes és annyira mély, hogy én kiemelek 5 pontot majd. 5 alapvető jézusi bírálatot. Jézus Krisztus mit mond a protestantizmusra a levél tartalma alapján? 5 egymással nagyon mélyen egybefüggő pontban, mi is a baj, mi is volt a baj, hol történt a protestantizmus kisiklása, és hogy juthatott a protestantizmus oda, ahol majd az 5. pontnál látjuk, hogy hova is jutott. Tulajdonképpen a levél tartalma tehát kezdődik a 17. századnál, tart a 17.-18. századra nézve, de, mint hogy protestantizmus ma is létezik, óriási protestáns egyházak vannak, ezért a levélnek a tartalma megszívlelendő minden mai protestáns felekezetben nevelkedett ember számára. A Jelenések könyve 3. fejezetének 1. versétől olvasom tehát. A Szárdiszbeli gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az, akinél van az isteni 7 lélek és a 7 csillag. Tudom a te dolgaidat, hogy az a neved, hogy élsz, te halott vagy. Vigyázz, itt szó szerint ez áll, légy éber. Ez az, ami az ókori Szárdisszal rokonítja az éberség hiánya. Légy éber, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak. Mert nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad, és tartsd meg és térj meg. Hogyha nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. De van Szárdiszban egy kevés neved, azok, akik nem fertőztették meg ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből,
és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Rendkívül rövid levél, ugye, hogy még fel se tudunk ocsudni, már a végére érkezünk. De nézzük meg, hogy Jézus Krisztusnak ez a levele, amelyben ugyanúgy van bemutatkozás, ugyanúgy van bírálat, buzdítás és ígéretek, mint az eddigi levélben, de nincsen méltánylás, nincs dicséret. Hogy ez a levél tulajdonképpen mit is tartalmaz. Kedves hallgatók, amikor én azt mondtam önöknek, hogy a reformáció után a protestantizmus története nem folytatta tovább a reformációt, ez talán sokak fülének túl súlyos vagy túl elmarasztaló megállapítás lehetett. De hadd hivatkozzam önöknek arra, hogy már Luther is ezt érezte a 16. századnak a közepén. Ugye Luther a század elején, 1517-ben indítja meg a reformációt, és a 40-es évek közepe táján hal meg, és ebben a könyvben, Friedenthalnak a magyar nyelven is többször kiadott Luther élete és kora című könyvében a következőket olvashatjuk. A 623. laptól olvasom. Luther úgy gondolta, hogy még két év, hitte így Warburgban, még két év, és akkor vége lesz a középkornak, és mindannak, ami a tiszta evangélium útjában áll. Aztán viszont azt látta, hogy az emberek és az erők egyre növekvő mértékben a világ fejedelmének, a sátánnak hatalmába kerülnek. Nagyon hosszú ez a leírás, de csak részleteket idézek. Ha Luther élete alkonyán körülnézett, tulajdonképpen meg lehetett elégedve. Mást az ő helyében talán diadalérzet töltött volna el. Az új tan mindenfelé terjedt, a legkülönfélébb formákban és változatokban, és biztató kilátásai voltak arra, hogy meghódítsa az egész Németországot, a skandináv északot, Angliát, Franciaországban erős csoportok voltak születőben, még Itáliában is alakultak centrumok Velencében, Nápolyban, vagy más egyéb helyeken. Luther azonban a maga részéről egyre hangosabban panaszkodott az emberekre, akik egyáltalán nem akarnak megváltozni. Még most sem, amikor kezükben van az evangélium, amelynek szövegét fáradhatatlanul javította, csiszolgatta egészen haláláig. A wittenbergi diákok fegyelmezetlenek, laza erkölcsűek, mint régen is engedetlenek. A magisztrátus pedig húzódozik attól, hogy rendet teremtsen közöttük. De azért érzése szerint itt is nagy volt a fordulat, de amit remélt, az a nagy fordulat, sőt bizonyosra is vette, az nem következett be. Minden elakadt, a nagy birodalmi reform siralmasan megfeneklett, és az ő reformációja terjeszkedése ellenére nem az lett, amit várt. Az emberek nem vettek benne aktívan részt, az egyes emberek, akiktől azt kívánta, sőt végül türelmetlenül követelte, hogy nyomában ők is éljék át a kegyelem, a megtérés, a bűnbánat tapasztalatát, a metanoia, a megváltozás, mint alapvető megváltozás értelmében. Az emberek azonban megmaradtak régi énjüknél, a régi Ádámnál. Kedves hallgatók, ez egy megdöbbentő dolog, hogy a történelemben egy tiszta, igaz keresztény mozgalom szinte egy nemzedéket bír csak ki. Egy nemzedék után már az a mozgalom kezd eltorzulni. Már Luther is tehát azt érzi az élete alkonyán, hogy vagy a reformáció nem halad előre. Na de, hogyha rá kell kérdeznünk, hogy miért nem haladt előre a reformáció, miért mondja azt Jézus Krisztus, hogy az a neved, hogy élsz, de halófélben vagy? És erősítsd meg a többieket is, akik halófélben vannak. Micsoda döbbenetes kijelentés a levél elején, hogy Jézus azt mondja ennek a korszaknak, hogy az a neved, hogy élsz, de halott vagy. Ugye a protestantizmusnak volt, és mind a mai napig tulajdonképpen egy nagyon jellegzetes szófordulata, hogy egy élénk erős vallásosságot hozott be a történelem életébe, és a protestantizmus megújította, megifította a vallástörténetet. És ugye nemzedékekről nemzedékekre dicsekedtek ezzel, hogy a protestantizmus egy alapvető változást hozott bele a történelembe. És azzal dicsekedtek, hogy élnek. Jézus meg azt mondja, hogy az a neved, hogy élsz, azt mondod magadról, hogy élsz, de halófélben vagy. Kedves hallgatók, hogyan lehet egy hitnek, egy tisztán, igazán elindult hitnek, hogyan következhet be az elhalása? Itt szeretnék rátérni Jézus bírálatának az első pontjára. Jézus bírálatának az első pontja így hangzik, nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Ez egy döntő kifejezés a levélben, ugye láthatják, akiknél van
A Szentírás, ott van a Szentírás, a harmadik fejezet második versében található. Nem találtam a te cselekedeteidet, Isten előtt teljeseknek. Miért nem folytatódott a reformáció tovább? Két okból nem folytatódott. A protestantizmus történetében, a kezdődő protestantizmus történetében két alapvető hibát fedezhetünk fel. Sajnos ebben minden egyház beleesett. Beleesett a középkori is, beleesett a protestáns egyház is, beleesik a hetedik gyülekezeti levélben Laodícia névvel jelképezett végső idők egyháza is. Sajnos mindegyik beleesik. Mi volt ez a hiba? Luther és a reformátorok számára a Szentírás és a hit volt a minden. A közvetlen kapcsolat a Szentírással, a közvetlen kapcsolat Istennel, Jézus követése közvetlenül, tehát a bibliai hit és az, hogy mit mond a Biblia, ez volt a döntő. A protestantizmus ehhez képest mit hozott? Nem a hitet vették komolyan, hanem a hitvallásokat. Kifejlődött a 17. századtól fogva egy bizonyos fajta protestáns hagyomány. Nem arra kezdtek visszanézni, hogy a Biblia mit mond, hanem arra kezdtek visszanézni, hogy Luther mit mondott, meg mit mondott az ágostai hitvallás, meg mit mondott a heidelbergi K.T. Tehát akár tetszik, akár nem, azt tudjuk mondani, hogy ugyanaz játszódott le, mint a középkori katolicizmus történetében. Megszületett a szent hagyomány a protestantizmus történetében is. És mind a mai napig sajnos ez a helyzet, hogy mára, ha elolvasunk egy protestáns művet, vagy meghallgatunk egy protestáns lelkészt, akkor nem azt látjuk, hogy teljes egészében a Bibliára hagyatkoznék, egyre kevéssé ismerik a Bibliát, és egyre kevéssé a Biblia alapján fejtegetnek, hanem az, hogy mit mondott az ágostai hitvallás, mit mondott a heidelbergi K.T., mit fogadtak el Speyerben, a birodalmi gyűlésen, és más helyeken, tehát kialakult a hitvallás irodalom és a hitvitázó irodalom. A Bibliától egyre távolabb kerülve. Ez volt az első döntő dolog, ami a protestantizmusnak a sorsát és történetét tévútra vitte. Erre mondja Jézus, hogy légy éber, és azt nézd meg, hogy hogyan vetted. Ne azt nézd, hogy a képviselőid milyen megállapításokra jutottak, hanem az, hogy hogyan és honnan jutottak olyan megállapításokra. Kialakult tehát a protestantizmus történetében az, amit így nevezze az egyház történet, hogy luteránus ortodoxia, vagy luteri ortodoxia, tehát az lett a fő, hogy Luther mit mondott, meg Calvin mit mondott, meg Zwingli mit mondott, meg a protestáns teológusok, lelkészek és a hitvallások mit mondottak. Ez egy döntő módon siklatta ki az egész protestantizmusnak azt az átütő lelki és szellemi erejét, ami a 16. században elkezdődött. És ehhez járult még a 17. századtól fogva egy másik alapvető baj, hogy a protestantizmus annyira összeszövődött a politikai célokkal és érdekekkel. Választófejedelmek, nemesek, főurak, stb. Tehát politikai célzattal vették fel a protestáns vallást sokan, és a protestantizmusban nem a hitbeli, a lelki tartalmat látták meg, hanem az anyagi érdekeltséget, a politikai érdekeltséget, és ez, ahogy látni fogjuk Jézus más kijelentéseiben, megint csak alapjában hozott egy súlyos torzulást, a protestantizmus éppen olyan türelmetlen vallás lett, mint a középkori egyház. Akik másként gondolkoztak, akik protestánsok voltak, például az anabaptisták, mindjárt a 16. században, vagy a baptisták, vagy a kvékerek, vagy a metodisták a 18. században, és elkezdték hirdetni azt, hogy a protestantizmusnak az lenne a feladata, hogy a reformáció teljességre vigye, tehát mindenben térjen vissza a Szentíráshoz. Na hát ezeket a csoportokat szépen kirekesztették maguk közül. Az a vallástörténeti fejlemény, hogy a protestantizmus olyan sok darabra hullott szét, amit most olyan előszeretettel szoktak emlegetni, hogy a protestantizmus tele van szektákkal, ugye, és a protestantizmus története tele van a széthullással. Hát ez törvényszerű volt, mert hogyha a reformációt nem akarja folytatni egy közösség, akkor törvényszerű az, hogy akik akarják folytatni, azok előbb-utóbb szálka lesznek annak a közösségnek a szemében, és az elszakadás elkerülhetetlen. Tehát például az anabaptistáknál, baptistáknál, akik felismerték azt, hogy a Bibliának egy alapvető tanítás, hogy a hitbe nem lehet beleszületni, hanem a hitet felnőttkori döntéssel, választással lehet birtokolni, tehát személyes megismerés, döntés, választás és felnőttkori keresztség,
abban a pillanatban, amikor ezt hirdetni kezdték, nyilván sem a luteránusoknak, sem a kálvinistáknak ez nem állt érdekükben, egy megcsontosodott ortodoxia szempontjából nem állt érdekükben az, hogy folytatni tovább a reformációt, ezeket kirekesztették a sorai közül, és a 17.-18. századtól fogva valóban nagyon sok protestáns felekezet jött létre. No, de térjünk vissza Jézus első bírálatához. Nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Kedves hallgatók, a protestantizmus történetének és egész eszmerendszerének ez az első bírálata az eddig elmondottaknál még egy mélyebb dologra tereli a figyelmünket. A protestantizmus történetében, aki áttanulmányozza az utóbbi 200-300 év eszme történetét, egy borzalmas dolog tűnik fel. És ez a borzalmas dolog az, hogy a protestantizmus egyre inkább hangsúlyozza a hitnek a jelentőségét, de a cselekedetek nélkül. A protestantizmus történetéből ezt ma, akik nem ismerik annyira az egyházakat, csak egy kicsit látnak valamit ebből abból az egyházból, azok is tudják, hogy a protestantizmusnak valami megkövült, valami megdermett, de valami nagyon jellegzetes tanítás, hogy fontos dolog, hogy higgyél Istenben, higgyél Krisztusban, higgyél az ő áldozatában. De hogy Krisztust követni a cselekedetekben? Hogy a cselekedetekből lesz teljessé a hit. Hogy az, amit Jakab apostol olyan határozottan mond a levele második fejezetében, ugye az első ponthoz írtam fel, Jakab levele második fejezetében, azt mondja Jakab, hát a cselekedetek, a hit a cselekedetekből lesz teljessé. Ha valaki azt mondja, hogy hisz az Istenben és hisz Krisztus áldozatában, de a cselekedeteiben nem követi Krisztus parancsolatait, hát az a hit megholt önmagában. A protestantizmus történetében igen, ez az első és legalapvetőbb hiba, amit Jézus így mond, a nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Kedves hallgatók, ez valami nagyon ördögi dolog. Miért mondom ezt, hogy nagyon ördögi dolog? A középkorban az eltorzult kereszténység hirdette a cselekedeteket. Minden volt a cselekedet. Menjél el ide, imádkozz ennyit, búcsújáró helyre ennyiszer menjél, ilyen adományokat adjál, és ha megteszed ezeket a cselekedeteket, akkor az Isten elfogad, mert én az egyház azt mondom, hogy ezzel te már jó ember vagy. A középkornak az volt a nagy torzulás, hogy hirdette a cselekedeteket a középkori kereszténység, de a hit nélkül. Luther nagyon szemléletesen rávilágított erre, amikor azt mondta, hogy ez olyan dolog, mint hogy egy száraz fára ráaggatni a gyümölcsöket. Azt mondani, hogy cselekedd a jót, cselekedd a ezt csináld, azt csináld, ez ugyanolyan dolog, mint egy önző embernek azt mondani, egy száraz fára fölaggatni a gyümölcsöket, hogy tegyél jót. Az ember tud jót tenni ideig, óráig, és ezt, azt, amazt, de hogyha az ember nem változik meg, és nem belőle fakadnak a jó cselekedetek, annak semmi értéke nincs az Isten előtt. Tehát az embernek először belül kell megváltozni. Ebben igaza volt a reformációnak, hogy először a hit, és a hit átformáló hatásaképp majd jönnek cselekedetek az emberekből, jó cselekedetek, de nem úgy, hogy ráaggatni ugye gyümölcsöket a fára, hanem azt mondta Luther, jó helyre ültetni a fát, megöntözni, és majd belülről termővé válik a fa. A középkor tehát a cselekedeteket hangsúlyozta. Luther és a reformátorok nemzedéke helyreállította a bibliai tanítást, mert hangsúlyozta a hitet és a belőle fakadó cselekedeteket. De a protestantizmus abbeli törekvéséből, hogy állandóan a katolicizmussal kiélezze a viszonyt, és ugye ezek a hitviták, amelyeknek semmi értelmük úgy nagyon nem volt, ugye máig tartóan is egy negatív fogalom ez, hogy hitvita, ezek a hitviták kiélezték a dolgot, azok hangoztatják a cselekedeteket, mi hangoztatjuk a hitet. És a protestantizmus történetébe beszivárog a különben a reformációtól teljesen idegen tanítás, hogy a hitet hangsúlyozni és a cselekedetek nélkül. Nem találtam a te cselekedeteidet Isten előtt teljeseknek. Hadd kérdezzem meg önöktől, ez ebben az egyetlen krisztusi megállapításban nincs benne egy egész korszak, egy egész vallás és eszmének a csődje? Hát a kereszténység az csak hitből állna? A kereszténység hittel kezdődik. Mert ha egy ember nem ismeri meg az Istent a tulajdon szavából, és nem ismeri meg azt, hogy ki az Isten,
és nem tanulja meg Istentől, hogy mit jelent, hogy jóság és szeretet, akkor az az ember nem fog megváltozni, és soha igazán jót nem tud tenni. De ha az ember megismerte, hogy ki az Isten, de hogyha az ember komolyan veszi az Isten parancsolatait, és mindazt, amit az Isten neki mond, akkor nem az a természetes, hogy az ember engedelmeskedik annak, amit az Isten mond, és cselekszi azt, amit az Isten kér tőle? A hit és cselekedetek egymástól szétválaszthatatlan két dolog. Ahogy nem lehet cselekedetekre ösztönözni embereket hit nélkül, mert értelmetlen, mert csak külsőséges farizeusi vallásosságot okoz az, ha azt mondjuk, hogy ezt tedd meg, azt tedd meg, amazt tedd meg, és belül nincs személyes ismeret Istenről, ugyanúgy teljesen diszonáns és borzalmas dolog a hitet hangsúlyozni, de elejteni a hitből fakadó cselekedeteknek a követelményét. És hogy ezek mennyire egymásba csatlakozó krisztusi kijelentések, rögtön a második jézusi kijelentésre hadd térjek rá. Jézusnak ebben a levelében kétszer fordul elő az a kijelentés, hogy fehérben fognak velem járni, mert méltók arra, és aki győz, az fehér ruhákba öltözik. Hát milyen csodálatos, hogy Jézusnál a bírálat és a kritika az ilyen felszólításba és buzdításba van belegöngyölve. Miért? Mert a fehér ruha a Jelenések könyve 19. fejezetének azonosítása szerint, hogy erről már nagyon sokszor beszéltem, a fehér ruha az mindig, hogy mondja ott Jelenések 19-ben, a fehér gyolcs, a fehér ruha az igazságos cselekedetek. A szentek igazságos cselekedetei. Tehát a fehér ruha jelképezi a hit és a cselekedetek által megtisztult és Krisztushoz hasonlóvá vált keresztényeket. A fehér ruha a Bibliában jelképezi, egy szóval mondom most, hogy mit jelképez, a megszentelődést. A megszentelődést, ne tessenek megijedni ettől a fogalomtól, ne valami középkori szentekre tessenek gondolni, ne valami világon túllevő, vagy tőlünk nagyon messze levő emberekre tessenek gondolni. Pál apostol azt mondja, hogy az Isten akarata a ti szenté lételetek. Mózes harmadik könyvében már az Ószövetség népének ezt mondta Isten, legyetek szentek, ahogy én szent vagyok, ahogy az Isten szent. A szent a Bibliában ennyit jelent, hogy ha valaki valamit megismer, valami igazságot felismer, akkor szentelje oda magát annak, hogy kövesse azt az igazságot. Csak ennyit jelent, nem egyszerű dolog? Ha én felismerek valami igazságot, valami Istentől származó igaz életelvet, akkor ez ne csak hit legyen bennem, hanem cselekedetek is legyenek, méghozzá egy kivételes cselekedet, tehát szánjam oda magamat, szenteljem oda magamat, a Római Levél 6. fejezetében erről részletesen beszél Pál apostol. Kedves hallgatók, ez a megszentelődés, ez egy olyan egyszerű dolog, hogy ennél mindig azt szoktam mondani, hogy ezt még a mexikói indiánok is tudják. Tetszenek tudni, hogy a mexikói indiánok mit tudnak? Egy kis könyvecskében, amit is remélem, hogy kapható, a Thomas Davisnek a Te is járhatsz a vízen című könyvében olvastam, és azóta ezt számtalanszor hirdetem ezt az esetet, hogy angol misszionáriusok elmennek Mexikóba. Tetszenek tudni, sokszor a misszionáriusok azt gondolták a történelemben, hogy majd ők fognak hívővé tenni embereket, aztán sokszor a fordítottja derült ki. Ugye Kínába is elmentek misszionáriusok, és tisztább hittel találkoztak, mint az eltorzult európai kereszténység hitével. Na hát, elmennek angol misszionáriusok Mexikóba, és azt mondják nekik a mexikói indiánok, hogy miután szót értettek, hogy milyen különös az önök nyelve. Hát az önök nagyon művelt, magasrendű angol nyelvében a hit és az engedelmesség, az nem ugyanaz az egy szó, mert nálunk az indiánoknál igen. Mert amit mi felismerünk, amiben mi hiszünk, annak engedelmeskedünk. Ez a megszentelődés. Szóval ne gondoljunk túl nagy dologra ezt, az indiánok is tudják, mindig ez maradjon meg bennünk, hogy amit az ember felismer és igaznak ismer, nem egy szép emberi tulajdonság, hogy megismerhetek valamit, és beláthatom azt, hogy nem nekem van igazam. Na nem dől össze a világ. Nem nekem van igazam. Először keserű dolog, ugye nem nekem van igazam. De hogyha látom, hogy egy nálam magasabb igazságról van szó, nem is annak az embernek van igaza, ő neki csak azért van igaza, mert éppen ő képviseli most azt az igazságot. De én beismerem ezt, hát akkor engedelmeskedem neki, és akkor én úgy élek, az igazság fényében élek.
Tehát ezt tudják a mexikói indiánok is, hogy a hit és az engedelmesség annak egy fogalomnak kellene lenni, annak egy szónak kellene lenni, ez a megszentelődés. És a Bibliában egy nagyon szép jelkép erre a fehér ruha. Mert az az ember, aki követni akarja Krisztust, aki ott akar lenni Krisztussal majd az örök életben, hogyan is mondta Jézus azt a csodaszép példázatot Lukács evangélium a 21. fejezetében? Hogy aki el akar menni oda a nagy vacsorára, a királyi mennyegzőre, a király fölajánlja neki a fehér ruhát, vedd fel, és akkor itt ülhetsz. És ott ül egy ember, mindenki felveszi a fehér ruhát, de ott ül egy ember, aki nincs ünneplő öltözék. És oda megy hozzá a példázat szerinti gazda, és megkérdezi, barátom, ezt hogy gondoltad? Én segítek neked más emberré lenni. Én nem csak a hitet akarom neked adni, hanem az erőt is akarom adni, hogy a hitedből cselekedetek legyenek. Hogy a cselekedeteiddel összhangba kerüljél velem az Istennel. És te ezt nem igényled? Neked elég a hit, hogy én vagyok, itt akarsz lenni az ünneplő közönségben, a nagy vacsorán, a király menyegzőn, de ruha nélkül, megváltozott jellem és megváltozott cselekedetek nélkül. Barátom, ezt hogy gondoltad? Kedves hallgatók, mondjam ki itt a második pontnál, hogy miről van szó. A protestantizmusban nem csak a cselekedetek estek el, és a hit egyoldalú hangsúlyozásával nem csak a cselekedetek szorultak ki, hanem, és itt van a második Jézusi kijelentésnek a szó, amire rá szeretnék mutatni, a protestantizmusból eltűnt a törvény fogalma. Mert hiszen az, hogy Isten megmutatja, hogy ő kicsoda, hogy ő egyszerre szeretet és igazság, és az embert próbálja átformálni az Isten. Isten megmutatja, hogy ime ez az én törvényem, a szeretet törvényei. Mindig ezt lásd magad előtt, és hitáltal cselekedd azt, amit én elébe tárok, hogy cselekedjél. Akkor odament a gazdag ifjú Jézushoz, és megkérdezte tőle, hogy hát jó mester, mit kell tennem, hogy üdvözüljek? Ugye a nagy kérdés. Ma is sok ember fölteszi, mit kell tennem, vagy milyen emberré kell válnom, hogy engem az Isten elfogadjon, és eljuthassak az örök életre. Jézus azt mondta, cselekedd a parancsolatokat, és élsz. Cselekedd a parancsolatokat, és élsz. És amikor visszakérdezett ez az ifjú, hogy melyeket, Jézus úgy szépen elősorolta a 10 parancsolat egyes rendelkezéseit. Tehát a protestantizmusból mi tűnt el? Fő dolog a hit, cselekedetek törvény. Hát az csak a túlbuzgóknak az ügye. Jézus meghalt helyetted, betöltötte a törvényt a keresztfára fölszögezte. A keresztény ember számára törvények már nem kötelezőek. Első pillantásra nagyon jónak, és a mi emberi természetünket szirógató megállapítás, mert hogyha azt mondják az embereknek, hogy emberek, azt csináltok, amit akartok, annak az emberek mindig tapsolnak. De láthatjuk, hogy ennek a kereszténységhez sok köze már nem lehet. Mert a kereszténység micsoda? Ha meg kell fogalmazni egy mondatban, mi a kereszténység? A kereszténység az a hit és az a vallás, amely megmutatja az embernek, hogy hogyan talál vissza a szeretethez, amitől az ember eltért, és a szeretet törvényeit és cselekedeteit hogyan tudja cselekedni az önzés törvényei és cselekedetei helyett. Ez a kereszténység. A kereszténység az, hogy Isten értelmi világosságot és erőt ad az embernek, aki őt megismeri és követni akarja, hogy a szeretet törvényeivel összhangba jusson az ember. Voltunk önző emberek, megismertük az Istent, láttuk, hogy ki az Isten, megszerettük az Istent, és Isten erőt ad, hogy legyünk szeretetteljes emberek, éljünk és cselekedjünk az ő parancsolatai szerint. Jézus azt mondta, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. János apostol azt mondja az első levelében, hogy aki azt mondja, hogy az ő hogy az Istent ismeri, de a parancsolatait nem tartja meg, az hazug, és nincs abban igazság. Mert aki úgy akar járni, ahogy ő járt, az megtartja az Isten parancsolatait. Tehát a protestantizmus történetéből sajnos mi veszett ki? Kiveszett az Isten törvényeinek és parancsolatainak a tisztelete, és a megszentelődésre való törekvés. A protestantizmus mai állapotában, nagyon sok felekezetében hirdeti a hitet, hirdeti a megtérést, sokszor nagyon látványosan és tömeg evangelizációkkal Magyarországon is, ugye a Népstadiontól, a sportcsarnokon át,
jó nagy tömeg feldobottsággal ezt hirdeti. Más kérdés, hogy hogyan, ebbe nem szeretnék belemenni. De hogyha az igazságnak csak egy felét hirdetik valahol, akkor az törvényszerű, hogy az sem lesz igaz, és stílusában, hangvételében az is nagyon gyorsan eltorzul. Tulajdonképpen azt tudnám önöknek mondani, hogy a kereszténységben ez a két dolog, hogy megtérés, és a megtérés után a megszentelődés, ez a két dolog adja ki a kereszténység lényegét. Az ember az önző állapotából megtér, megismeri az Istent, és hoz belül egy döntést, hogy én Krisztus útját akarom követni, és a megtérés után elkezdődik a hosszú-hosszú folyamat egészen az ember haláláig, hogy a Krisztus törvényeivel, a Krisztus parancsolataival való összhangba kerülés. Méltók legyünk Krisztushoz, hogy a fehér ruha ott legyen az emberen, hogy az ember eljuthasson az örök életre, és ott lehessen Krisztussal a király mennyegzőn. Kedves hallgatók, rögtön a harmadik jellegzetességet is hadd említsem. Jézusnak a harmadik bírálata a megszólításába van belegöngyölítve. Hogyan is mutatkozik be Jézus? Ezt mondja, akinél van az isteni 7 lélek és a 7 csillag. Jézusnak a harmadik nagyon tapintatos megrovása, hogy a protestantizmus történetéből tulajdonképpen a Szentlélek és a Szentlélekkel kapcsolatos tanítás is egyre inkább kiveszett. És nem is lehet szó Szentlélekről és Szentlélekről való komoly alapos tanításról, ha az ember nem törekszik cselekedetekre a hitéből, ha az ember nem törekszik megszentelődésre, akkor nem tud tapasztalatot szerezni arról, amit Pál a Római Levél 8. fejezetében fejteget, hogy akiket az Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Akiket az Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Tehát Isten kiket fogad fiainak? Akikben ott van az isteni értelem, az isteni gondolkodás, az isteni Szentléleknek a vezetés, akik nem a saját fejük után járnak. Akik teljesen engedelmeskednek Istennek, teljesen ráhagyatkoznak Istenre, akiknek az életében ott van a Szentlélek vezetése. Kedves hallgatók, önök is itt élnek Magyarországon és a mindennapokban. Tudhatják jól, hogy az elmúlt években vagy évtizedekben a különböző karizmatikus mozgalmak mennyire elterjedtek az országban. Hogy a karizmatikus mozgalmak itt is, a mi kicsi országunkban is ennyire elterjedtek, világméretekben sokkal inkább már. Ennek egy nagyon egyszerű magyarázata van. Ezt én már 10 évvel ezelőtt hallottam egy kedves és ismert embertől, Balczó Andrástól, akivel jártunk előadásokat tartani, és akkor ő még közelebb volt talán a Szentíráshoz, mint később. De ő azt mondta, hogy ő azért nem tud a maga protestáns egyházában meglenni, mert ő ott nem lát isteni jelleget és isteni vezetést. Ez egy emberi találmány, olyan, mint egy szövetkezet. Egy üzem, egy gyár. De ott semmit nem lát, ami arra utalna, hogy itt valahol az Isten van jelen. Ő nem tapasztalta a Szentléleknek a jelenlétét és vezetését. Mert sokat gondolkoztam azon, hiszen a Bibliát akkor még nem nagyon ismertem, és sokat gondolkoztam ezen, hogy lehetséges ez. Most se ismerem túlságosan a Bibliát, sem a világ eseményeire nézve nem tudnék olyan csalhatatlanul választ adni, de egy valamit talán kezdek megérteni, és ez a következő. Azért van olyan sok karizmatikus mozgalom, mert tényleg nincs Szentlélek jelenléte a protestáns közösségekben. Én nem azt mondom, hogy a karizmatikus mozgalmakban van. Sőt, azt mondanám, hogy egyáltalán nincs ott se, csak a látszata. Sőt, mondhatnám azt is, hogy sokkal rosszabb ott a helyzet, mint az előző helyen, de ez még semmit nem ér. A fontos dolog az, hogy a karizmatikus mozgalmak is azért jöhettek így létre, mert a Szentlélektől való megfosztottságot egy keresztény aligha viselheti el. Mert ha azt mondja a Pál apostol, hogy azok Istennek fiai, akiket Isten lelke vezérel, akkor mondhatnánk azt, hogy akkor kezd az ember igazában keresztény lenni, mikor megismerve a Krisztus hitét és abból kérve az erőt, hogy cselekedetek következzenek, ha a cselekedetek sokaságából már a jellem is kezd átalakulni, tehát fehér ruha lesz jelképes értelemben az emberen,
és akkor érzi az ember, hogy engem valaki vezet. Engem valaki tanácsol, úgy, ahogy Dávid mondja a Zsoltárában, hogy szemeimmel tanácsollak téged. Mert eszébe jutnak bibliaversek. Látja, hogy ez a lelkület nem méltó az Istenhez. Tehát érzi az életében, hogy itt valami magasabb erő munkálkodik az életemben, mintha Isten személyesen vezetne úgy, hogy egy kisgyermeket vezet az apja vagy az anyja. Ha az ember ezt nem érzi, erről nincs tapasztalata, akkor nyilván azt érzi, hogy nem is vagyok keresztény. És ebbe igazuk van azoknak, akik ezt érzik. Jézus mit mond a bemutatkozásban? Nálam van az isteni 7 lélek és 7 csillag. Persze ez a bemutatkozás a karizmatikus mozgalmakat is leleplezi, amelyek egy oldalon a Szentlélekről gondolkodva a krisztusi lelkülettől teljesen távol kerülnek. Ugye karizmatikus mozgalmakban erőszak, kapacitálása az embereknek, hogy térjél meg, emberek megátkozása. Na hát ez a legjobb. Ilyesmi, gondoltam, hogy ezt csak ha hallom, akkor biztos, hogy belecseng a fülem. De hogyha már látom is, meg olvasom is, egy érdekes történet hallottam, hogy a jó hírt is elégették. Kultikus módon elégették, ahol írtunk a karizmatikus mozgalmakról. Érdekes dolgok ezek. Tetszenek látni új mozgalmak, de valami ősi valaki munkálkodik ezekben a mozgalmakban is. Valami ősi ellenség, aki már a történelemben néhány sötétséget elővarázsolt. Jézus azt mondja, nálam van az isteni 7 lélek és 7 csillag. Tehát Jézusnál van a Szentlélek teljessége. Jézus az életében ki által győzhetett? Jézus az életében a Szentlélek segítségével győzhetett. Jézus nem a saját hatalmával győzött. Jézusnak olyan hite volt, és Jézusnak olyan imádságos élete volt, hogy a Szentlélek állandóan tudta vezetni, erősíteni, és Jézusról kell vennünk a példát, hogy a Szentlélek hogyan hatott át az ő földi életét. Nála van az isteni 7 lélek és 7 csillag. Kedves hallgatók, ha idáig elérkezünk, akkor azt látjuk, hogy azért ebben a jézusi levélben, ebben a szárdiszi levélben egy megdöbbentő logika érvényesül. Itt egy kicsi szünetet tartanék, hogy Andrásnak is legyen dolga, de azért tartok szünetet, mert nem akarnám végigvenni az egészet, mert ebben hallatlan mélység és logika van. Itt folytatódik tovább, majd meglátjuk, hogy mi következik abból, hogy valakiben nincsenek cselekedetek, nem más a jelleme, nincs lélek vezetése. Mi következik ebből negyed és ötöd sorban? De most hadd szólaltassunk meg egy verset méghozzá a magyar irodalomból, és méghozzá nem is kis verset, híres vers, I. és Gyulának ez a költeménye. És azért szólaltatjuk most meg ezt a verset, hogy tessenek csak figyelni. Mennyit küzdött Illyés, aki ugye félig katolikus, félig protestáns ősökre tekinthetett vissza, mennyit küzdött Illyés egy viszonylag tiszta korszakban,

0: Helyzete, Genf a reformáció emlékműve, amit végigjár, pontosan tudjuk, hogy hány lépést megy és hogyan áll, és mennyit küszködik és az, hogy mi volt a reformáció, mi a protestantizmus. Hogy miért kellett ennek így történnie, miért kellett egy ilyen megoszlásnak jönni az európai történelemben, és beváltotta a protestantizmus a hozzáfűzött reményeket? És is ki, utalni fog majd vallásháborúkra, meg a homo uzion és homo iusionhoz hasonló 18. századi vitákra, nem váltotta be. Hát akkor fölösleges volt az egész reformáció? Ma sokan így gondolják. Mondhatnám, ma általánosan így gondolják. Fölösleges volt. Minek vitatkozni? A Luther maradt volna meg a bőrében. Körülbelül ilyen stílusban, nem én találom ki, elnézést, ilyen stiláris találékonyságom nem lenne, a történészek, a teológusok körülbelül ilyen stílusban. Miért akart megnősülni? Azt hittem, hogy ez csak 50 vagy 100 évvel ezelőtt volt érv Luther mellett, illetve ellen, de úgy látszik, hogy körülbelül ez a stílus megmaradt. Ugye a ma divatos ökumenikus időkben szeretnék sokan letagadni a reformációt. Bár csak a protestantizmus tagadnák le, amiről a Szárdiszi levél beszél, és a reformációt nem. Bár csak rámondanák úgy, mint Illés, hogy az Isten nem tudta másképp, csak egy megrázkódtatással megtisztítani a vallásosságot. A protestantizmus döntő áttörést hozott, de az nem az Isten hibája, hogy a protestantizmus, illetve hogy a reformáció döntő áttörést hozott, de az már nem az Isten hibája, hogy a protestantizmus ezt az áttörést nem folytatta. Hát mi majd folytatjuk a negyedik, ötödik pontot, de most Illés Gyulái a szó. A vers megtalálható összegyűjtött verseinek második kötetében, a Teremteni című kötetben.
1: Illés Gyula, a reformáció genfi emlékműve előtt. 143-at léptem. Ez a hossza az emlékműnek. Hírnök, ki megölt milliók végső tisztelgését hozza, úgy mentem el a szoborsor előtt. Calvin, Knox, Farel, Béza, s bikafővel a hadra kelt hit zord hadnagyai, a Vilmosok és Coligny, és Cromwell, ők néztek rá, s a szabjás bocskai. Hátrálnom kellett közelükből, mindet nem fogta össze, csak messzibb tekintett. Fölhúzódtam a kert felé, a fákig, s lelkemben is hűs tárgyilagosságig. S most, mintha ők álltak volna kaszárnya számadáson az én szemem előtt, feszesen, katonásan, kilépvén éppen akkor a hátterül kapott nagy sziklafalból, s abból a másik, épp oly teli tömbből, a mögéjük kövesedett időből. Addig jöhettek maguk is merett kövek a napfényben, hol nem lehet szavuk már. Szavuk immár csak a tett, mely idővel ad magyarázatot. Holtak, vigyázban állok, szóljatok, vagy előbb én beszélhetek. Kik ott álltatok, nem tehetve másképp, mert ez vagy az, de megalkuvás nincsen, mert a langyosat kiköpi az Isten, kik után tárgyként maradt fenn a szándék. Mennyi az igazság még öklötökben, mely négy százada oly nagy esküt markolt, mely kőbe s örök létbe görcsösötten tartja ma is a Bibliát s a kardot. Mit adott, melyre fölgerjedt szerelmes dühével törtetek a cél, ahogy elértétek? Ti kérditek, s ha nem lesz örömötökre meghallanotok, elmondom, épp mert nékem is keserves. Áltatok égve az Úr igazától, Állt szem közt épp oly tűzzel teli tábor, aztán dönteni kezdett ezredet

Az ész helyett a fegyvers a láng, hogy várja örök üdv a lelket. Rángtak millió szám kínban a testek, csatamezőn, bitófán, vérpadon, karón, keréken, meg a fájdalomszerzés új mestergépein. Növesztett egymással szemben erdőnyi keresztet Jézus példája végig Európán. Égtek, hogy égjen itt a képs a bálvány, ott a csalárd könyve, városok és falvak, hol újra emberhúst faltak a félvad zsoldosok, eladdig még tűz a tűzzel, nem állt egymással szemben bűn a bűnnel, eladdig még nem jött a győzelem. Az idő okosan, türelmesen, némi humorral. A kétféle had és hitvárai szemközt állanak ma is, az én hazámban is. Az ordon fehér falus aranyszifrászta templom vén tornyai még ágyúként vitáznak minden beharangozáskor. Vasárnap papjaik bent még ősi mód dörögnek, de kijövet az utcán átköszönnek. S újon mutatják, hogy hány órakor, s kinél lesz ferblikör, meg harcsator, s egy kis ital. Szép. Magam is helyeslem. Ha pap vagyok, magam is így cselekszem, értsük meg egymást. De nem volt nagyár mégis a 30 évi dök halál. Dobinyé dühe, Kolinyi halála, szentvertalan, bosszútlan éjszakája, fél Németország, a ketté törött Európa, s hogy itt volt a török 150 évig, és a mi hazánk. Ez lett a győzelem. Ezt ülte ránk Isten azzal, hogy napként kimutatta. Nem érte folyt a harc, hanem miatta. Ilyen volt, mi díjul szánt a jövő. Mert volt-e vajon győztes, kit nem ő rendelt eleve győzni? Győztetek. Maga a sátán győzött veletek, balekok voltatok, mint hátra arc. Nincs jogotok egy lépés sem előre, törlődjeltek bele kőbe és időbe, elveszett eleve a harc. Mondtam keményen, mint aki magára támad először is az igazával, majd megbuktatok. A haddal simára törölt kontinens, e fekete tábla közepére mi iratott betű? Egy betű, egy már tréfának sem új buta betű, s az is csak magyarul. Miért több a keresztjén, mint a keresztény? Értelmet annyi millió halott véréből. Ennyit párolhattatok. Midőn feledve kinek mi a dolga? Karddal csaptatok ti is a csomóba, a föladatba, mely épp a kötés kibogozásával szép és merész. Ez az eredmény! És ha ez se volna, kondult bennem is, ahogy várható volt, a túlsó torony az innen valóra. És attól fogva mind a kettő bongott, s kelt ezredszer is alig finomodva bennem a két ős ádásszó birokra, a mindig úrhitű tolnai pásztor, s a csupa dac sárréti prédikátor. Mert mi szorította kézbe a fegyvert? Nem a rossz ellen támadt, aki felkelt? S ha annyi sem lett volna harc, ha szótlan hal el a hit a római mocsokban, ha arra tart eszmes világ, amerre a tiarás templom kufár vezette, ha nincs ki a bűnnek ellenszegül, s ha úgy fordul, hát reménytelenül, de csak annál szebb önfeláldozáskép odavágja, hogy nem tehettem másképp. Ma hol vagyunk? Akkor tán elmarad a kín, a vér, akkor nincs áldozat, nincs inkvizíció. Ha bár hiába,
Gustav Adolf nem ül harci lovára, s jobbágy iga helyett nem vágynak inkább fegyvert ölteni a tulúzi tiszták, valdeusok, husziták, bocskai írást imád se tudó hajdúi. Hiszed, hogy lett volna béke olyan bár, amilyet az imént lemosolyogtál? Hiszed, hogy volna olyan, amilyen magyarság, ha nincs Calvin? Nem hiszem. Vagy mást mondok. Szobádban volna villany, ha nem lép Giordano Bruno a tűzbe. Hol kezdődött, hogy atomerő is van, s holnap rakétán repülsz ki az űrbe? Övék az érdem, kiket sem a mágia nem riaszthatott vissza, sem a gája, sem harcaik bukása, a léptenként fölmeredő hiába. Látták vagy nem a céljuk, azt jól látták, hogy nincs visszafelé út. A múlt, ahogy füstvetve összeomlott, úgy lökte őket, mint lőpor az ólmot előre, s ők vállalták a sorsot. Mondd hát velem, hogy dicsőségre álljuk. Álltam némán hírhozó katonájuk, már azt forgatva, hogy én mit kapok, nem is őtőlük magyarázatot, a tettektől, melyek akár a gyermek, magukért csak felnőtt sorban felelnek. Végül ezt mondtam, önvigasztalásképp. Volt bárkié a szándék, maga az Isten sem tudhatta másképp.

0: Igen, sok minden töprengéssel való dolog marad itt még fenn, amire íjés célzott a 30 éves háború, a szentbertalan év. De ezekről fogunk még beszélni Jelenések könyvének más helyein, a pecsét és a trombita szó látomásban. Most azonban, ha megengedik, befejezném a Szárdiszi levélnek az ismertetését, és rá szeretnék mutatni arra, hogy mennyire logikusan jönnek ezután Jézusnak a feddő üzenetei, mert ahol nincsenek cselekedetek, nincs megszentelődésre törekvő élet, nincs szentlélek vezetése. Most jön a negyedik döntő dolog, amit Jézus így mond, így búcsúzik el Szárdisztól, hogy ha nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. Kedves hallgatók, ezek a nagyon rövid kijelentések persze csak úgy érthetők, és csak akkor nyelik el az igazi súlyukat, ha ismerjük a Bibliából azt, hogy mikor használja a Biblia a tolvaj képet, mire mondja azt a Biblia, hogy tolvajként jön Jézus Krisztus. Hát a legtöbb keresztény embernek ahogy félreismeri, vagy nem érti a Bibliát, ennél a példánál nagyon jól szemléltethető. Nagyon sok keresztény ember azt mondja, hogy Jézus hogy fog eljönni, ő maga megmondta, úgy jön el, mint a tolva éjjel. Hogy mi lesz a jövő, hogy mit mondanak a bibliai jövendőlések, és hogy Jézus második eljövetele milyen körülmények között fog eljönni, mit lesznek az előzmények, erről ne beszéljünk. Erről olyan sokat spekuláltak, különböző felekezetek annyira tévútra viszik az embereket. Hagyjuk ki ezt a kérdést, különben is a mában kell kereszténynek lenni, nem a holnapban. A gyakorlati kereszténység a fontos, nem az, hogy holnap után mi lesz. Ez az Isten hatalmában áll. Ezt majd ő tudja, hogy mikor zárja le a történelmet. Kedves hallgatók, be másképp van ez a Bibliában. Felírtam a kulcsverset, több vers van erről. Első Tesszalonikai levél 5. fejezetében az első 5 verset kell elolvasni. Azt mondja Pál apostol: az időkről és az időszakokról pedig nem szükség, hogy írjak néktek. Mert a Jézus napja úgy jön el, mint a tolva éjjel. De nem ti nektek, akik a világosság fiai vagytok, hanem azoknak, akik a sötétség gyermekei. Ti nektek nem úgy kell, hogy eljöjjön a Krisztus napja, mert ti figyeltek a jövendőlésekre, amikről nem is kell, hogy írjak nektek időkről és időszakokról. Hát figyeljetek a jövendőlésekre, és pontosan látjátok, hogy Jézus eljövetelét majd milyen események előzik meg a jövendőlésekből. Jézus első eljövetelére néző is több száz jövendőlés volt az Ószövetségben. Keresztelő János ezekre hívta fel a figyelmet. Azt mondta, hogy a fejszemára, a fák gyökerére vettetett. Hát már itt van közöttünk az, akiről Ézsaiás próféta jövendőlt. Miért nem hisztek az írásoknak? Mikor Jézus feltámadt, a saját tanítványait is így fette: ti balgatagok és resszívűek, mindazok elhívésére, amelyet én felőlem a próféták szóltak. És Jézus második eljövetelére nézve szintén több száz jövendőlés van a Bibliában. És akik ismerik a jövendőléseket, azok számára Jézus nem úgy jön el, mint a tolva éjjel, a nappali emberek, a világosság gyermekei számára. Kik számára jön el úgy Jézus, mint a tolva éjjel? Szóval váratlanul, rajtaütésszerűen, akik nem foglalkoznak a Szentírás jövendőléseivel. Kedves hallgatók, a protestantizmus miért nem foglalkozik a Szentírás jövendőléseivel? Nagyon egyszerű oka van ennek. Mert az a protestantizmus, amely nem a lélek vezetése alatt áll, nem kíváncsi arra, hogy a lélek még mit jelentett ki a jövendőlésekkel az emberiség történetéről, hiszen a protestantizmusnak az egyik legbotrányosabb cselekedete a történelemben az volt, hogy a 18.-19. században átvette azt az uralkodó koreszmét, amit ma így nevezünk, hogy racionalizmus. A 17.-18. században megszületett egy uralkodó koreszme, most ennek a gyökereihez nem érdemes leásni, hogy ez azért született meg, mert ez is reakció volt a középkorra, ahol az emberek babonaként mindent elfogadtak, és az emberek sötét szokásokban, hagyományokban éltek, és jött egy Francis Bacon, vagy jöttek az enciklopédisták, vagy jött Voltaire, vagy Rousseau, vagy Lessing, vagy a német racionalizmus hirdetés, és azt mondták, hát emberek, Hát gondoljátok meg, hogy miért élünk. Hát ne babonák szerint éljünk, meg ne hiedelmek szerint, hanem gondoljuk végig az értelemmel, a rációval, hogy miért élünk. Mint reakció nagyon igaz volt a racionalizmus. Ott csúszott tévútra a racionalizmus, amikor abszolutizálta az emberi értelmet, és azt mondta, csak az létezik, amit az emberi értelem felfogni és elfogadni képes. Hát ez az, ami nem igaz. A racionalizmus szerint se igaz. Abban igaza volt a racionalista felfogásnak, hogy ne kövessünk meggondolás nélkül szokásokat és hiedelmeket és hagyományokat. Ez teljesen igaz. Na de az, hogy az emberi értelemben minden benne van, és amit az emberi értelem nem tud felfogni, az nem is létezik. Így és Gyula jut az eszembe, elnézésüket kérem, hogy megint csak olyan sokszor idézem, de Így és Gyulának ez a tenyeres, talpas, paraszti bölcsessége számomra már nagyon sokszor erőt jelentett. Így és azt mondta, én nem olyan racionalista szeretnék lenni, aki, ha csak Miskolcig jutott el, tagadásba veszi Kassa létezését. Mert ez a modernkori racionalizmus. Eljutottunk idáig. Ezt át tudjuk látni. Ez az, ami az emberi értelemben benne van. Azon kívül, ami van, csodák. Krisztus második eljövetele. Hogy a világnak vége lesz. Nem, ez legenda. Ez valami mitosz. Lebbentsük föl egy kicsit a fátylat. Nem valami nagy dolgok elől, persze. Azt írtam fel a táblára, hogy a protestáns gondolkodásba hogy szűrődött ez bele. Reimarus 1778-ban megjelentett egy könyvet, ami arról szól, ugye protestáns lelkész Reimarus, egy német lelkész, megjelentett egy könyvet, ami arról szól, hogy tulajdonképpen ez az egész Biblia legenda. Szép, nagyon szép, erkölcsi történetek. Gyerekeknek nagyon jó elmondani, mint a Grimm meséket. De hogy ez igaz lenne? Tényleg volt vörös tengeri átkelés? Nem, nem. Ez. Régi embereket ezzel lehetett a vallásra bírni. Jézus csodákat tett, halottakat feltámasztott, szép irodalmi, költői keret, de ami benne van, az nem valóság. 1778. Strauss 1835. Híres könyve Jézusról. Mert megírt, hogy talán Jézus nem is létezett. Nagyon szép, amit Jézusról olvasunk, a tanítások, minden nagyon szép, de hogy Jézus tényleg úgy mondta meg, azt tette meg, talán ő akkor létezett, ez egyáltalán nem bizonyítható. Bauer az ő nyomdokain haladva egy évvel később ugyanezt mondja, és Rörannak nem néztem, utána most adták ki másodszor nagy csinnadrattával Magyarországon. Egy kilépett pap volt Franciaországban, aki megírta több kötetben a kereszténység leleplezését. Első kötet Jézus élete. Ezt most kiadták szegény magyar olvasóknak, akik aztán most eszik ám az irodalmat, nagyon külföldi szerző, színes címlap, Jézus élete, ez biztos, hogy elmegy. Ez egy kassza siker. De hogy Rörannak a könyvében miről van szó, hát ha valaki netán elolvasná, hát sajnos én is tudom, mert könyveket adunk ki, és könyveket terjesztünk, és azt mondták a könyvterjesztők, hogy a színes címoldal az minden. Hogy benne mi van, az már nem ér. Ha színes a címoldal, az minden. Hogy a Comenius könyv azért nem fogy sajnos, mert nincs színes címoldala. Mindegy, hogy belül micsoda csodálatos tartalma van, sajnos az emberek nem veszik, mert színes címoldal kell. Hát Rönant is kiadták színes címoldalal, hogy mi van benne. Rönan volt az, aki kitalált ezt a képtelen esszénus kérdést, hogy Keresztelő János esszénus volt, egy ilyen remete volt, egy ilyen aszkéta volt ott, rázta az öklét és az embereket, ott erőszakolta a megtérése. Jézus meg, hogy Jézus mi kell, csodálja azok, kihúzva azt már Reimarius megírta, hogy abból semmi nem létezik. És aztán leírja azt Rönan, hogy egy nagyon szép legendavárás terméke az egész evangélium, meg Jézus életrajz. Hát körülbelül most ezt nyomják az emberek kezében. A régi ateizmus és materializmus nem sokat változott, csak újra tevékenyé válik a pénz következtében és a pénz érdekében. Vrede és még a szegény Albert Schweitzer is 1906-ban jelenteti meg a Jézus kutatások története Strauss-tól Vrédéig című könyvét. Albert Schweitzer meg gyermekkoromtól fogva csodálója voltam. Elmegy az őserdőbe, afrikai gyerekeket életre segít, gyógyít. Én azt hiszem, ma is meghajthatjuk a fejünket ebbeli tevékenység előtt. De ebben a magyar kötetben is benne van az, hogy sajnos Albert Schweitzer nem hitből és nem igazi krisztusi hitből tette mindezt. Egy nagy humanista volt, így mondhatnánk, de Schweitzer is azt írta meg, hogy igen, igen, amit a protestáns gondolkodás elmondott, hogy csodák, természetfeletti jelenségek, ilyenek nem léteznek, ez így van. Hát ha valaki tagadja azt, hogy Jézus csodákat tett, ha valaki azt mondja, hogy ez nem történhetett meg, hogy halottakat támasztott fel, vagy Egyiptomnál nem vált ketté a Vöröstenger, az ugyan mit fog kezdeni a történelmi proféciákkal? Semmit. De annak a számára Jézus úgy jön el, mint a tolva éjjel. A protestantizmusból kiveszett a proféciák kutatása és a proféciák ismerete. Ezért nem tud ma a világnak mit mondani. Mert a világnak ma lehetne mit mondani, és van mit mondani, és szerencsére van is Istentől támasztott közösség, ahogy látjuk majd a filadelfiai levélben, a hatodik levélben, amelyben viszont semmi megrovás se lesz, csak dicséret lesz, hogy Isten egy eltorzult protestantizmus maradékából elindított a 18. század végén, 19. század elején egy újabb mozgalmat, amelyre Isten rábízhatta a profétikus igehirdetést, mert hiszen proféciák kutatásából és megértéséből szerveződött mozgalommá. Ez lesz a két héttel ezutáni előadásunknak tárgya, hogy a filadelfiai üzenetben mi szólal meg és milyen korszakra vonatkozik. Számomra azonban most még néhány név marad, például itt van Karl Barthnak a neve. Karl Barth a 20. századi protestáns gondolkodás legmeghatározóbb alakja, annál is inkább, mert kiadta a jelszót vissza a Bibliához. Óriási reményeket fűztek a működéséhez, Magyarországra is ellátogatott a 30-as években, erről fog szólani a most megszólaltatandó vers, Reményik Sándornak a verse, de Barthnak a tanítványa, Rudolf Bultmann valóban egy névként megmaradhat az emlékezetükben. Rudolf Bultmannnak az a felfogása, hogy a Bibliát mitosztalanítani kell. Ez a fő eszméje, a Biblia tele van mitosszal. A Biblia egy ókori kulturális hagyomány, amelyben keverednek legendás, mesés, hihetetlen dolgok, erkölcsileg értékes dolgokkal. Hát az a jó teológus, aki mitosztalanítja a Bibliát. Egy-két ilyen mitosztalanításról hallottam, hogy egy-két oldal maradt meg a Bibliából. Kedves hallgatók, ez nevetséges, és itt én is ludas vagyok abban, hogy egy kicsit elnevetgélünk. De hadd mondjam el önöknek azt, hogy a teológusok, amit tanítanak, azt tanulják a lelkészek. És amit a lelkészek tanulnak, azt hallgatják az emberek. És amit az emberek hallgatnak, most ki tudná folytatni? Abban hisznek. Igen, erről van szó. Abban hisznek. Dante ezt így mondta a középkorban, és a bárányok leget legelve üresen térnek meg aklaikba. Ugye most már nem nevetünk ezen. Hol van a lelki-szellemi táplálék? A bárányok leget legelve üresen térnek meg aklaikba. Ezt azért említem önöknek, mert Jézusnak ez a kijelentése, hogy eljövök hozzád, mint a tolvaj, ebben minden benne van. Ez egy súlyos elmarasztalás. Keresztényeknek azt mondani, hogy eljövök hozzátok, mint a tolvaj, a világ fiainak mondja ezt Jézus, akik nem törődnek ő vele. Hol itt a kereszténység? Hol lehet kereszténységről hallani? Tehát amit a teológia mutat, 1778 meg 1835, azt most már az emberek hiszik, mert igaza van az orosz filozófusnak, Berdyájevnek, akitől származik ez a tétel, hogy az eszmék mindig a társadalom felső rétegéből jönnek az alsóbb rétegekig. Az eszmék és a szokások is. Azt mondja Berdyájev, hogyha a papok mondanak valami eszmét, az egy évszázad után már minden közembernek a hite lesz. Amit fönt az arisztokrácia csinál, 100 év után már mindenki azt majmolja. És valóban így is van. a gondolkodó majom elmélete. Ugye? Az ember az utánzó majom. Sajnos ezek után már csak egy bírálata van Jézusnak. Azt hiszem, hogy megdöbbentőek ezek a kijelentések. Az utolsó bírálata Jézusnak úgy hangzik, és ez talán a legsúlyosabb és a legmegdöbbentőbb az 5. versben. Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az életkönyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt, és az ő angyalai előtt. Kedves hallgatók, mint hogyha Jézus Krisztus ismerne bennünket, és a mi mostani életünket is, és azt mondja Jézus Krisztus, ezek a világ legkomolyabb dolgai. Itt most az forog kockán, hogy most kitöröltetik a neved az életkönyvéből, vagy vallást teszek rólad az én mennyei atyám előtt. Hogy nem tudlak elfogadni, vagy pedig elfogadlak és képvisellek Isten előtt. Tehát mi a protestantizmusnak az 5. óriási fogyatékossága? Ez a proféciák ismeretének hiányából következő fogyatékosság. Hogy az ítéletről és az ítéletre való felkészülésről nem rendelkezik tiszta ismerettel. Hogy az ítélet mikor kezdődik el a mennyben, az Dániel könyve 8. fejezet 14. verse, idestova 2600 évvel ezelőtt megjövendölte. A Biblia szerint az ítélet elkezdődött már a mennyben, és nem is akármilyen mélységében az időnek, körülbelül 150 év, amit a Biblia mond, hogy már elkezdődött az ítélet. Amikor Istennél elkezdődik az ítélet első szakasza, az igazakon való ítélet, és az ítélet halad előre, és a meghalt igazakról folyamatosan rátér Krisztus az élő igazaknak a megítélésére, hogy most eltörlöm a nevét, vagy megvallom a nevét. Hogy most örök életet sajnos nem nyerhet, kitörlöm a nevét az életkönyvéből, vagy én megvallom az atya előtt, és oltalmat kérek rá a történelem befejező súlyos megpróbáltatásában, ami a 7 csapásnak az ideje. Már a következő levélben, a filadelfiai levélben megszólal ez, hogy az egész megpróbáltatás ideje az egész világra eljő. Ilyen közel van a vég. Tehát Jézus részéről itt az 5. elmarasztalás az, hogy a protestantizmusban az ítéletről és az ítéletre való felkészülésről és az életkereszténység itt a történelemben, a történelem végső időszakában, hogy ennek milyennek kell lenni, hogy legyenek emberek, akik Krisztust várják és másokat is fölrázzanak, mint egykor keresztelő János felrázott egy egész népet, hogy alkalmasak legyenek Jézus tanításainak a befogadására. Felrázni egy népet a történelem végén, hogy alkalmasak legyenek Jézus eljövetelének a fogadására. Protestantizmusban nem létezik. Kedves hallgatók, a protestantizmus azáltal, hogy elfogadta a racionalizmust, és hogy említettem, a 18. 19. században protestantizmus és racionalizmus egyé fonódott. Ettől a pillanattól fogva a protestantizmus, talán nem is tetszenek hinni, minek lett szálláscsinálója és legnagyobb propagátora? Az ateizmusnak. Sokan csodálkoznak ezzel, hogy protestáns egyházak és protestáns kijelentések mennyire közel állanak az ateistákéhoz, vagy Magyarországon is az elmúlt évtizedekben a legnagyobb diktatúra idején mely egyházak kötötték meg nagyon gyorsan és természetesen egy ateista rendszerrel a legnagyobb szövetséget, protestáns egyházak. A katolikus egyház tiltakozott, és mint egy hatalom a hatalommal szembeszállt. Protestáns egyházak olyan gyorsan beépültek, ne felejtsük el a múltat, ugye a szocializmus legnagyobb dicsőítői is ők voltak. A szószékekről, a folyóiratokból, a könyvekből áradt az, hogy tulajdonképpen mi egy célért küzdünk, a szebb jövőért. Vagyis Daniel Whiteby, igen, az egyik legfontosabb protestáns ember a 18. században, Daniel Whiteby, aki azt mondja, tulajdonképpen a Biblia is azt tanítja, hogy az a bizonyos 1000 éves időszak még itt a Földön fog bekövetkezni. Az emberiség halad, fejlődik, és bele fogunk nőni majd egy béke birodalomba, egy béke országba. Daniel Whiteby, és akkor utána Saint-Simon, utána Marx és Engels, és a kör teljes. Honnan vették a szegény szocialisztikus és kommunisztikus eszmék az elméleteiket? A protestantizmusból. Fejlődünk. És a világ történelmében elkövetkezik időszak, amikor kiegyenlítődnek a nemzeti ellentétek, vallási ellentétek. Lesz megoldás itt a Földön, és az ezer éves időszak itt a földi történelem keretén belül fog bekövetkezni. Ezt már egyszer a katolicizmus megkockáztatta Szent Ágostonnal, aki azt mondta, hogy az Isten országa már közöttünk van, és mindenki úgy gondolta a 4. századtól a 14. századig, hogy ez már az Isten országa. A protestantizmusról nem én mondom ki, hogy az ateizmus legnagyobb propagátora lett, hanem mondja ki most Reményik Sándor. Evangélikus költő volt.
1: Reményik Sándor, elkéstetek. Szó a protestáns teológusokhoz. Elkéstetek vele. Az igével, ki élet kenyere, ki evangélium és semmi más, nem tudás, művészet, magyarkodás, nem kultúra és nem pedagógia, nem eszköz többé, hanem cél maga. Ki szabad elvű emberség helyett Istennek állít magas trón helyett, kinek választó vize Jézus vére, a kárhozatra, vagy az üdvösségre. Ki minden ember eszményt kevesel, s az ifjakat magához vonja fel. Elkéstetek vele. Süket fülembe, hogy jusson bele, mit értsek belőle, ki hajdanában jártam egész másfajta iskolában. Nekem kongó szavak csupán ezek, ti azt mondjátok, ősi fegyverek, forgatták régi reformátorok, de eltemette százados homok. Már dédapám is homokon futott, pedig 1849-ben Tisza kerület szuperintendense, a trónfosztó szózathoz szót talál, s még Jézus Kossuth árnyékában áll, dördül hangja a lőcsei templomban, dacban sokkal inkább, mint alázatban. Nagyanyám kap tőle egy imakönyvet, mit haláláig buzgón levelezget. Ő használhatta német nyelvű tiszten, ein Gebetbuchfür aufgeklärte Christen. Elkéstetek vele, az igével, ki élet kenyere. Gyermekkoromból egy jelenet látom, apácák jönnek halkan, mint az álom, s előttük nagynéném az ajtót zárja, hallik puritán hangja kiáltása, pápista célokra mi nem adunk, protestánsok vagyunk. Hí, ez volt a ti teológiátok. Keveset hisztek, sokat protestáltok. A császár ellen, a pápista ellen, mindegy, csak protestálni kelljen. Elkéstetek vele az igével, ki élet kenyere. Sosem hallottam oly szavát apámnak, hogy volna foganatja imádságnak. Anyám is vette legfőbb példaképnek Jézust, szavát erkölcsi nevelésnek, de hogy ő Isten egyszülött fia, vagy esztelenség, vagy komédia. Ezt hallottam, de soha semmi mást. Hol keressem hát a vigasztalást? Nekem az egyház csak puszta keret, belementeni magyar lelkeket, s szolgálni magyar művelődést véle, mint tette apám s minden nemzetsége. Viszont rajtam teljessé lett az átok. Én már az Isten ellen protestálok, s egyéb hitet ugyan honnan vennék, mikor a hit is kegyelmi ajándék. Elkéstetek vele. az igével, ti élet kenyere. Ahhoz, mi néktek most régi új mérték, nemzedékekből veszett ki az érzék, rajtam nem segít a ti bartotok, kongó üres szó minden szavatok, süket szívembe, hogy jusson bele. Elkéstetek. Elkéstetek.

Kedves gyülekezet, mindenek előtt a jelenlévő gyerekek figyelmét szeretném kérni. Egy kis történetet mondanék el, amit magam is nemrég olvastam. És ez egy igaz történet arról, hogy Isten milyen eszközöket használhat fel arra, hogy embereket megkeressen és magához vezessen. Egy néniről szól, illetve inkább a kutyájáról. Ez egy hívő asszony volt, aki a szomszédos faluban lévő gyülekezetbe járt rendszeresen, és noha sokat imádkozott a családjáért, a családjából senki nem tartott vele. Fáradozott is értük, de se a gyermekei, se az unokái nem hajlottak rá, és nem is tudták tulajdonképpen, hogy hol van az a gyülekezet. Ő minden szombaton elkészült és elment a gyülekezetbe, egyedül a kutyája kísérte el. De a kutyája rendszeresen vele ment a gyülekezetbe minden szombaton. A gyülekezet előtt megvárta, és utána haza is elkísérte. Biztosan ismeritek a kutyáknak ezt a jó tulajdonságát, hogy szeretik a gazdáikat kísérgetni, és adott esetben meg is várják, és vissza is kísérik. Nekünk annak idején volt egy ilyen kutyánk, de volt egy őzikénk, aki ugyanezt tette, hogy kísérgetett bennünket a faluba, faluig, meg... Hát vissza nem mindig, mert ugye, ott kutyák gondoskodtak róla, hogy ne nagyon tudjon megvárni bennünket. De visszatérve ehhez a történethez, a néni imádkozott a családjáért, de nem érte meg azt, hogy bárki is elfogadta volna az ő hitét, meghalt. Viszont a halála után is ez a kutya szombat reggel, ugyanúgy, mint addig, elindult. És ezt minden szombaton tette. Minden szombaton reggel elindult, abban az időben, amikor szokott a nénivel együtt a gyülekezethez menni, és minden szombat délután jött vissza. És erre felfigyeltek a családtagok, hogy hová megy ez a kutya minden szombaton. És egyszer kifigyelték. Utána mentek a kutyának, és hát egészen addig, hogy a kutya ott megállt, illetve lecövekelt egy ház előtt, ott leült, leheveredett, és hát onnan nem mozdult. És a családtagok ott figyeltek egy darabig, és a házból énekszó hallatszott, ami nagyon megragadta őket, és bementek ebbe a házba. Ez volt a gyülekezet. Ide járt ez a kutya minden szombaton, a néni halála után is, és így vezette el a családtagokat a gyülekezetbe, úgyhogy a családtagjai is, a néni halála után ugyan, de mégis a kutya által oda találtak a gyülekezethez. Tehát látjátok, hogy az imádság akkor sem vész kárba, hogyha valaki nem tapasztalja rögtön az eredményét, és ha embereken keresztül valakit a Jóisten nem tud megszólítani, akkor megszólítja másképpen, mint itt ebben a történetben is, ezáltal a kutya által vezette el őket a gyülekezethez. Most pedig kérném az egész gyülekezet figyelmét. Két igét szeretnék olvasni bevezetőként. Az egyik János első levelében található. Tehát János első levele, 4. fejezetének a 10. versét olvassuk el, ahol a következő igét találjuk. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Azt hiszem, nem ismeretlen ez az ige, illetve maga az esemény se, amire János apostol utal. De miről beszél itt az apostol? Miért mondja azt, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szeretjük az Istent? Ez már csak válasz egy másik szeretetre. Ezt mondja, hogy abban van a szeretet, az az igazi szeretet, és onnan ered tulajdonképpen a szeretet, ahogyan ő szeretett minket. És ez a szeretete abban is megnyilvánult, hogy az ő egyszülött fiát odaadta áldozatul a mi bűneinkért. A másik ige, amit szeretnék idézni, a Rómabeliekhez írott levél 12. fejezetének az első verse, ami szintén egy ismert igei rész, és a kettőt együtt fogjuk majd átgondolni. Tehát a Rómabeliekhez írott levél 12. fejezetének az első verse. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.
Hát láttuk az előző igében, hogy Isten áldozatáról van szó, az Isten szeretetéről, amire azt mondhatnánk, hogy felett áll mindennek, hiszen az ő egyszülött fiát adta. Így is megfogalmazza a Biblia, ugye Pál apostol a római levélben, hogy aki az ő egyszülött fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Tehát, hogy ebben azt akarta kifejezni Isten, hogy a legtöbbet, a legnagyobbat adta, illetve hát, hogy mindent nekünk akar adni. Tehát az Isten áldozata, az Isten szeretete olyan, ami nem tart vissza semmit. Ő önmagát adta. Nem valamit adott nekünk. Ugye sokszor sajnos az ember hajlamos arra, hogy így, hogy mondjam, így elaprózzuk az Isten szeretetét. Hogy hát igen, Isten adott nekem bizonyos dolgokat. Igen, vannak az Istennek ilyen ajándékai is, de ne felejtsük el, hogy ez csak ráadás. Ez mind csak ráadás. Mert ő a legtöbbet, ő mindent odaadott önmagában. És ezért mi az, amit tőlünk kér viszonzásképpen? Itt a római levélben ezt olvastuk, hogy ha ezt tudjuk, ha ezt megértettük, akkor mi is szánjuk oda önmagunkat. Tehát ezt mondja, szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. De ez csak válasz az Isten áldozatára. És itt szeretnék egy néhány gondolatban kitérni az ószövetségi áldozatokra. Nemrégen írt egy olyan felismerés, Mózes harmadik könyve első fejezeteit olvasva, ugye nem sokszor nehezen olvasható résznek tartjuk ezeket, vagy nem szívesen olvassuk, ugye ott az áldozatok részletes leírásaival találkozhatunk. De mégis nyilván nem véletlen, hogy ezek benne vannak a Szentírásban, sok mindent megtanulhatunk ezeken keresztül. Mindenek előtt nem is innen, hanem Mózes második könyve 29. fejezetéből szeretnék idézni, hogy az egész ószövetségi áldozati rendszernek mi volt az alapja, amit minden nap, reggel és este újra és újra ismételniük kellett. Tehát Mózes második könyve 29. fejezetében olvassuk a következőket. Itt a 38. verstől a 45-ig. Ez pedig az, amit áldoznod kell az oltáron. Esztendős két bárányt minden nap szüntelen. Az egyik bárányt reggel áldozd meg, a másik bárányt pedig áldozd meg este. És az egyik bárányhoz végy egy tized lisztlángot, egy negyed hinnyi sajtolt olajjal vegyítve, italáldozatul pedig egy negyed hinnyi bort. A másik bárányt este áldozd meg, ugyanazzal az étel és italáldozattal. Készítsd azt minden reggel. Kedves illatú tűzáldozattul az Úrnak. Szüntelen égő áldozat legyen az a ti nemzetségeitek között, a gyülekezet sátorának ajtajánál az Úr előtt, ahol megjelenek néktek, hogy veled ott szóljak. Ott jelenek meg az Izrael fiainak, és megszenteltetik az én dicsőségem által. És megszentelem a gyülekezetnek sátorát és az oltárt, Áront és az ő fiait is megszentelem, hogy papjaim legyenek. És az Izrael fiai között lakozom, és nékik Istenük leszek. Ugye ez az az áldozat, amit a papoknak minden nap be kellett mutatniuk reggel és este. Látjuk az előírásban, hogy itt minden esetben bárányáldozatról volt szó, minden esetben esztendős bárányt kellett hozniuk. Ugye ez volt a húsvéti báránynak a rendtartása is. Ez a makulátlan, fiatal bárány a Biblia szerint mire utalt előre, kire? Ugye, a mi áldozatunkra, az Istennek ama bárányára, aki elveszi a világ bűneit. És még valamit mellé kellett tenniük, itt olvasunk erről is, ugye liszt, olaj,

Képek. És ezzel mit akart Isten kifejezni? Először is azt, hogy ő ajánlja föl a szövetségét az ő népének, mégpedig azáltal, hogy ő ad, ő hoz áldozatot, és hogy ezt reggel és este ismételniük kellett, hogy ezt soha el ne felejtse Izrael népe, hogy enélkül az áldozat nélkül, Krisztus áldozata nélkül nekünk nem lehetne az Isten elé járulnunk. Nem lakhatna közöttünk, ugye itt így fejeződik be ez az ige szakasz, és az Izrael fiai között lakozom, és nékik Istenük leszek. Tehát egyáltalán ez a feltétele annak, hogy Isten gondot viselhessen ránk, hogy ő a naponkénti gondoskodását bizonyíthassa a mi életünkben, és hogy mi hozzájöhessünk, mint a mi atyánkhoz. Ez az, ami az alapja volt az egész áldozati rendszernek. Ugye sokszor, amikor az áldozatokról van szó, nekünk csupán, vagy legtöbbször, legalábbis a bűnért való áldozat jut eszünkbe. Ugye az, hogy amikor az ember megbánta a bűnét, akkor mit kellett tennie, majd erre is szeretnék kitérni. De amikor Mózes harmadik könyvét elkezdi az ember olvasni, érdekes módon nem ezzel találkozik. Az Isten áldozatára, az Isten szeretetére való válaszunk nem azzal kezdődik, hogy hozzuk a bűneinkért az áldozatot. A bűneinkért Isten meghozta az áldozatot. Majd szeretnék, ahogy említettem is már, kitérni a bűnért való áldozat kérdésére is, de figyeljük meg, hogy Mózes harmadik könyve első fejezetei milyen áldozatokat sorolnak föl. És ezzel tulajdonképpen egy sorrendet is felállít az ige, hogy mivel kellene nekünk válaszolnunk az Isten értünk hozott áldozatára, Isten irántunk való szeretetére, elsősorban mivel kellene válaszolnunk. Tehát így olvassuk Mózes harmadik könyve első fejezetében, illetve hát nem szeretném most itt olvasni végig a leírásokat. Látjuk már a feliratban, hogy miről van szó. Az legelső, a felsorolt áldozatok közül az egészen égő áldozat volt. Ez különbözött a bűnért való áldozattól, különbözött a többitől is. Az egészen égő áldozat, ugye azért is nevezték így, mert teljesen mindenestől el kellett égetni az oltáron ezt az áldozatot. Tehát úgy, ahogy volt. Illetve valamit tenni kellett vele. Ugye, ahogy említettem, és nem szívesen olvassa az ember ezeket a részleteket, mert hát ugye ránk már nem vonatkozik, meg hát nem is értjük, hogy ott mi miért történt. Ugye ott föl kellett, hogy darabolják a papok, és hogy ott még mit tegyenek vele. De azért fölfigyelhetünk egy mozzanatra, ami nem is olyan lényegtelen. Ennél az egészen égő áldozatnál arra, ugye a 13. versben mondja, hogy hát ugye nyilván ahogyan ezt a feláldozott állatot darabjaira bontották, utána ezt mondja, a belet és a lábszárakat mossa meg vízben. A pap pedig áldozza meg az egészet, és füstölögtesse el az oltáron égő áldozatul. Ez a tűzáldozat kedves illatú az Úrnak. Ugye nem különös ez, mikor arra gondolunk, hogy egészen égő áldozat, hát tegyék rá az egészet az oltára úgy, ahogy van, és égjen el, nem? Még itt ugye földarabolni, meg megmosni. Hát miért volt erre szükség? Nem az a lényeg, hogy megölték és elégették? Tulajdonképpen erre is utal az ige, az új szövetségben is, hogy vajon minek a jelképe lehetett. Próbáljuk meg átgondolni, az egészen égő áldozat mit jelképezhetett? Mivel kellene nekünk válaszolnunk az Isten értünk hozott áldozatára? Ugye viszont áldozattal, de azzal, hogy igen, önmagunkat adjuk, mégpedig teljesen. Tehát nem csak egy bizonyos részünket adjuk. Nem csak a kezünket adjuk az Istennek, vagy nem csak a fejünket adjuk az Istennek. Nem csak a fülünket adjuk neki, vagy a szánkat, hanem azt mondja, hogy minden részével együtt áldozd föl az Úrnak. Tehát nyilván azért is részletezi ezt, mondom, hogy az embernek talán ez nem mond sokat, vagy olyan furcsa, hogy miért kell ezt itt mind leírni. Igen, azért, mert mi hajlamosak vagyunk erre, hogy az Úré vagyok, de kivéve. Ugye kivéve bizonyos dolgokat az életemből. Igen, én szolgálok Istennek, kivéve. Ugye kivéve az időm bizonyos részét, azt nem adom neki. Tehát itt arról van szó, hogy mindenestől, minden testrészünkkel,

külső-belső szerveinkkel együtt, mindenestől az Istennek szánjuk, szenteljük-e magunkat. Az Isten áldozatára ez a legelső válaszunk kellene, hogy legyen. Hiszen azt mondja János apostol is, ugye már idézett levelében, mikor beszél arról, hogy igen, van lehetőségünk a bűnök elrendezésére, de utána azt mondja, hogy atyám fiai, ezeket azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Tehát, hogy mindenek előtt mi azért szánjuk oda a mi életünket, szemünket, fülünket, kezünket és minden testrészünket Istennek, hogy ne vétkezzünk, nem azért. Tehát szánjuk oda magunkat teljesen az Istennek. Ahogyan olvastuk a második bevezető igényben, hogy a ti testeiteket is szánjátok oda az Istennek. Kedves áldozatul. És hogy vajon mire vonatkozott ez, hogy meg kellett mosni kívül belül azt az állatot? Tehát nem csak kívül, mert ugye azzal még egyet értenénk, hát ugye nem egészen tiszta az az állat, hogyha ott hajtották a porban, meg hát sok mindenbe beleléphet, hogy még azt megmosták, bár hát elégett volna úgy is. Tehát miért kell megmosni, mikor úgy is elégetik? Hát miért kellett vajon megmosni a lábát is? Miért kellett megmosni a belső részeit? Vajon mire utalhatott ez a szigorú rendtartás, hogy az egészen égő áldozatnál kívül belül meg kellett mosni? A második korintusi levél 7. fejezetéből hadd idézzem Pál apostol szavait, hát Korintus beliekhez írott második levél, 7. fejezetének az első verse. A következőt olvassuk. Mivel hogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vivén véghez a mi megszentelésünket. Tehát értjük, hogy miért kellett az egészen égő áldozatot kívül is, meg belül is megmosni? Hát mert kívül is és belül is tisztátalan. Az ember is. Nem csak az az állat. Nem az a lényeg csak, hogy elégjen, hanem az a lényeg, hogy az tiszta legyen. Amit mi az Istennek adunk, az ne legyen megfertőzve. Rosszal, bűnnel. Tehát mi erre is hajlamosak vagyunk, hogy Uram, hát itt vagyok, bűnösen, ahogy vagyok, és hát fogadj el engem, hát ha tudsz használni, ugye sokszor még hozzáteszik, hogyha így is tudsz használni, hát megköszönöm neked, de hát én ilyen vagyok. De vajon vágyunk-e arra, hogy ne ilyenek legyünk? Hát ne így használjon föl bennünket, hanem hogy tisztítson meg mindenek előtt. Tisztítson meg belül, tisztítson meg kívül. Sőt, mi segítünk-e neki ebben? Vagy azt várjuk, hogy majd ő megtisztít? Mert itt azt mondja Pál apostol, hogy tisztítsuk meg magunkat. Hát nagyon sok dolog van, amiről bizony mi tehetünk, és amit bizony mi is el tudnánk távolítani az életünkből. Tehát amit mi megtehetünk, azt Isten soha nem fogja helyettünk megtenni. Minden testi és lelki tisztátalanságtól tisztítsuk meg magunkat, hogy méltó áldozatot hozhassunk Istennek. Mert az ő áldozata tökéletes volt és tiszta. Krisztus kívül és belül is tisztán adta oda az életét, értünk. És ezért ezt várja tőlünk is, hogy minden külső és belső tisztátalanságtól, minden testi és lelki tisztátalanságtól tisztítsuk meg magunkat. Nyilván itt nem arról van szó, hogy ugye az ember, hogy mondjam, bűntelen lehet csak, aki oda áldozza magát Istennek. Értjük azt, hogy mi az a tisztátalanság? Ugye amikor mi magunk is tudjuk, megtűrünk magunkban gonosz gondolatokat, irigységet, bármi mást, kívül-belül tudjuk mi azt nagyon jól, hogy mi minden helytelen az életünkben, nem? Mi minden tisztátalanság van ott. Nem arról van szó, amit nem tudunk. Még olyan is marad bőven az életünkben. Itt olyan dolgokról beszél, amikről már tudunk, amire már az Isten figyelmeztetett, netán valaki más is figyelmeztetett, és mégse tisztítottuk meg magunkat. Eltűrtük magunkban ezeket. Istennek így is jók vagyunk. Ő így is elfogad bennünket. Tehát gondolkozzunk el ezen. Méltó áldozat-e az, hogyha ezt mondjuk, hogy hát Isten így is elfogad. Isten azt fogadja el, aki megtisztítja magát minden gonosz gondolattól és tisztátalanságtól. Aki nem él vissza azzal, hogy Isten a szeretet, hanem arra törekszik, hogy valóban minél alkalmasabb
szolgája lehessen Istennek. Ebben biztosak lehetünk, hogy Isten segíteni fog nekünk, hogyha kérjük. Hogy Uram, szeretném magamat neked adni, de nem így. Nem ilyen bűnösen, nem ilyen tisztátalan módon szeretnék élni. Szeretném, hogyha te megtisztítanál. Szeretném, ha ebben segítenél nekem. Nyilvánvaló, hogy szükségünk van az ő segítségére. De ha nincs bennünk ez a készség sem, akkor nem várhatjuk, hogy úgy automatikusan megtisztulunk. Tehát talán értjük az égő áldozatnak az értelmét, és hogy miért ez volt az első. Mert az Isten áldozatára nem az a legelső, hogy vétkezünk, és utána hozzuk a bűnért való áldozatot, hanem az az első, hogy nem akarunk vétkezni, Istenem. Nem akarok vétkezni, mert te olyan árat fizettél a bűnökért, és ezért nem akarok vétkezni, mert nem akarok rád szégyent hozni. És nem akarok tisztátalan áldozatot adni neked, hanem tisztát, és ezért kérem, hogy tisztíts meg, és szabadíts meg a bűnöktől. És hogyha visszalapozunk Mózes harmadik könyvéhez, ott azt látjuk, hogy még a következő áldozatfajta sem a bűnért való áldozat. A második fejezetben az ételáldozatokról beszél. Ezen úgy talán túl szoktunk haladni, mert hát ételáldozat, hát a Jóistennek nincs szüksége ételre. Tehát miért kellett, hogy vigyenek az Ószövetség idején ételáldozatot? Ezt az Úr meg is magyarázta az ő népének. Az egyik Zsoltárban olvashatjuk, hogy én nem éhezném. Ha megéhezném, akkor nem neked szólnék, hogy hozzál nekem valami ennivalót. Hát enyém a föld és ennek mindene. Tehát nem azért kellett vinni az ételáldozatot, hogy tényleg azt, ugye Isten táplálására, hanem ezzel is kifejeztek valamit, mint az egészen égő áldozattal. Arra se Istennek volt szüksége. Az ételáldozat miből állt? Itt is találkozunk a liszttel, az olajjal, a szőlőlével, plusz találkozunk a sóval, és a sónál majd fogom is idézni, hogy ott külön van egy megjegyzés, hogy ez mit jelent. És kovász és méz nem kerülhetett az ételáldozatba. Ezen kívül azt is látjuk, hogy az ételáldozatot nem kellett egészen megégetni, csak egy maréknyit belőle. Tehát csak szinte jelzésképpen tették az oltárra elégetni azt az ételáldozatot, hanem a többit a papoknak adták. Tehát a papok kellett, hogy elfogyasszák ezt az ételáldozatot. Tehát tulajdonképpen mit is fejezett ki az ételáldozat? Vagy egyáltalán miért volt szükség még kiegészíteni az egészen égő áldozatot, hiszen ott azt látjuk, hogy ott az ember egész lényét odaadja Istennek. Az ételáldozatban viszont mit hozott? Ugye az ő munkájának gyümölcsét, az anyagi javaiból hozott. És azt abból csak egy maréknyit tett az oltára, hogy mondtam, hogy jelzésképpen, hogy ezt Istennek szánja, de mivel Istennek nincs szüksége ugye erre a táplálékra, ezért az ő művének adja. Tehát mit érthetünk meg ebből, és abból is, amit most talán akkor olvasnék is, amit a sóval kapcsolatban mond. Tehát itt a második fejezet 13. versében olvassuk, minden te ételáldozatodat pedig sózd meg sóval, és a te ételáldozatodból soha el ne maradjon a te Istened szövetségének sója. Minden te áldozatodhoz sót adj. Érdekesen hangzik, hogy meg kellett sózni sóval, hát sótlan ételt Isten nem fogad el. Ugye ez a rövid lényeg ennek, vajon miért nem? Ugye a só is jelkép a Bibliában, Jézus is használja ezt a jelképet, mikor azt mondja, hogy ti vagytok a föld sói. Egy másik esetben azt mondta a tanítványoknak, hogy legyetek békében egymással, és legyen bennetek só. Hát ezekből az ígékből látjuk, hogy igen, ez jelkép. Ugye a sónak két szerepe is van, az egyik a tartósító, a másik az ízt adó szerepe. És Ellen White is ír erről a Gondolatok a hegyi beszélő című könyvben, hogy a só tulajdonképpen a lényeget jelképezi, Krisztusnak a jellemét és a Krisztus szeretetét, mert enélkül bármit teszünk is, értelmét veszíti. Tehát, hogyha visszatérünk az ételáldozatra,
hogy ha mi az anyagi javainkból adunk Istennek, akkor azt mindenképpen sóval fűszerezve kell adnunk. Tehát mit jelent ez? Hogyha nem szeretetből tesszük, nem szeretetből adunk, akkor nincs semmi értelme. De azt mondta itt az ige, hogy ez a te Istened szövetségének sója. Isten milyen szövetséget kötött velünk emberekkel? Érdekszövetségben élünk az Istennel? Vagy pedig szeretett szövetségben? Ugye itt tévednek el sokan, nem adásvétel alapon működik az Istennel való szövetségünk. Ez nem érdekszövetség. Ez nem úgy működik, mint az emberek közötti kapcsolatok, hogy én adok valamit, ezért várok ezt és ezt a másiktól, vagy fordítva. Itt, ha nem is tárgyszerű vagy anyagi dolgokról van szó, akkor is így működnek sajnos az emberi kapcsolatok. Ugye ilyen viszonzásos alapon, hogy ennyit adok, annyit várok. És itt ezt mondja, hogy a só ne hiányozzon, itt nem erről van szó. Istennel kapcsolatban ez nem adásvétel kérdése. Hogy én most adok, Kain tette ezt, hogy adott az Úrnak. Ugye ő úgy gondolta, hogy ad ajándékot az Istennek. Itt nem arról van szó, hogy mi valami ajándékot adunk az Istennek. Itt arról van szó, hogy a szeretetünket fejezzük ki. Azzal is, hogyha javainkból adunk. És ez igazán nem mindegy, még ha egymásnak adjuk akkor se, hogy a szeretettel adjuk, vagy nem. Még ha a szegényeknek, rászorulóknak adunk, akkor sem mindegy, hogy hogyan adjuk. És erről a Biblia is beszél. Ha úgy odavetjük nekik, ha olyan megalázó módon segítünk, ugye nyilván akinek még van önérzete, az nem is szívesen fogadja el ilyen esetben. Jézus soha nem ezt tette, soha nem alázott meg senkit azok közül, akiket az emberek amúgy is megaláztak. Ezért mondták róla, hogy a bűnösök és vámszedők barátja. Mert ők barátként bánt ezekkel az emberekkel. De visszatérve az ételáldozatra, amit Istennek adunk, illetve tulajdonképpen úgy adjuk Istennek, hogy kifejezzük, hogy igen, ezt Isten iránti hálából adjuk, de embereknek adjuk mégis. Mint ahogyan ők is embereknek adták. Az Isten művére szánták, és a papoknak kellett elfogyasztaniuk. Tehát amikor mi bármit adunk anyagi javainkból az Isten művére, azt szeretetből kell, hogy adjuk. Isten iránti hálából kell, hogy adjuk. A szeretet szövetség miatt. És nem azért, mert ezt kell tenni, nem azért, hogy elismerjenek bennünket, nem azért, hogy lássanak bennünket, ahogyan Jézus is kiemelte, ugye az adakozóknál és a szegény özvegyasszony esetében is. Tehát nem ezért, hanem az Isten iránti szeretetből és hálából. És hogyha tovább folytatjuk, ugye Mózes harmadik könyvénél a harmadik fejezet még mindig nem a bűnért való áldozatról szól. Ugye látjuk, hogy mi mindent tart fontosabbnak Isten? Sőt, hogyha ezek megelőzik a bűnért való áldozatot, akkor valószínű már kevesebb bűnért való áldozatra lesz szükség. A hála áldozat következik. Ugye itt megint csak kérdezhetnénk, miért az eddigiek mik voltak? Az egészen égő áldozat, az étel áldozat. És hát miért volt szükség még külön hála áldozatra is? Itt a harmadik fejezet, ugye ezt részletezi, hogy miből állt a hála áldozat, és mikor hozták ezt az áldozatot. Tehát ez nem kötődött se valamilyen időponthoz vagy eseményhez, hanem önkéntes volt, és akkor hozott valaki hála áldozatot, ha az ő esetében, az ő életében valami történt. Valami különleges dolog, amit szeretett volna megköszönni Istennek, akkor hozott hála áldozatot Istennek. És ennek az volt a rendje, hogy elhozták Isten színe elé, és ott közösen az Isten színe előtt kellett elfogyasztaniuk hozzátartozóikkal, barátaikkal együtt. Ez megint más, mint az ételáldozat, meg más, mint az egészen égő áldozat, ugye? Más szerepe volt. Gondolkozzunk el ezen egy kicsit, és hogy vajon a mi életünkben ez mit jelent. Hogyha valamiért különösen hálásak vagyunk, valami imádságunkat Isten meghallgatja, akkor ezt tulajdonképpen meg kellene ünnepelnünk, ez szerint az áldozat bemutatási útmutatás szerint. Mégpedig az Isten színe előtt.
másokkal megosztani ezt az örömünket és ezt a hálánkat. Úgy megosztani, hogy az Isten színe előtt együtt vagyunk, és beszélgetünk erről. Nyilván ezt is jelentette az, amikor ugye ebben a rendtartásban olvassuk azt, hogy együtt és az Úr színe előtt tegyék ezt, és egyék meg. Most nem akarom itt részletezni, hogy mi mindent kellett ott tenni, meg elfüstölögtetni. Ezt is érdemes átgondolni, ugye itt a kövérjéről, belső részeiről volt szó, tehát amit ne egyenek meg. Ne fogyasszanak el, hanem ezt égessék el. De a lényege ennek a hála áldozatnak, hogy ők együtt örvendezzenek az Isten színe előtt. Ugye ez is ritkaság, illetve hát nem nagyon gyakoroljuk. Amikor úgy vagyunk együtt, nem azért, mert most itt kell lenni, mert szombat van és ige hirdetés van. Nem azért, mert ugye bizonyos alkalmak vannak. Milyen jó lenne, hogyha ezt bevezetnénk. Hogyha valaki egy csodálatos tapasztalatot átél Istennel, akkor azt megpróbálná úgy megosztani másokkal, hogy meghívná a barátait, az ismerőseit, rokonait, testvéreit, hittestvéreit főként, elmondaná nekik ezt a nagy örömét, megosztaná velük, ugye itt azt mondja, hogy közösen egyék meg, tehát egy közös étkezésen, de ez nem dinom-dánom, hanem ez az Isten dicsőítése lenne. Az egymással való közösségben az Istenre emlékezünk, az Isten nagy tetteit dicsérjük. Tehát ez már nem nagyon szokás. Milyen jó lenne, hogyha bevezetnénk, szokássá tennénk, hogyha kiki ezt gyakorolná közülünk, hogy ezzel is megerősítenénk egymásban is azt, hogy egyrészt ugye Istennek milyen hatalma van, és mennyire szeret bennünket, másrészt ez erősíteni a testvéri közösséget is. Tehát látjuk, hogy az első három áldozat az egészen más jellegű volt, és nem bűnért való áldozat volt. És azért említettem azt, hogy lehetséges, hogyha mi is ezt igazán komolyan vennénk. Ha nem is úgy gyakoroljuk, mint az Ószövetség idején. De komolyan vennénk azt, hogy én odaszánom magamat mindenestől Istennek. Komolyan venném azt, hogy az anyagi javaimat is odaszánom Istennek, mégpedig szeretetből és hálából. És komolyan vennénk azt is, hogy mindig megemlékezünk az Isten nagy tetteiről, és ezt megosztjuk másokkal is. Akkor talán kevesebbszer lenne szükség a bűnért való áldozatra. De ami itt ezután következik, még ez is elgondolkodtathat bennünket, hiszen a negyedik fejezet a tévedésből esett bűnökről szól. Tévedésből esett bűnökért való áldozat. Szinte mintha azt mondaná ezzel az Úr, hogy hát ezen a háttéren, tehát hogy a Jóisten ennyi mindent tett értünk, és hogy mi ezért hálásak vagyunk, és odaszánjuk magunkat, tévedésből azért mégis előfordulhat, hogy követünk el bűnöket. És itt leírja részletesen, hogy mit tegyenek akkor, hogyha tévedésből valaki vétkezik. Tehát a tévedésből való bűn olyan, amit egyrészt nem tud az ember akkor, amikor elköveti, másrészt lehet, hogy rögtön nem is ismeri föl, csak később valamikor rádöbben, hogy én nem jól tettem valamit. Hát biztosan ismerjük ezt a dolgot. Nem is tartjuk bűnnek nagyon sok esetben, nem? Hát mert nem akartuk. Hát ez olyan véletlen volt. Hát ugye magunk is csodálkozunk rajta, hogy hát tényleg nem így kellett volna. Isten eszünkbe se jut, hogy ezt el kell rendezni. És ráadásul, ha elolvassuk ezt a fejezetet, akkor azt látjuk, hogy ugyanúgy kellett elrendezni, mint az egyéb bűnökért való áldozatot. Ugyanúgy kellett vinni az áldozati állatot, hogy így mondjam, nem kisebb értékű áldozati állatot kellett vinni, nem kevesebb fáradtsággal ugyanoda föl kellett vinni az áldozati állatot a jeruzsálemi templomba, ugyanúgy rá kellett tenni az ember kezét az áldozati állat fejére, és rávallani azt a bűnt. És hogy itt mi mindent részlet ez a Biblia, amit, ahogy említettem, hogy nem tartunk igazán bűnnek, hogy milyen tévedésből esett bűnökért kellett áldozatot bemutatni. Például ilyeneket sorol föl,
már az 5. fejezetben. Ha valaki vétkezik azzal, hogy hallotta a káromló beszédet, és bizonyság lehetne, hogy látta vagy tudja, ha meg nem jelenti azt, hordozza az ő vétségének terhét. És gondoljuk csak át ezt. Tehát ezt mondja, hogy ha valaki hallotta a káromló beszédet, tehát nem ő szólta, hallotta, és nem jelenti meg. Nem szól róla, nem figyelmezteti az illetőt se. Mit mond ezzel? Hordozza az ő vétségének terhét. Mert ugye magára vette ezzel azt a bűnt. Tehát gondolunk erre, hogy ezért áldozatot kellett bemutatni, ugyanúgy, mint a tudatos bűnökért. Ugye ezt úgy igyekszünk elfelejteni, hogy hát ez nem is problémát, nem vagyok felelős érte. A következő, vagy ha valaki illet akármely tisztátalan dolgot, akár tisztátalan vadnak, akár tisztátalan baromnak, akár tisztátalan féregnek holttestét, és nem tud arról, hogy tisztátalanná lesz és vétkezik. Sorolja tovább. Tehát, hogyha valami tisztátalan dolgot érintett valaki, és nem tud róla, hogy most ez által tisztátalanná. Gondolkodjunk csak el ezen egy kicsit. Tehát nem evett belőle, csak érintette. Mire vonatkozhat ez a mi esetünkben? Mennyi tisztátalan dolog van körülöttünk, amit nem követünk el, de érintkezünk vele, nem? Mégpedig egész közelről sokszor. Bekapcsoljuk a tévét, nagy élvezettel végignézzük, nem követjük el. De tisztátalanokká lettünk. Tehát higgyük el, amit itt a Biblia mond. Tisztátalanokká lettünk, mert érintkeztünk azzal a tisztátalan dologgal, tehát tulajdonképpen megfertőzött bennünket akkor is, hogyha én azt nem akartam, vagy nem úgy akartam, vagy nem akarnám elkövetni. Tehát tulajdonképpen ezt is ugyanúgy el kellene rendeznünk Istennel. Érintkezünk a tisztátalan dolgokkal napról napra. Jó lenne, ha nem érintkeznénk, ha minél kevesebbet érintkeznénk. De ha mégis, akkor ez tudatosuljon bennünk, hogy tisztátalanok lettünk. Mert a gondolataink nem lettek tisztátalanok? Hát nem tudom, ki az, aki annyira meg tudja őrizni magát, amikor érintkezik ezekkel a tisztátalan dolgokkal, hogy a gondolatai nem téríti el különböző irányokba. Aztán következő, vagy ha valaki hirtelenkedve tesz esküt az ő ajkaival, rosszra vagy jóra. Akármi az, amire hirtelenkedve esküszik az ember, ha nem tudott arról, de azután megértette, hogy azok közül valamelyikben vétkezett. Hirtelenkedő beszéd melyikünkre ne lenne jellemző? Azt mondja, akár a rosszra, akár a jóra. Valamit nem gondoltuk át. És utána meggondoljuk, hogy hát nem így gondoltam. Szóval ezt nem kell komolyan venni. És erre mit mond? Hordozza a vétségének terhét, és hozzon áldozatot. Tehát így olvassuk itt az 5. fejezet 17. versében még. Hogyha vétkezik valaki, és cselekszik valamit az Úrnak valamely parancsolata ellen, amit nem kell cselekedni, ha nem tudta is, vétkessé lesz, és hordozza az ő vétségének terhét. Ez mit jelent? Hát egy nagyon egyszerű képpel kifejezve, hogyha pocsolya van az úton, és én véletlenül belelépek, a végeredmény szempontjából, ugye nem mindegy, beleléptem, és sáros lettem, ugye? Most, hogy én szándékosan léptem-e bele, vagy véletlenül, mondom, a végeredmény szempontjából teljesen mindegy. Tisztátalanná lettem, ahogyan itt mondja is az ige. Tehát itt erről van szó, ezt kell megértenünk. Itt nem csak a tudatos bűnök azok, amelyektől meg kell szabadulnunk. Minden bűntől meg kell szabadulnunk. Hát, hogy elég furcsa lenne az, hogyha a gyereknek csak azokat a részeik mosnánk meg, amit tudatosan piszkolt össze, nem? Furcsán néz neki a gyerek is. Meg csak azokat a ruháit mosnánk ki, amit tudatosan piszkolt össze. Hát nem, itt arról van szó, hogy bárhogyan, bármilyen módon szennyeztük be magunkat, ezt mondja, hogy hordozza az ő vétségének terhét, egészen addig, amíg el nem rendezi. Tehát itt a következő vers már az, hogy hozzon a nyájból egyéb kost, vallja meg a bűnét, és akkor majd megbocsátatik neki. És mindezek után
ugye következik az ember elleni bűn elrendezése a 6. fejezetben, és ennek is van nagyon sok tanulsága mi számunkra. Nem hiába mondta azt Jézus ugye, a hegyi beszédben, hogy ha valaki Isten elé járul, és eszébe jut, hogy elrendezetlen dolga van az ő atya fiával, akkor hagyja ott az áldozatot, menjen el, és béküljön meg előbb az atya fiával, és utána jöjjön az Isten elé. Hát így volt az ószövetségi rendtartás is. Mielőtt az áldozatot bemutatta volna, el kellett rendeznie az embertársával a bűneit. 6. fejezet első verseiben erről olvasunk. Tehát azt mondja, ha hűtlenséget követel valaki az Úr ellen, tudnélik eltagadja fele barátjának rábízott vagy kezébe adott holmiát, megrabolja vagy zsarolja fele barátját, vagy ha elveszett holmit talált és eltagadja, ugye érdekes dolgokat sorol föl, hogy ugye egy egyenlőségjelet tesz ezek közé, vagy ha valami miatt hamisan esküszik, ugye ez nem anyagi károkozás, hogyha valaki valami miatt hamisan esküszik, tehát hazudik, rosszat mond a másikra. Akármi is az, amit az ember úgy cselekszik, hogy vétkezik vele, mivel hogy azért bűnössé lett és vétkezett, térítse vissza az elrablottat, amit rabolt, vagy a zsaroltat, amit zsarolt, vagy a reábízottat, ami reábízatott, vagy az elveszettet, amit megtalált, vagy akármi legyen, amire hamisan esküdött, fizesse meg azt teljes értéke szerint, és hozzá toldva az 1/5 részét, adja azt annak, aki volt bűnbevallásának napján. Tehát mi az igazi elrendezés? Nem csak annyi, hogy adja vissza. Ezt mondja, hozzá toldva az 1/5 részét úgy adja vissza, hogy így mondjam, kamatostul adja vissza. Mégpedig miért szól így a rendtartás? Nyilván többnyire mi nem anyagi kárt szoktunk okozni egymásnak, hanem másfajtát. Most ilyen esetben mit jelent ez az 1/5 rész? Azt mondja, na jó, ne haragudj, de hát azért te is ugye hibás voltál benne, mert ugye úgy szóltál, hogy nem kellett volna ez elrendezés. Na jó, hát nem haragszom, de azért ugye ez nagyon jó elrendezés ez a gyülekezet, hogy nem kell találkoznunk se egymással, tehát ha jövünk, akkor az egyik ideül, a másik odaül, és akkor el van rendezve. Tehát ez elrendezés. Ez az 1/5 rész hozzáadása vajon mit jelent? Hogy igen, jobban ki kell fejeznünk a másik iránt a szeretetünket, mert sérülést okoztunk. Megsebeztük a másikat. A sérülés gyógyításához nem elég az, hogyha visszavonom. Kihúzom a kést belőle. Ugye ez nem elég még ahhoz, hogy meggyógyuljon. Ehhez kell valami plusz is. Azért azt hiszem, akik családban élnek és vannak konfliktusok időnként, ott azért tudjuk, hogy ez így van. Ugye, hogy egy kicsit tényleg jobban kell olyankor odafigyelni a másikra, amikor el akarunk rendezni valamit. Szóval egy kicsit gyógyítani kell azokat a sebeket. És Isten még erre is gondolt, hogy mi embertársainkkal úgy rendezzük el, ami elrendezni valónk van, hogy az valóban érezze, hogy megbántuk, és ne azt lássa, hogy hát ezt most már muszáj megtenni, most már jön az úrvacsora, ugye most már nincs mit tenni, hát most már oda megyek hozzá akkor, hát most, ha tetszik, ha nem, de bocsánatot kérek. Tehát nem így. Nem így, hanem hozzáadva az 1/5 részét, és azt mondta, hogy na utána gyere, és hozd az áldozatot. Tehát akkor már Isten bocsánatát is elnyerhetjük. Hát itt, ha tovább olvassuk, látjuk, hogy a jóvátétel után, mondja, hogy az ő bűnéért pedig vigyen az Úrnak a nyájból egy épkost, így szerezzen néki engesztelést a pap az Úr előtt, és megbocsáttatik néki mindaz, amit cselekedett, és amiben vétkezett. De ez a sorrend. Tehát ezt az Ószövetségben végig kellett csinálniuk, és nyilván most is ugyanez a sorrend, ahogyan Jézus szólt erről. És most nem akarom tovább részletezni, még itt ugye vétekért való is hálaáldozatok, és sok minden egyebet is találunk. Nem szóltam arról, de talán ez egyértelmű a bibliai jelképek ismeretében, hogy ugye a kovász az tilos volt ugye az ilyen áldozatoknál, mégpedig tudjuk, hogy miért, ugye? Ugye a kovász a bűnnek a jelképe, és bűnt és ünneplést Isten együtt el nem szenvedhet. Tehát a
az áldozatok semmilyen formájánál. Tehát nem csak a bűnért való áldozatnál, hanem se ételáldozatnál, se a egészen égő áldozatnál hová nem használhattak. Tehát az ki volt zárva az áldozatok közül. Tehát ezzel nem csak azt mondta Isten, hogy mindent szeretetből tegyünk, hanem hogy kifejezze ezt, hogy bűnnel együtt az Isten elé nem járulhatunk. Rendezzük el egymással, rendezzük el ő vele, és akkor bocsáttatik meg mindaz, amit elkövettünk. Nem tudom, hogy mindezek hátterén látjuk-e, hogy van értelme annak, hogy Isten megíratta számunkra ezeket az áldozati rendszernek ezeket a részleteit, mert ugye sokszor olyan furcsának hat, de gondolkozzunk el rajta, hát nem véletlen van ott a Bibliában. Tehát, hogy mit akar nekünk mondani, hogyha most nem a belső szerveket, meg a lábszárakat kell megmosni az egészen égő áldozatnál, de igenis nekünk kell az életünket kívülről, belülről, a lelkünket és testünket mindenestől odaszánni Istennek úgy, hogy az megtisztuljon, és méltó és alkalmas legyen arra, hogy Istennek szolgáljon. És ebből a sorrendből is megérthetjük azt, hogy Krisztus nem azért hozta az áldozatot, hogy legyen bűnbocsánat. Azért is. Azért hozta az áldozatot, hogy ne vétkezzünk. Tehát azért hozta az áldozatot, hogy mi is előbb odaszánjuk magunkat áldozatul neki, hogy viszont áldozatot adjunk önmagunkat. És ha ennek ellenére mégis vétkezünk, akkor ott az áldozatok végén ott van a bűnért való áldozat is. Tehát, hogyha ezt a sorrendet látjuk, akkor, ahogy említettem, talán kevesebbszer lesz szükség erre. Kevesebbszer lesz szükség az egymással való elrendezésre, az Istennel való elrendezésre, mert hiszen odaszántuk magunkat neki, és ez segít bennünket abban, hogy megtisztuljunk, és hogy valóban megszabadítson bennünket minden bűntől. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a mostani alkalmon, nem csak a helybélieket, hanem a távolabbról közöttünk lévő kedves testvéreinket is. Kedves gyülekezet, a mostani istentiszteletünkön Jézus Krisztus egyik gyógyításának a történetét szeretném felidézni, amelyet bár több evangélista is feljegyzett, de most ezúttal Lukács evangélista leírás alapján idéznénk fel ezt a történetet. Lapozzuk fel tehát Lukács evangéliuma 8. fejezetét, és a 26. verstől olvassuk el az igét a 39. versig terjedő ige szakaszban. Lukács evangélium a 8. fejezetének a 26. versétől következőképpen olvasom az igét. És eveztek a gadarénusok tartományába, mely Galileával átellenben volt. És mikor ő kiment a földre, jött elébe a városból egy ember, kiben ördögök voltak sok időtől fogva, se ruhában nem öltözött, sem házban nem lakott, hanem a sírboltokban. És mikor meglátta Jézust, felkiáltott és lábai elé esett néki, és fennszóval mondta, mi közön van néked te veled, Jézus, felséges Istennek fia, kérlek téged, ne gyötörj engem. Mert azt parancsolt annak a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből. Mert gyakran elragadta őt, azért láncokkal, béklyókkal megkötözve őrizték, de a kötelékeket elszaggatván az ördögtől a pusztába hajtatott. Megkérdezte pedig őt Jézus, mondván, mi a neved? És ő mondta, Légió, mert sok ördög ment belé. És kérték őt, hogy ne parancsolja nékik, hogy a mélységbe menjenek. Volt pedig ott egy nagy disznónyáj, legelészve a hegyen, és kérték őt, hogy engedje meg nékik, hogy a disznókba menjenek, és Jézus megengedte nékik. És miután kimentek az ördögök az emberből, bementek a disznókba, és a disznónyája meredekről a tóba rohant, és megfulladt. A pásztorok pedig látván, mi történt, elfutottak, és elmenvén hírül adták a városban és a falvakban. Kimentek azért megnézni, mi történt. És mentek Jézushoz, és ülve találták az embert, kiből az ördögök kimentek, felöltözve volt és eszénél, és Jézus lábainál ült, és nagyon megijedtek. Elbeszélték pedig nékik azok is, akik látták, mi módon szabadult meg az ördöngős. És kérte őt a gadarénusok körül való tartományok egész sokasága, hogy ő közülük Jézus menjen el, mert felette igen félnek. Ő pedig beült a hajóba, és visszatért. Kérte pedig őt az az ember, akiből az ördögök kimentek, hogy ő vele lehessen, de Jézus elbocsátotta őt, mondván, térj vissza a te házadhoz, és beszéld el, mely nagy dolgokat tett az Isten veled. Elment azért, hirdetvén az egész városban, mely nagy dolgokat cselekedett Jézus ő vele. Kedves gyülekezet, ebből a nagyon sok tanítást magában hordozó evangéliumi történetből, Jézus egyik gyógyításának az eseményeiből én három dolgot szeretnék a mostani istentiszteletünkön kiemelni, és megítélésem szerint a három legnagyobb tanulságot, tulajdonképpen két kérdés kapcsán. És az első kérdést úgy abban szeretném felvetni és megfogalmazni, hogy vajon Jézus ebben az esetben a gyógyításnak miért ezt az útját választotta, amit választott. Ugye tudjuk, hogy Jézus nagyon sok gyógyítást elvégzett az ő élete során, tanításaitól sokkal többet gyógyított az embereket, szabadította, ebben is megmutatta az Isten szándékát az emberrel, az Isten szeretetét. És tudjuk, hogy ebben a sokféle gyógyítási módban is nagyon sok tanulság rejlett, valószínű, hogy a másféle betegeknek másféle szükségletét is megelégítette Jézus azzal, hogy a gyógyításnak más-más útjait is választotta. Ugye tudunk olyanról, hogy volt, amikor Jézus a puszta szavával gyógyított, ilyen volt például a százados szolgájának a meggyógyítása. Olyan is volt, amikor a leprásra nem csak azt mondta, hogy akarom, tisztulj meg, hanem meg is érintette őt és rátette az ő kezét. Úgy gondolom, sokat hallhattunk már ezekről, tehát ezeknek is jelentőségük volt a beteg gyógyulására nézve. Olyan esetről is tudunk, amikor a vakot ugye megkente sárral, és ő neki el kellett menni, és emberileg is kellett valamit cselekedni a gyógyításáért, tehát neki meg kellett mosakodni, tudjuk, hogy nem a mosakodásban volt önmagában
bármilyen jelentőség is, illetve nem magában a vízben helyesebben fogalmazva. Itt pedig egy nagyon érdekes leírással találkozunk, hogy Jézus itt is gyógyíthatott volna sokféle módon, és azt választotta, amit tulajdonképpen ezt az embert terhelő gonosz lelke kértek Jézustól, hogy hadd menjenek a disznónyájba. És ugye tudjuk, hogy ennek a következménye az lett, hogy Jézus meg is engedte, és ők veszedelmüket találták. Vajon Jézus miért ezt cselekedte? Gondolkoztunk már ezen? Jézus kárt akart okozni ezeknek az állatoknak, és vajon azoknak az embereknek is? Ugye tudjuk, hogy Jézustól messze távol állt az, hogy bárkinek is a kárála legyen, mindenütt épített és mindenütt adott. Én három dolgot szeretnék felsorolni ebben az első tanulságban, tehát a történet első tanulságára, első tanítására három dologgal válaszolhatunk. Valahol, ha a történetet átgondoljuk, akkor ezekre a gondolatokra juthatunk el, hogy vajon Jézus miért ilyen utat és ilyen módot választott arra, hogy ezt az embert valóságosan meg is szabadítsa. Az egyik dolog az abban fogalmazható meg, hogy meg akarta mutatni nem csak az ott lévő embereknek, hanem nekünk is, és minden később élő embernek, akik a Bibliát olvassuk, hogy milyen szintig uralhat a gonosz hatalma egy embert. Ilyen szinten is uralhat egy embert a gonosz, hogy azt a terhet, amikor a Jézus leveszi az emberről, akkor az még egy disznó nyájat is, ami ki tudja hány száz állatból állott, annak is a romlását tudja okozni, és azt is hatalmába tudja keríteni, és a veszedelmét tudja munkálni. Tehát a Biblia nem kendőzi azt el előttünk, hogy Sátán nagyon hatalmas lény, és nyilván ezt nem azért mondja, hogy mi féljünk tőle minden vonatkozásban, abban is, amiben nem kellene, hanem azért, hogy számoljunk a hatalmával, és különösen, amikor más emberekre tekintünk, akkor valahol az ő megítélésükben, az ő jellemzésükben, az ő meglátásukban számítsuk be ezt a körülményt, hogy nem tudhatjuk, hogy egy ember életében, lényében milyen terheltséggel lehet számolni. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv megfogalmazza a 10. fejezetében, hogy Jézus szerte járt jó tévén, és meggyógyította mindazokat, akik az ördög hatalma alatt voltak. Jézus a gyógyításával mindig ilyen hatalom alól való szabadítást kínált és adott is az embereknek, és ennek az embernek a legértékesebb részét, ugye az értelmét uralta gonosz, aki nem tudott szabadon dönteni, ezért nem is volt már felelősségre vonható az ő tetteiért. És én úgy gondolom, hogy a történetnek ennél a részleténél picit megállhatunk és elgondolkozhatunk, hogy amikor mi furcsa jelenségekkel találkozunk az életben, akkor vajon számolunk-e Sátánnak ezzel az ellenségnek, az élet fejed, illetve az élet ellenségének ezzel a hatalmával, az ilyen irányú terheltséggel, amik olyan könnyen megjelenik az emberben az iszony, amikor valami furcsa látvány tárul elénk, amikor testi vagy szellemi fogyatékosokkal találkozunk, amikor lezüllött külsejű emberekkel találkozunk, amikor alkoholistákkal találkozunk, akik sok mindent elveszítettek már az életükben, akkor számolunk-e azzal, hogy az ellenségnek ki tudja, mekkora hatalma uralja azt az embert, és nem kezdjük el ugye nagy okos módon mondani azt, hogy ő tehet róla, meg a maga szegénye, meg ugye tudjuk ezeket a dolgokat, hanem egyszerűen azt látjuk, hogy az ember tehetetlen, és segítségre lenne szüksége. Jó néhány évvel ezelőtt olvastam egy újságban az autista gyerekekkel kapcsolatban, de tényleg már jó néhány évvel ezelőtt történt, és az újságcikk megemlítette, hogy akkoriban a Budapesten a 15. kerületi tanács kirendelt volna az autista gyerekek számára egy bölcsődei és egy óvodai helyiséget, illetve gondozást az ő segítésükért. Azonban azt nem tehették meg ennek a létrehozását anélkül, hogy a környezetben is ott lévő és ott lakó embereket megkérdezzék-e felől. És az emberek leszavazták. Leszavazták, mert azt mondták, vagy valahol ki se fejezték, de a döntésükkel nyilván kifejezték azt, hogy ezekkel a furcsa jelenségekkel nem tudunk mit kezdeni, és félünk. Tehát az emberek nagyon könnyen megítélik a szokatlan és a számukra furcsa emberi megnyilatkozásokat, és mi sokkal jobban megértjük az embereket, hogyha mi ezt beszámítjuk, és erről tudunk.
hogy bizony Krisztus nélkül, Krisztus hatalma és jelenléte nélkül nem csak ilyen vonatkozásban és ilyen szinten jelenhet meg az ellenségnek a hatalma, hogy terhel egy embert, hanem azért a Szentírás olyanokat is megfogalmaz, hogy Krisztus nélkül minden ember beteg. Ugye azt mondja az írás Ézsaiás könyvében, hogy minden szíverőtelen és minden fej beteg. Korintusi második levél azt fogalmazza meg, hogy eltompultak az emberek elméi, mert nem látják a Krisztus dicsőséges evangéliumát, a világ istene megvakítja az embereket, hát mindenki beteg. Ha valaki nem látszik azt, hogy valahogy kilógna a többi közül, vagy valami furcsa látszana rajta, hát nem csak tőle kellene akkor eliszonyodnunk, de amennyire nem iszonyodunk el természetes megnyilatkozásoktól, ugyannyira nem szabadna megijedni.

akkor nem hinném el, hogy ilyen létezik, hogy ezeknek az embereknek ilyen volt a reakciójuk, hogy vissza, ugye elterjedt ennek a híre, maguk is kimentek, megnézték, és nem véletlenül hangsúlyozhatja Lukács evangélista, hogy azt látták, hogy az a beteg ember, akitől őt régóta féltek, akit elkerültek, akit hiába kötöztek meg, akik széttépte a láncokat, akit nem lehetett megőrizni. Most ott ül Jézus mellett, fel van öltözve, eszénél van, és nem örültek. Nem örültek a szabadításnak. Valami bántotta az ő lelküket, és ez pedig a disznónyáj volt. Ez a döbbenetes lehetett, hogy Jézusnak is ugye szembesülnie kellett ezzel, hogy ahelyett, hogy hálát mondtak volna ők is, és ahelyett, hogy azt mondták volna, hogy végre egy Istennek egy teremtménye szabadítást nyert, inkább azt mondták Jézusnak, hogy távozzál el a mi határunkból, félünk tőled. Nem tudjuk, hogy mennyire fog a mi kárunkra és veszteségünkre lenni majd mindaz, amit te ezentúl fogsz itt cselekedni. Jobb lesz, hogy elmégy. És Jézusnak el kellett menni. A döbbenetes az emberi értékrend, hogy nem tud számolni igazán a jóval, amit az Isten adhat, és nem tud ennek örülni, hanem ragaszkodik az ő dolgaihoz, és azt nézi, hogy őt miben érte kár. Vessük fel talán azt a kérdést, hogyha egy skizofréniával számolunk, vagy egy depresszióval, vagy hasonló bajokkal, emberi betegségekkel, akkor nehéz egy ilyen szeretetlen világban megbetegedni? Akkor vessük fel a kérdést, hogy nehéz egy ilyen világban megbetegedni? József Attilának volt egy gondolata, és azt fogalmazta meg, hogy ez a beteg világ engem beteggé tett, és utána pedig úgy kezel engem, mint beteget. Maga a világ kiveti magából a selejtes embereket, és nem törődik az emberrel, és nem gondolkozik el, hogy ő maga is beteg, és ő maga termeli ki magából a betegséget az önzés miatt. Nagyon nem nehéz ebben a világban az embernek magára maradnia, vagy a saját értéktelenségében megerősödnie, ahogy látja a hozzávaló viszonyulását az embereknek. Nem nehéz a szeretet nélküliségében tényleg ilyen, a bajok ilyen szintjére is eljutni. És a harmadik dolog, ami miatt Jézus Krisztus a gyógyításnak ezt az útját, módját választotta, az pedig az, hogy ugyanakkor miután meg akarta mutatni azt is, hogy milyen szintig terhelhet a gonosz egy embert, és az emberek hogyan reagálnak a szabadításra, Jézus azt is meg akarta mutatni, hogy hatalma milyen mélységből tud egy embert kiemelni, és újból egészséges emberré tenni. Olyan jó, amikor az evangéliumot mi úgy tudjuk olvasni, hogy azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus tegnap is, ma is, mindörökké ugyanaz, és Jézus ma is meg tud cselekedni ilyen dolgokat. Ugye azt mondja az írás egy helyen, hogy Jézus azért jött, hogy az ördög munkáit ugye lerontsa, mert az ördögök engedtek Jézusnak. Az ördögöknek engedniük kellett Jézus Krisztus parancs szavának, és azonban ehhez nem csak Jézus hatalma kellett, hanem ehhez kellett még valami. Ehhez kellett a mélységes irgalomnak a látása, ami megnyilatkozott Jézus részéről. Jézus az irgalomnak a látásában meg kellett, hogy lássa ennek a betegnek részéről azt a nagyon apró, pici kis jelt, amiben kifejezi azt, hogy ő sok mindent nem tud már a saját hatalma és szabad választása szerint cselekedni, de azért pici apró dolgokban mégis kifejezi azt, hogy én szabadítást kérek, és én rajtam segíts. Jézus ezt meg tudta ragadni, amit mi sokszor egyébként nem látunk meg az emberek megnyilatkozásaiban. Hiszen amikor ez a beteg ellenkezett elkiáltotta magát, hogy ne gyötörj engem, mert semmi közöm te veled, akkor Jézus nagyon jól tudta, hogy ez az ember nem szívéből beszél. Az ember nem azt fejezi ki most szavaival, amire ő igazán vágyakozik. Ez a beteg a vágyakozását azzal fejezte ki, hogy odavetette magát Jézus lábai elé. Az ördögök nem szokták imádni Jézust. És megjelent ugye ez a kettősség, ez a hogy a hasat elme, a tudathasadásnak ez a kettősége, de Jézus nem arra tekintett, amit mond a beteg. Hány ember elfordult volna, ma is hány ember elfordul, amikor valaki azt mondja, hogy hagyj engem békén, és velem ne törődj, és én már semmire nem vagyok jó. Jó, hát akkor így gondolod, akkor nem foglalkozom veled. Jézus meg tudta látni, hogy ennek a betegnek is van vágyakozása, és azt, ha sokkal kisebb mértékben is, de kifejezés

Egyre tudja juttatni, és ezáltal Jézus meg tudta őt erősíteni, és fel tudta gyógyítani az ő betegségéből. Kedves gyülekezet, hogyha mi irtózunk az emberektől és az emberek bajaitól, akkor nagyon könnyen elkerüli a figyelmünket az a megnyilatkozás, amiben azért a segítség kiáltása vagy a kinyújtott kéz megjelenik. Az irgalmas szem, a segíteni akaró lelkület, ez az, ami meg tudja ragadni az apró, pici kis utakat, hogyha máshol nem is, de ott azért hozzá lehet az emberekhez férni, és hozzá lehet jutni a segítés útjaihoz. És akik megismerték az Isten szeretetét, azok alkalmas lelkületet nyernek arra nézve, hogy ne azonosítsák azt a beteget az ő megnyilatkozásaival, az ő elrettentő külsejével. Az a másik nem azonos a betegségével, a beszédével. Az ő lelkében biztos, hogy más van, és biztos, hogy más szeretne. Csak oda kell figyelni, hogy vajon ezt hogyan fejezi ki, és hogyan lehet abba belekapaszkodni. Kedves gyülekezet, ennyit szerettem volna szólni ennek az első kérdésnek a szempontjairól, hogy vajon Jézus miért is ilyen módon gyógyított, és milyen tanulságot akart ezzel adni nekünk. Egy következő kérdést is szeretnék felvetni, és erre két tanulsággal, annak kifejezésével válaszolni, hogy amikor ez a gyógyult ember Jézussal akart menni, hogy tanítványa legyen és vele járjon, akkor Jézus miért nem engedte meg neki? Miért nem engedte meg? Nem lett volna, mit gondoltok, jó tanítványa Jézusnak ebből az emberből? Hát azért jobb lett volna, mint egyesek. Nem lehet, hogy jobb lett volna. És Jézus mégsem engedte meg. Miért? Az egyik dolog, amit szeretnék elmondani, hogy Jézus ezzel is ki akarta azt fejezni, hogy ezt az embert otthon maradásra késztette, és azt mondta neki, hogy neked most itt van dolgod, lehetsz tanítványom, de itthon, magad környezetében. Ezzel Jézus kifejezte azt, hogy ő nem sértődött meg. Tudnélik, én úgy gondolom, hogy ha mi sokan Jézus helyébe lettünk volna, akkor megsértődtünk volna. Valaki minél nagyobb szeretettel, minél több jót akar adni, annál nagyobb ugye a veszély annak, hogy megbántódik. Szóval milyen lehetett Jézusnak szembesülni azzal, hogy ő nem csak azt az ördöngöst szerette volna meggyógyítani, hanem rengetegen laktak még ott, és akadt volna Jézusnak szolgálni valója és munkája, és azt mondta a vidék, hogy menj el tőlünk. És Jézus nem bántódott meg ezen olyan vonatkozásban, hogy akkor visszavonult volna, hanem az, hogy nem sértődött meg Jézus, ezt nem csak abban látjuk, hogy később visszatért ugye Gadara földjére, és később munkálkodott értük. Ugye tudjuk, hogy erre az időre nem Jézusnak volt szüksége, hanem az ott lévő embereknek volt szükségük, hogy többet megtudjanak erről a valakiről, akit ők korábban elbocsátottak maguk közül. Hanem Jézus tehát nem csak ebben mutatta meg, hogy visszament később, hanem egy más lehetőségben próbálkozott érettük munkálkodni. És Jézus azt mondta, hogy ha engem most nem fogadtok el, akkor én küzdök értetek másként, akkor itt lesz egy ember, akit én megszabadítottam, majd ő akkor fog értetek cselekedni. Más esetek is találhatóak az evangéliumban, ahol azt látjuk, hogy Jézus sokszor megsértődhetett volna, azonban ez nem történt meg. És én úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy veszély a mi életünkben az, hogy mi könnyen megsértődünk, és ezért Jézus Krisztus ebben is hatalmas példa számunkra. És néhány gondolatot hadd fejezek ki abban a vonatkozásban, hogy Jézus hogyan is győzött, vagy hogyan kerekedett felül a sértődékenységnek a veszélyén. Tulajdonképpen két helytelen viszonyulás létezik a sértésre. Az egyik az, amikor mi visszavágunk, mert úgy gondoljuk, ha bennünket sértettek, akkor most nekünk is jogunkban áll viszont sérteni. Ugye nyilván azt mondjuk, hogy helytelen. És létezik egy másik viszonyulás is, amikor eltűrjük a sértést, de ugyanakkor elzárkozunk, és egy pici távolságot azért fenntartunk bizonyos ideig.
És erre már nem egyértelműen szoktuk látni és erről felismerni, hogy ez helytelen lenne. Pedig ez legalább olyan helytelen, mintha az ember visszavágna a sértésre. Jézus nem tartott távolságot, Jézus nem azért ment el, mert és nem azért maradt távol egy bizonyos ideig, mert ő a sértődése felett bánkódott, hanem azért, mert az emberek választását tiszteletben tartotta. Az az ember, aki megsértődik, és bár azt mondja, hogy én nem haragszom, de a másiknak meg kell azt éreznie, hogy azért most egy picit elkerüllek, és most egy picit nincs közünk, és nincs dolgunk egymáshoz. Ez az ember nem tud szolgálni, nem csak azokért, akik őt bántották, hanem még azokért sem tud szolgálni, akik őt nem bántották. Szóval a sértődés az bennünket kiszokott kapcsolni a mi munkánkból, az kiszokott emelni bennünket az Istentől rendelt helyünkről. Nagyon keveset tud eltűrni a sértődős ember a szeretetében, és ezt láthatjuk Jézus esetében egy másik alkalommal is, például amikor azzal akarták megbántani őt, hogy mi nem paráznoságból születtünk. Ugye ez is egy olyan eset volt, amikor Jézus megsértődhetett volna, hogy hát azért már ne csináljátok, hogy rólam ezt mondjátok. És Jézus minden esetben azt látjuk, hogy nem sértődik meg, tovább dolgozik értük, tovább munkálkodik értük, ha ilyen oldalról nem lehet más oldalról, mert a sértődés az nagyon nagy veszteséggel jár. És Jézus azt látta, úgy tekintett az emberekre, hogy nem az számít, hogy velem mit tesznek, és nem az számít, hogy rólam hogyan vélekednek, mert amit tesznek az emberek, az tudatlanságból teszik. Ez Jézus mindig erősítette, és mindig segítette. És neki mindennél fontosabb volt más embereknek az üdvössége, amit nem tudott volna tovább munkálni, hogyha neki is egy bizonyos időre lett volna szüksége, mint nekünk, hogy hát majd egy picit bekötözgetem a sebeimet, meg egy picit elvonulok, és akkor majd helyrejövök, meg gyógyulok, és akkor eltelik egy-két hét, egy-két hónap, és akkor visszamegyek szolgálni, de nehogy többet megbántsatok. Nem kellett Jézusnak, nem volt ilyenre szüksége, mert minden személy ellen irányuló bántást és sértést úgy fogott fel, hogy ez az ő Isten előtti, ahogy Isten előtt minősítve van az ő élete, semmi nem nyom alatba, hogy emberek hogyan vélekednek felőle, vagy mit cselekednek vele. Lehetett Jézus ellen szólni, ugye azt mondja az írás, hogy minden bűn és káromlás megbocsátatik az embernek, még az is, ha Jézus ellen szól. Lehetett Jézus ellen is szólni. És nem engedte, úgymond a lábáról levenni magát ezekkel, ilyen értelemben, hogy hát ő neki most picit el kell különülnie, és rendbe kell tennie magát, rendbe kell jönnie a dolgaival. Jézus lehetett sérteni, de megsérteni nem, lehetett bántani, de megbántani nem. Milyen jó lenne, hogyha olyan erős szívet és olyan lelkületet kapnánk Krisztustól, és olyan szolgálni akarást, ami bennünket nem távolít el a további munkálkodásoktól, erőfeszítésektől, hanem töretlenül tovább tudunk menni ilyen akadályok és ilyen nehézségek hátterén, illetve amikor ezekkel is találkozunk. Ugye bajunk nekünk a sértődés, mert tényleg tapasztaljuk az életünkben, én is visszaemlékszem sokszor az életemben, hogy mennyi időt veszítettem, amíg az ember úgy fortyogott, morgott magában, hogy ő vele mit csináltak. És milyen jó, amikor arra gondolunk, és Jézussal mit csináltak? És ahhoz képest mi az, amit veled tettek? Szóval bárcsak tudnánk megtanulni Jézustól ezt a hatalmas győzelmet is. És végül a harmadik tanulságát is hadd emeljem ki ennek a történetnek, hogy Jézus nem csak azért nem engedte ezt az embert, gyógyult embert magával elmenni, hogy ezzel kifejezze, hogy dolgozni akar, tenni akar továbbra is az ott lakó emberekért, hanem ezzel Jézus azt is kifejezte, hogy abban a helyzetben az az ember, az a betegségéből meggyógyult, terheltségéből megszabadult ember legalább annyit tehet az ott lakókért, mintha személyesen Jézus lenne ott. Sőt. Nem tartjátok kemény beszédnek, hogyha ezt mondom? Sokkal többet tehetett akkor, abban a pillanatban az ott lakókért, az az ember, mintha Jézus lett volna ott jelen. Tudni, Jézus nem fogadták be.
És azért láthatunk más eseteket is a Bibliában, ami bennünket tényleg arra bátorít, hogy sokszor úgy vagyunk vele, hogy vár ránk egy nagy feladat, vagy szeretnénk többet tenni Krisztusért az életünkben és a környezetünkben, akkor azt mondjuk, hogy hű de kár, hogy most Jézus nincs itt jelen. Vagy van egy nehéz beszélgetés, akkor azt mondjuk, hogy hű de kár, hogy most valaki nincs itt jelen. Gyorsan el kellene szaladni, elhívni valakit, egy hitbe vénebb embert, aki biztos, hogy többet tehetne. És olyan jó azért, hogy ebben a történetben megláthatjuk tulajdonképpen azt, hogy általunk, ha tényleg bennünket szabadított az Isten, és ha mi erről a szabadításról tudunk bizonyságot tenni, és az Istent úgy tudjuk mi bemutatni, amit velünk cselekedett, akkor mi sokat tudunk tenni az Istenért. Lássuk meg ugye a samáriai asszony történetét is, akinek a beszédét miután elfogadták az emberek, akkor azt mondták, hogy most kimegyünk és megnézzük, hogy kiről beszélsz te, és amikor meghallgatták Jézust, azt mondták, hogy eddig néked hittünk. Na most már nem azért hiszünk, mert te mondtad. Most már azért hiszünk, mert saját szemeinkkel látjuk, és saját fülünkkel hallhatjuk őt. És ugyanezt láthatjuk Keresztelő János, mint Jézus előfutárának a munkálkodásában is, hogy Jézust akkor a hirtelen nagy világossággal még nem tudták volna befogadni, még így is sokan nem fogadták be. Jézusnak, illetve Keresztelő Jánosnak elő kellett készíteni ezt az utat. Keresztelő Jánosnak fel kellett hívni az emberek figyelmét arra, hogy ki lesz az, aki majd eljövendő. És visszautasította az emberek, hogy ne tőlem várjátok a szabadítást, és ne bennem bízzatok, aki utánam jöjjön, ő az erős. Ő hozzá menjetek, és ő tud nektek igazán segíteni. És ugyanígy, ahogy mi nagyon sokszor ugye emlékezünk Keresztelő János szolgálatára, mint ami az advent mozgalom előképe, azt mondhatjuk, hogy mi is Krisztus előfutárai vagyunk, de nem csak Keresztelő János értelemben, hanem samáriai asszony értelemben is. És a gadarai ördöngösségből megszabadult és meggyógyított ember vonatkozásában is, hogy mi tehetünk ott, az emberek között, akik még nem ismerik Krisztus, és akik még nem fogadnák be őt, ha arról szólunk, hogy Isten hogyan szabadított bennünket, és mi hogyan ismerhettük meg az ő szeretetét. Az emberek általában azt látjuk, hogy nem annyira az Istenre kíváncsiak, mert nem tudják, hogy ki ő. Az emberek arra kíváncsiak, hogy neked kicsoda az Isten, és veled mit cselekedett az Isten, és te mit köszönhetsz neki. Abból mit meríthetek, hogy a te életedben milyen megnyilatkozásai voltak az Istennek. És ezért mondja az ige, hogy mi Krisztusért járhatunk követségben, hogy kérlelve az embereket, hogy Krisztussal béküljenek meg. Kedves gyülekezet, én kívánom, hogy ennek a történetnek is ez a három tanulsága mindannyiunkat bátorítson és segítsen és erősítsen, hogy ugyanez a Krisztusi látás, a Krisztusi látásnak és szeretetnek ez a lelkülete lehessen bennünk, hogy amikor nagyon nyomorult és nagyon mélyen vergődő emberekkel is találkozunk, akkor jusson eszünkbe a gadarai ördöngős esete. Hogy Krisztus ilyen mélységből is segíthet embereket, de ehhez meg kell látnunk, hogy minden ember ki tudja fejezni azt, hogy ő segítséget kér. Minden ember ki tudja azt fejezni, hogy ő szabadulni és ő megváltozni akar. És aztán lássuk meg azt is, és ez is maradjon az emlékezetünkben, hogy az önérzetnek a problémája, küszködése, vergődése, ez ne legyen gátja a mi tovább szolgálásunknak. Szóval ne veszítsünk mi időt amiatt, hogy magunkat kell, magunk sebeit kell kötözgetni azért, mert úgy érezzük, hogy a világ omlott össze, mert velünk szemben igazságtalanok voltak. Akkor mi tudjunk bátorítást venni Jézus példájából, hogy ő sokkal mélyebb szinten kellett ezt küzdje, elviselje és e felett győznie. És aztán tekintsünk a meggyógyult emberre pedig úgy, hogy az ő példájában mindannyiunk lehetőségének a nagysága látszik és ismerhető fel, hogy mi sokat tehetünk az Istenért a környezetünkben és a világban, hogyha az Istent, mint szabadító Istent mutatjuk be. Akkor az emberek kíváncsiak lesznek erre az Istenre, hogy ő mit is cselekedhet az ő életükben is. Az Isten adja meg ezen gondolatok szerint a jót és az áldást kívánom mindannyiunk életének. Amen.

Kedves gyülekezet, most a negyed év során Lukács evangéliumát tanulmányozzuk a szombatiskolában, és én emiatt ezt is olvasom úgy a bibliolvasásaim során is, ezt az evangéliumot. És ennek a során bukkantam egy olyan szakaszra, amit most szeretném, ha közösen elolvasnánk és végig gondolnánk, mert úgy éreztem, hogy sokat mond, sokat jelent a számunkra, ami napjainkban, a mi életkörülményeinkben, ahol élünk. A 13. fejezetnek az első 9 versét olvasom Lukács evangéliumából. Legyetek kedvesek megkeresni, mert ez fogja kitölteni lényegében az óránkat, ami előttünk áll. Úgy látom, úgy hallom, hogy nagyrészt megtaláltátok, tehát olvasom Lukács evangélium a 13. fejezet első versétől egészen a 9-ig Isten igéjét, amely így hangzik ezen a helyen. Jövének pedig ugyanazon időben némelyek, kik néki, mármint Jézusnak, hírt mondának a Galilea beliek felől, kiknek vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette. És felelvén Jézus mondta nékik, gondoljátok-e, hogy ezek a Galilea beliek bűnösebbek voltak valamennyi Galilea belinél, mivel hogy ezeket szenvedték? Nem, mondom néktek. Sőt, inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Vagy az a 18, akire rászakadt a torony Siloámban, és megölte őket. Gondoljátok-e, hogy bűnösebb volt minden más Jeruzsálemben lakó embernél? Nem, mondom néktek. Sőt, inkább, ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. És ezt a példázatot mondta. Volt egy embernek egy fügefája szőlejébe ültetve, és elment, hogy azon gyümölcsöt keressen, és nem talált. És mondta a vincellérnek, ímé 3 esztendeje járok gyümölcsöt keresni a fügefán, és nem találok. Vágd ki azt, miért foglalja a földet is hiába. Azt pedig felelvén mondta néki, Uram, hagyj békét néki még ez esztendőben, míg körös körül megkapálom és megtrágyázom. És ha gyümölcsöt terem, jó. Ha pedig nem, azután vágd ki azt. Ez a 3 éves fügefás szakasz, ez biztos ismerős volt mindnyájatoknak, ez általában ott él bennünk. Nem tudom, hogy az is ismerős volt? Így emlékeztetek, hogy mi a szöveg összefüggése? Mert nekem ez nem tűnt fel korábban, tehát önmagában láttam. Szerintem gyakran azt fenyeget bennünket, hogy egy-egy verset, vagy egy-egy rövidebb gondolatmenetet önmagában jegyzünk meg, vagy értékelünk a Bibliában, és nem tűnik fel, hogy nyilván volt egy eredeti beszédhelyzet, egy szövegösszefüggés, ami azért sokat elárul a mondandó tartalmáról, tehát gazdagabbak leszünk, hogyha erre is figyelünk. Itt is erről van szó. Biztos éreztétek most, ahogy olvastam, hogy ez összefügg ez a 9 vers, tehát a fügefa történetét valaminek a kapcsán mondja el Jézus. Ugye minek a kapcsán mondott el? Azt olvastuk, hogy miközben valahol volt, tanított, valakik érkeztek és egy híradással szolgáltak, egy nagyon megrendítő hír, nem tudom, hogy ti rátok ez, hogy hát értitek-e egyáltalán, hogy miről van itt szó. Ugye, hogy vittek Galileából hívő emberek, zsidó emberek áldozatot Jeruzsálembe, hogy az áldozat az azt jelenti, hogy véres áldozat, tehát megölik, kiontják a vérét. És hát olyan furcsa ezt olvasni, hogy volt egy csoport, nem tudom hányan voltak, ezt itt nem mondja, akiknek a vérét, tehát az áldozati vivőnek a vérét, az áldozat vérével elegyített, megölette. Tehát valamilyen, nem tudom milyen helyzet volt, Pilátus, mint helytartó, levágatott embereket, ott valahol a templom táján lehetett ez, és nem csak az áldozatok vére folyt, hanem azok is, akik vitték az áldozatot. Valami szörnyű dolog lehetett ez. Csak megjegyzem, hogy ez volt Pilátus. Ugye, mert tudjuk róla, hogy elég véreskezű volt, viszont ehhez képest meg érdekes, amikor azt olvassuk, hogy mindenáron meg akarta menteni Jézust Kajafáséktól, nem? Tehát ezen a háttéren értékeljétek azt a jelentet, ez csak egy olyan megjegyzés volt. Tehát ez egy ilyen szörnyű tragédia, egy híradás, amit itt olvasunk. És Jézus idézett egy másikat is, ha figyeltétek, azt mondta, hogy emlékeztek arra a másik hírre, amikor ott meg egy baleset történt, tehát ez egy véreskezű tett, az meg egy baleset volt, hogy összedőlt egy torony, és sokan meghaltak. Itt mondja is, hogy 18, igen, jól emlékszem, itt a számot is tudunk, igen, köszönöm, hogy 18-an, ez sokan estek áldozatul ennek. Nem tudom, hogy nem érzitek-e úgy, hogy nagyon hasonlít ez a helyzet, amiről itt szó van, ami mindennapjaink. Nem tudom, szoktatok-e híreket nézni,
hallgatni, olvasni. Leginkább olvasok, tehát én az interneten oldom, mert magamnak osztom be, hogy mit és mikor, azért szeretem. És engem ez nagyon szíven üt, azért is figyeltem fel erre, hogy nekem ez egy napi kérdés, amit itt Jézus felvetett, hogy ti hogy élitek meg azt, amikor szörnyű, hát tragédiákról olvasunk most. Nagyon érdekes ez a helyzet, ezen gondolkoztam, mert egy hete először Sárvánon szóltam, hirdettem igét erről a szakaszról, hogy tulajdonképpen közben jöttem rá, hogy ebben két fő típusa van benne a tragédiáknak. Az egyik az emberi gonoszság, a másik a szörnyű, hát katasztrófa vagy baleset, ugye? Tehát egy toronyos szomlása, meg egy véreskező helytartónak a tettei. Ha ti is nyilván követitek a híradásokat, a világ ezzel van tele. Tehát Nepálba földrengés, ugye azt most itt az egyik legutóbbi nagy katasztrófa, de volt másik is már azóta. Háborúk, nem is messze innen, Ukrajna túlsó felén, Afrikában, tehát mindenhol, és csak hallott, hogy felborul a komp, most valamelyik nap csak éppen félfő hallottam, meghalt a Kínában sokan, hogy emberek tömegei vesznek el, ugye, hogy le is van írva, hogy a végén ezzel lesz tele minden ilyen szörnyűségekkel, meg híradásokkal, és itt a nagy kérdés, hogy ezt hogy éljük meg? Mert valamit erre belül a lélek reagál, nem? Hát nem lehetünk olyan fásultak, hogy nem érdekel minket. És Jézus felveti a kérdést, nagyon érdekes, hogy felveti azt, hogy ti hogy élitek ezt meg? Ezt gondoljátok-e? Majd mindjárt idézem még egyszer, amit mondott. Mert azt mondja, hogy ha ezt gondoljátok, akkor nem jól gondoljátok. Rossz a következtetés, amire eljuttok. Emlékeztek, hogy mit kérdezett Jézus? Azt mondta, hogy gondoljátok-e, hogy ezek a galileabeliek, akik ezt szenvedték Pilátustól, azért szenvedték, mert bűnösebbek voltak a többieknél, és ezért érthető, ami történt. Nem mondom, hogy megérdemelték, de valami racionális választ kapunk az igényre, hogy miért történt, hogy történt meg egy ilyen egy emberrel, hogy ilyen szörnyűséget kell, hogy nem is átélje, mert nem érte, átérte, de meghalt bele, elszenvedte. Nem tudom, hogy nektek nincs ott az a kérdés, hogy valahol tudat alatt azért egy választ várnánk, egy magyarázatot, hogy miért érhette őket az, és miért várjuk ezt a magyarázatot, hogy valami biztosítékot nyerjünk arra, hogy velünk ez nem történhet meg. Hát így működik az emberi lélek. Egyébként ez nem baj, amit mondunk, ez nem bűn, tehát félre ne értsétek. Csak ezt valaminek le kell játszódni bennünk. Egy példát hadd mondjak egyébként, a János Evangélium a 9. fejezetében van a vakon született esete, emlékeztek rá. Tanítványok mit kérdeztek? Kivétkezett, hogy ez vakon született. Mi az oka? Mi mindig az okot keressük. Azt mondja, ez vagy ennek a szülei vétkeztek, hogy vakon született. Hát mivel vakon született, ő már ugye nem vétkezhetett, ezt ki is zárhatjuk. Aztán meg tudjuk, hogy hogy folytatódik a fejezet. Azért idéztem csak, hogy az ember mindig az okot keresi és az összefüggést. De figyeljétek meg, hogy általában akkor keresjük, amikor elborzadunk a gondolattól, hogy ez velünk is megtörténhet. És akkor keressük az okot, amit reméljük, hogy olyat találunk, hogy mi akkor biztonságban vagyunk. Egyébként megjegyzem, hogy olyan érdekes, hogy amikor éppen a kísértést szenvedjük, akkor nem szoktuk az okot keresni. Mármint, hogy az okozatot. Tehát, hogy ebből viszont számítsunk rá, hogy az lesz. Tehát az ok-okozati összefüggés ilyenkor nem ér olyan elevenen bennünk, de amikor a félelem szorongat, hogy mi lenne, ha velünk is ez történne, keressük. Ugyanezt megkérdezte Jézus, hogy vagy gondoljátok-e, hogy a 18, akire rászakadt a torony Siloámban és megölte őket, azok bűnösebbek voltak a többi jeruzsálemberinél? Tehát, hogy ezért történt velük? És ez az ok, hogy a többiekkel nem történt és nem is történhet meg? Ez az, ami az emberben ott lappang, ugye nem részletezem tovább. Mi volt Jézus válasza erre a megidézett kérdésre, ami mindnyájunkban ott lappang? Elég határozott volt, azt mondta, hogy nem, mondom nektek. Ezt mondta az első esetre is, az aktuális hírre, és ugyanezt mondta a korábbi hírre hivatkozva is. Nem, mondom nektek, nem jó helyen keresitek a választ, rossz a következtetés. Ne azt fürkészszétek, hogy őket miért érte, és a többieket miért nem, mert nem ez az ok, tehát nem itt húzódik a határ. Azt mondta, hogy mi lenne az egészséges gondolat. Azt mondta, hogy ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen elvesztek. Ezt mondta mind a két esetben szó szerint. Tehát azt mondta, hogy ne azt fürkészétek, hogy hogy tudnátok egy hamis biztonsági érzetre szert tenni azáltal, hogy egy okot találtok, hogy ők miért igen, és akkor ti nem, akkor ti biztonságban vagytok, ez félrevisz. Azt mondta, nem ez a helyes reakció, ne így dolgozzátok fel. Azt mondta, az egyedül helyes válasz az ilyen borzalmas hírekre, amikkel szembesülünk mi is nap mint nap az, hogy csak idő kérdése,
hogy kit mikor ér utóla a saját sorsa. Hogy az milyen fatális lesz, vagy milyen szenvedést és azt nem tudjuk. Azt mondta, hogy az a helyes reakció, hogy becsüljük meg azt, hogy mi még élünk, hogy még van lehetőségünk, és igyekezzünk megtérni és kiaknázni, kihasználni ezt a lehetőséget. Csak az idő jelenti a különbséget, és ezt támasztja alá voltak éppen a fügefáról szóló példázat, hogyha megnézitek. Nem? Ugye ez a, eddig a beszélget, ez a mondandónak a lényeg, ezt próbáltam ugye összefoglalni, és ez a szövegösszefüggés, amiben azt mondja, hogy ezt meg is akarja erősíteni, az idő a fontos, az időt becsüljük meg, és erre mondta el a fügefának a példázatát. Hát ez egy egyszerű példázat, ti is ismertétek, hogy 3 éve jár a gazda gyümölcsöt keresni a fán, és csalódott, mert nem talál. Nekem is van egy fiatal barackfám, múlt évben már ettünk róla, most én is járok a kertbe, de mindig csak 2 látok rajta. És eléggé csalódott vagyok én is, most ezt csak azért mondom, hogy meg tudom érteni. Nem azért ültet valaki bármilyen gyümölcstermő növényt, hogy aztán ne legyen rajta gyümölcs. A példázat azt mondja, hogy vég nélkül nem vár a gazda, ha nincsen gyümölcs. Jogos a gyümölcstermés igénye a részéről? Ugye van egy ószövetségi történet, ugye Ézsaiás könyvében a szőlőültetvényről, hogy ültetett egy szőlőt, ugye Izraelről szólt, egy ilyen példabeszéd volt. Azt mondja, hogy ültettem a szőlőt, bekerítettem, volt azt hiszem présház, és hát ami ahhoz kell, hogy egy szőlőültetvény működjön. Azt mondja, hogy én mindent megtettem, így mondja, egy nemes szőlőveszőt plantáltam, ugye Ábrahámból nevelt hívő népet, a legjobb adottságú hívő emberből, és azt mondja, és mégis vadat termett. Most akkor mit csináljak? Termet, csak vadat. Ugye ott volt valami gyümölcs is, ha azt vesszük. Joggal várná el az Isten a gyümölcstermést, és ezért annyit hadd mondjak nektek, ha már szóboztam a saját tapasztalataimat, én is csak kezdve, tudjátok, hogy olyan kacakertész vagyok. Kimegyek, látom, hogy azért, én azt látom, hogy lehet, hogy nincs rá időm, hogy műveljem, lehet, hogy nem jó a talaj már, lehet, hogy nem jók az adottságok, de minden növényen látom, hogy küszködik azért, hogy valamit kihozzon magából. A boltban nagy eprek vannak, nálunk is van néhány nagy eper, de vannak ilyen, annyit tud, de próbál, mert ugye mit tenni, út mellett van, szárazabb, nem gondozom úgy meg, hát kicsit elburjánzott. Én ezt figyeltem meg, talán máskor is mondta nektek, hogy akármilyen csenevész, akármilyen hitvány a növény, tehát maga a felépítménye, de valami gyümölcsöt ki akar küszködni, mert ez a természet rendje. Azt írja egy Ellen White, hogy csak egyedül egy valami van ezen a földön, ami önmagának él, és ez a bűnös emberi szív. Nem akar gyümölcsöt teremni, nem érzi szükségét. Csak vadat terem legfeljebb, ugye, ahogy a példabeszédben is. Azt is most értettem meg különben, ha már kertnél járunk, hogy van a szőlőtő példázata, tudjátok, és ott azt mondja, hogy az én atyám a szőlőműves, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők, addig van életetek, amíg összeköttetésben vagytok a tőkével. Tehát annál gyámoltalanabb növényt nem nagyon ismerek én kocakertészként, mint egy szőlővesző, amit levágnak, ugye, mert az annyira gyenget, még egy faág, vagy valami is van valami térfogata, vagy egy darabig még tartja magában a nedvességet, vagy zölddel. Szőlővesszőt nézzétek meg, hogy gyakorlatilag teljesen, ez egy periférikus darabja a növénynek, tehát a tőkében van az élet. Tehát a szőlővesző az éppen csak továbbítani tudja, egy vékony, ha levetszed, nagyon hamar elhervad, és elszárad, és elpusztul. Most a példázat azt mondja, hogy az én atyám a szőlőműves, és amelyik vesző nem terem gyümölcsöt, azt lemetszi. Lehet, hogy most olyat mondok, ami nektek megvolt, én most jöttem rá. Nekem ez régóta egy kicsit tudat alatt zavart, hogy hát mikor van szőlő betakarítás ide ősszel. Hát akkor még már olyan mindegy nagyjából nem, mert hát rajta hagyják, de tavasszal mindet lemetszik, akkor mire utal? És bocsánat, én most világosodtam meg egy-két hete, hogy hát az enyém is hajt, most a több tőkém is van, és akkor néztem, és hát rájöttem, hogy az a kis fürtkezdemény, ha láttatok, már nagyon aranyosak különben, olyan, mint nagyba, csak egész piciben, hát az van, amelyik veszőn ott van, van, amelyiken nincs ott. Most az, hogy amelyiken ott van, az milyen gyümölcsöt terem, meg hogy bírja majd addig az időt, azt nem tudjuk. De hát amelyiken nincs ott a kezdemény se, hát arról tudható, hogy abból nem lesz. Hát ott nem lesz szőlő. Az egy meddő. És akkor meddővesző. Mit csináljunk vele? Hát kivéve a garázs előtt, ahol az árnyékot is becsülöm, tehát ezért meghagyom, de szóval ami a termést illeti, én a meddővesszőket leveszem, hát minek szívja el az erejét a tőkének, nem? És én most értettem meg azt, hogy hát ugye nyilván jobban értettek, akiknek elmondta a példázatot, hogy azt már most látod,
hogy ősszel hol lesz termés, meg hol nem. Legalábbis, hogy hol nem, az biztosan látod. És azt mondja, hol nem lesz, azt levágja. Amelyiken megvan, ott meg elkezdem kacsolni és tisztogatni. Pontosan úgy, ahogy a példázat mondja. Miről szól akkor tulajdonképpen ez, amit itt Jézus mond, ez a példabeszéd, akár a fügefáról, akár a szőlőtőnek a szőlőveszőjéről? Arról szól, hogy az Isten látni szeretné itt ebben az életben, hogy te mit kezdenél az örök élettel, hogyha megkapnád ezt a lehetőséget, mert ez egy nagyon nagy lehetőség örökké élni. Az Isten arra kíváncsi, hogy mutasd meg most, hogy mire használnád az örök életet, hogy akarsz-e gyümölcsöt teremni, akarsz-e hasznos lenni, valami tartalmas életet akarsz-e élni. Most engedjetek meg egy pici kitérőt, már nem úgy értem, hogy továbbvinni a gondolatot, tehát most nem erkölcsi gyümölcsökről beszélek, hanem most maradjunk annál, hogy vannak emberek, akik valamilyen célt követnek az életbe. Jó értelemben véve, tehát hogy valamilyen tudományos kutatást, tudjátok, amikor így belemélyednek a munkájukba, tehát leköti őket, mert őket ez mozgatja. Lehet, hogy ez önmagában még nem teszi őket erkölcsileg az örök életre alkalmassá, de legalább valamit csinál. És embertömegek vannak, akik semmit. Tehát nem, hogy erkölcsileg nem értékelhető, amit csinálnak, hanem hogy egyáltalán, tehát hogy tengődnek egy napra a másikra, semmi értelme az életüknek. És akkor azt mondja az Isten, hogy ez alapján úgy látom, hogy te ezt csinálnád az örök életben is. Nincs sok értelme, hogy megkapjad. Kicsit olyan az életünk, mint egy motivációs levél, nem tudom, ismertek ezt a fogalmat, mostanában ez van, hogyha valaki állást keres, akkor kérnek önéletrajzot, azt mindenképp kérnek, és sok helyen kérnek úgynevezett motivációs levelet. A motiváció az indíték, mi vezérli, tehát írja le, hogy mit akarna csinálni, miért érzi úgy, hogy ennél a cégnél van a helye, mit tudna hozzátenni, miben állna az ő tevékenysége. Tehát szeretnék látni, mennyire elkötelezett meg, hogy méri fel önmagát meg a dolgokat. És szerintem ezért nem rossz hasonlat az, hogy a mostani életünk az olyan, mint egy motivációs levél az örökké valóságra nézve, hogy megmutatjuk az Istennek, hogy mi körülbelül ezt tudnánk, ezt szeretnénk tenni az örökké valóságban. És hogy azt mondja, hogy édes fiam, édes lányom, ez nagyon kevés. Tehát az örökké valóság az másról szól, vagy pedig azt mondja, hogy igen, ennek az embernek érdemes ezt adni. Nagyon érdekes az is, hogyha már erről szólunk, hogy az életünk mire való, hogy nem tudom, figyeltétek-e, hogy a fügefa mennyi ideig volt türelmes a fügefa iránt a példázatban a gazdája. Mennyi ideig járt először úgy, hogy nem volt gyümölcs? 3 évig, igen. Én tudok egyébként egy 3 éves időszakot a Bibliában, a tanítványoknak volt 3 évük, ugye egy bő 3 évük, ha emlékeztek rá. Ezek szerint az Isten akár 3 évnyi Istennel járás, az Istennel volt találkozás utáni 3 év elteltével már azt várná, hogy mutatkozzanak változások az ember életében. Ez szerintetek sok vagy kevés, igazságos vagy igazságtalan? Na jó, nem leszek ennyire provokatív, mindenki válaszolja magán. Szerintem nem túlzás, a tanítványoktól is elvárható volt. A tanítványoknál volt különben változás 3,5 év után? Ugye mostanában ezt szoktam mondani, nem egyszer, mert sajnos ez az igazság erre is, hogy valami volt, de nem az igazi. Azért tudjuk, hogy az utolsó vacsorán még ott tartottak, hogy hát igen, hogy ki a nagyobb és ki kinek most lábat. Ez az elején is megvolt, tehát nem jártak be nagy utat ilyen értelemben. Az egy más dolog, hogy azért nem ment hiába az a 3,5 év utána kiderült, 50 nappal később már egészen máshogy festettek. Kedves gyülekezet, nem tudom, hogy itt, akik itt vagyunk, illetve nagyjából tudom, mert ismerek titeket, hogy kinek hány éve van már. Mondjuk így, hogy a hitben, nem szeretem ezt a szót, de most értitek, mire gondolok, hogy amióta már tud róla, amióta akarja, amióta részese, amióta megkeresztelkedett. Hát ha ezt a fát 3 év után ki akarták vágni, ha a tanítványoktól 3 év után elvárható volt, hogy már látszódjon a változás, akkor nekünk is érdemes elgondolkozni, hogy annyi év, ami szerintem sokszor többszöröse már a 3-nak a legtöbbünk esetében, mit hozott? Mi gyümölcsöt hozott? Nem lehet-e, hogy a mi esetünkben már ott járunk, amit a példázat mond, hogy már kezd elégedetlen lenni, és nem akar tovább várni az Isten? Azon gondolkoztam, hogy a végén visszatérek még erre, csak azért most is hadd mondjam el, most meghalt egy
újságíró a héten, hirtelen akartam mondani a nevét, valamilyen Péter F betűvel kezdődik, ilyen interjúkat csinált. 50 valahány éves volt az a lényeg, azt hiszem 55 vagy 56 éves volt, és úgy meglepett. Tudom, hogy nem csoda, meg nekem mindig fáj az, hogy ti is tudjátok, hogy Hensz Csabi nemrég ment el közülünk. Én azt hiszem most vagyok annyi idős, mint ő volt akkor, amikor temettük, megtemettem, ugye én szóltam ott a temetésen, hogy nagyon hamar elmennek közülünk emberek. És ezt azért mondom, hogy mi általában abban gondolkodunk, hogy hát azt a 70-80 évet azért csak kiéljük, vagy többet is, de nincs rá semmi garancia. És ezért mondom azt, hogy amikor olvassuk ezt a példabeszédet, ezt a példázatot, akkor fel kell tenni a kérdést, hogy vajon az én életemben mikor jár erre a gazda úgy, hogy már nem akar tovább várni. Mikor ér oda a mi életünk? Alakul-e valami változás, vagy inkább csak formai a vallásosságunk? Ugye ide írtam magamnak különben még a vázlatot kiegészítve is, hogy azért vagyunk nagy veszélyben, mert a mi gyülekezetünk, már nem a helyi, hanem a mi korszakunk gyülekezete, nem állít egy olyan határozott mércét a gyakorlati kereszténységben, mint az ős keresztények. Tehát ma el lehet lenni egy látszólagos kereszténységgel is, mert nincs egy olyan válaszút elé állítva az ember. Ez felelősség. Akik Jézussal voltak, azok válaszút előtt álltak, mert az ő egész egyénisége kisugárzása egy döntésre késztette őket, hogy most vagy vele, vagy nem. Vagy mondok egy példát nektek, amikor ő már a mennybe ment, utána Jeruzsálemben ugye ott voltak, ott maradtak a tanítványok, azt olvassuk, hogy a többiek közül senki nem mert közéjük elegyedni. Nem azért, mert bántották őket, vagy támadták, hanem mert érezték, hogy ott jelen van egy lelkiség, egy lelkület, amitől idegenkedtek azok, akik nem tértek meg. Akik meg fogékonyak voltak erre, azokat meg vonzotta. Egy kicsit olyan, mint egy hatalmas elektromágnes, hogy van, akit vonz, van, akit taszít. A mi esetünkben pedig elég gyengén dolgozik ez a mágnes. Tehát nem nagyon vonz és nem nagyon taszít. Mert nem olyan az életünk. Visszatérve a 3 évre, fogytán az idő, mert fogy a történelem is, fogy az egyéni életidőnk is. És a példázatból kiderül, hogy ez a fa kapott azért még 1 év türelmet. Egy esélyt, egy termési ciklust, hogy így mondjam. Ezt úgy mondják sportnyelven, hogy hosszabbítás. Tehát, hogy lejárt az az idő, amit várt volna az Isten, de kegyelmes volt. És megtörténhet könnyen, nem tudom, hogy kivel, hogy van, hogy az Isten már a mi életünkben, a maga részéről a hosszabbításban jár. Most nem 1 évre gondolok, hanem hogy már azért túl vagyunk azon a határon. Már nagyon elvárható lett volna, hogy valami változzon. Ezen érdemes elgondolkoznunk, és ezzel összefüggésben még egy dolgon, egy bekezdést szeretnék nektek idézni, felolvasni a Korszakok nyomában vagy Nagy küzdelem című könyvnek a 37. fejezetéből. Ő szorosan összefügg ezzel, amiről eddig szó volt. Így hangzik ez a szakasz, azt mondja, a világtörténelem legünnepélyesebb időszakában élünk. Így kezdődik. Nem tudom, feltűnik-e nektek, hogy nem azt mondja, hogy az egyik legünnepélyesebb, mert volt sok, hanem mit mond? Ez a legünnepélyesebb. Hát pedig azért azt mondanám, hogy amikor Jézus a Földön járt, az is az volt, nem? Az volt. De most érik be annak is a gyümölcse. Most van az ítélet, most ér a végére a történelem. Azt mondja, nem véletlenül mondja így, hogy a világtörténelemnek a legünnepélyesebb időszakában élünk. Ez az az időszak. Egészségre. A Földön élő tömegek sorsa nem sokára eldől. Ettől ünnepélyes. Ettől ünnepélyes. Saját jövőnk és mások üdvössége múlik azon, hogy mi most hogyan élünk. Tehát mi a tét? Azt mondja, saját jövőnk és mások üdvössége. Mások üdvössége is attól függ, hogy mi most. Nem azt mondja, hogy mit mondunk, hanem hogy hogyan élünk. Az nem ugyanaz. Nem szóban kell missziózni, csak, hanem azt mondja, hogy az életed meghatározza azt, hogy te rád mi következik, milyen jövőd lesz, és mások üdvösséget nyernek-e vagy sem. Ezek után ugye nem csoda, hogy így folytatja, hogy szükségünk van Isten lelkének vezetésére. Krisztus minden követőjének komolyan meg kell kérdeznie, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjek? Meg kell magunkat alázni böjtben és imában az Úr előtt, és sokat kell elmélkednünk Isten ígéjén, különösen az ítélet jelenetein.
Hát ezért a mondatért is olvastam fel. Figyeljétek meg. Azt mondja, hogy mi a következtetés, ha belegondolsz, ha átérzed azt, hogy mi a jelentőség ennek a kornak, a tetteidnek, az életednek, minden napnak, hogy mivel töltöd, vagy mit mulasztasz. Azt mondja, hogy ha ezt végig gondolod, akkor meg kell alázni magadat bőtben és imában, hogy vezetést kapj hozzá, hogy közösséged legyen az Istennel. És még egy dolgot mond, sokat kell elmélkednünk. Tehát nem elég bőtön és imádkozni, gondolkozni, elmélkedni, az Istent keresni. Mind kell elmélkedni? Hát az Isten igéjén. Hát logikus is. De pontosítja a témát, figyeltétek? Isten igéjén, különösen az ítélet jelenetein. Azzal hagyj kezdem, hogy mi tudjuk, hogy mi, szóval magunk elé tudjuk képzelni az ítélet jeleneteit? Van erről szó valahol a Bibliában? Dániel 7. Ítélő székek tétetének le, ítélők üljének le, könyvek nyittatának meg, szó szerint idézem. Tudom, ez nem sok, meg van azért máshol is erről szó, de azt mondja, hogy nekünk, akik készülünk az ítéletre, akiknek az a neve, hogy Laodicea, az azt jelenti, hogy ítélet népe, nekünk valahol belül ennek tudatában kéne lenni, és ennek látszania kell kívül az életünk, hogy mi már arra készülünk, ebben a tudatban élünk. Nem tudod, hogy szoktatok elmélkedni az ítélet jelenetein? Hát félek, hogy azért kevesebbet, mint amire itt gondol az, aki ezt a tanácsot adta. Miért nem szoktunk ezen gondolkodni szerintetek? Szerintem is az a, igen, hogy azon szoktunk gondolkodni, ami szívesen gondolkodunk. Ezen nem szívesen gondolkodunk. Miért nem gondolkodunk ezen szívesen? Hát mert félek, hogy azt gondoljuk, hogy úgy áll a dolgunk a szénánk, hogy nekünk még azért korai lenne, ugye? Tehát hogyha ma ítélnének meg, nem biztos, hogy jó lenne nekünk az az ítélet. Az vár ítéletre, aki már tudja, hogy elkészült, és a felmentést várja attól az ítélettől, ugye a feloldás ítéletét várja. Pedig szükségünk van rá, még befejezem a bekezdést, és aztán folytatom a gondolatokat, így folytatja, mély és élő tapasztalatokat kell szereznünk Istennel. Egy pillanatot sem vesztegethetünk el. Létfontosságú dolgok történnek körülöttünk. A sátán által megigézett területen élünk. Isten őrállói, ne aludjatok. Az ellenség résen áll, hogyha tétlenkedtek és elszunnyadtok, lecsapjon rátok és zsákmányul ejtsen benneteket. Na ezt azért könnyű magunk elé képzelni, amit most leírt. Azt mondja, ez a tét. Tehát egy ellenséges területen egy katona nem ágyazhat meg magának, nem fekhet le, hogy majd biztos minden jó sikerül. Tudnia kell, hogy nincs biztonságban, és ez szerint kell ébernek lennie. Kedves gyülekezet, a fő gondolat mégis az, aminél megálltam az előbb, hogy sokat kell elmélkednünk az ítélet jelenetén. Félek, hogy mi nem eleget elmélkedünk. Tehát ez nem valósul meg. És ennek következményei vannak. Ha mi ennek a tudatában élnénk, ha ennek a szem előtartásával élnénk, talán komolyabban vennénk az életünkben nap mint nap a kísértéseket is. Ahogy Pál apostol mondja, hogy nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk Isten ítélő széke előtt. Nem kivételek a nagyok se, társadalomnak a magasrangú vezetői se, de nem kivételek a kicsik se, tehát akik kevésbé jelentős emberek. Nincs olyan ember, akire nem igaz az, hogy nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk az Isten ítélő széke előtt, azért, hogy számot adjunk arról, amit ebben a testben cselekedtünk, jót vagy gonoszt. Nekünk minden nap így kéne elindulnunk otthonról, hogy ma vigyáznom kell, hogy mit teszek, ma is, mert nem sikkad el semmit, tehát számadásra vonnak mindenért. Azért is, amit teszek, meg azért is, amit mulasztok, noha megtehetném. Ez az egyik hatása annak, hogyha az ítéletről gondolkodunk, de most egy másikat is szeretnék nektek megmutatni. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a Páterkek és Proféták című könyvünk azt írja az elején, hogy sokan azért kételkednek a Bibliának a teremtésről szóló leírásában, mert annyira képtelennek hat. Hogy az Isten a puszta szavával teremtett, és a semmiből. Tehát ilyen nincs. Ez nehezen bevehető sok embernek. És Ellen White megfordítja a tételt, a könyvszerző, azt mondja, hogy nem lehetséges, hogy éppen az bizonyítja az isteni eredetét ennek a beszámolónak, hogy olyan dolgokat mond, amit ember el se tud képzelni. Hogy van olyan valaki, aki a puszta szavával és a semmiből teremt. Értitek, ugye a logikáját? Ez egy ilyen, bocsánat, egy huszárvágással megfordítja. Tehát ami a kételj alapja,
abból bizonyítékot csinál. És igaza van szerintem, nekem ez nagyon meggyőző. És én azt gondolom, azért mondtam ezt a párhuzamként, hogy ugyanez igaz az ítéletre is. Ha megnézzük, hogy mit mond a Biblia az Isten ítélkezéséről, hogy hogyan, milyen módon, milyen alapon zajlik, milyen elvek mentén, akkor eljutunk oda, hogy ember ilyet kitalálni nem tud. Picit engedjétek meg, hogy ezt illusztráljam, hogy, mert azért nem gyakran gondolunk erre, és ez is egy példájának, hogy sokat kéne ezen gondolkoznunk. És hatna ránk. Tehát magyarul a hitünket erősíteni, az Isten iránti tiszteletünket, csak az, hogyha azon gondolkodunk, hogy hogyan fogja megítélni végül a világot. Hadd mutassak erre példát, azzal hadd kezdjem, hogy az emberekben milyen elképzelés él az ítéletet illetően. Ugye egy pár szempont, aztán majd ezeket megmutatom másik oldalra, hogy hogy van a valóságban. Ugye az egyik az az, ami az emberek tudatában él, már akik vallásosak és gondolkoznak ilyesmiben, hogy egyenként átpendlizünk a túloldalra. Bocsánat, hogy így mondtam, de szándékosan mondtam így, tehát értitek, hogy úgy meghalunk, és akkor ott vagyunk, és akkor ítélnek, aztán majd vagy ide, vagy oda, tehát egy ilyen világképe van sok vallásos embernek. Mindenképpen benne van ugye a legtöbb vallásban az, hogy egyenes folytatás van. Tehát itt végeztünk, átmegyünk a túlvilágba, ugye a görögöknél Hádész van, a keresztény nagy felekezeteknél pedig ilyen túlvilági élet. Van, ahol van egy kis kitérő a purgatóriumba, tehát az, hogy először még azért... Egyébként nekem mindig benne van az, hogy a purgatórium azért tetszik, nem azért, mert igaz, mert nem igaz, de benne van, az emberek is érzik, azért van, ahol még polírozni kell egy kicsit, szóval még nincs kész, tehát valamit még tisztogatni kell. Ami nagyon fontos szerintem, hogy mi gondolkodunk erről, mármint a újabb ismérvet mondok, az az, hogy ez arányosság elve. Mire gondolok? A 11 órás munkásoknál ez nagyon kijön, hogy amikor osztják a napszámot, ugye, ami az élet után adatik ott a példázat szerint, akkor fel vannak háborodva azok, akik többet dolgoztak, hogy ők csak annyira méltattatnak, amennyit ígértek nekik, de őket az zavarja, hogy azok is annyit kaptak, akik szerintük kevesebbet érdemeltek volna. Tehát ebben benne van az, amikor az ember elégedetlen azzal, hogy az Isten úgymond túlzásba esik a kegyelemmel. Emlékeztek a Jónás történet, hogy nem kéne azért annyira bőkezően osztogatni a kegyelmet. Ez is már mutat.

Vagy a másik esetben azt mondanánk, mi azt mondanánk a latornok, hogy hát barátom, ez azért szép, hogy itt a kereszten megfogalmazod a hitedet, de azért az az igazság, hogy egy olyan élet van mögötted, amihez képest ez kevés. Ugye nem haragusztok, hogy ezt mondom, tehát nem akarok ilyen káromló lenni, nem tudom, csak az emberi logika egy ilyen helyzetben így működne. Ebben azért egyetértünk, nem? Tehát, hogy azért vannak bizonyos ellentételezhetetlen arányok. Vannak elévülhetetlen érdemek, meg vannak elévülhetetlen felelősségek nálunk. Ehhez képest hogyan jár el az Isten? Engedjetek meg egy pár ellenpontot az eddigiekhez képest. Azzal hadd kezdjem, hogy újabb és újabb nemzedékeknek ad időt és lehetőséget itt a történelemben, hogy megszületnek, élnek, alkotnak, vagy nem alkotnak, és aztán letűnnek. És mi is így kerültünk ide, valakik után, és vannak, akik már utánunk jönnek. És itt akartam elmondani eredetileg, hogy és vannak, akik már el is mennek. Tehát volt olyan nemrég olvasni, hogy 40-valahány éves újságírónő, tehát így néha megemlékeznek valamilyen ismertebb szeméről, ahogy olvasom a híreket, és olyan szörnyű begondolni, hogy 10 évvel fiatalabb volt, mint én, és ő neki már elfogyott az ideje. Én ehhez képest ennyivel többet kaptam. Vagy ott van Pascal, aki ismeritek ugye a francia tudós meg bibliakutatót, azt hiszem, hogy 30-valahány évet élt, azt tudom, és milyen nagyokat alkotott az alatt, matematikailag is, de biblia magyarázatban is. És olyan szörnyű, mikor azt mondom, hogy, vagy mondok egy másikat, hogy tényleg ne legyek elfogult, hogy vallásos, hogy Petőfi, nem? Tehát én annyira meglepődtem, mikor megtudtam, hogy milyen fiatalon halt meg, hogy lehetett annyi verset írni, annyi idő alatt, annyi jó verset. És akkor mindig az van az emberben, hogy erre mondom, és elvonatkoztatva a Bibliától, vallástól, erkölcsiségtől, egy tevékeny élet volt. Tehát a maga módján gyümölcsöt termő élet volt, és ehhez képest hány olyan élet van, hogy most nem arra gondolok, hogy nagyon hasznos, csak nem olyan látványos, hanem tényleg a meddő életekre gondolok, hogy hány ember meddőn morzsolja a napjait ezekhez képest, milyen felelősség ez. Aztán, ugye itt, amit a végén mondtam az életműdíjakkal kapcsolatban, ez ami nehezen fér a fejünkbe, hogy Isten az állapotot ítéri meg, amire az ember eljutott, és nem egy átfogó képet értékel ki, hogy mi volt az egész élete. Miért? Hogy kérdezzem meg. Hát azért, mert Luther is ezt mondja, ezt értette meg a Bibliában, hogy ahol letettük a gondolatmenetünk fonalát, a halálunk pillanatában, ott fogjuk folytatni, amikor feltámadunk. Új testet kapunk, akik az örök életre támadnak fel, de új szívet azt már most kell kapnunk. Azt nem akkor fogunk. A gondolataink, az értékrendünk, a lényünk, ha úgy tetszik, a jellemünk, a személyiségünk, az lesz a folytatásban, ami itt a végén lett. És ezért igaz az, hogy hiába él valaki egy hosszú, jó értelme vett kegyes életet, istenférő életet, ha aztán a végén egy durva fordulattal elindul egy másik irányba, és ezért igaz ennek az ellenkezője is. És Jézus ezért mondta a latornak, hogy velem leszel a paradicsomban. Egy szót nem mondott arról, hogy de azért te egy másodosztályú állampolgár leszel azért, mert azért mégiscsak egy lator voltál, azért lássuk be, hogy te nem lehetsz ugyanabba a kasztba vagy kerületbe majd a mennyei Jeruzsálembe, mint mondjuk Pál apostol vagy Luther, akiről persze megint mondhatnánk, hogy ő is öldökölte a keresztényeket. Azt mondja az Isten, hogy emlékezés nem lesz a megbocsájtott bűnökről, egyedül egy dolog számít, hogy hogyan végezte. Nyilván ti is érzitek, ez nem azt jelenti, hogy elengedhetjük a gyeplőt, csak a végén szedjük össze magunkat, ez egy nagyon rossz következtetés lenne. De azt mutatja, hogy mennyire más az isteni értékítélet, és mennyire más az emberi. Ugyanezt támasztja a legkülönben a 11 órás munkásokról szóló példázat is, emlékeztek rá. Hogy kérdezzek meg titeket, hogy az emberi logika mit mond, hogy mi lenne egy optimum, a megtéretlen ember optimuma az ítélet tekintetében. Élni ezen a földön, ahogy ember élhet, tehát emberi módon élni az életet, aztán az utolsó etapban gyorsan megtérni, tehát kiélvezni ezt az életet, és a végén egy fordulattal az örök életre alkalmassá válni. Szégyellem mondani is, de azért ez az emberi természetnek a felfogása. Miért hangsúlyozom, mennyire ne értsetek félre? Azért, mert a 11 órás, mert ugye aki így gondolkozik, lehet vallásos ember is, aki azt mondja, hogy annyi mindenről lemondtam, és akkor számon tartja a veszteség listáját, hogy évtizedek során mennyi áldozatot hozott az, hogy ezt meg ezt nem tette. Ez kicsit az a jó babiloni köntös, emlékeztek rá, hogy azért lemondtam róla, de azért az olyan jó lett volna. Az a jó dolog, ami nem jó. Ez az egyik szemlélet, vagy a másik az, amit a 11 órásoknál látunk.

Emlékeztek rá, hogy megkérdezi a gazda őket, hogy mit álltok itt hivalkodván a piacon ilyenkor. Mi volt a válasz? Az volt a válasz, hogy nem fogad meg minket senki. Eltudjátok kézben, hogy ez egy ilyen elméleti beszélgetés volt, hogy hát nem fogad meg senki. És akkor így lefolytatták. Én csak egy dolgot tudok elképzelni, ha olvasom a szöveget, hogy ez egy keserű és panaszos válasz volt. Ha rajtunk múlna, nem lennénk itt, de nem fogad meg minket senki. Igen, hiába való módon, ugye mit álltok itt, hogy is mondja most a kifejezést, az előbb mondtam is pedig, hogy hivalkodván köszönöm szépen. Ebben benne van az, hogy értelmetlen, nincs semmi értelme. Kinek fáj legjobban az, hogy nincs értelme az életének, aki már rájött, aki érzi? Nyereség az ilyen élet? Értitek, hogy miért mondom? Hogy addig van ez az optimum, amiről beszéltem, amíg az ember megtéretlen. Azok a reggeliek, azok azért voltak irigyek, mert azt mondták, hogy hát ha így is lehet, akkor mi is 11-kor jöttünk volna. Ugye, mert erről szól az attitűdjük a példázatban. Ugye erre igaz az, hogy gyerekek, akkor kár volt eljönni, hogyha így gondoljátok. Ide olyanokat várunk, akik azt mondják, hogy kár, hogy nem előbb jöttünk. Kár, hogy nem előbb kapott értelmet az életünk. Kár, hogy nem előbb kaptunk az Istentől megvilágosítást, feladatot, elhívást, megbízatást. Mennyire más, hogy fest a dolog, ha megtéretlen ember, és mennyire más, hogy fest, hogyha megtért ember értékeli ezt. Egy igazán megtért ember mindig sajnálni fogja azt az időt az életéből, amit nem a hitben és a szolgálat jegyében töltött. Nem nyereségként értelmezi, hogy ő csak később lépett az önmegtagadás útjára, hanem veszteségként. Az is érdekes, visszatérve az ismérvek ütköztetésére, hogy a Biblia teljesen egyértelműen mondja, hogy nem egyenként megy az ítélet, tehát ahogy meghalunk, nem automatikusan jön az ítélet, hanem azt mondja, hogy az Isten összevárja az embereket az ítélettel. Tehát, hogy egy nagy ítéletben rendezi a dolgot, és nem egy ilyen folyamatos üzemben, hogy ahogy elmennek közülünk az emberek. Ezzel együtt ugye, hogy összevárja őket, két nagy részben teszi ezt az ítéletet. Előbb az igazaké lesz az üdvösségre, azt mondja a Biblia. És a feltámadás is ehhez kapcsolódik, tehát az ítélet így zajlik, és a feltámadás ehhez kapcsolódik. Aztán pedig a gonoszok ítélete következik, és a gonoszok feltámadása annak a végén. Ezt szerintem tudjátok legtöbben, csak azért ezt jó így együtt látni. Mi is itt, amikor a keresztségre készültünk, beszélgetünk, előjött ez a téma, és az ihletett engem is, hogy erről nagyon jó lenne így gondolkozni, hogy legyen egy összképünk erről magunknak is, ezt el tudjuk mondani másoknak is, meg rám tényleg úgy hat, ahogy elmondtam, csak az Isten tudott ilyet kitalálni. Mi ezt csináltuk volna, mi benne van a többi vallás, hogy figyelj, jön, megítélik, ide megy, oda megy, ez lesz, az lesz, és te azt mondta, hogy nem így csináljuk. Azt mondta, ez egy hatalmas történelem rengeteg emberrel, ez egy komoly ítélet lesz. Azt mondja, hogy megvárjuk egy ünnepélyes ítéletet a végén, szóval van egy első szakasza. Azoknak a, most emberileg mondom, azoknak az aktáit vesszük elő, akikről én már tudom, hogy üdvözülni fognak. De nem azért, mert én eldöntöttem, hanem hogy ezeket vesszük elő. És milyen ítélet zajlik a mennyben? Azt olvassuk, hogy vizsgálati ítélet. Könyvek nyitatának, le van írva, ott van a Bibliában. Azt, hogy megvizsgálják az életeket. És akik a menny lakói, akik az Isten el nem bukott világának a lakói, azok mind láthatják, hogy az üdvözülendők milyen utat jártak be. És hogy milyen alapon mondja azt az Isten, hogy ezek alkalmasak arra, hogy visszafogadjuk őket magunk közé. Szerintetek szüksége van arra az el nem bukott világnak, hogy megnyugodjon minden egyesemet? Hát én teljesen úgy vagyok vele, hogy tehát nem lehet rájuk erőltetni magunkat, hogy de hát figyeljetek, hát miért nem? Azért, mert gondoljátok meg, hogy a bűnborzalmait látták, ők nem akarnak ilyet. És az Isten minden egyes megtérő üdvözülendő ember esetében bizonyítékot ad az el nem bukott világnak, hogy őt vissza lehet fogadni. Nem csodálatos ez? De nekem az. Tehát ez egy nagyon komoly ítélet. És miután ezen végig mennek, utána eljön az idő, Isten tudja, hogy mikorra fog ez kifutni, ez az ítélet, és azt mondja, akkor nincs akadálya annak, hogy eljöjjön értük. Lezárul a történelem, magához veszi az üdvözülendőket, de itt maradnak azok, akik majd a kárhozatra várnak. Itt maradnak, ők nem támadnak fel Jézus eljövetelekor. És folytatódik az ítélet. Ez a második szakasza, a második fázisa. Mennyit változott az előzőhöz képest? Hát egyrészt mások kerülnek sorra, akik maradtak, akik kimaradnak, és a vizsgálódók köre kibővül. Kikkel? Hát az üdvözülendőkkel.
Miért van erre szükség? Mert megváltozott a vizsgálat lényege, most meg azt nézik, hogy ki az, aki kimarad az örökké valóságból. És akik itt ezen a földön éltek, társak voltak, családtagok voltak, gyülekezeti testvérek voltak, és az egyik üdvözülés, a másik nem, az üdvözülendőt megilleti az a bizonyosság, hogy lássa, hogy az Isten jogosan járt el úgy, ahogy eljárt, hogy tett különbséget. Azért gondoljatok bele. Azt mondta az Isten, hogy szeretné, hogyha annak mi is részesei lennénk. Ezért kétfelé bontotta az ítéletet. Így már jobban értjük, hogy miért kellett összevárni a végére, nem? Mert az Isten mindenkit bele akart vonni. Nem úgy volt, hogy tekintélye alapon fogadjuk el tőle, hogy ez jöhet, az nem jöhet, ez jöhet, az nem jöhet. Azt mondta, hogy nem, ez csak úgy megy, hogy egyben látja mindenki. Először azt, hogy ki jöhet és miért, és utána már azok is, akik jöhetnek, legyenek részesei annak, hogy ki nem jöhet és miért. Ugye azért nem vagyok bonyolult, vagy szóval követhető így, ahogy fogalmazok. Mert szerintem ez annyira lenyűgöző, tehát erre mondom, hogy szerintem ember ilyet nem tudott volna kitalálni. A profik se, a bírók se, meg a többiek se. Ilyet csak az Isten tudott kitalálni. Minden majdan örök életet élőnek látnia kell, hogy akik nem örökölhetik az örökké valóságot, azok miért nem örökölhetik. Hogy nyugalmuk legyen. Isten nyugalmat akar, lelki békét mindenkinek. A mi befogadásunkra nézve is, ha megadatik nekünk az üdvösség, és azok elvettetésére nézve is, nekünk is, akik majd elvettetnek, hogy megnyugodjunk. Csak egy Isten képes ilyen bölcsen lezárni ezt a történelmet. És akkor még nem beszéltem két olyan tényezőről, amit mi fel se fogunk szerintem igazán, és ami nehézé teszi az ítéletet. Engedjétek meg, hogy ezt elmondjam még nektek, még annyi időnk van. Az egyik az az, hogy hogyan lehet menet közben lezárni egy történelmet. Mert ugye, hogyha nekem idehozzák készen, hogy figyelj, ezt meg kell ítélni, akkor azt mondja, hát ez egy hatalmas dolog, egy ember életét is kiértékelni. De legalább már vége van, tehát már tudjuk, hogy mit csinált. De hogy még csinálja. És az előbb mondtam el, ha emlékeztek, hogy a vége számít, hogy mire jut. Tehát mi van, hogyha még egy fordulat? Hogyan tudja Isten a még folyamatban lévő történelem ellenére is lezárni az ítéletet minden ember esetében? Úgy, hogy a történelem vége annyira polarizálódik, annyira elválik egymástól, tudjátok, Jenések 13, hogy akik vagy az Isten, tehát vagy a földi hatalmat imádják, vagy az Istent imádják, annyira egyértelmű helyzet áll elő a történelemben, hogy itt mindenki állást foglal, tehát teljesen egyértelmű lesz. Ebben nagy segítséget nyújtanak egyébként éppen az Isten ellenes erők, mert ők kényszerítik válaszút elé az embertömegeket. Ez a módja, ez az oka annak, hogy Isten menet közben is le tudja zárni a történet, mert mindenki állást foglal. A kényszer mindenkin ott lesz, Isten pedig azt a megbízatást adta a népének, hogy ebben a kényszerben az ő népe szolgáljon kellő támogatással a választásban azoknak, akik választanak. Minden népnek meg kell tudnia, hogy mi az Isten akarat, hogy hogyan kell őt imádni, ez a hármas angyali üzenet, és ehhez képest adjon választ arra a kényszerre, ami ránehezedik majd a földi hatalmak részéről. Ez az egyik tehát, ami szerintem nehezen felfogható emberileg az Isten ítélkezésének a kihívásait tekintve. A másik pedig, engedjétek meg, ez csak egy érdekesség, de azért nem kis dolog. Kezdem onnan, ugye abban egyetértünk, hogy Dávid üdvözülni fog. Ezt is így gondoljátok, ez egyértelmű szerintem. Betsabéról mit gondoltok? Szerintem ő is, mert hát kiderült, hogy tehát minden jel arra van. Most jön a kérdésem, hogy Uriásról mit gondoltok? Hát amit tudunk róla, minden okunk megvan, hát ugye micsoda nemes ember volt. Most képzeljétek ezt a három embert, az örökkévalóságban. Uriás ott fogja megtudni, hogy hogy halt meg. Ugye, mert tudjuk, hogy ő hogy halt meg, ez elég sajátos volt, és meg fogja tudni, hogy a saját királya, akit ilyen feltétlen hűséggel szolgált, ölette meg, és hogy miért, az meg még egy ráadás. Azt nem tudom, tudjátok, hogy Ábrahámnak volt ugye egy felesége, őt Sárának hívták. Volt egy Hágár nevű szolgálója, akit mellékfeleségként maga mellé vett a Sára tanácsára, de azt tudjátok, hogy volt egy felesége még? Mikor meghalt Sára, egy Keturach nevű hölgyet vette el, aki minden jel szinte egy hívő asszony volt, teljes joggal, tehát mert ugye megözvegyült, tehát ez így korrekt volt. Minden okunk meg van feltételezni, hogy hát legalábbis Ábrahám, Sára meg Keturach ott lesz. Lehet, hogy még Hágár is. Azért nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, azért jó, hogy ezt nem nekünk kell megoldani, ezt a problémát. Bocsánat, hogy így mondom, de értitek, nem? És tudjátok, hogy hány ilyen emberi élet lesz még ott?
egy félelmetes, ha belegondoltok, hogy az Istenre mi vár, ehhez tényleg egy isteni bölcsesség, hogy egy örökké valóságon át együtt fognak élni emberek, akik elég kusza viszonyokat vittek innen magukkal. Csak hálát adhatunk azért, hogy maga az Isten vállalta magára ennek az ítéletét és az igazgatását, és ugye így írtam ide magamnak a vázlatban, hogy maradandóan megkavartuk a történelmet. A személyes életünkkel, a viszonyainkkal, és lehet, hogy egy kicsit szorongunk is, hogy hát ebből már csak olyan másodosztályú örökké valóság lesz. Bocsánat, hogy így mondom, értitek, mire gondolok, hogy hát mit lehet ezzel kezdeni, vagy mi lesz. Én abban bízok, hogy az Isten ezt is tudja kezelni. Nem tudom, hogy, de tudja kezelni. Egy dolog biztos, és most egy történetet hagyd mondjak el, csak egy rövid példa. Egyszer jöttem haza, Egerbe voltam otthon, és én nem vettem észre, csak egyik nap, amikor mentem le a kocsihoz a garázsba, teljesen len volt a jobb hátsóm a felnin, tehát leeresztett a gumi. Hát belepumpáltam egy kicsit, lementem, egy, nem tudom, 200 méterre van egy gumis tőlünk ott a faluban, levették a sanyék, és mondja, hogy hát azt mondja, ez volt patkószeg, aztán kiderült, hogy nem is patkó, rendes szeg, csak már elkapott, hogy benne volt a gumiba a feje. Egy hatalmas szög volt a gumimba, kihúzta, én meg ott sajnáltam nagyon a gumimat, mert jó volt. De mondta, hogy ne aggódj, azt megcsináljuk. És akkor ugye levette a felnéről, volt egy ilyen eszköz, ilyen elektromos, ilyen, amire kimaradt a belülről, gyakorlatilag ilyen kiöblösítette a luk körül a gumit belülről, és akkor feltöltötte valami ragasztóval, rátett valami vásznat. Látta, hogy már egy technológia, meg egy készlet, és akkor ragasztotta. Ezt én még olyan aggodalmaskodó vagyok, és akkor azt mondtam neki a Sanynak, hogy te figyelj, mondom, hogy most visszatesszük ezt a gumit, de mondom, lehet ezzel menni, mondom, mennyivel lehet ezzel menni? Hát úgy, mint egyébként. És mondom, hogy de figyelj, hát mégis mondom, hát ez már itt láttam, hogy csinálgatta, de ez már csak nem olyan, mint volt. Azt mondja, figyelj, ez lehet, hogy ki fog lukadni valahol, de hogy nem itt, az biztos. Tehát bárhol hamarabb lukad ki, mint ahol. Azt mondja, most itt erősebb lett. Azt értsd meg, hogy amit csináltam, ennek a révén most erősebb, mint előtte volt. Pont azért, mert az a technológiának a lényege. Azt mondja, bárhol hamarabb ki fog lukadni, mint itt. Most miért mondtam ezt nektek?

0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és ahogy ez a meghívóban szerepelt ma Jézus Krisztusnak a nagy vacsoráról szóló példázatáról lesz szó. Ez a 8. példázat, amit önök a sorozat keretében megismerhetnek, és ez a példázat Lukács evangélium a 14. fejezetében a 15. verstől a 24. versig tart. Jézus Krisztus kereszthalála előtt az utolsó igehirdetői körútján az úgynevezett péreai szolgálatában mondta ezt a példázatot. Itt a térképen tudom is önöknek mutatni, Pérea a Jordánon túli Júdeával határos terület volt, tehát ezt lehet látni a térképünkön. Jézus az evangéliumok nagy igazságait mindig példázatokban mondta a sokaságnak, hogy ez Máté evangélium a 13. fejezetének a 34. igéjében is olvashatjuk, hogy Jézus példázatok nélkül semmit sem mondott a sokaságnak. Jézus tanításainak legtömörebb összefoglalásai a példázatok, és amelyekben ő a legfontosabb gyakorlati keresztényi életszabályokat kívánja bemutatni nekünk, és ilyen fontos gyakorlati keresztényi életszabályok szerepelnek a mai témánkban is. Úgyhogy akkor én olvasnám önöknek, akinél van Biblia, az nyissa meg velem Lukács evangéliuma a 14. fejezeténél, és a 15. verstől olvasom a 24. versig. Halván pedig ezeket egy azok közül, akik ővele együtt ültek, mondta néki, boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában. Ő pedig mondta annak, egy ember készített nagy vacsorát, és sokakat meghívott. És elküldte szolgáját a vacsora idején, hogy megmondja a hivatalosoknak, gyertek el, mert immár minden kész, és mindnyájan egyenlőképpen kezdték magukat mentegetni. Az első mondta néki, szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt meglássam, kérlek téged, ments ki engem. És másik mondta, 5 iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam, kérlek téged, ments ki engem. A másik pedig mondta, feleséget vettem, és azért nem mehetek. Mikor az a szolga hazament, megmondta ezeket az ő urának. Akkor megharagudván a gazda mondta az ő szolgájának, eredj hamar a város utcáira és szorosaira, és a szegényeket, a csonkabonkákat, sántákat és vakokat hozd be ide. És mondta a szolga, uram, meglett, amint parancsoltad, és mégis van hely. Akkor mondta az úr a szolgának, eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. Mert mondom néktek, hogy senki azok közül, a hivatalosok közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Tehát a mai témánk eddig tart. Hagyj tegyen fel rögtön önöknek a kérdést, hogy Jézus kinek mondta ezt a példázatot, és milyen célból. Jézus ezt a történetét akkor mondta el, amikor vendégségben volt egy farizeusnál, és egy kijelentésre válaszolt ezzel a példázatával. És rögtön így olvasnám, hogy teljesen egyértelmű legyen, hogy milyen kijelentésre válaszolt Jézus Krisztus. Tehát az alappéldázatunknak a 15. versét így olvasom még egyszer. Halván pedig ezeket egy azok közül, akik ővel együtt ültek, mondta néki, boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában. Ez az ember azt gondolta, mivel hogy ő a hivatalosok közé számított, hivatalosok közé tartozott, vagyis beleszületett az akkori egyházba, azt gondolta az az ember, hogy ez már elég ahhoz, hogy egyen kenyeret az Isten országába. És azt mondta magára, hogy ő boldog. Azt mondta ez az ember, gondolhatta magában, hogy én beleszülettem egy egyházba, azaz egyház akkor Isten hivatalos egyháza volt, és ez minden bizonnyal elegendő ahhoz, hogy én üdvözüljek. De hagyd tegyen fel rögtön önöknek a kérdést, hogy Jézus kiket mondott boldognak. Mert hogyha egy ember beletartozik egy egyházba, de az az egyház nem követi Istent, vagy az az ember nem követi Istent, akkor hiába tartozik egy egyházhoz, nem fog üdvözülni. Jézus Krisztus jelenések könyve első fejezetének a 3. versében egyértelműen elmondta, hogy kik a boldogok. Jézus azt mondta, hogy boldogok, akik olvassák, akik hallgatják, és akik megtartják a profétálás beszédeit. Vagyis azok a boldogok, akik megtartják a Szentírásnak az igéit, azaz a gyakorlati életükbe átültetik. Jézus ezeket boldogoknak nevezte. És ami nagyon lényeges dolog, hogy az Isten országába bejutásnak van egy feltétele. Tudjuk, nem az, hogy valaki beleszületik egy egyházba, hanem ennek feltétele van az, hogy valaki kenyeret egyen Isten országában, ez pedig az, hogy a kereszténységét, Jézus követését ő a gyakorlati életébe átültesse, és folyamatosan táplálkozzon abból a lelki jeledelből, amit Isten kíván adni az emberiségnek. Tehát ennek a részvételnek van egy lényeges pontja, hogy keresztény életünk egy tevékeny keresztény élet legyen. És akkor az az ember eljut Isten országába. De rögtön hagyd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy Jézus kikre mondta azt akkor, hogy hivatalosok? Kik voltak akkor a hivatalosok? És erre János evangélium a 4. fejezetének a 22. verse adja meg a választ. Ugye amikor Jézus Krisztus a Samária asszonnyal beszélgetett, akkor ott egyértelműen elmondta, hogy az üdvösség a zsidók közül támadt. Az üdvösség a zsidók közül támad. Vagy esetleg még említenék önöknek egy Biblia verset, Ézsaiás proféta könyve 49. fejezetének a 6. versében azt olvassuk, hogy a népeknek is világosságul adtalak, hogy üdvöm a föld végéig terjedjen. Vagy említhetnék még egy Biblia ige verset, Ézsaiás proféta 43. fejezetének a 21. versét, ahol szintén azt látjuk, hogy Isten alkotta Izrael népét, és eszközként felhasználta arra, hogy a népeknek is világosságul szolgáljanak. Tehát ebből a három Biblia versből meg tudjuk állapítani, hogy akkor, amikor Jézus elmondta ezt a példázatát, a zsidó nép volt a választott nép. De a zsidó nép, mint nép nem töltötte be feladatát. Isten áldásait maguknak akarták kisajátítani. A vacsorára először ők voltak hivatalosok. Ugye, hogy mondja a példázatunkban a gazda? Gyertek el, mert immár minden kész. De ez a nép ellenállt a meghívásnak. Visszautasították azt a táplálékot, amit a gazda szeretett volna felkínálni nekik. De rögtön hagyd tegyen fel a kérdést, hogy vajon ki, vagy mi volt ez a táplálék, amit a gazda felszeretett volna kínálni először nekik. És erre János evangéliuma 6. fejezetének az 51. verse adja meg a választ. Tehát így olvasom János evangéliuma 6. fejezetének az 51. versét. Én vagyok am az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki eszik-e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Tehát ez a Biblia igevers egyértelműen bemutatja nekünk, hogy ki ez az élő kenyér, akit a gazda szeretett volna felkínálni a hivatalosoknak. És ez Jézus Krisztus, akit Isten a menny legnagyobb ajándékaként szeretett volna odaadni a világnak. És ez a kenyér, ez az élő kenyér, vagyis Jézus Krisztus mindegyikünk életében ott kíván lenni. Csak van egy nagy kérdés, és ez a nagy kérdés pedig az, hogy vajon a mai emberiség magatartása nem tükrözi-e a hivatalosoknak a hozzáállását, vagyis az elutasítás magatartását. Itt ez a nagy kérdés, hogy a mai emberek vajon nem így gondolkodnak-e, mint akkor a hivatalosok. Jelenések könyvének a 3. fejezetének a 20. verse azt mondja, hogy imé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, ahhoz bemegyek, vele vacsorálok, és ő én velem. Ennél a Biblia versnél mindig úgy elgondolkodom, és azt kell, hogy mondjam önöknek, ez egy nagyon szomorú Biblia vers. Mert Jézus azt mondja, hogy ő az ajtón kívül van, vagyis nincs benne az embereknek az életében. Pedig azt, hogy ő belépjen a mi életünkben, rajtunk múlik. Ő felkínálja ezt az élő kenyeret, felkínálja ezt a táplálékot, hogy együnk belőle. De ő nem erőszakolja magát ránk, vagyis a szabad döntésünkön múlik, hogy ezt az élő kenyeret, ezt a táplálékot megkívánjuk enni vagy sem. És ez az igevers bemutatja ő és a mi részünkről egy kétoldalú dolog közös cselekvésének a nyitányát. Ebben a Biblia igeversben benne van egy kétoldalú dolog közös cselekvésének a nyitánya, és engedjék meg, hogy egy picit részletesebben szóljak erről a versről. Ugye Jézus azt mondja, hogy az ajtó előtt áll. Vagyis szabadon dönthetünk, hogy bekívánjuk-e engedni a mi életünkbe, vagy nem kívánjuk beengedni. Itt a szabadságot meghagyja nekünk Isten. Utána azt mondja ez a vers, hogy zörget. azaz olyan különleges élethelyzeteket teremt Isten, azaz ébrezgeti a mi lelkiismeretünket, tapintattal kivárja azt a megfelelő időt, amit egy 17. századi gondolkodó Blaise Pascal így mondott egy alkalommal, míg fel nem ismerjük az Isten nélküli élet szánalmas voltát. Addig Isten csak zörget a szívünk ajtaján. Csak kivárja a megfelelő időt tapintattal, és amikor felismerjük az Isten nélküli élet szánalmas voltát, utána ezt mondja ez a következő bibliai igevers, ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, azaz, ha már kívánunk táplálkozni ebből a lelki jeledelből, ha már kezdünk foglalkozni a Szentírás igéjével, az azt mondja ennek a Biblia versnek a következő folytatása, ahhoz bemegyek és vele vacsorálok. De nagyon sok ember megreked ennél az állapotnál, és csak elméleti szinten akarják ezt a lelki táplálékot beengedni az életükben. Az bemegyek és vele vacsorálok, azaz csak elméleti szinten van Jézus Krisztus jelen az embereknek az életében, mert a mondat végéről nem vesznek tudomást. Mert nagyon sok ember van, aki elismeri Istent, ezzel nincs probléma az ő életükben, elismerik Istent, csak nem akarják megismerni. Elismerik, hogy van, de nem kívánják beengedni az ő életükbe, gyakorlati szinten. Mert mi a teljes megoldás? Ennek az igének a következő, a legutolsó mondata, és ő én velem. Azaz egy teljes szövetség vele, és ez a megoldás, hogy részt vegyünk a vacsorán. Ez a megoldás, hogy részt vegyünk a vacsorán, azaz részesüljünk az evangélium kínálta áldásokban. Ez a megoldás, hogy mi is üljünk le Jézus Krisztussal vacsorázni. Együtt. Tehát engedjük be a mi életünkben, és táplálkozzunk belőle. De hogy ez a legnagyobb áldás mit tett, ezzel kapcsolatosan engedjenek meg egy nagyon rövid idézetet. Számomra nemrég olvastam ezt a könyvet, és nagyon sokat jelentett, hogy ez az áldás mit tett miértünk. Így olvasom ezt az idézetet. Életet adott az emberiségnek, mindenkinek, aki csak a világra születik, akár hisz Krisztusban, akár nem. Akár tud róla, akár nem. Egy valaki meghalt mindenkiért, és ha ő ezt nem tette volna, akkor mind halottak lennénk. Egyetlen emberi lélegzetvétel sem lett volna Ádám bűnbeesése óta, csakis Krisztus áldozatának érdeme tette ezt lehetségessé. A Golgota keresztjének bélyege rá van ütve minden kenyércipóra, és tükröződik minden vízforrásban. Soha senki, akár szent, akár bűnös, nem ismerhetett volna meg csak egy pillanatnyi örömet, vagy boldog nevetésem ezen a világon másképpen, mint Krisztus vérén megváltott tulajdonaként. Akár ismeri boldogsága forrását, akár nem. Ez az egyetlen alapja annak, hogy az emberi élet folytatódhat. Ez az egyetlen alapja annak, hogy az emberi élet folytatódhat, hogy Krisztus akkor meghalt az emberiségére a kereszten. Mert hogy mondja ez a könyv, hogy egyetlen egy lélegzetvételt sem vehetnénk azóta. Egyetlen egy örömünk se lenne azóta, hogyha akkor ő ezt nem tette volna meg. De hagyd tegyem fel önöknek a kérdést, a példázatban szereplő hivatalosok milyen kifogásokkal utasították vissza a meghívást. És így olvasom az alap példázatunkban, hogy ezek a hivatalosok milyen kifogásokkal utasították vissza a meghívást a 18. verstől a 20. versig. És mindnyájan egyenlőképpen kezdték magukat mentegetni. Az első mondta néki, szántóföldet vettem, és ki kell mennem, hogy azt meglássam, kérlek téged, ments ki engem. És a másik mondta, 5 iga ökröt vettem, és elmegyek, hogy azokat megpróbáljam, kérlek téged, ments ki engem. A másik pedig mondta, feleséget vettem, és azért nem mehetek. Ugye az egyik ember azt mondta, hogy szántóföldet vettem. A másik azt mondja, hogy 5 iga ökröt vettem. Azaz, mindkét embert a saját tulajdona kötötte le. A harmadik ember azt mondja, hogy feleséget vettem, és őt fontosabbnak tartom, hogy részesüljek az Isten kínálta áldásokban. Kélek szépen, ments ki engem. Vagyis mit mondott ez az ember? Hogy tulajdonképpen engem nem érdekel a te vacsora meghívásod. Nekem sokkal fontosabb, hogy feleségem legyen, És kedves hallgatók, én azt gondolom, hogy ezek a kifogások nem változtak. A ma ember ugyanígy visszautasítja Isten hozzávaló közeledését. Pedig mi az Isten akarata? Erre az első Timóteusi levél második fejezetének a negyedik verse adja meg a választ, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Ez az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. De a mai emberiséget hogy lehetne jellemezni? Máté evangélium a 24. fejezetében a 38. és a 39. ige azt mondja, adnak, vesznek, házasodnak, férhez mennek. Esznek, isznak, házasodnak, férhez mennek. Azaz, a saját önző életük kötik le őket. Ugye önmagában az nem probléma a Szentírás szerint, hogyha valaki eszik, iszik, házasodik, férhez megy. Ez a, gondolom, hogy a természetes élet vele járói. Csakhogy. Ezek a dolgok a saját önző életüket kötik le kizárólagosan, és semmi mással nem foglalkoznak. A pénz, a hatalom, a siker az Istenük. És ezekért a dolgokért mindenüket feláldozzák. És mit mond erre Pál apostol, és engedjék meg, hogy egy nagyon szemléletes bibliai igeverset felolvassak ezzel kapcsolatosan. Az első Timóteusi levél 6. fejezetének a 6. versétől a 10. verséig, de valóban nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világra, világos, hogy ki sem vihetünk semmit, de ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Akik pedig meg akarnak gazdagodni, kísértetbe meg törbe, és sok esztelen és káros kívánságba esnek, melyek az embereket veszedelembe és romlásba merítik. És mostan a lényeg, mert minden rossznak gyökere a pénzszerelme, mely után sóvárokban némelyek eltévedtek a hittől, és magukat által szegezték sok fájdalommal. Vörös Marti Mihály egy alkalommal azt mondta, mi az, mi embert boldoggá tehetne? Kincs, hír, gyönyör. Legyen bármint vízözön, a telhetetlen elmerülhet benne, és nem fogja tudni, hogy van szívöröm. Nem fogja tudni, hogy van szívöröm, azaz mit mond itt a felolvasott Biblia versben Pál apostol? Által szegezték magukat sok fájdalommal. Az emberek nem veszik észre, hogy ez csak csillogás, egy ideig, óráig tartó dolog, de az örök lelki táplálékból nem kívánnak táplálkozni. És később rájönnek, hogy által szegezték magukat sok fájdalommal. Mert hogyha ezek a dolgok nem helyesen vannak felhasználva, mint már említettem, nem probléma egy oldalról a Szentírás szerint, sem a pénz, sem a siker, sem a hatalom, ha jól vannak felhasználva. De ha nem jól vannak felhasználva, egy idő után az embereket önmaguk rabszolgájává fogja tenni. A másik dolog, amit szeretnék kiemelni önöknek, a félelem. Mit szól hozzá a családom? Mit szól hozzá a barátaim? Mit szólnak hozzá a barátaim? Nagyon sokan szeretnék megismerni Istent, vagyis részesülni az áldásokban, vagyis részt venni a vacsorán, de ezt nem merik megtenni, mert félnek a környezetük megszólásától. Mit fognak szólni a barátaim, a kollégáim, ha én Isten dolgaival kívánok foglalkozni? És sok ember fél, és megijed. Ezzel kapcsolatosan szintén engedjenek meg, hogy egy nagyon szemléletes idézetet szeretnék felolvasni önöknek Ellen White Krisztus példázatai című könyvének a 150. oldaláról, ami a következőképpen hangzik. Aki azt mondta, hogy feleséget vettem, és azért nem mehetek, az emberiség egyik nagy osztályát ábrázolja. Sokan vannak, akik feleségük vagy férjük befolyására hagyják figyelmen kívül Isten hívását. A férje ezt mondja, tudom, mi a kötelességem, de nem teljesíthetem, mert feleségem ellenzi. Miatta nagyon nehéz volna engedelmeskednem. A feleség, aki hallja a kegyelem hívó szavát, jöjj, mert immár minden kész, ezt mondja, kérlek, téged ments ki engem. Férjem nem hallgat a kegyelem hívó szavára. Azt mondja, hivatása nem engedi. Nekem pedig őt kell követnem, nem mehetek. A gyermekek szívében is visszhangra talál a meghívás, szívesen elfogadnák, de szeretik szüleiket, és mivel a szülőket nem érinti az evangélium, a gyermekek azt gondolják, hogy ők sem mehetnek. Ők is ezt mondják, ments ki. Ezek az emberek azért utasítják vissza a megváltó hívását, mert attól félnek, hogy felbomlik a család. Azt hiszik, hogy ha nem engedelmeskednek Istennek, családjuk békés és szerencsés lesz. Ez azonban önámítás, aki önzést vet, önzést is arat, Krisztus szeretetének elutasításával elvetik mindazt, ami az emberi szeretetet tisztává és álhatatossá teheti. Nem csak a mennyet veszítik el, de azt sem élvezhetik igazán, amiért feláldozták a mennyet. Én azt gondolom, hogy ez nagyon elgondolkodtató idézet volt, hogy hány és hány olyan ember van, aki nagyon szívesen elfogadná Istennek a meghívását, nagyon szívesen foglalkozna Isten dolgaival, de nagyon fél a környezete megszólásától. Vagyis inkább ő se fogadja el a vacsorán való részvételt. A harmadik dolog, amit szeretnék önöknek említeni, akik inkább elnyomják a lelkiismeretüknek a szavát. Akik inkább elnyomják a lelkiismeretünknek a szavát, csak hogy ne hallják meg az igazságot. Apostolok cselekedetei 26. fejezetének a 28. versében olvashatunk egy történetet erről, amikor Pál apostol beszélgetett Agrippa királlyal. És azt mondja ez a király, Pál, ha még sokáig beszélsz nekem, keresztény leszek. Aztán fogta magát és elment. Vagyis inkább nem akar tudomást venni az evangéliumról. Lelkiismeretében tudta, hisz kijelentette, ha sokáig beszélsz nekem, még keresztényé leszek. De tulajdonképpen én elnyomom a lelkiismeretemnek a szavát, aztán majd élek úgy, ahogy élek. Vagyis nem akarok tudomást venni erről. Szent Györgyi professzor egy alkalommal nagyon szemléletesen elmondta, hogy az agy olyan ravaszul dolgozik, hogy be sem engedi azt az információt, ami ellentétben áll személyes érdekünkkel. Az agy olyan ravaszul dolgozik, hogy be sem engedi azt az információt, ami ellentétben áll személyes érdekünkkel, vagyis amiről nem akarunk tudomást venni. Azt az agyunk be sem engedi, amiről mi nem akarunk tudomást venni. És talán csak az életük végén jönnek rá, hogy az életük egy tétlen élet volt. Ugye ennek a sorozatnak az első előadásán szó volt erről, amikor a szőlőmunkásoknak a példázatáról volt szó a legelső ilyen alkalomnál, és ott is elmondta az előadó, hogy nagyon sok ember van, akik élik az ő életüket. De tulajdonképpen Isten szemében egy tétlen életnek számít. Mert önző életüket élik kizárólagosan, és nem a többi embernek az áldására. Platón, ez a híres görög gondolkodó, egy alkalommal elmondta, hogy nem az élet a jó, hanem a jó élet. Vagyis azt, hogy hogy töltjük el. Nem az élet a jó, hanem a jó élet. Vagy egy olyan költőt idézhetnék önöknek, aki mostanában nagyon sokat megszólal, a versei meg vannak szólaltatva az egyetemi előadáson, Arany János, és a Visszaemlékezés című versében, ugye, amit 1852-ben itt elmondja Arany, hogy most felteszi a kérdést, hogy én is éltem. De éltem? Én is éltem, de éltem? Vagy egy olyan költőt szeretnék önöknek említeni, aki az egyik versében az élete végén nagyon szomorúan mondja el. Nagyon szomorúan mondja el ez a költő, hogy felteszi szintén a kérdést, úgy magának felteszi a kérdést, hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb tenéket, hogy annyi nyár múlt, annyi sok deres tél, és annyi rest éj, és csak most tűnik szemedbe ez az estély? Vagyis ez a költő, amikor már halálos beteg volt, és úgy elgondolkodott, hogy hol tart az ő élete, és hogy az ő élete milyen tétlen élet volt, akkor sétálgatott a szobájának a szobájában, és kinézett az ablakon, és mikor ránézett a csillagos égboltra, akkor úgy elgondolkodott, és úgy jelképes értelemben megjelent neki a mennyei világ. És úgy elgondolkodott ezen. És amikor elgondolkodott, akkor olyan döbbenetesen az élete végén elmondja, miután rájöttem, hogy az én életem csak egy tétlen élet volt, vagyis nem az Istennek a szolgálatába állítottam, akkor rájöttem, hogy itt a földön mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. És mielőtt tovább mennénk, hallgassuk meg ezt a verset. Sajnos az a fiatalember, aki szokott verset mondani, ma nem tudott eljönni, úgyhogy kénytelen vagyok bejátszani egy régi felvételt. 6-7 évvel ezelőtt ez a vers már elhangzott az egyetemi előadáson, úgyhogy most magnon meg fogjuk hallgatni a verset. Szabó András fogja előadni, tehát Kosztolányi Dezső Hajnali Részegség című verse fog megszólalni.
1: Dezső, Hajnali Részegség. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát. Le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban, csak forgolódtam dühösen az ágyon. Nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy, balga szókkal, százig olvasvas mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám, izgatt a szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete, minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok szobámba leföl ingben, köröttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek, s amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Vár csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam. Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét, ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csendből, sántítva baktat nyomban felcsörömpöl, és az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik. Holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állat óla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az ég volt, egészen úgy, mint hajdanába rég volt, mint az anyám paplanja az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi. Kimondhatatlan messze, s oda át ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rémlett, egy szárny suhant felettem, s felém hajolt az, amit eltemettem rég. A gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a félben a csillagok szikrázva észrevétlen meg-meglibegtek, a távolba roppant fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett. A bál éj. Künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riadt csilingelés, csodás, halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. egy csipkefátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan aláfoly egy messze kéklő pazar belépő, melyet magára ölt egy drága, szép nő, és rajt egy ékkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét, vagy tán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, s az álomnál csendesebb egy arra ringó, könnyücske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacér mosolyjal ebben.
2: Úgy akkor el is kezdhetjük. Még egyszer mindenkit szeretettel köszöntök ezen a bibliaköri sorozaton, tehát egy óra előadás és egy másfél óra beszélgetés, ez itt a forma, itt a Benczúr utcában, és a mai alkalommal a Jézus példázataiból című sorozatunkban elérkeztünk a szőlőmunkások jutalma című előadáshoz. Jézusnak egy példázata ma is a témánk. Két héttel ezelőtt a két fiú példázatát tanulmányoztuk, most a szőlőmunkások példázatát, amely Máté evangélium a 20. fejezetében az első 16 verset.
1: Aztán amíg vadparipái futnak, a farsangosan lángoló tejútnak, arany konfetti záporába, sok száz batár között patkójuk fölsziporkál. Szállítátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam, az égbe bál van, minden este bál van, és most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. Víradatig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam, hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket, miféle ringyók rabságába estél, mi kézirat volt fontosabb tenéked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok deres tél, és annyi rest éj, s csak most tűnik szemedbe ez az estély. 50 éve, szívem visszadöbben, halottjaim is itt-ott egyre többen, már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes, égi szomszéd, ki látja, hogy könnyen mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtörötten földig hajoltam, és mindezt megköszöntem. Nézd csak! Tudom, hogy nincsen mibe hinnem, és azt is tudom, hogy el kell mennem innen, de pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak, annak, kiről nem tudja senki hol van, annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam.
0: A példázat így folytatódik. 21. verstől olvasom a 23. versig. Mikor azért az a szolga hazament, megmondta ezeket az ő urának, akkor megharagudván a gazda mondta az ő szolgájának: eredj hamar a város utcáira és szorosaira, a szegényeket, csonkabonkákat, sántákat és vakokat hozd be ide. S mondta a szolga: uram, meglett, amint parancsoltad, és mégis van hely. Akkor mondta az úr az ő szolgájának: eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. Ez a két bibliai igevers elmondja, hogy a házigazda elfordult azoktól, akik semmibe vették a nagy lelkűségét, és olyanokhoz fordult, akik a bővölködő emberek szemében megvetetnek számítottak. Tehát amikor a hivatalosok elutasították, vagy mindenféle kifogásokkal elutasították a vacsorán való részvételt, akkor Isten olyanokhoz fordult, akik az emberek szemében nagyon megvetetnek számítottak, vagy nagyon megvetetnek számítanak. Ugye Máté evangélium a 21. fejezetének a 31. versében Krisztus elmondja, hogy a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket az Isten országába. Vagyis mit akart Jézus Krisztus elmondani ezzel a Biblia igeverssel? Azt, ami János evangéliuma 6. fejezetének a 37. fejezetében található, hogy aki hozzám jő, semmiképp ki nem vetem. Aki én hozzám jő, semmiképp ki nem vetem, és ezzel kapcsolatosan szintén egy idézetet engedjenek meg Ellen White Krisztus példázatai című könyvéből, ami így hangzik. A házigazda elfordult azoktól, akik semmibe vették nagy lelkűségét, és olyanokat hívott meg, akik nem bővölködtek, akiknek nem volt házuk és földjük, meghívta a szegényeket, az éhezőket, akik értékelték ajándékait. A vámszedők és a parázna nők, mondta Krisztus, megelőznek titeket az Isten országában. Senki sem süllyedhet olyan mélyre, senki sem olyan nyomorult, ha az emberek el is taszítják maguktól és elfordulnak tőle, hogy Isten nem éltatná figyelmére és szeretetére. Krisztus nagyon szeretné, ha gondterhelt, elfáradt, megsanyargatott ember hozzáfordulna. Szeretné adni neki azt a fényt, örömet és békét, amelyet sehol máshol nem találhat, a legbűnösebbet is mélységesen szánja és szereti. Azt gondolom, ez egy nagyon csodálatos idézet volt, és bemutatja Istennek a szeretetét, hogy Isten nem személyválogató. Isten nem tesz ember és ember között soha különbséget. Hogy mondja ezt a Római Levél 10. fejezetének a 12. verse? Aki kegyelemben gazdag mindenekhez, akik őt segítségül hívják. Isten kegyelemben gazdag mindenkihez, aki

különbséget ember és ember között, akkor én azt gondolom, hogy a mai történelmünk nem tartana itt, ahol tart. Mert akkor szeretnénk egymást, de ugye ennek épp az ellenkezője valósul meg a mi világunkban. Egy nagyon döbbenetes idézetet szeretnék önöknek elmondani. Sokáig gondolkodtam, hogy elmondjam-e, aztán rájöttem, hogy elmondom, mivel hogy ezt az idézetet szintén pár évvel ezelőtt egy egyetemi előadás keretében hallottam. És ott az előadó idézett egy filozófus nőtől. Az az egészben a megdöbbentő, hogy ez a filozófus nő ateista volt, azaz ő tagadta Isten létezését. És ez a hölgy elmondta, hogy ha ma az emberek nem fordulnak oda egyedül a Szentíráshoz, hanem vallási hagyományokhoz és emberi hagyományokhoz fognak fordulni, akkor ma az emberiség újból fog cigányozni, újból fog zsidózni és újból fog szektázni. De hogyha az emberek odafordulnak a minden szeretet forrásához, odafordulnak a Szentíráshoz, és egyedül a Szentírást fogják olvasni, és megismerik azt az Istent, aki nem személyválogató, és aki soha nem származás, hanem mindig a cselekedetek alapján akarja megítélni az embert, akkor az emberek nem fognak sem cigányozni, sem zsidózni, és sem szektázni. Szintén ebben a könyvben Ellen White Krisztus példázatai című könyvében van egy mondat, amit én nagyon megjegyeztem, hogy a világnak létkérdés az evangélium megismerése. A világnak létkérdés az evangélium megismerése, pontosan azért, mert ilyen időszakot él az emberiség, és itt mutatkozik meg, hogy a mai hivatalosoknak, vagyis az Úr igaz szolgáinak mi a feladata. Itt mutatkozik meg, hogy az Úr igaz szolgáinak, a mai hivatalosoknak mi a feladata, vinni a békéltetés igéjét, ahogy ezt Pál apostol mondja a 2. Korintusi levél 5. fejezetének a 19. versében. Vinni a békéltetés igéjét, azaz emberek béküljetek meg egymással. És úgy szólni az igét, mintha Isten szólna általunk, azt mondja Pál apostol. Úgy vinni az igét, hogy a békéltetés igéje minden emberhez eljusson, és bemutatni azt az Istent, akire az 1. János levelének 4. fejezetének a 10. verse beszél, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy ő előbb szeretett minket, és elküldte fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Ezt az Istent bemutatni. Hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy ő sokkal előbb szeretett minket, vagyis ő már akkor szeretett minket, amikor mi még bűnösök voltunk. És ezt elvinni az emberekhez, vagy amit Jelenések könyve 14. fejezetének a 7. verse mond, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Ezt elvinni az emberekhez, hogy egyedül az Istent féljék, és egyedül dicsőséget neki adjanak, mert eljött az ő ítéletének órája. És hogy mit jelent az az ítéletének órája kifejezés, egy picit később erre is rá fogok térni, mert ez egy nagyon fontos rész lesz a mai előadásunkkor. Vagyis az egész világra kiterjedő evangélium hirdetés fog megvalósulni a Szentírás szerint, amit Máté evangéliuma 24. fejezetének a 14. verse mond el, hogy Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd bizonyságul mindenkinek, és csak akkor jön el a vég. Tehát Isten országának ez az evangélium a föld végső határáig minden ember meg fogja ismerni Istent, vagyis minden ember fog tudni dönteni, hogy elfogadja-e a vacsorára való meghívást, vagy elutasítja. Mert hogyha valaki el fogja utasítani a vacsorára való meghívást, az csak azért lesz, mert ő maga úgy döntött. Azt szoktam mondani, hogy üdvözülni tulajdonképpen egyrésztről nehéz dolog, egyrésztről könnyű dolog. Mert hogyha valaki nem fog üdvözülni, az nem azért lesz, mert Isten nem akarja. Az azért lesz, mert az az ember kijelenti, hogy nem akarja. Mert ebben a Biblia versben benne van, hogy Isten országának ez az evangéliuma fog hirdetni bizonyságul mindenkinek. Tehát minden ember választás elé lesz állítva, és csak akkor fog eljönni a vég. És megint csak itt mutatkozik meg a mai kereszténységnek a feladata, azoknak a keresztényeknek a feladata, akik az életükben gyakorolják a Szentírás igéit. Máté evangéliumának 6. fejezetének a 9. verse mit mond? Szenteltessék meg a te neved. Ugye a Mi Atyánk sorozata nemrég ért véget az egyetemi előadáson, és ott erről hallhattak. Szenteltessék meg a te neved mit jelent?
hogy egy ember hogy tudja megszentelni Isten nevét, ha úgy él.

0: ha úgy gondolkodik, és úgy cselekszik, azaz úgy bemutatni Istent, hogy az Isten jelleme tükröződjön az igaz szolgák, vagyis az igaz keresztényeknek a jellemén. Így bemutatni, hogy az Isten jelleme tükröződjön az igaz keresztényeknek a jellemén, és a mai kereszténységnek, akik, és mindenkinek fel van ez ajánlva, mindenki részt vehet a vacsorán, és mindenki Isten munkatársa lehet. Isten megint csak azt mondom, nem tesz különbséget. Ha valaki nem akar Isten munkatársa lenni, az azért van, mert az az ember nem akarja. De sajnos itt is megmutatkozik egy nagyon rossz dolog, hogy a mai emberek, és természetesen a kereszténységen belül is megmutatkozik az a hiba, hogy az emberek általában szeretnek önmagukkal foglalkozni, és az önmaguk sebeit, elnézést a kifejezésért, sebeit nyalogatni. És ahelyett, hogy arra figyelnének, hogy az Úr milyen feladatot bízott az emberekre, hogy mondja itt a példázat, menj ki! És menj a mellékutakra, menj a sövényekhez, mindenkihez menj ki, és ha te hallottál az evangéliumról, te neked ilyen kiváltságban van részed, hogy te tisztán olvashatod a Bibliát, akkor ezt add tovább. Hogy mondta ezt Ábrahám Istennek? Azt mondta Ábrahám Istennek, Uram, áldjál meg engem azért, hogy áldás lehessek más számára, más emberek számára. Lao Tse, egy kínai gondolkodó egy alkalommal azt mondta, aki csak önmagát nézi, az soha nem fog világítani. Aki csak önmagát nézi, az soha nem fog világítani. Pedig mit mond a Szentírás, Jézus mit mond a hegyi beszédében, Máté evangéliuma 5. fejezetének a 14. versében a keresztényeknek, hogy ti legyetek a világ világosságai. Ti legyetek a világ világosságai. És azt hiszem, hogy ez egy óriási kiváltság, amikor mi, akik itt tisztán ezen az alkalmon is hallgathatjuk a Szentírás igéit, hogy vihetjük az embereknek, és beszélhetünk Istennek erről a nagy szeretetéről, és hogyha mi ezen részt kívánunk venni az evangélium hirdetésnek a szolgálatában, akkor ezt köszönjük meg Istennek, mert hogy mondta ezt Tolsztoj, megint csak ez eszembe jutott ez a nagyíró, azt mondta Tolsztoj, hogy ha jót teszel, azért légy hálás. Hogyha mi jót tehetünk, azért legyünk hálásak, hogy Isten felhasznál bennünket arra, hogy vigyük ezt a békéltetés igéjét az embereknek. Utoljára vizsgáljuk meg a 23. és a 24. verszakot, mit mond ez a példázatunk. Mondta az Úr a szolgájának, eredj el az utakra és a sövényekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék az én házam. Mert mondtétek, hogy senki azok közül, a hivatalos férfiak közül meg nem kóstolja az én vacsorámat. Itt a kulcs kifejezés az lesz, hogy kényszeríts bejönni mindenkit. És én azt gondolom, hogy itt mutatkozik meg, hogy a mai témánk miért tartozik Jézus Krisztus végidőre vonatkozó példázatai közé. Ez az egy kifejezés, ebben az egy kifejezésben benne van, hogy kényszeríts bejönni mindenkit. Ez azért tartozik Jézus Krisztus végidőre vonatkozó példázatai közé, de előtte talán egy dolgot szeretnék kiemelni, nehogy félreértésre adjak okot, hisz azt olvassuk, hogy kényszeríts mindenkit bejönni. Ez első olvasásra Isten félreismerésére adhatna ez okot, hogy Isten valakit kényszerrel akar behívni az ő vacsorájára? Vagy Isten valakire kényszerrel akarja magát ráerőszakolni? Mert ugye az első olvasásra talán ez tűnik ki ebből, hogy kényszeríts mindenkit bejönni. De ha megvizsgálunk egyetlen egy Biblia igeverset, ez pedig Jelenések könyve 22. fejezetének a 17. verse, azt mondja a Szentírás igére, aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Vagyis mit mond ez a Biblia igevers? Aki szomjúhozik, az jöjjön, azaz, aki éhezik a Szentírás igéjére, éhezik ezután a lelki táplálék után, az csak akkor vegye, ha az az ember akarja. Isten senkire nem kényszeríti rá magát. A mi szabad döntésünkön múlik, hogy akarjuk-e venni, vagy akarjuk-e inni az életvizét. És most szeretnék rátérni arra, hogy tulajdonképpen akkor mire is utal ez a kifejezés, hogy kényszeríts mindenkit bejönni, és megint csak ki szeretném emelni, itt mutatkozik meg ennek a példázatnak a profétikus mi volta, hogy mit jelent az, hogy kényszeríts mindenkit bejönni. Az idő sürgető voltára. az idő sürgető voltára. És ezzel kapcsolatosan engedjenek meg, hogy egy bibliai verset olvassak fel önöknek, Péter apostol második levelének, harmadik fejezetének a 9. versét, tehát Péter apostol második levelének, harmadik fejezetének a 9. verse így szól. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Mit szeretnék kiemelni ebből a bibliai versből, hogy nem késik el az ígérettel az Úr. Mert sok ember, ahogy szintén itt a Péteri levélben olvashatjuk, hogy az utolsó időben csúfolódók támadnak. Akik azt mondják, hogy hol van az ő eljövetelének ígérete. Isten nem fog eljönni kézzelfoghatóan még egyszer. Ez csak egy kitaláció. És itt Péter apostol megválaszolja, hogy nem késik el az ígérettel az Úr. Esetleg azért, mert még nem jött el, annak oka van, mert Isten azt szeretné, hogy mindenki elfogadja őt. Hogy mindenki elfogadja őt. Tehát ez mégis megmutatkozik, hogy ez a szabad döntésünkön múlik. De vajon Jézus Krisztus miért mondta már ott az első században, hogy kényszeríts mindenkit bejönni? És azóta eltelt 2000 év. Miért mondta már akkor? Mert már akkorra is vonatkozott, hogy kényszeríts mindenkit bejönni, és erre zsidókhoz írt levél első fejezetének az első verse adja meg a választ. Ott Pál apostol elmondja, hogy ez utolsó idő, az Isten mondja, hogy ez utolsó időben szólott nékünk Isten az ő fia által. Tehát, az utolsó napok kifejezést milyen időben, vagy milyen értelemben használja a Szentírás? Kétféle értelemben. Az utolsó napok kifejezést, mint már említettem, tehát itt zsidókhoz itt levélben, első fejezetének első igéjében megtaláljuk, ez azért van, ezt nevezik tágabb értelemben utolsó napok kifejezésnek, azért, mert Jézus Krisztus első eljövetelével már az utolsó időbe érkezett az emberiség. Egyértelműen jelképek nélkül ki van írva, ez utolsó időben szólott nékünk az ő fia által. Tehát onnantól kezdve már az emberi történelem utolsó korszakába érkezett, a mi történelmünk. De a Szentírásban szerepel egy olyan, vagy hát ez nem szerepel, ez a kifejezés, ezt én mondom, ezt szokták így nevezni, hogy van utolsó napok kifejezés szűkebb értelemben is. Szűkebb értelemben is, és ezzel kapcsolatosan Dániel könyve és Jelenések könyve 11 olyan idői kijelentés közöl, ami a történelem egyes szakaszából kiindulva, a múlt század közepébe torkollott be. Ez 11 idői kijelentés, és ez a 11 idői kijelentésnek a vége, a múlt század eleje és a múlt század közepe. Tehát innentől kezdve szűkebb értelemben az utolsó időben, utolsó idejébe érkezett az emberiség. Innentől kezdve utolsó napokban élünk. És itt mutatkozik meg a másik nagyon fontos dolog, hogy figyelemmel kísérjük végig az időknek a jeleit. Mert hogy mondta ezt Jézus János evangélium a 4. fejezetének a 35. versében? Emeljük fel a szemünket, és lássuk meg, hogy a föld megérett az aratásra. Ez jelenti azt, hogy kényszeríts mindenkit bejönni, hogy a föld megérett az aratásra. Megközelítőleg, ha jól emlékszem, egy hónappal ezelőtt voltam itt, és így akkor a búza és a konkoly példázatáról beszéltem, és ott azonosítottuk, hogy mi az aratás a Szentírás szerint, a világ vége. És ezért mondta Jézus, hogy emeljük fel a szemünket, és lássuk meg, hogy a föld megérett az aratásra. Azaz, szintén egy biblia igeverset szeretnék említeni önöknek, Lukács evangélium a 3. fejezetének a 9. versét. Ez egy döbbenetes biblia vers, azt mondja itt Keresztelő János, hogy a fejsze már a fák gyökerére vettetett. És hogy én itt véletlenül se ijeszgessem önöket, hogy tudom ezt pontosan bebizonyítani, hogy tényleg az utolsó idejébe érkezett az emberiség, hogy ezt önök is le tudják ellenőrizni. olvassák el önök, vagy hát gondolom olvassák is Máté evangélium a 24. fejezetét, Jézus Krisztus nagy apokaliptikus beszédét. Ott Jézus megjövendölte az időknek a jeleit, hogy milyen dolgok fognak bekövetkezni a világ vége előtt, és ezt mindenki szemmel tudja kísérni. Tehát leellenőrizhető, amit a Biblia mond, mert ott Jézus beszél háborúkról, háborúk híreiről, földrengésekről, éhségekről, betegségekről, és én azt gondolom, hogy a földi történelemben ilyen nagy méretekben ezek a dolgok nem teljesedtek, mint most a mi időnkben. És Jézus azt mondta, hogy itt mutatkozik majd meg a világ vége előtti eseményeknek a mi volta. Tehát kísérjük figyelemmel az időknek a jeleit. Szintén Máté evangélium a 24. fejezetének a 44. versében olvashatjuk azt, hogy azért legyetek készen ti is, mert mely órában nem gondoljátok el, abban jön el az embernek fia. Tehát amikor látjuk ezeket a jeleket, akkor Jézus felszólította a Jézus követőket, hogy azért legyetek készek ti is, azaz figyeljük az idők jeleit, és készüljünk a vacsorára. Azaz a mi jellemünk Jézusnak a jellemén tükröződjön. Tehát úgy éljünk, hogyha beszélünk az emberekkel, akkor lássák meg azt, hogy mi Jézus követők vagyunk. Úgy éljünk. És erre mondta Isten, hogy legyetek készen ti is, vagyis folyamatosan egy lelki készültségi állapotba kell helyezni magunkat, és elnézést ezért a ronda kifejezésért, de ezt meg kell nekünk tennünk azért, hogy részt tudjunk venni a vacsorán. De ezt a kell, ez megint csak olyan értelemben mondom, ha mi azt akarjuk. Mert Isten senkit nem kényszerít semmire. És legutoljára egyetlen egy Biblia igeverset szeretnék önöknek felolvasni, és ez pedig János jelenések könyve 19. fejezetének a 9. verse mondja el, ami így hangzik, tehát jelenések könyve 19. fejezetének a 9. verse: boldogok azok, akik a bárány mennyegzőjének vacsorájára hivatalosak. Tehát mit mond a Szentírás igéje? Hogy boldogok azok, akik majd a bárány mennyegzőjére hivatalosak lesznek, vagyis akik majd eljutnak a bárány mennyegzőjének a vacsorájára, akik szeretik és tisztelik az igazságot az ő jellemükben. Akik szeretik és tisztelik az igazságot az ő jellemükben, azaz gyakorlati életükben ezt át is ültetik, és így is fognak élni, és így is kívánnak élni, és ezzel jogosultak lesznek arra, hogy Jézus Krisztussal személyesen találkozzanak. Én nagyon szépen megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét, és külön nagyon örülök, hogy ismételten egy órán belül tudtam maradni. Tartsunk egy 10 perc szünetet, és hát akinek van kérdése vagy hozzászólása, azt felteheti, vagy megbeszélhetjük a mai témánkat, akik pedig nem tudnak maradni, azoktól szeretettel búcsút veszek, és akkor 2 hét múlva minden bizonnyal már Erzinger János lesz itt. Viszont látásra, és köszönöm szépen még egyszer!
1: Ennek a példázatnak a megértéséhez olvassuk el Jónás könyvét, és Jónás könyvének a középpontjában egy próféta áll, nem egy hitetlen ember. Egy próféta ide tudott süllyedni, erre a lelki szintre tudott süllyedni, hogy elégedetlen volt az Istennel. Kevés volt neki az, amit az Isten tesz, ő nagyobb dolgokat várt, mondjuk Ninivének az elpusztítását és letarlását, és amikor ezt Isten nem tette meg, akkor duzzogott Jónás, és azt mondta, hogy igen, ő haragszik, és az Isten a lehető legtapintatosabb módon szerette volna Jónást meggyőzni arról, hogy nincs igaza. Vagyis erről, hogy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok. Mert én irgalmat gyakorlok, én szeretném megmenteni az embereket, te meg megítéled az embereket, és szeretnéd, hogyha pálcát törnék az emberek fölött. Más a gondolkodásunk, más a lelkületünk. Jónás könyvén kívül egy új szövetségi példázat, amit idéztem Lukás 15. fejezetéből, a tékozó fiú példázatának az idősebb fivére is ugyanilyen, mint ezek a reggeli szőlőmunkások. Ugye mit is mond az idősebb fiú? Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, mondja az apának, amikor visszafogadta a fiat. Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, soha parancsolatodat át nem hágtam, és akkor nekem nem adtál egy kecskegődőjét, hogy a barátaimmal vigadjak, mikor pedig ez a te fiad megjött, akkor levágattad néki a hízott tulkot. A Jó Hír 90/2-es számában van ennek egy részletes elemzése, akinek nincs meg esetleg ez a folyóiratszám, elolvashatja ebben részletesen. Ott ezt a négy kijelentését az idősebb fiúnak részekre bontom, és elkezdem magyarázni, hogy mit is mondott itt ez az idősebb fiú, mert első hallása úgy nagyon igaznak tűnik. Ugye, hogy visszajött a kisebb gyerek, egyből örömünnepet rendeztet a tiszteletére az édesapja, és ő pedig itt van már ilyen régóta, és ő semmilyen lakomában, ünneplésben nem részesült. Megdöbbentő tapasztalatom erről a példázatról, hogy gyerekek, ugye gyerekeknek nagyon jó figyelmük van a dolgokra, élénk a lelkismertük, de még gyerekek is azt szokták mondani, hogy hát ennek az idősebb fiúnak igaza van. Úgy sajnálom, hogy gyerekek is ilyen választ adnak, és akkor mondom, hogy gyerekek, azért nézzünk bele, mit is mondott, hogy íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked? Most ezzel mit mondott ez a gyerek? Azt mondta, amiről Pál apostol ezt vallja a Római Levél 14. fejezetében, boldog az az ember, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Akkor vagyunk boldogok, hogyha a jót meggyőződésből tesszük. Akkor soha nem leszünk boldogok, hogyha a jót tesszük, de felrójuk, hogy bezzeg a világ más tesz, és könnyebben boldogulnak az emberek. Én meg teszem a jót, és milyen szegény maradtam, vagy milyen nehéz és küzdelmes az életem, mi soha nem leszünk boldogok. A jót csak meggyőződésből lehet tenni. Magáért a jóért tegyük a jót. Abban van a legnagyobb jutalma. Nagyon nagy ige ez a Róma 14, hogy boldog az az ember, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Hát az az idősebb fiú milyen lélekkel maradt otthon? Hogy ő otthon maradt, ő nem tékozolt el az egész vagyon, de közben vádolta a lelkismert, hogy jaj, de jó lenne nekem is kipróbálnom, amit az öcsém csinál. Jaj, de jó lenne nekem is elszórnom a pénzt, meg kicsapongó életet élni. Hát akkor majd, hogy nem oda jutunk, hogy rosszabb lélekkel volt otthon, mint a szerencsétlen öccse, akinek szintén szétzilálódott az élete, de még volt remény, hogy visszatérhet. De így, ha valaki otthon marad is, hát milyen lelkület ez, milyen gondolkodás ez? Jézus nagyon pontosan akarta kifejezni az idősebb fivér gondolkodását. Íme ennyi esztendőtől fogva szolgálok néked, soha parancsolatodat át nem hágtam. Tehát aki nem jó lélekkel teszi a jót, az előbb-utóbb büszkévé válik. Az előbb-utóbb az érdemeire hivatkozik. Mert aki jó lélekkel teszi a jót, az mindig Istennek ad köszönetet, hogy köszönöm Istenem, hogy most is segítettél, tied legyen a hála és a dicsőség, hogy te megint hozzásegítettél, hogy valamit jót tettem az életben. Tőled kaptam az erőt, és neked köszönöm meg. De ha valaki nem így teszi a jót, hanem az, hogy most én bezzeg jó voltam, de a másik ember ilyen helyzetben biztos csalt, lopott és hazudott volna, és milyen igaza van annak, mert hát így lehet érvényesülni az életben. Ugye? Nagyon sokszor látjuk ezt a hétköznapokban. Hát az az ember büszkévé válik, az persze emlegeti az érdemet, és aztán jön a harmadik fokozat. Tehát figyeljük meg, hogy aki nem jó lelkiismeretből teszi a jót, az válik büszkévé. Ez vallásos emberek nagy kísértése. Magukat hívőnek való emberek nagy kísértése, akik számon tartják a jót, amit tesznek, mert úgy gondolják, hogy azt a maguk erejéből teszik. Egy idő után büszkévé válnak. Szóval nekem nem adtál egy kecskefiat sem, hogy a barátaimmal vigadjak. Mi jön ezután, a büszkeség után? A követelődzés. A követelődzés. Hogy neki ezt adtad, nekem meg nem adtad. Ő neki ez jár, nekem még több járna. Jön a követelőzés, jön a számla benyújtása. Ugyanúgy, mint itt a szőlőmunkások példázatánál. Hát mi reggel óta dolgozunk, hát mi aztán többre vagyunk érdemesültek. Döbbenetes azért, hogyha látjuk, hogy egy ember lelkivilága így torzul el. Az érdemből következik a második dolog, hogy az ember büszke lesz.
2: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Keressük meg Máté evangélium a harmadik fejezetét, és a 13. verstől olvasom. Máté evangélium a harmadik fejezet, 13. vers. Akkor eljött Jézus Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék ő általa. János azonban visszatartotta őt, ezt mondja neki: nekem kell általad megkeresztelkednem, és te jössz én hozzám. Jézus pedig felelvén mondta neki: engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Ekkor engedett néki, és Jézus megkeresztelkedvén azonnal kijött a vízből, és íme a fegyek megnyilatkozának néki, és ő látta az Istennek lelkét alájönni, mint egy galambot, és ő elszállani. És íme egy égi hang ezt mondta: ez van az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. Azért választottam ezt az ígéret, mert nyilvánvaló, hogy holnapjában ez fog történni a ti életetekben is. És biztos bizonyára mindenki ismeri ezt a bibliai részt, sokan kívülről tudják. De vajon feltettük-e magunknak a kérdést, hogy a holnapi naphoz mi köze van ennek a történetnek, illetve Jézusnak, aki bűntelen volt, soha semmilyen bűnt nem követett el, sem gondolatban, sem érzelmében, sem cselekedetben, teljesen tiszta volt, miért kellett alámerítkezni, miközben tudjuk, hogy az alámerítkezés, a keresség, az a bűnök lebocsása és megbocsátása. Jézus itt még nem hordozta a bűnöket, tudjuk, hogy a Gecsemáriban kezdte elhordozni, akkor kezdett félni és rettegni, és a keresztfán keresztelkedik a bűnünket. Miért kell a bűntelen Jézusnak, a tiszta Jézusnak alámerítkeznie, miközben még egyszer a kérdést felteszem, az alámerítkezés nem már, mint a bűnök lemosása és azok megbocsátása és látható szövetségünk is Istennek. Erről a válasz a 15. vers mondja meg, ezt mondja Jézus: igen, mert ezt kérdezte tőlem keresztelő János is, hát nekem kell általad megkeresztelkednem, akkor hogyan keresztelnek meg én téged? Keresztelő János is ismerte, hogy milyen feltételei vannak annak, hogy az ember az Istennel együtt járjon, szövetséget kössön, és számára is a kérdés volt, miért keresztelnek én meg téged. Amikor Jézus megjelent a Jordánnál, olyan tisztaságot látott azon az emberen, amit még soha emberen nem látott, látta, hogy itt egy isteni lény van vele szemben, ezért még inkább állt a kérdés, hogy miért keresztelnek én meg téged. És mit válaszolt vele Jézus? Azt válaszoltam, 15. vers: engedj most, mert így illik nékünk minden igazságot betöltenünk. Első olvasás az ember azt gondolná, hogy itt arról van szó, hogy az Isten rendelt egy szertartást minden keresztény ember számára, alá kell merítkezni, és Jézus is bemutatta, hogy hogy kell ezt csinálni, és íme egy igazságot mutat itt meg nekünk, egy szertartást mutat meg, amit majd minden követője utána megtesz ő majd. De Jézusnak nincsen köze ehhez a történethez, gondolhatnánk első olvasással. Az igazság igazság, az igazság nekünk is, nem igazság Krisztusnak. De hogyha kicsit elgondolkodunk, akkor egy másik fajta magyarázat is az eszünkbe juthat: így illik nékünk minden igazságot betölteni. Nem azt mondta Jézus, hogy így illik nekem minden igazságot betölteni, hanem így illik nékünk minden igazságot betölteni. Ez megint elgondolható, minden szónak jelentősége van. Miért mondja Jézus, hogy így illik nékünk? Neked János, meg nekem. Az összes embernek, meg nekem. Hiszen azt mondta, hogy itt arról van szó, hogy az Isten bizonyos elvárásokat, követelményeket, feltételeket szab az embernek, hogy hogyan tudja helyreállítani az emberben az igazságot, és hogyan lesz a bűnös emberből megigazult ember. És azt tanultuk, és tudjuk, hogy minden igazságot csak Krisztus tudott teljesen betölteni. Csak ő képes erre. Akkor miért nem azt mondja Jézus, hogy így illik nékem betölteni minden igazságot? Azt mondja, így illik nékünk betölteni minden igazságot. Azért mondja ezt Jézus, mert amikor bármelyik ember alámerítkezés mellett dönt, akkor ott lenne a kétség. Vajon olyan lelkiállapotban vagyok teljesen, hogy életünk a keressége az alámerítkezésre, illetve leszek-e valaha olyan lelkiállapotban az életem folyamán, hogy Isten el tudja tőlem fogadni ezt a cselekedetet. De ez nem csak a kerességgel, hanem így van a lábmosással, így van az úrvacsorával, így van a bűnbánattal, így van az, amikor imádkozunk. Az ember sohasem lehet biztos abban,
hogy az elfogadható, amit ő tesz, úgy érzi, hogy nem elég tiszta. És ezt helyesen érzi. Ezt teljesen érzi. Ezért mondja Jézus azt, hogy így kell nékünk betölteni minden igazságot, mert azt mondja ezzel, hogy amikor te majd alámerítkezel, amikor szövetséget kötsz Istennel, az nem lenne elfogadható a számomra. Ha ezt nem tette be valamelyik előzőleg Jézus. Akármilyen jó szándék indít is téged az alámerítkezésre, akármilyen jó szándék indít bármelyikünket az igaz életben való járásra, amit mondtam, a bűnbánatra, a bűnbocsánat élményére és az igazságon való járásra, ez, amit teszünk, az hiányos, bűntől terhes Isten számára nem elfogadható. És ezért azt mondja ez az igeit, hogy így kell nékünk minden igazságot betölteni, azt mondja, hogy amikor te alámerítkezel, én nem ránézek. Hanem én arra nézek, aki előtte alámerítkezett, és aki helyette merítkezett alá. Tehát amikor bármikor a sátán bennünket megkísért azzal, hogy mi Isten számára nem fogunk elfogadhatóak, akkor arra kell gondolni, hogy igen, ez így van, de én nem is a magam érdemében bízom, nem is a magam cselekedeteiben, nem is a magam döntésében, arra, hogy alá fog merítkezni, hanem abban bízom, hogy van valaki, aki helyette ezt már megtette. Van ennek az okoskodásnak, szándékos névfogadásnak, amit most elmondtam, bármiféle bibliai alapja, honnan lehet azt venni, hogy a Jézusnak az alámerítkezése az az én alámerítkezése, hogy Jézusban én már alámerítkeztem. És amikor alámerítkezem itt majd holnap, vagy alámerítkeztek itt majd holnap, akkor csak azt fejezetek majd ki, ami nagyon fontos, hogy én elfogadom a Jézus alámerítkezését, az én életemben nézve igaz. És ahogyan ő feltámadt, ezt jelképezi ugye a vízből való feljövetel, hogy ő feltámadt, ugyanúgy én is a bűnös életből vele együtt felvettem. Vele együtt ő benne, így kell nékünk, neki és nekem közösen, az Istennek és az embernek közösen betölteni minden igazságot. Honnan tudom, hogy ez a gondolatmenet a Bibliával megérkezik, hogy nem csak én találtam ki, nem csak egyszerűen próbálok valamilyen szép párhuzamot, szimbólumot alkotni a kerességnek ebből a jelképéből. A zsidókhoz írt levelet keressük meg. Pál apostol itt, 7. fejezet, arról beszél, régi történet, amikor Ábrahám Melkisédekkel találkozott, és ő neki tizedet fizetett. Ugye, hogy mondom nektek, mondom nem is mindenki, hogy miközben van ennek a kereséget, hogy ez a gondolathoz, hogy Jézus alámerítkezése az ránk nézve érvényes helyet tüntette meg. Nézzük meg Filippos levél 7. fejezetben. Első vers. Sálem királya, a felséges Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozott, őt megáldotta, akinek tizedet is adott Ábrahám mindenből. És aztán olvassuk el a 9. verset. És hogy úgy szóljak, mondja Pál apostol, Ábrahámnál fogva tized vétetett Lévitől is, a tizedszedőtől, mert ő még az atya ágyékában volt, amikor annak elébe ment Melkisédek. Kicsoda gondolat ez, nem? Azt mondja a Pál apostol, hogy Lévi Ábrahám leszármazottja, Ábrahámnak a gyermeke, abba a fajba tartozik, amelyikről beszél, hogy Ábrahámnak a leszármazottjai, és mikor Ábrahám tizedet fizetett Melkisédeknek, akkor Lévi fizetett Melkisédeknek. Amikor Jézus alámerítkezett, és mi az ő gyermekei vagyunk, az ő magvai vagyunk, akkor mi ő benne merítkeztünk alá. Tökéletesen elfogadható alámerítkezést tett Jézus helyettünk. És hogyha mi ezt elfogadjuk magunkon igaznak, akkor Isten elfogad bennünket gyermekeinek, ugyanúgy, ahogy Jézust elfogad. De nézzük tovább ezt a Mátébeli szöveget, mi történt ugye ezután, 3. fejezete. Azt olvasom itt, hogy Jézus megkeresztelkedett, 16. vers, azonnal kijött a vízből, és íme az egek megnyilatkoztak néki, és ő látta az Istennek lelkét alájönni, mint egy galambot, és ő rászállni. Másutt az új szövetségben olvassuk, hogy ezután imádkozott,
pontosan mondjuk megteszik, hogy imádkozz, az imá válaszként jött ez a mennyei látomás. És még azt is olvassuk János evangéliumában, tehát Máténál, hogy ekkor az az önkéntelen mondat hangzott el János szájából, íme Istennek a báránya, aki elviszi a világ bűneit, elveszi a világ bűneit. De mit akarok ezzel mondani? Azt akarom ezzel mondani, hogy amikor hallották Jézus imáját az angyalok a mennyben, akkor ők válaszolni akartak rá. Ők is szeretik az embert, szeretik a parancsnokokat, és valamennyien válaszolni akartak, hogy erősítsék Jézust, mikor a kereszt feljött a vízből, hogy megerősítsék az imára válaszként az emberért folytatott küzdelmében, erőt adjanak neki, de nem engedte meg nekik az Atya. Nem olvasom azt itt, hogy angyal állt volna mellé. A kísértés pusztában olvassuk, hogy angyal erősített. Itt nem olvasunk azt. Miért nem olvasunk azt? Azért, mert hogyha figyelmesek vagytok, azt írja a 16. vers, és íme az egek megnyíltak neki. Nem azt mondja, hogy megjelent neki egy angyal, vagy angyal seregek, hogy erősítsék őt, miután a vízből feljött és imádkozott, hanem azt olvasom, azt olvasom ki, íme az egek megnyíltak neki. Ez egy ilyen két szóból álló mondatrész, mégis óriási jelentősége van. Azt mondja ez az ige szakasz, hogy mikor Jézus kijött a vízből és imádkozott, akkor maga a mennyei trón előtti függöny húzódott el, és maga az Isten, maga az Atya egyetlen angyalnak sem engedélyezve, ő maga adott választ a fiának. Ő maga válaszolt az imád. Olyan fontosnak tartotta ezt, hogy nem angyalra bízta ezt a választ. De miért volt ez ennyire fontos? Talagyunk továbbra is abban a gondolatban, hogy amiképpen Ábrahám maga volt Lévi, és ahogy Ábrahám tizedet fizetett, ugye a Lévi is ezt megtehette, ugyanígy Jézus, ugye nem volt a saját bűnei, minket képviselve merítkezett alá, minket képviselve imádkozott, és az Atya őrel nézve, és minket látva adott közvetlen választ az imára. Ez azt mondja, hogy aki kereszténység útjára lép, aki Krisztussal, az Atyával szövetséget köt, amit a kerességgel, az aranyegyezéssel fejez ki, annak az Atya közvetlenül megnyitja a menny ajtaját, és közvetlen kapcsolatát áll fönt az Isten és az ember között. Nem angyalon keresztül, hanem maga az Isten válaszol. De még többet is mond. Azt mondja itt ugye, hogy az Isten meg is szólalt. Ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködök. Hát ez sem csak Jézusnak szól. Íme, bár most emberi formában van, magát megalázta, letette az isteni dicsőséget, az isteni hatalmat, az angyalok, akik körülvették a mennybe, és mindig őt dicsőítették, és boldogság szeretett volna volt, ezt mind letette, és lejött ide megalázott emberképpen, nem csak ezt mondja, hanem azt mondja, hogy ilyen íme az én szeretett fiam, bár egy megalázott ember látok itt, de ő maga az örökkévalónak a fia, ő maga az Isten. Itt van az Isten közöttünk, de ez csak egy részmondat, mert azt mondja itt még tovább, ugye az Jézusnak szól, hogy ő maga az Isten, és így hitet ébreszt bennünk, meg az ottani, akik most olvasok, akik ott akkor ennek tanúi voltak, de azt is mondja, ez az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm, mennyit jelent, íme az ember, akit én magamhoz vettem Jézusban, íme te és én, akiben én gyönyörködöm. De ne felejtsük az első lépéseket, megkeresztelkedett, alámerítkezett, imádkozott, kért az Isten segítségét, a mennyi maga nyílt közvetlenül, és azt mondta az Isten, íme az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Ez nekünk szól. Elhiszitek-e, testvéreim, hogy az Isten azt mondja nekünk, valamennyiünknek, íme az én szeretett gyermekem, akiben én gyönyörködöm. Hihetőt? Ha nem hiszük, akkor nem vagyunk keresztények. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Azt mondja ez a szakasz, ember, te elszakadtál tőlem, a bűn által megtagadtál engem, de én találtam egy utat, amin keresztül újra gyermekemmé fogadlak, és amin keresztül gyönyörködni fogok benned, és gyönyörködöm benned. Ez az út, hogy a Jelenések könyvében úgy olvasunk, egy ajtó nyílt meg, amit ember be nem zárhat. És korábban olvasunk, hogy kinyitotta meg ezt az ajtót Jézus. Jézus egy olyan ajtót nyitott nekünk, hogyha ő benne vagyunk, az ő alámerítkezését magunkra érvényesnek nézzük,
nekünk szól, hogy te vagy az én szeretett gyermekem, akiben én gyönyörködöm. Miért mondom ezt el? Azért mondom ezt el, mert azt akarom ecsetelni valamilyen fokon, persze képtelen vagyok rá nyilvánvalóan, hogy az Isten mindent megtett előttük. Most, hogyha elgondolkoztok ti magatok is, mint ahogy bármelyikünk, akik már megkeresztelkedtünk, elgondolkozunk, hogy milyen úton jutottunk el idáig. Hogy milyen úton jött az a döntés, hogy az Úrral szövetséget kötök. És az ember azt mondja, hogy hát a jó Isten nélkül ez soha nem történt volna meg. Annyi szállat, annyi történést évek alatt hangolt össze, ami ott csúcsosodott ki, hogy a végén azt mondtam, igen, nem akarok ellenállni, hanem szeretnék az Úrral szövetséget kötni. Az Úrt akarom választani, hogyha ilyen szeretettel szeret engem, ha nem a bűneimet nézi, hanem megoldást talált arra, hogy hogyan fogad ismét gyermekévé, akkor ennek engedelmeskedni akarok. De nyilván az alámerítkezés, a keresség, az a keresztény életnek a kezdete. De lehet, hogy maga ez a mondat sem, hogy kimondom, ez sem igaz. Mert azt olvasjuk a Bibliában, ahogyan vettétek a Krisztust, azon képen maradjatok ő benne. Ez egy számomra egy fantasztikus mondat. Ez azt mondja, semmi különbség nincsen a keresztény tapasztalatában abban, hogy hogyan tér meg és választja az Istent, meg hogy hogyan marad meg Krisztusban. Semmi különbség nincsen. Elmondhatom az, hogy dehogy is nincs. Hát előtte nem ismert az Istent, valamilyen csoda folytán ismeretségbe kerültem vele, megismertem őt egy mélyebben, elkezdtem csodálni, hogy milyen szeretetteljes, csodálatos, megbocsátó, és vágyakoztam rá, hogy engem gyermekévé fogadjon, és utána gyermekévé fogadott. De most már gyermeke vagyok, most már az út másfajta lesz, mint eddig volt. Most már ismerem az ő szabályait, ha szabad így fogalmaznom, ismerem azt, hogy hogyan kell szabályosan küzdenem, és ezen megyek előre, hiszen azért keresztelkedtem meg. De ha így gondolkodom, akkor hibáztétek, akkor céltéveztek. Azért ugyanaz mind a két szakasz, mind a keresség előtti, mind a keresség utáni, mert mind a kettőnek a főszereplője, a fókusza, akire tekintek, az Krisztus maga. Itt az előbb, amit mondtam, most majd nekidőlök, és keresztény életet fogok élni, itt a fókusz én rajtam van. Én vagyok az, aki figyelem magamat, figyelem, hogy hol térek el, az etalontól, hol térek el a mércétől, figyelem a saját gyarlóságaimat, vétkeimet, figyelem a többiekét esetleg, de próbálok megfeszítve előre haladni. Itt megcserélődnek a szerepek. Krisztus volt az, aki magához vonzott mindannyiunkat, teljesen ő volt minden a mindenben, és én megadtam neki magam. És most is, amikor volna bejön az alámerítkezés, azt mondom, most meg engem, Uram, és tedd érvényessé számomra azt, amit te már egyszer kiharcoltál, és fogad gyermekedért. Ebben semmilyen része nincs, csak a döntés, hogy szeretném ezt megtenni. Ugyanígy a keresztény élet második szakaszában is semmilyen része nincs abban, hogy hogyan megyek a keresztény úton, csak a döntés. Csak a döntés. Eldöntöm, hogy ezen az úton szeretnék járni. De nézzük meg azért, hogy milyen út ez. Milyen út ez. Nem is kell kikeresni Máté 7. fejezetében, ugye azt mondja is a példázatokban Máté 7.13-14, keskeny az út, és szoros az a kapu, amit be kell menni, és széles az út, és tágas az a kapu, amit az elveszettek fognak menni. Itt Jézus mindjárt, hogyha nem gondolom át ezt az igét, megrémiszt engem, éppen szövetséget kötök vele, tele van a szívem örömmel, hogy én is Isten gyermeke vagyok, és azt mondja, szoros az az út, és keskeny a kapu, bezzeg a másik, az tágas, és széles az út. Azt mondja ez a szakasz, hogy akkor könnyebb járni a széles úton és a tágas út felé menni, mint ezen a keskenyen. Ilyen különbséget nem tesz. Hiszen a széles úton, ha a széles utat választja valaki, nem Isten tanácsai szerint jár, az élete tele van szenvedéssel, nyomorral, bűnnel, betegséggel, halállal. És tudjuk és látjuk,
Ami amikor azt az utat próbáljuk, vagy próbáltuk, akkor azt látjuk, hogy nagyon-nagyon kemény az az út, és nagyon-nagyon fájdalmas, nagyon nehéz. Példabeszélek mondja, nehéz a hitetlennek az útja, teljesen üdvözlő. Viszont a szoros úttal kapcsolatban, az csak az nem azt mondja, hogy azért szoros, mert tele van fájdalommal, meg szenvedéssel, hanem azért szoros, mert hogy csak ketten férünk el, Jézus meg én, senki más, pontosan csak Jézus. Hogyha teljesen benne vagy Jézusban, teljesen az ő szándékai, te szándékaid, akkor tudsz menni az úton. Hogyha a gazdagság, hogyha mások megbecsülése, saját magad önbecsülése, hírnév, tisztelet, bármi, kapcsiság, ezek vannak még veled, akkor az út túlságosan szoros, hogy azon menjetek ketten. Ezért mondja Jézus. Ami útra most rálépsz, a szövetségkötés után, az szoros lesz. De tele lesz örömmel és békességgel. Ez a lehetőség. A szoros út megmondja, hogy mi mindentől kell megszabadulnom, ami nekem káros, ami a halálomra van, ami a boldogtalanságot okozza, a szoros, de tele van örömmel, békességgel, és olyan tapasztalatok, hogy Isten egyre közelebb fogad magához. Ez a szoros út. Könnyű az én igám, és örömteli. És az én békességemet akarom nektek adni. De vigyázzatok, ahhoz, hogy békességetek legyen, és örömötök, szoros úton kell lenni. Azért ennek gondolatni még egy kicsit álljunk meg, mert mondtam egy ilyet, hogy valakinek az önbecsülése, hogy a mások belső indíték. Azt olvassuk a Jézus vezető úton, a út című könyvben, hogy van olyan ember, aki a saját önbecsülése miatt még a bűn látszatát is kerüli. Ez egy fantasztikus mondat. Ez azt mondja, hogy van olyan ember, aki nem követel bűnt, nagy irtozik a bűntől, és egy belső hajtóereje van, egy motiváció van, hogy ezt megtegye, az önbecsülése. És azt mondja ott az a könyv, hogy ez nem lesz elegendő, így nem lesz elegendő, hogy örökélete jusson. Ez tényleg nagyon szoros út. Azt jelenti, hogy ha nem helyes az indítékom, bármilyen igazságra törekvő életet folytatok is, a végén le fogok késni, nem fog bejutni a szoros kapu. Ezt mondja, hogy jó, a példázatban Jézus is azt mondja, ha emlékeztek rá, hogy sokan akarnak, sokan szándékoznak bemenni a szoros kapu, de nem mehetnek. De mindig úgy gondoltam, hogy de hogyis hát kétfajta ember van. Az egyik megy a széles úton, a világ örömei, élvezetei, amit látszólag azok, de utána sok-sok szenvedés, kisebb, rövidebb idővel később, a törvényszegésnek a keserű buhara, mennek ott, és vannak azok, akik a szoros úton törekszenek, de aztán belefáradnak, vagy nem kívános már többé, mert túl nehéznek látják, mert Istenből nem ismerik meg, hogy mi a szeretet, és megfordulnak is mennek a széles úton. Tehát azt mondja, hogy sokan vannak, akik a szoros kapun akarnak bemenni, és nem mehetnének. Tudom, hogy Isten senkit nem akar megfélemlíteni. Mindenkit vigasztalni akar, és mindenkit úgy akar formálni, az igazságban járjon. Akkor ez a mondat mit akar jelenteni? Ez a mondat azt akar jelenteni, hogy vigyázz ember, szövetséget kötöttél velem, de nagyon észnél kell lenni, hogy nehogy véletlenül a széles úton menve menj, miközben vágyakozol a szoros kapu, a szoros út irányába. Ezek az emberek ott hibázzák el, hogy azt mondják, képes vagyok a széles útról lelépni, megfordulni bármikor, de most még nem teszem meg. Van még egy-két olyan hiányosságom, bűnöm, amit én magam tudom, hogy van, de van is hozzá akaraterőm, de nem most, majd még kicsit később. És őszintének kell lenni, lehet, hogy sikerült. Mert nem mondja a Biblia azt, hogy valaki örökre el van veszve, hogyha így dönt, de figyelmeztet, hogy az ember a saját bűneivel tudja magát megkötözni. Ez azt mondja, hogy a szakasz, hogyha halogatom, akkor egyszer csak nem veszem észre, hogy gúzsba köt engem,
És bár azt gondolom, hogy képes vagyok bármikor szabadulni, egyszer csak úgy megkötöz már, hogy már nem is akarok belőle szabadulni. Vagy hogyha akarok is, már olyan gyenge lesz, már nem lesz hitem, hogy ebből valaki ki tud engem szabadítani. Ezért nagyon-nagyon veszélyes hallgatni. Aztán a másik ember nem akarja hallgatni. Ő azt mondja, a keskeny útot fogok menni és elnyerem az üdvösséget. Mindent megteszek, hogy az üdvösséget elnyerjem. És ezért megismeri Istennek a tanácsait, az elvárásait, és be akarja tölteni azokat. Olyan, mint egy szolga. Van egy munkám, mint hogyha elvégzek, akkor azért fizetést kapok. Isten megmondta, hogy mik a mennybe jutásnak a szabályai, megmondta, hogy mik a törvények, megmondta, hogy mik az elvárások, és hogyha ezt kielégítem, akkor megkapom a fizetésemet. Akkor a mennybe fogok jutni. Ennek az embernek, ez ember soha nem mondhatja azt, hogy Dávid mondta, hogy nem is tudom, fogalmazott, hogy a törvényed a szívemben van, és ez nekem öröm. Tehát nem fogja látni örömnek ezeket a tanácsokat. Azt mondja, hogy szólva egy dolog, meg kell mindent tennem, és önmaga lelkiismerete vádolja lehet, hogy nem sikerült, és még jobban kell törekednem. Luther ugyanez volt a lékeztek, hogy a tanácsára. Ő is meg akarta tenni. Ezek az emberek is elhibázzák, mert a központban megint ők vannak. Én ki akarok valamit érdemelni. Ezen kapcsolatban szeretnék megismerni egy részt. Azért igyekeznek az Istentől rájuk hárított kötelességeket teljesíteni, mert azzal akarják a mennyet kiérdemelni. Ilyen vallásnak nincsen semmi értéke. Mentsen meg bennünket attól, hogy mi olyan vallásnak legyünk a tagjai, olyan felekezetnek legyünk a tagjai, amelyben

számítsanak nekünk. Ezért írja itt van Ellen White, ha szívünk mélyében előbb éreztük a Krisztus és az Atya bensőséges szeretetét, akkor nem kérdezzük, mi fokig szükséges Isten parancsolatait megtartanunk. Ha szívünk mélyében előbb éreztük az Atya és a Krisztus szeretetét, akkor nem fogjuk kérdezni, hogy milyen mértékben kell megtartani a parancsolatait. Itt van a kulcs az egésznek. A szíved mélyében érzed, hogy Krisztusra van szükséged, és ez visz téged az alámerítő medencéhez. A szíved mélyéből érzed, hogy Krisztusra van szükséged, és azért akarod teljesíteni, amiket ő neked tanácsol, akkor az egész világkép megfordul. Akkor már minden követelményt úgy fogsz nézni, hogy nem követelmény, hanem a szerető Istennek egy újabb ajándéka, amivel azt akarja neked, hogy csupa örömöd meg békesség legyen az életben. Akkor nem farizeus leszel, aki azt nézi, hogy mi mindent kell még tennem, a menta, meg a több, meg a tized, meg ez, meg az, meg amaz, hanem az Isten országa megérintett téged, azt megkerested és megtaláltad, és akkor már mind a kettő együtt meg lesz, mert benne van az Istennek a szeretet, az Istennek a békesség. Ezért mondja azt, hogy miképpen befogadtátok a Krisztust, megtaláltátok, azon képen kell benne járni. Amiképpen a Krisztus szeretete a szíveteket megérintette, ezt a szeretetet kell folyamatosan ápolni, újra és újra és újra, napról napra és óráról órára. Ha erről elfeledkezünk, akkor átmegyünk a széles útra. Ez a döntő, az egész kereszténységben ez a döntés, ezt tévesztik el sokan. Ezért volt probléma az, hogy ahogyan az Ószövetségben a zsidók maguk is a pogányokhoz hasonlóan elvitték a bárányt, mint egy ajándékot Istennek, hogy majd ők most kiegesztelik őt. Ők tudnak majd adni Istennek, hogy én ez a bárány, mint az áldozati állat, és most már akkor én megkapom cserébe a bűnbánatot. És abszolút nem a bűnbocsánatot. És abszolút nem látták, hogy nem erről van szó, mert a bárány azt jelenti, hogy majd az Isten ad egy nagy ajándékot, amiért én semmit nem tettem, és ezt az ajándékot kéne a szívben megbecsülni, és ezt fejezi ki az ajándék, hogy még éppen most viszek. De ugyanezt ez itt a kereszténynek is. Én most majd elmegyek és térítek. Elmegyek és bedobálom néhány napot. Elmegyek és elkezdem szeretni embertársaimat. Ajándékokat adok az Istennek. A jó cselekedetek ajándékát. Azért, hogy majd kapjak cserébe valamit. Mind a két ember is lehet, mind a kettő megy az embertársakért cselekszik, mert az egyik azért teszi, hogy kapjon valamit, a másik meg azért teszi, mert nem tud másképpen cselekedni, mert benne van a Krisztus szeretete. És maga előtt látja, hogy Krisztus körben járt és szolgált mindenkit. Ez döntő különbség. Ez talán a legnagyobb figyelmeztetés mind azoknak, akik a Biblia úgy fogalmaz, akik újszülöttek a hitben, mind pedig azoknak, akiknek növekedni kell folyamatosan a hitben. Mi akármennyi idő óta vagyunk keresztények, arra vagyunk hajlamosak, hogy elfelejtjük, hogy újra és újra meg kell újítani a szeretetnek az élményét, tapasztalatát bennünk, magunkban. Most már ne keressük ki, mert lassan az időből kifutunk. Azt írja János apostol, hogy szeretnünk kell egymást. Egyetértünk. Ugye mondta az előbb, az egyik ember azért szereti, mert elnyerje valamit, a másik meg azért, mert Isten szeretne valamit. Hogy folytatta János, illetve első levelében? Szeretnünk kell egymást, mert az az Isten szeretete, hogy egymást szeretjük. És folytatja. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent. Nem abban van a szeretet, hogy mi szeretjük az Istent. Nem abban van a szeretet, hogy mi szeretjük embertársainkra. Nem ez a szeretet. Hanem abban van a szeretet, mondja János, hogy az Isten szeretett minket. Nem tudom, hogy a Bibliát olvassátok és a szeretetről van szó, akkor arra gondoltuk, hogy az Isten szeretett minket, vagy arra, hogy nekem kell szeretni a másik embert. Ez döntő különbség. Azt írja János, a szeretetnek a definíció az, hogy Isten szeret engem. Tehát amikor te a szeretetet meg akarod újítani, akarod, hogy benned kiábrázoljon, akkor ne törekedj arra, hogy kicsikarj, hogy Ellen White emlékeztek Jézus példázatai, hogy az emberi szívnek ki kell csikarnia magából, hogy szánalmat érezzen a másik ember iránt. Jövő mondat, hogy egyszerűen nekem nem kicsikarni kell, mert ezt mondta az Isten, hanem hogyha az Isten szeretetében fogtok elmérni, akkor ez a szeretet forrásként megjelenik a szeretetben, és te magad, tőle fog.

Isten, az a szeretet, hogy az Isten szeretett bennünket. Hát erről sem szabad elfeledkezni. Az a szeretet, hogy megmutatta Jézus, hogy mi az az igazság, az alámerítkezés. Ő maga beteljesített, és hogyha benne vagyunk, ha szeretetében vagyunk, akkor érvényes ránézve. Megmutatta, hogyha ő benne imádkozunk, akkor közvetlenül az Atya kinyitja a mennyet, és válaszol nekünk. És megmutatta, hogy mindvégig az az egyetlen szándékunk, hogy a szeretetet helyreállítsuk magunkban, hogy újra és újra felemlítsük azt, hogy az Isten mennyire szeret bennünket, akkor elvégeztük a legfontosabbat, ahogy Jánosnak írja, előbb az Atya szeretetét kell érezni. Ez az első lépcső. A keresség előtt, az úrvacsora előtt, a lábmosás előtt, bármilyen jó cselekvés előtt az Atyának, a Krisztusnak a szeretetét kell bennünk érezni. Anélkül az egész csak egy külső látványosság, külsőség, értelmetlen vallás. Tehát, hogyha úgy érzed, hogy neked nehezedre esik, a tagjaid másra húznak, akkor neked a szeretet szövetséget újra helyre kell állítanod, méghozzá nem úgy, hogy magadból sajtolod ki, hogy szeressen a többi embert, hanem merülj bele abból, hogy az Isten megnézed bennünket. És csak ez lehet a megoldás. Azért mondja, amiképpen vettétek a Krisztust, azonképpen járjatok ő benne. Utolsó két perc, csak még annyit mondok el, amikor ez megvan, amikor az Isten szeretetét érzed magadban, amikor újra szorosabban téged magához, és újra a szíved, ahogy mondja, amikor mentek az Emmausi úton, hogy nem epedezett a mi szívünk, amikor elkezd a szíved epedezni, akkor kell megtenni azt, hogy az akaratomat alárendelem az Isten akaratának. Azt mondom, hogy nem tudok semmit se tenni. Uram, vedd minden szándékomat, vedd minden akaratomat, vedd minden napomat, minden reggel, minden nap, és vele akarok járni, és te tölts be mindent. Te vagy minden a mindenben. Hadd feledkezzek el magamról. Nem kell nekem a munkatársakat nézni, nem kell nekem a családomat nézni, nem kell nekem az ismerőseimet nézni, hogy ki milyen, mivel, hogyan küzd, és én milyen vagyok hozzájuk képes. Nekem téged kell szemlézni, aki itt jártál, mint fájdalom a férfi, és tökéletes szervet és életet éltél. Én is el akarok lenni. És ezt az akaratok munkát lenni. Ez a gyökeret. Ez a gyökeret. Kereszténység. És kívánom szívemből, hogy ez mindannyiunk a tapasztalata legyen, hogy soha ne tévesszük el a sorrendet. Előbb a szeretet szövetség, az Isten szeretetének érzett tapasztalata a szívünkben, és utána, mint a gyümölcse, jön majd a keresztény életünkre. Szerető égi Atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönjük néked Krisztust, megköszönjük, hogy ő minden igazságot betöltött helyettünk, és ne nekünk ajándékozta őt, hogy ne a mi gyarlóságunkra tekints, hanem az ő igazságát számít be nekünk, és úgy tekintes rá, mondani sohasem védkeztünk. Kérjük téged, hogy tégy bennünket alkalmassál, hogy befogadhassuk ezt a csodálatos ajándékot, hadd, hogy szüntelenül ezzel a csodálatos ajándékkal foglalkozzunk, és ez megváltoztassa életünket. Segíts nekünk, hogy minden gondolatunkat adunk életre, a Krisztus, neked, hogy sátán bármilyen elég úgy felérjen bennünket. Várjunk arra, hogy szent lelked által szeretet kerül a szívünkbe. Várjunk arra, hogy mind jobban megértsük azt, hogy te mi mindent tettél értünk, és az összetörje a önző jövőket. És várjunk arra, hogy ne kicsikolni kelljen magunkból a szeretet, hanem áradjon belőlünk a jóság és a szeretet. De csak úgy lehetséges, hogy tudom, hogy megváltozol. Kérjük, Atyám, hogy te vigasztalj bennünket, bárhol tartunk a tanulásban. Te segíts nekünk, hogy mindenkor rátekintsünk. És kérjük arra is, hogyha betegségünk öltötör bennünket, fájdalmat, legyőzetlen bűn, akkor is te hozzád menjünk, és a te lábaidra tegyük le azokat. Külön megjelenítjük Kóber Andrát, aki most súlyos beteg is a műtétre készül. Te legyél a műtő asztal mellett, te legyél a beteg ár mellett, és te legyél az,

Kedves gyülekezet, nagyon örülök, hogy hosszú idő után ismét a körötökben lehetek. Nagyon sok az ismerős arc, és hát vannak új arcok, és őket majd megismerem. Akinek tudtam, már köszöntem a szünetbe, és most együttesen is hadd köszöntselek benneteket. Annyit hadd bocsássak előre, hogy az a téma, amit választottam, a tapasztalataim szerint nem igen fér bele a szokott időkeretbe. Egy pár perc türelmet majd hadd kérjek délben. Nem akarok arra felállni, hogy régen voltam, de azért kérlek benneteket, legyetek majd megértéssel, ha túlcsúsznék a déli időkeretünkön, időpontunkon. Lapozzunk is rögtön az alapigénkhez. Jelenések könyve 14. fejezetében találjuk ezt. A 6. és a 7. verset olvasom, és aztán még folytatni is szeretném az óra folyamán. Tehát Jelenések könyve 14. fejezetét keressük meg, és itt a 6. és a 7. verset olvasom. És láttam más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek, ezt mondván nagy szóval. Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, és a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. Kedves gyülekezet! Amit felolvastam, azt hiszem legtöbben tudjuk, ez a kezdete valaminek. Erre utaltam, még folytatnom is kell ma, szeretném folytatni. Egy összefüggő üzenetnek a része, amely három részből áll. A Biblia így jegyzi le, hogy három angyal hirdeti egymás után ezeket az üzeneteket. Ez volt az első, ugye, amit felolvastunk, amit én felolvastam és velem olvastátok. Ahhoz, hogy megértsük, hogy mi a jelentőség ennek az üzenetnek, tudnunk kell, hogy hol foglal helyet. Ugye a 14. fejezet az az utolsó nagy profécia része Jelenések könyvében. Biztosan ti is tudjátok, 4 nagy proféciából áll Jelenések könyve, semmi más nincs benne, csak ez a 4 nagy profécia. Az első 3 mutat bizonyos értelemben párhuzamokat. Ugye először olvasunk a 7 gyülekezetnek írt levélről, aztán 7 pecsétről, aztán 7 trombitaszóról, ez a 7-es osztás, ez visszatér a történelmünkre nézve profétikusan. A 4. azonban egy hosszú összefüggő látomás, a 12. fejezetnél veszi a kezdetét, és tart a 22. fejezetig, a Biblia utolsó fejezetéig. És ebben szó esik a következő dolgokról, csak röviden tényleg, hogy lássuk, hogy mihez képes kell gondolkodjunk. A 12. fejezetben megjelenik sárkány, sátán, a régi kígyó, aki üldözi az egyházat, az asszonyt. Ugye a kereszténység kezdetei Krisztus a mennybe ragadtatik, mint az asszonynak a fia, akit szült. Sátán támadása, üldözése, erről szól a fejezet, átmeneti enyhüléssel ér véget, az asszony menedékre talál, de tudjuk, hogy csak átmenetileg. Aztán bemutatja a 13. fejezet, a végidő 2 nagy főhatalmát, egy egyházi természetűt és egy polgári, egy világi természetűt, amelyek összefognak, és az egész emberiséget kényszer alá helyezik. Egy olyan kényszer alá, hogy halálbüntetés terhe mellett nem szabad azt tenni, amit az Isten követel. És egy olyan leírást olvasunk, ami után szinte természetes az isteni bölcsesség szerkesztette a Szentírást, ezt tudjuk. Ugye a 14. fejezet első 5 verse, amit most nem olvastunk, az bemutatja nekünk azokat, akik győzni tudnak egy olyan kényszer fölött, ami már most olvasva is elképzelhetetlen, hogy lesz, aki meg tud állni, és amikor benne leszünk, akkor még kevésbé lesz elképzelhető. Mint hogyha az Isten azzal akarna minket bátorítani, hogy ne a realitásokból induljunk ki, ne szorongjunk, bármennyire is hihetetlen lesznek, akik győzni tudnak majd ezen kényszerrel szemben. Utalnék itt a római levélben arra a versre, a 8. fejezet 3. versére, hogy Jézus Krisztus kárhoztatta a bűnt a testben. Minden emberi tapasztalat ellentmond annak, ami történt, mindnyájan vereséget, kudarcot szenvedünk újra meg újra az életünkben, és jött valaki, és megmutatta azt, hogy lehetséges az, amiről azt hittük, hogy lehetetlen. Hát ebben a jegyben van szerkesztve a 13. fejezet és a 14. fejezet eleje, hogy bármennyire is nyomasztó a kép, amit a 13. mutat, hogy se ne adhassanak, se ne vehessenek, sőt megölessenek, ha nem hajlandók betagozódni a világ nagy egységébe, azt mondja a 14. fejezet, hogy én bemutatom nektek a győzteseket, mert lesznek. Ezután kerül sor erre a bizonyos üzenetre, amiről itt majd ma szó lesz, amiről beszélünk.
és utána az ítélet jelenteivel találkozunk. A 15. fejezet ismét a győző képével kezdődik. Ez nagyon érdekes, én is most olvasgatom ezeket a szakaszokat, ti is nézzétek meg. Újra ráerősít a 14. fejezet, hogy igenis lesznek győztesek, ott állnak majd az üvegtenger mellett. Aztán viszont rátér a végkifejletre, megszűnik a mennyei közbenjárás, lejár a kegyelemidő, a földet utoléri az, amit megérdemel, ami világunkat, jön a 7 csapás, ugye erről szól a következő fejezet. A 17. fejezet bemutatja megint a végidőnek a meghatározó hatalmait, itt most egy asszony ül egy fenevadon, és hát megvannak az ismérvei. Egy gyülekezetben ezt átvettük, éppen 2 hete is Szirmán beszélgettünk erről délután. Olvassátok el, érdemes a 17. fejezetet, hogy körbe rajzolja, hogy így mondjam, hogy kire kell gondolni. Annyi ismérvet mond, hogy nem lehet félreérteni, és a leghétköznapi módon mutatja, hogy kire gondol, melyik az a hatalom. A 18. fejezet az már a pusztulás, a hanyatlás képe, a világi hatalmak, a világban regnáló hatalmak pusztulásának a képe. Aztán a mennyei ítélet, ugye, ahogy halad előre a végkifejletig, és a 22. és a 21. és a 22. fejezet pedig már a megoldás kép, a mennyei Jeruzsálem, a végső cél, amivel foglalkoznunk kell. Ugye az üdvösség sisakja, hogy Pál apostol fogalmaz, az előretekintés. Miért mondtam el mindez, kedves gyülekezet, hogy lássuk azt, hogy itt ennek van egy sodra, és ebbe ékelődik bele az, amiről ma itt közösen gondolkozunk, egy üzenet, az utolsó üzenet, a legvégső üzenet, ami felhívásként megfogalmazódik a világunk számára. Én azt gondolom, hogy itt mindjárt bibliaolvasók vagyunk valamilyen szinten, tehát a különbözőek a tapasztalataink, gondolom én, akiket nem ismerek, főleg azokra gondolok, de azért azt mindjárt tudjuk, hogy a Bibliában nagyon sok üzenet van. Hát arra valók voltak a proféták, hogy mindig üzent az Isten általuk. Sok üzenet van, de ez, amiről beszélünk, ez az utolsó. És az utolsónak mindig jelentősége van. Nemrég olvastam a Pátriárkok és Proféták című könyvünket, amely részletesebben dolgozza fel az özönvíz történését, mai tapasztalatát. Ajánlom figyelmetekbe, mert hogy párhuzam van az akkori világ, meg a mi világunk között. Az Isten meghirdeti az ítéletét, az utolsót, a számukra utolsót, úgy értem, tehát az üzenetét, bocsánat, és egyúttal az ítéletet, és nagyon tanulságos, hogy hogyan fogadta az akkori világ, és hogyan szalasztotta el 8 ember kivételével az utolsó esélyt arra, hogy megmeneküljön. Kedves gyülekezet, valami hasonló fog történni itt a mi napjainkban is hamarosan, erről szól a Biblia. Ő rá azt az üzenetet bízta, mi ránk ezt az üzenetet bízta, amiről itt most szó van, szó lesz, amit már részben fel is olvastam. És a tét nem kevesebb, mint az, hogy figyelmeztessük azokat az embereket, akiket az Isten a maga képmására teremtett. Mindnyájunkat, bennünket, a többieket, bárhol vannak emberek, mind az Isten képmására vannak hivatva, hogy azt hordozzák. És a mi felelősségünk az, hogy amit tudunk, mert mi tudjuk, tudjuk azt, amit most itt átgondolunk majd újra közösen, azt megosztjuk-e velük, beavatjuk-e őket, vagy el tudjuk azt nézni, hogy úgy szakadjon rájuk ez az utolsó vihar, nyilván átítéltemben értem a vihart, hogy mindezt nem tudják. Kedves gyülekezet, én úgy gondolom, hogy az a szakasz, amiről itt most szó van, szó lesz, az ismert a számunkra, de nem biztos, hogy elég ismerni. Nekem egyébként az is egy kérdés, hogy mennyire ismerjük, mert azt, hogy el tudjuk mondani, bocsánat, azért ez az iskolában, az irodalomórán az jó, tehát hogyha el tudom mondani a verset, de a Biblia az más. Itt nem elég tudni a szöveget, itt érteni kell, hatnia kell. Nem az ismeret céljából adta az Isten, hogy mi tudjuk ezt, és nekünk ez egy olyan különleges információnk legyen és kincsünk, hanem azért adta, hogy továbbadjuk ebből a célból, sőt, hogy megéljük. Így is mondhatnám, hogy megélve adjuk tovább, mert annak van értelme, annak van jelentősége. Az a meggyőződésünk, hogy a mi hitvallásunk, ha úgy tetszik, hogy ez a mi korszakunknak szóló üzenet, és nem részletezem, de nyilván az angyalok jelképesek, és igazság szerint emberekre vár az, hogy ez felhangozzon. Nem is akárkikre, ránk. De hát a többiek nem tudják, tehát ő rájuk nem várhat. Ők a célzottjai, vagy hogy már címzettjei az üzenetnek. És ebből a szempontból szeretném felvetni így a bevezetés lezárásaként ezt a kérdést, és ebben a jegyben tárgyalni majd a mondandóját, hogy szerintetek eleget tudunk-e tenni ennek a feladatnak, ennek a üzenethirdetésnek, be tudjuk-e tölteni a mi hivatásunkat ebben a tekintetben, ha esetleg nem rendelkezünk a kellő mély ismeretével ennek, amit nekünk közvetítenünk kell. Lehetséges, csak elvi szinten mondom. Vagy ugye én is így tenni, hogy emellett, vagy ezen kívül, ettől függetlenül, esetleg magunk sem vesszük annyira komolyan, mint amennyire kéne.
Hogyan lehet egy világot úgy figyelmeztetni, hogy egy információt átadok, de valahol engem nem ragad magával, vagy nem dobogtatja meg a szívem. Nem tudom, emlékeztek-e rá, ha már Noét idéztem, fel egy nagyszerű mondat a Pátyákák és Proféták című könyvben. Azt mondja, hogy minden kalapácsütés egy bizonyság volt amellett, amit Noé hirdetett igazságként, hogy az igaz, és ő igaznak tartja, és komolyan gondolja. Minden. Milyen kalapácsütésre gondol? Hát össze kellett rakni azt a nagy bárkát, és azt mondja, hogy minden mozzanata a munkának az azt jelezte, hogy ő ezt így gondolja, ezt igaznak tartja, és ebben a jegyben készül és cselekszik. Nézzük ezek után, kedves gyülekezet, hogy miről szól akkor ez az üzenet, ez a három üzenet, ez a hármas üzenet. Elsőként azt szeretném taglalni, ami az első, amit már fel is olvastam, és azért annyit hadd jelezzek, hogy ezt fogjuk legbővebben, tehát nem kell aggódni az időarányok miatt, a másik kettőre nyilván majd kevesebb időt hagyunk. Ennek oka is van, előre bocsájtanám, mert az első üzenet az, ami tartalmilag a legtöbb dolgot felvonultatja, hogy így mondjam. A másik kettő ennél mégis szűkebb körben mozog, majd látjuk, egyszerűbb, egy bizonyos értelemben. Mivel kezdődött ugye ez az üzenet? Hát egy felhívással, így is mondhatnánk, hogy ez egy felhívás, egy hangosan meg felhangzó felhívás, hogy féljétek az Istent. Felteszek néhány, ha úgy tetszik, retorikai kérdés, de nem öncélúan, azért ne haragudjatok rám. Az első ilyen kérdés az, hogy szerintetek az emberek ma hogy állnak ennek a dolgában? Így is mondhatnám, hogy félik-e az emberek az Istent? Hát én azért gondolom, hogy ez egy retorikai kérdés, vagy költői kérdés, mert én azt gondolom, hogy nem. A többség semmiképpen sem. Az emberek jó része, vagy nem is foglalkozik ezzel az egész kérdéssel, nem hogy nem féri, hanem foglalkozik ezzel a kérdéssel, vagy ha mégis, akkor leginkább tagadja. Vagy passzívan tagadja, tehát úgy, hogy nem foglalkozik ő ezzel, de úgy tudja, hogy nincs meg neki, nincs, meg akkor nem ilyen lenne a világ, ha lenne Isten, ismeritek ezeket a fordulatokat. Vagy szenvedélyesen tagadja. Van, aki ebben bele is ássa magát. Vannak emberek, akik erre komoly energiát fordítanak. Tudjuk, hogy a korunk egyik nagy kérdése, majd itt úgy is érinteni fogjuk azt, hogy teremtés vagy evolúció. Hát az evolúció az önmagában egy közvetett Isten tagadás, ha azt veszem. Még akkor is, hogyha vannak egészen különleges kovácsok, akik össze akarják kovácsolni a kettőt. Ugye keresztény körökben van ilyen, hogy elég tudományosaknak látszódjunk, valljuk az evolúciót, de azért vallásosak is akarunk lenni, ezért valljuk az ellenkezőjét is. Egy ilyen tragédia, amik vannak a világban, a keresztény világban is. Én azt gondolom, hogy ha őszinték vagyunk, akkor ki kell, hogy mondjuk, hogy ez egy igazi korunkra szabott üzenet, mert hogy azt mondja, hogy az az Isten, akiről nem akar tudomást venni a világ, az létezik. Sőt, félni, sőt, imádni kell. Mert nem azért, mert ez egy ki van hirdetve, hogy így mondjam, hanem mert ez a természetes reakció. Most valakinek azt mondják, hogy szeresd a szüleidet, az nem azért van, mert nálunk ez a hát sajátos gondolat született, hogy a szülőt azt szeretni kell, hanem az a legtermészetesebb dolog a világon, kár, hogy erre emlékeztetni kell, nem? Tehát ugyanez a helyzet az Isten imádásával, meg a félelmével is, hogy nincsen ilyen természetesebb dolog, csak éppen kihalt, és ezért kell hangsúlyozni. Azt is hozzátesz, hogy mert mindjárt visszatérek részletébe, és csak így most összegezném, hogy az Isten létezését fogalmazza meg ezt az üzenet, mint egy magában foglalja közvetve, nyilván hát akkor azért kell félni, mert ő van. Azt mondja, hogy őt féljük és tiszteljük méghozzá a teremtői minőségében. Ezt nem tudom, figyeltük-e, ott van az indoklás, hogy imádjátok azt, aki teremtett mindent. Tehát nem akárki, tehát nem általában van egy Isten, aki hát van, mit csináljunk, van. De tőle, hogy mondjam, vele párhuzamosan fut a mi világunk léte, és azért valahogy kezelni kell ezt a kérdést, hanem azt mondja, hogy tőle ered minden, tőle származik minden, ebben a minőségben tiszteljük őt. És még egy fontos dolgot hozzátesz, hogy nem csak a kezdet függ össze szorosan az Istennel, hanem még valami, a vég is, mert hogy az ítélet megfogalmazódik benne, hogy arra tekintettel különösen, hogy itt ítélet lesz. Mondom, én mindezekre szeretnék egy picit részletesebben is visszatérni, hogy tényleg elmondhassuk, hogy értjük, vagy elkezdjük érteni ezt az üzenetet, de én most azért úgy szeretném ezt elkezdeni, hogy felteszek egy másik kérdést. Lehet, hogy ez is költői kérdés, jó lenne, ha nem az lenne, vagy az lenne jó, bocsánat, hogyha csak költői kérdés lenne. Azt mondtam az előbb, hogy félik az emberek az Istent. Most hagyj fordítsam meg úgy a kérdést, hogy szerintetek, ne tudjátok-e fejezni a gondolatot, mire gondolok, hogy mi féljük-e? Be tudjátok fejezni. Nem hangzik furcsán, amit kérdezek? Én szerintem azért ezt a kérdést fel kell tenni. Mert mi arra hajlunk, hogy úgy gondolkodunk, itt vagyunk mi, a jó masszív falak itt
elválasztani bennünket a külvilágtól, ahol hát az van, itt meg ez van. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez egy ilyen egyszerű képlet. Engedjétek meg, hogy egy igét felolvassak. Ezt Malakiás könyvéből olvasom, nem kell megkeresétek, hogy az idő ne menjen vele, ki van nyomtatva, olvasom gyorsan. Azt olvassuk az első fejezet 6. versébe, ha valaki jegyzetelne, tehát Malakiás 1:6. A fiú tiszteli az ő atyát, a szolga is az ő urát. Megállok. Mi ez? Ez a világrendje, nem? Amire az előbb utaltam, és ezen a világrendje, hogy szülő-gyermek viszony, vagy úr-szolga viszony. Így folytatja, és ha én atya vagyok, hol az én tisztességem? És ha úr vagyok, hol az én félelmem? Mert olvassátok el Malakiás könyvét, nem hosszú, 4 rövid fejezet. Erről a problémáról szól. Isten és a népe vitatkoznak egymással. Azt mondja az úr, hogy csaltok engem. Miben csalunk téged? Azt mondja, hogy szerettelek titeket. Azt mondják, miben szerettél minket? Szó szerint idéztem. Ez így van. Egy hihetetlen párbeszéd játszolik a Malakiás könyvébe. És ennek a szöveg összefüggésében hangzik ez el, tulajdonképpen az elején az egész helyzetet, mint egy meghatározva, tehát jelezve, hogy mi itt a probléma, hogy a fiú tiszteli az ő atyát, a szolga is az ő urát. Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Emlékeztek rá? Úrvacsora lábmosás igéne. Azt mondja, hogy de hát akkor kéne, hogy legyen valami következménye. Minket az a veszély fenyeget, hogy használjuk ezeket a kategóriákat, ezeket a szavakat, ezeket a fogalmakat, és azt mondja, na jó, de hát mit látok? Mit nem érzek? Tehát nem az, hogy mit érzek, hanem mi az, ami hiányzik, mi az, amit nem érzek. Ugye, ha már az előbb utaltam nektek rá, hogy a friss élményeim vannak a Páterek és Proféták című könyv, mert tényleg ez egy alapmű szerintem, mert az alapokat teszi helyre a kezdeteket az ember fejében, a mennyei lázadástól kezdve a földi teremtés, a bűneset. És ott leírja azt, hogy gyakorlatilag az első emberpár úgy gondolkodott, hogy őket annyira szereti az Isten, egy kicsit azért volt ebbe könnyelműség is, hogy elkövették az első engedetlenség. Nem értették, hogy hát minden más lehet, most ez most. Aztán, amikor elkövették, érezték, hogy nagy dolog történt. Ugye megváltozott a dolgok folyása azonnal, tudjuk, hogy el is rejtőztek. Tehát egy nagyon nagy megrázkódtatás volt, de utána abban bízik, hogy az Isten annyira szereti őket, hogy hát csak nem úgy lesz, ahogy megígérte. Mert ugye megmondta, hogy mik lesznek a törvényszerű következmények. Hagy kérdezzem meg tőletek, hogy idegen tőlünk ez a gondolkodás, hogy előtte könnyelműek, utána reménykedőek. És nem bántom ezzel sem magunkat, sem, csak azt akarom mondani, hogy ez az emberi természet. Itt van bennünk, és azt mondja, hogy Isten ezt ő nem tudja elfogadni. Nem tisztelet az, amely engedetlen, nem tisztelet az, vagy nem félelem az, amelyik így gondolkodik az Istenről. Mi nekünk valahol egy torz Isten képünk van, bocsánat, inkább jön egy torz, az fenyeget, hogy torz legyen az Isten képünk, hogy túladagoljuk benne a szeretetet, esetleg túlhangsúlyozzák nekünk, vagy azzal a szemüveggel nézzük, átítéltem, értem ezt a Bibliát, és valahol hiányzik az, hogy hát ő mégiscsak úr, nem akármilyen úr, teremtő úr, a világegyetem ura, és mi nem félünk eléggé. Nincs egy egészséges, most egy jó értelmű, hogy istenfélelemre gondolok, nincs elég erős az életünkben. Úgy eltérítjük kicsit a dolgokat. Én ezt figyelem meg egyébként keresztény körökben, magunknál is, máshol is, ügyek kezelésében, és hogy nem egyszer eltérítjük a szeretet, meg a, nem tudom, a jótékonyság irányába a dolgokat, azért gondolkozni kéne erről. Csak jelzem nektek, hogy amikor az angyalok fellázadtak, az Isten minden kapaszkodót megadott nekik a tisztánlátáshoz, a sátánnak az ámításával szembe. És amikor döntöttek ezzel együtt, akkor mit tett az Isten? Sajnálta is, elfogadta a döntésüket. Tehát nem késztette őket, nem próbálta erőltetni őket, hogy ne tegyék. Nem úgy szeret, mint hogy bennünket sokszor a szülők a legjobb indulattal egyébként, de nem helyesen. Mi is úgy gondolom, a helytelen gondolkodás veszélyében forgunk, és akkor rögtön ott kérdezem meg tőletek, hogy miben mutatkozik meg a mi Isten félelmünk. Hogy ne mondjam, miben mutatkozna meg az Isten félelm. Mivel lehet mérni az Isten félelmet szerintetek? Igei választ várok különben, tehát nem szubjektív. Olvasom, hogy ne menjen az időnk. A gonosztól való eltávozás. Tudjátok, mire gondolok? Így hangzik az ige teljes hosszában. Az Úrnak félelme az a bölcsesség, és az értelem a gonosztól való eltávozás. Ugye értitek, hogy teljes joggal vettem az elejét végét, mert ugye átvezet logikailag. Tehát az Úrnak félelme az a gonosztól való eltávozás. Nem mondhatom, hogy félem az Istent, ha gyökeresen nem szakítottam a rosszal az életemben. Ez egy külön órát igényelni, erre most nem tudok kitérni, de értitek, hogy miről van szó, hogy én nem mondom, hogy nem vagyok perfekcionista, tehát nem arra gondolok, hogy nem lehet bűn az életünkben. De ki maga vizsgálja meg magát, hogy mennyire vitte dülőre ezt a dolgot a maga lelkében.
az eddigi életében, hogy ő eldöntötte, hogy kinek szolgál, és nincs kacérkodása, hogy mondjuk Éva kacérkodott a fánál, hogy ugyanazt mondta az Úr, de hát tényleg olyan kívánatos, meg olyan szép, meg tudom is én. Kedves gyülekezet, nekem van egy barátom Németországban, itt egy éve voltam ki nála, utoljára sajnos ritkán találkozom, nagyon szeretem, nagyon becsülöm. Vele beszélgettem, hát egy olyan igazán összeszedett német ember, és akkor ő mondta nekem, hogy amikor ő megtért és megkeresztelkedett, akkor egy komoly szenvedést csinált az életében. Hogy mi az, amit ezentúl nem fog csinálni, emiatt, nem teheti. És mi az, amit ezentúl fog. Tehát ez egy abszolút, nem egy ilyen érzelmi felbuzdulás volt, meg önátadás, hogy szokták mondani, hanem mint egy ilyen pénzügyi szakember, ő számolt, tehát csak hát erkölcsi kategóriákkal az életében. És úgy belegondoltam, hogy nem biztos, hogy ezt mindenki megteszi. Hogy ennyire tudatosan teszi ezt. Tehát valahol mi érzelmileg állást foglalunk, de azért egy számbavételt megérne. Bibliai kategória, aki tornyot akar építeni, ti is ismeritek. És ott nem építkezésről van szó, mint itt. Ott az életem nagy döntéséről van szó, hogy az Úrral, vagy nem az Úrral. És azt mondja, hogy én örülnék, ha velem, de gondold meg, hogy az mit jelent. Ugye volt, aki menni akart után, és azt mondja, hogy gondold meg, hogy ha velem tartasz, az azt jelenti, hogy ez se lesz, az se lesz, amaz se lesz. Azért, hogy egy pozitív példát is mondjak a félelem kérdésére, egy pozitív példát is mondjak, ez a Luther példája a Nagy Küzdelem című könyvben. Nem tudom, emlékeztek-e rá, a 7. fejezet. Úgy kezdődik, hogy Luther az az ember volt, akire a korának a legnagyobb szüksége volt. És mitől volt ilyen? Azt mondja, hogy nem ismert más félelmet az Isten félelmen kívül. Ugye nem kell nektek ragoznom, hogy mennyire nem félt Luther. Mindenhova elment, ahova el kellett mennie. Próbálták visszatartani a legjobb barátai, a legjobb szándék, hogy bajod lesz, el ne menj Wormsba, mert úgy jársz, mint 20, megégetnek. És azt mondta Luther, hogy ha annyi ördög lenne, mint zsindely a tetőn, ezek a tetőfedő apró fadarabok, hát az sok volt, valószínűleg, szóval akkor is el kell, hogy menjek, dolgom van. Akik látták a filmet, esetleg van egy film ugye Lutherről, az egy abszolút hiteles a korabeli jegyzőkönyveken alapuló feldolgozás, hogy folyt le a birodalmi gyűlés. És kijön az, hogy ember volt ő is, tehát elsőre, az első nap azért küzdelmes volt neki, nem mondott igent a követelésre, de küszködött. Emlékeztetnék rá, Nehémiás azt mondja egyszer, hogy féltünk, és ezért imádkoztunk, és őrséget állítottunk. Tehát nem elmentünk, vagy abba hagytuk, hanem így. Tehát kezeltük a félelmet. Luther is kezelte, visszament, megküzdötte a cellájába, amit megküzdött, emlékszünk rá, akik látták a filmet, másnap odament, és elég világos, jól artikulált választ adott, amikor megkérdezték, hogy nem, ezt ezért nem, azt azért nem, és már halbénnál már zúgott a tömeg, hogy miért nem, mert ugye megindokolta, hogy kit minek tart ugye az ellenfelek, az ellenlábasok közül. Nagy kincs az Isten félelem, mert ha az ember az Istentől fél, akkor a többi dologtól nincs félnivalója. És az emberek többsége fordítva van, nem? Hogy mindentől fél, csak az Isten félelemmel áll hadilában. Tehát egy fordított kiosztása van a dolgoknak, hogy így mondjam. Ha már utaltam rá, még egyszer megösödöm, hogy milyen minőségben féljük az Istent, hogyan imádjuk őt, mit mondott ez a felhívás, aki mindent teremtett. Miért mondja azt, hogy a teremtőt? Miért mondja azt, hogy az eget, a mennyet, a földet, a vizet, mindent, ami azokban van, hogy valahogy fogjuk már fel, hogy mi a minden. Hogy ez nem egy elvont kategória. Itt, amit látunk, az minden tőle van. Mi is tőle vagyunk. És akkor tiszteljük őt ennek megfelelő módon. Bocsánat, azt szoktam mondani, most is elmondom, egyszer ezen elgondolkoztam, hogy akik követik a híradásokat, tudják, hogy a világban óriási viták vannak a szerzői jogokról, hogy ilyen különböző szellemi alkotások, filmek, meg számítógépes programok, hogy ugye ezeket másolják, és nem fizetnek értelmek, és ez tragédia, azt mondják, és ebben nem akarok belemenni persze, hogy ennek mi az értékelése, de amikor emberek csinálnak valamit, akkor foggal körömmel harcolnak a jogokért, meg a pénzekért. És kérdezem én, hogy a világért a szerzői jogot, ezt miért nem feszegetik? Ki itt a szerző? Mi illetné meg őt? De szoktak tőlem kérni, hogy beszéljek ilyen bibliai és gazdasági összefüggésről, a korunknak kihívása, ugye a gazdasági kérdés, egyénileg hogyan kezeljük, és mindig elmondom, hogy Isten azt kérte, hogy őt, mint szerzőt, mint alkotót, akit egyébként szeretünk, mert ez az alaphelyzet, azért ezen a normális, tiszteljük meg az, hogy a jövedelmünk egy tizedével. Nem őt, mert hát ugye ő nem szorul rá, de az ő ügyét támogassuk. És akkor meg szoktam kérdezni, hogy tudtok-e még egy adókulcsot, ami ennyi vagy ez alatti. Hát ilyen egész extrém, ilyen apró morzsadók vannak, de komoly adó, az mind e fölött van durván, és halmozódik egymásra. Ő szerzőként csak ennyit kér. Akik működtetik, azok többet kérnek, az egy más dolog, most arról nem akarok beszélni, de azért nem sok, nem? Meg még annyit kér, bocsánat, hogy féljük,
imádjuk. Ez pedig már nem is anyagi, ez nem egy megerőltető dolog. Csak ezzel foglalkozni kéne. Elolvassátok a jelenések könyvében a 4.-5. fejezetet, ez egy bevezető látomása, a második nagy látomás a jelenések könyvében. Ott azt olvassuk, hogy méltó vagy Uram, hogy végy dicsőséget, tisztességet, erőt, és ott sorolják, és ott az indoklás, hogy mert te teremtettél mindeneket, és a te akaratodért vannak, és teremtettek. Mi is. Ha ő nem akarta volna, akkor mi nem lennénk. Ha ő nem fáradt volna azért, hogy bennünket elérjen, a lelkiismeretünket szólongatva, akkor lehet, hogy lennénk, de lehet, hogy ma nem itt lennénk. Értitek, hogy mire gondolok? Hát azért méltó az Isten. Nem túl más, hogy a méltó a legfontosabb bibliai kategória. Hogy figyeljétek meg, a jelenések 13 azt olvassuk, hogy az egész föld csodáván követte a fenevadat, mert kicsoda viaskodhatik ő vele. Olyan imponáló. Az Isten nem imponálni akar, ő azt mondja, hogy ki a méltó. Ez a kategória nála. Önmagára nézve és emberekre nézve is. És azt mondhatjuk, hogy azért létfontosságú őt teremtőként látnunk, mert hogyha mi nem tekintjük magunk, mi nem az Isten teremtményeiként alakítunk ki egy viszonyulást az Istenhez, hanem valahol az ember elfogad egy Isten képet. Azért csak van egy Isten, és csak hatalmas. Az utóbbi, ez sohasem lesz olyan, mint hogyha azt mondom, hogy az ő akaratából vagyok, az ő kezéből jöttem, mert az ő teremtménye vagyok. Gondoljátok meg, hogy az Isten mindent szóval teremtett, ugye? Azt valljuk. Majdnem mindent. Azért volt, amit nem szóval teremtett. Kik voltak azok? Ádámot formálta a föld porából, lehelte bele az életnek lehelletét, Évát formálta az Ádám bordájából. Az nem szóval volt. Megkérdezem, hogy szóval ezt nem tudta volna megoldani? Bocsánat, ez a legkültőibb kérdés, ahol szerint életembe feltettem. Tehát abszolút. Akkor miért csinálta? Közelebb akart jönni hozzánk, hogy közelebb érezzük magunkhoz, hogy az ő kezeinek alkotása vagyunk, az ő markában metszett fel bennünket. Kedves gyülekezet, ha mi őt nem teremtőnek tekintjük, magunkat pedig teremtménynek, sose fog helyre kerülni az életünk. És ebben az üzenetben ez is benne van. És erre szükségünk van nekünk, hogy megerősödjünk benne, és szükségünk van a többieknek, hogy az Istenben kit lássanak, kit tiszteljenek, kit szeressenek. Ugye azt mondja az ige, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget. Hogyan lehet az Istennek dicsőséget adni? Hát lehet énekelni például, ugye? Szokták is vannak egy dicsőítő énekek. Az egy nagyon jó dolog. De azért önmagában nem feltétlenül elég. Máté 15.8-ban azt olvasom, ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engem, prózában, vagy énekben, vagy versben, ahogy tetszik, de a legnagyobb baj az, hogy szíve közben távol van tőlem. Tehát jó dolog őszintén dicsőíteni az Urat, de az, hogy szóban teszünk valamit, még ne gondoljuk azt, hogy ezzel meg van oldva. Képzeljétek el azt a családot, ahol azt mondja a gyerek, hogy szeretem a szülőt, szeretem, csak véletlenül se csinálja azt, amit kér tőle. Hát azért felébred bennünk a gyanú, hogy vagy rosszul értelmezi a szeretetet, vagy nem mond igazat, nem? De a szeretetet én úgy képzelem, hogy valami összhang van köztünk. Hogy szeretem, de sosem megyek el hozzá. Szeretem, de nem szeretek a társaságában lenni. Most ugye sorolhatnám, értek, hogy mire gondolok, hogy én nagyon sokat gondolkozom az utóbbi hónapokban, hogy az Isten egy igazi, valóságos hús-vér kapcsolatot akar velünk kialakítani. Ő nem elégszik meg az, hogy egy távoli Isten, és neki az lenne, hogy elég alattvalója, meg hódolója legyen a Földön, meg hát hangozzon, ami hangzik, hanem ő azt akarja, hogy vonjuk be a dolgainkba. Én az Úr vagyok, emlékeztek a 10 parancsolatra, a te Istened. Nem akarsz velem megismerkedni. Nem akarnád velem megosztani a terheidet. Küszködsz az életeddel? Anyagi gondjaid vannak? Egészségügyi gondjaid vannak? Gondod van önmagaddal, mert már tudod, hogy milyennek kéne lenned, de nem megy. Törvény Krisztusra vezérlő mesterünkért. Majd akkor segítek. De hát aki nem akarja, hogy segítsenek neki, aki mindig mindent maga old meg, vagy azt hiszi, hogy megtudja, vagy azt hiszi, hogy megoldotta, annak nem tud segíteni. Kedves gyülekezet, Isten egy igazi közösségre vágyik velünk, egy olyanra, amelynek az eredményeként megváltozhat a mi életünk, mert hogy közösségben vagyunk vele, és akkor az Isten képűségünk felragyog, és akkor ez maga az üzenethirdetés lesz. Ezzel tudjuk megdicsőíteni. Az a dicsőség, hogy az Isten ezt a munkát el tudta bennünk végezni, el tudtunk változni az ő képmására. Hát ugye az alkotókat mi szokta megdicsőíteni? Hát az alkotásukkal szerzik az elismerést, nem, hogy milyen szépet festett, milyen szépet énekel, tudom is én. Az Istennek mi vagyunk a kezeműve. Hát a többi is szép, de még a főműve mégiscsak az Isten képére teremtett ember. Meg tudjuk őt dicsőíteni, de ahhoz az egész életünkkel.
És mindehhez sürget az idő, azt olvassuk ebben az üzenetben is. Azt mondja, hogy eljött az ő ítéletének órája. Azt mondja egyrészt, hogy lesz ítélet, és annak a fényében kell élnünk az életünket, hogy egyszer itt számadás lesz. Mert úgyis, én sosem értettem egyébként a diktátorokat, meg a többieket, hogy jó, hogy itt el tudták intézni, hogy ne kérjék őket számon. És hát elhitették magukkal, hogy más sem fogja, de a Biblia azt mondja, hogy ez nem így lesz. Nem tudom, ti tudjátok-e, vagy megfigyeltétek-e, Belsacár király lakomáján, most itt van a nagy fehér falak, tudunk asszociálni, egy kéz felírta a falra, hogy mene, tékel ufárszín. Egyébként ők értették a szöveget szerintem, tehát a szavakat értették, csak hát, hogy mit akar ez jelenteni, azt nem tudták. Jött a proféta, mert hívatták, nyilván a proféta hivatalból nem volt jelen egy ilyen tivornyán. És azt mondta, hogy ez azt jelenti, amire fel van írva, hogy Isten számot vetett veled, megmérte az Isten a te országlásodat, és véget vet annak. Mert könnyűnek talált. Megmérettél a mérlegen, és hiával találtattál, könnyűnek találtattál, számot vetett Isten a te országlásoddal, és véget vet annak. Bocsánat, így van, azt hiszem pontosan a szöveg. Itt figyeljétek meg, hogy azt mondja az Isten, hogy te hiával vagy, te nem vagy elfogadható, mint ember. De azt mondja, amit csináltál következésképpen, mert te uralkodsz, neki az volt a szakmája. Ugye volt olyan, aki azt mondta, hogy ehhez ért, ő mondjuk király. Aki máshoz ért, az másban kell, hogy a helyén legyen. És azt mondta, hogy te nagy felelősséget hordoztál, de rosszul csináltad, de te nem álltál alá a felelősségnek, az Isten véget vetett a te országlásodnak. Mindenki meg lesz ítélve. Pál azt mondja, hogy mindenkinek meg kell jelenni az Isten ítélőszéke előtt, abból a célból, hogy számot adjon arról, amit ebben a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszt. És a mindenkiben benne van Belsacár, és mindenki más azelőtt és azóta. Nem létezik egy olyan társadalmi réteg, aki védettséget élvez. Bocsánat, egy másra használják, csak a szót használom, hogy a mentelmi jog. Isten ítélőszék előtt nincs mentelmi jog. Ott számadás van. Vagy így, vagy úgy éltünk, egy ünnepélyes számadása lesz egy ünnepélyes felelősségnek, hogy hogyan éltünk. Itt egy megjegyzés hagyta a kedves zsülekezet, már szomatiska osztályban, akik voltak, mondtam, hogy azt mondja Pál apostol, hogy amiket a testben cselekedtünk. Nem vallottunk, nem gondoltunk, az mind fontos. De azt mondja, az a kérdés, hogy mire gyümölcsözött mindez. Én most ezzel a szemmel olvasom a Bibliát, már többször megfogadtam, hogy kigyűjtöm, most már egész közel vagyok hozzá, hogy hány helyen mondja azt a Biblia, főleg az Új Szövetség, és főleg a vége felé, tehát ami a végidőre fut ki, hogy a mikorunkban is, hogy az Isten parancsolatai érvényben vannak. Az Isten törvénye érvényes, és az embert ehhez mérten ítélik meg méghozzá, az szerint, amit tett, tehát a cselekedetek szerint. Azért tartom ezt fontosnak, mert a kereszténységet át meg átjárja ez a nézet, hogy az Úr meghalt, nekünk már nincs dolgunk, csak várni a kegyelmet, ahogy a farizósok is várták annó az Isten országa felállítását. És hogyha azt mondjuk, hogy de hát azért ez nem ennyire leegyszerűsíthető, akkor mit szoktak mondani, hogy mi törvényeskedünk. És ez azt kell mondani, hogy az egy létező kategória, tehát sajnos ez egy fennáll a lehetőség és kísértés. De nem minden törvényeskedés, ami azt mondja, hogy törvény van, érvényes, és a cselekedeteink alapján fogunk megítéltetni. Oda van írva a Bibliában. Én azt szoktam erre mondani, hogy egyszer ez egy végig gondoltam, és egy társaságban ezt mondtam, és hát mondták, hogy ez igaz lehet tényleg, hogy hogy fognak csodálkozni emberek majd a ítélőszék előtt, amikor kiderül, hogy az ő mércéjükkel mérve az Isten törvényeskedik, mert előhozza a törvényét, meg az ő cselekedeteiket a könyvekből, és azt mondja, hogy hát ez, mint Belsacárnak, hát ez híja. Kedves gyülekezet, mikor várható mindez? Időkjelei, nem akarok vele menni. Hát azért messze nem tehetjük. Idézek egy rövid szakaszt a Nagy Küzdelem című könyvből, Korszakok nyomában, bocsánat, 535. oldal. Így hangzik, a világtörténelem legünnepélyesebb időszakában élünk. A földön élő tömegek sorsa nem sokára eldől. Ezért ízleljétek ezeket a szavakat, meg mondatokat, hogy mi mikor élünk, amikor a proféták akartak. A világtörténelem legünnepélyesebb időszakában élünk. Nem állom meg, hogy meg ne kérdezzem, hogy ti mikor éltetek volna szívesen. Az ember néhogy belegondol, nem? Mikor nem tetszik a mostani. Én az eléggé belástam magam történetbe az átlagemberhez képest, úgy gondolom, és én a következőre jutottam, hogy nehéz lenne egy olyan emberöltőt találni, amit egy végtébe érdemes lett volna valahol leélni. Mert valami mindig belejön. Itt van a 20. század, volt egy első, meg egy második világháború. Hát azért annyit nem akarok élni, ami közte volt. Ha meg hosszabb, akkor meg belefed. Tehát nem olyan könnyű erre választ adni. És hogy milyen fölösleges ezzel foglalkozni, hát nem a legjobb időben élünk. Ez a világtörténelem legünnepélyesebb időszak, amiben most élünk. Nem mindegy, hogy élünk. Azt mondja, hogy
A földön élő tömegek sorsa nem sokára eldől. Milyen sorsra gondol? Nem arra, hogy meghalnak, mert jön egy hurikán. Az szörnyű, de nem az a legrosszabb, hanem a végső sorsa a kortársainknak. Itt vagyunk, itt érünk velük, mint akkor Noé, és azt mondja, hogy el fog dőlni hamarosan, hogy ki megy az üdvösségre, és ki az örök kárhozatra. Aztán a tegnapi áhítatos szakaszban voltam Maranata című könyvben, hogy egyszerűen nem értékeljük kellőképpen ezeket a fogalmakat, hogy mit jelent az örök élet meg a kárhozat. Mert akkor egy kicsit úgy, bocsánat, most nagyon hétköznapi dolgot mondok, hogy úgy rákapcsolnánk a magunk életébe is, meg a misszióba is, hogy ez a tét, ezt mondtam azért, az Isten képére teremtett emberrel mi lesz? Ember tömegekkel. Így folytatja, saját jövőnk és mások üdvössége múlik azon, hogy mi most hogyan élünk. Ez az egy mondatot gondoljátok meg, hogy mi a tét. A saját sors, saját jövőnk és mások üdvössége. Hát a mi üdvösségünk magyarul, csak ugye nem akart szóismétlést. A saját jövőnk, hogy üdvözülünk-e, és mások üdvössége múlik, mind múlik, nem az Istenem múlik, hát ő csak itt él, nem tud más tenni, hogy mi most hogyan élünk. Nem mit hirdetünk, meg hogy gondolkodunk, meg mi mellett tettük le a voksunkat, meg megkeresztelkedtünk-e, hanem és aztán mi van? Milyen élet van? Mit teszünk? Bocsánat, itt azt mondja, hogy szükségünk van Isten lelkének vezetésére. Krisztus minden követőjének komolyan meg kell kérdeznie, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Tehát nem azt mondja, hogy most légy okos, domokos, ahogy mondják, hanem azt mondja, hogy nem tudsz okos lenni. Kérdezz. Akik itt voltunk az előző órában, a gazdag ifjú is kérdezett, emlékeztek? A legfontosabb kérdést tette fel, hogy Uram, én törekszem, de nem szeretném, ha valami hiba lenne bennem. Van valami hiányosság? És volt? Volt. Megmondta neki? Megmondta. Most az egy más kérdés, hogy hogy ért véget a történet, de mi nekünk ugyanígy fel kéne tenni a kérdést a magunk életére nézve. Lehet, hogy nekünk nem a pénzünket kell majd szétosztani, mint neki, nem sokra menne mondjuk a világ azzal, ami nekünk van, de nekünk is megmondja, hogy mi az, ami akadály. Csak kérdés, hogy kérdése nekünk ez. A Zsoltárban azt olvasjuk, azt mondta Dávid, hogy Uram, vizsgálj meg engem. Ti szoktatok ilyet kérni? Nekünk ádámi reakciónk van, hogy bujunk az Isten tekintet erről, vagy Dávidi reakciónk, hogy előjövünk, és azt mondjuk, hogy Uram, lehet, hogy hiba van bennem, de szeretném, ha te látnád és te mondanád meg, mert úgy maradni nem akarok, az biztos. Azért ezen is gondolkozzunk el. Azt mondja, hogy meg kell magunkat alázni bőjben és imában az Úr. Bocsánat, itt ugye ott hagytam, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Nektek nem szokott a nézésetek lenni, hogy néha azért, hogy felbuzdultok, hogy mennétek, de azért tanástalan az ember, hogy kihez menjek, mit mondjak. Tehát a konkrétumok hiányoznak. Azt is lehet kérdezni egyébként az Istentől. De itt van konkrét tanács. Azt mondja, hogy meg kell magunkat alázni bőjben és imában az Úr előtt. Tehát ez az alázatra szükség van, az Istennek való alárendelésre szükség van, bőjtre és imára szükség van, és most egy nagyon különös dolgot mond, és sokat kell elmélkednünk. Isten igéjén. Így folytatja, tehát innen olvasom. Sokat kell elmélkednünk Isten igéjén, és egy fontos dolgot hozzátesz, különösen az ítélet jelenetein. Egyébként nem logikus? Hát, hogyha oda készülünk, ha ezt tudja bennünk a komolyságot, a felelősségtudatot élni, hát akkor azzal kell foglalkozni. Ha nem azzal foglalkozok, akkor oldódni fog bennem ez a jó értelme vett feszültség, hogy hát mire készülök. Kedves gyülekezet, nekünk az ítélet dolgaival kéne foglalkozni. Egyébként ennek mi az egyik módja? Mi függ össze? Helyileg hova kapcsolódik a mennyei ítélet? Mi van ott? Van egy templom, ott az igazi templom. Az igazi főpappal, az igazi közbenjáróval. Valahol itt értjük meg, hogy az mit jelent, hogy nekünk azzal együtt kéne lépni, gondolkozni, aki szeret minket, ott van, aki meghalt minket, meghalt értünk, a bűneinkért ott van, és nekünk őt tudatosan kéne keresni. Tehát nem az elméletét kell elfogadnunk a mennyei szentében folyó szolgálattanításának, hanem igénybe kéne venni. Ez kicsit olyan, amikor mondják, hogy tudod, hogy attól indul be az autó, ha elfordítod, és ha úgy csinálsz, és mindent tudok, akkor nem akarod-e kipróbálni. Tehát, hogy elindítod, és mész velem. Mert az egész más, mint hogyha tudod. Nekünk nagyon sok dolgunk tudott. És ahhoz képest én attól tartok, hogy viszonylag kevés dolgunk megélt, gyakorolt. Nem akarok senkit megbántani, de attól tartok, hogy ez így van. Sokat kell elmélkednünk Isten igény, különösen az ítélet jelenetein. Mély és élő tapasztalatokat kell szereznünk Istennel. Egy pillanatot sem vesztegethetünk el, létfontosságú dolgok történnek körülöttünk. Mi lenne, ha minden reggel ebbe a jegybe kelnénk fel?
Egyébként ezen a normális hozzáteszem, nem? Hogy ebben ezt tudatosítjuk magunkban, hogy így tervezzük a napot. Így kérünk vezetést hozzá. Elég annyit kiírtok magatoknak, hát vagy a szellemi csarnokaitokba, hogy egy helyen olvassuk, vagy a falra, hogy a világtörténelem legünnepélyesebb időszakában élünk, a Földön élő tömegek sorsa nem sokára eldől. Akkor most mit teszek? Hogy készülök? Ennyit talán erről. Az első angyal üzenetének a végére értünk ezzel. Biztosan értitek, hogy mire gondoltam, amikor azt mondtam, hogy értjük-e igazán. Hogy nem az a kérdés, hogy el tudom mondani azt a verset, mert tulajdonképpen a hatodik, hetediket olvastam, a hatodik az egy előkészítő vers, a hetedik eleje még arról szól, hogy kiáltott az angyal, de és utána az üzenet. Tehát egy versnyi sincs az üzenet. Az könnyű elmondani. Na de mi minden van benne? Egy féljétek az Istent, félni, dicsőséget adni, ítélet, teremtés, teremtő, imádjuk. Kedves gyülekezet, ezeket a fogalmakat nekünk külön-külön kell megvizsgálni, külön-külön kell ízlelni, összemérni az életünket vele, és összerakni, hogy mit jelent ez a mikorunkban és a mi időnkben. Én ehhez szerettem volna most a délelőtt keretében nektek egy segítséget adni, ez csak indításnak jó, ezen elmérkedni kell és gondolkodni, és délután pedig a másik két angyal üzenetével folytatjuk. Amen.

Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Biblia 10 vázlat proféciája című sorozatunknak a 7. előadásán, amelyben áttérünk Pál apostol 2. tesszalonikai levelére, amelynek a 2. fejezetében található sorrendben a 6. vázlat profécia. Szeretettel köszöntöm újra körünkben Nyári István előadóművészt. Kedves hallgatók, tehát 4 vázlat proféciát tekintettünk át Dániel könyvéből. 2 héttel ezelőtt foglalkoztunk Jézus nagy apokaliptikus beszédével, és most Pál apostol 2. tesszalonikai levelében a 2. fejezet tartalmazza a Bibliának sorrendben 6. vázlat proféciáját. A következő 4 vázlat profécia már Dániel könyvében, jelenések könyvében található. Tehát 4 van Dániel könyvében, 4 jelenések könyvében, 1 Jézus apokaliptikus beszéde és 1 Pál apostolnak a leírása. Így is írtam fel a táblára, hogy a hitehagyásról. Vázlat profécia, ez nem pillanatkép profécia, tehát egész folyamatot fog megvilágítani, de egyetlen egy nagy témája lesz a hitehagyás, vagy fel is írtam a táblára a görög kifejezést is érdemes megjegyezni, az apostázia. Apostázia. Nagyon röviden foglalkozom vele, a megírt anyagban részletesebben van szó arról, hogy Pál apostolt mi is késztette arra, hogy a tesszalonika belieknek ezt a hatalmas profétikus előrejelzést megtegye. Az őskeresztény közösségekben nagyon nagy volt a proféciák ismerete. Itt is látni fogjuk magában a leírásban, hogy Pál hivatkozik arra, hogy ő szóban milyen sokat elmondott a gyülekezetnek a proféciákról. Ugye a tesszalonikai gyülekezet nagyon gyorsan szerveződött meg, Pál apostol néhány hetet tölthetett ebben a görög városban, olyan gyorsan föllázították vele szemben az embereket, hogy sürgősen távoznia kellett az élete védelmért a városból. Nagyon nagy felelősséget érzett a tesszalonika beli hívőkért, és nekik írta életének első 2 levelét. Ugye Pálnak 14 levele van benne a Bibliában, és 50-52 között írta időszámításunk szerint az első 2 levelét, ez a tesszalonikai első és a 2. levél. Olyan hírek érkeztek Pál apostolhoz, hogy a tesszalonikaiak csodálatos fejlődésen mentek keresztül, igazi hívő gyülekezet létesült, sőt az evangelizáció, a misszió munkája is előre haladt, úgyhogy hogy így mondja az első levelében, hogy kizendült tőletek az Istennek beszéde, és nem csak ott a környéken, hanem egész Akhájára, egész Görögországra. Ugyanakkor tudnunk kell, és egy nagyon nagy lelki összefüggés ez, de mondom, ezzel most nem tudunk foglalkozni, hogyha valami jól megy ezen a világon, akár egyes ember életében, akár egy keresztény közösség életében, Sátán is ott van, és próbál mindenféle módszerrel akadályokat és ellentámadásokat hozni, és itt egy bizonyos vakbuzgóságba tudta belevinni ezt a gyülekezetet, amely nagyon szerette Jézus Krisztust, és nagyon várta Jézusnak a 2. eljövetelét, de Pál világosan elmondta nekik, hogy ez a 2. eljövetel egy bizonyos szabott rendben fog bekövetkezni, tehát nem holnap és holnap után várható. Voltak mégis a keresztény közösségben olyanok, akik letették a munkát, nem dolgoztak, mert úgy gondolták, hogy Jézus eljövetele a küszöbön van, és lábra kapott egy bizonyos fajta lustaság és nem törődömség a fizikai munka tekintetében a gyülekezetben. Ezért is olvasható ugye ezekben a levelekben olyan sok a munkavégzésről, tulajdonképpen a keresztény munka etikának az alapjai itt vannak ebben a 2 tesszalonikai levélben. Itt hangzik el az a szállóigévé vál, de sokszor rosszul idézett Páli sor is, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Látni fogjuk a vázlat proféciában, hogy Pál világosan utal rá, még egyszer megerősítve, így is kezdi majd a jövendőlését, hogy nem jön el a Krisztus napja addig, amíg be nem következik, és sorolja,